0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szorító sarok. Egyenesek, horgok, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A múlt héten szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában rendezték a 103. paplászló elit országos bajnokságot. Ez itt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Nézzük tehát, hogy mi történt Nyíregyházán. 19 döntő jutott szombatra, ez még gombócból is sok, de két programban bonyolították le a döntőket, tekintettel az esti késő délutáni élő televíziós közvetítésre. Természetesen ebben a fő programban léptek ringbe a mai magyar amatőr ökölvívás frontemberei, Akilov Pilip, Hámori Luca, Szaka István, Gémes Levente, és persze mindenki a 65 kilós presztízs csatát várta, a ringben a hazai nyíregyházi szorítóba lépő Petri Mán Milánnal, és a 65 kilóba felerősödő vasasos Kovács Kruzítóval. De menjünk sorjában, nézzük a lányokat. A legkisebb három súlycsoportban egyaránt az MTK boxolói diadalmaskodtak Ráth Miklós tanítványai, a legkisebbeknél például az immár ötödször bajnok Szelecki Lilla győzött.
3: A döntő mérkőzésen egy számomra úgymond ismeretlen lányjal mérkőztem, hiszen még nem kerültük össze a szorítóban, így annyira igazából felmérni nem tudtuk, láttam a hét elején boxolni, és az alapján raktuk össze a taktikát. Szerencsére erőben és sebességben is felé tudtam kerekedni, és így a másik menetben egy döntőfölényen is győzelemmel meg tudtam szerezni az ötödik magyar bajnokságot.
2: A horvát ikrek Laura és Carmen megcserélték a súlycsoportjaikat, az eddig 54 kilós Laura 51, az eddig 51 kilós Carmen 54 kilóban indult. Laurának nem is volt különösebben nehéz dolga, tulajdonképpen papírforma győzelmet aratott a döntőben Mezei Petra ellen.
4: Nagyon kedves számunkra ez a helyszín, itt a Nyíregyházi Sportcentrum, hiszen utoljára a testvéremmel Kármánynal ifjúsági korosztályban mind a ketten magyar bajnokok voltunk, és most Nyíregyházán szintén mind a ketten magyar bajnokok lettünk felnőtt korosztályban is, úgyhogy azt hiszem, hogy Ráth Mikinek, az edzőmnek nagyon sokat köszönhetünk.
2: Horváth Carmen az egész bajnokság egyik legnagyobb meglepetését szerezte, amikor a súlycsoport egyeduralkodóját, az immár a szombathelyi haladás színeiben boxoló EB bronzérmes Lakotár Hannát győzte le nagyszerű mérkőzésen, nagyszerű bunyóval.
3: Őszintén mondom, nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, mint a döntőben, mint az elődöntőben, mivel nekem ez most egy új súlycsoport idén, úgyhogy igazából úgy indultam neki, hogy ez most egy nagy kihívás és megméretetés számomra. Fantasztikusan éreztem magamat mind a két mérkőzésen, de ha jobban ki akarom emelni, akkor a döntő sokkal nagyobb öröm most ez számomra. Azt érzem, hogy végre sikerült úgymond akkor megtalálnom a megfelelő súlycsoportot számomra, és nem tudom, hogy mit mondjak, nagyon örülök, ha sikerült. Végre azt érzem, hogy kijött a sok munka gyümölcse, úgyhogy igen, büszke vagyok magamra.
2: 65 kilóban nem nagyon volt vita a felől, hogy ki lesz a bajnok, hiszen Hámori Luca a magyar női ökölvívás első olimpiai résztvevőjeként lett ötödik helyezett, ugye két éve Párizsban, sokan emlékeznek rá, azóta a BVSC Zuglóba igazolt régi Dániel az edzője, és teljesen egyértelmű uralkodója idehaza súlycsoportjának, sőt, hát ő azért már messzebb tekint, hiszen a szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon is dobogóra szeretne állni.
5: Ahogy már sokszor mondtam nekem azt, hogy Magyarországon léphetek ringbe a saját barátaim, nézőim, családom előtt, ez nekem mindig egy plusz motiváció, és nagyon várom ezt a versenyt. Most egy jó úton haladok, azt gondolom, és kíváncsi voltam, hogy ennek az útnak melyik szakaszán tartok most, hogy ennek a visszaigazolására ez a verseny tökéletes volt. Azt gondolom, hogyha így haladok tovább, akkor hasonló győztes mérkőzésekhez kezdhetnék, mert él a kis táskámban.
2: Hámori Luca klubtársa, Lakos Regina boxolt már Európa-bajnoki döntőt, még Belgrádban két évvel ezelőtt. Ő is BVSC-s, ő a 70 kg súlycsoportos aranyérmét szerezte meg Nyíregyházán.
6: Egyrészt
5: még mindig nagyon jó nyerni, és nagyon jó, hogy újra magyar bajnok lehettem. Viszont nem úgy indultunk, hogy 70 kg-ban fogok meccselni, de aztán a végleges döntés az mégis így született meg, hogy még itt maradok egy verseny erejéig. És igazából készültem, azért tudtam, hogy kik fognak indulni a mezőnybe. Most, akivel döntöztem, őt nem ismertem egyáltalán, ő volt egyedül ismeretlen. Az első meccsét direkt megnéztük, készültünk rá. Nagyon összpontosítani kellett, hogy tényleg ott kellett fókuszban lenni a meccsen. Viszont azt érzem, hogy felül tudtam kerekedni mindegyik meccsemen, és jól tudtam boxolni, úgyhogy igazából nagyon örülök, és igazából remélem, hogy ez volt az utolsó versenyem ebbe a súlycsoportban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
2: 57 kg-ban Szűcs Szabina nyert vecsésről, immár a 12. bajnoki aranyérmét szerezte, ami fantasztikus, a fiúknál nincs is ilyen, aki ennyit nyert volna, csak a lányoknál Nagy Tímea nyert nála többet. 75 kg-ban Berecki Fanni győzött, mégpedig a tavalyi bajnok Horvát Kira ellen, plusz 80 kg-ban pedig U23-as Európa-bajnokunk Szira Zsófia nem vacakolt sokat, mindössze egy menetet sem töltött a szorítóban, úgy nyerte meg a fináléját. Jöjjenek a fiúk! 50 kg-ban Szaka István, a Cseppel Halker, Király Tím kisembere diadalmaskodott. Nem volt olyan hű, de nehéz dolga, hanem mintha a nyíregyházi Lakatos Péter ne tette volna oda magát, de itt mindenki az EB-döntős Bernát Attillát várta a fináléba, csak hogy a debreceni fiú a Lakatos elleni elődöntőben rosszul lépett, a bokája, a vádlia bánta, kénytelen volt feladni ezt a mérkőzést, így aztán Szaka pontozással Lakatos Péter ellen begyűjtötte új nap bajnoki aranyérmét.
6: Nagyon jól éreztem magamat a ringbe, sajnos csak egyszer tudtam boxolni a kevés indulóinak. Nekem csak egy állomás volt az Európa bajnokságra, én ezt így kötelezőnek vettem ezt a lépcsőt, hogy megugorjam, és hát folyt köv.
2: 55 kg-ban az Európa bajnoki bronzérmes Virbán Gábor két menetet sem töltött a szorítóban a debreceni Bernát László ellen, döntő fölénnyel győzött, és ezzel Balzsai Károly és testvére Virbán Martin tanítványa, a Honvéd Bunyósa megnyerte a harmadsúlyú súlycsoportot. 60 kg-ban egy olimpiai résztvevő Gálos Roland is ott volt, immár mohácsi színekben a ringben, a ringsarokban, de nem ő győzött, hanem Olá Levente Tatabányáról, akinek a szorító sarkában edzője Csonka Zsolt mellett Erdei Zsolt is segítkezett.
6: Ez az ötös most nagyon jól sikerült, én úgy érzem. Mérkőzés előtt nagyon sokat néztem a mérkőzését, és azt vettem észre, hogyha távolról boxolnak, tehát a saját távjában, akkor szinte lehetetlen megvenni, de viszont, hogyha úgy boxolok akár, mint a tavalyi magyar bajnokságon boxolt el a döntőbe, meg most, ahogy én, tehát így boxolt el, akkor meg lehet oldani. Most én vagyok az aktuális magyar bajnok, és nagyon szeretnék az Európa bajnokságon részt venni, illetve meg is szeretnék nyerni.
2: 65 kiló. A bajnokság utolsó döntőjét vívta. A címvédő válogatott Petrimán Milán, aki ráadásul a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója, rengetegen látogattak ki miatta a Continental Arénában, óriási szurkolást kapott, fantasztikus, igazi, jó OB hangulat uralkodott, és a másik szorítósarokban is egy címvédő, csak éppen a 60 kiló címvédője, a vasasos Kovács Kruzito lépett ringbe, aki a tavalyi Liverpooli világbajnokságon nem kisebb rafult hajtott végre, mint hogy Kubait vert, amire nagyon-nagyon régen volt példa magyar ökölvívó részéről. Kovács Kruzito úgy döntött, hogy felmegy 65 kilóba, és egészen nagyszerű teljesítménnyel ráerültette az akaratát Petrimánra, kétség sem férhetett a győzelméhez, még akkor sem, hogyha az első menetben egy kicsit talán gyorsan és kicsit talán kevésbé indokoltan megintették a nyíregyházi bunyóst, de ettől függetlenül is Kovács volt a ringben a jobb.
7: Szóval 2025-ben pont egy évvel ezelőtt szinte napra pontosan 60 kilóval lettem országos bajnok, így én egysúlyra följebb 65 kilóval, szóval egy év alatt dupla súlycsoportos bajnok lettem, aminek rendkívül örülök, rendkívül kemény munkával mögöttünk az elmúlt időben. Úgy gondolom, hogy talán az embereknek, akik nem tudták, hogy milyen munkát tettünk bele az elmúlt időben, azon meglepetés, viszont számunkra abszolút nem volt meglepetés. Ez a három mérkőzésben minden három egy egyhangú 5-0-os pontozás, szóval úgy gondolom, hogy hoztam, amit mi gondoltuk magunkról, mindenkire vonja a következtetéseket.
2: 70 kilóban is új bajnokot avattak, mégpedig Hankó Kálmánt, a vasasüllős boxolóját, Fodor Milán és Kovács Arman tanítványát, aki a honvédos énekes Dominik ellen győzött, teljesen megérdemelten, kifejezetten jó produkcióval.
8: 100,000%-osan így érkeztem, mások szerint ez meglepetés, én szerintem ez nem, ezt vártam magamtól, és ezt sikerült teljesítenem. Tudtam, hát nem a hangsúlyosítésekre, úgy voltam vele, hogy kipattam majd magától, próbáltam élvezni a bunyót, teljesen átéltem, amennyire csak lehetett, és kipattam magától.
2: 75 kg Gémes Levente. Tavaly nem tudott boxolni a döntőben, mert elütötte a kezét az elődöntőben, így Mester Soma lett a bajnok, és ő boxolhatott a liverpooli világbajnokságon is, aztán az év végére Gémes meggyógyult, összeszedte magát, és a bokcsarnokban megnyerte súlycsoportjában az U23-as Európa-bajnokságot. Most itt Nyíregyházán egészséges volt, a döntőben Orojove Isaac Vátrá kőbányáról, de Gémes, Gál Konrád és Gál László tanítványa stabilan boxolt és biztos pontozásos győzelmet aratott.
8: Nagyon-nagyon vártam ezt a finálét, hiszen ugye a tavalyi magyar bajnokság döntőjében sem is nem tudtam szorítóba lépni, mivel az elődöntőben eltört a kezem, ezért végeztem a második helyen, amit nagyon sajnáltam, úgyhogy nagyon-nagyon ki voltam éhezve egy újabb magyar bajnoki címre, amit hál' Istennek sikerült megszerezni. Isaac-kel boxoltam, Kikivel, most már a harmadik ilyen nagyobb döntőt boxoltuk egyet, és én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy mindig vagy magyar bajnoki döntőben, vagy bocskai döntőben találkozunk, úgyhogy nem kell magyarázni, hogy nagyon jó körülvívó. Én úgy érzem, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban próbál újabb dolgokat, illetve taktikákat kitalálni ellenem, de hál' Istennek egy lépéssel lejár, úgyhogy örülök, hogy sikerült győzni.
2: 90 kg, akkor Kis Levente, UTE Madárfészek Akadémia Erdei Zsolt tanítványa, aki ezúttal Kis Milán Rocco ellen boxolt. Az ő esetében talán a legeslegfontosabb az, hogy egészséges, ez sem volt mindig így. Remélhetőleg a jövőben elkerülik ezek a fatális sérülések, amelyek a közelmúltban és a távolabbi múltban őt jellemezték, és az EB-n is ki tudja futni azt a formát, ami benne van.
9: Ezen a magyar bajnokságon most tudtam 3 meccset is boxolni, aminek örülök, hogy tudtunk minél többet gyakorolni. Jó ellenfeleim voltak, és a döntőt éreztem a legjobbnak. Úgy gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt tudtam nyújtani. A döntőbe ugye a Milánnal találkoztam, akivel már nagyon sokszor kesztyűztünk, nagyon sokszor találkoztunk, szóval tudtam, mire kell számítani, és úgy gondolom, hogy jól meg tudtam oldani a feladatot, és nagyon jól meccset tudtam csinálni. Úgy tudom, hogy 25-én megyünk Marokkóba, szóval addig egy kicsit próbálok elúszkálni itt a jó meleg időben, aztán megyünk a még melegebbre Afrikába.
2: 85 kg-ban Kovács Pált koronázták meg, a BVSC Zugló boxolóját, plusz 90 kg-ban pedig az újpesti Felföldi László lett a bajnok, miután pontozással győzött a boxárt bunyósa Kovács Márk ellen.
10: Hát idén a súlycsoport elég szerénynek ígérkezett, ötten indultunk a súlyba. Első nap számomra az elődöntőbe kezdődött, ott egy hajtós ellenfél ellen győztem a második menetbe. Nem is tudom, most a MVD beszüntetéssel. És most a másodjára találkoztam az ellenfelemmel, aki a döntőszem Kovács Márkkal. Egy kemény mérkőzésen sikerült győzzek. És igazából rengeteget készültünk a versenyre, minden téren nagyon odafigyeltünk igazából a kondícióra, arra, hogy milyen ütéseket hajtson végre-végül. Elég nyílt zsizsakos is volt ez a döntő, de örülök neki, hogy sikerült megszerezni az aranyérmet. Ez most a nagy visszatérésemnek a kezdete, és igyekszem, hogy minél nagyobb eredményeket érjek el, és küzdök ezért, amennyire csak tudom.
2: És végül, de nem utolsó sorban, a magyar ökölvívás két honosított zászlóvivője, egyfelől a lányoknál Kuchta Vladislava, aki a tavaszi világkupa versenyen Brazíliában fantasztikus bunyóval, 4 győztes mérkőzéssel döntőbe jutott, és végül második lett, és itt most Nyíregyházán is lépésben nyerte meg a 60 kilós súlycsoportot, igazán meg sem tudták szorítani Jaroszkiewicz Krisztián tanítványát, a Halker Király Team 60 kilós bunyósát. A fiúknál pedig 80 kg-ban olimpiai súlycsoportról beszélgetünk. A honvédos Tóth Zsolt által edzett Akilov Filip győzött, pontozással a pécsi Bátori Mihály ellen. Akilov természetesen nem az országos bajnokságra hegyezte ebben az évben a formát, hanem szeptemberben, Szófiában az Európa bajnokságra, hiszen ne feledjük, erős és nagy magyar válogatott utazik majd a bolgár fővárosba, amelynek az egyik legfőbb éremesélyese, Akilov Filip, aki ezen az OB-n is bizonyított. A győztesek már hagyományosan valamennyi súlycsoportban 200 ezer, a döntősök 100 ezer, a bronzérmesek 50 ezer forintos díjazásba részesültek, de nyert meccs nélkül nem járt jutalom, ahol esetleg kevesebben voltak, így a szövetség valamivel több mint 7 millió forintot osztott szét a legjobbak között.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Július 15-én szomorú hír érte a magyar ökölvívást. 82 évesen, közelgő szeptemberi 83. születésnapja előtt kevéssel elhunyt Kovács István, egykori mestere, Szántó Imre, mesteredző, aki 12 éven át szövetségi kapitányként állt a magyar ökölvívó válogatott élén, de már korábban is egy olimpiai cikluson keresztül segítette Papp László munkáját. Nincs olyan bunyós a Magyarországnak a 80-as évek közepétől a 2000-es évek végéig, aki valamikor valamilyen formába ne boxolt volna öcsi bácsi keze alatt. Szántó Imrét azóta hétfőn el is temették, ott volt a magyar bunyó színe java, Kovács István, Erdei Zsolt, Kótai Mihály, a Bedák testvérek, Szikora István, nem is kell, nem is győzzük sorolni. Most egy néhány évvel ezelőtti beszélgetéssel emlékszünk rá, Gulyás László készítette.
11: 2014-ben jutott eszembe az, akkor a Uniós Sport Kispestnél voltunk, egy nagyon jól működő szakosztály volt, világbajnok ezüstérmes volt, a Bedák KT, világbajnok bronzérmes, tehát sok jó eredményünk volt, szakosztály közötti rangsorban is harmadik helyen voltunk, de valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a bunyónak, a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát ez a Csipke Rózsika álom, ez már elég hosszú lesz, mondom, most a utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
12: És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak új a Népligetbe kopogtatással?
11: Sokan jöttek, de nem feleltek meg az úgy, olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klub, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárásai, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
12: Bocsánat, a pályafutásod elején ott voltál még az utánfutásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
11: Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kis srác jön ide boxolni, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhozza boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, ugye a Debrecen, a Bernát Attila most nyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van vagy 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek. Mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásban Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett. nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
12: Honnan jönnek ezek a mostani gyerekek, serdülők? Milyen szülői közegből, milyen társadalmi rétegből, mert azért ez is érdekes.
11: Hát én nem használom ezt a szót, hogy hátrányos helyzet, üresnek tartom ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. Hát nagyon sok cigány származású gyerek is jön, mindenféle gyerek jön, akik így próbálkoznak, szülők hozzák, tehát nekik valamikor a sporttal volt valami kapcsolatok, de nem volt olyan sikeres, és gondolják, hát a gyerek az utóutazban sikeres lesz.
12: Az ökölvívásról ugye azt mondják, hogy fegyelemre szoktat, ugye van egy mondás, az ökölvívás az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.
11: De ha nem nagyon, de hát a győzteset tudja megúszni pofonok nélkül, tehát az a helyzet, én olyan gyerekeket fogadok szívesen, akinek a legalább az egyik szülő tisztességesen dolgozik, iskolába járnak tisztességesen a gyerekek. Egyre kevesebb ilyen van, olyan gyerekek is jönnek, ahol az a szülői háttér nem a legjobb, mert ugye a munkára való nevelés, vagy a fegyelemre való nevelés, az a családból kell, hogy elinduljon. Hát itt az már késő, amikor ide jön 13-14 éves gyerek, hogy mi kezdünk a normál életre rászoktatni, de vállaljuk még ezt a lehetetlen feladatot is néha.
0: Ez a szorító sarok. A Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
2: A múlt héten elhunyt Szántó Imre mesteredzőre, Öcsi bácsira emlékeztünk. Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmat!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá,

0: turn to dust all that I adore.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 32. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének főtitkára, Rögler Gábor, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Adásunk felvételének perceiben is zajlik a Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny, az év negyedik, az az utolsó rangsorversenye, amelynek évekig te voltál a versenyigazgatója a Nemzetközi Szövetség rangsorversenyének. Ezen az idei viadalon mi a szereped, van-e bármilyen szereped, és nézed-e a változásokat?
3: A kinevezésem évében próbáltam még egyszer ellátni a két feladatot is, de aztán hamar rájöttem, hogy mind a két terület igencsak külön-külön embert igényelne. Ugye tavalyi évben már Fék Szabolcs versenyigazgató látta el egy személyben a feladatokat, azonban akkor még szorosan együttműködve dolgoztunk együtt, karkörültve folyamatosan együtt koordináltuk a verseny lebonyolítását, illetve minden egyes felmerülő problémára, kérdéskörre közösen próbáltunk megoldást találni. Azonban ő hosszú évek óta már a szervezőbizottságunk tagja, apró, minden egyes apró mozzanatát ismerte a versenynek, úgyhogy igazából az idejében az, amikor teljesen egyedül látja el ezeket a feladatokat, és tulajdonképpen csak egy-egy előkészítés során, vagy egy-egy kérdéssel fordult irányomba az előkészítés során, úgyhogy igazából most a köznyelben csak az unalmas papírmunkákkal foglalkozok itt a főtitkári minősítésemben a feladatokkal, a versennyel kapcsolatosan, illetve nyilván azért egy-egy sarkalatos pontra igyekszem felhívni az ő figyelmét is, amiket tudom, hogy kritikus pontok, többször előfordultak már bakik azon a területen, de tulajdonképpen ő rengetegszer volt a különböző adhok jellegű problémáknak a megoldó embere, úgyhogy tényleg kívülről belül ismeri a versenyeket, úgyhogy nagyon sok kivetnivalót most már nem találok így a versenyekben, vagy a verseny lebonyolításában.
4: Most mondanám, hogy tegnap kim voltam a versenyen, és sokkal rosszabb volt, mint az előző években, de...
3: Köszönöm
4: amikor
2: ez a szerdanyítónap.
4: Így van, szerdanyítónapon egész pontosan, de nem mondom, mert hasonlóan jó volt, úgyhogy leginkább az újságírók munkakörülményei kapcsán, és van nagyon nagy versenyeknél is vannak hiányosságok, és emlékszem, amikor elkezdtük szervezni, Rögélben talán megerősít engem, akkor is ugye mire van szükségetek, kell-e asztal, mi kell, hány dugasz, hány kis szoba lenn fent, de azért a tribünön is legyen, hova rakjuk, lássatok rendesen. És ez egyébként ennél a versenynél is nagyobb eseményeken is nagyon sokszor előfordul, a hallgatóim is gondolná, hogy hányszor. És köszönöm Röginek, és köszönöm Szabinak, és meg mindenki másnak is, hogy a Magyar Birkózók Szövetségénél rájöttek, hogy nem ártana mindenki másnak is természetesen, de így az újságíróknak is, és táboknak, fotósoknak is a munkakörülményeit biztosítani normálisan, és lekopogom, de évek óta nincs semmilyen, legalábbis ezen a területen nincsen reklamáció. De csak azért mondom el, mert ez a szakterületem, de ugye a hallgatókhoz is rajtunk keresztül jut el a versenynek a történései és eredményei, és ezúttal is köszönöm, hogy az újságíró munka az és a média minden más dolga ezen a versenyen tökéletesen működik.
3: Én itt még azért hozzátenném, hogy szoktam poénkodni azzal, hogy igazából az utolsó, bocsánat, nem degradálom a pozíciókat, tehát igazából még a kávéfőzők is évről évre ugyanazok, hiszen a szervezés legvégén, amikor igazából pont arra kerülne sor, hogy képbe hozzuk a különböző stábtagokat, hogy mi is lenne a feladat, na azokra általában már nem szokott idő jutni, így igazából tényleg az utolsó utáni pozíciót is mindig évről évre szinte ugyanazok a személyek látják el, és itt jön képbe a Bányász Árpi, aki hosszú évek óta kétszer ugyanazt a kérdést már nem tette fel a egy-egy probléma kapcsán, hanem ő is hosszú évek óta koordinálja itt, segíti a média munkatársoknak a tevékenységét, így igazából vele is félszavakból megértjük egymást, és így hozzájárul nyilván ahhoz is, hogy az ő munkájuk is gördülékenyen tudjon folyni.
2: Nem tudom, szokás-e összehasonlítani egy-egy rangsorversenyt szervezés szempontjából, de milyenek a visszajelzések a budapesti versenynek?
3: hosszú évek óta rajtam azért tényleg minden egyes dolog keresztül folyt. Én az utolsó székláb töréstől kezdve mindenről tudomásom van. Az én munkám, illetve a kollégámnak a munkája az, hogy kívülről ne legyen egyébként semmi látható ezen a területen. Összehasonlítás szempontjából mindig örülünk nagyon, amikor ugyanott van egy verseny, és akkor az átlagember azt gondolna, hogy ilyenkor elővesszük a mappákat, átírjuk a dátumot, Ctrl-C, Ctrl, minden megy magába, de vagy egy háború tör ki éppen, vagy éppen egy világjárvány söpör végig, vagy esetleg egy egyéb történés okozta, egyéb side eventnek kell megfelelni menet közben, tehát nincsen két egy forma esemény. Szervezés szempontjából egyelőre most az utóbbi évben nem volt a Nemzetközi Szövetségnek semmilyen olyan jellegű innovatív ötlet, ami miatt abszolút újra kellett volna strukturálni bármilyen szervezési folyamatot, úgyhogy így a szervezés szempontjából maximum egy-egy újabb alvállalkozónak az innovatív ötletét támogatva próbáljuk színesebbé tenni fénytechnikával, sportprezentációval, vagy egyéb területtel a látványos látványát a versenynek. Ami miatt, ami egyébként a legfontosabb, illetve a legnagyobb mutató, hogy miben különbözhet, az inkább a sportszakmai szempontja, melyik évben van az év, melyik szakaszában van, és idén például nagyon-nagyon komoly nevezés jött össze, a legtöbb ország azok komoly első csapatokkal jöttek, majd, hogy nem az utolsó rangsor verseny, világbajnoki válogató, tehát most mondhatnám az indiai csapatot, akik 60 fővel jöttek, kazakok, 70 akárhány fővel, első amerikai csapat, orosz csapat, fehér orosz csapat újra a saját színeik alatt versenyezhetnek nálunk, úgyhogy inkább az, ami a sportszakmai szempontból van, az, ami látványosan komolyabbnak ígérkezik, mint ami az előző években volt.
4: És lehet, hogy Laca erre is utalt, vagy erre utalt, hogy a többi rangsorversenyhez hasonlítva, tehát ugye vannak standardek, ugye színekben, ugye pontosan tudjuk, hogy a Nemzetközi Szövetség erre igencsak ügyel, hogy a EB-ket, VB-ket, rangsorversenyeket ugyanolyan dizájnnal adja, stb. Nyilván hasonló szervezési előírásokkal, struktúrával, de ott van-e különbség a mondjuk a mongol, vagy a zágrábi, vagy mit tudom én, ezzel jut-e hozzátok?
3: Van, illetve volt szerencsém már több rangsorversenyen is részt venni. Úgy gondolom, hogy a horvát szervezőbizottsággal abszolút nem lehet senkinek semmilyen kivetni valója, a másik Albániában volt. Kicsit mondhatnám úgy, hogy balkáni szervezés, tehát nem is a verseny lebonyolítás az, vagyis nem is a versenynek a kinézete, mert az, hogy a Zsiga is említette, az egy standard, tehát a Nemzetközi Szövetség 10x évvel ezelőtt bevezette, hogy minden világversenynek azon a színvilággal kell rendelkezni, inkább az egyéb körülmények azok, amik miatt bőven van különbség, tehát Albániában előfordul az, hogy reggel a szállodától elindul egy busz, ha jó időben indul el, akkor 28 perc a verseny, de én már többször utaztam egy óra felett, de senkit nem érdekel, hogy egyébként az ebéd a szállodában van, de a versenyről nem biztosítanak transfert, emiatt az albán rangsorversenynél azért igencsak jobbak vagyunk, illetve a horvátok is. A mongol versennyel kapcsolatban nem tudok sok mindent elmondani, mert ott még sajnos nem volt szerencsém jelen lenni, azonban ott a részvevői létszám azt tükrözi, hogy az radikálisan sokkal kisebb, többször már majdhogy nem ingyen is kérték, hogy menjenek, hogy csak legyen valaki, nem tudna, hogy én nem tudom személy szerint, hogy az időpontja miatt, ami éppen a legtöbb szövetség felkészülés tervében nem illeszkedik, vagy pedig ott egyéb szervezési körülmények
4: miatt. Hát a földrajzi távolság nyilván, tehát
2: azt hiszem csak Törökország volt Európából most, mintha azt láttam
4: volna. Igen, elképzelhető, de mindesetre kevesen vannak. Inkább Ázsia, értelemszerűen inkább ázsiaiak vesznek részt rajta.
2: Nem törvényszerű, de sok sportági szakszövetségben nincs így. Az MBS főtitkári székében két elődöd is a sportágból jött, és te is korábban birkóztál. Ez mennyire fontos a főtitkári pozíciónál, hogy meglegyen a birkózó múlt?
3: Sportági szakszövetségek tekintetében úgy gondolom, hogy majdhogy nem elkerülhetetlen az, hogy a bizonyos szakmai pozíciók betöltőjének mindenképpen legyen sportos múltja, legyen szó szakmai igazgatóról, szakreferensről, vagy egyéb ilyen jellegű pozíciókról. Úgy gondolom, hogy az egyéb adminisztratív területeken tevékenykedő kollégák, mint például pénzügy, támogatás, kezelés, jogi területek, stb. Ott igazából a törvényeknek való megfelelés az elsődleges, és illetve a jogszabályoknak az ismerete, így igazából a sokkal inkább tanulható, úgyhogy úgy gondolom, hogy azokon az adminisztratív területeken nem feltétlenül fontos az, hogy valaki a sportágból jövő legyen, de a főtitkári pozíció az, ami úgy fogalmaznék, hogy egy kicsit inkább minden, tehát az imént említett területek, az egyéb bizottságoknak és minden egyéb dolognak a folyamatos koordinálása, szakmai felügyelete mind az én kezem alatt zajlik, ott viszont elengedhetetlen az, hogy legyen azért sportági kötődés. Úgy gondolom, hogy most saját magamról beszélve, aki mondjuk 30 éve a sportágban van, és mondjuk 26 kilós koromtól, nyilván az összes edzővel, klubvezetővel, sportolóval szinte majd, hogy nem mindenkit ismerek, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal és tisztelettel tudnak hozzám fordulni akármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, és az pozícióból adódóan nem mindig kellemes döntéseket kell hozni, vagy bizonyos határozatokat végrehajtani. Ezeket a nehezebben elfogadható ítéleteket is, döntéseket is úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben el tudják fogadni a sportágból jövőtől, illetve nyilván aki a sportágból jött, és majd, hogy nem minden ranglétrát végigjárva, sokkal jobban ismerem, vagy sokkal jobban ismerheti, hogyha általánosságban beszélek, sokkal jobban ismerheti a kluboknak a mindennapos kihívásait, az utánpótlás versenyzőknek a felkészítésének a nehézségeit, vagy éppen, hogy felnőtt válogatottaknak mire van szüksége arra, hogy éppen eredményesebbek legyenek. Így igazából ebben a pozícióban szerintem nagyon fontos, hogy ne csak elméleti tudással rendelkezzen valaki, hanem gyakorlatban is képbe legyen a bizonyos területekkel. Egyébként viszont, amit el tudok mondani itt a Sportági Szövetségben, hogy egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos, az, aki nem sportágból jött, vagy nem sportból jött, vagy sportos közegből jött, ők nehezebben tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a munkaidő az nem feltétlenül mindig 16 óra 30 percig tart, illetve az sem biztos, hogy 8 óra 00-kor kezdődik.
2: És csak hétköznap.
3: És csak hétköznap, igen. Az a fajta rugalmasság, az biztos van több emberben is, de leginkább a sportos közegből jövő embereknél. Tehát nem, gondolom, hogy az, hogy most én nem, vagy én a sportágból jöttem, nem feltétlenül az apparátusnak az irányításában fontos, hanem igazából így globálban egy sportági szakszövetség sikeres működésében, hiszen karkaröltve jár a sportág eredményesség, illetve a különböző háttérmunkálatoknak a koordinálása.
4: Ezt ennél szebben nem tudtam elmondani, és még szerintem Rögi nem is levegőt se vett közben, de tényleg abszolút, de megfordítanám. Tehát a sportágból jönnek emberek, akik alkalmasak erre a feladatra, és itt be is fejezem, mert nem tudom ilyen hosszan elmondani, és ilyen szépen szabatosan, mint Rögi, de tényleg erről van szó. Tehát ki kell termelni, elég csak magamra gondolni például, de nem ezt akartam mondani, de nem tudom, hogy te ezt akartad, de...
2: Én Bábszki Gergelyre gondoltam.
4: Így van, a mozgatani központunknak a vezetője, aki szintén. De mondjuk nekem is újságíróként, Kraszné Bence kollégámnak, szóval másoknak is, akik ott dolgoznak, nem baj, ha birkóztunk, sőt, abszolút előnyös, főtitkárnak is előnyös, de én azt mondanám, hogy büszke vagyok a birkózásra, hogy ki tud termelni olyan embereket, akik alkalmasak erre a feladatra, és nem azért vannak ott, mert birkóztak valaha, hanem azért, mert alkalmasak a feladatra, és hála jó Istennek egyébként birkóztak is valaha.
3: Mindenképpen, tehát nyilván egy sportágból jövő, talán egy vezető pozícióban lévő ember, mert legtöbb vezető pozícióban lévő az esetleg egy, hogy fogalmazzak, teljesen más szemlélettel lát a sportág, egy menedzseri pozíciónak tekinti a feladatokat, egy sportágból jövő pedig sokkal lelkiismeretesebben, illetve valóban a szívén viseli a sportágnak a fejlődését, fejlesztését, jövőjét, így biztos, hogy egészen másan, empatikusabban és máshogy tud hozzáállni azért a sportághoz.
4: Hát így van, érzések, emóciók, hát most a sport miről szól, nyilván ezt nehezebben éli át az, aki nem innen vétetett, ahogy azt Rögi említette.
2: Emellett megvan bármennyire is ez a menedzseri szemlélet? Tehát ez a kettő járhat kéz a kézben?
3: Mindenképpen kell, hogy járjon, de ember tervez, Isten végez. Jó, hogyha az ember fel van vértezve különböző menedzseri tulajdonságokkal, amik jók elméletben, de a gyakorlatban ültetve azért általában minden teljesen más. Ezért jó az, hogy valamennyire van menedzseri szemléletem is, illetve a kollégáim, akikkel együtt dolgozok, illetve az egész birkózó közösséget sok-sok éve ismerek, így a kettő együtt tud jól működni, úgy gondolom.
2: Korosztályos válogatott birkózó voltál, szerepeltél kadét Európa-bajnokságon is. A pályafutásoddal mennyire vagy elégedett, mennyire volt utána ez törvényszerű, hogy maradsz a sportágban valamilyen formában?
3: Köszönöm szépen a kérdést. A pályafutást azt kicsit inkább sportági múltnak nevezném, mert pályafutása úgy gondolom, hogy egy Lőrinc Tamásnak van, vagy egy Bácsi Péternek. Úgyhogy maradjunk inkább a
4: sportági. Azért legyen még egy pár embernek, de értem, amire gondolsz.
3: Igen. Szóval sportági múltam volt, Természetesen én is kisgyerekként, mikor elkezdtem birkózni, úgy gondolom, hogy hasonlóan a többi kisgyerekhez mindenki olimpiai bajnok szeretett volna lenni. Nem tudom, hogy miért, 2,5-3 éves lehettem, amikor Repka Attila megnyert az olimpiai bajnoki döntőt, de valamiért nekem az a legemlékezetesebb olimpiai döntő, ahogy megnyerte, ahogy felemelte a kezét, ahogy eldőlt a szőnyegen, ahogy katartikus hangulatban a kommentátor kommentálta a történéseket, mindenképpen szerettem volna átélni, ám azért az idő elaladtával igyekeztem a realitás talaján maradni ezen a területen, úgyhogy én igazán csak reális célokat tűztem ki magam elé. Sok mindenki egyéb dolgot, én nekem három ilyen kitűzött célom volt, szerettem volna magyar bajnok lenni, szerettem volna egy kontinens viadalon a címeres veszt viselve hazánk színeit képviselni, ezek mind hál' Istennek összejöttek, egy dolog kimaradt tulajdonképpen, imádtam volna egy Bundesligában is birkózni, nem kifejezetten a győzelem utáni dicsőség érzése véget, hanem az az atmoszféra, ami ott körbeveszi a csapatbanságot, szinte hihetetlen, de hál' Istennek már adott számtalan területen átérezni ezt az atmoszférát, úgyhogy így igazából egyáltalán nem maradt bennem ezen a téren hiányérzet. Egyébként az egyetem alatt, amikor már nyilván a sikerek kicsit alább hagytak, akkor sem szerettem volna lemondani a hétvégi versenyeknek az érzéséről, úgyhogy én jelentkeztem akkor bírónak, és akkor így igazából a hétvégéket ugyanúgy versenyen töltöttem, csak már más minősítésben, és az akkor Bacsa Péter jelenlegi alelnök úr volt a bíróbizottságnak az elnöke, valószínűleg úgy kerültem én a előtérbe, és felhívott, hogy szeretnék a birkózó szövetségben dolgozni. Kezdetben egy bár szakmai pozícióról volt szó, kezdetben még picit hadakoztam ezzel, mert nem gondoltam volna, hogy valaha is a bíróasztal mögött fogok tevékenykedni, ez volt 11 éve, úgyhogy nem bántam meg, és még kezdetben azt szerettem volna, hogy a délutánjaim az edzésekkel, illetve a hétvégéim a versenyeken tudjam tölteni. Így most kialakult 11 év után az, hogy 7-7 napja reggeltől estig a birkózásról szól, de egyébként nem bántam meg, és hogy említetted is Bábszki Gergőt, mert még sorolhatnánk jó sok más kollégát is, igazából mindannyian a sportákból jöttünk, és annyit adott nekünk ez a sporták, hogy elképzelhetetlen volt, hogy nehogy legyen, hogy amennyit se tudunk, vissza tudunk adni ennek a sportágnak.
2: Bíráskodásra mennyire volt nehéz átállni a birkózásból?
3: Teljesen más, viszont nekem így nagyon jó, mert igazából az, aki birkózott, sokkal jobban tudja értékelni a bizonyos szituációkat. Rengeteg olyan bíró van, aki csak elkezdett bíráskodni, az meg az esetleges szabálytalanságokat, vagy tényleg a szabálykönyv szerint szeretné megítélni az abszolút nem objektíven megítelhető akciókat. Így igazából nagyon nagy előnye volt ennek. Hátránya egy picit inkább az volt, hogy amikor elkezdtem bíráskodni, akkor még aktívan birkóztam is, és egyszer-kétszer mosolycsart az arcomra, amikor egy-egy ellenfelem, akit éppen az előző hétvégén legyőztem, vagy ő győzött le ellenem, akkor kézfogással az én sípszomra ugrált és bukfencezett. Úgyhogy segítette egymást, egyáltalán nem volt nehéz az átállás.
2: Olyan volt, hogy ismerte valakit annyira, hogy tud, hogy milyen trükköket alkalmaz esetleg a szőnyegen?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen volt, és pontosan ez az előnye annak, hogyha valaki mondjuk birkózott, és vagy már hosszabb ideje bíró, látja és tudja, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell, mi az, ami onnan ki fog indulni, vagy esetleg mik azok a esetlegesen negatív dolgai, azokra már előre lehetett figyelmeztetni, úgyhogy igen, természetesen ez előny is volt, és figyeltem is rá mindig folyamatosan a mérkőzések irányítása alatt.
4: Nem fogjátok elni, én is bíráskodtam, de én akkor már nem birkóztam, és a legnagyobb dicséretet nevelőedzőmtől, Széles Józsi bácsitól kaptam, Isten nyugosztalja őt, aki egy meccs után azt mondta, hogy hát nem is látszik rajtad, hogy fradista vagy, és mondom, hát köszönöm szépen, ez a legnagyobb dicséret, mert nem is látszott rajtam, hogy a Fradiba birkóztam, és a Józsi bácsi volt az edzőm, úgyhogy én Rögit láttam többször is bíráskodni, szerintem amit eddig elmondott, az abszolút alátámasztja, hogy meg jól is néz ki. Na fontos, hogy néz ki, hogy megy. Már megbeszéljük, de nem úgy értem, hanem az, hogy a kiállása, tehát most ebben a szempontból, de hogy még azt mondom, hogy a rossz döntést is, ez pont Péteri Lacinál mondtam, aki arancsipos nemzetközi bíró volt vendégünk is, hogy ő még a rossz döntést is úgy tudta előadni, hogy már szinte el is hitte neki mindenki, értitek? Nyilván a döntésének a legnagyobb része jó döntés volt.
3: Még a vesztes is megköszönte.
4: És még a vesztes is ezt is azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt történt. Szóval értitek, miről beszélek, és szerintem Rögi abszolút ilyen. Még annyi, hogy az edzők időnként felidegesítik, de ezt majd le kell vedlenie, és akkor még jobb lesz, mert igen. Szerintem ebben nem szabad belemenni ebbe a zsákutcába.
3: Abban nem.
2: Említetted, hogy a 7-7 napján reggeltől estig a birkózással foglalkozol, marad-e bármire idő emellett?
3: Amikor marad, akkor igyekszem kihasználni. Tehát az unalom kifejezést azt már amióta itt dolgozok, szerintem azóta elfelejthettem, de nyilván azért örömmel tölt el minden egyes mozzanat a dolgoknak, ahogy működik, illetve hát nyilván a mi munkánk az, ami abszolút nem látszik, mert nyilván az irodában van, viszont anélkül nem lenne semmilyen sportsiker sem, viszont vagy ebből a szempontból pedig én tényleg majdnem minden egyes érmet egy picikét magamnak is érzem, mert tudom, hogy a sarkalatos munkát, az nyilván a legsarkalatosabbat, legkeményebbet a versenyző, mellett az edző, de sokszor kell azért a lelket tartani az apparátusban is, hogy igen, mi papírmunkázunk, nekünk számítógép mögött ülve kell lenni, de sokszor el szoktam mondani, hogy egy svájci óra az egy nagyon drága óra. Annak lehet, hogy egyébként a szerkezete a legdrágább, de a mutatója lehet a legolcsóbb, viszont anélkül ugyanúgy nem működhetne az az egész óra, úgyhogy ez a kedvenc mondásom, amit többször is el szoktam mondani az apparátusban.
2: Az egyértelmű, hogy a sportolók, birkózók eredményeit hogy lehet mérni, mert erre vannak a versenyek, de hogy lehet a szövetség főtitkárának a munkáját mérni?
4: Fizetésemelés esetleg van a Petinél, hát, jelzem.
3: Igen, hogyha saját magam, vagy pedig a barátaim akarnák mérni, és azt gondolnák, hogy ha emelik a fizetésemet, jól végzem, de ugye nyilván ez nem egy olyan mutató, ami mindenki számára megmutatná az eredményességét. Igazából úgy gondolom, hogy valamennyire, sőt, leginkább az állami sportirányításnak az elismerő szavai rengetegszer szoktak minket pozitív példaként említeni. Ezek azok a dolgok, hogy nincsen visszafizetési kötelezettségünk a különböző támogatásáknak a gondos felhasználásával, a pontos elszámolásából, illetve számomra az egyik legfontosabb veszőparipa az a határidő kérdése, és soha ne semmilyen határidőből nem szeretek kicsúszni. Rengetegszer van, és itt jön vissza egy picit a sportos múlt is, rengetegszer vannak olyan jellegű felettes szervektől jövő azonnali határidők, amikor szépen az aktuális munka félrehagyása, illetve a munkaidő lejártának figyelmen kívül hagyása következik, de mindig igyekszem a legpontosabb tőlem telhető, legpontosabb, legprecízebb papírmunkára. Ezek azok a dolgok, ami a tényleg többször is alelnök úrnak is, illetve egyéb szövetségekkel és sokszor pozitív példaként vagyunk állítva, hogy nálunk minden rendben működik. Ezek azok a dolgok, úgy gondolom, amik úgymond a főtitkár, mint apparátus irányítójának a munkáját leginkább tudják jellemezni.
4: Hogy mondjak egy konkrét példát, pontosan tudjuk, új sportvezetés állt fel, ugye a választások után is Kánoki Kis Attila, aki egyébként sportújságíró kollégánk, és ötösen klasszis volt annak idején, azt mondta a birkózókra, hogy hála a jó Istennek, veletek minden rendben van, természetesen akár a ranking, akár a jövő évi EB rendezés pályázat kapcsán minden segítséget megadok. Ez tökéletesen alátámasztja az előző szavakat. Tehát a konkrétan egy ember, aki az egész sportérétesnek a vezetője, boldog, hogy a részterületeken, tehát hogy nem kell, van 1 millió dolog, amit most hirtelen a nyakába szakadt, és legalább ezzel nem kell foglalkozni, mert a birkózóknál minden rendben.
3: Úgyhogy igen, mi az apparátusnál általában kétszer bontunk pezsgőt, egy, amikor valakinek az érmet akasszák a nyakába, illetve akkor, amikor megkapjuk a minisztériumtól, vagy az év felett az elszámolásnak az elfogadó nyilatkozatát.
2: Milyen gyakran kell pezsgőt bontani? Utóbbi esetben.
3: Ugye nyilván az elszámolásoknak az elfogadása az nem rögtön a soron következő, vagy a következő naptári évben van, viszont így ebből a szempontból eléggé összefolyik, mert sokszor van hiánypótlás, sokszor van az, hogy a 3 évvel ezelőtti nagyobb többféle támogatás biztosít számunkra az állam, így már néha dátumot se nézzük, csak bontjuk a pezsgőt, hogy ez is rendben van kategória, mert azért eléggé összefolynak néha a dolgok, és soha nem tudom, hogy előre egy 4 évvel
4: korábban.
3: Nem 4 évre előre mutató szakmai tervet kell beküldenünk, aztán egy 3 évvel ezelőtti hiánypótlás, néha holnapra egy adatszolgáltatást, úgyhogy így néha az időjelzékünk az így kicsit így elveszlik, és ha nem lenne egy táblázatba összefoglalva, hogy melyik támogatási vagy támogatói okirattal éppen hogy állunk, akkor nehéz lenne fejben tartani.
2: Nem csak az állami sportirányításban, hanem a birkózóknál is lesz változás. Lőlinc Tamás kerül az elnöki székbe. Mit vársz tőle a közös munka során? Vagy milyen munkát vársz tőle?
3: ne szaladjunk ennyire előre az időben, ugyanis a közgyűlés csak holnap lesz, addig még csak a jelölés zárult le, de viccet félretérve.
4: A holnap azt jelenti, hogy pénteken, tehát a magyarul a felvétel időpontja az még egyel, de mivel ő az egyetlen jelölt, akkor maradjunk abban, hogy nagyon valószínű, hogy a olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok lesz.
3: Viccet félretérve természetesen, amikor a közösségi média egyéb platformokon bejelentette az indulását, én úgy éreztem, hogy tényleg, mintha összefogta volna, egy hirtelen a birkózó közösség az így hirtelen összefogott volna, és egyből szinte mindenki őt támogatta ebből. Ezt kezdetben a jelölési folyamat lezárult előtt, még ugye a kommentekből lehetett látni, az elismerő szavakból, a hívásokból, tehát nyilván elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen nagyszámú tagszervezeti jelölés után esetlegesen nem így történne. Tamás igazából pályafutását tekintve abszolút példaértékű, tehát nyilván nem csak az érmei száma miatt mondom ezt, hanem tényleg, hogy pont azt hiszem a tegnapi nap folyamán hallottam, hogy Tamás az a legfiatalabb és a legöregebb Európa bajnokunk is egyben, ugye a nyert 4 Európa bajnokságot, úgyhogy ez azért a hosszú pályafutását is jelenti.
4: 15 év, 15 világversenyesére.
3: Igen, 2 olimpia. A többi is számomra egyébként abszolút, hogy amikor már nagyon-nagyon az utolsó, hogy miért megnyertem az olimpiát, azt megelőző olimpia után már nagyon-nagyon elbizonytalanodott, hogy szeretné folytatni, és számomra ez, ami még szerintem most is kirázza ideg tőle, hogy belegondolva, és az utolsó ciklusban még nyert egy Európa-bajnokságot, és megnyerte a világbajnokságot, és megnyerte az olimpiát.
2: Amit egy évvel eltoltak, ugye?
3: És ráadásul plusz egy évvel eltoltak, tehát a fogamat összeszorítom, és még 4 évet kibírok a szőnyegen, lett belőle 5, úgyhogy így a sportolói pályafutása terén abszolút példaértékű, és hosszabb ideje dolgozunk már együtt, úgyhogy mint magánemberként is abszolút felnézek rá, mert a legtöbb embernek szerintem, hogyha csak 1-2 élme lenne az ő érem kollekciójából, egészen biztos, hogy 2-3 méterrel a föld felett járna, ő viszont mindig is megmaradt ugyanaz az a Lőrinc Tamás. Úgyhogy én nagyon nagy izgalommal várom a közös munkát vele. Eddig is borzasztó nagy boldogsággal töltött el, hogy konkrétan példaképeimmel dolgozhattam együtt. Legyen szó a válogatott stábból, az én korábbi válogatott edzőimről, legyen szó Bácsi Péter szakmai igazgatószról, aki hagyd nem mondjam, hogy hányszor csalta emberek is, jó magam szemébe is könnyet egy-egy szőnyegen bemutatott győzelmével, küzdeni akarásával. Vagy említhetem itt Bacsa Péter alelnök urat is, aki a korábbi számomra abszolút elérhetetlen bírói pályafutása után azóta is folyamatosan maradandót alkot a hazai, a nemzetközi sportvezető és diplomáciai tevékenységek terén. Tamás hosszú évek óta az akadémiának a szakmai irányítója, hosszú évek óta az elnökségünk tagja, így ezért abszolút jó rálátása van a sportágunkra. Rengetegszer hasznos tanácsokkal is látott már el minket. Én úgy gondolom, hogy így lesz teljes a Magyar Birkózó Szövetségének a sportvezetése, és azt gondolom, hogyha az újonnan felálló állami sportirányításban nem lesznek radikálisan nagy változások, vagy esetleg radikálisabb struktúrabeli változások, akkor úgy gondolom, hogy a korábbi méltó hírnevünket megőrizve folyamatosan fejlődni is fogunk tudni még jobban.
2: Legyen így, ezt kívánom. Én is, és szerintem minden magyar sportkedvelő, ebből a felsorolásból is érződik, hogy jó kezekben van a magyar birkózás. Röglert Gábornak, a Magyar Birkózók Szövetsége főtitkárának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönjük a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
0: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyar!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Another one.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Daddy and Day.
1: Good luck, though.
2: A Sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de ami fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Beró Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Antal Róbert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején. TCO, mit jelent?
3: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátaink, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
2: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
3: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet, ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót, meg a jiu-jitsut keverte össze, és a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre, és ez a lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és

0: Mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdve úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
1: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
0: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy egy elég nagy kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110, nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészetet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez oda fel is van festve a falra, amikor bejött, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És a szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után meg rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megüljük a másikat, az csak egy mellékes dolog, mert nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
1: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
0: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És ő rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbánja a sorba, látja, hogy többen itt vannak már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
1: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
0: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szép lassan mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcban, vagy egy földharcban, vagy egy formagyakadban, vagy egy önbizalomban. Úgyhogy ez nagyon fontos.
1: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
0: Igen, hát a minden mellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Embukán Kempóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugyebár nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, forma gyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifelé egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteltudók vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
1: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell, viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
0: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint hogy mondtam, az eredeti rész ez a karate, judo, jiu-jitsu, hogy onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét, úgyhogy mint a karatésok, meg a judósok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketővig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak legyen edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzó erő, hogy készen is gyakorolja a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
1: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
0: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fejrövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából harcművészelveit, dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdve ők fejrövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
1: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik. Antal Roberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
0: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat. Ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig. Úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempót úgy szeretessük meg velük, hogy legyen játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert a zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot. Úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozatal. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
1: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, de hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
0: Igen, ugyebár hát maga az ütésből nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikája, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Amúgy Peti a kollégám bele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
1: Szia!
2: Mészáros Péter.
1: Bera Emese. Csó. Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
2: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
1: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
2: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, ebbe a korba elnézhető.
1: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
2: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra, akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a Kempóhoz. Tehát az elején még nem is Kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
3: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció, jó, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy körívesz combra, vissza lerakom, és két lábra fogok bevenni, elkem a testsúlyomat, robbanok be a két lábra, a gyöngyömre, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire lenne a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, nagyon combos, rakom vissza a lába, elkem a testsúlyom, megyek a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyeltél?
4: Meg
3: most rácok!
4: Osz!
3: Nem
4: hallom! Osz! Na mehelj gyorsan, gyerünk én, srácok!
3: Megvan a párnak, hogy csime?
1: miközben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sívcsontvédő, vagy igen, lábfejvédő, valami ilyesmi.
0: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadat technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés, elkerülés, ez nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot, meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnoknak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy is.
1: A meleg miatt nem?
0: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az versenyszabályától függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózzunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül.

0: Én akkor Szűcszavó Levente vagyok, 5. Kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
1: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
0: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
1: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
0: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések és ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
1: De valaki ezt megmutatta, hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
0: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
1: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
0: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de ezelőtt aikidóztam.
1: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
0: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel túl egyszerű is volt, mert ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
1: Versenyzel is?
0: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számol, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
1: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
0: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
1: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy néz ki egy verseny?
0: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
1: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
0: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronform gyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg csak megmutatod, hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Úgyhogy nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálnod mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
1: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
0: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyen fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
1: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
0: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
1: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér? Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
2: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnánk, hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
1: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
2: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amiben bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
1: De az edzősködés az tart továbbra is, ebben az állapotban is, ugye?
2: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy tempó edző, tehát, hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
1: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
2: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
2: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön, és akkor megmutatja a tudását, vagy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek a munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
1: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
2: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zambukán kempú harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zambukán kempú nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
1: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
2: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
1: De bocsánat, ezeket... Tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg?
2: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
1: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
2: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
1: Mennyi idősek ők?
2: 6 és 4.
1: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
2: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra. Meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja. Úgyhogy ez azért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
1: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg úgy ez az egész. Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
2: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, hát, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak.
1: A Sporthely mai házigazdája kiválasztotta Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
3: Yo, Central Village. Bea Jane, South Spring, Rose Heights, High Reduction, your squash man, La Boss, your daddy one, Big Voice, Six.
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kerül Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A mai emberünk Székely Balázs, aki evezős volt, de leginkább arról ismert, hogy azon túl, hogy szövetségi kapitányként is tevékenykedett, sok embernek segített céljai megvalósulásában. Majd beszélünk erről is, de voltunk egy olyan kvízversenyen, ahol te is játékos voltál, és néhány másodpercre megszólalt egy zeneszám, és föl kellett ismerni az előadót. Te nem csak az előadót mondtad meg 5 másodperc elteltével, hanem a dal címét is, de közte olyanok, mint Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Sting, Uriah Heep, Manfred Mann, Earth Band. Honnan a zene iránti érdeklődés és tudás?
3: Fiatal koromtól kezdve mindig is fontos szerepet játszott az életemben a zene. Sokat hallgattam, ugye én a 60-as évek vége, 70-es években voltam kamasz, és fiatal felnőtt, és nagyon sok zenét hallgattam, és talán innen.
2: A családból, ha jól tudom, akkor a felmenők jogászok, ügyvédek voltak. Neked nem volt kedved ehhez a pályához?
3: A családom elég szerteágazó, az ükapám Sulek Frigyes, aki a halászbástyát tervezte, és a Jánoshegyi kilátót, és egyik ágon sok építész. Az apai ágon pedig valóban így van, jogászok, ügyvédek, jogászok, a nagypapám országgyűlési képviselő volt 45 után a Barankovics-féle kereszténydemokrata néppártban. Úgyhogy volt politikai pályafutás is, és sok jogi hozzáértő ember a családban. Engem is a magyar történelem, tehát elsősorban a humán tárgyak vonzottak általános iskolába és középiskolába, de amikor elkezdtem igazán komolyan sportolni, evezni, ott szinte eldőlt, hogy az edzői pálya lesz az. Azt gondolom, hogy az elég humán beállítottság, és tulajdonképpen 17-18 éves koromtól ez az irány, ez meg is maradt, és elégedett is vagyok vele.
2: Mondod, hogy elkezdtél evezni, ez ugye a Ferencvárosban történt. Nem megbántani akarlak, de alkatilag a Jóisten téged evezősnek teremtett szerinted?
3: Nem igazán. Habár nagyon sokan értek el nálam, gyengébb alkattal is nagyon jó eredményeket az evezésben. Úgy alakult, hogy egy általános iskolai, óvodai általános iskolai barátomat toborozták a Fradiba evezni, és mondta, hogy nagyon jó lenne, ha én is lemennék. De én nem akartam, eltett 3 hét, és az a fradis edző az eljött a mi iskolánkba is, és akkor kiderült, hogy ez a barátom oda jár, hát akkor én is lemegyek. Belekezdtem, és hát örök szerelem lett belőle.
2: Talán a tanári pálya is vonzhatott, hogyha jól emlékszem, csak valahogy amiatt döntöttél talán az evezés mellett, hogy egy edző többet tud lenni a gyerekkel, mint egy tanár, aki heti 1 vagy 2 órában találkozik vele.
3: Abszolút így van. Gondolkodtam a tanári pályán, de mondom, 17-18 éves koromra eldőlt. Egy megszállott fanatikus edzőhöz kerültem 15 és 18 éves korom között, és ez nekem nagyon tetszett. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, és aztán az edzői pályámon is egy edző, főleg egy állóképességi sportágban, hetente 4-5-6 alkalommal van, hogy 7 nap mindegyikén van esetleg edzés, és van olyan, hogy több edzés van egy nap. Tehát tulajdonképpen a családommal nem töltöttem annyi időt, aludni jártam haza, az iskolába kötelező volt bemenni, de az igazi időtöltésem, közösségem az az evezős társaság volt. Ott töltöttem minden időm, és az edzőm végig ott volt. Tehát egy edző nagyon-nagyon komoly hatás. nyilván egy pedagógus is egy tanár, de azért, aki 3-4-5 órába tanít egy héten valamilyen tantárgyat, az azért nem olyan közelség, mint egy edző, aki naponta 2-4-6 vagy esetleg 8 órát van a tanítványaival. Rettenetesen komoly hatást gyakorolhat a sportoló egész életére, pályafutására.
2: Mi a dolga az edzőnek? Azt ugye külső szemlélő látja, hogy az evezősnek kell egy nagyon erős láb, két nagyon erős kar, kell egyfajta technika, és kell, hogy valami esze legyen. Eszek közül mit tud fejleszteni az edző, és minek a segítségével?
3: Sokszor mondtam, ezt most is tartom, hogy egy evezős edző, az én szerintem egy jó evezős edző, az zseni. Mégpedig a következő miatt, az evezésnek két olyan dolog van, ami meghatározó. Az egyik, hogy egy olyan állóképességi sportág, ahol mind a három alapképessége szükség van. Szükség van az erőre, az állóképességre és a gyorsaságra. Ezek alapvetően együtt fejleszthető körülbelül 14-16-17 éves korig. Tehát, hogyha valaki 8 évesen fut egy busz után 200 métert sprinttel, attól nem csak a tüdeje lesz, fejlődik egy kicsit, hanem valószínűleg a vádlia is. Körülbelül ez a 14-16 éves korban szétválnak ezeknek az alapképességeknek a fejleszthetősége, és hogyha az egyiket fejlesztem, majd egy kicsit kárára van a másiknak. Ha a gyorsaságot fejlesztem, valószínűleg hátrányba kerül az állóképesség. Ha maxerőt fejlesztem, szintén az állóképesség hátrányára van. Ha az állóképességet fejlesztem, akkor lassabb lesz a sportoló, nem gyorsul. És egy evezős edzőnek ezt a hármat kell összehoznia, mint egy spirálba folyamatosan fejlesztenie. Hogy az állóképességre is úgy dolgozzon, hogy közben tudja növelni a maxerőt, és tudja növelni a gyorsaságot. Ez az egyik, ami nagyfokú zsenialitást kíván. Szakmai hozzáértés természetesen. De a másik dolog pedig, hogy az evezés egy különleges, hasonlítsuk össze az úszással vagy az atlétikával, de akár a vívás a sok számú sportágakkal.

0: mell, és nagyon más az 1500 méter gyors. Hogyha lejön egy bármilyen alkatú evezősnek egy gyerek, akkor arra a 2000 méteres távra kell felkészíteni. Akkor is, ha kicsi, ha nagy, ha sovány, ha zömök, ha nagyon erős, ha vékony. Tehát egész egyszerűen ez az előbbivel elmondottakkal, ez egy olyan összetett komplex dolog egy evezős edzőnek, hogy aki ebbe jó, az tényleg mindent tud a szakmáról.
1: Meddig lehet hajtani egy evezőst? Ezt azért kérdezem, mert akár Szegedről beszélünk, de mondhatok ergométeres versenyeket is, amikor befejeződik a verseny, akkor vannak sportolók, akiket szinte újra kell éleszteni, tehát halálukon vannak, nem kapnak levegőt, végérvényesen kihajtották magukat. Érzi az edző, hogy mi az a határ, amin túl már nem szabad tolni?
0: Egyrészt igen, másrészt az ember egy szerencsés szerkezet. Ugye ez köztudott, hogy egy lovat addig lehet hajtani, amíg meg nem döglik. Tehát biztos mindenki tudja, hogy régen postakocsi állomások voltak, és mondjuk Európába vagy Amerikába mentek a lovas kocsik, és bizonyos helyeken lovakat cseréltek. Ha tovább hajtották volna, akár beledöglik a ló. Az emberi természet nem ilyen. Az embernél az ájulás, sokszor mondják, hogy ájulásig hajtott, és látunk olyan sportolókat, nézzük meg evezősöket a mexikói olimpián, ugye ott még ráadásul magaslaton volt elég oxigénhiányos környezetben, rendszeresen végigevezték a távot, és elájultak, ezért vannak a kísérő motorosok, hogyha a hajóból esetleg kiesne, egyből ki tudják menteni. Az ájulás, az tulajdonképpen a szervezet védekező mechanizmusa, és hogyha valaki elájul, addig hajtotta magát, onnan káros lenne a szervezetre, ezért jön be az ájulás. Tehát nem probléma egy állóképességi sportágban, ha valaki akár ájulásig hajtja magát, nem fog károsodni a szervezet. Természetesen az edzők tudják azért, hogy hol a határ, nem hajtják ájulásig minden nap a sportolókat. A verseny szokta kihozni azt a teljesítményt, ugye ott egy plusz motiváció van a versenyen az edzésekhez képest, hogy esetleg a sportoló addig hajtja magát. Inkább az edzőknek arra kell figyelni, és ez egy fontos tudomány még, hogy túl edzésbe ne hajtsa a sportolókat. De maga a sportteljesítmény alatti teljes kihajtás, tehát hogy mindent kihoz magából, az nem káros. Akkor lenne káros, hogyha minden felkészülés, edzés nélkül jut el valaki oda, az semmiképpen nem használ a szervezetnek. Ezért nagyon fontos a rendszeres, átlagembernek is egyébként, mert jöhet hirtelen valamilyen terhelés, hogy rendszeres mozgás, rendszeres edzés, rendszeres terhelés hatása után menjen el versenyezni.
1: Székely Balázsral beszélgetünk, és mondok két nevet neked, és mind a kettőről mondd el, hogy mi jut eszedbe róla. Háromházi Albert.
0: Háromházi Albert volt az első edzőm. Hát tulajdonképpen ott szerettem meg az evezést. Tehát azt kell tudni róla, hogy én nála nyertem először magyar bajnokságot, és amikor átkerültem a következő évbe másik edzőhöz, még akkor is a következő években az a csoport, akik mi az Albertnél voltunk, az a csoport az Alberttel ment el nyaralni. Tehát amikor a bajnokság után szünetet kaptunk, akkor az Albert bá volt, aki tulajdonképpen pótapánk volt, fantasztikusan oda voltunk érte, nagyon jó hangulatot tudott csinálni, meg tudta szerettetni az evezést. Talán egy érdekesség, hogy én az Albertnél kezdtem és nyertem az első bajnokságomat 73-ban, és a nagyobbik fiam pont 30 évvel később az Albertnél kezdett evezni, és nyerte az első bajnokságát 8-asban 30 évvel később szintén az Albertnél.
1: A második név Berec Béla.
0: Berec Béla, Albert után nem sokkal Berec Bélához kerültem, és hát tulajdonképpen ő az, aki végleg afelé fordított, hogy ez az én sportágam, és az egész életemet meghatározta. A Bélánál 4 szezon töltöttem 74-től 77-ig, ezek a gimnáziumi éveim voltak, és első gimnáziumba heti 7, másodikba heti 10, harmadik, negyedikbe heti 17 edzésem volt, minden időnket a Bélával töltöttük.

0: és talán az ő kezei alatt döntöttem el, hogy én ezt a pályát szeretném csinálni. Tehát az egész életemre meghatározó volt.
1: Azért az is befolyásoló tényező lehetett, hogy egy kerékpáros baleset tulajdonképpen meghatározta, hogy meddig lehetsz versenyző.
0: Igen, 1979-ben volt az Aram nyelvényesek az olimpiára mozgalom, és egy megyei kerékpár túra 60 kilométeresre indultunk Budaörsről, és 2 kilométer után egy Wartburg behajtott a tömegbe, és hát engem talált el. Egy 8 méteres repülés után össze-vissza törtem magam, és ahol a kilincse eltalált az autónak, az egyik ajtó kilincse is oldalával lökött föl szerencsére. Ott megsérült a lábam. Még a következő szezont végig versenyeztem, és elég jól is ment pont 80-ba. Ott kijutottam Moszkvába, a moszkvai olimpia előtti pályaavató versenyen én indultam még egy pár evezősbe, de a lábam sérülése egyre rosszabbá vált, és emiatt a versenyzői pályafutásomat be kellett fejezni. Én akkor már 78 és 80 között elvégeztem a középfokú edzőit, 2 évest, és 80-ban fölvettek a szakedzőire, tehát tulajdonképpen a versenyzői pályafutásom után egyből edzősködni kezdtem.
1: Az a kérdés, hogy mikor indult el nálad ez a fajta őszinteség és szókimondás, ami mondjuk az ellenségszerzésnek az egyik legjobb módszere, ami talán még mind a mai napig benned van, mert én emlékszem olyan elnökségi ülésekre a szövetségben, ahol hát eléggé megmondtad, hogy mi a valóság.
0: Én azt gondolom, hogy ez mindig jellemző volt. Én őszinte embernek tartom magam. Biztos sokan nem így gondolják. Én ezt gondolom magamról, és hát biztos, hogy politikusabb alkat lennék, akkor sokszor hallgatnék, tudja az ember, hogy mikor kéne hallgatni. Én azért általában kimondom a véleményem, hogy ami a szívemen, az a számon. Nem szerzek ezzel nagyon sok hívet.
1: Voltál szövetségkapitány is, illetve volt egy érdekes pozíció a szövetségben, a válogatott edzői csapatának, tímjének voltál a vezetője. Akkoriban hogy állt a magyar evezés?
0: Jobban, mint most. Jobban, mint most. Ez 2011-12-ben volt a londoni olimpia előtt. A pekingi olimpiára egy csapatunk jutott ki, és az elég nagy csalódás volt, illetve tulajdonképp 2, mert egy paraevezősünk is kijutott szerencsére. Ott egy 14. helyen zárt egy könnyűsúlyú 2 paraevezős, és 11-10 végén kezdtem el az edzői tímmel dolgozni, és tulajdonképp 11-12-ben voltam szövetségi kapitány, de hát akkor olyan eredmények voltak, még nem volt túl messze a tudatban a Pető Haller párosnak a 2 világbajnoki címe, vagy a Varga Hirlingnek és a Pető Hallernek is az olimpiai 5. helye, majd a Varga Hirling világ és Európa bajnoki címe. Voltak fiatalok, a 2010-ben a jelenlegi szövetségi kapitány már U23-as VB-n ezüstérmet nyert, Európa bajnoki döntőbe voltak már, tehát jobban állt az evezősportunk. Sikerült Londonba 2 csapatnak kikerülnie, minden nehézség ellenére. Azóta tulajdonképpen a nemzetközi eredményeink, főleg az olimpiai számokban, azok nem olyan szerencsések. Kevés versenyzőnk van, nincs nagy támogatottsága az evezősportnak, és az elmúlt 15 évben nem folyt mindig magas színvonalú szakmai munka.
1: A jelenlegi szövetségkapitány ugye Simon Béla, ő ugye Juhász Adriánnal, illetve hát később kényszerből egy másik párral is ment. Ő azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egészen kiskortól bevonza a sportág a fiatalokat, mert hogy óriási az elszívó erő egyrésztről a más sportágak irányából, gondolok itt a labdasportokra, a látványsportokra, részben pedig a műszaki fejlődés, a technika fejlődése okán a gyerekek szívesebben vannak egy bezárt szobában. Te hogy érzed ezt, mint szakosztályvezető?
0: Igen, az egyik részével egyetértek, a másikkal nem. A Béla jól fogalmazta, nagyon nagy az elszívó erő. A mai világban, az egész világunk a könnyű ellenállás felé halad. A sport, és ezen belül egy állóképességi sport, az nehéz ellenállás. Ott le kell küzdeni az embernek egy csomó akadályt, és elsősorban a fejekbe, környezetekbe levő akadályt. Bizony akkor a kütyüktől el kell szabadulni, nagyon kemény munkát kíván, ez teljesen igaz. A fiatalkori evezésnek nem vagyok híve. Meg kéne próbálni odakötni a klubhoz, de most is az evezőseink zöme valamilyen baráti, rokoni kapcsolaton keresztül érkezik a sportágba. Viszonylag kevés a toborzás, de szerintem hiba, túl korai korban kezdünk toborozni. Az evezés egy nagyon bonyolult idegizom koordináció, nem megyek nagyon mélyen bele a részletekbe, de talán 13-14 éves kor az, amikor érdemes elkezdeni, szerintem előtte nem nagyon, viszont nagyon sokat segítene, hogyha más sportágakkal tudnánk kapcsolatot teremteni, ahol már előképzettséget kap egy leendő evezős. Tehát olyanokkal, aki úszott, triatlonozott, atlétizált, és valahogy nem találta meg azt a közeget, nem találta meg azt a hangulatot a sportágában, és váltani szeretne, mindenképpen nagyon jót tenne az evezősportnak, hogyha komoly előképzettséggel kezdenének evezni. Példákat azért hadd mondjak, Karikó Katalin nevét mindenki ismeri, az ő lánya Francia Zsuzsa, aki az egyetemen ismerkedett meg az evező sporttal, magas, nagyon jó alkatú, tehát evezésre kiváló 193 centi, az egyetemen kezdett el evezni, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok, aki Londonban nyerte a női egypárevezőst 20 évesen, aki Rióban nyerte a női egypárevezőt 20 és fél évesen kezdett evezni, mind a ketten atlétizáltak előtte. Aki most a férfi olimpiát nyerte, a Zeidler, német sportoló, ő úszó volt előtte. Tehát az evezésben akár viszonylag késői kezdés sem hátrány, ha van előképzettsége, előny, hozzá kell tennem, hogy az evezés nem a tinédzserek sportja, ugye tornába hoztak egy olyan, azt hiszem a Bicserova nyert nem egész 14 évesen, és akkor hoztak egy olyan szabályt, hogy 14 éves kor alatt felnőtt olimpián nem indulhat. A mi sportágunk nem ilyen. Itt gyakori, hogy 30-32, akár 36 évesen valaki olimpiai bajnok lehet.
1: A maratonfutás magyar rekordját egy olyan hölgy tartja, aki 28 évesen kezdett el futni. Amikor te abbahagytad a szövetség kapitányságot, akkor lett az evezés kiemelt sportág. Tehát 2014-ben történt meg ez az áttörés. És akkor mindenki nem csak a sportágban, hanem általában a magyar sportban azt gondolta, hogy na most eljött a pillanat, hogy az evezősök végre megmutathatják. Lesz eszközük, lesz humán erőforrás, edző lesz, minden lesz. Aztán mi lett?
0: Nem igazán jól használta föl szerintem a sportág a kicsit bővelkedőbb, vagy több anyagi forrást, mint addig. Sajnos most is rettenetesen kevés. Hadd mondjak egy példát. Londoni olimpiára, olimpia idején a Magyar Evező Szövetség költségvetése 106 millió forint volt. Ez kiegészült, talán fölment 120-ra átfutó tételekkel. A londoni olimpiára az angolok fölkészítettek egy négyest, és ez a négyes, ez olimpiai bajnok is lett, ennek a négyesnek forintba átszámolva egy éves felkészülése 300 millió forint volt. Ugye lehet érezni a különbséget. A Magyar Evező Szövetség összköltségvetése volt annyi. Kiemelt sportákként körülbelül a költségvetésünk 350 millió forint, itt is vannak átfutó tételekkel, Gerevics ösztöndi egyebekkel, tegyük föl, hogy 400 és 500 millió forint között van a költségvetés. Rettenetesen kevés. Az evezés sajnos drága sport, hajólapát egyszerűen horror áron kapható, és sajnos szükséges, hogy a legjobbjaink folyamatosan, ha nem is évente, de 2-3 évente új hajót, új felszerelésbe versenyezek, az még jó lehet aztán később az ifiknek, tehát az a hajó, amit egy felnőtt versenyző használ, és 2 év után már leadja, az még 10, 12, 15, 20 évig használható egyre lejjebb menő korcsoportoknak, de igazán nagy versenyre kipuhul, nem lehet benne versenyezni. Rettetesen sokba kerül az üzemanyag, motorcsónakkal kell követni, az evezés egy, mint mondtam, bonyolult idegizom koordináció, és muszáj a külső szem, aki javítja a mozgást folyamatosan evezés közben. Gondoljunk az üzemanyagra. Most a védett áron nem tudjuk megvenni a motorcsónakba az üzemanyagot a mai nap. De nagyon sokba kerül, és természetesen sokba kerülnek az utazások, a versenyzések, az edzőtáborok. Azt, hogy ezzel a megemelkedett költségvetéssel a 14-től kezdve is a világon szinte az utolsók között vagyunk azokkal az erőforrásokkal, amit az evezősportra fordíthatunk. Ahhoz képest még mindig jók az eredményeink. Egyet az előbb nem mondtam, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azért könnyű súlyúak között nagyon jó eredményeket értünk el. Volt egy Galambos Petink, aki 3-szoros világbajnoki ezüstérmes, 2-szeres Európa bajnok, az összes többi más kiemelkedő eredménye mellett. Nagyon jó lenne, hogyha normál súlyban is találnánk Simon Béla, Juhász Adrián vagy Galambos Péterhez hasonló tehetségeket.
1: Székely Balázsról beszélgetünk, aki korábban szövetségkapitány volt, és ha már a pénz szóba került, akkor volt az életednek egy olyan időszaka, de aztán időszakosan talán többször is, amikor egy kicsit hűtlen lettél az evezéshez, mert a síelés volt a középpontban, ennek egy kicsit anyagi okai is voltak?
0: Az elején nem. Tehát elsősorban inkább az evezős közeg volt az oka. Tehát én a síeléssel az evezősporton keresztül ismerkedtem meg. Az edzőnk, említett Berez Béla, már 74-ben elvitt sífutni, megtanított sífutni, és az evezésnek kiegészítő sportága a sífutás. De sokszor olyan sokat sífutottunk, hogy már lázadoztunk, és akkor azt mondta, hogy béreljünk lesikló léceket, és tanulgassunk ott magunkba. Nekem nagyon megtetszett, én aztán elmentem különböző tanfolyamokra, és aztán végeztem oktatói tanfolyamokat, magyart, osztrákot, nemzetközit, és alapító tagja voltam a Sioktatók Magyarországi Szövetségének, egy ideig elnökségi tagja is voltam. Az evezést sosem hagytam el, voltam egyesületben elnökségi tag, a gyerekeim eveztek, versenyeztek mind a ketten, de valóban volt olyan időszak, hogy nem volt szorosabb kapcsolat annyira, de hát végül is nekem ez az alapsportágam, és amikor visszakerültem, mostantól már ez nem fog változni, ez a hátralevő 40-50 évben én már maradok az evezősportnál.
1: 1948-ban és 1968-ban nyert olimpiai érmet magyar evezős, rendre evezősök általában, mert egységekben nyertek. Mikor lesz a következő olyan evezős, aki olimpiai dobogóra állhat magyar színekben?
0: Nagyon nehéz megmondani. Ehhez a dolgok szerencsés összeállása kell. Kellene hozzá extra adottságú, extra tehetségű sportoló, és mindenféleképp kellene hozzá egy jóval nagyobb költségvetés az evezősportban. Magyarul, hogy ki tudjuk választani, egyrészt jöjjenek hozzánk, ki tudjuk választani az extra adottságú sportolót vagy sportolókat, és azokat menedzselni tudjuk. Én azt nem gondolom, hogy olimpiai érmet közeljövőben nyerünk, nem kizárt, bármi lehet. Megint csak egy példát hadd mondjak, valamikor a 70-es évek végén a románok egy diszkoszvető hölgyet megtanította kevezni, eljött az első versenyére, megnyerte, 79-ben, ez volt azt hiszem 77 végén, 78-ban kezdett evezni, 79-ben világbajnok lett, 80-ban olimpiai bajnok, 81-ben világbajnok, és abba hagyta az evezést. Tehát csodák mindig vannak, és bízik benne az ember, de a realitást nézve nekünk hosszú távon kéne egy nagyon komoly, kidolgozott programmal tehetségeket keresni és menedzselni, egy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, ez lenne a jövő záloga, akkor számíthatunk olimpiai érmesekre.
1: De jóre nyugdíjas vagy, de facto azonban mind a mai napig dolgozol. Meddig tervezel, bár mondtad az előbb, hogy a hátralévő 40-45 év?
0: Igen, ez jó, mert amikor nyugdíjba kerültem, akkor mondták, hogy mennyit dolgoztam eddig, mondtam, hogy hát napi 10-12 órát azért igen, mondták, hogy nagyon jó, nyugdíjas vagy, akkor már 18-at is nyugodtan tudsz dolgozni. A klubomban is, és a versenyzőim is rábeszéltek arra, hogy egy olimpiai ciklust Los Angelesig még vállaljam a szakosztályvezetést, nem kizárt, hogy utána is, meglátjuk, nem lehet előre megmondani, de mindenképpen úgy szeretnék építkezni, és már vannak jelöltjeim, hogy át tudjam adni a szakosztályvezetést. Ugye én most elsősorban az MTK vezető szakosztályának vagyok a vezetője, ez ami foglalkoztat, és természetesen az, hogy a magyar evezősök, nem csak a mieink, de a mieink is feltétlenül minél jobb nemzetközi eredményeket érjenek el. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Székely Balázs, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: We were good.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.

élmény, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Hajrá! Van egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 4 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hát történelmi, rádió történeti egészen pontosan.
2: Magasságok vagy mélységek?
1: Pillanatoknak lehetnek a kedves hallgatók fültanúi. Ebben az édes hármasban egyszer sem volt még részem. Jó reggelt mindenkinek, Kovács Erika, állandó vasárnapi bútordarab.
3: Bútordarab, jó reggelt
1: állandó
3: kívánok!
1: Állandó vasárnap reggeli műsorvezető, Erdei Márka műsor szárkesztője, társ műsorvezető. Jó reggelt,
4: sziasztok!
1: És hát köszönöm a befogadást, gyerekek, az a helyzet. Szabó Szilvia, magyar hangja, kicsit rekettes, kicsit nazáris, de na.
4: De német Kornél.
1: De német Kornél. Jó reggelt minden. Na, meséljetek egy kicsit, milyen szokott lenni ez a vasárnap reggel? Én általában, akik ismernek, pontosan tudják, hogy ilyenkor szoktam álomra hajtani a fejem, és nem kinyitni a szemem.
2: Általában a vasárnap reggelek azok úgy néznek ki, hogy
1: jó, elkezdünk... Oké, köszönöm, minden mehetünk is zenélni.
2: Hogy elkezdünk egy kicsit sportról beszélgetni, aztán rátérünk arra, hogy Erika családja, hogy viszonyul a sporthoz. Most csúnyán nézett, hogy nem térünk
3: rá, bocsánat. Vissza is szívtam valamit.
2: Hogyha volt Forma 1, akkor Bogyó náluk, mármint Lando Norris, csak így az állandó hallgatók már tudják, hogy Bogyóka hogy szerepelt a hétvégén.
1: Álljunk meg egy pillanatot. Tehát Bogyóka, Lando Norris.
2: Bogyóka, Lando, ugye?
1: Tehát tegnap Frankl Andristól hallottam, hogy ez a kisgyerek az Kimi Antonelli. Mondtam Krejsz Bálintnak, őt hívtuk tegnap a körkapcsolásból, mondom, Bálint, hívnád, kérlek szépen a kisgyerek, vagy Antonellit egy picit kisgyereknek? Az, hát nem. Tehát az a Frankl Andrisnak meghagyom. Ezek után tehát össze lehet rakni a teljes
3: de
1: kis...
3: De nálunk csak otthon, Bogyó.
1: Ja, meg itt adásban. Tehát otthon, meg adásban.
3: Ez kicsúszott egyszer a számon, és azóta ezt Márk lecsapta, egyszer? És azóta... Hát azóta visszatér. Nem, azóta visszatér.
1: Aha. Na. Hát akkor, ha már sportról beszélünk, kezdjük a legfrissebben, mert szerintem ezt nagyon sokan átaludták. Szoboszlai... Mi történt? Meséld el már, kérlek.
2: Ővé volt a második gól a Liverpoolnál, egy óriási dugó volt, nagyjából 20 méterről balról, be a bal felső sarokba, még a levegőbe lőtt el, ugye?
1: Igen, kapásból. Egyszerűen bődületesen nagy gól volt. Az egyik ismerősöm így tudta ezt posztolni.
2: Ajaj.
1: Jobban könnyű. 2. Ez csak edzőmeccs volt. 3. Amúgy is csak... Ugye, tehát rögzítsük a tényt, hogy Magyarország a föld bolygó, vagy a golyóbison ezen a föld nevű helyen
3: Bogyóbison.
1: Az egyetlen Bogyókáiknál, az egyetlen olyan hely, ahol Szoboszlai Dominik bármit csinál, itt még mindig lesz olyan, aki a kákán nem az, hogy a csomót keresi, meg az élő fába beleköt, hanem akkor találja ki, hogy mi miért nem jó, és akkor itt a kifogások. Amúgy is csak edzőmes volt. Különben is csak csere volt. Amúgy meg direkt adták neki a labdát. Szappanos volt a kapus. Apropó. Majd hát erről akarsz beszélgetni, hogy mi újság van Nyíregyházán, mi történt?
3: Figyelj, megmondom őszintén.
1: Aztán a hatodik pont, ezt még nagyon nyám is belőtte volna pontosan, ugyanígy a gólnál.
3: Ez volt a hatodik pont.
1: Ez a hatodik pont. A hetedik pontnál amúgy is ez csak egy AI videó, a nyolcadik meg kit érdekel Szoboszlai. És teljesen olyan jót nevettem rajta 4 óra 33 perckor, amikor...
2: De korrekten összefoglalta
1: egyébként. Akkora gólt rúgott, hogy tényleg nincs...
3: Meg a holdról is látják.
1: De tényleg, de nincs élő ember Magyarországon kívül, aki ebbe bele tudna kötni. Itt biztos, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki majd elkezd kötekedni, hogy egyébként is Szappanossal, meg Varga Barnival, Ibizán, ki tudja, mit csináltak nyáron.
2: Azért legyünk diplomatikusok, a kedves ismerősöd, nagymamáját nem láttuk futballozni, lehet, hogy egy géniusz volt, tehát ezt itt azért... Hát azért nem minden szava átgondolandó, de van, amin azért el lehet kezdeni gondolkozni szerintem.
1: Igen. Na hát, hogyha már sportról beszélgetünk, ugye ez a legfrissebb, aztán ugye azt sem szabad eltagadni, hogy most Erika is néz valamit hivatalból, és ez nem a kacsameség, hogyha jól látom a kis
3: tabletjét. Nem, már lement Hongkongba ma az első kör férfi párbajtörbe és női kardba, egy-egy embert veszítettünk a négyből, tehát 3-3-an a 32-ben vannak,
1: világbajnokságban 64-es tábla. Mondjuk 6 óra 8 perc volt, még nem teljesen úgy fog az agyuk, mint a miénk.
3: Sajnos Nagy Dávid kikapott, és Piszana is egy tussal, úgyhogy 3-3 emberünk megy tovább. Meglátjuk, itt ma már érmeket osztanak, ugye tegnap.
1: Az első érmünk megvan, ugye Dósa Dániel nagyszerű bronzérme. Tényleg nem tud Dani a saját árnyékán túlépni? Hallottam valamiért.
3: Most már igen.
1: Már hát, ezzel túllépett, mert hát állítom, 30... még inkább túllépett volna, akkor biztos aranyérem.
3: Azért nem gondolom, mert a Csefiú a Csupenics az 15-2-re nyerte az egyik legjobb olasz ellen.
1: Az nem olyan nagy különbség.
3: De
1: úgy, egyébként.
3: Hogy 13-0 volt.
1: Ja, csak.
3: És ugye ezt tanítják gyerekként, az ugye az enyémek is vívtak, hogy amikor van ilyen...
2: Emlékszel, hogy kezdtük, hogy mi fog történni itt?
3: Tanítják az edzők, hogy amikor nagyon megy neked, és a másiknak nem ilyen van, akkor egy túst adjál neki, vagy szóval engedje neki. Ott 13-0-nál ott lehetett félni, hogy egy VB döntőben nem fog az olasz túst elérni, de elért kettő.
2: 15-2 egy VB döntő?
3: Az nem 20-os. Tudom, hogy volt-e már ilyen VB döntő valaha, és ráadásul törben.
1: Jó felkészült újságíró,
3: hogy? Tehát
1: jó reggelt.
3: Ezt senki más
1: nem. Ha szemmel lehetne ölni, Milán, élnék még? Milán, segít nekünk ma, hogy legyen a hangunk. Milán, élnék még? Nem, mi? Én is
3: szerintem
1: azt látom.
3: Keverjük már le.
1: Hát ez az. Na, viszont akkor egy kicsit beszéljünk Bogyókáról, ha már tegnap volt egy ilyen is, ha más sport.
3: Úristen,
1: sport,
3: engem Lucan megöl.
1: Minden szeretéből egy kicsit. Bogyóka elég komolyan kicentízte. 12 000? Nagyon komoly volt az időmérő. De az abszolút top jelenet az megvan, amikor Hamilton beállt az egyes rajtkockát megszerzőnek a helyére. Tehát Hamiltonnak nem szóltak a fülére, hogy amúgy Lajos, figyelj csak, nem te lettél az első. Tehát úgy volt vele, végignézte ezt, és azt is ugye Norris volt az utolsó.
3: Igen, aki ezt nem láttam ezt a jelenetén, de...
1: Beállt az első helyére,
3: és valami, szóltak neki?
1: Valami Jancsi, aki ott a helyszínen ugye igazgatja őket, olyan, tehát figyelj azt a kétségbeesést, ahogy ő rohant oda, hogy de már tudod, ugye ezt leparkolta, és ezek nem úgy vannak, mint hogy most így beülsz a kis izébe hétköznapi autódban, na jó, várj, adok gyújtást, lükvert, arrébb állok, azért ennek egy kicsit komolyabb procedúrája van. Lajos meg fogta magát, megördült, kiszállt, és akkor szóltak neki, hogy no, due.
2: Rutinból ki kell cserélni a táblákat előtte, nem kell szaladni.
1: Igen, hát végül is igen. Hát nem tudom, mi lett a megfejtés, mert utána sajnos a
2: rendőr... Megbüntették 3 rajt helyre.
1: Egyébként igen, hogy átvágták a Gordiusi csomót, meg a kisgyerek is Antonelli is kapott, ugye, ha jól emlékszem, büntetést.
3: Kisgyerek.
1: Frankl András óta most már én ismerem mondani, hogy kisgyerek. Azt
2: igen,
1: mondta
2: kapott
1: rá,
2: ő is 3 rajt.
1: Mennyi, hány éves? 18-19?
3: 19. De
2: már van jogsia.
1: Igen. Hát én is a saját gyerekemnek mondtam, már, amikor láttam Jamát mondjuk 2 éve az EB döntőbe így brillírozgat, hogy mondom, gyerek, szedd már össze magát. Mondom, egy korosztály vagy, hallod? Itt eltartalak téged, az meg mondom, ott focizik, normális vagy?
3: Tartsa már el.
1: Megpróbálta összeszedni magát, azóta kint van Olaszországban.
2: Hát azért tegyük hozzá, hogy azért Lamin nem nyert idén, ha jól tudom, kézilabda, junior.
1: Nem nyert másodosztály, U18 másodosztályban nem lett bajnok. Ez tény és való.
3: Azért valami más csak nyert.
1: Természetesen. Lamin? Nem tudom, tehát igen, ilyen imiumi világbajnoki cím. Igen, de az nem kézilabda, tehát azt nem jegyzik egyébként.
3: Vagy nálad a hírsorrend az kézilabda?
1: Hát most ebben az esetben egy U18-as másodosztályú bajnoki cím, vagy Lamia már világbajnoki címénél. Igen, bevállalnám az elfogult, tehát igen, elfogult lennék.
3: És belepett második helyre az U18-at.
1: Hát igen, valahogy a foci VB-t inkább. Jó, mondjuk figyelj, a hírsorrend nem szól, tehát a hírsorrend...
3: Azt hittem a beharangozott
1: szállásban. Ez egy szubjektív műfaj is tud lenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy akár még az atlétikai országos bajnokság is egy körön kettő tudna ezekre az eseményekre verni.
2: De nem véletlenül kezdtünk Dósa Dániellel.
1: Na, mi van Dósa Danival, tényleg, Erika? Mi történt?
3: Ha most reméljük, hogy pihen. Annyit tudok, ezt nektek el. Ez most Andrássy Tibor vív egyébként, és nem ő vezet. Ez a 16 közéjutási férfi párbajtörbe. Nem tudom, alszanak, kedden csapatot vívnak. Nagyon szeretnének még egy érmet, hogy nem tudom.
1: Alszanak, nem most mennyi idő van Hongkongban?
3: Azért gondolom, hogy alszanak, mert hogy tegnap vívtak. Ott 6 órával vannak előttünk, tehát dél van ott. Nyilván nem alszanak már, de ők most szabadnaposok kvázi, úgyhogy most Na mindegy.
1: Várjál, valamit tegyél hozzá, mert ez egy rádiós műfaj. Tehát ha valaki csak most nyitotta ki a szemét, 6 óra 12 perc, bekapcsolom már a sportrádiót, mi történik rajta, és... És körülbelül ennyit, se előtte, se utána,
3: annyit
1: semmi.
3: Annyit meséljek el, hogy Hongkongban van a világbajnokság, egyébként egy ilyen 5 perc sétára a reptértől, van egy nagyon nagy expo, ki sem kell menned a szabad levegőre, egy akkora komplexum, hogy a reptérről átgyalogolsz a szállodádba, a vívócsarnokba, tele boltokkal, nem tudom, több szinten és több 10 000 négyzetméteren, tehát hogy egy ilyen Hát, mint egy űrvilág, vagy nem tudom. Tehát, hogyha úgy gondolod, akkor ki sem jössz a szabad levegőre, és minden ott egyben van, és nem tudom. Tehát, hogy ez nekem egy kicsit ilyen szürrealisztikus. Nyilván ki lehet jönni, és be lehet menni a városba, csak egy kicsit nekem ez ilyen furcsa, hogy a komplexum az tele van ezzel a...
2: Ez egy probléma van a transferrel az olimpiákra, hogy gondolták, megoldják a kocsba.
3: Igen, és azt tudom, hogy ebbe az expóba két nappal a VB előtt még van, amik kórai együttes, tehát hogy a te gyerekeit tudnak.
1: Megijedtem, hogy a K betűnél valami egészen kórai más
3: együttes,
1: ki a szádon.
3: Valami nagyon nagy sztár kórai együttes koncertezett, úgyhogy a mieink alig tudták elfoglalni a szállásukat, mert több ezer kórai, meg kínai, meg hongkongi tini lány ugrált visongva a komplexumban.
2: Speciál, ha én megérkeztem volna Hongkongba.
1: Biztos, hogy neked is ugráltak volna. Dodók alszik még, ugye? Ilyenkor lehet erről beszélni.
2: Persze, még bőven.
3: Jó. És ha nem alszik, akkor is rá lehet beszélni.
1: Ja, akkor is. Nekem ilyenkor már villogni szokott a telefonom egyébként, hogy miről beszél. Milyen korai tini lányok ugrálnak körülötted? Mondom, ha még csak körülöttem, de rajtam.
3: Úgyhogy...
1: Álmodik a nyomodik az egyik. Mondd ki nyugodtan, ilyen disznó és a társai.
3: Úgy mondogatjuk itt a milyen mondásokat.
1: Hát igen, nagyszerű magyar. Én annak a híve vagyok, hogy magyar mondással az élet minden területét le tudod fedni. Tehát olyan dolog, vagy olyan helyzet, amire nincs magyar mondás. Nem, azért mondom, hogy olyan nincsen. Viszont szerkesztő úr, ha már sportesemények, a tegnapi NB1-ről is azért, meg NB2-ről illene pár szót, ugye beszéljünk róla.
3: Meg majd Szepanosról is, hogyha már megemlítetted.
1: Hú, na, kezdjük, az nekem kicsit sokba került egyébként egy olyan műfajban, ami ja, várjál, jut eszembe tényleg itt azért van, aki lehet, hogy szíves.
3: Én nem, én csak ott lakom.
1: Na, de nem.
3: Ezt akartam mondani, én azt egyébként 0-1-ig néztem, de nem azért, mert hogy azt gondoltam, hogy akkor innen nyer az Újpest, és aztán másnap
1: én
3: nagyon elszörnyedve olvastattam.
1: Én azt Olaszországban egy repülőtéren követtem még, mielőtt jöttem hazafelé, és annyira, de annyira boldog voltam, annyira egyház egyenlítő góljánál.
3: Ugyanis hát ugye a legszebb öröm a kár öröm, hogy még egy mondást hozzunk.
1: Nem. Hát a saját pénztárcámnak szurkoltam. A D betűnél elhelyezett kis X-ecske, és Dagobert bácsi módjára a kis dollárérek már pörögtek virtuálisan a szememnél, amikor is be kellett szállni a repülőgépbe. És ugye a telefon kikapcsoló, hát én már hátradőltem gondolatban a nyereményemet, már el is költöttem, hogy mondom, micsoda, nagyon, hát az év édesapja, hát az utolsó napi ebédet fagyizással nemhogy letakarta a költségeket, hanem még pluszt is termelt magának. Na most a gép nem késett sokat, csak egy órát, úgyhogy mikor leszálltunk Budapesten, és így akkor a telefonnak adtam egy kis életjelet, hogy mondom, na, akkor könyveljük el, és akkor vegyük magunkhoz a nagyszerű nyereményünket, akkor láttam, hogy Zweizweins Nyíregyháza, mondom, mégis mi a szentséges Szűz Mária tudott történni, amikor is ránéztem, hogy ez a nagyszerű válogatott fiú, Márk,
2: már csak ex-válogatott, hát nem csak a neve Szappanos, hanem a keze is már csusszant alatta a labda, úgyhogy...
1: Egészen jó volt, tehát a maga az, ahogyan kirúgta a labdát, ugye, hogy kiívelte a labdát.
2: Az elképzelés része az olyan volt, mint ahogy te is elképzelted, hogy már elköltötted azt a pénzt, ami rajta van a számlád. Ő is elképzelte, hogy ez majd megtalál egy lilafehérmezest.
1: Értem.
2: Úgyhogy igazából ennyi volt a probléma, az egy parádés kirúgás volt, annyi, hogy nem volt ott újpesti, de... Ezen kívül semmi gond nem volt vele.
1: Ez végül is annyira nem nagy probléma, ez egy olyan játékban, ahol 10 darab lila mezest kéne megtalálnia, és a másik 10 darab, nem tudom, piros mezestből sikerült megtalálni egyet, ez végül is annyira
3: és
1: nem
3: és
1: nagy.
3: És ezt láttátok, hogy már neki mentek az első meccs után Szélesi Zolina?
1: Hát már neki mentek, hát már...
2: Ez azért nem az első meccs volt,
3: értem,
2: az Szélesi Zolina.
3: Akkor úgy mondom, hogy most volt egy kis szünet, nyilván a felkészülés.
2: Az ember azért nem felejt, tehát azért nem törölték ki az emlékezetüket az újpesti szurkolóknak a nyáron, a szezon végén, mert az se volt túl rózsás.
3: Hát nem.
2: Csak szerintem finom voltam.
1: Meg hát nem, az volt a szöveg, hogy jól sikerült a felkészülés, volt valami ankét, ahol összevesztek a szurkolókat.
2: Mindig ez a szöveg. Mindig
1: hát
2: ez
1: most
2: a szöveg.
1: Ne én mondjam, hogy mi a szöveg, majd jövőre, ugye mindig ez a szöveg.
3: Ez is most a mondás? Mindig hát jövőre.
2: Ez is most már majd mondás.
3: Jövőre. De nem úgy, hanem, hogy majd felvesszük a magyar, hagyományos magyar közmondások, persze, mondások szórása.
2: A 9. kerületben már ezt felvették egy jó 10 éve szerintem.
1: Hát most nálam, úgy, ebben az évezredben, hát... Na mindegy. Ne is,
3: a Horváth Attilával csináltam interjút, aki az Újpest indulót írta, és én megvallom őszintén nem tudtam. Hát van egy bajnoki, tehát két verziója van az indulónak, van egy bajnoki győzelemre írott, hát és az... így ült az Attila velem szemben, és azt mondta, hát ezért már le kéne
2: azért
3: játszani.
2: Pont ugyanannyi jó díjat kapott, mint a Cornél most a tipikusról. Pont ugyanannyi.
3: De csak így mondta, hogy azért már egyszer jó lenne lejátszani.
2: Hát játssza le otthon.
1: Vagy jövőre. És akkor ugye a tegnapi mérkőzés Kisvárda, Kispest Honvéd. De már még nem is élt akkor, amikor a Kispestet, tényleg Kispestnek hívták.
2: Én már Budapest Honvéd érába születtem, igen,
1: szerintem. Ezt akartam mondani, hogy te még annyira kis fiatal, kis siheder vagy, hogy abszolút fogalmad nincs arról, hogy mi az, hogy Kispest Honvéd.
2: Hát nem, tényleg, de hát látva ezt a napi meccset, nem jött meg a kedvem újra az NBA-hez.
1: Hú, az első félidő elemzése, Vukovics Lacival ültünk ugyanebben a stúdióban, és így kérdezem tőle, még a meccs az első félidőből volt körülbelül egy ilyen fél perc, mondom, Laci, itt a hírek előtt kellene mondom valamit beszélnünk, így néz, így lenéz, először rám néz, de láttam a tekintetéből a rémületet, hogy úristen, erről kéne valamit beszélni. Lenézett a papírjára, ami hófehér volt, tehát egy darab, egy, nem hogy jegyzet nem volt rajta, hanem még csak a tollat se tette rá. Hát ez amikor tudod úgy mész be vizsgázni, legalábbis én tudom az érzést, itt nem tudom, a Márk, hál' Istennek, igen, mondjuk jó, aki doktor, ő kevésbé. Biztos,
3: akkor
1: hogy
3: még lehetett ilyen.
1: Ja, hagyjál, mert olyan pedánsnak képzellek el, hogy minden egyes vizsgádra úgy mentél, hogy nem hogy ötös, hanem hatos volt a kitűzött cél, és ha csak ötös lett, akkor biztos, hogy volt
3: harmad egy-két évtől ez igaz, az első két évben nem.
2: Jó, azért ismerjük őt a sportvilágában, aki doktor, és tudjuk, hogy ő bizonyos vizsgáin áll úgy, hát úgy hamisítgatott, név nélkül, de mindegy, de a lényeg, hogy Vukovics László.
1: Vukovics Laci szegényként teljesen látszott rajta, hogy óriás bajban lesz, úgyhogy a félidei jellemzésünk, az körülbelül annyi volt, mondom, Laci, mit szólnál hozzá, hogyha mondom, inkább két NB2-es eredményt mondanék, mert mondom, itt se helyzet, se gól, se történés, úgyhogy mondom, gyorsan nézzük azt, hogy mondom, a Kecskemét vesztésre áll Ajkán, a Diósgyőr addigra már lejátszott, és mondom, a videóton nagyon-nagyon simán vezet. És tudod, amikor ez a megkönnyebbülés, hogy ilyen tonnás kövek gördülnek a szívéről, hogy úristen, hál' Istennek, nem a Kisvárda, semmiről kell beszélni, és nagyon rutinosan mondta azt, hogy hát igen, erről a meccsről nehéz lenne egy mondatnál többet is mondani, mert hogy semmi nem történt, és akkor így NB2.
2: Hát ott azért gólgazdagabb meccsek voltak.
1: Jó, de jó. Egyébként azért gyorsan tegyük hozzá, mert most egy kicsit így kapkodunk, hogy a második félidőben azért volt egy-egy gól, meg voltak helyzetek a végén, a Honvéd egyébként megnyerhette volna a meccset Kisvárdán, nem tudom, néztétek az
2: eseményeket. Igen, hogyha lehet, van még 5 perc, akkor szerintem beúzza a Honvéd.
1: Jó, mondjuk, ha van 4 kereken, meg áramszedőm, én is a körúton csilingelek. Tehát,
3: erre írta egy valami publicisztika jelent meg Gyurta Dániel 2012-es győzelme után, hogy ha 204 méterig tart a 200 méter mellúszás, akkor nem gyúrta az olimpiai bajnok.
1: Ki tudta magából képviselni. Gratulálok hozzá.
3: Tehát, hogy
1: miért tartanak 204 méterig a két... Tehát ez a felvetés. Ha 204 méterig... Már miért tartana?
2: Elszámolják az úszoda hosszát. Rosszul mérik le. Aha,
3: szeretjük a jó indulatú embereket. Tehát ez a...
2: Véletlenül 51 lett maradhat? Egy hossz. Ez előfordul.
1: Hogy? Tehát, ha véletlenül... Nem, ne, az ő neki, az ő pályáját, azt így 4 méterre hosszabbra... szabják, vagy... Na, Danikám, neked van még egy plusz forduló gyorsan, vagy ott, amikor már becsapatod, neked még helyben forgás van kettő, vagy hogy? Hogy?
2: Hát, hogyha ezt nézzük, akkor lehet, hogy nem ő nyerte volna. Erről érdemes beszélni hosszabban. Viszont beszélünk szerintem inkább vízilabdáról, nem? Ha már.
1: De az NB2-es eredményeket nem mondtad el, és utána el kéne mondanunk a vízilabdát, mert belekaptál az NB2-be, és most nem akarok helyetet szerkeszteni, de hogy így jött egy SMS a 0-30-55-55-605-re, hogy NB2-es eredmények nélkül nincs reggel.
2: Ez teljesen mértékben igaza van. Nagy Kanizsa, Diósgyőr 2-3, Ajka,
1: Kecskemét. De hogy lett 2-3, mondjuk el, az NB3-ból feljutó Nagy Kanizsa az NB1-ből kieső Diósgyőrrel találkozott, tehát két
3: csak a hallgatóinak mondanám, hogy korrékozva mutogat.
1: Két világ találkozott egy olyan helyen, ahol korábban nagyjából esélytelenek voltak, vezetett a Kanizsa. Az elején a Kanizsa lefociszta a Diósgyőrt. Diósgyőri oldalakra nézegettem föl, ugyanúgy, mint hogy nézegettem az újpesti kommenteket is péntek éjjel.
3: És hogy élvezhettem.
1: És 1-0-nál, gondoljál bele, akik Nagy Kanizsáról, vagy a Diósgyőrből elutaztak Nagy Kanizsára. Az annyira nincs messze, csak az országnak a két, tehát ennél átlóba mondjuk egy vásáros, na mint Zalaegerszeget.
2: Igen, ők azért mentek tavaly Zalaegerszegre.
3: Én lokistaként voltam Nagy Kanizsán, haza is jöttünk egy 0-3-mal.
1: Na hát az egy az nagyon jó lehet.
3: 98-6 valahogy így, nem tudom, 4, nem
1: de
3: tudom.
1: 98-6 ez valami rádiós frekvencia, valami konkurenciát
3: nem tudom már, nem ne lesz 94.
1: Ne licitálj rá, 105-9, na ez a nyerő.
3: Nem emlékszem, de valahogy
1: és én azért mondom, és akkor tudod így nézegettem, nem hiszem el, szégyen, stb. És aztán onnan fordított a Diósgyőr 1-3, és a végén jött még egy Kanizsa gól, ezzel 2-3. További eredmények?
2: Ajka Kecskemét 3-1. 3-0 is volt már az Ajkának, aztán az utolsó
1: percekben. Ugye a Kecskemétet feljutásra esélyes csapatként apostrofálják, vagy hozták elő, úgyhogy ez ezért egy érdekes
3: eredmény. Itt majd lenne egy kérdésem felétek.
1: Lehet, majd mindjárt csak várjuk meg a végeredményeket.
2: BVSC Barcika gólgazdag 0-0.
1: Kazinc Barcelona, így van.
2: Viszakécske Szeged 1-1. És videóton, ha már feljutásra esélyes, a Kozár Mislán ellen egy sima 4-0.
1: Egy 4-es, de úgy, hogy a félülő azt hiszem 0-0 volt, vagy 1-0, tehát az első félülő legvégén jött, ha jól emlékszem, valahol ott jött a 45. perc után már, vagy valahol ott a hosszabbításban az első vidigór, és úgy lett sima. Na mi a helyzet, Erikám? Mi a kérdésed?
3: Az a kérdésem, hogy nektek mi a véleményetek erről az új rendszerről, a osztályozós feljutásos, nem otthon játszik, tehát hogy azt is sorsolják szerintem, hogy hol.
1: Én alapvetően osztályzó párti vagyok.
2: Én is.
1: Tehát, hogy azt szerintem az egy jó dolog. Viszont én oda-visszavágós osztályzót, tehát nem sorsolásos. Persze. És úgy kezdeném, hogy a kicsi kezd, tehát az MB2-es kezd otthon, és a visszavágó van az MB1-esnél, hiszen ő a kicsi, az MB2-es a trónkövetelő, tehát hogy neki kellene ennyit, és értem, hogy van különbség, meg itt nálunk az van, hogy itt te játszasz légióst, meg nem tudom.
3: Na, igen, tehát hogy nem feltétlenül van egyensúlyban a két fél.
1: Hát, de erre azt tudom neked mondani, hogyha megnézed most az M4 sporton megy a... Nem, azt akartam mondani, hogy felszállott profil. A páva, de nem. Ez a felszállott a hattyú, vagy visszajött a hattyú, ugye a Győriek bajnoki címéről
2: igen, megy. Felszállott, azt
1: mondom. Megy egy dokumentumfilm, amit nagyon-nagyon szépen, igényesen szépen megcsináltak a kollégák. És ott van benne az, amikor ugye a bajnokin a magyar szabály miatt ugye Robi Kín folyamatosan panaszkodik, és ugye úgy nyert a Győr az Eto Parkban, hogy a Fradi betartotta a magyar szabályt, majd rá 3-4 napra volt egy kupa elődöntő, ahol nem kellett betartani a magyar szabályt, és eljutott a Győr végül 11-esekig. Tehát, hogy lehet ezt túl misztifikálni, meg biztos, hogy van különbség, azért szerintem arra egy odavágós pár, oda-visszavágós párharcra, hogyha felszívjuk.
3: Jó, de akkor a mostani jelen helyzetben ezt ki lehet jelenteni, hogy marha nehéz feljutni, és elég nehéz,
2: meg lehet verni.
3: És elég nehéz kiesni az NB1-ből most ebbe az új rendszerbe?
2: Én ezt nem gondolom egyébként, meglátjuk. Szerintem ez jó gyakorlat lesz ez.
1: Tehát,
2: az
1: osztályozó. Az NB2-es második, az NB1-es utolsó előttivel szemben annyira esélytelen
3: nem lenne. Nem azt mondtam, hogy esélytelen, de jóval nehezebb, mint...
1: Szerintem nem, én nem gondolom.
2: Hát jóval nehezebb, mint osztályozó nélkül, ebbe igaza van. Az osztályozó nélkül könnyebb volt a másiknak feljutni.
1: Hát az egyetértünk. Az egyértelmű, igen. Na, 6 óra 26 perc a pontos idő, szusszanunk egy kicsit. Erikám, hogy állunk Hongkongban?
3: András Tibi, nagyon remélem, hát 14-11-re vezet, 16 közé jutásért.
1: 15-ig kell elmenni, ugye?
3: Igen, hát vagy ha letelik a most még 1-25 van, de nagyon-nagyon-nagyon...
1: A mi időnk telt le, mert a Republik már itt áll sorba, és el szeretnének elni, hogyha itt lennél velem. Itt vagyok velem, ne nézz rám, milyen keserre szemekkel.
3: Erről meg sem emlékeztél, hogy egy 20 éves álmunk vált valóra a közös műsorvezetésre.
1: Na erről most addig kell még megemlékeznünk hétig, amíg nálam a család otthon felébred, légy szíves, majd a hírek után.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tömegben hajtott egy autó Berlinben, bejelentették az új alkotmánybíró jelöltet. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az álmokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva.

0: Több mint 250 ezer ember menekült el az erdőtűzek elől Franciaországban és Spanyolországban. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy Valencia tartományban egy idős férfi meghalt a tűzben. Párizs mozgósította a katonaságot az ország délnyugati részén, és Bordeaux térségében 7 városból evakuálták a lakosságot. Idehaza az Onnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A balatonfüredi Vinnis Laurát választották a 201. Anna Pál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig testvére Vinnis Regina lett. A Pál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a Kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Görbeházi pihenő után baleset történt. A 182-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti sportkrónika.
2: Döntetlennel tért vissza a Honvéd az NB1-be. Dósa Dániel bronzérmet nyert a férfi tőrözők egyéni versenyében a VB-n. Norris indulhat az első helyről a Magyar Nagydíjon. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Az élvonalba 3 év után visszatérő Kispest Honvéd a hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen találkozóján. A kispestiek gólját a 88. percben Baki Ákos szerezte, akit Gütler Emma kérdezett a mérkőzést követően.
3: Az első félidőben domináltatok a pályán, viszont mégis a Várdának sikerült 2 nagyobb helyzetet is kialakítania. Ott milyennek érezted a csapatjátékát?
4: Szerintem a második félidőben is domináltunk, volt 2 kisebb kiadásunk, szerintem az első félidőben és a második félidőben ott büntetett is a Kisvárda egy figyelmetlenséget követően. Mondhatni azt, hogy kellett az a kapott gól, mert utána szerintem nagyon benyomtuk a Kisvárdát, nagyon érett a gól. Kicsit hamarabb jön ez az egyenlítő gól, akkor szerintem nyerhettünk is volna.
3: Milyennek érezted most a csapatot, hiszen ahogy te is fogalmaztál, ott megfordult valami bennetek, amikor kaptátok azt a gólt, de azért nem így terveztétek, gyanítom.
4: Nem, mi vagyunk a Kispest Honvéd, most hiába vagyunk újonc csapat. Tavaly is bizonyítottuk az MB2-ben, idén is azt fogjuk, hogy minden meccsen nyerni szeretnénk. Szerintem ez látszott is a játékunkon. Próbálunk dominálni, türelmesen játszott. Ma is kicsit a helyzetek végén elhiányzott a minőség, de azt érzem, hogy elsőre ez így jó volt, jó idegenben az X.
2: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3-4-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paks a Ferencvárost fogadja, az első forduló pedig holnap este az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Tegnap 5 találkozóval megkezdődtek az MB2 küzdelmei is. Az élvonaltól tavaly búcsúzó DVTK 3-2-re győzött az újonc Nagykanizsa otthonában. További tegnapi eredmények. Videóton Kozár Misleny.

0: 4-0, Ajka Kecskemét 3-1, Tisza Kécske Szeged 1-1 és BVSC Kazincbarcika 0-0. A töröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Bianca a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter 32 között búcsúzott. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A miénk ellenfele a ma délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben a görög csapat lesz majd. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd is élőben közvetíti. Varga Zsolt szövetségi kapitány így értékelt a tegnapi elődöntőt követően.
1: Úgy gondoltam, hogy a mai mérkőzés azért nagyon-nagyon nagy mértékben eldőlhet ugye a fizikális állapoton. Nyilván azért azt lehet ellent mondani, hogy az ausztrál csapat régebb óta is hosszú felkészülésen tudott részt venni. Ezért nekünk nyilván nagyon sok olyan elfoglaltsága volt a játékosoknak a klubszezonban, ami azért relatíve rövidebb felkészüléssel tudtunk készülni. Viszont nagyon fegyelmezetten jól játszottuk le mégis ezt a mai mérkőzést. Nagyon izgalmas volt, nagyon fordulatos volt, és nagyon gratulálok a csapatomnak, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezzel a hazai közönséggel is ténylegesen végig tudták koncentráltan játszani ezt a mérkőzést.
0: Az ekvadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi utolsó előtti Alpe-d'Huez-i király szakaszát. Az összetettben élen álló szlovén Tadej Pogacar negyedikként ért célba, előnye pedig továbbra is csaknem 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó etap előtt. Lando Norris volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilóta indulhat majd az éről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben, utólag azonban Hamilton 3, míg a negyedik Kimi Antonelli 5 rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd. Köszönöm figyelmüket!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 44 perckor, hajrá magyarok! Mit kell bemondanunk, Kovács Erika, jó reggel?
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit kell bemondani? Valamit föltettél egy kérdést, mint hogyha ma rádióznál először. Láttad az órán, hogy visszaszámol 3
2: kettőt. Te is kaptál este e-mailt, nem?
1: Én este aludtam, ne haragudj. Mi jött
2: jó,
1: este
2: nem most beszéljük ezt meg, jó? Majd megbeszéljük legközelebb.
1: Szóval ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, 6 óra 44 perc a pontos idő. Köszönöm, hogy befogadtatok ide. A stúdióban ezúttal is Kovács Erika, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Akivel 20 éve várunk erre a pillanatra, hogy egymás mellett lehessünk. Egy élőadásban, egy stúdióban. Igaz, hogy kézilabdának volt kitalálva annak idején, de lett belőle egy ilyen kis baba arcúval egy Sportreggel, Erdély Márk, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Direkt megkaptam a borost, tehát...
1: Na, ezzel a szöveggel Dodókán nem
2: belel. De láttad, hogy jó reggelt!
1: Ugye? Egy kicsit...
3: Kihúztam magam egyébként, és német Kornél is természetesen. Parvizel,
1: jó reggelt, köszönöm, jó reggelt mindenkinek! Szóval ezt állt a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, és akkor folytatjuk a tegnapi történések boncolgatását, mert hogy bele csíptünk már egy nagyon-nagyon picit, de aztán végül is nem veséztük ki, hogy mi lesz ma, aminek tegnap is volt előzménye. Úgyhogy Márk, dőj hátra, és akkor teljes egy kikérlek.
3: Hát a világkupa szuper döntőjének a döntője lesz ma.
1: Ezen már tegnap is dobtam egy hátast. Tehát a minek, a miének, a mie?
3: A férfi vízilabda
1: világkupa. Döntős a férfi vízilabda válogatott. Ne ragozzuk a sorozatot.
2: Csak mindegy, hogy mi? Hol? Vagy mi?
3: Úgy fejeztem be a közvetítés.
1: Szerinted van egy ember, aki ezt föl tudja fogni, hogy a szuper döntőjének, a világligának, a szuper...
2: Jó, akkor viszont te itt vagy szakavatott. Én feltettem a kollégáknak a kérdést. Értem, hogy fontos esemény, értem, hogy nyáron kell egy verseny. De mi ez?
1: Na,
2: mármint, hogy nem VB, nem EB, nem olimpia, nem bántás. Hova számít ez?
1: Még egyszer mi a sorozat?
3: Oda még tartozom egy válasz, én úgy köszöntem el tegnap a közvetítésben, hogy döntős Magyarország, tehát akkor így büszke lehetsz rám.
1: Az egyébként is
3: világ az vagyok. Világkupa szuper döntője. De azért szuper
1: még
3: döntő.
1: Még egyszer, világkupa szuper döntő.
3: Ének ez lesz a mai napon a döntője. Ez azért van egyébként.
1: Már egy picit. 0630 55 55 605. Bárki, aki 6 óra 45 perckor már ébren van,
2: vasárnap,
1: legyen kedves, írja már meg, tényleg nagyon örülnék neki, hogyha legalább egy darab SMS jönne, és valaki, aki hozzám hasonlóan esetleg nem tudja értelmezni, hogy a világkupa szuperdöntőjének a döntője, az vajon mit takar? Tehát, hogy ez micsoda?
3: Neki kell magyarázzam, vagy még vágjuk meg az...
1: Nekem is, nem csak neki, nekem is.
2: Volt egy világkupa sorozat év folyamán, aminek a szuperdöntőjébe be lehetett jutni.
1: De várjál már, mitől szuper ez a döntő? Tehát nincs olyan, hogy világkupa döntő? Az nem elég?
3: Elmondom.
1: Nem elég, hogy a világkupa sorozatban döntőbe jutott?
3: Van egy világkupa kvalifikáció. Hasonlóan, mint a Nemzetek Ligája a futballban, van egy A divízió, meg van egy B, csak itt egyesnek, meg kettesnek hívják. Az egyesből bejut 6 csapat, köztük Magyarország, ugye a jobb csapatok vannak az egyesben nyilván. A kettesből meg... a kevésbé jó, mondjuk Georgia tud bejutni, és onnan 2 csapat jut fel, az egyesből meg 6. Ennek a 8 csapatnak aztán rendeznek egy ilyen szuperdöntőnek nevezett kis mini tornát, ahol ugye van egy negyed döntő, egy elődöntő, meg egy döntő.
2: Ez van most?
3: Igen.
1: Ez van Ausztráliában.
3: Ez van most Sydneyben, igen.
2: De amit a Kornél mond, ez miért nem döntő?
1: Ez igen, miért nem elég csak azt, hogy a világkupa sorozat döntő?
3: Azért, mert úgy gondolták,
1: Final
3: hogy a 8...
1: Ezt úgy hívták, régen úgy hívták vízilabdában.
3: Az már elkoptatott, az már
2: lehet. Ebben, ebben egyetértek, vagy ez tudok egyetérteni vele, hogy miért kell oda tenni a szupert?
3: Hát úgy kérdeztem, mint én találtam volna ki.
2: Nem, mert
1: a névadó szponzor az eseménynek.
2: Mert azt érteném, hogyha lenne a kettes ligának, meg az egyes ligának is egy aldöntője, vagy nem tudom, és abból jutnak tovább. Akkor
1: az még jobb
2: értem.
1: Lenne. A kettes liga aldöntőjének a döntőjét.
2: Csak hogy akkor még
1: Georgiában, illetve maradjunk most Grúziánál, szóval a grúz rádióban, a grúz sportrádió, apropó, Olaszországban van sportrádió, zseniális, ahogy hozzánk hasonlóan.
2: Magyarországon is van.
1: Olaszul karattyolnak, egy betűt nem értettem belőle, de egyébként nagyon jó hasonló
2: felépítő. Nem a betűt nem érted, a hangot. Szóval én csak a szupert nem értem, azt, hogy a döntő döntője, azt értem, mert hogy ez a finálé ma.
3: Akkor nevezzük a döntőnek. A világkupa döntő lesz ma.
2: De neked kielégítő volt a válasz?
3: Tehát a, mindent elmondtam.
1: Teljesen indokolatlan. Azt ugye rögzítettük, hogy rögzíthetjük a tényt, hogy ez a szuperdöntő kifejezés, a szuper, mint olyan, teljesen indokolatlan benne.
2: Jó, és akkor nekem is válaszolsz? Nem megbántva senkit? Tehát, hogy ez kvázi egy, még egy sorozat, nem bántok senkit, csak ugye itt januárban
1: ez
2: volt.
1: Ez a világkupa sorozat.
3: Igen, ez a világkupa.
2: De januárban volt az EB, meg a... Tehát, hogy az, hogy például a csajok kétszer kikaptak alig, vagy nem tudom, ebből most kell levonni bármi következtetést, nem számít se...
3: Nem, csomó fiatal ment ki, de erről majd Szabó Zoltán is megkérdezzük.
2: Értem, de akkor minek
3: múlva.
2: Van?
1: Szabó Zoli? Például... Azért, hogy szakértsem.
3: Például azért, hogy...
2: De ez nem bánt, ezt kekeckedésből kérdezem, de nem negatívan.
3: Hát nyilván ez egy felkészülési torna a nyáron. Komolyabb tétre menő felkészülési torna. Lehet gyakorolni, lehet fiatalokat beépíteni, lehet itt a hölgyekre gondolni, több fiatal is most először ment ki. Az uraknál is Szalai Péter először van ki nagy tornán.
1: Nem, az a, én az Erikával ellentétben azt teljesen adom, hogy legyen még egy sorozat. Mondjuk azt, hogy egy ilyen hosszú szezon végén Bajnokok Ligája Final Four után, hogy még elutazzál Ausztráliába.
2: Én ezért kérdezem, hogy csapágyasra vannak hajtva a sportolók, nem többet ér, ha regenerálódnak, vagy pihennek, feltöltődnek?
3: Hát valamikor válogatott meccset is kell játszani. Évelején volt egy EB, aztán oké, a klubszezonba visszamentek, most nyáron van egy világkupa, de idén már nem lesz más. Jövőre majd lesz megint világbajnokság, ugye Budapesten azt tudjuk, plusz világkupa is lesz.
1: De akkor azt viszont egy kicsit jobban lehetett volna szétszórni, nem? Tehát, hogyha jövőre lesz a VB, az jövő nyáron lesz, nem? A világbajnokság.
2: Igen. Igen.
1: És mikor lesz EB legközelebb?
3: Két év múlva.
1: Na, tehát akkor viszont... tehát aki a szuperdöntőt kitalálta úgy, hogy legközelebb jövő nyáron lesz nagy világesemény, most azért az év elején nyomjunk le egy EB-t, VB-t, meg azért nyáron még csináljunk egy szuperdöntőt, hogy utána egy évig semmit ne csináljunk, ennek mi? Tehát ezt a szuperdöntőt nyugodtan le lehetett volna játszani novemberben.
2: Szabó Feri felé olyan, mint... is ilyen vehemes leszel?
3: Nem, mondom, ez olyan, mint a labdarúgásban a Nemzetek Ligája, ott is van utána egy 8-as döntő, hívhatjuk akár, hogy nem hívják szuperdöntőnek, de hát oda is bejut 8 csapat, vagy csak 4, nem, 8.
1: Jött egy ilyen üzenet, nyugi Kornél, én se értem. Hát nem vagyok vele egyedül.
3: Felkelt a család?
2: Igen, én barátot akartam mondani.
1: Szerintem Kristóf volt az.
3: Az argentin barátunk? Az.
1: Argentin testvér.
3: De hát a... Van, aki ezt felkészülésnek használja, a horvátok például U20-as csapattal jöttek, nem elhallás, tényleg csak U20-as játékosokkal, U20-as szövetségi edzővel, mert ők az U20-as EB-re készülnek.
1: Na hát egyébként teljesen igazuk van.
3: Tehát ott a horvát felteket pihentetik.
1: Kivel játszottuk az elődöntőt, kivel játszuk a döntőt?
3: Pont növekvő sorrend van az erősség szempontjából, a negyeddöntőben a horvát U20-at vertük, meg aztán az elődöntőben Ausztráliát, a házigazda Ausztráliát, a döntőben pedig Görögország.
1: Szerbia? Hol vannak a szerbek?
3: Szerbek nem jutottak be a legjobb hatba azon a bizonyos kvalifikáción.
1: Tehát a szuper döntőben nincsenek ott a szerbek.
3: Nincsenek. A házigazda, a
1: ott rendező... van a horvát U20, de nincs ott a szerb.
3: De hát nem a horvát U20 jutott ide, hanem a Horvátország. Ide csak kijutott ide az egyes divízióból. Horvátország, Magyarország, Görögország, Olaszország, Montenegro és Spanyolország. Ez a hat csapat. Azért nem meglepő, hogy ők ott voltak azért vízilabdán belül.
1: Az viszont meglepő, hogy a szerbek nincsenek benne ebbe a hatosba.
3: Nem feltétlen, mert a szervek nem vették például komolyan a kvalifikációt.
1: És ők csak az olimpiát szokták komolyan venni.
3: Hát azt, de egyébként ez nagyon. Tehát az,
2: és a spanyol-ausztrál meccs, spanyol-ausztrál az meglepetés volt? Vagy meglepő volt?
3: Az ausztrál rendező jogán azért általában ott van.
2: Ellen, spanyol-ausztrál meccs.
3: Ja, jó, hát így nem ezt kérdezted, hát bocsánat.
1: Ne haragudj, ezt kérdezted.
3: A hangokból értek, nem
1: a... Nem, a spanyol-ausztrált kérdezte.
3: A spanyol-ausztrál az meglepetés volt, de a spanyoloknál nincs itt két legjobb játékos.
2: Na, akkor még egyszer kérdezem.
1: Mi értelme van ennek az egésznek? Hát az, hogy a horvátok készülnek az U20-as EB-re, mi döntőt játszunk.
2: A szerbek otthon pihennek,
1: regenerálnak. De hogy is otthon, Montenegróban lenne a parton röhögnek mindenkin, hogy ezek átutazták a félvilágot, 20 átszállása. Figyelj, az az értelme,
3: kvalifikál
1: a hongkongi átszállása.
3: A világbajnokságra.
1: Meg tudsz menni Dósa Daniot, meg tudod nézni.
2: A világbajnokságra kvalifikál ez?
3: Igen. De ne, az első három csapat, de mivel a magyarok benne vannak az első háromban, ezért az első négy.
1: Meg mi rendezzük a VB-t, amúgy is ott lennénk.
3: Azért az első négy.
1: Aha.
3: Tehát Görögország, Ausztrália és Olaszország már kvalifikált ezzel a szereplésre
2: jövő hogy évi
3: világbajnokságra.
2: Amúgy hogy kvalifikálna? Mert de tudod, miért kérdezem? Azért, mert hogy ezek, már, hogy ezek már nem kvalifikáltak, mert már túl sok, most mondtad, nincsenek válogatott meccsek, túl sok válogatott
3: meccs. Jövőre még lesz egy világkupa, ugyanígy, a VB előtt.
1: Most azt mondtad, hogy jövőre nem lesz világkupa.
3: Nem mondtam ilyet, azt mondtam, hogy jövőre lesz egy világkupa, meg egy világbajnokság.
1: Úgy gyerekek.
3: Már akkor is felhúztam a szemöldökön, mikor mondtad, hogy legközelebb egy év múlva lesz valami, mert mondtam, hogy még lesz előtte egy világkupa. Aha. Ami na. Kvalifikál egy szuper döntő formájában a jövő évi világbajnokságra.
1: Tehát a görögökkel játsszuk a döntőt?
3: Igen.
1: Jorgos, Stavros, Girosz, mit
2: az
1: tudunk
2: róla? Az első szerelmem görögol.
1: Bogyókának hívtad őt is, Bogyosz? Júj! Figyelj, egyébként jut eszembe.
2: Ez
1: most...
2: nagyon, ez mély is volt, de... rossz is volt ezt, bocsánat. Mert nem így mondtam volna, hogyha nem a mikrofonba beszélünk,
1: hát
2: de...
1: akkor,
2: Nem. Egészen kitisztult, elfelejtettük az olasz fagyit. Úgy hallom, megjött a kedved is, meg a hangod is.
3: Ez a gyors témaváltás, ez nekem gyanús egyébként egy
2: Nem. Hát nem akarom elcsépe, vagy az összes kérdést előni, mert ugye a vendégünk lesz Szabó Zoltán, akit a vízilabdáról fog.
1: Igen, de hát valahogy vezessük fel, hogy kiderüljön, hogy hol vagyunk, vagy mi történik. Azért kellett volna erről beszélni.
2: Na, a szuperkupa... döntőjében. A világkupa
1: szuperdöntőjének a döntőjéről beszélünk.
3: De egyébként szimpatikus neveket mondtál a görögökhöz, jobban örülnék neki, mert a tanapi gólszerzők az Juvecis, Argyropulos, Kumpakis, Chalivopulos és Kalogeropulos. Amikor mondjuk Kalogeropulos felemelkedik, és így gyorsan kéne kimondani majd, izgalmas lesz.
1: Ez 10 órától te vagy?
3: Így van. Meg a hölgyeknél, mikor mondjuk a...
1: Hál' Istennek, hogy álomra hajtom vissza a kis fejecskémet, de lehet, hogy visszahallgatom majd.
3: Meg amikor mondjuk nézel egy görög női meccset, és akkor berakják centerbe, van egy óriási gól centerből, és akkor elsőre megörülsz... Nem, de hogy is? Elsőre megörülsz, hogy mekkora gól volt, aztán meglátod, hogy a 12-es lőtte, és így felkészülsz, hogy millió kefalitaki.
1: Tehát, de várjál, most jut eszembe, hogy én nekem ezekhez volt szerencsém, mert hogy most, amikor a lányok játszottak a VB előtt felkészülési meccset, a Komjádiba játszottunk a görögökkel, és én ezen átestem, mint a Komjádinak a hangja ott kint. Hát amikor megláttam, mondtam, nem, tehát a gázsia, amit kértem, az nagyon kevés.
2: És hogy tudtad mondani?
1: Hát úgy tudtam kimondani, hogy 12-essel, bocsánikom! Ez egy Kovács Erika akart volna lenni, és én nagyon, tehát a 12-es nagyon hangos volt, és azokat a hangokat az elején meg a végén, amit úgy nagyjából kitudtam, a közepénél meg ilyen...
3: De hát a millióke felít, aki a végére már millike lett. Tehát így egyszerűsített a formát.
2: Nem fogom tudni kimondani.
1: Az abszolút top kedvencem a keresztapaságból, amikor Bambol itt valaki Bambulinak hívja, azért az...
2: Nem fogom tudni kimondani, és mindig azt mit mondjátok, csinál, hogy a minden szennek maga felé hajlik a keze. Meg fogom mutatni.
1: Megint egy újabb mondás.
2: De akkor sem gyűjtjük?
1: Hát, jövök ide.
2: Meg fogom keresni nektek, de indiai női kardozó három sorba fér ki a neve. A kereszt, a vezeték neve, amit a vezeték neve, amit le kéne én, figyelj, ott imádkozom állandóan, hogy egyik magyar se vívjon ellene, mert a vezeték neve is két sor.
1: Én tudod, hogy mit imádkoztam annak idején?
2: Írd már be most, mert én nem tudom, írd már be, hogy...
1: Gyerekként azon imádkoztam, mindjárt beírom majd. Volt a Villarrealban egy olyan labdarúgó, akinek a vezeték neve a következő betűkből állt.
2: Úristen.
1: Péter Ilona Nándor Aladár. Semmelyik Péter...
2: Ilona Nándor Aladár. Értem, megvan.
1: Jó, oké. Semmelyik betűn semmilyen jelzés, tehát, hogy mondjuk az ennen, hogy az ennyé váljon, az an, hogy ává váljon, az in, hogy in ívé váljon, semmelyikem.
2: És mit csináltál?
3: Csináltál most a VB-n zöldfoki meccset?
1: Tudom, hogy ott
3: azért
1: is volt egy ilyen.
3: Kettő is, nem?
1: Igen, egyről biztosan tudok. Na most... Én tudom, hogy őt ez a becsületes neve, de Magyarországon mégsem, tehát ezt nem mondhatod így ki, hanem, vagy kimondhatod, de akkor nagyon, nagyon hülyén veszi ki magát, ha ezt így kimondod. Úgyhogy én mindenhogy próbáltam, Pina, meg mindent nyújtottam, ahogy csak lehetett. Azon imádkoztam, hogy csak a bemutatásnál kelljen, ezt egy Barca TV-be kellett, még egy azóta már nem létező sportcsatorna, ki lehet mondani a nevét, a Sportklub TV-nél, voltam kommentátorként erre a nagyszerű feladatra, és mondom, csak a bemutatásnak kell elmondani 4-essel. Na most emberünk sárgalapot kapott, gólpaszt adott, gólt lőtt és lecserélték. Tehát,
3: mindezt a 10. percig.
1: Látod, a szervezetem már előre tudja. Tehát az, hogy amikor vért pisilsz a végén már, hogy hogyan
3: a finálval
1: is...
3: vért pisiltél?
1: Hát de most úgy őszintén, tehát én értem, hogyha valakit úgy hívnak, hogy Santi Pina, hogy akkor ezt így kéne mondjad. De Magyarországon most gondolj bele, 6 óra 58 perc van. Valaki bekapcsolta a rádiót, még a csipát törli ki a szeméből, és előbb Erika nyögdécselését hallja, majd utána nem tudja, hogy mi a téma, Santi
2: nem
1: Pina.
2: Nem nyögdécseltem. Nézd, ő a neve.
1: Uff, nagyon finom. Azt mondja, hogy Csadalavadada, Anadahanada, Bavaharadede, Devi. Ő az.
3: És innen tudom, hogy tényleg el tudtam mondani a görög neveket.
1: Figyelj, nem lehet.
2: De nem, én nem hiszem el, hogy van olyan pillanat, vagy olyan helyzet, amit téged megizzaszt.
1: Hát mondjuk ez olyan volt.
3: Ebben most nem menjünk bele mélyebben.
2: A szakmájában.
1: Ja. De hogy azért a lengyel nevek szintén, amiben nincs magánhangzó.
2: Az mondjuk az nagyon durva.
3: Vagy azért hallottuk a VB-n, hogy a cseh nevek ott kufálék, tehát
1: Tehát, hogy azért volt, na hát meg figyelj, amikor mondjuk egy valamilyen világeseményen, amikor mondjuk találkozik egy Egyiptom Dél-Korea mérkőzés, és ott mind a két csapatnál ilyen hát ilyen 20 darab név szerepel a rubrikába, és akkor talált ki, hogy az Ahmed, Mohamed, még azok még az egyszerűbb választás, mert mindegyik Ahmed, meg Mohamed.
3: Másik meg mindegyik Kim. Azt nem tudsz mellé.
2: Igen. Mondjátok már, ez engem mindig is érdekelt, hogyha közvetítetek tök mindegy milyen meccset, és mondjuk olyan nincs, nyilván nem ismeritek az embert, mert nyilván feltétlenül. Jó, de mi van olyan, hogyha valaki olyan kapja meg a labdát, látjátok a messzámot, a sapkáját, bármit, de nem ugrik be a neve. Aha. Akkor mit csináltok? De most ezt komolyan kérdezem.
1: A rádió ilyen szempontból sokkal hálásabb műfaj, mert blöffölhetsz. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy van egy hardcore réteg, aki úgy hallgatja az adást,
2: hogy közben nézi a streamet, vagy bármit.
1: Lehakítja a tévét, és hallgatja mellé a rádiót. Tehát ezzel nagyon-nagyon óvatosan és csínyen kell bánni.
2: Nem is arra gondoltam, hogy akkor most kamúzni kell, de ilyenkor mit csináltok?
1: Hát,
2: De hogy akkor másképp kérdezem, lehet az bevallani, hogy...
1: Hogy nem ismerted föl? Nem. Hát addig beszélsz, meg úgy kell kigyere, hogy jól kievezz ezekből a dolgokból.
2: Azért meg egyébként, ha szerencséd van egy pillanat, mert tovább passzolja
1: meg,
2: a labdát,
1: meg,
2: nem?
1: Meg hogyha ha a tévéről közvetítesz, tehát hogyha off-tube közvetítesz, az sokkal könnyebb, mert a 146 kamerával közvetítik a meccset. 2 percet ki tudsz beszélni mindenről, 2 percen belül meg lesz a válasz, mert lesz egy kamerállás, ami egyértelműen megmutatja.
3: Kivéve, legyünk keretes szerkezetűek, vízilabdával kezdtük ezt a blokkot, kivéve vízilabdában, ahol az 1080p-s felbontásban nem találod ki a tévéről, hogy kiné. A magyarokat tudom nyilván mozgásról, de az, hogy most az ausztráloknál éppen melyik...
2: Na, én ettől úgy élnék.
1: De akkor oké, mondom a példát, műsorközlőként, mondjuk a mai modern stadionok úgy vannak Magyarországon megalkotva, hogy a hangtechnika, vagy a hangosítás... az valamelyik szélére van kirakva a stadionnak. Tehát, hogyha most vegyük azt, hogyha nézzünk egy közvetítést, akkor mondjuk a stadion jobb szélére vagyok én lerakva, mint helyi műsorközlő, és a baloldali kapunál a túloldali szögletzászló az odáll valaki, középre adja, vagy nem is középre, a rövidre, és mondjuk érintés nélkül bemegy a labda, és akkor neked ott azonnal helyben mondanod kell valamit arra, hogy ki a gólszerző. Azt akkor mit mondasz rá?
3: Ott hosszan elnyújtod a gólt. Tehát nagyon
1: az, amire ez nagyon hosszú.
3: Általában ilyenkor 36 kötőjel 54 darab óbetű szerepel benne így, és utána...
1: És imádkozol, hogy lentről valamelyik kolléga azonnal...
3: Kimondja a nevet.
1: A vokitokén felszóljon, vagy valamilyen úton módon adjon valami füstjelet, ha nem látod.
3: Vagy hogy a spori felemelje a kezét, hogy les volt szögletből. Úgyhogy még ez a másik, igen, amiben lehet, igen, bízni.
1: Igen. Hát nem egyszerű műfaj, az biztos. Abszolút nem egy egyszerű műfaj.
2: Nem baj, sok sikert neked a vízilabda
1: világkupasorozat szuperdöntőjének a döntőjéhez. Ma 10 órától Magyarország elefteri a Plevritú.
2: Legalább már te megtanultad, nekem még összerakni is nehezen megy az esemény.
1: Világkupasorozat szuperdöntőjének a döntője. Ne haragudj, te vagy
2: világkupasorozat szuperdöntőjének a döntője.
1: Te tudsz mindent.
3: Adok mit az idő, hogy elköszönjünk egy rövid időre, aztán majd Szabó Zoltánnal beszélgessünk a világkupa szuperdöntőjének a döntőjéről.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 7 óra 10 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel szokásos, állandó vasárnap reggeli műsorvezető társunk, Kovács Erika a stúdióban, hölgye ki az elsőbség. A mai műsor szerkesztő műsorvezetője, a szuperdöntők döntőjének nagy tudora Erdei Márk. Jó reggelt! Vendégünk is van a stúdióban, Szabó Zoltán. Jó reggelt, Zoli! Köszi, hogy a korai órán már itt vagy velünk.
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: És mit mondod? Most van először ebben a stúdióban, eddig csak telefonon adott hozzá a Nemzeti Sportrádió működéséhez.
5: Meg németkor nem tudja, de általában nem jó reggelt el szoktunk ilyenkor köszönni.
2: Nem, mit mondjam, a jó estét, vagy mit mondjak reggel hétkor?
3: Hát most ausztrál időben vagyunk, úgyhogy itt most...
4: Meg hongkongiban.
5: Igen, mert egyszer tudtuk az...
2: Köszönöm a lehetőséget, hogy befogadtatok. Egy óra és 10 percet tudtam kibírni itt helyettesítőként, úgyhogy...
4: Nem adott te fel, nem olyan vagy.
2: Figyelj, nagyon szomjas vagyok, úgyhogy mivel már büfé is kinyitott ezért. Na, Zoli, egy kicsit segíts kérlek megérteni, föltettük a nagy kérdést az imént, hogy ez pontosan miért szuperdöntő? Miért nem elég csak az, hogy világkupa sorozat döntője, és a világkupa sorozatban döntőt játszik a magyar férfi vízilabda válogatott? Miért kell hozzátenni, hogy a világkupa sorozat szuperdöntőjének a döntője, ami így magyarul mindenhogy hangzik, csak jól nem?
5: Előre bocsátom, hogy elfogja mondani, hogy Zoli azt, mint én fél órával ezelőtt.
2: Az előre bocsátom. De az ő számára fogok, mint a tiédből.
3: Ezért nem voltam itt, addig, mert van magyar hangom. Tehát,
2: de én Lili Szabó Szilvi magyar hangja vagyok. Egy kicsit reggeltesebb, egy kicsit nagyobb, de kicsit sárga, kicsit savanyú.
4: A hang az nem lett nagy. Jó. Igen.
3: Két nagyon komoly oka van egyébként ennek, hogy a szuperdöntő. Az egyik az az, hogy a színvonalat azt mégiscsak ki tudjuk hangsúlyozni, hogy ez nem csak egy egyszerű valamiféle végjáték, a másik pedig az, hogy ne tud kimondani. Tehát ez a másik komoly, de igazából az, hogy van két divíziónyi selejtező, vagy előcsatározások. Igen, és hogyha azon túl vagyunk, akkor hát az jó, ha szuper, nem? Tehát...
2: Mielőtt már...
5: Nem, tudom, hogy mit fogsz mondani. Nem.
2: Van itt közben zajlik egy vívó világbajnokság, és Erika követi, nem, az tényleg nem vízilabdával kapcsolatosan akartam mondani. Andrássy Tibiről se számoltál be, mert elcsúsztunk itt közben, beszéltünk a szuperdöntő meghatározásáról. Tehát mi történik gyorsan egyetlen mondatban, és utána visszamegyünk a vízilabda világába?
4: Mindhárom fiú tovább jutott a 16-ba, Andrássy Tibor, Koch Máté és Siklósi Gergely is.
2: Egy kicsit melegebb volt a
4: Pite. Utóbbi 3-9-ről nyert 15-13-ra, ami párbajtörben nem olyan rossz egyébként. Még akkor is a 32 között vagyunk. De ha már nálam a szó, után úgyis a fiú fognak kiteljesedni, az én nem túl kedves kérdésem Márk felé, de ha ő a magyar hangod, akkor mondd el, légy szíves te is, hogy mi a szakmai hozadéka ennek a szuper, vagy ennek a világkupa sorozatnak. Tehát, hogy ugye most nincs ez az év, vagy a nyári főverseny, ha úgy tetszik.
3: Pont ez az egyik, hogy ne teljen el jóformán egy év világverseny nélkül, hiszen a következő az pont még egy világkupa lesz majd jövő januári selejtezővel, februári világszuperdöntővel majd, és ami fontossá teszi az, hogy kvalifikál világversenyre. Tehát ez például, amit most játszanak.
5: Most már elhiszitek?
3: Ez a jövő évi budapesti világbajnokságra.
4: Ezt értem, de akkor nekünk is se kellett volna jutnunk, mennünk, mert rendező, vicceltem.
3: Mivel annyira jók leszünk, ezért le se kell játszani, tehát vár az aranyére meg is van. De nyilván ez nagyon sok csapatnak fontos.
4: Aha.
3: Egy évnyi nyugalmat ad jóformán, másfél évnyit, hogy nem kell selejtezőt játszani, és ez nem feltétlenül az élcsapatok számára fontos, hanem azok, akik mondjuk jobban érzik magukat akkor, hogyha nem teszik ki magukat ilyen újabb körnek, amiből esetleg nem jönnek ki jól. Az első három kvalifikált, tehát aki a négybe jutott, az már benn van, olasz, görög, ausztrál, és rendezőként a magyarok is.
4: És akkor ugyanígy a lányoknál is ez volt.
3: Lányoknál
4: tehát
3: is ugye
4: az első három az kvalifikált, mivel mi nem volt.
5: És mi is kvalifikáltunk a világbajnokságra.
4: Kösz.
5: Szilvi magyar hangjának koordinálnak szeretnék most lenni a magyar hangja, aki arra szeretne rákérdezni, hogy azt említetted, hogy egy színvonalas torna, itt a Kornél fölkapta a szemöldökét, mert tudja, hogy a horvát U20-as csapat volt kint, és ezt ő furcsának találja így hirtelen.
2: Kerestem a szerveket, hogy hol vannak, igen, de aztán rájöttünk, hogy a Kotori-öbölben koktélozgatnak éppen, és nem annyira Ausztrália felé vették az irányt.
5: És ezen így fölkapta a vizet, nem tetszett neki az, hogy hogy a horvát U20 mit keres.
4: De nyugodtan jegyezd meg, egész szakmai ez a reggeli.
3: Abszolút.
2: De figyelj, Zoli, nem viccet félretéve, most ez elkomolytalankodtuk egy picit, meg tényleg a szuperdöntőn lovagoltunk itt, de hogy próbáljuk, és Erika is azért kérdezte, amit kérdezett, mert hogy azt próbáltuk megérteni, és az alapgondolatunk az onnan eredett, hogy onnan indult, hogy amikor vége van a hosszú szezonnak, lement Málta, a Bajnokok Ligája 4-es döntő, ugye az tényleg egy olyan csúcspontja volt az egésznek, hogy utána még próbáltuk keresni az értelmet benne, és most tényleg elvicceltük eddig, meg elrihiröhisztünk itt rajta, de amikor mondta már, hogy a horvátok például az U20-as csapattal egyértelműen erre használták, kerestem, hogy hol vannak a szerbek, mondta, hogy ők ki sem jutottak. Ugye Erika kérdezte, hogy mi a jelentősége. Összességében tényleg hogyan kezeljük, vagy hova soroljuk a kvalifikációs részét, értem, de mint mi rendezők, számunkra ez kevésbé volt motiváló most csak magyar szemüvegen keresztül nézve. Honnan és hogyan közelítsük meg ezt a dolgot, mert akár utcákterek bajnokságát megnyerni is egy nagyon nagy dolog, pláne még egy világ kupa sorozat szuperdöntőjét megnyerni, meg aztán pláne végképp. De tényleg hogyan segíts egy kicsit abba elsősorban nekem, de szerintem nem vagyok vagy egyedül vele, a hallgatóink között is van olyan, aki ennek így az egésznek a jelentőségét, nagyságát, komolyságát nem tudom, hogyan kérdezem elhelyezni.
3: Világkupa mégiscsak egy hivatalos világverseny, megnyerni jó, és egy magyar csapat, ha ott van, akkor meg akarja nyerni, ez fiúk, lányok, ez nem is lehet más a kiinduló pont. Egyrészt, másrészt a szövetségi kapitányok lupéval keresik a lehetőséget, hogy hol lehet kipróbálni csapatokat, játékosokat, adott esetben egy összeállítást, több évre előre kialakítani egy új generációra épülő új csapatot. Ebben nagyon jól beleillik a világkupa is. A horvátok ezt használták ki. Ők pontosan tudják, hogy öregedő csapatuk van, valamikor be kell dobni a V-bizbe a fiatalokat. Ők most húztak egy olyat, hogy jövő hónap közepén kezdődő U20-as EB előtt kimentek az U20-as csapattal, és játszanak magyarokkal, spanyolokkal, mindenféle olyan nagyon komoly brigádokat.
2: Sportfogadók előnybe tessék figyelni a horvát U20-at, mert eléggé rendesen fel lesz készítve, hogyha lehet rá fogadni.
3: Egyébként ez meg kontraproduktív is lehet, ez egy másik nagyon hosszú műsornak a témája, hogy ha most elhiszik magukról, hogyha jól helytáltak itt a felnőtt csapatok ellen, akkor majd a saját korosztályukat hogy megverik, mert a másik csapatok a saját korosztályba pont erre fognak készülni, nehogy már a horvátok, akik... Szóval ez vételség lehet folytatni. Szerbek miért nincsenek kint? Kint vannak Európa bajnokként a világbajnokságon, tehát nekik nem kell kvalifikációt szerezni, és ugyanebben vannak. Teljesen új csapatépítés, csak ők nem mentek rá erre, hogy föltételezzük.
2: Meg egy kicsit éppen háborúznak, most nem tudom, most beszélnek egymással a belgrádi meg a nem belgrádi különítmény?
5: Kezdenek.
2: Már most olvadozik a jég.
5: Kirúgták a szövetségkapitán.
2: Volt óriás feszültség, de mondjuk ez náluk az lenne a meglepő, ha nem lenne.
3: Ez most is van, de azt láttuk itt az OTP kupán itt voltak, hogy azért A, B, C és D válogatottakkal is beleállnak a meccsekbe, és jól helyt tudnak állni. Most van egy irány, fiatalítás, egyik oldal most jobban dominál, mint a másik, de ők a világkupára nem szántak ennyi energiát most. Úgyhogy ez a mezőny, de látjuk, hogy az ausztrálok nagyon kemények a férfiaknál, nekik ez föltétlenül jó volt, házigazdaként önbizalom növelve nekik
2: is rendezni. Ugye mi lecsaptuk őket, a poharat?
3: Igen,
4: hát sportszerűen,
2: a magyar mondásokról beszéltünk, igen, tehát mindenre van magyar mondás. Viszont, azért mondom, hogy ezt a sportszerűség kereteit talán túl
4: lőttem, de azért mondom, hogy mondandod, akkor fűz bele azt, amit mondta, egy magyar csapat szeret, ha már ott van, fontos sorozat szeret nyerni, akkor ebből kiindul a lányokat, temessük?
3: Egyáltalán nem, mert az is egy folyamat.
4: Direkt kekeszkedek, hiába rázod a fejed, tudom, hogy nem kell temetni őket, csak az direkt kérdezek.
2: Most éppen egy magyar sincs Páston, nem vív, és most ide tud figyelni. Ez eddig vészesiklósít, és akkor egy hallgató, hogy szuperdöntő, jó, ehhez kell majd hozzászólni, szuper. Figyelj, Zoli, és egyébként akkor ennek milyen várja, és akkor most meg rámentek
4: kekeszkedésre. De most mondjátok meg, hogyha, tehát ugye ez nem egy valid kérdés volt, nem bántva a lányokat, hanem hogy mit kell ebből leszűrnünk.
2: Így 7 óra 18 perc. Akkor azt, hogy a lányokat temessük, ez így minden volt, csak ő nem egy kedvedőlelő kérdés.
3: Kérem szépen, nem kell, ugyanis Cseh Sándor is elmondta, két hetet értékelünk, nem csak a világkupát. Mm-hmm. Az előtte lejátszott nagyon komoly edzőmérkőzéseknek, by the way, amiket megnyertünk, azok pontosan ugyanolyan energiákat igényeltek, és olyan tanulságokat hordoznak a jövőépítés szempontjából, hiszen a magyar női válogatott is nem a legerősebb összeállításában ilyen-olyan okokból vett részt, hanem néhány fiatal első bálozó játékos is volt kint. erre tökéletes volt ez a két hét, hogy ebből csak három volt hivatalos világkupa mérkőzés, és abból csak egyet nyertünk meg szám szerint eredménnyel, az egy ténykérdés. De spanyoloktól kikaptunk úgy egy góllal az olimpiai bajnoktól, akik majdnem teljes csapattal voltak kint, hogy végig jobbak voltunk a mezőnyben, a végén nem sikerült a kulcsfontosságú gólokat belőni, ők egyből egyet belőttek, kikaptuk egyel. Jött utána a keresztbejátszás hollandoktól, úgy kaptunk ki, hogy a hollandok hét olyan gólt lőttek, ami a, hát a klasszikust idézve az arra repülő sirály tarkójáról bepattant, és kettőt ért, tehát semmilyen szerencsénk nem volt, kínaiakat megvertük, nincs szégyenkezni való, temetni való.
4: Nem is gondoltam, és hát csak hogy álljunk hozzá.
3: Úgy, hogy ez egy, nincsenek véletlenek, minden van valamiért, ez egy inspiráció kell, hogy legyen a lányoknak. Én ennek így, itt most jobban örülök, hogy ez így alakult, mint hogyha most iszonyú mázlival adott esetben döntőbe jutnak a világkupán, és mindent elhiszünk, hogy így már minden jó. Nem, menni kell tovább, csapatot kell csinálni tovább, és jövőre a világbajnokságra és majd az olimpiára kell kihegyezni, úgyhogy akkor majd nekünk pattanjanak jól a labdák. Ebbe a folyamatba tökéletesen beleillett a világ.
4: Csendben maradunk.
5: Beszéljünk az urakról is kicsit, mert ugye hamarosan kicsit kezdődik majd a döntő, a szuper döntő döntője, 10 órakor. Van újoncunk, ugye Szalai
2: Péter személyében. Ezt akartam mondani, hogy hogy legyek én a naív, mert én tényleg nem tudom. Tehát, hogy milyen kerettel mentünk, hogyha most ez tényleg az építkezés.
4: Ennyi, mert nem készített fel a szerkesztő?
5: Hát 10-ből 9 és feles kerettel mondjuk, nem? Vagy 10-ből 10-esre?
2: Nem, azért mondom, hogy én tök hitelesen meg tudom kérdezni, mert tényleg felületesen, én ne haragudj, hogy nyaraltam. Tehát én
4: igen,
2: tegnap,
4: most jött haza
2: én tegnap, nyaralás. Én tegnap érkeztem vissza.
4: De hagyjuk már Zolit szóhoz jutni.
2: De azért akarom megkérdezni, hogy milyen kerettel mentünk. Tehát, hogy kik vannak ott, ezek szerint van újoncunk. Ez már ez például egy jó dolog. Zoli, kérlek.
3: Van újonc, van sérült pihenő itthon, Vigvári Vince sérülés miatt, Fogel sérülés, kipihenés, és amiatt, hogy más kapusokat is kipróbáljunk. Vámos pihen, mondhatnám még szerkezeti okokból német Toni nincs kint, tehát ilyen-olyan okból világkupa győztesek, világbajnokok, Európa bajnokok nincsenek most ott. Ellentétben ott van Daladömel, Szalai Péter, Gyapjas Viktor a kapuban, akik még kevesebb lehetőséget kaptak eddig, vagy világversenyen egyáltalán nem. És az a jó hír, hogy például Szalai Péter esetében egyáltalán nem lehetett látni az, hogy ő itt újonc, abszolút beleillett a csapatba, Daladöme ugyanez, Gyapjas meg kivétte tegnap az utolsó ausztrál lövést.
5: Ez a kérdés, hogy ugye az első két meccsen legyünk őszinték, azért Csomától nem elvéve azt az évet, hogy tényleg hogy szerepelt a Honvédban, de azért Gyapjasnak a horvátok elleni beszállása nagyon kellett a fél időben, és tenap is nagyon kellett az ausztrálok ellen. Ma meghúzza azt esetleg Varga Zsolt szerinted, hogy ő kezdjen?
3: Ki fog derülni egy óra múlva.
4: Egy másfél-kettő.
2: Rutin és az évek.
3: Igen, mert a kapus kérdés az mindig egyrészt lelki vonulatokat is tartalmaz. Van olyan kapus, aki abszolút csak kezdőként tud érvényesülni. Van, aki mondjuk tök mindegy, hogy mikor áll be, ha 3 perccel a vége előtt, akkor is jól tud védeni. Ez az egyik része. Ezt kapusa válogatja. Mindig másképp kezeljük egy kicsit őket, mint a mezőnyjátékosokat, és tényleg nem negatív felhanggal, de nekik más lelki világuk van. Az egyik így tud jól szerepelni, a másik meg úgy. Lehet, hogy Gyapjasnak most pont jól jött ez, hogy amikor már fáradó csapatok vannak a harmadik negyed előtt bejön, és akkor ott jobban tud védeni. Lehet, hogy majd kezdőként más lesz a helyzet, ne legyen más, kezdjen most, és akkor védje ki mindenkinek a szemét. De azt gondolom, hogy pont a kapusposztnál van még egy olyan vonulat is, amit a Ferencvárosnál láttunk, hogy abszolút nincs olyan, hogy ki kezd, ki folytatja, ki jön vissza, stb., hanem egy tesztfolyamat van arra vonatkozóan, hogy a megnövekedett lövésszám, az intenzívebb játék hatására hogyan lehet ilyen már kézilabdás módra kezelni a kapusokat, hogy hát valameddig véd az egyik, aztán jön a másik, aztán ha kell, akkor visszajön a harmadik. A horvátok már odáig mentek, hogy 4-szer cseréltek oda-vissza kapust az előző szezonban. Ők ebbe látták a megoldást, nem sikerült nekik, de mindegy, az a lényeg, hogy kapus kérdésben nem nyilatkoznék, hogy olyan következtetéseket le lehessen vonni, hogy most ő kezd, akkor ő mellette tette le a garast a kapitány, és akkor a másik az második számú kapus. Én azt gondolom, hogy szép lassan a első és második számú kapus kérdése az kikerül a kérdések közül, mert abszolút mondom, mint kézilabdás példa, két nagyon jó kapus kell, és nem lehet.
5: És szemezgetve mondjuk ilyen görög neveket is, hasonlóságokat kell felfedezni. Hát majd adásban elmondom. De annyi jó, hogy millióke felétek itt most nem kell azért mondjuk, vagy...
3: Egyébként vagy egész jól elmondtad, úgyhogy...
5: Azért, de hát azért majd lesznek itt érdekességek, mikor Kalogaropulosz gólt lő. De azért látva a görög keretet, náluk is ez fedezhető fel, hogy azért több olyan fiatal van, akik nem szoktak kint lenni, úgyhogy ők is gyakorlatilag erre használják ezt a világkupa tornát.
3: Igen, mert ott is van azért, nem szeretem ezt, hogy öreg játékos, rutinos Funtulis játékos, Fudulis, Geni Dunias, ők már azért inkább kifelé jönnek, és a kapitányok keresik azt a csapatot, amelyik majd az olimpiára, illetve a világbajnokságokra ütőképes lehet. Szerintem valami olyasmi van a fejekben, hogy kipróbáljuk a fiatalokat, ha nem jobbak, akkor még elviszük a rutinosakat, de hogyha megmutatják, hogy lehet cserélni, akkor fognak.
5: És egyébként, hogyha már a horvátoknál említetted ezt, hogy ugye nyilván lassan el kell kezdeniük fiatalítani, akkor ez így az olimpiai ciklus felénél nem késő kicsit?
3: Szerintem nem, mert van azért épp elég világverseny még addig. Másrészt pedig hát nem nagyon tudtak hamarabb ebbe belemenni. Ahhoz föl kellett volna áldozni adott esetben az Európa-bajnokságot is. Nem könnyű döntést hozni ilyenkor, hogy mikor kezdesz el építkezni. Egyáltalán van-e olyan fiatal generáció és fiatal játékosok, akiket lehet, hogy két éve még nem lehetett bedobni, még nem tavaly se, de idén már jók. Ezt tényleg csapatonként kell, meg egyénenként megnézni, hogy mi miért, hol, hogy alakult.
5: Visszanézve az elmúlt, nem tudom, 40-50 évet, emlékszel olyanra, hogy nekünk mindig vannak jó balkezeseink ellentétben a horvátokkal például, vagy ők éppen honosítanak, mindegy, ez is zárójel bezár, de hogy nálunk emlékszel olyanra, hogy nagyjából 4 ennyire egy szinten lévő kiváló balkezesünk volt?
3: Hogyne, hát iskola példája egyesületi szinten a Tatabányában volt olyan helyzet, hogy a kezdőcsapatban 6 balkezes volt. Még a kapus is balkezes volt, és hogyha most megmondjátok, hogy ki volt az egyetlen jobbkezes játékos, a helyes megfejtésére egy viszonylag nagy díjat föl tudok ajánlani.
5: Ez mikor volt körülbelül?
2: Ne legyen ennyire nagy kipi, úgy sem fogod tudni hallani. Jó, de mi önmagába kiestünk, a
3: Lerikával annyira csak... Időt nyert, és gyakorlatilag 70-es évek vége, 80-as eleje.
5: Ott, de az a jobbkezes, az ügyes volt a srác. Ott volt a balkezesek, ő tehetéseken a legtöbb gólt.
4: Ja, most tudsz csinálni.
2: Mindjárt mondja már egy kicsit. 70-es évek, 80-as évek, ennyi volt.
3: Nem mondta meg, Kemény Dénes volt az egyetlen jobbkezes abban a Tatabányában. Tudtam, hogy ez lesz a reakció, azért mondtam el a történetet. De a bajom, például Kássár Zoltán balkezesként játszott ott, és még nagyon sokan. Szóval valahogy mi úgy alakulunk, hogy a balkezeseink mindig megvannak. Érdekes egyébként, csináltunk egy, ha belefér egy percben,
2: persze.
3: Csináltunk egy olyan kutatást annak idején, hogy hány balkezes játékos van, és az mondjuk összefüggésbe hozható azzal, hogy a népesség hány százaléka balkezes egy adott országban, és az derült ki, hogy például a görögöknél az egyik legnagyobb arányban születnek balkezesek a népességben, még sincsen vízilabda válogatott.
5: Igen, a Vlahopulosz legjobb balkezesük.
3: Egyébként igen, évek óta, meg a horvátoknál is a Krizsics volt utoljára a minőségi balkezes, akinek már a fia játszik, igen, a válogatottban. Tehát nincs összefüggés abban, hogy a populációban hány balkezes születik, hogy aztán hány vízilabdás lesz belőle, de nekünk van 4, és ennek örüljünk most, és a 4 az úgy, hogy van még egyébként, csak ugye őket szoktuk emlegetni, akik mindig ott vannak a válogatott környéken. Most közülük, most Vámos pihen, és most ott van 3 világklassz és balkezes. Ez nekünk föltétlen öröm, és hát nem kell elmondani, hogy taktikai szempontból mennyivel jobban állunk, így mint a többiek.
4: Ha a nőknél azt mondtad, hogy örülsz annak, hogy most született ez az eredmény, és ne dőljünk hátra, akkor visszafordítva a fiúknál, nem mint hogyha elszállnának, de ezt a következő évet hogy kell így végigcsinálni, úgy, hogyha most tök mindegy, mi lesz a mai eredmény, döntősök. Szuperkupa.
5: Hát,
4: szuperdöntő döntőjében.
2: Világkupa sorozat, szuperdöntőjének a döntője. Milyen szuperkupa, Erika?
4: Jó, már összeraktam, vagy összekevertem. Szóval, hogy nekik pont a másik oldalról kell hozzáállni, nem? Vagy...
3: Inkább azt mondanám, hogy nem örülök egyértelműen a lányoknak 7. helyének, de úgy közelítem meg, hogy a jó oldalát, ha már ez az eredmény született, akkor a jó oldalát kell nézni. Az még jobb úgy neki venni, hogy azt kell elemezni, hogy fogjuk túlélni a győzelmet, és hogy fogjuk feldolgozni, hogy adott esetben, adja Isten, megnyerjük ezt a világkupát. Egyébként meg abból a szempontból nincs jelentősége, hogy fejben ez okoz-e változást. Ezek a fiúk vannak annyira profik, és akarják annyira jövőre a világbajnokságot, aztán meg az olimpiát, hogy ezt megfelelő helyen kezeljék. Tehát a helyes sorrend az, hogy most nyerjük meg, örüljünk neki, aztán tegyük el a polcra, és készüljünk a következő világversenyre.
5: Mégiscsak döntőzzünk az uraknál, úgyhogy egy gyors kérdés még a végére. Mi kellhet a görögök ellen? Nyilván.
4: Azt hittem, tippet a válasz, kérsz tőle.
5: Majd azt is, utána úgyhogy akkor még két kérdésünk van igazadva.
4: Fogja szeretni a tippet.
5: De hogy mi kellhet, hogy a gyorsaságban lehetünk náluk sokkal jobbak? Mi lehet a legfontosabb paraméter, mondjuk emberelőny, emberátrány, az meg mindig nyilván.
3: Érdekes lesz az, hogy a görögök hogy fogják bírni fizikailag. Ugye a legutóbbi világbajnokságon az volt a győzelmünk kulcsa, hogy harmadik negyedre fizikailag elfáradtak a görögök. Két nagyon komoly center, mindig elmondjuk, kell őket tudni megoldani, ehhez jó zóna kell, jó taktika kell. Én azt várom, hogy fizikailag most fölül tudjuk-e múlni őket ugyanúgy, mint ahogy az eddigi meccseken.
2: 10 órától jön majd a Magyarország-Görögország döntő.
4: Tip.
2: Most akartad mondani, hogy ne hozd ilyen kellemetlen helyzetbe.
4: De már megígért. Jó, ne hozzuk el, mert menjünk tovább. Okay.
2: Az olaszok vezetnek az ausztrálok ellen 12-9 a negyedik, negyed második percében. Figyelj, a tip, nem tudom, hogy persze, hogy magyar győzelmet fog mondani, a bookmakerek szerint teljesen kiegyenlített. Tehát annyira pici a különbség, hogy nem tudják megmondani.
4: De miért nézettem? Mert elmúlt másfél órában csak erre utaltál. Hogy...
2: Ne haragudj, a bookmaker a házpénzével játszik. Tehát ő teljesen minden érzelemtől mentesen tud valamit mondani. Nüanszok fognak dönteni, nem az alapján, amit én látok itt a szorzókban.
3: Nem mondanék konkrét eredményt, de azt nem tartom valószínűleg, hogy valamelyik csapat itt 5-6 góllal megveri a másikat. Ez egy nagyon kemény meccs lesz, és hát persze reméljük, hogy a magyarok győznek.
2: Legyen akkor ez Amen. Most a végszó. Ámen, így van. 10 órától élő közvetítés a Nemzeti Sportrádióban is. Zoli, köszi, hogy beugrottál itt ezen a korai órán. 7 óra 31 perc a pontos idő, egy rövid műsor ajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Döntetlennel tért vissza a Honvéd az NB1-ben, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.

0: élvonaltól tavaly búcsúzó DVTK 3-2-re győzött az újonc Nagy Kanizsa otthonában. További tegnapi eredmények: Videóton Kozár Misleny 4-0, Ajka Kecskemét 3-1, Tisza Kécske Szeged 1-1 és BVSC Kazinc Barcika 0-0. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívóvilágbajnokságon. Szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a nyolcaddöntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Lando Norris volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az N4 Sporton élőben láthatnak majd.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Egedő Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana. Az információk pedig valós adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetemis diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására a Balánsy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárcavezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A balatonfüredi Vindis Laurát választották a 201. Anna Vászépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Vindis Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a Kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Görbeházi pihenő után baleset történt. A 182-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Doppergés. 7 óra 42 perc a pontos idő. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Az állandó vasárnap reggeli műsorvezető. Már-már állandó bútordarab.
2: Ez a bútordarab, ez a másodjára is elhangzott. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Sértő, ha bútornak hívunk. De van, aki meg azt mondja, hogy valaki helyett vagy szombatonként, ahhoz képest az egész kedves.
2: Az egyszer volt Budán kutyavásár.
1: Mondtam neked, hogy mindenre vannak mondások. Kovács Erika, jó reggelt. A mai műsor szerkesztő, műsorvezetője, a szuperdöntők döntőjének tudora, kommentátora, de majd csak 10 órától Erdei Márk. Jó reggelt.
3: Ja, köszönöm, jó reggelt. Ez szem, mint a bútordarab. Ez jó, ez tetszik.
1: Állandó vasárnap reggeli bútordarab szintén szerkesztő, műsorvezető vonalon.
3: És Lébert Kornél, aki játszok a csütörtökről.
1: Szabó Szilvia magyar hangja, így van, Szilvia, csereberéltünk
2: egyet. És van a telefonban egy már-már állandó, másik állandó bútordarab
1: is. Ő is vasárnap reggelen, hát állandó bútordarab nálunk.
2: Igen, és egy nagyot mentünk azzal az egy órás műsorral, az egy érdekes.
1: Na, akkor doppergés, mert hogy vívással megyünk tovább, a telefonvonal túlsó végén pedig Szemese!
2: Jó reggel!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Nemese, hogy csinálod ezt, hogy 7.43-kor vasárnap mosolygósan kiegyensúlyozottál, ez hogy?
4: Hát ti is ilyen mosolygósak és kiegyensúlyozottak vagytok. Szerintem öröm, amikor veletek beszélhetek.
2: Látod, ugyanez volt. De Emese szokta tudni, ha én hívom, akkor mindig merénylettel készülök. Már ezt, amikor leegyeztettük, tudta, ó, vasárnap korán reggel, jó felkelek, mondta ő.
1: Kelni a kalát szokott, azt meg én szoktam mondani.
2: Jaj. De hát nyilván már követi, már meg is beszéltük, ugye már zajlik a vívó világbajnokság most
1: Emese,
2: is.
1: Emese, mi történt ma reggel?
4: Ez így van, és ugye annyira izgultam, hogy korán kell keljek, hogy még sokkal korábban keltem, mint ahogy az óra keltett volna. Viszont így már korábbról tudom az eseményeket a vívó világbajnokságról, mert így már több asszót meg tudtam nézni így reggel. És nagyon örülök, hogy férfi párbajtőrben három fiunk van a 16 között. Ugye Nagy Dávid sajnos 64 között búcsúzott, de Siklósi Geri, Koch Máté és Andrássy Tibi pedig bejutott a 16 közé. És női kartban pedig két lányunk még hamarosan vívni fog a 32 közül a 16-ba jutásért, Battai Sugi és Katona Renáta.
2: Igen, sajnos Szűcsúszva egy néhány perccel ezelőtt kikapott az olasz Batistontól, úgyhogy már csak ketten mennek tovább. Meglátjuk, hova jutunk, de ez a 16-ba három magyar férfi párbajtőrbe, az elég jó hangzik. Akármi is lesz innentől szerintem.
3: Kik vannak egy ágon?
2: Nincsenek egy, úgy nagyjából elkerülik egymást, ahogy én néztem, viszonylag sokáig, nem?
3: 16 közöttől van két tág, és van három magyar, nincsen egy.
2: Nem két, a 16-on. Jaj.
1: Figyelj, Erika, az a helyzet, hogy Emese is ugyanolyan hangosan nevetett, mint
2: de nem, de az Emese tudja, hogy én most miről beszélek, mert egyáltalán nem mindegy, hogy 8 ér vív egy-két magyar egymással, vagy mondjuk 4 ér.
3: És ha minden három magyar bejut, akkor egy szuper döntő.
1: Figyelj, az a 16-ból a három magyar, az nem olyan sok egyébként, az egyötöde magyar. Tehát, hogy valahol előbb-utóbb csak találkoznak.
2: Szóval most akármit is mondtok, a Andrássy Tibi legfelső, tehát a 16-ot vegyük 4/4, de a felső negyedben van, a Siklósi a harmadikban, és a Koch pedig az alsóban, tehát magyarán csak a 4-ért kerülhetnek egymással össze, ugye? A Koch és a Siklósi. Én úgy nézem, Emese.
4: Nem is a 4-ért.
2: Hanem a döntőért.
4: Hanem a döntőért, tehát hogy betudnám, tehát mindenki lehet érmes. Konkrétan.
2: Így van, igen, úgy, ezt mondom, tehát hogy most hiába nevetgéltek, hogy na. Tehát magyarán Koch Máté, Siklósi a döntőért vívhat, ha eljutnak odáig, és ha eljut odáig, akkor Andrássy Tibor lehet a döntőbeli ellenfelük. Ugye
3: akkor két perccel a kérdésem után megkaptam a választ.
2: Hát de az egy ágon nincsenek egy ágon.
1: Olyan hangosan nevet korára.
2: Nincsenek egy ágon.
4: Ennél jobban külön nem lehetnek.
2: Így igazából van.
4: Most került volna össze a Siklósi Geri a Nagy Dáviddal, hogyha ha a Dávid tovább megy, ő is két asszót.
3: És ők egy ágon lettek volna a Siklósi meg a Nagy Dávid?
1: Most jó. Kerültek volna össze.
2: Jó, figyelj!
4: Figyeljetek! Együtt a 8-ért.
2: Figyelj, Emese, csak sugok, Márk most ráállt erre a hogyan szívassuk erát vonalra, úgyhogy én arról kérdezlek téged, hogy tegnap megint született egy gyönyörűséges bronzérem Hongkongban.
1: Én meg arról kérdeznélek, hogy ez hogyan lehet véghez vinni.
2: Született egy gyönyörűséges érem, amiben az a nagyszerű, most a fiúk nyilván nem dos, vannak dos annyira seránia. Odáig a, tehát hogy már mint hogy benne szeretik a vívó eredményeket, de azért annyira nincsenek benne, szóval be az igazán nagyszerű, hogy a tavalyit azt úgy ünnepeltük, hogy 58 évvel Kamut Jenő VB bronza után, most egy évvel és egy másik ember, tehát ez azt mutatja, hogy férfi törvívás nagyon megindult nálunk.
4: Ez tényleg csodálatos és hatalmas siker, hogy Dósa Dani tegnap világbajnoki bronzérmet nyert, ami tényleg hihetetlen, ugye tavaly is már nagyon közel volt, ugye pont Szemes Gergővel vívtak együtt a négy közé jutásért, és akkor Szemi nyert, és ő lett bronzérmes, és aztán a csapattal is bronzérmesek lettek, ami szintén egy hatalmas siker, mert tényleg azért nagyon sokáig ez volt a magyar vívásnak a lukas, vagy nem is tudom, vakfoltja, sajnos sokáig nem jöttek úgy az eredmények, és most meg egy olyan generáció nőtt itt fel, és olyan eredmények születnek, hogy szerintem így akik a magyar vívást követik, azok is csak így kapkodják a fejüket, hogy sikerre halmoznak most a fiúk, és nagyon örülök, mert a Dani is nagyon régóta kergette ezt az egyéni világbajnoki érmet, és ugye az EB-n is már 8 között volt, ugye ott is
2: Hát igen.
4: Kétes körülmények között maradt le az éremről, tehát nagyon-nagyon örültem neki, hogy most sikerült, és hát nagyon nehéz ágon, jó ellenfeleket levéve szupervívással jutott el a legjobb négy közé, és attól a világbajnok cseh Csupenistől kapott ki, akinek olyan napja volt, hogy a döntőben az olimpiai ezüstérmes olasz fiúnak már azért drukkoltam, hogy adjon túst, mert 13
1: óra után, igen.
4: igen. Szóval, és ott még a Dani az elején vezetett is, és csuklósérülése volt, tehát, hogy tényleg csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
3: Én versenyt sem szeretném a KK-n a csomót keresni, de azért azt de tudjuk, hogy a vívásban azért nem a tőr a legvonzóbb fegyver, nem, hogyha fogalmazhatunk így. Mennyiben függ össze az, hogy esetleg kevesebb jó tőröző van, mint akár régebben, és emiatt jövünk föl, vagy tényleg azért jövünk fel, mert ennyire jók vagyunk ebben a mezőnyben?
1: Meg majd azt is rögzítsük már, hogy miért a tőr a legkevésbé vonzó fegyver, nem?
2: Borzasztóan erős, nagyon szélesedik a tőr.
4: De ezt most lehet, hogy Magyarországra gondoljátok inkább, vagy azért, igen, mert hogy Magyarországon igen, nem annyira vonzó, igen, de a világon a tőrvívás rendkívül erős.
2: Az így van.
4: És egyre nagyobb az országok, ahol a palettája, ahol nagyon erős a tőrvívás, hát azért hongkongi kétszeres egyéni olimpia bajnok van férfi tőrvívásban, tehát Amerika rendkívül erős, nagyon jó a
2: világ. Megnézzük meg, a Brazília tőrvívás vívott a negyed döntőben, a Dani a Brazíliát azért nem feltétlenül szoktuk sorolni.
3: Itthonra gondoltam inkább, hogy
2: itthon
3: nem annyira népszerű.
2: De egyébként itthon azt szokták most mondani, hogy a fiúknál elég széles a paletta, vagy a bázis, a lányokra szokott panaszkodni Boczko Gábor kapitány, hogy ott nem annyira nagy a merítés, de szerintem ez így évente vagy
3: de mégis generáció. Azt mondjátok mindig, hogy a karnak van a legnagyobb népszerűsége itthon.
2: Hát az MSZ biztos nem ezt mondja. meg a férfi párbajtőr, főleg a férfi párbajtőr itthon is azért egy olyan monstra mezőny, hogy bármilyen hazai versenyt rendezünk, hogy reggel elkezdik, és késő este ér véget sokszor, nem? Tehát annyi párbajtőr vívónk van.
4: A párbajtőr a legnagyobb mezőny, de ugye a világon is, meg ugye itthon is, de hát ugye azért is mondják, mert és sokan azt mondja, hogy a legkönnyebb oktatni, mert szúr meg a másikat minél hamarabb, tehát ugye kevesebb konvenció, vagy ugye szabályrendszert kell követni és tanítani, és azért itthon is szerintem sokkal több klub van, ahol mondjuk például csak párbajtőrt oktatnak, tehát azért a párbajtőrnek a legnagyobb a bázisa itthon is. És igen, utána jön a kardivel, de tényleg elég megnézni csak egy verseny induló listáját párbajtőrben, karban vagy törben, és akkor látszik, hogy hol vannak a legnagyobb hiányosságaink, és tényleg hát szerintem egy női tör siker kéne, és akkor lehet, hogy ott is megindulnának a gyerekek, és kedvet kapnának a törvíváshoz. de hát ugye mindig, amit látnak a tévében, és hát például most, hogy a Daniékat látják, ugye a férfi törvívásnak is azért valószínűleg nőni fog a bázisa.
2: Uh-huh. Mit vársz a... Ne hagyjuk az egyénieket, mert arra szokták mondani, hogy az napfüggő, meg stb. Ha azt mondom, hogy Bocskó Gábor a tavalyi 4 csapatérem után most azt mondta, hogy ha 3-at már aláírna, nyilván több helyen volt...
1: Csapatéremről beszélünk?
2: Csapatéremről voltak nehézségek női karban, férfi párbajtőrben, férfi karban, Szatmári Andrásnak gyermeke született, úgyhogy ő nincs is ott a VB-n. Szóval, hogy vannak nehézségeink. Te is aláírnád a 3 csapatérme?
1: Voltak problémák, Szatmári Andrásnak még gyermeke született.
2: Arra gondoltam, hogy nincs kint a VB-n, és ez probléma a csapat szempontból.
1: Igen, ez nem egy írott műfaj, hogy teszel egy veszőt, bocs, amit oda képzelsz, hanem ez úgy hangzott, hogy voltak problémák, Szatmári Andrásnak még gyereke született. Én meg így leesek a székre, hogy mondom, az mi volt a probléma, hogy Szatmári Andrásnak gyereke született.
2: Isten értesse Olivért egyébként, mert tegnap előtt született meg. Szóval, hogy aláírnád, amit a egykori csapattársad mond, hogy 3 csapatérem Hongkongban?
4: Igen, és először azzal kezdeném, hogy nagyon gratulálok Szatyéknek, és Isten hozta kis Olivért. És igen, a vívók szempontjából az a sajnos, hogy nincs ott a világbajnokságon, de hát ez egy akkor öröm, hogy teljesen érthető, persze, hogy itthon maradt. Persze, szerintem én is aláírnám, azért az, hogy ő most nincs kint, és 2 fiatallal vágnak neki a csapatversenyeknek. Reméljük, hogy ez úgy fog akár elsülni, hogy valamelyik fiú, mint mikor Rapki ki az első a bajnokságán szárnyakat kap, és úgy fog vívni, hogy nem lehet nagyon majd megvágni, de ezt nem tudhatjuk előre. Azért a kartban ne rakjunk most rájuk szerintem akkora terhet, hogy mindenképpen világbajnoki döntőt, vagy mint ahogy az Európa-bajnokságon ugye nyertek, tavaly VB döntőt vívtak. Férfi párbajtőr csapatunk olimpiai bajnok, ugye szerintem tőlük azért várható, hogy idén most már egy jobb szereplést.
2: Hát kéne az elmúlt hónapok után.
4: Mint amit az idei szezonban. Rajtuk van a tehetét éve, tehát már teljesen mindegy.
2: Igen, csak még ugye ott a női kart férfi tör tavalyról, de én tudod, mit mondtam, én a női párbajtőr csapattörről állok valami nagyon szépet ezen a VB-n. Szerintem ez szívednek kedves mondat, mondani. Ugye?
4: Hát nagyon. Főleg azért, mert azért a női párbajtőr csapat világbajnoki éremmel is nagyon régóta adós a női párbajtőr vívás, igen.
2: Még 100 szemese se tudta oda vezetni őket.
4: Hát utoljára 2005-ben álltunk dobogón.
1: Az pont tegnap előtt volt.
2: Ugye milyen kedves fiúk vannak mellett?
3: Jó, de a tűrözőknél meg még régebben
4: igen,
3: volt tavaly.
4: Én is így gondoltam, hogy a felnőtt egy vívó generáció konkrétan. Tehát 2005-ös lipcsei világbajnokságon lettünk ezüstérmesek, és az az utolsó csapatérmünk, tehát nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a lányok ezt megdöntenék, és nem kéne erre tovább várni. Arról nem is beszélve, hogy mennyire fontos lenne ez a jövő májusban induló, úristen, már kimondani is szörnyű, hogy ennyire repül az idő.
2: Igen.
4: Félig Párizsban vagyunk, és most már májusban kezdődni fog a kvalifikáció Los Angeles-i olimpiára, és azt gondolom, hogy ez a női párbajtőr csapat is kijuthat, és igazából nem is meglepetés lenne, hanem azt gondolom, hogy otthon a helye ennek a női párbajtőr csapatnak a Los Angeles-i olimpián, megérdemelnék a lányok. És hogyha mindenkinek végre egy kicsit szerencsé lenne, akkor az, hogy 5, de még halkan kimondva akár 6 csapattal is részt vehetnénk a következő olimpián.
2: Ez egy nagyon jó. Én ezt aláírom, jó?
1: Ámen, végszónak teljesen tökéletes. Emese viszont, ha már itt vagy velünk, hadd használjam ki a lehetőséget. Víváson kívül például Forma 1-el hogy állsz? Ugye a mai nap egyik leginkább várt eseménye idehaza a Forma 1-es magyar nagydíj, szóval hogy állsz a száguldással, a száguldó cirkusszal?
4: Szoktam azért követni, hogyha azért...
1: De legutóbb még akkor, amikor Sanna Menzel ellen csatázott.
2: Na most ne a korára utáljál. Látod?
1: Hát nem csak azt, hogy szoktam követni, csak nem tegnap volt, amikor néztem.
2: Látod, Emese, hogy én minek vagyok kitéve, át tudod érezni,
1: ja,
2: ugye?
1: Ja, még a végén megsajnálunk egyébként.
4: Követtem a mostani időmért is, láttam, hogy Hamilton csak az 5. helyről indul, mert büntetést kapott, de azért azért ő azt nagyon szereti ezt a pályát, szóval remélem, hogy fel tud jönni egy dobogós helyre.
1: Ezek szerint akkor a szíved milyen Ferrari szurkoló vagy?
4: Igazából
2: Lajosnak szurkol.
4: Kedvelem, én drukkolok a McLarennek is, tehát hogy igazából mindig azt nézem, hogy egy jó verseny legyen.
2: Tehát hát én meg azt mondom, hogy hajrá Norris.
1: Bogyóka. Na,
4: hát akkor valaki ennél sokkal konkrétabbakat mond, de igazából 10-től készülök nézni a vízilabda világkupát.
1: Hallgass a Nemzeti Sportrádió adását is közben.
2: Képzeljétek, most kiadlak Emese 9-től, Pilátest órára megy Emese, mert ő minden nap sportol.
4: Igen, azóta igen, de is, hogy tényleg a vízilabdára, mert sietek.
2: És vasárnap, érted, fel kell azért, nem csak a rádió miatt kelt fel, hanem azért, hogy menjen egyet
1: ez
2: edzeni.
1: Ez nekem egyel több információ volt a kelletén.
2: A Pilates vagy az, hogy reggel fel
1: kell. Az, hogy vasárnap reggel teszi meg mindezt, hogy 7 óra 40-kor már mosolygósan örül nekünk, és azt, hogy utána sportol egyet. Azt az. Emese, hát nem hiába.
2: A bajnok vagy, az bajnok.
1: A bajnok az bajnok. Én ezt mindig mondtam Risztovévinek ennek a stúdióban, vagy ebben a stúdióban, hogy a bajnok az bajnok. Tehát, hogy a bajnok csupa nagybetűvel...
2: Az Emese az.
1: Na. Ennyi. Köszi bajnok, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük, Emese. Köszönjük.
1: És akkor a vízilabdára érjél vissza, légy szíves, jó? Tehát azért ne kelljen számon kérni, hogy esetleg túlcsúszik a foglalkozás, jó? Tehát azért az...
4: Nagyon sietni fogok.
2: És hajrá, magyar vívás.
4: Igen.
1: Köszi szépen, hogy itt volt velünk. Szép napot. Hamarosan innen folytatódik a Sportreggel.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. A stúdióban ezúttal Kovács Erika, Erdei Márk és Németh Kornél érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
5: Fő a jókedv, Malonyai Péter jegyzete. Visszatérő szokás, hogy egy-egy világbajnoksággal véget ér egy korszak a szövetségi kapitányok életében mindenképpen. A többnyire megbízható források szerint 16-nak szűnt meg az állása az idei torna nyomán, többnyire kudarcként minősítve két hónappal ezelőtt még egekig dicsért közreműködésüket. Az úgynevezett nagy válogatottak közül a németek már bejelentve döntöttek, a héten kinevezték Jürgen Kloppot. Jó választás lévén erős határozott egyéniség, a futballból szinte mindent tud. Biztos, hogy mindig károgó honfitársai, élen a nálunk éppen kapitányként nimbuszát romboló Lothar Matthäusszal, kétszer is meggondolják, hogy belekössenek-e. A várható kinevezéseknél hasonló a helyzet Zinedine Zidannal, ő nem csupán edzői, három bajnokok ligája győzelem a Real Madriddal, és játékos múltja, világ és Európa bajnok BL győztes miatt a sportág nagyja, és most ne jöjjön senki nekem Marco Materazzi megfejelésével, azért is, mert visszafogott a stílusa. Na ja, van mire szerénynek lennie. Az olaszok hasonló okok miatt tesznek jól óra várhatóan Andrea Pirlóval, világbajnok BL győztes, ha már Pep Guardiolánál nem sok esélyük volt. Pirlóról és Zidánról szólva áll a meggyőződésem, hogy az edző vagy legyen mindentudó, mint Klopp, vagy testközelből tudja, érezze, mi történik a pályán, az öltözőben. Ezért örök szövetségi kapitány nálam túlmenedzselés és kinevezés hiány is Nyilasi Tibor és Détári Lajos. Ha már itt tartunk, még az is lehet, hogy azok a szövetségi kapitányok jártak jól, akik kevesek voltak ahhoz, hogy a VB-re utazzanak fiaikkal, így most azt mondanak, amit akarnak. Mindez persze elmélet, a hétköznapok derítenek majd fényt mindenre. Hogy hozzáértőt idézzek, ott van például Iszák Dunajevszki és az ő Szabad szél című operettje, amelyben így száll az ének: kapitány, kapitány, fő a jókedv, amíg tudsz nevetni, baj sosem ér, kapitány, kapitány, nézd a tengert, és a napsugár rád onnan visszanéz. Mindezt azért is, mert akármennyire is nagy dolog a futball, nem érdemes a történéseit drámaként, nehogy Isten sors tragédiaként felfogni. Aktuális és leendő szövetségi kapitányokra egyaránt vonatkozik Királyhegyi Pál cáfolhatatlanja. Akinek humora van, minden tud, akinek nincs, az mindenre képes.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Pontmentéssel tért vissza a Honvéd az NB1-be. Dúsa Dániel bronzérmet nyert a férfi tőrözők egyéni versenyében a VB-n. Norris indulhat az első helyről a Magyar Nagydíjon. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Kispest Honvéd a hajrában egyenlített és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Az élvonalba 3 év után visszatérő kispestiek gólját a 88. percben Baki Ákos szerezte, akit Gütler Emma kérdezett a találkozót követően.
2: Az első félidőben domináltatok a pályán, viszont mégis a Várdának sikerült 2 nagyobb helyzetet is kialakítania. Ott milyennek érezted a csapatjátékát?
3: Szerintem a második félidőben is domináltunk, volt 2 kisebb kiadásunk, szerintem az első félidőben és a második félidőben ott büntetett is a Kisvárda egy figyelmetlenséget követően. Mondhatni azt, hogy kellett az a kapott gól, mert utána szerintem nagyon benyomtuk a Kisvárdát, nagyon érett a gól. Kicsit hamarabb jön ez az egyenlítő gól, akkor szerintem nyerhettünk is volna.
2: Milyennek érezted most a csapatot, hiszen ahogy te is fogalmaztál, ott megfordult valami bennetek, amikor kaptátok azt a gólt, de azért nem így terveztétek, gyanítom.
3: Nem, mi vagyunk a Kispest Honvéd, most hiába vagyunk újonc csapat. Tavaly is bizonyítottuk az MB2-ben, idén is azt fogjuk, hogy minden meccsen nyerni szeretnénk. Szerintem ez látszott is a játékunkon. Próbálunk dominálni, türelmesen játszott. Ma is kicsit a helyzetek végén elhiányzott a minőség, de azt érzem, hogy elsőre ez így jó volt, jó idegenben az X.
1: Kisvárda Kispest Honvéd, tehát 1-1, most hallgassuk meg a hazaiak vezetőedzőjét, a Szabolcsiak kispadjára 2021 után visszatérő Subka Attilát.
4: Én azt gondolom, hogy a mérkőzést elejét azt jól kezdtük, mert ott is volt egy-két olyan szituáció, amiből lehetett volna gólt szerezni, aztán volt egy hullámvölgyünk, amiből eléggé nehezen jöttünk ki. Ott ráértette a csapatra az akaratát a Honvéd, az időszakot nehezebb volt a részünkre, de megúsztuk, és úgy gondolom, hogy a második félidő viszont az a részünkről úgy jött be, hogy szerettük volna. Ugye mindenféleképpen arra építettünk, hogy megpróbálunk az elején gólt szerezni, gólokat szerezni. Ez sikerült is, mellette én úgy gondolom, volt egy-két olyan lehetőségünk, amiből gólt kellett volna elérnünk, le tudtuk volna zárni a mérkőzést, de ez sajnos nem sikerült, és egy védelmi hibával a szöglet után gólt kaptunk.
2: Azért pontot így is tartott magánál a Várda. Mi az a pozitívum, amit tovább lehet vinni a folytatáshoz?
4: Hát én azt gondolom, hogy a pozitívum annyi, hogy eléggé harcos mérkőzés volt mind a két csapat részéről. Mi részünkről is megvoltak azok a momentumok, amivel a mérkőzést el lehetett volna dönteni a támadásokban. Ezekre kell építeni a későbbiekben, és a védekezésünket még jobban rendbe kell rakni, hogy ne legyen ilyen hibánk, vagy ne legyenek ilyen hibáink, mint amik voltak.
1: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3/4-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paksa Ferencvárost fogadja, az első forduló pedig holnap este az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Tegnap 5 találkozóval megkezdődtek az MB2 küzdelme is. Az élvonaltól tavaly búcsúzó DVTK 3-2-re győzött az újonc Nagykanizsa otthonában. További tegnapi eredmények: Videoton Kozár Misleny 4-0, Ajka Kecskemét 3-1, Tisza Kécske Szeged 1-1 és BVSC Kazinc Barcika 0-0. A DVTK tehát 3-2-re győzött Nagykanizsán, a Diósgyőriek második gólját Molnár Gábor szerezte, akit Marosíti Ervin szólaltatott meg a találkozó után.
5: 3-2-re nyert a Diósgyőr, de nagyon meg kellett killódni és szenvedni ezért a győzelemért. Tudtátok előre?
6: Biztosak voltunk benne, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz, ez ilyen szenvedős, ez ilyen küzdős meccs lesz. Hál' Istennek sikerült megnyernünk.
5: Mi kellett ehhez, mert a forgatókönyv szerint nagyon rosszul alakult a DVTK számára, ugyanis a Nagykanizsa az első 10 perc után megszerezte a vezetést.
6: Rosszul indult, igen, hibáztunk egyet, de kapcsoltunk, és ott voltunk fejben, és folytattuk tovább, amit elterveztünk, és sikerült is megfordítani a meccset, és meg is nyerni.
5: Fontos volt az egyenlítés még az első félidőben, hogy a fordulásra már úgy érkezzetek, hogy ne az eredmény után kelljen futni?
6: Igen, persze, nyilván fontos volt, hogy félidőben úgy menjünk be, hogy döntetlen a mérkőzés. Onnantól kezdve a második félidőben pedig azon voltunk, hogy megnyerjük a meccset.
5: Azt éreztem, hogy egy kicsit a Nagykanizsa, ha nem is azt mondom, hogy húzta az időt, de próbálták, amit lehet a foci ravasságából bevetni, hogy azért töredezzen és ne legyen folyamatos a játék.
6: Nyilván ők most jutottak föl, nekik egy döntetlen, egy Diósgyőr ellen szerintem jó lett volna úgy kezdeni a szezon, de nem jött össze nekik, így sikerült megnyernünk a mérkőzést, reméljük így folytatjuk tovább.
5: A második féldő közepén a te gólod lendítette, billentette át a DVTK javára az állást, meg kellett indulni a szélről, végigvitted és berúgtad a hosszúba szépen. Mi fordult meg benned, vagy mi futott át a fejeden?
6: Mint az, hogy mi futott át, inkább csak az, hogy sikerült ezzel a mérkőzést megfordítani, és azok az emberek, akik mindent megtesznek a Diózsőrért, a stábtagok, a vezetők, a játékosok, a szurkolók, azok tudtak örülni, hogy a vége fele mi vezettünk, és a végét sikerült megtartani, és még rá is rúgni egyet.
5: 3-1-nél talán sokan azt hitték, hogy megvan a meccs, mégis egy fejes után, egy nagykanizsai fejes gól után izgalmas lett a vége.
6: Hát izgalmas lett a vége, de 3-1-nél már azért másabb azért nyom az ellenfél, te már azért egy kicsit védekezel. Sikerült betalálniuk egy ilyen, úgy gondolom, egy semmilyen gólból, de a vége jó lett.
1: Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert a Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Döntőbe jutott a Sydney-ben zajló világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrálokat. A miénk ellenfele a ma délelőtt 10 órakor kezdődő döntőben a görög csapat lesz majd. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd is élőben közvetíti. Varga Zsolt szövetségi kapitány így értékelte a tegnapi elődöntőt követően.
7: Úgy gondoltam, hogy a mai mérkőzés azért nagyon-nagyon nagy mértékben eldőlhet ugye a fizikális állapoton. Nyilván azért azt lehet ellent mondani, hogy az ausztrál csapat régebb óta is hosszú felkészülésen tudott részt venni. Ezért nekünk nyilván nagyon sok olyan elfoglaltsága volt a játékosoknak a klubszezonban, ami azért egy relatíve rövidebb felkészüléssel tudtunk készülni. Viszont nagyon fegyelmezetten jól játszottuk le mégis ezt a mai mérkőzést. Nagyon izgalmas volt, nagyon fordulatos volt, és nagyon gratulálok a csapatomnak, nagyon büszke vagyok rájuk. Ugye ezzel a hazai közönséggel is ténylegesen végig tudták koncentráltan játszani ezt a mérkőzést.
1: A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Szintén férfi tőrben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lando Norris volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilóta indulhat majd az érről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben, utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd. Most az első helyről induló Lando Norris-t hallják.
8: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek újra az első helyen egy időmérő. Nehéz időmérő volt, és elég szoros volt az egész hétvégén. De már az első köröktől kezdve gyorsnak tűntünk. Hoztunk fejlesztéseket a hétvégére, ma azért érezhettük ennek a hatását. Hogy örülök, hogy újra itt lehetek egy ilyen pályán, ahol egyértelműen sokat számít a pozíció. Igazából egész nap magabiztos voltam. A Q3-ban nem a legjobb körében teljesítettem a végén sem, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy az első hely meg lett. Jó munkát végzünk, jónak érződik, és valóban megvan az önbizalom benne.
1: Takács Boglárka papírforma győzelmet aratott női 100 méteres síkfutásban a 131. atlétikai magyar bajnokságon a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, míg ugyanebben a számban a férfiaknál 20-as országos csúccsal Kalics Krisztián nyert, a nagy esélyes Ilovszki Dominika döntőben nem állt rajthoz. Kalics Krisztiánnal Somogyi Zsófia beszélgetett.
9: El se hiszem, nem gondoltam volna még szezon elején, amikor felkészülés volt, hogy sikerülni fog. Az országos csúcs, egész szezonban ezt üldöztem, és végre meglett, úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok magamra. Felszabadultan versenyeztem, és nagyon magabiztosan, és hát meg is lett a gyümölcse.
10: 10:33, ez a győztes idő, meg ez az új U20-as országos csúcs. Mondtad, hogy ezt küldözted ebbe a szezonba, szóval mi minden áll most itt össze, mert azért ez egy nagyon figyelemre méltó eredmény.
9: Jobbat akartam, mindig jobbat akar az ember egyébként, de így fiatalabbként, első éves U20-asként még bármi lehet, tehát tovább javíthatom bőven. Most a következő verseny az U20-as oregoni világbajnokság lesz. Ott is ez a cél, illetve egy döntőt futni, hogy tovább javítsam az országos csúcsomat.
10: Ugye Ilovszky Dominik tímvédője, ennek a számnak nem volt ott. Ettől függetlenül nyilván ez a te futásodat nem befolyásolhatta, de talán akár segíthetett volna egy jobb időt is kihozni, hogy egyáltalán hogyan tekintettél te erre?
9: Abszolút csak magamra koncentráltam, senki másra. Igazából lehet, hogy húzott volna egy picit az eredményemen, ha mellettem fut, de szerintem így is elégedett lehetek magammal, és ez egy nagyszerű eredmény. Úgyhogy én büszke vagyok rá.
1: Szintén az atlétikai magyar bajnokságon férfi 400 méteren a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila távolétében Plíz Balázs győzött, a nőknél ugyanezen a távon pedig Molnár Janka nyert. A női ugrószámok az esélyesek győzelmét hozták, a magasugrás Bátori Lianna, a rúdugrás Kleckner Hanga, míg a távolugrás Bánidi Farkas Petra sikerével zárult. Somogyi Zsófia Bánidi Farkas Petrát is megszólaltatta.
10: A 635 cm végül is így az utolsó kísérletre összeállt, vagy összejött. Összességében mennyire vagy elégedett? Sikerült egy jó 20 cm-vel nagyobbat ugrani az előző, addigi legjobbadnál.
11: Nagyon érdekes verseny volt. Elsőre próbáltam egy biztonságot ugrani, hogy mindenképpen legyen egy érvényesem, és utána tényleg úgymond kockáztatni. Nem voltak annyira könnyű a körülmények, elég erős volt az ellenszél. Ezt egy kicsit fejben át kellett billentenem magam, hogy abban ne igazán foglalkozzak. És az utolsó három ugrásra, hogy felpörgött a verseny, ott éreztem, hogy ráakadtam arra a nekifutásra, amiből nagyot lehet ugrani. Ugye kétszer beléptem, azok már bíztató ugrások voltak, és úgy voltam, hogy akkor kell a bűvös hatodik lesz, ami lesz, mondom, nem lehet 15-tel befejezni ezt a versenyt. Nyilván csalódott vagyok, hogy csak 35 lett, mert forma alapján ebbe jóval több van, de bízom benne, ami most bennem alatt, az majd az EB-n kijön.
10: Ugrottál egy hatalmasat a szezonban, ez a 678, ez egy új egyéni legjobbad is. Most hogy érzed, hogy EB fókuszában mennyire lehet egy hasonlóan jó, szép eredményt most kihozni?
11: Én nagyon bízom abban, hogy ki lehet, már a gyulai is voltak nagyon biztató ugrás, ugye ott csak egy érvényesen lett egy 59, de ott is sok nagyon pici belépéssel voltak, de tényleg voltak 70 feletti ugrások. Most kicsit a fókusz az nem volt annyira az elején a helyén, viszont nagyon jól tudom, hogy kell visszazökkentenem magam, ezért pont azért bízom abban, hogy az EB-n ez majd tényleg ki fog jönni.
1: Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi utolsó előtti Alpe-d'Huez-i királyszakaszát. Az összetetben élen álló szlovén Tadej Pogacar negyediként ért célba, előnye pedig közel 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó etapot megelőzően. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkronika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora, majd 8:30 perctől híreket hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá! Hajrá!

0: műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Döntetlennel tért vissza a Honvéd az NB1-be, tömegbe hajtott egy kis busz Berlinben. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az élvonalba 3 év után visszatérő Kispest Honvéd a hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Ma 3 találkozót rendeznek az OTP Bankligában, 3:45-től a frissen feljutott Vasas, a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paksa Ferencvárost fogadja. Az első forduló pedig holnap este az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert a Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB 3. Cseh Csupenics-től. Így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Szintén férfi tőrben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Lando Norris volt a leggyorsabban 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén. Így a McLaren brit pilótája indulhat majd az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajteljes büntetést kapott. Így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében. A Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. A támadás után a rendezvényt megszakították.

0: Jó arra, hogy Zonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Helyre került a déli körvasút új 2500 tonnás acél hídszerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Közlekedés. Az M3-ason Budapest felé a Görbeházi pihenő után baleset történt, a 182-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 46-tal pontosan, hogy csodálatos vasárnapi jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Mi biztos, hogy szólunk.
2: Amióta Erika rámarkolt erre a mikrofonra,
3: az... Márk markolt.
2: Ne haragudj, te most már szólunk, ugye? Jó reggelt
3: mindenkinek. Én csak mindenkinek a számhoz emeltem.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Benne a Sportreggel. A stúdióban az állandó vasárnap reggeli...
4: Bútordarab
2: Kovács Erika.
3: Jó reggelt.
2: De látszik, hogy az írott műfajban dolgozik. Figyelj csak attól, hogy sutyarokban mondod, attól még lehet érteni.
4: De várjál, menjünk tovább, igen.
2: Figyelj. Erdei Márk, jó reggelt, a mai műsor társszerkesztője, műsorvezetője.
3: A szuper döntők döntőjének műsorban.
2: A szuper döntők döntőjének tudora.
4: Hát jó, akkor Kornél is beugrott, német Kornél.
2: Igen, Szabó Szilvi magyar hangja. Na!
3: Szegény a vendégünk is szóhoz jut?
2: Nem, még egyelőre nem fedjük fel, hogy ki lesz a vendégünk. Már hogy áll a női, a szuperdöntő, világkupa sorozat szuperdöntőjének női döntője, hogy áll, vízilabdáról beszélünk.
4: 2,5 perc van hátra a második negyedből, vagyis lassan majd jön a nagy szünet. Amerika, Egyesült Államok majdnem. Tehát Egyesült Államok, Spanyolország, ezt a szót kerestem, 6-5.
3: Majdnem sikerült, akkor én is mondok egy napit. A vívó világbajnokságon egyetlen női kardozón maradt állva, 16 közé jutott Battai Sugár Katinka.
2: Most ő Sugár vagy Katinka?
3: Sugár.
2: És akkor miért mondod a Katinkát?
3: Mert az a neve.
2: Ne haragudj. Tehát ezt kérdeztem, hogy most Sugár vagy Katinka?
3: Mind a kettő, de a Sugárt használja.
2: Aha, értem.
4: El fog fáradni a vendégnek a keze.
2: Na, és akkor már csak az érdekelne, hogy az F3-as futamban kiindul az érről.
3: Sose jut szóhoz majd jövőre.
2: Tukka taponent kellett volna megjegyezni. A telefonvonal túlsó végén
3: doppergés.
2: Pedig... Doppergés. A telefonvonal túlsó végén. A Nyíregyháza Újpest mérkőzés szakkommentátora. A Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője. Az első mérkőzés egy kicsit annyira megviselte a pociát, hogy tegnap nem tudott jönni a Kisvárda meccsre. De talán ma már reggelre sikerült felmosni. Ha minden igaz, Bene Ferenc van itt velünk. Jó reggelt, Francisco!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Nagyon szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak és nektek is. Hát köszönöm szépen az aggódást a karom miatt, de én nem markolom senkinek a mikrofonját, ugyanis a telefonom az asztalon van. Tehát bármennyi időre képes vagyok hallgatni titeket.
3: De nyugtass meg, jól vagy?
5: Egyszerűen vagyok, köszönöm.
2: Na, Francisco, figyelj, péntektől indulunk a nyitó mérkőzéstől.
3: Nem úszod meg, igen, szerintem.
2: Igen. Hát úgy hallottam, Feri, úgy hallottam, hogy technikai gond adódott a közvetítéssel, Nyíregyháza és Budapest között valahol elveszett a jel, úgyhogy be kellett ülnöd valakivel közvetíteni. Igaz ez?
5: Erdei már kitűnő kollégánk beugrott, mint riporter a mérkőzésre, és
4: utalok, köszönöm.
3: Ki se fog férni a feje az ajtón.
2: Így se.
5: Mérkőzés egyik legjobbja volt a találkozó során, úgyhogy.
3: Ezt most ígéred, vagy ezt nem tudom, hogy vegyük.
2: Ferike Iglesias, és hogy alakult a mérkőzés? Egy kicsit vegyük végig, kérlek, hogy pontosan mi is történt.
3: Szegény, most megforgatod benne a tört?
2: Amennyiszer csak lehet.
5: Hát igazából Márk teljesítménye kitűnő volt, nagyszerűen formálta a szavakat, és lezajlott a mérkőzés.
2: Na, akkor Márk, légy szíves, te idézz fel, kérlek szépen, hogy mi is történt a találkozón.
3: Most megdicséri Felit.
4: Én bármikor megkérdeztem a Felit, fantasztikusan elmondta, hogy mi történt éppen a pályán, hallgatni kellett volna, és akkor tudnád, hogy mi volt a meccsen.
2: Sajnos.
3: Akkor inkább azt kérdezzük, Feri, jól igazolt a nyár folyamán az Újpest, vagy nem?
2: Hát ezek szerint nagyon jó. Tehát úgy alakult a történet, hogy gyorsan mondjuk el a kedves hallgató kedvéért, 14. percben Bodnár Gergő egy szépségdíjas góllal egy nagyszerű Mátkó készítette le.
4: Igen.
3: Igen.
2: Mátkó lekészítése után egyébként egy jól eltalált lövéssel az Újpestet juttatta előnyhöz. Ezt követően mondjuk úgy, hogy Nyíregyháza átvette a játék irányítását, hogyha ezt mondom, ez így fedi a valóságot?
5: Igen, zanzásítva így történt.
2: Hát megkérdeztem én... mind a kettőtöket, hogy mondjátok el, hogy zanzásítva. Ott volt a lehetőség. Mondjátok el ti. De én, figyelj, én Lamézia Terme repülőterén ültem. Én már reggel elmondtam, hogy nekem ez anyagilag szappanos alakítás ott a 90 sokadik percbe, az nekem kicsit sokba került, úgyhogy nem tudok teljesen objektíven nézni erre az eseménysorra. Szóval, hogy történt, ami történt. De mi történt pontosan?
5: Jó, tehát igazából azért lehet beszélni komolyan is erről a mérkőzésről. Tehát valójában ugyan a Nyíregyháza kezdeményezően lépett fel a találkozón, de az Újpest tényleg jól átasaradt, egy szervezett védekezést nyújtott, ráadásul az egyik kontratámadás során, annak ellenére, hogy egy megpattan lövésből, de azért egy nem érdemtelenül szerzett vezetést a vendégcsapat, hiszen azért azt se felejtsük, hogy a beadásnál 5 érkező volt a 16-oson belül, azért egy szélsővédő szőlél a 16-oson belül egy átlövésre, szóval sok tudatos elem volt ebben a gólban. Számomra az volt meglepetés, hogy 1-0-ás állásnál a második fél időre egy egészen más Nyíregyháza, és egy sokkal, de sokkal passzívabb Újpest jött ki. Igazából az én elképzelésem az lett volna, nyilván kívülállóként, hogy az Újpest nem visszaáll és egy picit magára húzza a Nyíregyházat, hanem megpróbálja kihasználni azt a lehetőséget, hogy gól előnyben van, és ugye a Nyíregyházánál van a kezdeményezés kényszere, és ezt megpróbálja valamilyen szinten, vagy a megzavarodott Nyíregyházára gólra gólt elérni a közvetlenül a szerzett gól után, ez nem történt meg, illetve hát azért egyfajta magasabb védelemmel, egy letámadással megzavarja a Nyíregyháza védőit, ez sem történt meg, ráadásul, és itt tényleg ne csak az Újpest kritikájáról beszéljünk, hanem a Nyíregyháza és Boldog Tamás nagyszerű, hát úgymond meccselésével kapcsolatban szeretnék dicsérő szavakat, hiszen egy nagyon-nagyon jó felfogásban járt a Nyíregyháza jött ki a második fél időre, gyakorlatilag az Újpest bennmaradt a második fél időben az öltözőbe. Egyértelmű volt, hogy az első 5-10 percben a Nyíregyháza játszik fölényben, és sikerült egyenlíteniük is, és utána történtek még érdekes dolgok. Újpest részéről stabilizálták a középpályát a cserékkel, tehát gyakorlatilag kiegyenlítetté vált a játék, de a támadó sorba semmilyen változás nem történt, sőt, majd például az Újpest nulla támadó játékot nyújtott a második fél időben, és a Nyíregyházánál még egy érdekesség, hogy Boldog Tamás úgy cserélte be az egyik tartalékjátékosát csatába, Batumot, hogy Kasinát nem cserélte le, hanem visszafordította a jobboldali középpályás pozícióban. Tehát gyakorlatilag úgy csempészte be ebbe a 4-4-2-es játékrendszerbe a harmadik csatárát, hogy visszahúzta a középpályára, és ez később döntőnek bizonyult, mert az Újpest nem tudott arra reagálni, hogy egy-egybe fölmentek emberre az Újpest labdakihozatalára, erre az Újpest nem tudott reagálni, és hát amint láttuk, Szappanos megpróbált erre megoldást találni, nem sült el jól, és Kasina góljával megszerezte a vezetést is a Nyíregyháza, és azt kell, hogy mondjam, hogy a másik fél alapja megérdemelten nyert. Hát Újpesten sajnos egyelőre nem látszott az a fajta dinamizmus, intenzitás, meg szervezettség, amilyen előrelépésekről beszéltek, de azért hangsúlyozom, hogy egy mérkőzés alapján nem szabad ítélni, de ebből az egy mérkőzésből sajnos nem túl sok pozitívumot tudtak leszűrni a lila felszurkolók. De továbbra is azt mondom, hogy mi várni kell azért egy 5-6 fordulót, hogy azért ítéletet kelljen mondani.
2: A folytatás sem alakult igazán fényesen, ami a Kisvárda Honvéd mérkőzés első fél idejét illeti. Vukovics Lacival szemléltük itt a stúdióban az eseményeket, sok mindent nem tudtunk elemezni. Törvényszerűen kódolva volt abban a meccsben, Feri azt mondta Vuko, hogy szerinte két kiesés ellen harcoló csapat csatája volt ez, bár nyilván még az első meccs kapcsán azért ilyen messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de hogy kódolva volt, hogy tényleg nagy csata, nagy küzdelem, és ez a játék, hogy mondjam, színvonalára hatással lesz is negatív értelemben?
5: Igen, hát az új alakult Kisvárdával kapcsolatban egyelőre nem akarok szakmai véleményt mondani, de az biztos, hogy a tavalyi Kisvárdának a játéka valahogy olyan játékstílussal futballoztak, hogy ritkán jött belőle jó mérkőzés ki. Egy nagyon szervezett védekezésből.
2: Figyelj, Feri, Erika akar majd kérdezni valamit tőle, csak itt nagyon kalimpál, hogy egyszerűen nem hagyjuk szóhoz jutni, úgyhogy majd, ha lesz lehetőséget, kérlek, szólíts meg, és mondd, hogy jöhet az ő kérdése. Köszönöm.
5: Tehát igazából azt akartam röviden mondani, hogy a Kisvárda játék stílusából adódóan ritkán játszik jó mérkőzéseket, tehát egy nagyon szervezett játékot nyújt, inkább az ellenfél játékának az elrontására törekszik. A Honvédnak meg én úgy gondolom, hogy hát, hogy ez most szerencsés egyenlítés vagy nem, viszont az utolsó negyed órában azért benyomták a hazaiakat, tehát nagyon sok energiát fektettek az egyenlítésért, és ilyenkor a klasszikus...
2: Végül akár a Honvéd meg is nyerhette volna, nem? Tehát volt ott egy-két helyzet.
5: Talán kis túlzással azért nyilván 88-ban egy szögletből egyenlítettek. Én úgy gondolom, hogy újoncként visszatérve az NB1-be elégedettek lehetnek egy idegenbeli döntetlennel. Én inkább hazai oldalról hiányoltam azt, amit az Újpestnél is, hogy 1-0-ás vezetésnél nem tudtak érvényesülni, és én nekem mindig furcsa, amikor valamelyik csapat ki akarja bekkelni azt a bizonyos 1-0-át. Szóval ez nem sikerült. Viszont az azért beszédes, hogy Baki Ákos, aki egy 195 centis, nagyon jól fejelő, magas belsővédő, szögletből úgy ér el gólt, hogy a hosszú ötös vonalán lábbal perdíti be a ballasó sarokba a labdát. Azért hol volt az a fajta védekezés vagy védelem, amelyik hát gyakorlatilag elvétette a labdát és nem tudta kifejelni, az nagyon-nagyon ritka, hogy egy szöglet eljut az ötösön a láb magasságáig. Szóval egyértelműen a kisvárd ebbe belehibázott. Most hallgassuk Kovács Erika kérdését.
3: Jaj, nagyon-nagyon köszönöm.
2: Francisco, hát egy igazi lovag vagy.
3: De ez csak rám testálta a kérdezés lehetőségét, Kornél, mert a adekvát alapkérdésemet nem teszem fel, amit mindig minden NBA egyes szezon, minden egyes vasárnapján felteszek Ferinek. Inkább az érdekel Bogyóka. Engem, hogy kicsit közelállóként, mármint te, az újpestiekhez, mennyire hallod a szurkolók zúgolódását? Mert ezt most már megint lehet olvasni egyetlen meccs után, az, ami tavasszal kezdett erősödni
2: de
3: újra.
2: De hát már értek egyet, hogy ez nem egy meccs, tehát ez az egy meccs, ez a mostani egy meccs.
3: Azt mondom, hogy a tavasszal is lehetett
2: igen,
3: hallani.
2: Igen, volt egy szurkoló jankét is, ahol volt valami összeszólalkozás.
3: Szóval,
2: nem
3: hogy erről
2: te
3: mi az, amit meg tudsz velünk osztani, vagy mit érzékelsz úgy a stadion környékén, a klub környékén a szurkolók között?
4: És Szélesi Zoltánnal kapcsolatban, tehát nem a csapattal, először Szélesi.
3: Hát ugye, mert megjelent egy olyan mém, hogy vége van, Zoli.
5: Hát nézzétek, egyrészt a stadion környékén a tavalyi szezon utolsó mérkőzése óta nem jártam, tehát
3: képletesen.
5: A bentfentes információim nincsenek. Azt tudom, hogy azért az Újpest szurkolói azért a legigényesebb kategóriát képviselik, dacára annak, hogy az elmúlt évtizedek azért megedzették őket. Tehát én úgy látom, hogy nyilván mondjuk ki őszintén a szurkolókat nem lehet hülyíteni, tehát nem hülyék a szurkolók, pontosan látják.
2: Hát pláne az igényes szurkolók.
5: Igen, és az is nagyon-nagyon lényeges, hogy nem feltétlenül a Nyíregyháza elleni verességgel van szerintem a probléma, és én úgy gondolom a szurkolói lélektan nem ezt akarja kinyilvánítani, mert Nyíregyházán éppenséggel ki lehet kapni. Tehát egy kicsit balszerencsés is volt az Újpest, ebből nyugodtan lehetett volna egy döntetlen mérkőzés is, csak ugye a folyamatot nem látják, és nem látják azt a fajta hát fejlődési görbét, ami az legalább az elmúlt egy évben el kellett volna, hogy induljon, mind az átigazolások szempontjából, mind pedig ugye a csapatnak a fejlődése szempontjából. Itt én szerintem, hogyha a következő mérkőzésekkel látszani fog azt, hogy mit akar játszani az Újpest, látszani fog egyfajta olyan dinamizmus, olyan intenzitás, amit azért Dárdai Pál és Szélesi Zoltán is beharangozott, és én továbbra is azt mondom, hogy egy mérkőzésből azért itt nem kell temetést rendezni. Tehát amennyiben ez látszani fog, és egyfajta tudatosság visszatükröződik a pályáról, akkor az Újpest szurkolók ugyanúgy a csapat mellett fognak állni. Viszont az tény, hogy amennyiben nem, és már a sokadik átigazolási időszak rosszul sikerül, és nem látszik a fejlődés, abban az esetben nyilván véleményt fogunk kívánítani.
2: De meddig tart a türelem, bocsérika, mert...
3: De ne jövő vasárnap jöjjön ki az Újpest jó játéka, nekem csak ennyi a megjegyzésem.
2: Mert
3: jó,
2: mi ez Újpest Debrecen?
3: Igen.
5: A Debrecen ellen hagyományosan jól szokott.
3: Hát ez az én nagy bajom, hogyha nem, igen.
5: Ebbe reménykedek.
3: Köszönöm, Feri, nagyon mindig is szerettelek, úgyhogy...
2: De most viccet félretéve, hogy meg tényleg komolyan kérdezem. Ugye a szurkolói zúgolódásnak pont az volt az alapja, amennyit én most olvastam a kommentek között, vagy ahol megjelent ez, a vége van Zoli ilyen szöveg, vagy ilyen képesített formában, hogy ez most már egy olyan átigazolási időszak volt teljes egészében, ahol a Szélesi Dárdai duó tandem diktálta a tempót, diktálta a neveket, végezték el a közös felkészülést, és jött egy, ahogy a szurkolók írták, kilátástalan játék. Tehát amit Feri nagyon szépen becsomagolt, hogy nem lehetett látni, és nem lehet hülyének nézni, erre ők írták azt, hogy ez egy kilátástalan játék volt. Tehát a kérdés szerintem adja magát, vagy csak szerintem adja magát, de mindeket is kérdezlek, hogy meddig kell várni, mert ugye arról volt, hogy amikor átvették fél évkor, hogy akkor ott most akkor nem tudom, az is kihúzta már a gyufát sok mindenkinél, hogy Dárdai Pál azt mondta, hogy maradjunk bent. Azért egy Újpestnél kimondani azt egy sportigazgató, az a hivatalos megnevezése, ugye? És sportigazgatónak, hogy maradjunk bent, azért az megint egy olyan, mintha most így, nem tudom, elkezdenének így árnyékboxolni felét, szóval azért álljunk meg, van mindenek egy határa.
4: De egyébként azt tűnik, vagy úgy tűnik, hogy nem változik az Újpest játék, tehát ugyanolyan kilátástalan most, mint a szezon végén, és hát ezt nehéz máshoz kötni, mint a vezető edzőhöz, vagy épp a sportigazgatóhoz.
2: Figyelj, olvastam egy ilyet, ami nekem óriási szívfájdalmam volt, de és erről Ferivel beszéltünk, és kérdeztem róla adáson kívül is, meg adás körülmények között is beszéltünk, hogy Szélesi az Újpest Gerazolia. Francisco, innen folytasd, te kérlek.
5: Nyilván azért tehát a szurkolókat is meg lehet érteni, meg mindenki várja a változást, meg a koncepciót. Azért Dárdai Pál azért kimondta azt, hogy első négybe számítja az Újpestet, tehát minimálisan a negyedik helyet fogják megcélozni, és én úgy gondolom, és ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, nem csak az érzelmeim mondatják, hogy tényleg egy mérkőzés alapján nem mondjunk ítéletet. Viszont azért én se fogom a rosszra azt mondani, hogy jó, tehát az első mérkőzés alapján én sem láttam semmi előrelépést, és ez kifejezetten aggasztó. Tehát kifejezetten aggasztó az, hogy az utolsó 30 percben nem úgy nézett ki a csapat, mint amelyik jó állapotban van. És kifejezetten aggasztó, hogy mondjuk egy magas letámadással szemben nem volt válasza a csapatnak, tehát nem tudtak egy középpályás forgást kialakítani, egy 3-2 elleni labdatiozatot. Nem láttam a tudatosságot, kifejezetten várható volt, hogy mit fog játszani Bódog Tamás csapata, ez nem újdonság, és erre nem volt felkészítve ez az Újpest. Tehát ezek a problémák, ezek az aggasztó dolgok. Viszont azért nem mondjunk egy mérkőzés alapján ítéletet, arról meg, hogy most hát nyilván, ha ez hosszú távon, vagy legalább középtávon, most így gondolok 5-6 fordulóra, nem lesz változás, és továbbra is kilátástalan az Újpest játéka, nyilván akkor a vezetőknek, hangsúlyozom, le kell vonni a megfelelő konzekvenciát, következtetéseket, de azért, ha nem is egyértelműen egy mérkőzés, mert egy kicsit azért össze lehet vonni a tavalyi szezon végét, és úgy már azért ez egy vereségspirál, ha azt vesszük, mert azért komoly vereségsorozaton van túl az Újpest. Ha itt nincs változás, akkor mondom, ez a vezetőkre tartozik, de én mindenféleképpen most, ha Újpesten dolgoznék, vagy házon belül lennék, akkor elsősorban a nyugalmat és azt a fajta jövőbe való hitet kellene sugározni, amivel megbízták a vezetőedzőt. Tehát most az nem segít a csapaton, hogyha bárki pánikot kelt. Egy mérkőzés után még nem szabad leváltani vezetőedzőt. De hangsúlyozom, és ezt tényleg szeretném aláhúzni, hogy a rosszra én se fogom azt mondani, hogy jó, ez a nyíregyházi mérkőzés, ez nem nézett ki jó.
4: Nézzük meg még gyorsan a mai meccseket, Feri. Ugye az első meccsen lesz majd a bajnokcsapatok találkozása, az NB2 és az NB1 bajnoka játszik egymással. Aztán a másodikon a tavalyi meglepetés dobogós játszik az idei kieső jelölttel, inkább kérdezem, mint mondom. A harmadik pedig a forduló rangadója, a Paks Ferencváros. Lesz még előtte egy Debrecen Puskás és egy Vasas Győr. Melyiket várod a legjobban? Hogy tetszenek ezek a párosítások?
5: Ugye megmondom őszintén, a Vasas Győr találkozót várom leginkább, hiszen nagyon kíváncsi vagyok az újjászületett Vasasra, kíváncsi vagyok, hogy hogyan ugorják meg az osztálylépés nehézségeit, illetve a Győri Eto, ugye mindig kérdéses, hogy a sorozatmérkőzések, ameddig ugye most már több tét meccse, többet játszott az Eto, míg a Vasasnak az első mérkőzése, ez azért komoly előny lehet a Győr számára, de ugyanakkor arra is kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják ezt a részét feldolgozni. A Debrecen is túl van egy tétmérkőzésen, amelyik eredményben jól sikerült, viszont a mutatott játék az nem volt túl biztató, de azért felfoghatni, úgyhogy az első mérkőzés azért ritkán brilliroznak a csapatok.
2: Bizony.
5: Az újjászületett Puskás Akadémia, amelyik tele van fiatallal, arra is kíváncsi leszek, hogy ezek a fiatalok mennyire ugorják meg az NB1-es szintet, kiegészítve a rutinos játékosokkal. És hát a Paks Ferencváros mérkőzés az elmúlt években egyértelműen rangadóvá van zsálódott. Tehát ott is a Paks, hogy hogyan dolgozza fel a Panathinaikosz elleni vereségét, mert igazából egy várható vereség volt, hiszen egy magasabban kvalifikált csapattal játszottak, de az utolsó 30 percnek kifejezetten jól nézett ki, és a Paks abszolút felvállalta a saját stílusát, ami mindenféleképpen dicséretet érdemelnek ezáltal. A Fradi meg egyelőre nagyon stabilan és nagyon hatékonyan játszik idén. Szóval mindhárom mérkőzés egyértelműen három esélyes, tehát talán itt inkább a Debrecen hazai játékát gondolom talán két esélyesnek, de nagyon-nagyon izgalmas mérkőzések várnak ránk. És hát az első forduló az mindig nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, hiszen egyelőre nem nagyon tudjuk, hova kategorizáljuk a csapatokat.
2: Feri, egy záró kérdés, mert hogy 9 óra a pontos idő, és lassan, de biztosan mennünk kell tovább, és Forma 1 irányába fordítjuk majd a tekintetünket. Szoboszlai bombagójához tudnál-e bármit hozzáfűzni? Jött egy ilyen SMS reggel, hogy ezt még a nagymamám is el tudta volna illőni, hogy nem is volt akkora nagy gól.
5: Hát igen, mivel ez egy hajnalban történő edzőmérkőzésről van szó, ezért én ezt a gólt nem láttam, megmondom.
2: Á, nem akartalak, bocsáss meg, ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, akkor ebben az esetben viszont ajánlom és nézd meg.
5: Nem hozol kellemetlen helyzetbe, a mérkőzés elejét elkezdtem nézni, de mivel nem kezdett a
2: Dominika. Bocsáss meg, igen, csereként, ez lett volna a következő érvem, hogy egyébként mivel csereként lépett pályára, így már a bombagól se ér, akkor viszont nézd majd akkor vissza, zseniálisan nagy gólt lőtt, bődületesen nagy gól volt.
5: Dominikra jellemző, szóval rendkívül jó, tényleg nemzetközi szinten top 3-ban van a jobb lába, benne van a játékában, én nagyon bízom benne, hogy ő azból a szempontból fog szintet lépni, hogy tényleg úgy lesz vezére a Liverpoolnak, hogy fel se fog merülni, hogy szélsővédőt
2: játszon. Cséká is volt a mai meccsem a hajnali.
5: Az meg különösen nagy dolog, annak meg különösen örülök, még gondoltam is erre Gomez sérülésénél, de egyébként én azt várom tőle, hogy tényleg úgy váljon vezérré, hogy nagyon fontos gólokat szerezzen, többet is, mint tavaly, és hát egyértelműen a középpálya első számú játékosa lesz.
2: Bene Ferencnek, állandó labdarúgó szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Feri, búcsúznunk kell, mert hogy a célegyenes ráfordító kanyarban már az irányjelzőt kitettek Reisz Bálint, úgyhogy hamarosan a zene után Forma 1-jel megyünk tovább. Feri, leszel ma valamelyik meccsen? Számíthatnak rád a hallgatók délután?
5: Így van, a Vasas Győri Eto mérkőzésnél leszek a riporter kollégának segítségére.
2: Azt az eget. Én nagyon vártam volna, hogy az esti zöld-fehér csapatok csatájában egy kis színt hozol az életbe, de akkor ezek szerint az Vukovics Lacival hajtom végre közösen.
5: Így van, nyomon követem majd otthonról a mérkőzést, úgyhogy a zöld-fehér színekben nem tudok egy szép kis lilát belevinni.
2: Francisco, legyen akkor ez a végszó, 9 óra 2 perckor. Benne Ferencnek köszönjük szépen, hamarosan pedig, ahogy köszönöm, említettem, én. Tehát Forma 1-jel megyünk majd tovább itt a Sport reggelben.
0: Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 10 perce járunk reggel 9 után. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A szokásos triumvirátus kettő tagja ma reggel is itt van a stúdióban. Az állandóságot képviseli. Már-már bútordarab szinten állandó, de természetesen nem, hanem állandó műsorvezető, társműsorvezető, a vívás felkent istenasszonya. Szeretne lenni, de most jelen pillanatban a Páston, Hongkongban nincsen senki, úgyhogy a Forma 1 iránt érdeklődik Kovács Erika. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mondjad, még! Igen!
2: Hogy tudod így csűr? Én rám szokták ezt mondani a barátaim, mikor a...
1: Egy évfolyam voltunk, nem? Abban az intézményben, ahol ezt oktatták. Aztán itt van velünk a vasárnap reggelek állandó szerkesztője, társműsorvezetője.
2: Figyelj, hogy mosolyog.
3: Várom, folytasd,
1: beszélj bele. A világkupa szuperdöntő döntőjének felkent szakértője.
2: Te is felkent vagy.
1: Már alig várja, hogy a görögöket felkenje az uszoda falára. Argyropoulost és társait, Fontulist és a kimondható nevű görögöket mondom én. Ő majd mondja a kimondhatatlan nevűeket. De minden, ez hányadik vasárnap reggeli műsor? Már csak azért, mert tegnap volt a kezdőrúgásnak a...
3: Kezdőkör. De az a baj, hogy mi le vagyunk maradva egyen vagy kettővel.
1: Oké, tehát a 98. vasárnap
2: és mi kellően szerények vagyunk, mi nem számoljuk, mi adunk.
1: Szerkesztője. Erdei Márk, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: 9 óra 11 perc a pontos idő, a Formula 3-asok már birtokba vették a hungaroringi pályát. Nem tudom, hogy a helyszínen érjük utol, vagy esetleg még az ágyikójából kikelve, de az biztos, hogy a tegnapi napot is, meg a tegnap előttit is, meg az azelőttit is ott töltötte, úgyhogy Kreisz Bálint már is beszámol a legfrissebbekről. Tisztázzuk először is, Bálint, hol érünk utol, már kint vagy Magyaródon, vagy még úton vagy Magyaródra?
4: Szia, Kornél, bevallom, ilyen előző percek után nehéz megszólalni,
2: ugye? Azért
4: megpróbálom, keresem a szavakat, ugye? Itt vagyok már kint a Hungaroringen.
1: Keresem a szót, hogy elmondjam.
2: Ugye, Bálint, el tudod érezni, hogy nekem 6 óta milyen nehéz dolgom
1: van. Olyan nehéz volt, Erikám, hallod? Bárcsak az életben mindenkinek ilyen nehéz dolga lenne, mint ahogy veled bántunk itt ma reggel.
2: Jó, adjuk át Bálintnak a szót, szerintem érdekesebb most.
1: Figyelj, Bálint, kint aludtál, vagy hogy már kint vagy reggel 9-kor?
4: Hát mert megy a Formula 3-as főverseny, és gondoltam, hogy már arra is kijövök, egyrészt így a hangulat miatt is, másrészt meg beleteszteltem a közösségi közlekedést, nem az M4 sportos kollégákkal jöttem, hanem évvel, és aztán meg a szurkolói busszal, amit a BKK meg a MÁV HÉV közösen indított.
2: És mi a tapasztalat?
4: Nagyon flottul ment minden, a hévek sűrített menetrendben járnak, és 15 percenként közlekednek, általában a H8-asnál a hétvégi menetrend az 30 perc szokott lenni. Most ezt besűrítették, és vannak olyan járatok, amit nem mennek ki Gödöllőig, hanem csak Kerepesig közlekednek. Kerepestől indul a szurkolói busz. Elég sokan szálltak le a hévről, várni kellett egy 5-10 percet, de egyszerre két buszt hoznak, ezek egy csuklós BKV buszok, csak hogy el tudják képzelni a hallgatók is, meg ti is, és 5 percenként folyamatosan törögnek a buszok, úgyhogy nagyon gyorsan ki lehetett jutni, és maga Kerepessel a busz az meg egy ilyen 15-16 perc alatt ért ki a hármas kapuhoz. A hármas kapu az fönt a domboldalakon van, szóval onnan mondjuk, aki a pedokba akar eljutni, vagy a célegyeneshez, annak még van egy jó 10-15 perces sétája, de ahhoz képest, amilyen forgalom volt mondjuk tegnap, mikor az M4 sportos kollégákkal elindultunk, már jóval az időmérő vége után, ez nagyon baráti kiérés volt. Úgyhogy ez egy pozitív tapasztalat volt. Ennek ellenére mondanám azt, hogy aki készül a futamra, esetleg az mindenképpen szánja a kiutásra plusz időt, mert valószínűleg akkor már sokkal többen lesznek, mert így a lelátóra nézve most az F3-as főverseny 17. körében.
1: Na bár, pont ezt akartam mondani, hogy a 21. helyen ki, melyik pilóta halad? Segíts már, hogyha látod esetleg most ott a listát, hogy a 21. pozíció. Ilyen könnyen ki tudtad mondani, pedig próbáltam, kerestem itt a listából, hogy a 11. hóval nem lehet ott mellélőni, de mondom, hát ha tudok valami olyat találni a listából.
2: Nem sikerült.
1: Nem, pedig mindent megtettem.
4: Egy tájföldi verseny.
1: Nagyon nagy vagy.
4: A 21. helyből kiderül, hogy nem a legjobbak közé tartozik.
1: Nem, hát igen, tehát igen. Rubens Barrichellónak valami rokona, aki kiesett?
2: Jaj, de szemtelen
4: vagy. Igen, és Badoernek is van rokona, tehát hogy...
1: Luca Badoer, igen, őket még én is tudom, igen, ezt 100 szemesével őket még együtt néztük annak idején.
2: Csak hogy érts, igen, Bálint, Szászemeseit is hívtuk telefonon, és csak egy picit leöregett.
1: Most pilátesen van, úgyhogy most éppen nem tudjuk újra hívni.
2: Kicsit leöregezte a Forma 1-ben. Még
1: nem, azt mondtam.
2: Forma 1-ből kik a kedvenceid, még Sennát és Menszert nézted? Ez volt a kérdése, kedvesen.
4: Hát igen, ezek nem mai versenyzők.
2: Nem mai csirkék, ugye?
4: Igen, így is lehet.
2: De már telik ilyenkor, tehát az F3-as futam is meg tud tölteni mondjuk egy negyedlelátót?
1: Hát szóval a hív tele volt, úgyhogy egyébként igen.
4: Nem, negyedlelátót még nem. Érdekes,
1: többé mert... pilateszen vannak Szászemesében.
2: Tehát, hogy ide igen, csak a legelgagultabbak jönnek, plusz családtagok, nem?
4: Igen, meg a hármas kapu környéke, ami a legolcsóbb helyek, ott nem lehet látni mondjuk a célegyenest, de lehet látni a második, harmadik szektort, azok már teljesen megteltek most így, ahogy kinézek rá, de ugye mondjuk a szurkolói busz is ott teszi le a hármas kapunál az embereket, tehát ők viszonylag közel vannak ahhoz a helyhez, ahova, amit el kell foglalniuk. Ugye a célegyenesre nézve az még elég foghíjas, de sokan közlekednek az utakon, tehát nyilván ők keresik a helyüket, vagy éppen vásárolnak még valami frissítőt, vagy ételt, de hogy a maga a cél az még nem telt meg. Nyilván sokan lesznek olyanok, akik az F3-ra még nem érnek ki, már csak a korai 8:40-es kezdési időpont miatt is, mert azért, aki mondjuk Budapest szívéből jön tömegközlekedéssel, annak ez egy 6:30-as indulás legjobb esetben is, ha számol rá időt. Tehát, hogy itt azért lehetően az F2 meg a Porsche Superkupa alatt még érkeznek majd nézők, hogy aztán 15 órakor teltház előtt kezdődjön.
1: Igen, nekem itt teljesen kivagyok, a helikopterem útvonalát most átalakították, és nem a szokott útvonalon tudok repülni, úgyhogy át tudom érezni, nekem is legalább 10 perc korábban el kell indulni.
4: Ha már szóba hoztad, akkor számomra ez is elképzelhetetlen volt, de mondjuk azért a dugóban ülve megértem az emberi lélektant, hogy nagyjából olyan 250 körül van a helikoptertaxi, és olyan sor volt érte, amikor elindultunk kifele a pályáról, hogy számomra, én nem tudtam volna ezt így előzetesen elképzelni, hogy mondjuk ez egy szombat délután, ez egy működőképes alternatíva, és hogy emberek sokan döntenek úgy, hogy ezt az utat választják, mikor van közösségi közlekedés, sokan mondjuk autóval meg tudnak állni a Hungaroring szélén, de olyan sokan álltak sorba a helikoptertaxiért, hogy az meglepő volt.
3: Ja, félreérted a koordinát, az nem a taxihoz állt, ő a sajátját, hogy mikor repteti meg. Most...
1: Jó, hát helikopter, na hát.
3: Egyébként milyen programok vannak most a Forma 1-en az idén a Hungaroringen, mert azért volt tavaly mondjuk vívás, volt már Rubik kocka, ilyen tipikus magyar szórakoztató
1: programok. Nagyon jó programok voltak. Tegnap hallgattam Bálintnak egy olyan interjúet, a Formula.hu-s kollégával beszélgetett, a háttérben végig a klasszikus, hagyományos értelemben vett cigányzene szólt.
2: Ezt akartam, négyent is volt már
1: húzták, izomból húzták alatta, 15 percen keresztül beszélgettek arról, hogy milyen monakói futam, meg ilyen futam, meg akkreditáció, meg hogy lehet szerezni. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettek, bevallom őszintén, nekem a fókuszt egy picit elvitte a háttérbe a hegedű, meg a nagybőgő, és folyamatosan figyelj, megállás.
3: Mulató sportreggel hangulatod volt?
1: Teljesen, megcsináltuk a nagy mulató sportreggel.
2: Azért utalt rá, nem vetted észre?
4: Igen, szóval volt népzene is, néptáncosok is voltak, most vívók nem jöttek ki, már csak a világbajnokság miatt is elég nehéz lett volna megszervezni, mert Hongkong az nem a közelben van, és gondolom a versenyzők ennyire nem örültek
1: volna. Az Ovizsarúban van egy ilyen jelenet, amikor a kislány telefon Eddie Murphyvel, megvan a film az Ovizsarú.
2: Szegény Bálint sosem mondja el, igen.
1: Hol a Hongkong? Na, bocsánat, Bálint, komolyra fordítjuk, igen, szóval igyekszem Hongkong... megkomolyodni.
2: De már sütöttek palacsintát is.
1: És te mondod nekem, hogy szegény Bálint nem tudja elmondani, igaz?
4: Az is tavaly volt, igen. Ugye? Most csocsózás volt is kint Tamással, és két Forma 1-es versenyzővel, illetve virtuális kajakkenu Tóthka Sándorral és Nádas Bencével, úgyhogy olimpiai érmesekből ezúttal se volt hiányítva.
2: Sportban volt kajakkenu, vagy az mit jelentett?
4: Nem, virtuális szemüveget vettek föl, és mellé egy ilyen ergonomikus ilyen kajakgépet, egy rúd, aminek van ellenállása, és akkor azt forgatták karral, meg volt egy ilyen pedálszerűség, tehát próbálták azt szimulálni, hogy az ember úgy ül, mintha egy kajakban vagy egy kenúban ülne, és volt egy a tévén egy pálya, amit a virtuális szemüvegben látott maga az is, aki kipróbálta
1: ezt a dolgot. Erikának elmondod, az ellenálló rúdig jutott el tovább, nem?
4: Remélem, hogy így valamennyire sikerült átadni.
1: De én értem, hogy miről beszélsz, ő tátja a száját az ellenálló rúdra.
2: Csukva van a szem.
4: Szóval egy lapátot kell elképzelni, csak nem lapát volt, tehát ez ennél szemben nem.
1: Ez sokat segítettél, tehát egy lapátot kell elképzelni, ami nem lapát.
2: Nem.
1: Jó.
4: Igen, vagy egy súlyemelő rúd a súlya nélkül.
1: Nagyon jó. Figyelj, Bálint, megkomolyodva. Nem tudom, de igen. Azt mondja, csuk van a száj. Szegény mikrofon, amit kapott. Bogyóka indul az első helyről. Bogyóka, mondd el, Erika, hogy ki a Bogyóka.
2: De most nem mondjátok már, Lando Norris a mi nagy kedvencünk.
1: De az, fejtsd ki, hogy ki az a mi. Mert,
2: ez a lányom nagy kedvence, és otthon ez volt a beceneve, és ezt egyszer így bedobtam egy sportreggelbe, és ezt már azóta is nagyjából egy éve dobtam be, ugye? Vagy másfél?
3: Nagyjából egy éve egymás utáni hat alkalommal, de nem volt egyébként vészesztem.
1: Na, szóval Norris indul az első helyről. Mi történt a többiekkel? Mert hogy kapott Lajos is büntetést, ahogy Frank Lajos mondta, a kisfiú is kapott, vagy a kisrác is kapott büntetést. Úgyhogy tényleg, hogyan néz ki a rajtrács, pontosan ki honnan tud indulni majd, és mikor indul a délutáni futam, az F1?
4: Igen, tegnap élőben ott zártuk le, hogy Lewis Hamilton kezével az utolsó pillanatokban vették ki a pole pozíciót, Lando Norris futotta a leggyorsabb kört, ám Hamiltont a verseny vagy az időmérő utáni órákban megbüntették, azért, mert feltartotta Oscar Piastrit az utolsó köre után, és Piastri gyors köre lett volna épp, szóval ezért kapott egy 3 rajthelyes büntetést, így a második helyet csak az 5. pozícióban rajtolhat, és Kimi Antonellinek is hasonló okokból osztottak büntetést, őt nevezte Frank Landás kisrácnak, másodnak valaki nem hallgatta volna a tegnapi adást. Ő a 7. pozícióból indulhat majd, és ami az első 6-ot, vagy inkább 10-et illeti, hogy mondjuk el a pontszerző helyről induló versenyzőket, Lando Norris kezd az élről, Charles Leclerc lesz mellett az első sorban, a második sor Piastri Verstappen, a harmadik az Hamilton Russell, a 7. pozícióból Antonelli indul, mellőle Ajar, Lindblad és Hülkenberg teszi teljesen az 5. sorral az első 10 mezőnyét, és Fernando Alonso, aki sokak kedvence Magyarországon, a 16. pozícióval indul, ez azért fontos, mert az Aston Martin sok fejlesztéssel érkezett, és először jutottak be a Q2-be, úgyhogy úgy tűnik, hogy Alonso így a 45. születésnapjához közel talán nem az utolsó pozíciókért fog küzdeni, a pontszerzéstől egyelőre még úgy tűnik, hogy azért messze van, de a magyar nagydíj szokott néha káosz hozni, és tegnap az időmérő utolsó 1-2 perc elég hektikusra sikerült, úgyhogy ezt a forgatókönyvet most se lehet kizárni, a rajt az pedig 15 órakor lesz, de mondjuk érdemes lesz akár a rádiót hallgatni, korábban akár pedig az M4sport felvezető műsorát nézni, mert a pilóta parádéről is lesznek anyagaik, én is próbálok minél több magyar sportolót megszólaltatni, amikor kilátogat a helyszíre, ha jól tudom, akkor érkezik Zsuzsák Balázs is, ami azért érdekes, mert a Debrecennek 6 órától mérkőzése lesz. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, de azt hallottam, hogy...
1: Helikopter a megfejtés.
4: Jó, majd kiderül, ezt hiszem, ha látom, erre szokták azt mondani, de jönnek úszók is, például Kós Hubert vagy Sárkány Zalán, szóval kiváló sportolókban ma se lesz hiány, és reméljük,
1: tegnap
4: hogy...
1: Tegnap Gulyás Michel adt át, ugye ez az első helyet járó kis elismerést.
4: Lando Norrisnak ő adta át az első helyet járó kerékabroncs formájú díjat, ami... Azért érdekes, mert itt az pénteken kiderült, meg talán már a közösségi médiában korábban is posztolt róla, ő Ferrari szurkoló, úgyhogy szerintem abban bízott, hogy Lando Norris nem teljesíti.
1: 12 ezred akkor... másodperc. Van, akinek ez
2: bár
1: egy örök kívánság. Bárcsak
2: Gulyás Michel lehetnék. Á, nem.
4: Szóval, hogy nem ért messze attól, hogy a kedvenc csapatának adja át a díjat, de végül Lando Norris volt az, aki megnyerte az időmérőt, úgyhogy ő rajtolhat majd az éjjel 15 órakor.
3: Zsuzsák Balázs meg lehet, hogy olyan lesz, mint az evező lapát, nem? Hasonlítán erő az.
2: Jó van.
4: Hát lehet, hogy hasonlás versenyt indít, igen.
3: És aggódnak már a szervezők egyébként? Már láttam, hogy megint herendi porcelán díjak lesznek, azért így, hogy Bogyóka indul az éjjelről, így azért ez necces lesz.
2: Az éről indulásra még nincs baj. Az a lényeg, hogy az élen érkezzen. Ki nyert?
4: Szerintem kötnek majd a díjra egy ilyen csengőt, hogy Norris meghallja mindig, hogy hol van, vagy nem tudom, ebből észrevegyék, hogyha felborítja. De szerintem szoros verseny lesz. Engem meglepett az, hogy a McLaren tegnap nyert az időmérőn, mert a szabad edzések mondjuk pénteken sokkal erősebbnek tűnt a Ferrari meg a Mercedes. A Mercedes gyengelkedése is meglepő. Én azt gondolom, hogy valamelyik Ferrari fogja behúzni, és Hamilton meglepetést okoz. Nem feltétlenül mondanám ezt a szezon alapján, de Hamilton az egyik kedvenc pályája a magyar, hogyha az eredményeket nézzük, az egyik legjobban menő pályája a magyaródi, és ne felejtsük el, hogy a kettes kanyar már az ő nevét viseli, úgyhogy kettes kanyarban sok előzést fogunk látni tőle.
1: Na jó, hát akkor Bálint, köszönjük szépen első körből, de természetesen itt a mai nap folyamán folyamatosan számítunk majd még rád, úgyhogy természetesen a későbbiekben is hívunk rá, és Bálintnak köszönjük szépen. Végeredmény a vízilabda világliga sorozat
3: hát szuperdöntőjének
1: női döntőjéről.
3: Világkupa.
1: Bakker. Szóval,
2: én vagyok
1: Bakterház. Bakterház. Tehát az Egyesült Államok női csapata 13-9-re nyert. Most nézzétek el nekem, akkora örömöt mutattak be az amerikaiak, hogy tátott szájjal néztem, úgy örültek.
2: Milánnal, de szépen írta.
1: Milánnal nem tudtuk eltalálni, hogy minek örülnek ennyire, aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen megnyerték a mérkőzést, annak örülnek ennyire. A Formula 3-ban pedig Slater Ugochukwu-val csatázik óriásit, nálunk pedig a Pet Shop Boys és a New York City Boy itt a folytatásban. Szépen. Oh my God! Tartsatok velünk a folytatásban is!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Döntetlennel tért vissza a Honvéd az NB1-be. Újítatókat létesítenek a vadgazdálkodók a tartós hőség miatt. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
12: Az élvonalba 3 év után visszatérő Kispest Honvéd a hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kismárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Ma 3 találkozót rendeznek az OTP Bankligában, 3:45-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paks a Ferencvárost fogadja. Az első forduló pedig holnap este az NTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert a Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB 3. Cseh Csupenics-től. Így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Szintén férfi tőrben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Lando Norris volt a leggyorsabb a 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén. Így a McLaren brit pilótája indulhat majd az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajthelyes büntetést kapott. Így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságnak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana. Az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Somogy vármegyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselői személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek este 7 óráig lesznek nyitva. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók

0: Egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Báb Színház történetét.
1: Közlekedés.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Wow! A szóparti bedurrantotta a vasárnap reggelt. Ez a Nemzeti

0: Sportrádió, benne pedig a Sportreggel.
1: Tudjuk, Butor Darab, Kovács Erika, jó reggelt kívánok!
0: Kovács Erika, jó reggelt, Erdei Márk, jó reggelt, társzerkesztő műsorvezető. Gyerekek, óriási volt ez a kis muzsika.
1: Hát szerintem mindenki jobban járt, hogy nem volt kamera.
0: Volt valami probléma, Milán? Semmi az ég egyet. Milán segít nekünk abba, hogy meg tudjunk szólalni. Meg az abba az egy svéd formáció volt. Na! Bár, mi lesz velünk itt a mai nap?
1: Mindjárt megy szuper... Világkupa szuper döntőjének döntőjét közvetíteni.
0: Igen. Na de utána mi lesz még itt a Nemzeti Sportrádióban a mai napon?
2: Hát Forma 1-jel biztos, hogy foglalkozunk. Lesz még labdarúgó NB1.
0: Fú, na vegyük akkor sorra a dolgokat.
2: 15.45-től lesz Vasas Győr, 18-tól lesz Debrecen.
0: Puskás.
2: És 10-20-tól lesz 10-20-tól. Paks Fradi.
0: Utóbbit én közvetítem majd.
1: És akkor holnapra marad még egy meccs?
0: Igen.
2: Zete.
0: Kérlek szépen, MTK Zalaegerszeg, ilyen szurkolóbarát este 7:30 időpontban. Na, de lesz ma MB2 is, amiket nem közvetítünk élő egyenes adásban, de természetesen beszámolunk róla. 17:30-től Szent Lőrinc Karcag, este 7-től pedig, vagy délután 7-től Gyirmót, Csákvár és Soroksár Mezőköves mérkőzések. Ez ami a labdarúgást illeti 10 órától, ugye ma délelőtt 10-től vízilabda, világ, liga,
1: kupa,
0: szuperdöntő, férfi döntő.
1: Így van, kérem, és szépen. Akkor már, ha már a...
0: Hungria, Grécia.
1: Akkor már én is elmondom a szomorú hírt, hogy mind a három férfi párbajtőrözőn kikapott a 16 között a hongkongi világbajnokságon.
2: Nem voltak egy ágon.
1: Úgyhogy a mai nap folyamán már csak Battai Sugár érhet oda a dobogóra. Meglátjuk, nem soká vívő a 8-ért.
0: A Formula 1-es magyar nagydíj pedig délután 3 órakor kezdődik, majd 70 kört kell megtennie a mezőnek.
1: Hajrá, Norris!
0: Norris Bogyóka indul az első helyről, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar a további Hadjar sorrend, legjobb. ami a Forma 1-et illeti.
1: És megnyerte az USA Egyesült Államok nyerte
0: a női. Igen, a szívünket is megnyerte egy-két amerikai hölgy, ahogy itt ünnepelt, egyébként nagyon tudtak ünnepelni.
1: Spanyolokat verték, ugye?
0: 13-9 a
1: döntőben. És akkor 10-kor kezdődik a férfi.
0: 10-kor hangolódjunk is, ugye? Szabó Zoltán segítségével. Korán reggel, akik még esetleg durmoltak, ők lemaradtak róla, de zanzásítva egy részletet akkor szedjünk elő abból, hogy Szabó Zoltán segítségével hogyan is hangolunk a 18 perc múlva kezdődő szuperdöntő döntőre.
1: Amelyet Erdei Márk közvetít. Tehát mehetünk
3: azt,
1: pihenni
3: a magyar csapat szeret, ha már ott van, fontos sorozat szeret nyerni, akkor ebből kiindul a lányokat temessük?
4: Kérem szépen, nem kell, ugyanis Cses Andor is elmondta, két hetet értékelünk, nem csak a világkupát. Mm-hmm. Az előtte lejátszott nagyon komoly edzőmérkőzéseknek, by the way, amiket megnyertünk, azok pontosan ugyanolyan energiákat igényeltek, és olyan tanulságokat hordoznak a jövőépítés szempontjából, hiszen a magyar női válogatott is nem a legerősebb összeállításában ilyen-olyan okokból vett részt, hanem néhány fiatal első bálozó játékos is volt kint. Erre tökéletes volt ez a két hét, hogy ebből csak három volt hivatalos világkupa mérkőzés, és abból csak egyet nyertünk meg szám szerint eredménnyel, az egy ténykérdés, de spanyoloktól kikaptunk úgy egy góllal az olimpiai bajnoktól, akik majdnem teljes csapattal voltak kint, hogy végig jobbak voltunk a mezőnybe, a végén nem sikerült a kulcsfontosságú gólokat belőni, ők egybe egyet belőttek, kikaptuk egyet. Jött utána a keresztbejátszás hollandoktól, úgy kaptunk ki, hogy a hollandok 7 olyan gólt lőttek, ami a klasszikust idézve az arra repülő sirály tarkójáról bepattant, és 2 ért, tehát semmilyen szerencsénk nem volt, kínaiakat megvertük, nincs szégyenkezni való, temetni való.
1: Nem is gondoltam én sem, csak hogy álljunk hozzá.
4: Úgyhogy ez egy, nincsenek véletlenek, minden van valamiért, ez egy inspiráció kell, hogy legyen a lányoknak. Én ennek így itt most jobban örülök, hogy ez így alakult, mint hogyha most iszonyú mázlival adott esetben döntőbe jutnak a világkupán, és mindent elhiszünk, hogy így már minden jó. Nem, menni kell tovább, csapatot kell csinálni tovább, és jövőre a világbajnokságra és majd az olimpiára kell kihegyezni, úgyhogy akkor majd nekünk pattanjanak jól a labdák. Ebbe a folyamatba tökéletesen beleillett a világkupa.
1: Csendben maradunk.
2: Beszéljünk az urakról is kicsit, mert ugye hamarosan kicsit kezdődik majd a döntő, a szuper döntő döntője, 10 órakor. Van újoncunk, ugye Szalai Péter személyében.
0: Ezt akartam mondani, hogy hagyj legyek én a naív, mert én tényleg nem tudom. Tehát, hogy milyen kerettel mentünk, hogyha most ez tényleg az építkezés.
1: Nem készített fel a szerkesztő?
2: Hát 10-ből 9 és feles kerettel mondjuk, nem? Vagy 10-ből 10-es?
0: Most én nem azért mondom, hogy én tök hitelesen meg tudom kérdezni, mert tényleg felületesen, én ne haragudj, hogy nyaraltam. Tehát én
1: igen,
0: tegnap,
1: most jött haza
0: én tegnap érkeztem vissza.
1: De hagyjuk már Zolit szóhoz jutni.
0: De azért akarom megkérdezni, hogy milyen kerettel mentünk. Tehát, hogy kik vannak ott, ezek szerint van újoncunk. Ez már ez például egy jó dolog. Zoli, kérlek.
4: Van újonc, van sérült pihenő itthon, Végvári Vince sérülés miatt, Fogel sérülés, kipihenés, és amiatt, hogy más kapusokat is kipróbáljunk. Vámos pihen, mondhatnám még szerkezeti okokból, német Toni nincsként, tehát ilyen-olyan okból világkupa győztesek, világbajnokok, Európa bajnokok nincsenek most ott. Ellentétben ott van Daladömer, Szalai Péter, Gyapjas Viktor a kapuban, akik még kevesebb lehetőséget kaptak eddig, vagy világversenyen egyáltalán nem. És az a jó hír, hogy például Szalai Péter esetében egyáltalán nem lehetett látni az, hogy ő itt újonc, abszolút beleillett a csapatba, Daladöme ugyanez, Gyapjas meg kivétel tegnap az utolsó ausztrál lövést.
2: Ez a kérdés, hogy ugye az első két meccsen legyünk őszinték, azért Csomától nem elvéve azt az évet, hogy tényleg hogy szerepelt a Honvédban, de azért Gyapjasnak a horvátok elleni beszállása nagyon kellett a fél időben, és tegnap is nagyon kellett az ausztrálok ellen. Ma meghúzza azt esetleg Varga Zsolt szerinted, hogy ő kezdjen?
4: A kapus kérdés az mindig egyrészt lelki vonulatokat is tartalmaz. Van olyan kapus, aki abszolút csak kezdőként tud érvényesülni. Van, aki mondjuk tök mindegy, hogy mikor áll be, ha 3 perccel a vége előtt, akkor is jól tud védeni. Ez az egyik része, ezt kapusa válogatja. Mindig másképp kezeljük egy kicsit őket, mint a mezőnyjátékosokat, és tényleg nem negatív felhanggal, de nekik más lelki világuk van. Az egyik így tud jól szerepelni, a másik meg úgy. Lehet, hogy Gyapjasnak most pont jól jött ez, hogy amikor már fáradó csapatok vannak a harmadik negyed előtt bejön, és akkor ott jobban tud védeni. Lehet, hogy majd kezdőként más lesz a helyzet, ne legyen más, kezdjen most, és akkor védje ki mindenkinek a szemét. De azt gondolom, hogy pont a kapusposztnál van még egy olyan vonulat is, amit a Ferencvárosnál láttunk, hogy abszolút nincs olyan, hogy ki kezd, ki folytatja, ki jön vissza, stb., hanem egy tesztfolyamat van arra vonatkozóan, hogy a megnövekedett lövésszám az intenzívebb játék hatására hogyan lehet ilyen már kézilabdás módra kezelni a kapusokat, hogy hát valameddig véd az egyik, aztán jön a másik, aztán ha kell, akkor visszajön a harmadik. A horvátok már odáig mentek, hogy 4-szer cseréltek oda-vissza kapust az előző szezonban. Ők ebben látták a megoldást, nem sikerült nekik, de mindegy, az a lényeg, hogy kapus kérdésben nem nyilatkoznék, hogy olyan következtetéseket le lehessen vonni, hogy most ő kezd, akkor ő mellette tette le a garast a kapitány, és akkor a másik az második számú kapus. Én azt gondolom, hogy szép lassan a első és második számú kapus kérdése az kikerül a kérdések közül, mert abszolút mondom, mint kézilabdás példa, két nagyon jó kapus kell, és nem lehet.
2: És szemezgetve mondjuk ilyen görög neveket is, hasonlóságokat
0: vélek felfedezni.
2: Hát majd adásban elmondom. De annyi jó, hogy Mirjó Kefalitak itt most nem kell azért mondjuk. Vagy,
4: egyébként hogy egész jól elmondtad, úgyhogy...
2: Azért, de hát azért majd lesznek itt érdekességek, mikor Kalogaropulosz gólt lő. De azért látva a görög keretet, náluk is ez fedezhető fel, hogy azért több olyan fiatal van, akik nem szoktak kint lenni, úgyhogy ők is gyakorlatilag erre használják ezt a világkupa tornát.
4: Igen, mert ott is van azért, nem szeretem ezt, hogy öreg játékos, rutinos játékosok, Fudulis, Geni Dunias, ők már azért inkább kifelé jönnek, és a kapitányok keresik azt a csapatot, amelyik majd az olimpiára, illetve a világbajnokságokra ütőképes lehet. Szerintem valami olyasmi van a fejekben, hogy kipróbáljuk a fiatalokat, ha nem jobbak, akkor még elvisszük a rutinosakat, de hogyha megmutatják, hogy lehet cserélni, akkor fognak.
2: És egyébként, hogyha már a horvátoknál említetted ezt, hogy ugye nyilván lassan el kell kezdeniük fiatalítani, akkor ez így az olimpiai ciklus felénél nem késő kicsit?
4: Szerintem nem, mert van azért épp elég világverseny még addig, másrészt pedig hát nem nagyon tudtak hamarabb ebbe belemenni, ahhoz föl kellett volna áldozni adott esetben az Európa-bajnokságot is, szóval nem könnyű döntést hozni ilyenkor, hogy mikor kezdesz el építkezni. Egyáltalán van-e olyan fiatal generáció és fiatal játékosok, akiket lehet, hogy 2 éve még nem lehetett bedobni, még nem tavaly se, de idén már jók. Ezt tényleg csapatonként kell, meg egyénenként megnézni, hogy mi miért, hol, hogy alakult.
2: Visszanézve az elmúlt, nem tudom, 40-50 évet, emlékszel olyanra, hogy nekünk mindig vannak jó balkezeseink ellentétben a horvátokkal például, vagy ők éppen honosítanak, mindegy, ez zárójel bezár, de hogy nálunk emlékszel olyanra, hogy nagyjából négy ennyire egy szinten lévő kiváló balkezesünk volt?
4: Hogyne, hát iskola példája egyesületi szinten a Tatabányában volt olyan helyzet, hogy a kezdőcsapatban 6 balkezes volt. Még a kapus is balkezes volt, és hogyha most megmondjátok, hogy ki volt az egyetlen jobbkezes játékos, a helyes megfejtésére egy viszonylag nagy díjat föl tudok ajánlani.
2: Ez mikor volt körülbelül?
0: Ne legyen ennyire nagy kipű, úgy sem fogod tudni hallani.
2: Jó, de azért
0: mi önmagába kiesünk, mert ennyire csak...
4: Időt nyert, és gyakorlatilag 70-es évek vége, 80-as eleje.
2: Ott, de az a jobbkezes, az ügyes volt, a srác. Ő ott volt a balkezesek, meg őrült tehetéseken a legtöbb gólt.
1: Jaj, most tud csinálni.
0: Mindjárt mondja, várj egy kicsit. 70-es évek, 80-as évek, ennyi volt.
4: Nem mondta meg, Kemény Dénes volt az egyetlen jobbkezes abban a Tatabányában. Tudtam, hogy ez lesz a reakció, azért mondtam el a történetet. De a bajom, például Kássá Zoltán balkezesként játszott ott, és még nagyon sokan. Szóval valahogy mi úgy alakulunk, hogy a balkezeseink mindig megvannak. Érdekes egyébként, csináltunk egy, ha belefér egy percben,
0: persze.
4: Csináltunk egy olyan kutatást annak idején, hogy hány balkezes játékos van, és az mondjuk összefüggésben hozható-e azzal, hogy a népesség hány százalék a balkezes egy adott országban, és az derült ki, hogy például a görögöknél az egyik legnagyobb arányban születnek balkezesek a népességben, még sincsen a válogatott.
2: Igen, a Vlahopulos legjobb balkezesük.
4: Egyébként igen, évek óta, meg a horvátoknál is a Krzsics volt utoljára a minőségi balkezes, akinek már a fia játszik a válogatottban. Tehát nincs összefüggés abban, hogy a populációban hány balkezes születik, hogy aztán hány vízilabdás lesz belőle, de nekünk van 4, és ennek örüljünk most, és a 4 az úgy, hogy van még egyébként, csak ugye őket szoktuk emlegetni, akik mindig ott vannak a válogatott környéken. Most közülük, most Vámos pihen, és most ott van 3 világklassz és balkezes. Ez nekünk föltétlenül öröm, és hát nem kell elmondani, hogy taktikai szempontból mennyivel jobban állunk, így mint a többiek.
2: Mégiscsak döntőzzünk az uraknál, úgyhogy egy gyors kérdés még a végére. Mi kellhet a görögök ellen? Nyilván
1: azt
2: nem egyszerű a válasz. Majd azt is, utána úgyhogy akkor még 2 kérdésünk van igazadva.
1: Fogja szeretni a tippet.
2: De hogy mi kellhet, hogy a gyorsaságban lehetünk náluk sokkal jobbak? Mi lehet a legfontosabb paraméter, mondjuk emberelőny, emberátlan, az meg mindig nyilván.
4: Érdekes lesz az, hogy görögök hogy fogják bírni fizikailag. Ugye a legutóbbi világbajnokságon az volt a győzelmünk kulcsa, hogy harmadik negyedre fizikailag elfáradtak a görögök. 2 nagyon komoly center, mindig elmondjuk, kell őket tudni megoldani, ehhez jó zóna kell, jó taktika kell. Én azt várom, hogy fizikailag most föl tudjuk-e múlni őket ugyanúgy, mint ahogy az eddigi meccseken.
0: 10 órától jön majd a Magyarország-Görögország döntő.
1: Tip.
0: Most akartam mondani, hogy ne hozd ilyen kellemetlen helyzetbe.
1: De már megígért. Jó, ne hozzuk el, mert menjünk tovább.
0: Figyelj, a tipp, nem tudom, hogy persze, hogy magyar győzelmet fog mondani, a bookmakerek szerint teljesen kiegyenlített. Tehát annyira pici a különbség, hogy nem tudják megmondani.
1: De miért nézettem? Mert elmúlt másfél órában csak erre utaltál. Hogy
0: de arra, ugye a bookmaker a házpénzével játszik, tehát ő teljesen minden érzelemtől mentesen tud valamit mondani. Nüanszok fognak dönteni, nem? Az alapján, amit én látok itt a szorzókban.
4: Nem mondanék konkrét eredményt, de azt nem tartom valószínűleg, hogy valamelyik csapat itt 5-6 góllal megveri a másikat. Ez egy nagyon kemény meccs lesz, és hát persze reméljük, hogy a magyarok győznek.
0: Hát ennél csodálatosabb végszó, mint hogy remélem nyerünk, ahogy Szabó Zoltán befejezte, alig ha kell, már tűkönül a teleportációs készülékbe, azért Ausztrália oké, hogy egy másik földrész, meg oké, hogy a teleportálás pikpak lehetővé teszi, hogy ott legyél, de zárjuk a boltot, ugye, hogy mi hamarabb oda tudjunk.
2: Muszáj, felszáll a helikopter mindjárt.
0: Á, ne, figyelj, csak álmodik a nyomor. Mennyi, hány évet vártunk erre?
1: 20-at. 2006-ban jártunk a korban.
0: Azt az eget. 20 év után eljött az a pillanat, hogy a bútor darab ideengedett magához. Kinyílt a szekrény ajtó.
1: És ugye nincs sok időnk, nem is szoktál nagyon bőbeszédűen beszélni. De
0: abszolút, hogy én nem is az a típus vagyok.
1: Igen, de hogy
0: ilyen szobanövény alkat vagyok, hogy leteztek a sarokba, aztán ott
1: így
0: vagyok.
1: Indítottál reggel 6-kor, hogy tetszett a befogadás? Hogy érezted magad?
0: Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Elképesztően jó volt, de tényleg jó volt egyébként. Remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett.
1: Nem mondom, Milán hogy... feldobta a napodat a zenékkel, ugye?
0: Hát, Milán is feldobta, de azért van fontossági során. Tehát kire nézek most egyébként?
1: Az amerikai női vízilabdások.
0: Így kedveskedjen az ember bárkinek is. Kovács Erika, köszi a ma reggelt.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Nagyszerű volt, Márk, jó munkát. Neked Milán, köszi, hogy lehetővé tetted, hogy meg tudtunk szólalni. Hát Szilvikének meg ezúttal is köszönjük szépen a lehetőséget, hogy egyik lábam itt, másik ott. Szilvi meg szerintem már a Balaton közepén szappozik éppen, vagy nem tudom.
1: Őt neki Szilvinek kellett volna egész nap szólítanom?
0: Hát ha gondolod, hívhatsz Szilvinek nyugodtan, de hívhatsz Istenemnek is például, hogyha esetleg szeretnél. Itt a vége, fuss el véle. Jó, Erika, van még bármi hozzáfűzni való? Nincs. Ebben az esetben ez volt a Sportreggel. Már még egyszer akkor jó szurkolás mindenkinek. Akkor búcsúzunk együtt közösen egy hajrá magyarokkal, mint hogyha egy kis csapat lennénk. Figyelj, én mondom azt, hogy hajrá, ti mondjátok magyarok, az lesz akkor a végszó. Hajrá!
1: Magyarok!
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Így bizony, hajrá magyarok, sorozatban harmadik döntőjére készül a magyar férfi vízilabda válogatott, amely ugye tavaly a világbajnokságon döntőzött, sajnos azt elvesztettük, ahogyan évelén az Európa-bajnoki döntőt is, de most itt a lehetőség arra, hogy a világkupa döntőben a görögökkel szemben sikerüljön egy szép nagy győzelmet aratni, de szerintem nálam azért jóval többen is beérnénk azzal, hogyha ez akár csak egy egygólos siker lenne. Ez ugye a világkupa szuper döntőjének a döntője, beszélgettünk már erről a Sportreggelben természetesen, hogy ez mit is jelent ez a sorozat. Ugye ez arra van nagy részt, hogy a világbajnokságra kvalifikáljanak róla a csapatok természetesen, és ennek ugye volt már egy előselejtezője, egy úgynevezett kvalifikációja, onnan 8 csapat jutott el ide, és végül Magyarországnak a 8 között Horvátországgal kellett szembenéznie. Akkor összejött egy viszonylag simának tűnő győzelem 16-11 a horvátok ellen, tegnap meg ugye a házigazda Ausztrália volt az ellenfél. Az már egy sokkal nehezebb meccs volt, a számok is ezt mutatják, de szerencsére 13-12-re nyerni tudott Varga Zsolt legénysége az ausztrálokkal szemben. Ma pedig Görögország lesz ugyebár az ellenfél a világkupa döntőjében. Az a Görögország, amelynek azért nehezebb útja volt, ha csak azt nézzük, hogy az elődöntőben nekik az olaszokat szintén egy góllal sikerült legyőzni. A tegnapi meccsnek a hőse egyébként a görögöknél Juvecis volt, és Argyropoulos, mind a kette háromszor találtak be, és most hallhatták, hogy a csapat összeölelkezett. Egy utolsó nagy fogadkozása van, ez Krisztián még elmondta, hogy mit szeretne látni az uraktól a mai mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya még szót kért, megvoltak a fogadkozások, és most pedig már ugye egy óriási hajrá magyarok után lassan elkezdődik majd a mérkőzés, hiszen a görögök is összeálltak, és ők is most már azt várják, hogy valaki belerakja a kosárba középre a labdát, és elkezdődjön majd ez a találkozó. Nálunk nincs változás a csapatban, már ami a tegnapi meccset illeti, ugyanúgy Szalai Péter van bent, ugye egyetlen kérdés lehetett, hogy vajon ő vagy Daladöme kapja meg most a lehetőséget majd Varga Zsoltól. Végül kitartott a tegnapi győztes csapat mellett a szövetségi kapitány, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogy bevált recepten ne változtass, úgyhogy szerintem teljes mértékben igaza van Varga Zsoltnak. Ami pedig a sapkaleosztást illeti, egyesben majd Csoma Kristóf, kettes Burián, hármas a csapatkapitány Manherz Krisztián, aki eddig 5 gólos, de ezzel nem ő a legeredményesebb, sőt többen is vannak egyébként 5 góllal. Négyesben Nagy Ákos, aki tegnap megszerezte az első világkupa gólját, ötösben Varga Vince, kiváló bekkünk. Hatosban Nagy Ádám, aki a kisebb sérülése után visszatért, 3 gólt vállalt a tegnapi meccsen, ezzel ő volt a magyarok hőse, és most is ő lesz majd az, aki labdára úszhat. Rajta kívül pedig természetesen a 8-as sapkában szereplő Zalánki Gergő is tegnap 3-szor volt eredményes, és végül az ő góljával nyertünk. Ebben a pillanatban pedig elindult a labdára úszás, és óriási előnnyel Nagy Ádám nagyjából egy testhosszal megelőzi a görögöt. Úgyhogy szemben a tegnapi ausztrálok elleni mérkőzéssel most miénk az első támadás. Gyorsan még végigszaladok a neveken, 8-asban Fekete, illetve 7-esben Fekete, 9-esben Kovács, 10-es Vígvári, aztán Jansik, Gyapjas, Vismeg és Szalai, és majdnem labdát tudnak szerezni sajnos a görögök. Feketének kellett figyelnie, még jól befeküdt a görög játékos alá, nehogy aztán a görögöké legyen a labda. Fekete a szabaddobást már el is végezte, Vismeghez passzolt, Vismeg pedig kapott egy szabaddobást, azt már el is végezte, aztán bepötyinti centerbe, sajnos nálunk a most centerbe beúszó Zalánki áthúzta magát a védőjén, emiatt már egy kontrafalt után a görögök birtokolhatják a labdát. Sajnos az első magyar támadásból nem született meg az első magyar gól, és ami még nagyobb baj, hogy már zicserben vannak a görögök, lehet egy könnyű gól akár. Húzogatja jobbra-balra a görög játékos Halivopoulos a labdát, és mivel sajnos csak hátulról nyúlunk rá, a zicsert ugyan kiadta, felső kapufára lőtte, de mivel Nagy Ádám rányúlt hátulról, ezért az új szabályok miatt, amit már pár éve bevezettek itt a vízilabdázóknál, teljesen mindegy, hogy mi történt, akció közben volt egy szabálytalanság, emiatt a játékvezetők éltek azzal, hogy utólag egy 5 méterest fújjanak, és az első 5 méterest majd jó ismerősünk, Stylianos Argyropoulos fogja elvégezni, veletlenben pedig Csoma Kristóf a kapuban. Kiemelkedik Argyropoulos, és sajnos egy óriási bombát zúdít a kapunak a bal felső sarkába, még a felső kapufa érintésével ment be a labda a kapuba, úgyhogy a görögöknél van az előny, ők az első támadásukat rögtön egy góllal tudták befejezni, kereken fél perc telt el eddig a mérkőzésből, úgyhogy ez nagyjából egy olyan 8 másodperces görög akció volt. Beszélgettünk arról Szabó Zoltánnal is, állandó szakértőnkkel például, hogy mennyire is kell mondjuk figyelni a gyors görög játékosokra, vagy éppen mekkora az úszásbeli különbség a két csapat között. Arra jutottunk, hogy inkább mi vagyunk az agilisabbak és gyorsabbak, most viszont rögtön meg tudtak minket lepni a görögök. Zalánki kezén van már a labda. Manherchez passzol, Manherc messze van nagyjából 8 méterre, aztán Feketéhez továbbít, Feketével szemben megint egy szabálytalanság, aztán Halivopoulos még elüti a labdát, szerencsével, hogy emiatt nem állították ki. Megint Manherz még 10 másodperc, egy jó bejátszás centerbe, és Kovács Péter pedig kiválóan akciózik, kiharcol egy ember előnyt, megvan az első görög személyi hiba is, Alafrakis az, aki most kiáll. Lent van a labda a bal szélen Feketénél, visszarakja Nagy Ádámhoz, aztán most már Zalánki. Zalánki még mindig csak lóbál, aztán berakja a fához, ott egy nagyon nagy játék! Az egyik fától átment a labda a másikig, a jobb oldalitól Kovács Péter kapta meg a labdát, aztán feltette a baloldali fához, ahol pedig nem volt más, mint Vismek Zsombor, aki eddig mind a két meccsen egy-egy gólt lőtt, most ehhez hozzátesz még egyet, vagyis az ő harmadik góljával és gyönyörű húzásával gyorsan ki tudunk egyenlíteni. Ugye tegnap az ausztrálok ellen nálunk volt az előny, aztán pedig az ausztrálok el tudtak menni az első negyed végére 3-2-re, úgyhogy ők ott fordítottak, de most meg ugye nagyon fontos az, hogy a görögöket még véletlenül se engedjük el egy vagy akár több gólra, mert ez a görög válogatott, ez kiváló játékosokból áll. Ha már említettem ugye azt az Argyropulost, aki a Ferencvárost erősíti, van még egy másik görög is, Kakaris, aki most a nyáron csatlakozott a zöld-fehérekhez. Argyropulosnál van most középen a labda, 1-1-es állásnál. Ő rakja tovább, Skumpakis veszi be a passzolgatásba, aztán jobb szélen van most a labda megint. Argyropulos bepötyinti centerbe, ebből nem tud akciózni a center Kakaris, de kirobja a labdát sajnos jobbra, és megvan a második görög gól. Papanastasiou a gólszerző az Olimpiákhoz, 27 esztendős játékosa. Hát őnek is megvan ezen a mérkőzésen az első gólja, ő tegnap nem talált be az olaszokkal szemben. Argyropoulosról ugye említettem, hogy neki már volt 3 gólja az olaszok elleni meccsen is, és még ugye előtte is eredményes tudott lenni a görögök negyed döntőjén. Semmi probléma ezzel, másfél perc után tehát 2-1 Görögországnak. A görögök egyébként Montenegrót verték meg a 8 között 14-13-ra, az sem volt egy egyszerű menet nekik, úgyhogy abszolút el lehet mondani, hogy a legnehezebb ágról a görög válogatott jutott be ide a négyes döntőbe, meg hát aztán nyilván a döntőbe is. Nálunk van most a labda, Vigvári Wendel passzolja tovább lazsan, egyre csak egy szabad dobást kapott, Manherzet játsza meg, Manherz tempózik fölfelé, 8 méterre van a kaputól nagyjából, oda passzolná Vigvári, aki elszakad a védővétől, végül nem ő kapja, hanem lent a szélen Varga Vince, és az ő lövését pedig kiblokkolják. Szép parádés védekezés volt most, el kell ismerni, az iménti gólszerző Papanastasiou volt az, aki most hátul mutatta meg, hogy mire is képes, ezzel tehát marad a 2-1 Görögországnak, és azért támadnak most a Hellének, hogy meglőjék a második góljukat ezen, illetve a harmadik góljukat a mérkőzésen, és először legyen 2 közt, reméljük, hogy nekik ez nem fog összejönni. Megint hátul van a labda, Skumpakisnál ő lövi rá, jó messziről, de szerencsére ez a blokkról lejön, annyi pekünk van, hogy visszapattan aztán a görög játékosokhoz. Megint Skumpakis, és úgy látszik, hogy lesz labda nélkül, majd egy kiállítás bent centerben. Kakaris volt az, aki kiválóan beúszott, megcsinálta magának a helyet, és csak szabálytalanul tudtuk ők megakadályozni abban, hogy esetleg egy gólt kapjon. Varga Vince első személyi hibája a mérkőzésen. Argyropoulos teszi át a jobb oldal a labdát Halivopoulos-hoz. Halivopoulos egyre nem tudja felrakni a fához. Megint átmenne a labda oda Argyropoulos-hoz, de egy borzasztó rossz átadás, és közben megszólal a duda, ami azt jelenti, hogy letelt a görögök ember előnye. Kiváló volt most a magyar védekezés, szépen patogtak a srácok emberről emberre, emiatt is nem voltak jó passzok igazán itt a görögöknél. Jöhetünk megint előre az egyenlítésért, 2,5 perccel a mérkőzés kezdete után. Magyarország, Görögország 1-2, és közben 2 méter miatt ítélnek ellenünk. Jansik Szilárd úszott be oda, megkapta időközben a labdát, de mivel sajnos valóban belül volt, emiatt ez egy jó ítélet volt a játékvezetők részéről, és most megint a görögök jöhetnek majd előre azért, hogy megszerezzék a harmadik góljukat. Egyelőre még a kapusuk nem tudja kiadni a labdát, most Juvecist játsza meg, aztán most már Argyropoulos bepötyinti centerbe, úgy látszik, hogy ezzel nem akar akciózni Skumpakis, aztán mégis kiharcol egy szabad dobást. Itt egy vergődő halra hasonlított igazán, emiatt nem is fújtak neki kiállítást. Hátul van most ebben a Juvecisnél, ő pattant pötyinti be centerbe, és kiváló most sajnos a görög centerezés. Említettem már Konstantinos Kakariszt, aki ugye a Ferencvároshoz tette át a székhelyét a nyáron Görögországból. Sajnos ő most le tud fordulni a védőjéről, és ráadásul úgy, hogy még egy védő lógott a nyakán, még így is el tudja lőni Csoma mellett a labdát, de hát meg kell dicsérni a négyes számú Juvecist is, aki kiválóan pöttyintette be neki a labdát. Nagy Ádám volt a bekkünk vele szemben, és még Vígvári is megpróbált odaérni. Nagy Ádámnak azért arra is ügyelnie kellett, nehogy itt nagyjából 2-3-4 perccel a mérkőzés közete után megszerezze már a második személyi hibáját, azért az komoly veszteség lenne számunkra, hogyha Nagy Ádámot rögtön a mérkőzés elején, vagy a mérkőzés közepe felé már elveszítenénk. Lényeg a lényeg, Magyarország, Görögország 1-3, nem lehet álomkezdésről beszélni, de még mindig csak 3 perc telt el a mérkőzésből. Zalánki teszi tovább a labdát, most már Manhersnél van, nem tudja egyelőre berakni centerbe, és sajnos lehet, hogy kidobja. Nem ért a kötélhez, ezt most megúsztuk, még időben odaért Jansik, mielőtt még a kötélhez ért volna a labda, aztán Jansi teszi most már tovább a labdát. Ott van Buriánnál, ő most az egyetlen balkezesünk, Zalánki mellett, aki már van, vagyis Nagy Ákos kapott most pihenőt, Zalánkinál van. Most a labda, Zalánkit lövésre bíztatják 10 méterről, de inkább tovább rakja a Feketének. Fekete kap egy szabad dobást, ezt el kell lőni a 6 méterről, Fekete kiemelkedik, lő! És egy óriási bombagól! Bravo, Fekete Gergő! Megvan ezzel neki is az első gólja ezen a mérkőzésen. Összességében pedig már a 6., amellyel a házi góllövő listán beéri Vígvári Vendelt, azt a Vígvári Vendelt, akinek az első meccsen a horvátok ellen 4 gólja volt, tegnap pedig az ausztrálok ellen 2. Fekete Gergő bombájával, tehát most megint csak egy a különbség. Ő volt az, aki szépen kiemelkedett 6 méterről, szembe a jobboldali kapufával, 3 blokk is magasodott előtte, de elfért a kezük alatt a labda, és nem csak a blokkok, hanem Czorzatos keze alatt is. Most a görög rutinos hálóőr nem tudott hárítani szerencsére, úgyhogy egy Fekete Gergő góllal 3-2 az állás Görögország javára. Megint a Hellének támadnak, tehát Papanastasiou teszi át most a bal oldalra. Jó lenne elkerülni a center passzokat, mert egyből a legveszélyesebbek általában a görögök, mind a nőknél, mind az uraknál. Most a jobb szélen vannak jobb kezessel, onnan azért nehéz lesz gólt lőni, és rohamosan fogy a támadó idő, már csak 8 másodperc, sajnos berakják centerbe, és nem ítélnek semmit a játékvezetők, pedig úgy nézett ki egy pillanatra, hogy Nikolaidis be tud fordulni a kapu felé, de úgy ítélték meg, hogy vele szemben maradt még egy bek, így pedig ugye rá lehet ütni a kezére, és le lehet róla venni a labdát, kiválóan értek vissza a besegítő magyar védők. Szalai Péter Bekkelt egyébként, őt is meg kell dicsérni, mert nem engedte lövéshez Nikolaidiszt. Elő most már Vígvári Vendel. Ő teszi tovább, tenné tovább, aztán most megtalálja mellette Nagy Ákost, aki repülőcseréből érkezett. Szalai lőhet messziről! 8 méterről próbálkozott a fiatal magyar 22 esztendős játékos. A lövés maga nem volt rossz, de érezte Czorzatos, hogy oda a jobb oldalra fog jönni, így pedig bele is tudta tenni az ő jobb kezét. Papanastasiou passzolja most már fel a labdát. Aztán lekerül a labda a bal szélre Kalogeropoulos-hoz, ő pöttyinti aztán vissza megint Papanastasiouhoz, ők játszanak most össze, aztán Halivopoulos lent a jobb színen elővi. Egy elnézős próbálkozás volt, de szerencsére ez nem volt veszélyes. Csoma jól zárta a szöget, de hogyha hozzá kellett volna érnie, akkor is lecsapta volna maga elé, így pedig a kapufáról oldalra pattant. Úgyhogy jöhetünk most mi előre. Vígvári teszi tovább a labdát. Ott van Nagy Ákosnak, aki berakja a centerbe, és akciózik ott középen Jansik Szilárd. Sajnos az ő lövése is lejön a blokkról. Előtte Halivopoulos úgy gondolta, hogy most nem fogja meg inkább Jansikot, mert sokkal erősebb nála, hanem fogja, és inkább megpróbál blokkolni. Ez egy jó döntés volt, hiszen így kiblokkolta Jansik közeli próbálkozását. 3 perc van már csak hátra az első negyedből. Magyarország, Görögország 2-3 a világkupa szuperdöntőjének a döntőjében. Argyropoulos teszi most már tovább a labdát. Halivopoulos van most középen, aztán Skumpakis pedig sajnos bebombázza. Nagyjából 8 méterről lőtt el a labdát, ez egy parádés pantított lövés volt. Meg kell dicsérjük Dimitrios Skumpakist. Ez tényleg egy szép próbálkozás volt. Óriási erő volt ebben a lövésben, így pedig nem volt esélye arra Csomának, hogy hárítson. Elsőre lóbált egyet, aztán másodjára és harmadjára pedig gondolt egyet, és Szalai Péter blokja mellett is sajnos elfért a labda. Onnan pedig az felpattant, mármint a vízről, a bal felső sarokba. Megint 2 a különbség, 4-2-re vezet ezzel Görögország. 2 perc, 50 másodperccel az első negyed vége előtt. Skumpakiszék pacsiznak közben, most ő is kap egy kis pihenőt, de nem ül ki még oda a görög patosz, hanem azt várja, hogy még ha szükség van rá itt a negyed végén, akkor esetleg visszatér az úgynevezett repülő cseréből, ami azt jelenti, hogy az oldalsó kötél alatt át kell úszni egy játékosnak pacsizni, és akkor jöhet helyette a váltótárs. Manhersnél van már addak, egy óriásit kap az arcára. Egyelőre nem sem még kiállítás, mondom én. Manhersre szemben valóban nincs, de aztán pedig bent centerben Kovács Péter akciózik labda nélkül. Ez pedig Csang, a játékvezető, egyik játékvezető észre is veszi, így kiküldi a görög játékos Pahica, aki jut a kiállítás sorsára. Zalánki teszi át a bal oldalra, Manhers lőhet, Manhers pedig lő, sajnos lejön a blokkról, Argyropoulos a csapattársa érezte, de aztán Czorzatos elbénázza ezt a dolgot, hozzákerült a labda, ahelyett, hogy kipöttyintette volna valamelyik görögnek, kipasszolta volna, vagy indított volna, ezzel ellentétben inkább kiütötte a pályáról, mert úgy érezte, hogy túl közel van hozzá a magyar játékos, aki megpróbálta őt megzavarni. Vígvári Vendeli a labda a sarokdobást követően, Vígvári nem tudja egyőre berakni centerbe. Na talán majd most, de inkább lekerül a labda a bal szélre. Manherz az, aki berakja a centerbe, és végül Szalai Péter kapta meg, de Szalaival szemben ítélnek most a játékvezetők. Úgy ítélték meg, hogy ő szabálytalankodott, emiatt egy kontrafalt után jöhet most előre Görögország azért, hogy először a mérkőzésen hárommal vezessenek. 2 perc van már csak hátra az első negyedből. Jobb oldalon van most a labda Spahisnál, ő teszi tovább a labdát, aztán érkezik a cseréből az a Skumpakis, aki előbb óriási gólt lőtt. Most a jobb oldalon a labda, jó beúzás, és sajnos megvan az újabb gól. Lement a labda a jobb szélre, most egy szép játék volt, Gárdikász volt az, aki aztán el tudott szakadni középen az emberétől, az őrzőjétől, és ő volt az, aki kapta a két magyar között a labdát, de mind a két magyar nagyjából 2 méterre volt tőle, ő pedig szemben volt a baloldali kapufával, egyből, ahogy megkapta, be is húzta Csoma feje fölé. Hát eddig egyik mérkőzésen sem már, amit a szuperdöntőt illeti, nem védett extázisban Csoma Kristóf. Ez a mérkőzés sem kezdődik a legjobban. 5 gólt már minimum kapunk ebben az első negyedben, úgyhogy könnyen lehet, hogy Gyapjas Viktor a második félidőre legkésőbb, majd megint fog érkezni a magyar kapuba, de hát látva az előző 2 meccset, ő azért egy biztos pontnak tűnik, és ki tudja, lehet, hogy majd még esetleg Csoma is elkapja a fonalat. Nagy Ádám kapott egy szabad dobást, ő teszi tovább Zalánkihoz. Zalánkit jól ismerhetik, hiszen az Olimpiákos színeiben játszott, ki is emelkedik, elővi a szabad dobást, de sajnos Torzatosznak megvan az újabb védése. Hát nyilván Torzatosz az Olimpiákos kapusa, ő egész évben együtt volt Zalánkival, pontosan tudta, hogy hova fog majd jönni ez a lövés. Zalánki Gergő egyébként jövőre, ugye majd a visszatér a Prorekkóba, aláírt már most nyáron, be is jelentették, úgyhogy ő az olasz gigásznál folytatja majd. Skumbakis teszi le most a jobb szélre a labdát, Gárdikász, akinek most úgy látszik, hogy megjött az önbizalma az első gólját követően. Szerencsére ez a blokkról most lejön ez a próbálkozása. Manherz Krisztián volt, aki jól takart előtte a teret, emiatt nem volt esélye a jobbkezes játékosnak a jobb szélről, hogy jó helyzetbe hozza magát. Manherz most már előre kapja meg a labdát, vele szemben Gárdikász, megpróbál lefordulni, ez jól néz ki. Manherz nagyon jól csinálja, és egy óriási gólt lő! Manherz Krisztián lefordul Gárdikászról, a 27 éves görög játékosról, ezt követően pedig nem akar lemaradni a többiektől, mármint Feketétől és Vismektől, a klubbéri csapattársaitól, ő is megszerzi az első gólját ezen a világkupa döntőn. Szépen lefordult, Skumbakis még megpróbált besegíteni, de ő sem ért már oda, és Torzatosz keze alatt, valahogy bal keze alatt még valahogy elfért a labdája Manherz Krisztiánnak, még a bal kézről lement a labda a vízre, onnan meg szerencsére bepattant az a görög kapuba. 5-3 ezzel már csak tehát Görögországnak, 1 perc 8 másodperccel az első negyed vége előtt. Zárkozzunk, ami nagyon-nagyon fontos, főleg itt a vége felé az első játékrésznek. Skumpakis kap most egy szabad dobást, azt várják tőle a társai, hogy lassan tovább tegye, ezt ebben a pillanatban meg is teszi. Kalogaropulosznál van most a labda, jobb hátsó pozícióban, rossz kéz hátul, aztán most már megint Kalogaropulosz kapja vissza Skumpakistól, lehet, hogy neki kell majd ellőni, ismerünk azért jó görögöket a jobb oldalról, akár Vlahopulosra is gondoltunk, de ő most szerencsére nincs itt. Skumpakis berakja a centerbe, kiváló a magyar védekezés, Jancsik jól segített be a back társának, most éppen Manhercet vitték be védekezni, és Jancsik volt az, aki le tudta venni a görög kézről a labdát. És ráadásul Jancsik szilárd, hogy meg is tud úszni. Megkapja a labdát Csomától. Jancsik egyedül megy. Oda passzolja aztán Zalánkinak. Óriási előnyben 6-5-ben jövünk. Zalánki lő, sajnos ezt is végig Torzatosz. Megpróbált előni Zalánki a bal keze alá a görög kapusnak, de ez egy újabb védés sajnos a görög kapus neve mellett. Tudta most, hogy mi fog következni, és szépen oda zárt, mind a két kezét gyakorlatilag oda vitte. Most a görögök jönnek előre, már csak 15 másodperc ebből a negyedből, jó lenne megúszni ezt a görög támadást. Skumpakis az egyik rutinos játékos teszi most tovább a labdát, aztán megint bemegy centerbe, én úgy láttam, hogy megint jó volt a magyar besegítés, ezzel szemben pedig most ítélnek, ráadásul ellenünk Nikolaidis harcol ki egy újabb kiállítást, úgyhogy a görögök emberelőnyben zárhatják az első negyedet. Vigvári Vendel gyűjtötte be az első személyi hibáját. Jobb oldalon van a labda Gárdikásznál, aztán tovább passzolja Kalogaropuloszhoz, megint Gárdikász, ez megint egy rossz passz, eladják a görögök, mondom én. Viszont sajnos maradt náluk a labda, nem sikerült még időben a Dudaszó előtt odaérnünk érte, így pedig majd, hogyha nem sikerül elhozzuk a labdát a második negyed elején, akkor a görögök majd emberelőnyben támadhatnak, de hát én azért bízom például Nagy Ádámban is, aki az első negyed elején kiválóan tudta elhozni a labdát. Ő volt az, aki nagyjából egy testosz előnnyel ért oda a labdára úszásnál. És ez ugye volt már szó arról, hogy a görögök azok nagyobb darab, akár mondhatni lomháb játékosok is. Ezzel szemben az első gólyukat éppen egy megúszás után szerezték. Abból ugye nem lett gól, viszont kaptak érte egy büntetőt, az pedig könyörtelenül Argyropoulos kihasználta. Azzal lett meg az ő első góljuk. Ami óriási különbség eddig a két csapat között egy negyednyi játék után, hogy a magyaroknak eddig 9 lövésük volt, abból mindösszesen 3 gól született, könnyű kiszámolni, ez 33%, a görögöknek ugyanez a mutatója pedig 55%, hiszen ők 9 lövésből már 5 gólt is szereztek. Ugye mondtam már azt, hogy Argyropoulos lőtte az ő első góljukat, mellette betalált még Skumpakis, Papanastasiou és Kakaris, valamint Gárdikas is, nálunk pedig Manherz, Fekete és Vismeg az eddigi gólszerzők. Egyel több személyi hiba van már a mi nevünk mellett, 3-2 ez az arány, és ami még nagy probléma, hogy a kontrafaltokban is jobban állunk, abból is 3-at szedtünk össze, a görögöknél pedig eddig mindösszesen 1 volt, jó lenne, hogyha a játékvezetők majd esetleg azt is szankcionálnák, hogy a görög centerek hogyan támadnak, mert azért ellenük is sűrű lehet fújni, hiszen körülöttük is mindig forra víz. Hamarosan kezdődik majd a második negyed, most még az látható, illetve azt láthattam, hogy Teodoros Vlahos, a görögök szövetségi kapitánya az, aki magyaráz az övéinek. Ő is már egy régi bútordarab, mondhatni ilyen csúnyán a görög padon, hiszen ő 2014 óta irányítja a görög válogatottat. Mi nálunk ugye Varga Zsolt pár éve vette át a válogatott irányítását, lehet azért róla is elmondható, hogy kiváló munkát végez, csak úgy, mint Vlahos mester. A görögöket eléggé szép szintre felhozta. Sosem voltak lemaradva az európai elittől, de az elmúlt pár évben abszolút elmondható, hogy a szűk elithez tartoznak, bőven Európa top 4 csapatában benne vannak, és akár még lehetne azt mondani, hogy jobb időszakaikban, hogyha egy igazi jó görög válogatott tud kiállni, akkor könnyen esélyesek lehetnek minden tornának a megnyerésére is. Argyropoulosszal például, vagy éppen Skumpakisszal beszéltünk a most kimaradó, már idősebb korba lépő játékosokról is, mint Futulisról, vagy éppen Vlahopoulosszal, ők is azért nagy hiányzói a görögöknek, de hát ahogyan láthattuk azt a horvátoknál, hogy ők is az U20-as csapatukat hozták, hogy már készítsék fel őket a felnőtt mezőnyre, úgy ugye a görögök is szépen lassan elkezdtek és elkezdenek majd fiatalítani. Nálunk most Burián Gergely úszik a labdáért, a görögöknél pedig a 7-es számú Purosz, ez lehet, hogy most necces lesz, Puroszé lesz sajnos végül, előbb ért oda, mint Burián, ezt követően Burián megpróbálta a kezét lenyomni a labdával együtt a víz alá, de végül ez nem jött neki össze, úgyhogy ebben a negyedben az első támadás most a görögöké, de most már szerencsére ki is egészültünk, mire felértek, jöhet vissza a magyar játékos, óriási rössel úszik vissza Fekete, aztán még van egy lövés jó szögből, de Argyropoulos bombája fölé pattan, úgyhogy szerencsére az első gól nincs meg a másik negyedben, ugye az első gól övé volt a meccsen, szerencsét most nem tud gyorsan betalálni. Gyorsan jövünk most előre, 5-4-ben megúszunk, Fekete tovább passzolja le a bal szélre, és Varga Vince tovább teszi, nagyon szép játék, iskolajáték, úgy is lehet mondani, tovább rakta középre Nagy Ádámnak, aki bepöttyintette a labdát közelről, 3-4 méterről, az ellenfél üresen maradt kapujának bal oldali részébe. Nagyon szép gól volt most ez, és a nagy bombázóink szépen lassan egymás után beköszönnek. Én azt remélem, hogy lassan majd Zalánki Gergő is megszerzi az első gólját ezen a mérkőzésen, hiszen ugye Manherz, Fekete, valamint Nagy Ádám is már betalált mellettük, még Vis meg, aki egy kiváló kiegészítő embere lett a válogatottnak itt az elmúlt 1-2 évben, most pedig Nagy Ádám volt tehát a gólszerző, aki tenap, ahogy már említettem, brillírozott. Görög kezeken a labda, most Purosznál a bal oldalon, aztán Skumpakis kapja meg középen, Skumpakis szinte végig bent van, egyszer ment csak ki egy görög védekezésnél pihenni. Ő passzolja most tovább Halivopoulos, az egyelőre nem tudja berakni centerbe, remélem ez marad is így, Vismeg kiválóan védekezik bent backben, most Skumpakisnak megvan az esélye arra, hogy berakja eljét, viszont ellövi, szerencsére a felső kapufa kisegít most minket, lejön a lécről a labda, és az pedig egyenesen Csoma Kristóf kezébe pattan. Na, ezelőtt pár perccel még 3 gól volt a görög előny, ezzel szemben most lehet menni azért, hogy kiegyenlítsen a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa döntőjében. Varga Vince van most a bal szélen, aztán Vismeg kapja meg. Vismeg tovább passzolja Nagy Ádámhoz, középen van most Burián, aztán megint Vismeg, Vismegnek egy pillanatra leesik a kezéről, már csak 3 másodperc lassan lőni kell, Vismeg kiemelkedik, lő is, de ez egy könnyű zsákmány Czorcatosznak, a bal kezével szépen maga elé paskolja a labdát. Nem volt ez egy rossz lövés, a blokkokat kikerülte, de sajnos Czorcatosz tudta, hogy hova fogja ezt majd lőni Vismeg Zsombor. Halivopoulosznál megint a labda a jobb oldalon. Ő passzolja tovább Skumpakishoz, aki Argyropoulost próbálja megjátszani, aki elszakad a védőjétől, Burián őrzi most őt, aztán megint visszakapja Skumpakis középen, az előző lövése után azt mondaná, hogy most inkább hagyjuk lőni, aztán közben van egy labda nélküli kiállítás középen, a kiállított játékos Vismeg Zsombor nem nagyon ért egyet az ítélettel, csúnyát is oda mondott a játékvezetőnek, de ezt most inkább nem részletezném. Kettesen most Halivopoulos megint a jobb szélen, ő kapta meg a labdát, vele szemben Jansik jól védekezik, újabb szabaddobás a görögöknél, bal oldalról van a lövés, és sajnos megvan az újabb görög gól. Evangelos Purosz a gólszerző, az Olimpiakos 22 esztendős, nagyon tehetséges fiatal játékosa, őre nemrég, még az utánpótlásban figyelhettünk, most pedig már lehet látni, hogy szépen beleillik a felnőtt mezőnybe is. megkapta a labdát a bal szélen, talán picit fel is adtuk őt, hát ha majd rányomja ez a teher az ő lövésére a bélyeget, ezzel szemben viszont az első lövéséből megvan neki is. Az első gólja, Nagy Ádámnak a blokja nem ért oda időben, és sajnos Csoma Kristóf sem tudott beugrani a rövid alsó sarokba, ezzel pedig a jobb alsó sarokba zúdította be a labdát. A görögök 7-es számú játékosa, Evangelos Purosz tehát. Újra két gól a különbség, támadhatunk megint azért, hogy tovább zárkozzunk. 2 perc már el is telt ebből a második játék részből. Ott van labda most Burián kezén, ő tempózik fölfelé, úgy látszik, hogy hagyják lőni, akkor ezt lassan el kell engedni. Ezzel szemben inkább tovább passzolja Manherchez. Manherc 6 méteren próbál kiharcolni, és szabaddobást meg is kapja, kiemelkedne és lőne, de a görög játékos szabálytalankodik, nem engedi elvégezni Halivopulosz ezt a szabaddobást, emiatt ő neki most ki kell állnia 18 másodpercre. Burián teszi tovább a labdát Manherchez, aki most már középen van. Emberelőny, tehát ezt most kötelező belőni. Bent a labda Nagy Ákosnál, Nagy Ákos átlövi keresztbe Feketéhez, Fekete vissza Buriához, ezt már el kell lőni, aztán Nagy Ákos, és ott a gól! Nagy Ákos csikarszögből, a jobb szélről szépen a kötélhez közel belövi a labdát. Addig-addig lóbált, amíg teljesen elsüllyedt előtte Corcatos, ezzel pedig megvan az újabb magyar gól, és megvan az újabb magyar gólszerző is. Érdekes, hogy már 11 gól esett ezen a találkozón, ugye 6-5-re a görögök vezetnek, de mind a 11 gólt másik játékos szerezte, ilyen is azért ritkán fordul elő. Most viszont óriási öröm, hogy Nagy Ákos góljával megint csak egy gól a különbség, és Nagy Ákos lelkének is nagyon-nagyon fontos volt ez. Ugye ő tenap már meglőtte az első gólját, és tényleg jól játszott az ausztrálokkal szemben. Ott a végén volt egy olyan emberelőny, amit picit talán feleslegesen lőtt el, de ezzel szemben utána tudta javítani a hibáját, és ez ő gólpasszából lett meg aztán a mindent eldöntő magyar gól. Most is nagyon-nagyon fontos pillanatban talál be, a 2 gólról megint egyre alakítjuk vissza az állást. Ugye még a görögök vezetnek. Ők is támadnak ráadásul, azért, hogy visszaállítsák a 2 gólos különbséget. Hátul van labda Juvecisnél, ő teszi tovább aztán a társához, Papanastasiouhoz, ő még nem lövi el a jobb oldalról, most megint a jobb szélen van a Gárdikásznál, megint Papanastasiou, aztán megint visszakapja még hozzá Juvecisztől, és ő az, aki végül ellövi, szerencsére ez is fölé pattan, és hát gyakorlatilag egy reflex mozdulattal, még Csoma, mint el is rántotta volna magát a labda útja elől, nehogy véletlenül hozzáérjen, és róla menjen ki. Megint sikerül megúszni. Manherz Krisztián kezén a labda, 6 méterre a görög kaputól, ez be kell lőni, kiemelkedik, lő, sajnos kiszedi a jobb felsőbe érkező próbálkozást. Corcatos, jó helyre ment a lövés, annyi probléma, hogy időközben Nikolaidis visszaért, és ledolgozta azt a hátrányát, amelyet a görög center az úszás során szedett össze. 5 perc van még hátra a második negyedből, 6-5 a görögöknek, de a labda még mindig nálunk van. Burián csinál most magának helyet középen, berakja a centerbe, és Varga Vince ellen ítélnek most a játékvezetők. Megint egy kontrafalt, úgy ítélték meg, hogy Varga Vince ellökte magáról a védő játékost, emiatt megint a görögök jöhetnek előre, és ez már, ha jól számolom, az 5., sőt, bocsánat, csak a 4. kontra ellenünk, én már egyel többnek számoltam, én úgy emlékeztem, hogy volt már itt egy a második negyedben, ezzel szemben ez csak a 4. Jobb szélen van most a labda Papanastasiounál, na végre, megérkezett a görögöknél is az első kontra itt a második negyedben. Jöhetünk most megint előre, és úgy látszik, hogy sikerül megúszni a bal oldalon. Érkezik a labda Manherz felé, sőt a jobb oldalon van egy for, aztán végül megkapja a labdát kiválóan ott elől Burián. De a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy kiemelkedés közben őt nem rántották vissza, hát nekem egyértelműnek tűnt, hogy egy jó labdát kapott Burián, és a játékosok, az egyik görög játékos visszatépte, emiatt szerintem egy 5 méteresnek kellett volna következnie, de hát könnyen lehet, hogy én elfogult vagyok a magyar válogatottal szemben. Jöhetünk most előre, illetve jöhetem most a görögök előre. Papanastasiounál van a labda, ő pöcsinti be centerbe, és ebből pedig lesz egy akciózás. De akciózás nem is, akkor egy kiállítás. Nikolaidis az, aki ezt kiharcolja, akinek pedig ki kell úszni. Az a magyar játékos sajnos. Fekete Gergőnek is megvan az első személyi hibája ezen a mérkőzésen. Jöhet egy lövés távolról, nem inkább lekerül a jobb szél a labda, onnan be a kapufához, és egy óriási csomavédés. A reflex mozdulattal kirakta mind a két kezét, és ezzel pedig ki tudta védeni a labdát, ami pedig még jobb, hogy van egy kiállítás görög részről, mert visszaúszás közben volt egy szabálytalanság. 14-esen Semir Spahic volt a kiállított, illetve ő a kiállítás sorsára. Ez neki már a második ezen a mérkőzésen, a 20 esztendős legfiatalabb görögnek, tehát ezzel megvan a második személyi hibája. Jobb szélen van a labda Buriánnál, visszarakja a bal oldalra Vígvárihoz, elhajol a blokk mellett és belövi a rövid alsó sarokba, onnan felpattan a jobb felsőbe, parádés bomba volt ez most Vígvári Vendeltől, megint döntetlen van, vissza tudunk jönni, pedig már 3 gól is volt a különbség még 5-2-nél, megvan Vígvárinak a második gólja, illetve összesen már a 8. gólja a tornán és az első gólja a mérkőzésen, ami azt jelenti, hogy továbbra is csak különböző gólszerzők voltak mindegyik, mind másik csapatnál. Szépen elhajolt a védőnek a blokkoló keze mellett, Gárdikász nem tudta most, hogy mi fog következni, ezt követően pedig a rövidbe bepattintotta a labdát, onnan pedig ugye nyilván a jobb felső sarokba érkezett az a lövés, hiszen balról engedte ezt el Vígvári Vendel. Az ő testvére ugye Vígvári Vince is állandó tagja a Magyar Férfi Vízilabda válogatott keretének, de ő most egy kisebb sérüléssel bajlódik, emiatt ő neki most még a rehabilitációja zajlik. Skumpakis révén jönnek most előre a görögök, ő lóbál jobb oldalról, jó lenne őt azért nem hagyni, mert egy kiváló játékos, vele szemben a mi hármasunk van, Herz Krisztián, aztán pedig úgy látszik, hogy van egy kiállítás backből, így van Szalai Péter az, akit most kiszórtak, Fákádiszt próbálta meg beúzni 2 méterre, viszont őt látták szabálytalannak, mármint Szalait. Lekerül a labda a bal szélre, aztán át a jobb oldalra, Halivopulosz, aztán Argyropulosz lőhet, kiváló blokk Nagy Ákostól, a klubbéli csapattársától, a két ferencvárosi nézett szembe egymással, és nagyon jól blokkolt Nagy Ákos. Elő pedig már Vígvári, egy harmadik fradista, sajnos elveszti a labdát, Halivopulosz lelopja a kezéről, úgyhogy jöhetnek most előre megint a görögök. Azt lehet, hogy elveszünk Halivopulosztól, így van! 3 magyar odaugrott, és időben elvették tőle, ő is most eltotolyázta ezt a helyzetet, nem passzolta tovább időben. Jancsik Szilárdnál van labda, aki mutogatja, hogy nyugodjunk meg, álljunk meg és várjuk meg szépen, hogy mindenki megérkezzen, mindenik magyar ehhez a támadáshoz. Manhersnél van középen a labda, ő passzolná tovább, egyelőre még nem tudja, aztán most megjátsza Nagy Ádámot, vele szemben még egyelőre nincsen szabálytalanság, most már fújnak a játékvezetők, Nagy Ádám visszapasszolja Manhersnek, Manherset pedig fogja Kakaris, a következő évben már csapattársak lesznek ugye a Ferencvárosnál. Nagy Ákos kapja meg most a labdát, el kell lőnie lassan, mert 3 másodperc berakná centerbe, de ez nem volt egy jó elképzelés, sajnos nem érkezett meg időben. A labda Jancsik Szilárdhoz letelt, lepörgött a támadó idő. 2:15 már csak a második negyedből, jöhetnek előre a görögök 6-6-os állásnál a világkupa döntőjében a Magyarországgal szemben. Skumpakis nál van most a labda a jobb oldalon, rossz kész hátsó pozícióban. Beraknál centerbe, sajnos sikerül is, Kakaris megint eltüntetjük, ez pedig nem lehet más, mint egy újabb kiállítás. Nagy Ákos jut most a kiállítás sorsára, hát itt azért nem volt egyenlő erő küzdelme, nyugodtan mondhatjuk, sokkal nagyobb darab játékos nála. Azért Kakaris aztán csikarszögből balról jön egy próbálkozás, azt mondhatja Csoma, hogy nem ő ért bele, hanem a blokk, de teljesen egyértelmű volt, hogy ez Csoma Kristóf védése. Megpróbálta egy picit átverni a játékvezetőket, hát ha ők is úgy látták, hogy ez a blokkról ment ki, de mivel Csoma kezéről, emiatt a labda az maradhat továbbra is a görög játékosoknál. Halivopulosz teszi most már tovább, még 6 másodperc a görög előnyből egyébként, most lent van a labda a bal szélen, Skumpakisnál most középen őt lövésre bíztatják, lehet, hogy ellövi, nem csak hogy ellövi, hanem be is lövi. Be oda Csoma Kristóf feje fölé, ez egy szép lövés volt, nagy bomba, most itt nem volt esélye arra Csomának, hogy hárítson, ezzel pedig megvan az első duplázó a mérkőzésen, Dimitrios Skumpakis az, aki először tud eljutni 2 gólig. Jöhetünk most majd előre, ugye 7-6-ra vezet Görögország ezzel a Skumpakis lövéssel középről, ugye ezt emberhátrányból kaptuk, nagyjából 3 másodperc volt már csak hátra a görög előnyből, emiatt el kellett lőni a Skumpakisnak, ő ezt meg is tette, és hát szépen belőtte oda egészen pontosan Csomának a jobb válla fölé, amit az egyik legnehezebb védeni. 1:30 van már csak hátra ebből a második negyedből. Nagy Ádám kapja meg a labdát, ő berakná centerbe, pillanatra levált Kovács Péter a védőre, aztán megkapja Kovács és akciózna, de sajnos a lövése fölé pattan egy hullámról, Skumpakisszal szemben pedig már megcsinálta magának a helyzetet, de utána nem sikerült egy lövéssel, egy góllal befejeznie ezt az akciót. Jöhetnek előre a görögök azért, hogy megint visszaállítsák a 2 gólos különbséget, ami már többször volt ezen a mérkőzésen. Halivopulosznál van most lent a labda a jobb szélen, ő passzolná be centerbe Kakaris felé, de most jól védekezik rajta Fekete Gergő egyelőre, muszáj bírni az utolsó 5 másodpercet. Már csak 5 gól, illetve 5 másodperc van hátra a görög támadó időből. Volt egy lövés a bal oldalról Juvecisztől, de szerencsére Csomának megvan az újabb védése, és annyi szerencséje volt, hogy még maga elé is pattant le, ráadásul a labda. Fekete Gergő kapja meg, most már belül vagyunk az utolsó 1 percen az első fél időben. Vígvári középen teljesen egyedül. És lesz bent labda nélkül egy kiállítás? Így van, Skumpakisnak kell kiúsznia, ami még jobb hír annál, hogy emberelőnybe kerültünk. Manhersnél van a labda. Manhers nem tudja berakni a fához, Feketéhez passzol vissza, aztán Vígvári középen, Vígvári pedig tovább fogja rakni minden bizonnyal Zalánkihoz, nem inkább ellövi elnézősből, de ez nem volt egy jó próbálkozás, tudták a görögök, hogy ez jön, és Kakarisnak a blokkjáról sajnos lejött a labda, aztán az elé pattant le és visszapasszolt a Tortatoshoz, a kapusához. Skumpakis helyett most egy másik görög Alafrakis jön előre, ő passzolja tovább Halivopulosz a labdát, aztán Halivopulosz az, aki már keresi a társakat. Már csak 10 másodperc van hátra ebből a negyedből, jó lenne megúszni ezt a görög támadást gól nélkül. Juvecis lő, szerencsére ez mellé megy, és még 4,7 másodperce van a válogatottnak arra, hogy valahogy egy gólt szerezzen. Azt hittem, hogy időt fog kérni Varga Zsolt, de nem, félpályáról lőhet egy lövés, meg is van, de egy óriási kapufa. Sajnos nem volt gól Kovács Péter lövése, kijött a kapufáról, hát nyilván Czortetos rajta volt, tudta, hogy ez nem fog bemenni, de azért ez egy jól kinéző próbálkozás volt. A világkupa szuperdöntőjének a döntőjében tehát túl vagyunk az első fél időn. Magyarország, Görögország 6-7, egy gól a hellények előnye. Szűk 5 perc múlva jön majd a folytatás. Stúdió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A Mogyoródi domb

0: Pontmentéssel tért vissza a Honvéd az NB1-be. Átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten, többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
0: Az élvonalba három év után visszatérő Kispest Honvéd a Hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A három találkozót rendeznek az OTP Bankligában, 3:45-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paksa Ferencvárost fogadja. Az első forduló pedig holnap este az NTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Lando Norris volt a leggyorsabban 41. Forma 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is három rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Majd óvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Közlekedés.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek napközben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat, én Erdei Márk vagyok, és jön hamarosan, másodperceken belül, a férfi vízilabda világkupa szuper döntőjének, a döntőjének a második félideje. Magyarország, Görögország egyelőre 6-7, vagyis egyen jobban állnak a hellének, mint mi. A görögöknek eddig egy fél idő alatt 19 lövésük volt, ebből 7 gól született, és beértük őket lövés hatékonyságban, hiszen nekünk 17 lövésből értük el azt a 6 gólt, amit már szereztünk. Ez mind a két oldalon 35-35%-ot jelent, de sajnos, mivel a görögök kettővel többet lőttek, így egyel több gólt is tudtak szerezni. Nálunk most majd Varga Vince lesz az, aki labdára úszik, a görögöknél pedig Halivopoulos. Jó lenne ezt most megint elhozni. Az első negyedben ugye miénk volt az első támadás, a másodikban pedig a görögöké. Ebben a pillanatban a játékvezetők sípszavára elindult a második játékrész, és Varga Vince gyorsabbnak tűnik, nem csak tűnik, hanem el is tudja hozni a labdát, úgyhogy rögtön megnyílik arra az esély a második félidő elején, hogy gyorsan ki is egyenlítsünk. Jansik Szilárdnál van most hátul a labda, ő raktná vissza Varga Vince felé, aki miután elhozta a labdát, rögtön be is úszott centerbe. Most már megkapja a labdát jobb oldalon Szalai Péter, aki most a rossz kéz hátsó pozícióban helyezkedik el. Zalánki küzd azért, hogy Argyropoulos mellett valahogy bemenjen második centerbe, hiszen egy centerünk már bent van, Jansik Szilárd úszott be, ő harcol ki egy kiállítást, és Juvecis jut a kiállítás sorsára, aztán pedig Jansik visszakapja a labdát, miután elvégezte a szabaddobást szembe a jobb oldali fával, és hát ugye ráütnek a kezére, de még így is átcsorog van, hogy a lövése a gólvonalon. Cortatosnak nem volt esély arra, hogy ezt hárítsa, hiszen rajta is valahogy átvánszorgott a labda, ugyanígy tett a gólvonallal szemben is.

0: ez a labda szerencsénk volt, de hát nyilván szerencse is kell. És ami azt jelenti, mármint Jansik gólja, hogy ő már a hetedik különböző gólszerzőnk, nálunk egyelőre még nincsen duplázó. Fekete Gergő volt az, aki szépen visszatette neki a labdát egyből, észrevette, hogy üresen maradt, nem figyelnek rá a görögök, így pedig Jansik Szilárd is meglőtte az első gólját ezen a döntőn. Nálunk a kapuban pedig most már Gyapjas Viktor van bent, ugye Csomag Kristóf volt vele szemben, ami még nagyobb baj, hogy Szalaival szemben fújnak most egy kiállítást, ez talán picit egy szőrös szívű ítélet volt. Ez neki ráadásul a második. Lent van a labda most a jobb oldalon, a jobb szélán Halivopulosztán, ő passzolja át a bal oldalra, érkezett egy lövés Juercisztől, és sajnos nem csak lövés jön, hanem egy gól is. Bepattintja a blokk alatt a labdát a rövid felső sarokba. Ezt most sajnos nem érezte a frissen beálló Gyapjas Viktor, úgyhogy most az első lövésből neki nincs meg az első védése, és a blokk sem volt a lehető legjobb helyen. Zalánki talán most nem takarta igazán jól a rövid sarkot, de dicsérni kell inkább Konstantinos Juvecist, aki megtalálta a blokk alatt a területet, és tudta, hogy ott el fog férni a labda a rövid felső sarokba. Mértani pontos pattintás volt egyébként. Megint a görögöknél az előny, egy perc már el is telt ebből a második fél időből. 8-7 Görögországnak a világkupa döntőjében. Vis megkapja ma a középkezdés után a labdát. Ő passzolná tovább, meg is találja Feketét, Fekete pedig ledobja a bal szélre Manherz felé. Kovács Péter most még nem tudja magát jól beverekedni centerbe. Manherz próbál akciózni, de most nem tud lefordulni a görög őrzőjéről. Aztán Vis megkapja meg megint leghátul, de ő a félpályán jár, és már csak 8 másodperc van ebből a támadó időből. Manherz megkapja, úgy látszik, hogy Fekete levált a védőjéről, de Manherznek kell ülni a csikart szögből, null szögből gyakorlatilag. Jó volt a lövése, hiszen a kapusnak hozzá kellett érnie, de sajnos a felső lécről görög kezekre pattan vissza a labda. 6,5 perc már csak ebből a negyedből. Jöhetnek megint előre a görögök, ott van a labda Juvecisnél, az iménti gólszerzőnél. Ő passzolja most már, aztán tovább passzolná, de inkább csak lóbál. Argyropulost játsza meg lent a bal szélen, Argyropulosttal szemben Vis megvédekezik. Hát ők is nyilván jól ismerik egymást a Ferencvárosból, emiatt Argyropulost nem is tud leforogni Vis meg Zsomborról. Megkapja most a labdát hátul Papanastasiu, aki messziről lő, a kígyó térről, ahogy labdarúgásban mondanák. Nagyjából 8-10 méterről próbálkozott meg egy lövéssel. Szerencsére, amilyen messziről lőtt, ez olyan messzire is ment. Úgyhogy ezzel nincs meg az újabb görög gól, és Gyapjasnak sem kellett itt most játékba avatkoznia. Aztán elrúgja magát az őrzőjéről Vis meg. Jó, hogy erre most nem fújtak kontrát a játékvezetők, mert nagyjából 3-4 méterre került tőle. Ott középen az ötös számú görög Argyropulosz, és tőlünk pedig közben van egy óriási lövés hátulról. Manherz Krisztián kapja maga labdát, kiemelkedik, két lóba után pedig kilövi a kapunak a bal felső sarkát. Úgyhogy ha már említettem azt, hogy a görögöknél eddig csak Skumpak is tudott duplázni, a 8 góljukat 7 különböző játékos szerezte, ő ugye a görög 3-as számú játékos, hát a mi 3-asunk az első, aki a magyar színekben duplázni tud. Őneki van meg először a két gólja, tehát Manherz Krisztián a gólszerző. Szépen kilőtte a kapunak a bal felső sarkát, Tortatot is csak legyint el erre a lövésre, érezte, hogy erre most ő sem tud odaérni. Megint zárkózunk, nem csak hogy zárkózunk, ki is egyenlítünk, Magyarország, Görögország 8-8. 2 perc már le is telt egyébként ebből a negyedből, és csak úgy potyognak a gólok, szinte minden támadásból gól van, remélem, hogy ez a következő görög, ez egy olyan lesz, amelyből majd nem születik. Skumpakisnál van hátul a labda. Ő passzolná tovább, de egyelőre még kiváló a védekezés rajta Vismektől, emiatt nem tudta tovább rakni. Most aztán igen, vissza is kapja rögtön Skumpakis, aztán Purosz kapja meg, korábbi klubbéli csapattársa. Purosz aztán most átpasszolja jobb oldalra, érkezik a labda be centerbe, de szerencsére kiváló a besegítés, kiváló volt a zóna a magyar védőktől, jól visszaértek a center elé, és ráadásul még van egy görög kiállítás is visszaúszás közben. Halivopulosz volt most szabálytalan, és mivel megszólal a duda, emiatt az azt jelenti, hogy Varga Zsolt először a mérkőzés folyamán kihívja magához az övéit, és elmagyarázza nekik, hogy mit szeretne majd látni ebben az ember előnyben. Először nyílik meg az esély arra, ugye ezen a mérkőzésen, hogy átvegyük a vezetést. Changnak, a kínai bírónak pedig ezúton szeretnénk megköszönni, hogy észrevette és le is fújta ezt, így pedig Halivopulosznak kell most majd kiállnia. Varga Zsolt magyarázza, sajnos továbbra sincsen mikrofonot mellette, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit kér a srácoktól. De hát a nap is volt olyan időkérése, ami után gólt tudtunk szerezni, úgyhogy általában jól sülnek el ezek a kis beszélgetések, ezek a kis megbeszélések. A harmadik helyért már lejátszották egyébként korábban a mérkőzést. Ausztrália-Olaszország találkozót rendeztek, ugye? És az olaszok nagyon simán 16-10-re tudták legyőzni a házigazdát, köszönhetően például az utolsó negyednek, amelyet végül 5-2-re tudtak megnyerni. Ott nőtt meg igazán, ott nyílt ki igazán az olló, ott nőtt meg a különbség, és ugye megvolt már a hölgyeknél is a bronzmeccs, valamint a döntő is, de erre majd csak később térek ki, annyit azért elárulok, hogy Amerika nyerte meg a hölgyeknél nem meglepetésre ezt a világkupa szuperdöntőt. Megvolt a sípszó, gyapjas elvégezte a szabaddobást, előre passzolta, ez már a második Halivopulosz kiállítás, ami szintén nem baj. Jobb szélem van a labda Buriánnál. A fához felraknál, de egyelőre nem sikerül, megkapja középen Nagy Ádám, lőnie kell, nem inkább tovább rakja Zalánki, és ott a gól! Zalánki Gergő a gólszerző. Az ő góljával először vezet Magyarország a világkupa döntőjében. Ugye legutóbb 2018-ban nyertünk egyébként döntőt, az sem most volt, most így 8 évvel később igazán meg lehetne nyerni újra ezt a sorozatot. Illetve ami még nagyon fontos, hogy 99-ben egyszer már nyertünk Sydney-ben, úgyhogy esetleg ezt a mai meccset is sikerülne megnyerni, akkor elmondható lenne, kiegészítve a 2000-es olimpiával, hogy valamennyire Sydney specialistának azért igazán lehet hívni a mindenkori magyar férfi vízilabda válogatottat. Zalánki Gergőnek a góljával tehát 9-8 nekünk. Ő volt az, aki most megkapta a baloldali kapufával szemben a labdát, már csak pár másodperc volt hátra a kiállításból, emiatt el kellett lőnie, és a blokk alatt bebombázta a labdát a kapunak a bal felső sarkába, onnan oda pattant föl a vízről ez a labda. Most a görögöknek kell zárkózni, ilyen még nem volt ezen a mérkőzésen. Argyropoulos harcolna ki egy szabaddobást, de kint van mind a két keze a magyar játékosnak, így pedig azt hittem, hogy a besegítő játékos elviszi a labdát, de végül nem Argyropoulosan megkönnyörülnek a játékvezetők. Skumpakis kapja meg hátul a labdát, ő mindenhonnan veszélyes, berakja a centerbe, hát sajnos ez is veszélyes volt. Van most egy kiállítás, Kakarisszal szemben Jansik Szilárd, a kiállított játékos. Görög kezén van tehát továbbra is a labda, Juvecis teszi tovább, aztán vissza is kapja, középen Argyropoulos várja, ő lerakja a bal szélre, onnan pedig van egy lövés, és sajnos gyorsan egyenlítenek a görögök, a gólszerző az Juvecis volt, megkapta a bal szélen, nem messze a kötéltől, de sajnos a blokknak nem volt ideje arra, hogy valahogy beessen a rövid alsó sarokba, és nem volt esélye Gyaprasnak sem arra, hogy hárítsa ezt a próbálkozást. Itt tehát Juvecisnek is megvan a második gólja a mérkőzésen, 9-9 a mérkőzés állása ezzel. És hát továbbra is majdnem igaz, hogy eddig egy támadás kivételével az összesből gól született itt a harmadik negyedben. Egyelőre 3-2-re nyerjük meg ezt a játékrészt, csak úgy, mint azt tettük a másodikban, az is 3-2 lett, az elsőt tudták ugye 2-vel 5-3-ra megnyerni a görögök. Vis megteszi most már tovább a labdát a középkezdés után, a jobb oldalra Nagy Ákoshoz, Nagy Ákossal szemben pedig van egy kisebb szabálytalanság Argyropoulostól, de ezt egyelőre még nem fújják le. Varga Vince kapja meg a labdát, aztán Szalai Péter, most a fiataljaink játszanak össze, megint Varga középen. Öt lövésre bíztatják, de inkább Szalaihoz passzol, már csak 5 másodperc, egy jól betett labda centerbe, de úgy látszik, hogy nincsen szabálytalanság Kovács Péterrel szemben, így ítélik meg a játékvezetők, hogy simán csak hátra tudta pöckölni a görög back a labdát, jó volt a besegítés is, ezt most elengedték sajnos, pedig milyen jól jött volna az a bizonyos ember előny megint. Ott van labda most Purosznál a jobb oldalon, eddig őt a bal oldalon lehetett felfedezni, főleg most a jobb oldalon van, Skumpakiszhoz passzol, aki nem meglepő módon megint középen van leghátul. Purosz újra, Purosz berakja a centerbe, de ellövi a centerük, de szerencsére nincs gól, Kakarisz megpróbált akciózni, szerencsére jó volt a magyar besegítés, valamint a bekkelés is, emiatt Kakarisz most nem tudott betalálni. Varga Vince pedig talán el tud róla jönni, úgy látszik, hogy igen, és van egy kontra, nem, egy újabb kiállítás szerencsére, a görög kettes, ha jól látom, Halivopoulos a kiállított, ezzel pedig neki elvileg ez a harmadik személyi hibája, úgyhogy ő már nem térhet majd vissza a medencébe ezt követően. Varga Vince kezén a labda, középen lő, sajnos véd Corcatos, nem ment rossz helyre a labda, oda Corcatos vállai mellé, de érezte és tudta, és ezt le is pattintotta maga elé, szépen kivédte azt oda saját maga elé. Úgy látszik, hogy el tudnak jönni a görögök ember előnyben, de jó a visszarendeződésünk, úgyhogy minden rendben, rendeződtünk hátul. Megérkezik az új görög játékos, Papanastasiou Halivopoulos helyére, ő ki is emelkedne és lőne, de nem, inkább tovább rakja Argyropoulosod, aztán még tovább kerül a jobb szélre a labda, majd vissza a leghátsóhoz, és úgy látszik, hogy most labda nélkül a görög center javára ítélnek, és egy újabb magyar a kiállított, Varga Zsolt az, aki most nehezményezi ezt a kiállítást. Varga Vincének ez a második személyi hibája a mérkőzésen. Halivopoulos teszi tovább, aztán Skumpakis lőhet közelről, és sajnos ez borítékolható volt, hogy a Skumpakis megjátszák a fánál, szépen kiforgott ugyan a fától, 4 méterre állt meg tőle, egyből megkapta a labdát, két magyar védő között, onnan pedig szinte biztos volt, hogy ő ebből be fog tudni találni, úgyhogy a hármas számú görögnek megvan a harmadik gólja a mérkőzésen, oda ment a labda a blokkok erdejébe, és sajnos Gyapjasnak a keze fölött még valahogy az elfért. Itt most nem volt szerencsém, mondhatjuk nyugodtan, és hát miután vezettünk 9-8-ra, akkor kicsit örülhettünk és megnyugodhattunk, de most már újra a görögöknél van az előny, most már ők vezetnek 10-9-re Magyarországgal szemben. Ami viszont örömhír, hogy nyilván most ilyenkor mi jöhetünk előre a középkezdésben, és rögtön megvan az esélye arra, hogy ki is egyenlítsünk. Már a 6. percében járunk egyébként ennek a 3. negyednek. Manherz passzolná tovább a labdát, egyelőre még nem tudja, na majd most Zalánki. Zalánkival szemben egy csúnya szabálytalanság, és nem is engedik elvégezni ezt a szabad dobást, emiatt most nem kapott kiállítást Argyropoulos, de labda nélkül van bent egy kiállítás, Spahic, aki most kiáll. Tovább rakja a labdát Vígvárihoz, Manherz, aztán Manherz visszakapja középen, egyébként Spahic is kipontozódik ezzel. Jobb szín a labda, ott van Nagy Ádámnál, aztán át a túloldalra, és egy óriási gól! A gólszerző pedig Vígvári Vendel, aki megkapta a bal szélső pozícióban. Ő volt az, aki egy jó keresztlabda után nem sokat gondolkozott. Egy lóba után, amivel beugrasztotta a blokkot az a rövid alsó sarokba, azzal ő kilőtte a hosszú felső sarkot, vagyis a kapunak a bal felső sarkát. Szortatot is már teljesen verve volt. Nyugodtan lehet mondani, hogy nem maradt már lába ennél a helyzetnél, vagyis nem tudott jól kiemelkedni, nem tudta magát felrúgni jól a levegőbe, hogy kivédje ezt a lövést, ami legnagyobb örömünkre. Úgyhogy Vígvári Vendelnek is megvan a második gólja ezen a mérkőzésen, és továbbra sem engedjük el a görögöket. 10-10 most már az állás, 2,5 perccel a harmadik negyed vége előtt. Papanastasiunál van most már a labda. Argyropoulos keresni egyelőre nem találja, mert ő eltűnik a víz alatt, vele szemben Jansik védekezik most kiválóan. Megkapja a labdát, aztán Juvecis, most megint Papanastasiu, aztán megint ott van a labda Purosznál, aztán Papanastasiu lőtávolról egy lövés, kipattan vissza hogy Gyapjas kezéről Nikolaidis elé, és lesz egy kiállítás? Hát az érdekes lenne, nem, szerencsére nem csak Nikolaidis számára ítélnek, mert úgy ítélték meg, hogy Nikolaidis megkapta a labdát, és időközben még volt egy szabálytalanság, mielőtt levettük volna a kezéről a labdát, ezzel pedig újraindul a görög támadó idő. És a végnőből, hogy nem csak 18 másodperc, hanem 28 is, most már pedig Argyropoulos volt, aki szabálytalankodott, megpróbálta eljátszani, hogy vele szemben szabálytalankodnak, így pedig ellene ítéltek, és úgy tűnik, egyre csak halkan mondom ki, hogy kezdenek elfáradni a görög játékosok. Szabó Zoltán is erről beszélt, hogy ugye a világbajnokságon is sikerült őket kifárasztani már a harmadik negyedre, és most is ugyanitt tartunk, és sorra jönnek a görög hibák. Ezeket kellene könyörtelenül kihasználni. Hátul van a labda most már Jansiknál, őt teszi tovább Feketéhez, ez most egy kontra. Hát nem igaz. Amint befújnak egy görög kontrát, egyből ellenünk is ítélnek. Hát ez most nem volt egy túl kedves ítélet ránk nézve. Mindegy, lényeg a lényeg, másfél perccel a vége előtt, mármint a harmadik negyed vége előtt megint jöhetnek előre a görögök, és lehet akár egy könnyű gól, de szerencsére időben odaérünk Kalogaropoulos kezére, ahogy még el tudja lőni a labdát. Most Purosznál van a labda, Purosz lehet, hogy kiemelkedik 6 méterről, nem csak, hogy lehet biztos, és hát könyörtelenül belövi a labdát. A kapunak a jobb felső sarkába bepattintja a labdát. Hát tényleg egy fikarszni félelem sincs ebben a 22 esztendős fiatal görög játékosban. Talán Zalánki Gergő sem vett őt most túl komolyan. Nem várta azt, hogy majd a 7-es számú játékos 7 méterről megpróbálkozik egy lövéssel. Előtte eltolta egyébként magától Zalánkit, amelyet eddig általában kontrával szankcionáltak a mérkőzésen. Most viszont engedték ezt tovább, így pedig Purosznak megvan a második gólja a mérkőzésen. Gyapjasnak pedig eddig egy védése volt. Jó lenne, hogyha lassan ő is belejönne, és hozzátenne még ez az egyhez pár védést, mert nagyon-nagyon hiányoznak a magyar kapuból a hárítások. 11-10 tehát a görögöknek, Fekete Gergő kezén van most már a labda, ő passzolja tovább Manherzhez, a bal oldalon jár most a magyar támadás. Manherz messze a kaputól 8 méterre, aztán még vissza passzolja inkább Feketéhez, középen bent jól centerezik, jól beállt Kovács Péter, valahogy be kéne neki pöttyinteni a labdát, egyelőre Fekete még nem teszi meg, talán most majd meg fogja próbálni, de lehet, hogy inkább ellövi, sőt, ellőtte, de sajnos kivédte Czortatos, és ami még nagyobb baj, sőt nem baj, hiszen kontrát fújnak a játékvezetők. Na egy pillanatra már megijedtem, hogy a magyarok ellen ítélnek, és lesz egy újabb magyar kiállítás. Ezzel szemben az egyik görög áthúzta magát a magyar játékoson, így pedig majd újra egy magyar támadás indulhat. Manherz Krisztián van most középen, Zalánkival játszik össze. Már csak 50 másodperc ebből a negyedből. Zalánki teszi át most a bal oldalra Vígvárihoz, megint Kovács Péter centerezik bent középen, egyelőre őt még nem lehet megjátszani. Manherz teszi át Zalánkihoz. Zalánki keresi a társakat, lehet, hogy neki kell majd ellőni, nem, inkább átpasszolja Feketéhez, Fekete pedig berakja centerbe, Kovács Péterrel szemben egy egyértelmű szabálytalanság, így pedig egy újabb kiállítás görög részről. Aláfrákis a kiállított, 37 másodperc van a nagy órán, 18 pedig ezzel ugye emberelőnyben a magyarok neve mellett, és ha jól láttam, ezzel ki is pontozódott a görög játékos Alafrakis. Egy jó betett labda a fához, de sajnos Kovács nem tud elég nagyot beleütni. Érkezett a labda bal oldalról, Kovács még belerakta a kezét, de onnan csak a gólvonal elé pattant le a labda, ez pedig most nem jutott át rajta, úgyhogy kár érte, ezt az emberelőnyt most nem tudtuk kihasználni. Skumpakisnál van most már a labda, még 10 másodpercig van a görögöknek arra, hogy befejezzék ezt a támadást, és hosszú idő után megint kettővel vezessenek. Purosz kéri most hátul, inkább még vár Skumpakis, most kapja meg Purosz, lövésre biztatják, lő is, szerencsére ez mellé suhan. Ez a próbálkozás, és nyilván itt már érdemi momentum, érdemi pillanat nem lesz ebben a harmadik negyedben. Meg is szólal a duda, úgyhogy véget ér a mérkőzés harmadik negyede is. Egy góllal tehát vezet Görögország, ami azt jelenti, hogy ez a negyed ez egy 4-4-es döntetlent hozott. Úgyhogy igazából az utolsó 8 percre marad minden, ott fognak majd eldőlni az érdemi kérdések, hiszen azért egy gól az nem gól a vízilabdában sem, és ígértem azt ezelőtt pár perccel, hogy beszélni fogok majd a hölgyekről is. Ugye azt már tegnap említettem, hogy Magyarország Kínával szemben megnyerte a párharcát a 7. helyért 12-8-ra, így az már tegnap eldőlt, hogy Magyarország a 7. Kína, a 8. Olaszország pedig Hollandiával szemben elbukta az 5. helyért a meccset, így ugye Hollandia lett az 5., Olaszország pedig a 6. A mai napon rendezték az éremcsatákat, ahol ugye Ausztrália le tudta győzni Oroszországot, így a hazai medencében játszó ausztráloknak is van egy érmük 12-9-re, Amerika pedig 13-9-re tudott nyerni Spanyolországgal szemben. Az uraknál a bronzmeccset az olaszok nyerték meg az ausztrálokkal szemben 16-10-re, a döntőben pedig most ugye a Magyarország-Görögország meccs 3-4-nyi játék után 10-11. Viszont bízhatunk abban, hogy megint sikerül majd elhozni a ráúszásnál a labdát, és az első támadás majd a miénk lehet, hiszen eddig ebben az arányban jobbak vagyunk a görögöknél, eddig kétszer osztuk el mi, egyszer pedig a görögök. A személyi hibák száma az nagyon kiegyenlített, 10-10, viszont érdekes, hogy a görögöknél már 3 játékos is a kipontozódás sorsára jutott. Ez ugye azt jelenti, hogy 3-an begyűjtötték a 3 személyi hibájukat, és még egy játékosuknak van egy darab személyi hibájuk, érdekesen osztották le, lehet, hogy direkt küldték be a szerintük gyengébbnek gondolt játékosokat bekelni, hogy inkább ők szedjék össze ezeket a személyi hibákat, mint a nagyobb nevű görög játékosok. Ebben a negyedben tehát potyogtak a gólok, ahogyan említettem, 4-4 lett ebben a mutatóban, illetve ez a szám áll a két csapat neve mellett. Az első negyedet 5-3-ra nyerték meg a görögök, és egyelőre az tűnik döntőnek, hiszen a másodikat az 3-2-re mi nyertük, itt a harmadik az döntetlen. Reméljük, hogy a páros négyeket sikerül megnyerjük, mert az azt jelentené, hogy legalább 5 méteresekre mentjük ezt a találkozót, vagy legjobb esetben, hogyha 2-vel megnyerjük ezt a negyedet, akkor ugye megvan az aranyérem. Említettem már, hogy legutóbb 2018-ban sikerült nyerni, és ugye volt már 99-ben itt Sydney-ben egy aranyérmünk, azt megelőzően pedig Atlantában 95-ben és 79-ben Belgrádban, valamint Fiumében, akkori nevén még nyertük meg az első világkupa aranyérmünket, úgyhogy ez lett az 5. az uraknak, és ugye a görögöknek még egy sincsen ebben a mutatóban, reméljük, hogy ez marad is így. Időközben pedig a rendező is lemarad, de a labdát elhozzuk. Nagy Ádám az, aki gyorsabb volt a görög játékosnál, így megint miénk az első támadás. Manhez passzolja tovább a labdát, hogy a Nagy Ákos az a jobb oldalra, aztán beúszik egy játékosunk centerbe, Vis meg az, egyre nem tudja megkapni a labdát, lassan meg kéne őt játszani. Nagy Ákos kap egy nagy pofont, és ezzel tisztára játsza magát, lőhet is, és sajnos mellé megy a lövése. 6 méterről jó helyzetbe hozta magát, blokk nélkül lőhette el ezt a szabad dobást, de a lövése sajnos elzúgott a jobb oldali kapufa mellett. Se baj, jönnek most a görögök, megint arra kell koncentráljunk, hogy jó legyen a védekezés. Skumpakis kapja meg Czortzatosztól a feldobott labdát. Skumpakis pedig már a társakat keresni Argyropoulos szemében meg is találta, reméljük, hogy ők is azért kezdenek már fáradni. Bekerül a labda centerbe, lesz akciózás, lesz sajnos, de remélem nem ütett a gólvonalon, nem bizony, odaért még Gyapja, és átejtették fölötte a labdát. Nikolaidis volt az, aki megpróbálkozott ezzel, az ejtés maga jó volt, de szerencsére a gólvonalon megállt a labda, és onnan nem táncolt át a gólvonal mögé, így megint azért támadhatunk, hogy döntetlen legyen a táblán. Nagy Ádám kezén van most a labda, ő passzolja tovább Manherzhez, Manherz pedig le a bal szélre Fekete Gergőz, akitől majdnem elveszik a labdát, aztán valahogy még hátra kanalazza a görög védők elől Vis meg Zsombor, de ezzel egy időben le is telik a magyar támadó idő, ami azt jelenti, hogy megint a görögök jöhetnek, és ami még nagyobb baj, sajnos most lövésig sem jutottunk, ez nem volt egy jó támadás most a mi részünkről. Purosznál van a labda. Ő teszi tovább Papanastasiouhoz. Csinálna már magának a helyes Kumpakis, meg is kapja a szabad dobást, lehet, hogy ezt el fogja lőni. Nem, hanem inkább berakja a centerben. Aztán van centerben egy jó csavarás, de előtte már szólt a sípszó. Emiatt nem érvényes a gól. Természetesen Nagy Ákos a kiállított, aki nem engedte Kumpakisnak, hogy elvégezze a szabad dobást. Nikolaidis teszi most már hátra a labdát, Nagy Ákosnak is ez már a második személyi hibája. Megint lent van a jobb szélen a labda, onnan kerül át a jobb hátsó pozícióba, most bal szélen Argyropoulosnál, megint a jobb szélen, onnan kellene őket hagyni, és valóban, mert megvan Gyapjasnak a második védése, sajnos a görögökhöz pattan vissza a labda, úgyhogy még muszáj koncentrálni a válogatottnak arra, hogy ez meglegyen, nem sikerül. Jobb szélről jön az újabb lövés, ez pedig elfér Gyapjas Viktor keze fölött, úgyhogy megvan az újabb görög találat, Papanastasiouhoz is ez már a második gólja, valahogy besurrant a labda oda a rövid alsó sarokba. Talán a vizen sem pattant föl rendesen, de úgy láttam elsőre, hogy Gyapjas Viktor keze fölött még elment a labda, és csak utána érte a vizet. Hát valóban, talán Gyapjas sem vette ezt elég komolyan, nem zárt oda rendesen a rövidbe, így pedig elfért ott valahogy Papanastasiou labdája. Én mindig érthetetlen látva a visszajátást is, nem volt jó ez a blokkoló kísérlet sem Banhersztől, de hát ez azért a kapusé. Gyapjasnak oda kellett volna tennie rendesen a jobb kezé, illetve a bal kezét, és akkor nem fért volna el a bal alsó sarokba a labda. Konde Szása viszont 2 gól a hátrány, de még bőven van idő. Az alán kínálva a labda, most nagyon gyorsan kellene találni legalább egy gólt, hogy nem véletlenül sem kelljen elgondolkozni a srácomnak azon, hogy ez a döntő is egy vereség lehet. Manhez kiemelkedik a szabad dobás után, leblokkolják, de aztán szerencsénk van, hozzánk pattan Szalai Péterhez. Ez a labda, ő pedig gyorsan begyűjti, gyorsabban eszmélt, mint a görög játékos. Hátul most Nagy Ádám, bent centerben megint Kovács Péter, ő várná a labdát, egyelőre még nincsen kiállítás, de van egy óriási gól! 5 méterről Zalánki Gergő harcolt ki most egy szabad dobást, egyből kiemelkedett, és bezúdította a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy egy Zalánki bombával tovább zárkózunk. Említettem már, hogy Zalánki Gergő volt a nap a hős, ő volt az, aki a mindent eldöntő gólt belőtte az ausztrálok ellen. Hát ez most még nem a mindent eldöntő gól volt, de arra pont elég volt, hogy újra zárkozzunk, és véletlenül se engedjük el az utolsó játékrészben 3 góllal a görögöket. Vele szemben egyébként Argyropoulos védekezett, de gyakorlatilag még a nyaka sem volt kint a vízből. Kiválóan ellőtte mellette a labdát Zalánki. Lehet, hogy Argyropoulos is már kezd elfáradni, egyelőre csak halkan mondom, ő eddig végigben volt szinte, egy másodpercet sem pihent. Mellette most nem Argyropoulos kapja, hanem Juvecis, ő rakja vissza Skumpakishoz a labdát, hiszen már javában zajlik a görög támadás, már csak 10 másodperc van belőle hátra. Most a jobb oldalon járnak természetesen, Kalogaropoulosnál szinte mindig lekerül a labda valahogy a jobb oldalra, de most középről jön egy bomba. A gólszerző pedig Skumpakis, sajnos megint visszáll a 2 gólos különbség. Lassan el kellene, hogy kezdjük komolyabban venni Dimitrios Skumpakis, hiszen ez neki már a 4. gólja volt ezen a mérkőzésen. Fontos lenne, hogy őt valahogy kikapcsoljuk, hiszen eléggé jól játszik, és tényleg elvállal mindent, amit el tud. Előtte a blokk az megint lemaradt, Csoma Kristóf közben már egyébként újra a magyar válogatott kapujában. Ő vette át Gyapjas Viktor helyét, illetve ő vette vissza Gyapjas Viktortól a kapus pozícióját, de sajnos most ő sem tudott átérni a jobb oldalra erre a pattintott bombára. Úgyhogy egy újabb gól a görögök neve mellett. Ez a 13. góljuk, abból 8 született egyébként gólpasszból, most ezt az érdekes statisztikát is kiírták nekünk, nekünk pedig 11 gólunk van, amelyet 7 előzött meg gólpassz. Nálunk van megint a labda, most Vígvári Vendel küzd egy szabaddobásért, nem kapja meg, de tovább teszi még időben Feketéhez, aztán megint Zalánki kezén van a labda, Zalánkival szemben szabálytalankodnak, és 2 védőjátékos sem hagyja, hogy elvégezze ez a szabaddobást, egyelőre még nincsen kiállítás görög részről. Most tovább teszi Vígvárihoz, Zalánki visszakapja, neki kell majd minden bizonnyal lőni, lő is, de sajnos jó a görög kapuban a védés. Zortatos most tudta, hogy ez is a rövid alsó sorokba fog érkezni, és szépen kivédte most ezt a próbálkozást. 5 perc van már csak hátra, 2 gól Görögország előnye a világkupa szuper döntőjének a Sydneyben zajló döntőjében. 13-11 tehát a Görögország-Magyarország mérkőzés állása. Argyropoulos most a jobb oldalon kapja meg a labdát, aztán Kalogaropoulos. Kalogaropoulos teszi vissza Skumpakishoz, megint ő fog lőni, és megint bezúdítja. Hát ez eszméletlen, komolyan mondom. 8 méterről megint nem volt előtte blokk. Hagyjuk lőni Dimitrios Skumpakist, ami óriási hiba, és sem Csoma, sem pedig Gyapjas nem érzik egyelőre, hogy hova is kellene mozdulni ezeknél a lövéseknél. De hát mondom még egyszer, blokk nélkül nagyon-nagyon nehéz a kapus dolga, hiszen nem tudja, hogy vajon melyik oldalra fogja majd lőni a labdát a játékos. Nincs egy támpontja. Bekben ugyan fenn volt a keze Varga Vincinek, de őt azért elhúzta onnan a center. méghozzá Argyropoulos, őt kell most dicsérni, ő úszott be második centerbe, ő volt az, aki elhúzta a blokkoló játékost, és Kumpakis góljával hosszú idő után 5-2 óta megint 3 gól a görög előny, 14-11 a görögöknek. Zalánkinál van a labda, aztán Manherz kapja meg, most 2 centerrel vagyunk, mert jönnie kell egy kiállításnak, így is van, Takaris szabálytalankodott backből Kovács Péterrel szemben, Kovács pedig már gyorsan el is végzi a szabad dobást, Manherzhez passzol, Manherz lerakja a bal szélre Feketéhez, Fekete vissza Manherzhez, ez Kakarisnak az első személyi hibája, aztán Zalánki kapja meg a jobb szélen, most jobb oldalon van a labda Vigvári Vendelnél, neki kell majd lehet lőni, nem inkább Manherz, aztán Fekete a bal oldalon lőni kell lassan, letelik a támadó idő, még Zalánkihoz át, és ott a gól! Zalánki góljával megint zárkózunk, 2 gól a különbség, 14-12 Görögországnak. Zalánki Gergő is kezd belejönni itt a mérkőzés végén, vagyis a legjobbkor, de tényleg a védekezés kellene összerántani, mert hogyha nem védekezzük ki a görög támadásokat, akkor nyilván Görögország lesz a világkupa győztese. Ezt most szépen bepattintott Zalánki, a végletekig kijátszottuk ezt az akciót, szinte már egy másodperc sem volt a táblán, amikor Zalánki blokk, valamint kapus nélkül bepattintotta a labdát a bal felső sarokba, vagyis az ő szemszögéből nézve a rövid felsőbe. 4 perc van már csak hátra. Skumpakis kapja meg a labdát a középkezdést követően. Vele szemben Vigvári most jól védekezik, úgy látszik, hogy most kezdjük azért komolyabban venni a nagy görög lövőt, ezzel szemben most inkább ő tempózhat fölfelé, egyelőre nem passzol, 13 másodperc már csak az órán, most lerakja a labdát a jobb szélre, lehet, hogy onnan jön majd egy befejezés. 5 méteres ítélnek ellenünk, bocsánat, egy pillanatra megálltam, mert nem tudtam, mi fog következni, mert a görög játékos jobbról nagyon bátran betört középre a jobbkezes görög hatossal, Papanastasiou, de hát bíztam benne, hogy azért Manherz még időben odaér, és valahogy levarázsolja a kezére a labdát, ezzel szemben a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy Manherz szabálytalan volt, így pedig nem következhet más, mint egy görög 5 méteres, hát ki más, mint Skumpakis, Csoma Kristófon a világ szeme, de legalábbis a magyaroké egészen biztos, ő az, akinek most hárítania kell ezt a Skumpakis 5 méterest, ha még szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést. És kijön a kapufáról elsőre, tévesztő volt a kameraállás, hogy vajon a belső kapufáról jött-e ki, vagy éppen a rendesről, a külsőről, szerencsére a külsőről, ugye Skumpakis most megteszi azt a szívességet, hogy elrontja ezt az 5 méterest, ez most meg kell büntetni. Jövünk előre, Zalánkinál van a labda, Zalánki tenné tovább, nem inkább ellövi, nem, visszarakja Manherz, Manherz lő, ez pedig egy nagy védés Tsortatosztól, hát Tsortatosz most egy picit lehűtötte a kedélyeket, pedig milyen jó lett volna, hogyha még itt ennek a 5 méteres kihagyásnak a bűveletében még Manherz lő távolról egy nagy gólt, de az esély még mindig megvan rá, hogy betaláljunk, hiszen a labda ilyenkor nyilván a miénk, hogyha hátul megy ki. El is végeztük a sarokdobást. Manherznél van a labda, akivel szemben szabálytalankodnak, kiállításnak kell következnie. Ez meg is van. Kiúszik a görög hatos, Papanastasiou. Most hátul van nálunk a labda Feketénél. Fekete passzolná tovább, le a bal oldalra, Varga Vincéhez, illetve Vigvárihoz. Vigvári aztán tovább tenni egy újabb görög kiállítást. Tanap volt az ausztraloknál egy dupla előnyünk, azt nem sikerült kihasználni. Most muszáj, Manherz pedig lő, ezt sem sikerül kihasználni. Kivédi közvetlen közelről érkező bombáját Tsortatosz, és ráadásul Teodoros Vlahos, hogy kicsit lehűtse a kedélyeket, még jobban, mint Tsortatosz, időt kér, és ő az, aki most kérdőre vonja egyébként a kínai játékvezetőt, hogy ami az ő oldalukon kiállítás, az a magyarok oldalán miért nem kiállítás. Hát szerintem a játékvezetőkre túl nagy panasz nem lehet eddig ezen a mérkőzésen, szinte ugyanannyi személyi hibája van mind a két csapatnak. Ez viszont most nagyon-nagyon fontos lett volna belőni, így marad a két gólos görög előny, és nekik van meg az esélyük arra, hogy tovább támadjanak, és esetleg lassan most már eldöntsék a meccset, hiszen az utolsó 3 percen belül járunk most már, itt már az összes gólnak óriási jelentősége van, talán Manherz egy picit túl gyorsan lőtte el ezt a lövést, ezzel még lehetett volna azért várni, vagy éppen jobb helyzetbe hozni a társakat, a kispad is eléggé mérgesen reagált erre, nyilván nem Manherz hibájára, hanem arra, hogy Tsortatosz kivédte ezt a labdát. Maga a helyzet az nem volt rossz, de azért itt lettek volna még más lehetőségek is. Jöhetnek előre tehát hamarosan a görögök, mert lepörgött az egyperces óra, már ami az időkérést illeti, ebben a pillanatban pedig a dudaszó is megszólalt. 3 perc van hátra, szinte kereken ebből a mérkőzésből. Skumpakisnál van a labda, ő passzolja tovább, aztán Juvecishez. Juvecis teszi, illetve tenné most már be centerbe, szerencsére egy pillanatra eltűnt Nikolaidis középen, emiatt nem lehetett őt megjátszani. Most a jobb oldalon vannak a görögök, onnan jöhetne egy lövés, eddig azt mondtam, hogy onnan nem annyira veszélyesek, de volt már azért onnan bőven lövésük és próbálkozásuk. Most is onnan lesz a lövés, de kiváló a magyar blokk, aki próbálkozott, az Kalogáropulosz volt, de az ő lövését most szépen sikerült kiblokkolni. Vismek pedig nem tud eljönni egyelőre a centerről. Úgy látszik, hogy Nikolaidis nem engedi őt fölmenni. Megérkezik viszont repülők cseréből Zalánki Gergő, aki felemelkedik, egyelőre még nem tudja előni ezt a labdát. Vígvárihoz kellene tovább passzolni, ez meg is van, Vígvári lőhet, inkább egy szabaddobásért küzd, egyelőre nem kapja meg Zalánki. Zalánki újra egy lóba, két lóba, három lóba, és most szabálytalankodnak vele szemben, aki pedig szabálytalankodott, az Argyropoulos volt. Kiemelkedik Zalánki, és bebombázza! Így is van, minden dühét beletette ebbe Argyropoulosszal szemben, mert előtte akkora pofont kapott tőle, mint a ház. E fölött most szemet hunytak a játékvezetők, de hát teljesen mindegy, inkább köszönjük meg nekik, mert az utolsó emberölőnk az nem volt az igazi, emiatt Zalánki gondolt egyet, kiemelkedett, és meglőtte a saját maga negyedik, a magyarok 13. gólját. Ezzel egy gól a különbség megint, egyel vezet már csak Görögország, úgyhogy megint nagyon-nagyon fontos, hogy kivédekezzük ezt a következő görög akciót, még véletlenül se kapjunk gólt belőle. Zalánki nagyon belejött itt az utolsó negyedben, ez már az ő harmadik gólja volt, megint nem vették elég komolyan őt a görög védők, tehát volt már azért ellene pár védése Tsortsatosnak, úgyhogy nyilván nem csak, hogy nem veszik komolyan, hanem bíznak is a görög kapusban. Közben Vlahos, a görög mester kapott egy sárga lapot túlzott reklamálásért, ő az, akit most büntettek a játékvezetők. Bal szélen van most a labda Argyropoulosnál vele szemben, Varga Vince jól védekezik, de azt a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy azért ezt megkaphatja még Argyropoulos, bekül a labda centerbe, és akciózna Nikolaidis, de vele szemben megint jó a védekezés, aki védekezett, az pedig Vismek Zsombor volt, és továbbra is üvöltözik a játékvezetőkkel Vlahos, ami az ő frusztráltságát jelzi, nem csoda, hiszen legutóbb még hárommal vezettek, most pedig könnyen lehet, hogy sikerül kiegyenlítsünk, de mi ne kiabáljuk el. Manherstennébe centerbe egyelőre nem sikerül, mert eltűnik bent középen Jansik Szilárd. Manherst kap egy szabad dobást, aztán tovább passzolja a labdát, és vissza is kapja villámgyorsan. Manherst 6-7 méterre a görög kaputon, lehet, hogy ő is el fogja lőni ezt a szabad dobást. Manherst kiemelkedik, lő, ejt! Sajnos ez nagyon-nagyon mellé ment. Az elgondolás nem volt rossz, de nagyjából egy méterrel célt tévesztett. Másfél perc van már csak hátra, és továbbra is egy valami, ami nagyon fontos, hogy a görögök még véletlenül se lőjenek egy újabb gólt. Tsortsatos teszi most már fel a labdát Argyropoulos felé. Végül Skumpakis kapja, ő az, aki birtokba veszi a labdát, és úszik fölfelé. Rá is nagyon kell figyelni, hiszen már 5 gólja van ezen a mérkőzésen. Reméljük, ez a nemrég kihagyott 5 méteres, az valamennyire azért az ő önbizalmára is rányomta a bélyegét. Most nem ő fog majd lőni, hanem megpróbálkoznak megint egy centerpasszal, de Manherst védekezett kiválóan. Sajnos nem sikerül eljönni a görögökről, és megúszni ember előnyben, de Jansik már elő kapja a labdát. Újabb formos nincs tehát, reméljük, hogy ember előnyünk majd lesz ebben a mérkőzésen. Vagy ezen a mérkőzésen még itt a végén. Ehelyett Fekete az, aki egy óriási lóba után végül nem lövi el. Egy perc van már csak hátra a mérkőzésből. Manherstnél van a labda, de lesz egy görög kiállítás? Nem, csak azt mutatják a játékvezetők, hogy Varga Zsolt időt kér, úgyhogy egy perccel a vége előtt Varga Zsolt időt kér. Nagyjából 55 másodperc van hátra. Varga Zsolt mutatja, hogy ő már rég megnyomta a gombot, és nem jelzett az időben. Valóban nem lehetett hallani a dudaszót, lehet, hogy volt egy kis meghibásodás itt a rendszerben, ami nekünk nem jön jókor, hiszen ugye minden másodperc számít itt a találkozó végén. Egy góllal vezet Görögország, ami egészen biztos, hogy nekünk most gólt kell lőni. Ha ez nem sikerül, akkor a görögök még támadhatnak, és akkor nem szabad kiállítást kapjunk, valahogy labdát kell szerezni, és utána még, ha minden jól alakul, akkor még lesz egy darab támadásunk, vagy pár másodpercünk arra, hogy betaláljunk, de számoljunk a legjobb forgatókönyvvel, ami az lenne, hogy most ezután az időkérés után be tud találni a magyar válogatott, és akkor azzal újra ki tud egyenlíteni. Tegnap a végjátékot jobban bírtuk Ausztráliával szemben, ugye volt egy sorsdöntő gólja, Zalánki Gergőnek nagyjából fél perccel a mérkőzés vége előtt, utána pedig kaptunk egy kiállítást, de az sikerült kivérekezni egy óriási gyapjas bravúrnak köszönhetően, azzal az akkor elég volt, és azzal az egygólos győzelemmel bejutottunk ide a világkupa döntőjébe. 58,6 másodpercre áll vissza az óra 55-ről, úgyhogy valóban meghallgatták azt, amit Varga Zsolt kért. 17 másodperc a támadó idő egyébként, úgyhogy 41 másodperc elvileg a két óra között a különbség. Még a labdára várunk, arra várunk, hogy a játékvezető sportás bedobja azt a vízbe, ebben a pillanatban ez megtörtént. Csoma hozhatja játékba, ő Manherst-hez passzol. Manherst pedig már keresi a passz lehetőségét, tekről a labda a jobb oldalra most Buriához a kötél mellé, aztán Zalánki kapja meg, Zalánkit pedig megint lövésre bíztatjuk, nem inkább Manherst-hez passzol, Manherst-nek lőni kell, lő! És gól! Manec góljával megint döntetlen, és még rengeteg idő van hátra. 45,6 másodperc, vagyis kereken 13 másodperc alatt sikerült kihasználni ezt, és ráadásul Vlahosznak a reklamálását megunták a játékvezetők, így pedig őt kipirosozták, úgyhogy rá már nem számíthat, vagy lehet nem is ő, bocsánat, hanem a másodedző az, akinek el kell hagyni a padot. Egy pillanatra túlságosan is megörültem, milyen jó lett volna, hogyha Theodoros Vlahosznak már nem lenne szava itt a mérkőzés végén. Neki még lesz, és még a görögöknek is lehet akár. Manhersnek volt egy óriási bombája 5 méterről. Mindenki arra számított, hogy majd Zalánki lövi el. Ezzel szemben ő tovább tette, és a másik nagy lövünk. Manhers gondolt egyet, kiemelkedett, igazából időse volt már nagyon. És a 8. lövéséből megvan a 3. gólja. A jobb oldali kapufát is még érintette ez a hatalmas bomba. Vlahos annyira nincsen kiállítva, hogy ráadásul még időt is kér, úgyhogy 1 percig most övé a szó, mondom én, de hát nyilván mellette sincsen mikrofon, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit fog mondani, meg hát eléggé nehéz lenne azért megfejteni, hogy ő görögül mégis mire gondol. Hú, hát mindenki ezt várta, hogy ekkora izgalmak lesznek, de talán azért erre, hogy 45 másodperccel a vége előtt még sejtelmünk se legyen arról, hogy vajon melyik csapat nyeri a világkupát, arra talán senki sem számított. 45 másodperc van a nagy órán, 28 másodperc a görög támadó idő. Ha ezt kivédekezzük, akkor még közel 20 másodpercünk lehet arra, hogy valahogy felérjünk és eldöntsük a mérkőzést, de egyelőre ne rohanjunk még ennyire előre, legyen meg ez a jó védekezés. Tekintve a játékvezetők hozzáállását, remélem ők már nem fognak ebbe belenyúlni, és nem lesz újabb kiállítás, de ha lesz, akkor emberhátrányban kell majd kivédekezzük ezt. Skumpakisznál van a labda. Ő teszi tovább a jobb oldalra, megint szokás szerint jobbra játszanak a görögök. Ott van most Papanastasiounál, aztán megint Skumpakis, már csak 30 másodperc, és nem kontra, hanem kiállítás, ez valamennyire azért várható volt. Megint emberhátrány, csak úgy, mint tegnap az ausztrálokkal szemben, de most döntetlen van a táblán, úgyhogy nagyon fontos kivédekezni. Mis meg második hibája, Argyropoulos kapja meg, ő tovább passzolja, nem tőle jön a lövés, Skumpakis továbbját, nem, Argyropoulos kapja, megint ölő, és a kapufáról bepattan. Hát nem igaz! A baloldali kapufáról bepattant Argyropoulos lövése, de még semmi sincs veszve. Vezetnek ugyan a görögök, de 12,7 másodperc még mindig hátra van ebből a mérkőzésből, ami nagyon-nagyon sok mindenre elég. Egy magyar gólra remélem még egészen biztosan. Úsznak fel a mieink, és lassan elvégezzük majd a középkezdést. 7-6 fogunk most támadni, ami azt jelenti, hogy kapus nélkül vagyunk. Nyilván Csoma lejött, helyett érkezett egy mezőnyjátékos, és azt mutatja közben Argyropoulos, hogy mindenki inkább ússzon szépen vissza a saját kapujához, hogy minél nagyobb területet fedjenek le a kapuból. Meglátjuk, hogy hogy fognak majd védekezni a görögök. Megkaptuk a síp szót elvileg, de ez még lehet, hogy nem annak szólt, még a visszajátszást mutogatják, hogy mehet tovább a mérkőzés. Rendező eddig a tornán nem volt a helyzet magaslatán, most szerencsére elkapja azt a pillanatot, amikor elindul a magyar támadás. Megkapja a labdát Zalánki, 7 másodperc. Visszarakja Manhersnek, Manhersnek kell ülni. Manhers lövés sajnos kiblokkolják, de a labda a végül a görögökhöz pattan. Görögország ezzel sajnos megszerzi első világkupa aranyérmét, miután utolsó másodpercekben szerzett góllal, Argyropoulos góllal, a Ferencváros játékosának a góljával 15-14 legyőzi a magyar férfi vízilabda válogatottat. Hát jól tartottuk magunkat, a meccs nagy részében a görögöknél volt az előny, úgyhogy ebből a szemszögből megérdemelt ez az ő győzelmük, de nagyon-nagyon szoros volt. Talán az lett volna az igazi, hogyha 5 méteresekig sikerül ezt valahogy kihúzni. Az utolsó másodpercben most náluk nem a kapusnak kellett védeni, hanem Manhers lövését blokkolták, kiválóan tették ki a kezüket. Ezzel nekünk tehát nincs meg az 5. világkupa aranyunk, a görögöknek viszont megvan az első. Szép teljesítmény volt ez a srácoktól, ki lehet emelni nyugodtan a mai mérkőzés alapján Zalánki Gergőt, aki 4-szer volt eredményes, valamint Manhers Krisztiánt, aki 3-szor, de a túloldalon a nyerő ember Skumpakis volt, aki 5-ször is be tudott találni a magyar kapuba. Az utolsó gólt pedig már említettem, az nem más szerezte, mint Argyropoulos, aki ugye keretes szerkezetté tette ezzel gyakorlatilag a mérkőzést. Övé volt az első gól a találkozón, és övé most az utolsó is, amivel minden eldőlt. Úgyhogy sajnos Magyarország most ezüstérmet szerez, ami nagyon szépen csillog, nagyon szép teljesítmény. Ugye nyilván nekünk ez abból a szempontból nem számít, hogy ez a világkupa kvalifikál a jövő évi budapesti világbajnokságra, hiszen mi alanyi jogon kint vagyunk, de ezzel most már egészen biztos, hogy a görögök mellett még a másik két csapat, amelyik a 4-be bekerült, Ausztrália és Olaszország is biztos ott lesz az Európa bajnok szerbeken kívül a jövő évi budapesti világbajnokságon. Még egyszer tehát a világkupa szuperdöntőjének a döntőjében Magyarország, Görögország 14-15, Görögország első világkupa aranyérme, Magyarországnak pedig az 5. világkupa ezüstérme. Le a kalappal a srácok előtt, nagyot küzdöttek, reméljük, hogy majd jövőre a jövő januári világkupát sikerül megnyerni, vagy hát nyilván nem a januárit, hanem majd a februári szuperdöntőt. Addig még sok víz lefolyik majd a Dunán, nyilván sok minden fog még változni, kezdődik majd nem sokára a klubszezon is. Most viszont a végeredménnyel búcsúznék tehát. Magyarország, Görögország 14-15. Erdei Márk köszöni a figyelmüket. Hamarosan hallhatnak majd egy beszélgetést, nem szakadunk el teljes mértékben a vízilabdától, hiszen a hétfőn 50. születésnapját ünneplő Kásás Tamás lesz majd az interjú alany. Úgyhogy most a szó a stúdióé.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő Kásás Tamás.
3: Köszönöm a hallgatókat.
2: Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy kellemes érzés. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad, még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
3: Ez de egy kicsit talán... sok így egyszerre, Pisti.
2: Jó, nem akarok udvarolni nekem, mert nem ez, de valóban így van. És először, amikor láttál a kézilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
3: Egy tornán.
2: Igen. És a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon játékos lesz, az te voltál. És mondom, ebből te Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lábban, jól ugrágod, de hát mondom...
3: Kajla.
2: Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
3: Megalszik a te a szájában. Hát ilyen ne, voltam fiatalon.
2: Ne. Ilyen voltál?
3: Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
2: A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
3: Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát egy pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
2: Hogy vízilabdázni fogsz?
3: Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és... Igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
2: És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
3: Abszolút támogatta mindig is, nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásás Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
2: Aki amúgy vízilabdaedző?
3: Apukám. Hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
2: Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni?
3: Hát mint a fiát úgy, nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült. Neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
2: Végigkísért a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellette, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
3: Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, És amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba. Ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is, a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás volt.
2: Sikerült,
3: köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
2: Viszont akkor korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor élezted, hogy ott tehetséges vagy a vízilabdával. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, ha meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
3: Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
2: nehéz volt?
3: Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz emberekkel voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt értem az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
2: Utána volt a Savonában.
3: Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
2: Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
3: Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
2: Figyelj, szabad ne fel, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
3: Persze. Igen? De ez nekem általában ilyen.
2: De miért?
3: Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, hogy mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen, eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
2: De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas, Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
3: Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem rekkóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt rekkóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívást.

0: főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk biztos. A pályafutásomnak ez egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
1: És milyen érzésre hagytad abba?
0: Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Rekóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni, jelen tud lenni. Én meg utolsó évembe Rekóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, tehát, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
1: Úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
0: És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
1: Már jó is volt.
0: És jó is volt.
1: Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszott, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
0: Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
1: És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem.
0: 66,
1: igen, és egy döntetlen volt, azért benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kóz Zolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vette át a csapat irányítását. Neked azért külön hogy mondjam, kapcsolatod volt DNS-sel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
0: Úgy érzed?
1: Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy

0: bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért, azért aktív részt.
1: Egy pufavágással elintéztem.
0: Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
1: De nem minden megbeszélés.
0: Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerparttól, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
1: Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
0: Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
1: De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
0: Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
1: Hát ugye Dénes apunak volt nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségi kapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években. Tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
0: Sevilla volt első?
1: Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Sevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt, tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
0: Elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB dúr, egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Uh-huh. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a Tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön. Uh-huh. Azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is.
1: Ez egy jó kérdés, és egyúttal nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
0: A Sydney.
1: De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
0: És utána volt még.
1: De majd kezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Azt hittük, hogy miénk a világ, és hogy miénk is lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye 2 világkupát, 2 EB-t, 1 világkupát és 1 olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál
0: is. Ami még
1: is
0: akkor jugoszláv volt.
1: Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második négy év, ugye az aténi olimpia előtti négy év, amikor meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy ifjú titánok és mindenki tehetséges. És majd...
0: Hazai EB.
1: Hát a hazai EB az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő fukuokai ötödik hely. És szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer. Nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni. És akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem és az aténi győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
0: Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb 2004, dolognak mondható.
1: Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, hát nem csak ugye, Színiben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, és utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. Én ott elmentem nyugdíjba két évre, sőt, szerintem Peking után én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az ötödik olimpiámról, nehogy már többiek négyszeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak háromszoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye Dénessel azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e? Tehát, hogy mindig beszélgettünk, és hát London előtt készen álltam, ott voltam, mehetünk, neki rohanhatunk ismét. Úgyhogy Londonban még neki futottam, de utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk.
0: Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is? Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
1: Nem, akkor már nem. Az a meccs elején volt az, igen, amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz. A spanyolok ötödik helyér. Hát végül megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályán. Búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat. Egy magamban, miközben a többiek játszottak. De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen kétszer, háromszor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak. Magamra voltam mérges, hogy cselben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, és akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt. Amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam. Hát egy nagyon érdekes érzés volt. Amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt.
0: Így visszanézve, a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál?
1: Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Nem a életértelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. Nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak. De most azt nem tudom, hogyha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leszkéket.
2: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása, végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Három parázs összecsapása hét utolsó napján. A menetelést a fővárosban kezdjük, ahol két patinás klub feszül egymásnak. 15 óra 45 perctől Vasas Győr mérkőzés. Ezt követően Debrecen felé vesszük az irányt, ahol a nemzetközi kupára hajtó együttesek csatája következik. 18 órától DVSC Puskás Akadémia rangadó. Az estét pedig a forduló abszolút csúcsmeccsével zárjuk. A rekordbajnok Fradi látogat a Tolna vármegyei Katlanba. 20 órától Paks FTC összecsapás. Kövesse velünk az NB1-es élvonalbeli labdarúgó bajnoki mérkőzéseket élőben a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

A sporthely mai házigazdája a Quimpol Sport Egyesület. A felvétel Budapesten a 13. kerületben egy tánc stúdióban készült, ahol rút sport oktatással és versenyeztetéssel foglalkoznak, hogy sokan nem tudják, mi az a rút sport. Már csak ezért is érdemes velünk tartani. Megtudjuk a titkokat, belesünk a kulisszák mögé. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Mihály Adina, és elnök.
1: Hogy lesz valaki elnök? Sőt, hogy kerül egyáltalán egy ilyen klubba?
0: Hát ezt igazából én és a régebbi elnök alapítottuk. Nekem Ács Georgina volt az elődöm, és mi mind a ketten egy stúdióba jártunk edzeni, úgy találkoztunk, és mind a kettőnknek azonnal szerelem lett. De tényleg azonnal, úristen, mi voltunk azok, akik heti négyszer lejártunk edzeni, tetőtől talpig, kék-zöld, állandóan izomláz minden, és szerintem egy fél év telt el, amikor így, mondom, én ezt akarom oktatni, ez nekem nagyon jó. Ő is, és akkor ő jobbra, én balra, elvégeztük. Akkor még egy sportoktatói kellett hozzá, az volt mindennek az alapja, azt elvégeztük, és utána mentünk szakosodni, és ugye, mivel mi ezt hivatalosan szerettük volna stúdió formában csinálni, így szükségünk volt vagy egy sport KFT-re, vagy egy sport egyesületre. És mivel a sport egyesület non-profit, így hát igazság szerint amellett döntöttünk, és mi ezt 2016-ban meg is alapítottuk, akkor még franchise-ként működtünk, elég sok stúdiónk volt Budapesten és Pest megyében. Igazából ez volt az, hogy mindenképpen úgy szerettünk volna működni, hogy az hivatalos legyen.
1: Egyáltalán hogy csapott meg ennek a szele? Láttál egy videót, sétáltál valahol, mint ahogy többektől hallottam, hogy benéztek egy ablakon, és látták, hogy ez történik. Ez történt?
0: Nem, én már nagyon-nagyon régen láttam egy interjút, és akkor még Pirner Almás volt dollhouse-os, és úristen, és én világéletemben sportoltam, világéletemben versenyeztem, de hát a város, én akkor nem a városban laktam, úristen, nagyon drága is volt, megnéztem a honlapjukat, belváros is nagyon drága, és jó, nem, elengedtem. Eltelt pár év, és akkor én egy kávézóba dolgoztam halásztelken, és Miklóson nyílt egy Root Fitness stúdió, és hatalmas reklámmal, hype-al, mindennel jött velem szembe. Úr, Isten, rávettem a tesómat, gyere el velem, menjünk, próbáljuk, megnézzük meg, és igazából ez így jött.
1: És az hogy jött, hogy te ezt aztán oktatni is szeretnéd? Mert ebből szerintem nem jön ez egyértelműen, hogyha valaki ezt szereti csinálni, akkor oktatni is szeretné.
0: Hát az a helyzet, hogy én borzasztó maximalista vagyok, hogyha én valamit elkezdek, akkor nekem azt végig kell vinnem, és hogyha egy picit is jó vagyok benne, akkor én nagyon hajlamos vagyok ezt addig tanulni, amíg nem tudom én oktatni.
1: Ez érdekes hozzáállás egyébként. A Queen Paul eséről mit kell tudni? Elmondtad már, hogy jött létre, de azért az elmúlt 10 évben gondolom, hogy nagyon sok minden történt veletek.
0: Igen, rengeteg minden. Hát ugye azt is említettem, hogy franchise-ként működtünk, viszont jött egy Covid, és mind másokat is, minket is, ugye nagyon megviselt, rengeteg stúdiónk bezárt, ugye nagyon-nagyon sokáig nem tudtunk működni, nem lehetett mozogni, hiszen ez zárt térben történt, ugye, és nem nyitott, így nem volt engedélyezett, úgyhogy szépen folyamatosan zártak be a stúdiók. Jelen pillanatban az esztergomi és a budapesti működik, illetve van egy testvériskolánk Németországban, akik még működnek. Hát az elmúlt 10 évünk volt saját versenyünk, amit szintén a Covid-nak köszönhetően kellett sajnos abba hagynunk. Versenyeket szerveztünk, rengeteg családi napra és fellépésre jártunk, jelen pillanatban is miánk a sportág választó évi 2-szer, ahol hát megmutatjuk a fiataloknak ezt a mozgásformát, kipróbálhatják, adunk nekik elérhetőséget több stúdióhoz is. Alapító egyesülete vagyunk a Magyar Levegő Sportok Szövetségének. 2018-ban kezdtük el az alakulást igazából, úgyhogy azzal ott nagyon-nagyon sokat foglalatoskodtunk, meg nagyon sokat segítettünk. Mit mondhatnék? Még rengeteget versenyzünk a fellépések mellett. Azért évente nagyon sok verseny van, amin részt veszünk. Csak jövő hónapban 3 is lesz, amire készülünk. Úgyhogy igazából mondhatom azt, hogy januártól júniusig van egy versenyszezonunk, és ez teljesen kitölti. És utána szeptembertől mondjuk decemberig, hogyha kijutunk a VB-re.
1: Ettől teljesen függetlenül csak volt egy ilyen félmondatot, hogy állandóan kék-zöld folt voltál, mert hogy ez azért veszélyes, vagy kezdetben veszélyes?
0: Nem mondom, hogy nem veszélyes, mert nyilván tele van veszélyes elemekkel, de mivel itt egy fém eszköz ér hozzánk, így hát ez akarva akaratlanul is megnyomja, meghorzsolja bármelyik testrészünket, és ez az elején nyomot hagy, de csak az első pár alkalommal, és onnan tudom, hogy melyik testrészem az, amit még nem járattam be, mert mondjuk ez egy új elem, hogy az még nem volt kék-zöld.
1: És ott még kevésbé van izomlázad, igen, vagy volt
0: igen,
1: még?
0: Igen. Szóval, volt olyan, hogy az egyik edzés után úgy keltem föl, hogy kiszakadt kb. A mellkasom a helyéről. Úr, Isten, mondom, ez Jézusom, micsoda tüdőgyulladás, mi van velem? Hát a bordaközi izmok, amiket előtte soha nem használtam, soha nem is fájt, és olyan szinten megedzettem, hogy létezni alig bírtam aznap.
1: Ezt nem tudom, hogy ez mennyire megszokott. Én mindent csodálkozó szemmel nézek, mert én még nem voltam ilyen stúdióban, hogyha a rúdon van egy gumikötél, az mire szolgál?
0: Hát jelen pillanatban engem helyettesít.
1: Mindjárt visszaengedlek majd itt a tanítványokhoz.
0: Igen, nagyon sokszor alkalmazzuk a gumikötelet, hogyha esetleg egyedül edzünk, vagy nincs időnk megverni az edzőt, vagy bármi ilyesmi miatt. Igazából levesz a súlyomból. Ad egy biztonságérzetet, hogyha fönn dolgozok, illetve levesz a súlyomból, és akkor mondjuk kevesebb súllyal gyakorlom az adott elemet, és akkor folyamatosan változtatjuk a gumi erősségét, és akkor egyre gyengébb, és ugye egyre, mint az edzőteremben, amikor mondjuk húzóckodok, hogy 30 kilót veszek le, aztán 25-öt veszek le, aztán 20-at veszek le, aztán 10-et veszek le. Igazából ugyanezt szolgálja a gumikötél jelen pillanatban.
1: Mert te vagy itt a segítőkéz akkor,
0: én
1: ugye?
0: Én, igen. Én vagyok az, akit összevernek a kezükkel, a lábukkal.
1: Megrugdosnak,
0: akaszt be a lábadat a rúdba, és beakasztja a vállamba, vagy a nyakamba, mondom, a rúdba. Úgyhogy igen.
1: Egyébként az, hogy itt mindenki szép, csinos, még az edzéseken is smink van, az fontos?
0: Nem tudom, miért van smink rajta, szerintem, mert iskolában voltak és sminkeltek, annak meg lehet, hogy dolgozott is azért sminkelt.
1: Tehát ez nem alapfeltétel.
0: Nem. A csini szedtek annál inkább, úgyhogy meg a kocka has, arra gyúrunk mindannyian.
2: Bátor Anna vagyok, sziasztok!
1: Szia Anna! Nagyon rászad a fejed, amikor arra kérdeztem, hogy fontos-e a smink, miért?
2: Én alapvetően a mindennapokban nem annyira szoktam sminkelni, most gondoltam egy ilyen jeles alkalomra megszépítem magamat, de alapvetően nem, meg hát edzésen, amikor főleg, amikor már izzadsz, meg engem például már zavar, de szerintem azért sokan vannak így vele, úgyhogy igazából csak emiatt.
1: De az, hogy itt aránylag kevés ruha van rajtatok, itt aránylag mindenki nőies, az neked fontos volt ebben a sportágban, amikor te ezt kiválasztottad magadnak?
2: Igen is, meg nem is. Tehát nyilván nők vagyunk, kicsit hiúk vagyunk, persze szeretne az ember jól kinézni, de ez inkább úgymond nem a célja feltétlenül ennek a mozgásformának, hanem úgymond az eredménye. Tehát, hogy ez nyilván szükséges ahhoz, hogy fel tudjam emelni magamat, minél kockásabb a hasam, ugye annál kevesebb sír van rajtam, akkor könnyebben tudom emelgetni magamat, tehát hogy ez inkább, legalábbis az én szemszögömből ez egy eredmény annak, amit csinálok, mert ha nem így néznék ki, nem lenne nagy izomtömegem, nem lenne kockás a hasam, akkor nem is tudnám feltétlenül felemelni magam, főleg, hogy én amúgy nehezebb is vagyok alapjáraton is, mint mondjuk egy velem egy magas lány.
1: Azért kockás a hasad, és azért vagy izmos, mert hogy a rúdsport a te sportágad, vagy neked azért meg kell tenned dolgokat azért, hogy ilyen legyél, és aztán tudjál, jó tudjál lenni a rúdsportban?
2: Hát én sajnos az utóbbi típusba tartozom. Tehát vannak azok, akik ugye természetüknél fogva ugye alacsony testvér százalékkal rendelkeznek, tök könnyen izmosodnak, nem híznak, én sajnos az ellentétje vagyok. Még szerencsére könnyen is izmosodom, de ugye hízni is könnyen hízok. Tehát nekem nagyon oda kell erre figyelni. Én az ilyen könnyen gyarapodó típus vagyok sajnos.
1: Mindenkitől megkérdezem, hogy mi az, ami megfogta, vagy ami bevonzotta, vagy ami felhívta a figyelmét először.
2: Azt, hogy én erre hogyan találtam rá, azt már így nem tudom megmondani, hogy mi keltette fel az érdeklődésem, mert ez egy ilyen 8-9 éve volt. Még Budaörsön mentem el egy órára, de ami benne tartott, az az, hogy végre van egy valami sport, amiben a kreativitásomat is ki tudom élni. Én régen nagyon sokat táncoltam, tehát az ilyen táncos részét is, és kellő kihívást ad ahhoz, hogy ne unjam meg. Tehát mindig van egy valami, amit ugye tudok gyakorolni, ami kihívás, amivel lehet fejlődni, és én ebbe találtam meg azt, hogy sosem unom úgymond meg ezt a mozgásformát.
1: És mi a legnagyobb kihívás neked nap, mint nap?
2: A rendszeresség, hogy akkor is elmenni edzeni, amikor nincs kedvem hozzá, és áradt vagyok. Leginkább ez. Mert amikor meg ott van a kedvem, meg a motivációm, akkor meg tök jó, tehát, hogy így akkor azért az nem, de ez főleg egy versenyszezonban, amikor hát azért, ha nem is minden nap, de majdnem minden nap kéne gyakorolni, akkor még inkább ez a legnagyobb kihívás.
1: Az egyértelmű volt, amikor ezt elkezdted, hogy egyszer te majd versenyezni szeretnél?
2: Nem volt teljesen egyértelmű. Én szeretek úgymond fellépni, meg megmutatni magam, mert régen tánccal is ez, tehát, hogy amikor táncoltam, akkor is nagyon sok fellépésünk volt, De nekem ez inkább egyébként a Covid-nak a hozománya, mert ugye akkor csak versenysportolók edzhettek, és akkor hát kénytelen voltam ezen elindulni ezen az úton, de egyébként nagyon jól tettem, mert ha az nincsen, akkor nem biztos, hogy van olyan, ami átlökött volna ezen a holtponton, hogy belevegünk a versenyt, és mondhat azért ez egy kemény életforma, vagy...

0: Lipcsei Viktória.
1: Te profi vagy?
0: Igen.
1: Az mit jelent egyébként?
0: Az, hogy profi sportoló vagyok, vagy hogy profi kategóriában indulok.
1: Különböző kategóriák vannak, van, aki ezt mondjuk csak hobbiként tűzi, azért, hogy jól érezze magát, és vannak olyanok, akiknek mondjuk ez az élet célja, hogy ő profi versenyzőként minél magasabbra juthasson.
0: Vannak többféle kategóriák, igen, van amatőr kategória és profi kategória. A magyar bajnokságon ott amatőr és profi kategóriánk van csak, vannak viszont kisebb versenyek, ahol ez jobban fel van osztva, tehát van amatőr, kezdő, középhaladó, haladó profi, hogy ugye akik hobbiként csinálják ezt a sportágat, ők is tudjanak versenyezni, mert azért az amatőr és profi kategória így a kvalifikációs versenyeken az elég tág.
1: Amikor te belecsöppentél, akkor te már tudtad, hogy te profi szeretnél lenni, vagy egyszerűen csak szeretted volna kipróbálni, szeretted volna jól érezni magad?
0: Én egy barátnőm meghívására kezdtem el ezt a sportot, és nem is gondolkoztam rajta egyébként, hogy kipróbálom magamtól, viszont elsőre nagyon nagy szerelem lett, és az első pár óra után tudtam, és el is határoztam, hogy szeretnék versenyezni, és ezzel szeretnék foglalkozni, tanítani is szeretnék, és igazából ezeket így mind megvalósítottam azóta.
1: Első látásra volt nagy szerelem, vagy első próbálásra?
0: Első próbálásra. Előtt én nem nagyon nézegettem ilyesmi videókat, meg nem kerestem rá erre a sportágra, hanem tényleg így a barátnőm hívott el, hogy próbáljam ki.
1: Azóta viszont annál inkább, tehát abból lehet a legtöbbet tanulni, bár ezt inkább kérdezem, hogy abból sokat lehet tanulni, hogyha nézel másokat, vagy van már akkora tapasztalatod, hogy te tudod, hogy miben és mitől tudsz fejlődni?
0: Most már van akkora tapasztalatom, hogy tudom, hogy miben és hogyan tudok fejlődni, mivel edzőként is dolgozom, így eléggé benne van ez a mindennapjaimban, így a mindennapjaim része ez a sport, de szeretek inspirálódni így a social médiában mások által, vagy versenyeken megnézni a többi versenyzőt, hogy ki hogy csinálja, ki miket tesz bele a gyakiába, hogyan építi fel, de egyébként így nagyjából az én tapasztalataim alapján, miután mondjuk vége van egy versenyszezonnak, látom azt, hogy a következő versenyszezonra miket érdemes és miket szeretnék kijavítani.
1: Mióta csinálod?
0: Most áprilisban lesz 9 éve.
1: Hogyha valaki ezt már 9 éve csinálja, akkor miben tud még fejlődni? Nyilván koreográfiában mindig lehet valami újat találni, de az, hogy a te mozdulataid kecsesebbek legyenek, nem tudom milyen szót kell itt használni, ahhoz kell gyakorolni, vagy azt kell gyakorolni, hogy amit eddig tudtál, azt mindig tud egy bizonyos szinten hozni.
0: Igazából az a jó ebben a sportban szerintem, hogy kb. Vége láthatatlan az elemeknek a tárháza. Mindig van mit tanulni, mindig vannak új elemek, új variációk. Ugye itt nagyon fontos nekünk a dinamika, a forgások, a hajlékonyság, az erő, és mindet tudod fejleszteni. Igazából a színpadi tapasztalat is folyamatosan fejlődik, tehát fejleszteted a tánc tudásod, az akrobatika tudásod. Ugye egy nagyon összetett sportágról beszélünk, és pont ezért egyszerűen képtelen vagyok megunni. Még ennyi év után is azt érzem, hogy még mindig tudok fejlődni. És mivel nem gyermekkorban kezdtem el, hanem felnőttként nulla háttérrel, így nincsenek például olyan alapjaim, mint a torna, vagy a ritmikus gimnasztika, tehát nekem még a hajlékonyságomat is fejlesztenem kellett ahhoz, hogy elérjek egy bizonyos szintre.
1: Ez múlt idő, tehát már nem kell fejleszteni?
0: De folyamatosan kell fejleszteni, mert mindig van hova fejlődni, de hogy most már sikerült olyan szintre elérnem, amivel úgy az élmezőnyben vagyok világszinten.
1: Én teljesen tapasztalatlan vagyok ebben a sportágban, de itt beszéltünk már szaltókról, te most az akrobatikáról. Hogy kell elképzelni egy gyakorlatot? Mert én csak azt gondolom, hogy ti csak a rúdon mozogtok, de akkor ez nem így van?
0: Nem, ez nem így van. Az én gyakorlatom például 4 perces, vagyis egy profi kategóriában 4 perces egy gyakorlat, ami áll egy fix rúdból, egy forgórúdból és talajrészekből.
1: Bocsánat, mit jelent a forgórúd?
0: Az, hogy nem statikus a rúd, hanem az elemeket úgy csinálod, hogy közben maga a rúd forog.
1: Tehát le van rögzítve a tetején és az alján, csak maga a rúd forog.
0: Igen, igen. És ugye pont ezért kell fejlesztenünk a táncot is, és az akrobatikát is, mert például a magyar bajnokságon tudunk akrobatikus elemet is beletenni a gyakorlatunkba, ami lehet bógni, előre bógni, hátra bógni.
1: De az nem a rudamban, hanem az a talajon.
0: Az a talajon, így van, vagy kézállás, vagy szaltó, arábel.
1: Ezt nem tudom, mit jelent.
0: Az a kéz nélküli cigánykerék.
1: Tehát ezért fontos az akrobatika. Azt mondod, hogy te nulla háttérrel felnőttként kezdted. Mi volt a legnehezebb, amikor elkezdted, mert azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, de nyilván azért az elemekkel meg kellett küzdened.
0: Talán a legnehezebb az a hajlékonyságon fejlesztése. Nem is a spárgák, hanem inkább a hát és a váll, mert az felnőtt korban nyilván kötöttebb, meg ahogy erősödik az ember, az egyre kötöttebb lesz. A másik pedig, ami nehéz, az a félelmeimnek küzdése. Mert gyerekként nincsen az embernek annyira félelemérzete, viszont felnőttként az ilyen nehezebb, veszélyes elemeket már kétszer meggondolod, hogy megcsinálod-e, de nyilván megcsinálom, csak lehet, hogy több idő megtanulni.
1: Mert attól félsz, hogy leesel esetleg?
0: Hát igen, azért benne van a kockázata ennek. Egy extrém sportról beszélünk, úgyhogy előfordul, hogy le is esünk a rúdról.
1: Extrém sport?
0: Igen, határozottan.
1: Hogyha most próbálom láttatni a hallgatókkal, hogy egy veszélyes elem, az hogy néz ki egy rúdon?
0: Lehet veszélyes egy elem azért is, mert mondjuk 4 méter magasan csinálod, mert ugye a versenyszabályzat szerint 4 méter magas a rúd, és lehet veszélyes azért is, mert olyan csavarás, szaltó, olyan átfogás van benne, amiközben teljesen elengeded a rudat, és utána újra rá kell érkezni.
1: Ez egy nagyon nőies sportág. Az neked fontos volt? Ezért is fogott meg, mert hogy a nőiességedet ki tudod élni, be tudod mutatni?
0: Igazából azért is fogott meg, mert nem is a nőiesség miatt, hanem mert ez egy látványsport, tehát tudok úgy szép lenni a színpadon, hogy közben erős vagyok, dinamikus vagyok, hajlékony vagyok. Szóval tényleg így ezeknek az ötvözete az egész. Ez nagyon szép benne.
2: És föl, húzod. Jó, de ez nem a Donkong volt. De azt kértem. Föl. Hát de mi?
3: Nagyon lehet.
4: Donkó Szabó hanga.
1: Mióta űzöd ezt a sportágat?
4: Lassan 7,5 éve.
1: És mi fogott meg benne? Egyáltalán hogy kerültél ide?
4: Hát igazából ez egy véletlenszerűség, mert az egyesület közel volt hozzánk, amikor elköltöztünk. Az fogott meg benne, hogy nagyon kifejezhetem önmagamat, az érzéseimet beletölthetem, ilyen feltöltődés, egy terápia.
1: De az, hogy megfogott, az nyilván már azt feltételezi, hogy te tudtad, hogy mire vállalkozol, de egyáltalán, hogy került képbe a rúdsport, vagy rúdtánc? A rúdsport, tehát hogy került képbe egyáltalán?
4: Mikor lementünk anyukámmal a boltba, amikor frissen költöztünk be Zuglóba, ott volt a terem, benéztem és láttam, ahogy ott miket csinál a többi lány, ugye ez a Queen Pool Egyesület, és akkor még nem tudtam, hogy ez így micsoda, és így még nagyon kicsi voltam, szóval így ilyen szempontból nem fogtam föl, hogy ez amúgy nekem ennyit fog majd később adni, de tetszett, hogy forognak, pörögnek a lányok, ilyen tökre nőiesnek gondoltam már akkor is ezt a sportot.
1: Mindjárt belemegyünk abba, hogy mit adott neked a későbbiekben, de amikor itt mondtam, hogy rúdsport vagy rúdtánc, akkor nagyon határozottan mondtad, hogy rúdsport. Ezt kikéritek magatoknak, hogyha valaki azt mondja, hogy rúdtánc?
4: Hát igazából én jobban szeretem a rúdsportot, mivel nagyon sokan még mindig keverik ugye a rúdtánccal, tehát én jobban szeretem hogy rúdsportnak hívni, mert tényleg ugye a sporteseményeket is rúdsportversenynek hívjuk, szóval igen, én ezt jobban szeretem, ezt a megnevezést.
1: Mert egyébként mi a különbség? Markáns különbség van a rúdtánc és a rúdsport között?
4: Szerintem annyira nem, mert van olyan verseny, ahol van ilyen kicsit táncisabb, nőiesebb mozgásformájú verseny és koreográfia, de ugye még sok ember fejében benne van a régi gondolatok a rúd tánc, szóval így ezért sokkal jobb, hogyha azt mondjuk, hogy sport, mert akkor nem arra asszociálnak.
1: Mert hogy annak van némi pejoratív értelme, arra gondolsz?
4: Igen, igen, még sajnos van. Reméljük egyszer ez majd így teljesen elmúlik, és mindenki tudni fogja, hogy úristen, ez micsoda, de még még van.
1: De az Úristen ez micsoda? Szerintem azért nagyon sok emberben, nagyon sok hallgatóban felmerül. Össze lehet ezt foglalni röviden, hogy tulajdonképpen ez micsoda?
4: Egy táncos, akrobatikus koreográfiából áll, ahol a rúdon végzünk dinamikus erő és hajlékonysági elemeket. A dinamikuson belül vannak a szaltók és vannak a forgások statikus rúdon. Ezeket választott zenére összevágjuk, és erre végzünk mozgást.
1: Ebből én arra gondolok, hogyha itt a hajlékonyságot is kiemelted, hogy azért ezt fiatalkorban el kell kezdeni, vagy mindenképpen előny, hogyha ezt valaki fiatalon kezdi?
4: Igazából szerintem előny, hogyha fiatalon kezdik a gyerekek, mivel akkor sokkal jobban hajlanak, de nem késő elkezdeni sose igazából. Vannak 50 pluszos kategóriák is, szóval sose késő, de előny nyilván. Nekem is ez nagy előnyöm volt, hogy fiatalon kezdtem.
1: És mondjuk egy 50 pluszos, aki elkezdi, nincs benne félelem? Mert azért, hogyha kívülállóként nézek egy ilyen gyakorlatot, bennem bizonyosan lenne.
4: Nem tudom, igazából szerintem nincsen. Ismerek olyat, aki 50 pluszosan is teljesen nagy önbizalommal elindul, akár világversenyeken is igazából a tőle telhető legtöbbet megteszi, szóval szerintem nincs bennük. Szeretik ezt csinálni.
1: Akkor most térjünk vissza arra, hogy mit adott neked tulajdonképpen ez.
4: Mindenképpen magabiztosságot, megismerni önmagamat.
1: Abban mi segített?
4: Hát maga a sport által, ahogy a egyes koreókkal kifejezem önmagamat, meg az érzéseimet felszínre hozom, ezzel meg tudom ismerni magamat.
1: Tehát nem csak a testedet, hanem akár a lelkedet is kiteheted, vagy beteheted egy ilyen, beleteheted egy ilyen gyakorlatba?
4: Mindig beleteszem maximálisan. Tehát anélkül nem megy rendesen egy koreó, hogyha nincs szívvel, lélekkel beletéve minden.
1: Az, hogy milyen zenét választasz, azt, hogy milyen koreográfiát választasz, azt te magad döntöd el, vagy van ebben bármilyen segítség?
4: Mindig van segítség, de egyébként most már én szoktam nagy részben egyedül ezeket így kitalálni. Az elemekben az edzőm nagyon sokat segít, meg még más edzők is, így úgy rakjuk össze a koreót, de igazából én, amit kigondolok, általában az úgy szokott kinézni. Van, amikor nem úgy választok zenét, hogy éppen ami engem fejez ki, hanem amiben tudom, hogy ki tudom fejezni magamat, de nagyon sokszor az van, hogy szembe jön velem ez egy zene, és akkor már tudom, hogy Úristen, erre miket lehetne csinálni, milyen elemeket, mik vannak benne, és mit tudok belőle kihozni.

0: Ancila Armina vagyok.
1: Te hogy kerültél ebbe a sportágba?
0: 8 évesen sportágválasztón ismerkedtem meg először a sportággal, ahol szerintem több mint 2 órát ott voltam, és folyamatosan csöpörögtem, meg másztam, meg csináltam, amit ott a másik is lemutogatott, és nagyon tetszett, nagyon magával ragadott, hogy mennyire szabad, mennyire kreatív, és mennyire egyedi. Tehát, hogy akkoriban még sose láttam semmit, maximum a cirkuszba, vagy a tévébe, és ekkor nagyon szerettem volna kipróbálni, csak az ő stúdiók nagyon messze volt akkor, ahol laktunk, és hát anyukám nem engedte. Úgyhogy egyik nap, amikor hazafelé mentünk a boltba, én megálltam egy üzlet előtt, ami akkor nyílt az utcába, és felnéztem, hogy anya, csengess be! És édesanyám csak így nézem, hogy hát de menjünk haza, majd utána viszont nem, csengess be! Mert pont akkor nyílt meg a stúdió az utcánkban, és láttam ugye nagy üvegablakokat, hogy bent lányok rudaznak, milyen szépen mozognak, milyen erősek. Úgyhogy én addig nem tágítottam a két szatyorral a kezemben, amíg édesanyám be nem csengetett, és onnantól kezdve nem volt megállás. Ennek már kb. 9,5 éve.
1: 9,5 év alatt nagyon sokat fejlődtél, és beváltottad azokat a reményeket, amiket akkor láttál, amikor először megláttad egy sportágválasztón?
0: Hogy beváltottam-e azt a reményt, vagy elértem-e már a célt, arra nem tudom azt mondani, hogy igen, mert így visszatekintve videókon látom, hogy mennyit fejlődtem, de még mindig nem érzem úgy, hogy elég lenne. Még mindig szeretnék új elemeket, nehezebbeket, szebbeket tanulni, szóval még nem értem el a célt.
1: Nyilván minden sportolónak ez a célja, hogy minél jobb legyen, mert hogy te erre elsősorban sportként tekintesz?
0: Elsősorban egy menekülésre tekintek a hétköznapokból. Ebben a 1-1,5 órában így teljesen elfelejtem, hogy mi zajlik körülöttem, mivel iskolában, barátokkal, családdal. Tényleg csak az a moment, az a pillanat, és kikapcsol az agyam. És tényleg csak az számít, hogy a lehető legszebben, legdinamikusabban csináljam az adott gyakorlatot.
1: A zene az mennyire fontos mindenben? Hogy itt mindig szól a zene, itt mindig jó hangulat van, bár most vagyok itt először, de nekem úgy tűnik, hogy itt mindig jó hangulat van, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ezt érezd, amit érzel?
0: Biztosan hozzájárul, viszont bevallom az őszintét, évekig föl se tűnt, hogy ment a koreum alatt a zene, annyira arra fókuszáltam, amit épp csinálok, szóval egy ideig nehéz volt, hogy fókuszáljak rá, de azóta megtanultam jobban figyelni arra, hogy ütemre dolgozzak.
1: Mert hogy egyébként ennek nem az a lényege, hogy azért összhangban legyél a zenével? Ezen egy picit megdöbbentem, hogy sokáig nem is figyeltél arra, hogy milyen zene szól, vagy hogy szól a zene egyáltalán.
0: Igen, lényeges az, hogy ugye a nagyobb mozdulatok ütemre jöjjenek ki, meg a zenével együtt dolgozzunk, de ez nehezemre esett az elején azért erre figyelni, mert annyira magával ragadott épp az adott dolog, amit csináltam, vagy hogy kommunikálok a közönséggel, hogy erről így teljesen elfeledkeztem.
1: Az nehéz egyébként, hogy neked kommunikálnod kell a közönséggel?
0: Nehéz, de hogyha van egy jó történeted, amit el akarsz mesélni, és erre tudsz fókuszálni, hogy ugye az arcoddal, mimikáddal, a mozdulataiddal ezt átad nekik, hogy ők is megértsék, mert egy csomó versenyen ők nem kapnak történetet ahhoz, hogy mi zajlik a színpadon. Csak hallják a zenét, látják a mozdulatokat, és próbálják összerakni. Vannak külön árt versenyek, ahol te adsz egy leírást arról, hogy ők mit fognak látni, mi inspirálta ezt, és úgy persze egyszerűbb, mert akkor tudják, hogy mire kell asszociálniuk, de ha nem, akkor még csak te vagy ott magadnak egyedül. És ez tud nehéz lenni, de vannak, akik nagyon jól megy ez, és tényleg le a kalappal előttük, hogy minden mozdulatokkal átadnak egy érzést, vagy egy történetet, úgyhogy ez személyfüggő, kinek mennyire nehéz, meg gyakorlás, ugyebár.
1: Neked mennyire nehéz?
0: Eléggé nehéz, hogy ha jó a történet, ami illik az én karakteremhez, ugye az arcmimikámhoz, akkor szerintem magától értetődően átjön, hogy mit szeretnék kifejezni. Hogyha pedig egy tőlem idegen dolgot szeretnék átadni, akkor nehezebb, azt tovább kell gyakorolni.
1: És az mekkora lépés volt, amikor te kiléptél közönség elé?
0: Az első versenyemen még nagyon gyerek voltam, és annyira nem érdekelt az, hogy mit gondolnak mások, vagy ők hogy fognak viszonyulni hozzá, csak ott akartam lenni, élvezni akartam, és meg akartam mutatni, hogy mennyire is szeretem ezt a sportot. Ahogy idősebb lettem, és jobban elkezdett befolyásolni azt, hogy mit gondolhatnak mások rólam, nehezebb lett önfelettül élvezni az egészet, azt, hogy mit adok át, meg hogy jobban befolyásolt, hogy mit láthatnak mások belőle, és jobban kellett fókuszálnom arra, hogy ez ne befolyásoljon, és arra tudjak fókuszálni, ami a fontos. Ezt igyekszem leküzdeni, viszont nem könnyű. Vannak pillanatok, amikor nem sikerül.
1: És akkor az nem megoldás, hogy csak eljársz gyakorolni, és így szabadnak érzed magad, és nem lépsz közönség elé, hanem mindezt csak saját magadnak teszed?
0: Megoldás ideig, óráig, mert utána, ha eltelik fél év vagy egy év, akkor nagyon el tud kezdeni hiányozni az, hogy versenyre készüljünk, meg legyen az a rutin, ami minden évben, hogy csapattársakkal együtt folyamatosan készüljünk, és versenyre készülünk, és jobban fejlődik az ember, mert jobban, hát úgymond tolva van a siker felé, tehát hogy nagyobb erőfeszítéseket, akkor van egy közeli cél, amiért tud küzdeni, és nem csak a hosszú távú. Jó érzés, mikor csak szabadon magának csinálja az ember, de aki már versenyzett egykor, és tudja, hogy milyen érzés volt, és boldogsággal töltött, akkor nagyon tud hiányozni ez az érzés.

0: A szerkesztő műsorvezető Berelmese és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ezüstérmet nyert a férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Nagy erőkkel keresik a berlini álmokfutó, többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: Az élvonalba három év után visszatérő Kispest Honvéd a hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Ma három találkozót rendeznek az OTP Bankligában, 3:45-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paks a Ferencvárost fogadja. Az angyalföldi és a debreceni találkozót az M4 Sport Plus, míg az esti összecsapást az M4 Sport közvetíti élőben. De a meccseket természetesen a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos és a szünetben állt be csereként a Liverpooliaknál. Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydney-ben rendezett világkupa szuperdöntőjében. Miután a mai fináléban egy végleteki kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A mieink legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal. Negyedik győzelmével elődöntőbe jutott, ezzel már biztosan érmes a kardozó battai sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. Szintén női kardban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spíz Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Vitibor, Siklósi Gergely és Koch Máté a 8-döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi. 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Sok strandoló került veszélybe idén is a Balatonon. Javában tart a szezon, de már 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök. Figyelmeztettek, strandolás előtt érdemes tájékozódni, mennyire mély a víz. Extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, aki nem tud úszni, csak mentő mellénnyel mehet vízbe. Valamint komolyan kell venni a viharjelzéseket. A balatonfüredi Vinnis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Vinnis Regina lett.
1: Közlekedés.
2: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Sokan haladnak Bicske és Biatorbágy között, ahol az erős forgalom miatt mindkét sávban időszakos torlódás alakult ki. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban lehet autózni az M7-esen is. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között szakaszos torlódásra kell számítani. Aztán a 611-es főúton Dombóvár határában baleset történt. A 3-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55-55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Pontmentéssel tért vissza Honvéd az NB1-be. Ezüstérmet nyert a férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőiben. Elődöntős a kardozó battai sugár a vívó VB-n. Jó napot kívánok! Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Kispest Honvéd a hajrában egyenlített és végül 1-1-es döntett.

0: Lent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB egy első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Az élvonalba három év után visszatérő kispestiek gólját a 88. percben Baki Ákos szerezte, akit Gütler Emma kérdezett a találkozót követően.
1: Az első félidőben domináltatok a pályán, viszont mégis a Várdának sikerült kettő nagyobb helyzetet is kialakítania. Ott milyennek érezted a csapatjátékát?
2: Szerintem a másik félidőben is domináltunk, volt két kisebb kiagyásunk, szerintem az első félidőben és a másik félidőben ott büntetett is a Kisvárda egy figyelmetlenséget követően. Mondhatni azt, hogy kellett az a kapott gól, mert utána szerintem nagyon benyomtuk a Kisvárdát, nagyon érett a gól. Kicsit hamarabb jön ez az egyenlítő gól, akkor szerintem nyerhettünk is volna.
1: Milyennek érezted most a csapatot, hiszen ahogy te is fogalmaztál, ott megfordult valami bennetek, amikor kaptátok azt a gólt, de azért nem így terveztétek, gyanítom.
2: Nem, mi vagyunk a Kispest Honvéd, most hiába vagyunk újonc csapat. Tavaly is bizonyítottuk az NB2-ben, idén is azt fogjuk, hogy minden meccsen nyerni szeretnénk. Szerintem ez látszott is a játékunkon. Próbálunk dominálni, türelmesen játszunk. Ma is kicsit a helyzetek végén elhiányzott a minőség, de azt érzem, hogy elsőre ez így jó volt, jó idegenben az X.
0: Kisvárda Kispest Honvéd, tehát 1-1. Most hallgassuk meg a hazaiak vezetőedzőjét, a szabolcsiak kispadjára 2021 után visszatérő Supka Attilát.
3: Én azt gondolom, hogy a mérkőzést elejét azt jól kezdtük, mert ott is volt egy-két olyan szituáció, amiből lehetett volna gólt szerezni, aztán volt egy hullámvölgyünk, amiből eléggé nehezen jöttünk ki. Ott ráértette a csapatra az akaratát a Honvéd, az időszakot nehezebb volt a részünkre, de megúsztuk, és úgy gondolom, hogy a második félidő viszont az a részünkről úgy jött be, hogy szerettük volna. Ugye mindenféleképpen arra építettünk, hogy megpróbálunk az elején gólt szerezni, gólokat szerezni. Ez sikerült is, mellette én úgy gondolom, hogy volt egy-két olyan lehetőségünk, amiből gólt kellett volna elérnünk, le tudtuk volna zárni a mérkőzést, de ez sajnos nem sikerült, és egy védelmi hibából a szöglet után gólt kaptunk.
1: Azért pontot így is tartott magánál a Várda. Mi az a pozitívum, amit tovább lehet vinni a folytatáshoz?
3: Hát én azt gondolom, hogy a pozitívum annyi, hogy eléggé harcos mérkőzés volt mind a két csapat részéről. Mi részünkről is megvoltak azok a momentumok, amivel a mérkőzést el lehetett volna dönteni a támadásokban. Ezekre kell építeni a későbbiekben, és a védekezésünket még jobban rendbe kell rakni, hogy ne legyen ilyen hibánk, vagy ne legyenek ilyen hibáink, mint amik voltak.
0: Ma három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3-4-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paksa a Ferencvárost fogadja. Az első forduló pedig holnap este az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Tegnap 5 találkozóval megkezdődtek az NB2 küzdelme is. Az élvonaltól tavaly búcsúzó DVTK 3-2-re győzött az újonc Nagykanizsa otthonában. További tegnapi eredmények: Videoton Kozár Misleny 4-0, Ajka Kecskemét 3-1, Tisza Kécske Szeged 1-1 és BVSC Kazinc Barcika 0-0. A DVTK tehát 3-2-re győzött Nagykanizsán, a Diógyőriek második gólját Molnár Gábor szerezte, akit Marosíti Ervin szólaltatott meg a találkozó után.
4: 3-2-re nyert a Diósgyőr, de nagyon meg kellett killódni és szenvedni ezért a győzelemért. Tudtátok előre?
5: Biztosak voltunk benne, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz, ez ilyen szenvedős, ez ilyen küzdős meccs lesz. Hál' Istennek sikerült megnyernünk.
4: Mi kellett ehhez, mert a forgatókönyv szerint nagyon rosszul alakult a DVTK számára, ugyanis a Nagykanizsa az első 10 perc után megszerezte a vezetést.
5: Rosszul indult, ilyen hibáztunk egyet, de kapcsoltunk, és ott voltunk fejben, és folytattuk tovább, amit elterveztünk, és sikerült is megfordítani a meccset, és meg is nyerni.
4: Fontos volt az egyenlítés még az első félidőben, hogy a fordulásra már úgy érkezzetek, hogy ne az eredmény után kelljen futni?
5: Igen, persze, nyilván fontos volt, hogy félidőben úgy menjünk be, hogy döntetlen a mérkőzés. Onnantól kezdve a második félidőben pedig azon voltunk, hogy megnyerjük a meccset.
4: Azt éreztem, hogy egy kicsit a Nagykanizsa, ha nem is azt mondom, hogy húzta az időt, de próbálták, amit lehet a foci ravasságából bevetni, hogy azért töredezzen és ne legyen folyamatos a játék.
5: Nyilván ők most jutottak föl, nekik egy döntetlen, egy Diósgyőr ellen szerintem jó lett volna úgy kezdeni a szezon, de nem jött össze nekik, így sikerült megnyernünk a mérkőzést, reméljük így folytatjuk tovább.
4: A második félidő közepén a te gólod lendítette, billentette át a DVTK javára az állást, meg kellett indulni a szélről, végigvitted és berúgtad a hosszúba szépen. Mi fordult meg benned, vagy mi futott át a fejeden?
5: Mint az, hogy mi futott át, inkább csak az, hogy sikerült ezzel a mérkőzés megfordítani, és azok az emberek, akik mindent megtesznek a Diózsőrért, a stábtagok, a vezetők, a játékosok, a szurkolók, azok tudtak örülni, hogy a vége fele mi vezettünk, és a végét sikerült megtartani, és még rá is rúgni egyet.
4: 3-1-nél talán sokan azt hitték, hogy megvan a meccs, mégis egy fejes után, egy nagykanizsai fejes gól után izgalmas lett a vége.
5: Hát izgalmas lett a vége, de 3-1-nél már azért másabb azért nyom az ellenfél, te már azért egy kicsit védekezel. Sikerült betalálniuk egy ilyen, úgy gondolom, egy semmilyen gólból, de a vége jó lett.
0: Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőiben, miután a mai fináléban egy végletekig élezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A miénk legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal.
6: Nemzeti Sportkrónika.
0: Lando Norris volt a leggyorsabban 41. Form 1-es magyar nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilótá indulhat majd az éről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd. Most az első helyről induló Lando Norris-t hallják.
7: Nagyon boldog vagyok, hogy itt látok újra az első egy időmérőn. Nehéz időmérő volt, és elég szoros volt az egész hétvégén. De már az első köröktől kezdve gyorsnak tűntünk. Hoztunk fejlesztéseket a hétvégére. Ma azért érezhettük ennek a hatását. Hogy örülök, hogy újra itt lehetek egy ilyen pályán, ahol egyértelműen sokat számít a pozíció. Igazából egész nap magabiztos voltam. A Q3-ban nem a legjobb körémet teljesítettem a végén sem, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy az első hely meg lett. Jó munkát végzünk, az autó jónak érződik, és valóban megvan az önbizalom benne.
0: Negyedik győzelmével elődöntőbe jutott, ezzel már biztosan érmes a kardozó Battai Sugar a hongkongi vívó világbajnokságon. Szintén női kardban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spisz Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél Andrássy Tibor, Siklósi Gergely és Koch Máté a 8-at döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott.
6: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Takács Boglárka papírforma győzelmet aratott női 100 méteres síkfutásban, a 131. atlétikai magyar bajnokságon, a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, még ugyanebben a számban a férfiaknál U20-as országos csúccsal Kalics Krisztián nyert, vele beszélgetett Somogyi Zsófia.
8: El se hiszem, nem gondoltam volna még szezon elején, amikor felkészülés volt, hogy sikerülni fog. Az országos csúcs egész szezonban ezt üldöztem, és végre meglett, úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok magamra. Felszabadultan versenyeztem, és nagyon magabiztosan, és hát meg is lett a gyümölcse.
9: 10:33 ez a győztes idő, meg ez az új U20-as országos csúcs. Mondtad, hogy ezt üldözted ebben a szezonban, szóval mi minden áll most itt össze, mert azért ez egy nagyon figyelemre méltó eredmény.
8: Jobbat akartam, mindig jobbat akar az ember egyébként, de így fiatalabbként, első éves U20-asként még bármi lehet, tehát tovább javíthatom bőven. Most a következő verseny az U20-as oregoni világbajnokság lesz. Ott is ez a cél, illetve egy döntőt futni, hogy tovább javítsam az országos csúcsomat.
9: Ugye Ilovszki Dominik címvédőjének a számok nem volt ott, ettől függetlenül nyilván az a te futásodat nem befolyásolhatta, de talán akár segíthetett volna egy jobb időt is kihozni, hogy egyáltalán hogyan tekintettél te erre?
8: Abszolút csak magamra koncentráltam, senki másra. Igazából lehet, hogy húzott volna egy picit az eredményemen, ha mellettem fut, de szerintem így is elégedett lehetek magammal, és ez egy nagyszerű eredmény. Úgyhogy én büszke vagyok rá.
0: Szintén az atlétikai magyar bajnokságon férfi 400 méteren a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila távolétében Plíz Balázs győzött, a nőknél ugyanezen a távon pedig Molnár Janka nyert. A női ugrószámok az esélyesek győzelmét hozták, a magasugrás Bátori Lilianna, a rúdugrás Kleckner Hanga, míg a távolugrás Bánidi Farkas Petra sikerével zárult. Somogyi Zsófia Bánidi Farkas Petrát is megszólaltatta.
9: A 635 cm végül is így az utolsó kísérletre összeállt, vagy összejött. Összességében mennyire vagy elégedett. Sikerült egy jó 20 cm-vel nagyobbat ugrani az előző, addigi legjobbadnál.
10: Nagyon érdekes verseny volt. Elsőre próbáltam egy biztonságot ugrani, hogy mindenképpen legyen egy érvényesem, és utána tényleg úgymond kockáztatni. Nem voltak annyira könnyű a körülmények, elég erős volt az ellenszél. Ezt egy kicsit fejben át kellett billentenem magam, hogy abban ne igazán foglalkozzak. És az utolsó három ugrásra, hogy felpörgött a verseny, ott éreztem, hogy ráakadtam arra a nekifutásra, amiből nagyot lehet ugrani. Ugye kétszer beléptem, azok már bíztató ugrások voltak, és úgy voltam, hogy akkor kell a bűvös hatodik lesz, ami lesz, mondom, nem lehet 15-tel befejezni ezt a versenyt. Nyilván csalódott vagyok, hogy csak 35 lett, mert forma alapján ebbe jóval több van, de bízom benne, ami most bennem alatt, az majd az EB-n kijön.
9: Ugrott el egy hatalmasat a szezonban, ez a 678, ez egy új egyéni legjobbad. És most hogy érzed, hogy EB fókuszában mennyire lehet egy hasonlóan jó, szép eredményt most kihozni?
10: Én nagyon bízom abban, hogy ki lehet, már a gyulai is voltak nagyon biztató ugrásaim, ugye ott csak egy érvényesen lett egy 59, de ott is sok nagyon pici belépéssel voltak, de tényleg voltak 70 feletti ugrások. Most kicsit a fókusz az nem volt annyira az elején a helyén, viszont nagyon jól tudom, hogy kell visszazökkentenem magam, ezért pont ezért bízom abban, hogy az EB-n ez majd tényleg ki fog jönni.
0: Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi utolsó előtti átdűezi király szakaszát. Az összetettben élen álló szlovén Tadej Pogacar negyedikként ért célba, előnye pedig közel 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó etapot megelőzően. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan zenével folytatjuk adásunkat, majd 13 órától a Sportolók slágerlistája következik Gerge Istvánnal is vendégével. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szele Attila!
2: Premierizál zölös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Olasz Gergő szerkesztő kollégával is, jó magam Gerge István, mint műsorvezető. A mai vendégem a sport szempontjából egy különleges ember több szempontból is. Kevés olyan, ezt a szakmát űz, amit még szándékosan nem mondok, tudományos életet élő embert vagy szakembert látni a sportban, aki más sporttal is, zenével is, és a sportpszichológiával, pszichológiával is foglalkozik, a kicsiktől egészen nagyokig. Saját elítása szerint a civil életben nem nagyon vett részt, olyan páciense nem volt, aki a civil életből nem sportolói múltal rendelkezőként találta volna meg őt, ő Lénár Tágota, akinek dr. Lénár Tágota, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet a magyar sportpszichológia, hiszen a képzését ő indította el. Nagyon röviden, tömören, de majd ezt kibeszéljük. Jól mutattalak, Bágota?
2: Igen, köszönöm szépen, elfogadom. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogyha mesélhetek egy picit a belső dolgokról, a sportpszichológiáról, a versenyzésről, hogy ezt a sportolók hogyan csinálják, és azt hiszem, ez mindig nagyon érdekli a hallgatókat, hogy mi zajlik a színfalak mögött, úgyhogy szerintem most bekukkanthatunk.
1: Így fogunk tenni, és a színfalak mögött megpróbáljuk dr. Lénár Tágotát is megkérdezni, hogy ő hogy van, és hogy érzi magát, és mit csinál, és hogy állt erre a pályára rá, és miért olyan későn kezdte el a sportot, és miért a hegedű, hogy ne csak arról beszéljünk, amit már nagyon sokan hallottak tőled, hanem rólad is beszéljünk, hogy hogy indult el ez az egész, de amúgy az első kérdés, hogy vagy?
2: Field számszeriász világbajnokságot szervezünk Dunavarsányban, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket, hiszen a nyílpuskás lövészet az ritka a sportlövészet palettáján, úgyhogy akinek van ideje és kedve, az látogasson meg bennünket, és nézze meg ezt a rendkívül romantikus és ritka sportágat, ami ugyanolyan kemény, mint bármelyik másik sportág.
1: Ugyanis ennek vagy az elnöke? Jól tudom, vagy
2: igen,
1: voltál?
2: És most a világbajnokság szervezésében is oroszlán részt vállalok. Ez már a harmadik, amit ide szervezünk, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség is rendkívül elégedett a szervezéssel, a pályával, a megrendezéssel, úgyhogy...
1: És ezt a sportágat üzted aktívan
2: üzöm,
1: is.
2: Üzöm is, tehát éppen ezért szervezni is, meg majd lőni is. Egy kicsit nehéz, mint mindig, de azt gondolom, hogy ez a sportág fejlődése szempontjából nagyon fontos, és akkor így ezt bevállaltuk.
1: Olyannyira üzted, nem próbálom azért ezt kihúzni belőled, akár harapófogóval is, a többszörös magyar bajnok is vagy ebben, sőt, világ, európai
2: háromszoros,
1: világ.
2: Háromszoros világbajnokok vagyunk csapatban, Európa bajnokunk. Nekem egyéniben a legjobb eredményem a VB ezüst volt, és egy EB bronz, úgyhogy valamit még csiszolni kell a dolgon.
1: Ezt is hallottam tőled, hogy még szeretne egy VB aranyát azért
2: hát
1: összehozni.
2: Hát szeretnék, de ugye ezt, ahogy a sportolók mondják, nem szabad előre mondani, meg nem szabad elkiabálni, de hát azért a vágy mégis csak ez lenne.
1: Igen, de azért az agykontrollban, meg a pszichológiában van egy olyan dolog, amit meg talán ti is mondtok, hogy amennyiben transzparensé válik a célod, és ezt kimered jelenteni, akkor az köt hozzá, hogy te ezt be is tartsad. Tehát, hogy ez valami olyan horgony dobsz le, amit nem tudsz elengedni, és ehhez kapaszkodni kell, és tartani magad hozzá, tehát nehezebb kibújni. Úgyhogy,
2: így
1: mint
2: van,
1: sportoló,
2: így van.
1: Ezt mondod, hogy nem szabad elkiabálni a dolgokat, nehogy az legyen a vég, hogy nem teljesül be, viszont mint pszichológus vagy szakember, mondhatod azt, hogy mondd ki bátran, mert az elköteleződsz.
2: Pontosítok, tehát itt és most kimondtam, de utána, amikor beállok a lőállásba, utána már csak az a lövés számít, ami éppen előttem van. Tehát, hogy akkor már nem szabad ezzel foglalkozni, csak azzal, hogy az itt és mostban kell maradni, és azt a feladatot teljesíteni, amire szükség van.
1: Nagyon szépen alakulunk. Az itt és most, ezt szerintem nagyon sokan elfelejtik a sportban, mert vannak olyan események, amire azt mondják, hogy nem olyan fontos, és ha nem nyerem meg, nem lesz gond, és vagy majd a következőt nyerem meg. Ezzel nekem egyetlen problémám van az itt és most tekintetében, vagy tükrében, hogy ezek már nem jönnek vissza. Én mindig ezt mondom a mi versenyzőinknek, hogy nézd, ezt a versenyt csak most tudod megnyerni, csak ma, vagy csak holnap, amikor ez megrendezésre kerül, és utána már, ha te úgy gondolod, hogy ez mégis fontos lehetett volna, mert nem tudod az egészet visszacsinálni, és hogyha nem nyered meg, de meg akarod nyerni, az a rengeteget tanulsz ahhoz, hogy a következőt majd meg tud nyerni. Tehát egy sportolói életpálya, vagy egy életciklus nagyon-nagyon rövid, és ezt tudják, de valahogy mégsem értik, mert az itt és mostot, akár az edzések szempontjából, akár a pihenés szempontjából, akár a regenerálás szempontjából, akár az étkezés szempontjából, akár a tudatosság szempontjából, vagy akár a verseny napja szempontjából, vagy a formaidőzítés, vagy bármi más, ami ezt a célt segíti, vagy hátráltatja. Valahogy így így partvonalra kerülnek ezek az érdekek, és talán nem mindenki gondolja komolyan azt, hogy kis túlzás, és akkor elmegyek az univerzum legvégső pontjára, amikor azt mondja valaki, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, mert ezért kell talán a legtöbbet tenni, hogy nem gondolják olyan komolyan, hogy ez pontosan mit is takarhat, vagy olimpiai Európa vagy világbajnok szeretnek lenni, hogy ez könnyű kimondani, de megtenni azért nagyon-nagyon nehéz azokat a dolgokat, ami csak egy igazi versenysportoló tud, hogy meg a családja, akár a baráti környezet, vagy a szűk környezet, hogy mit kell ezért tenni.
2: Csatlakoznék a gondolathoz, mert pontosan arról van szó, hogy nincs elvesztett verseny, és az a tapasztalat, amit pont akkor lehet gyűjteni, amikor már úgymond idézőjelbe téve elment egy verseny, akkor ki tudsz próbálni olyan dolgokat, amit éles helyzetben nem biztos, vagy kipróbálsz olyan módszereket, eljárásokat, amiket még eddig nem tettél be a repertoárodba. Tehát, hogy minden tapasztalat számít, és ennek megfelelően ez az építkezés része. Tehát ha le lehet kalapálni egy versenyt rutinból, ezt mindenki tudja, aki sportol, és lehet, hogy semmiféle tapasztalatot nem is szerez, mert nem is akar. De az a verseny, az a fejlődés szempontjából idézőjelbe téve kuka. Tehát, hogy pont azokat a lépcsőket hagyják ki, amiknek a segítségével lehetne egyet ugrani.
1: Mikor versenyző, ez neked eszedbe jut? Másfajta Lénárt, akkor Lénárt ágota vagy? Amúgy, hogyha nem éppen versenyző, akkor doktor Lénárt ágota vagy? Tehát te tudsz saját magad pszichológusa lenni adott esetben, hogyha versenyzel és rajta kapod magad, hogy most saját magadat idézőjelbe gyógyítod, vagy kezeled?
2: Ugyanazokat a módszereket használom, és ezt a sportolók is gyakran megkérdezik, amiket tanítok nekik, amik a nemzetközi standardben benne vannak, de azon kívül még másokat is, mert hiszen van nálunk egy mondás, ha ugyanazt csinálod, mint a többiek, nem a te gyereked, nem a te embered lesz a bajnok. Ha ugyanazt csinálod, mint amit tavaly csináltál, akkor se. Tehát ez egy állandó versenyfutás, tehát ilyen szempontból a sport pszichológia is egy verseny, hiszen azokat az új dolgokat bevezetve tudunk jobb eredményt elérni. Tehát, hogy mindig valahol azzal a picike kis benyúlással, de többet kell teljesíteni, hogy mi legyünk a jobbak.
1: Saját magadnál ezt az egyensúlyt hogy tudod fenntartani? Versenyző és pszichológus, tehát versenyző és szakember. Mert ugye, amíg nekem elmondod, hogy én mit csináljak, mint sportolónak, az én vagy megértem, vagy nem, vagy megcsinálom,
2: de
1: vagy
2: úgy
1: nem.
2: De úgy fogom elmondani, hogy megértsd.
1: Hát
2: úgy,
1: jó,
2: biztos.
1: De hogy minden sportról azért csal egy picit, tehát saját maga felé kicsit kevesebbet, kicsit másképp csinálja meg,
2: de
1: kicsit
2: gyorsabban nagyon hamar rájön. Igen, de nagyon hamar hát rájön, hogy ez nem működik.
1: De nálad, te saját magadat felügyeled a versenyen. Hogy
2: kénytelen vagyok.
1: De ezt az egyensúlyt fenn tudod tartani, hogy van egy pszichológus éned, és van egy sportoló éned?
2: A pszichológus énem az nem jön be, hanem csak az, hogy milyen módszereket kell használnom ahhoz, hogy én jól szerepeljek. Egyetlen egy olyan világbajnokság volt, ahol a mellettem lévőnek ténylegesen mentális gondja volt, illetve nem is gondja, hanem is segítségre.
1: Okoztad?
2: Nem. Mentális segítségre szorult volna, és akkor volt egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy tudom, hogy mit kéne neki mondani, csak két mondatot, és helyére tudnám tenni. De én most sportoló vagyok, szerepütközés nincs, ennek megfelelően én csinálom a dolgomat, meg is vettem.
1: Így kell. Tehát, hogy én erre voltam kíváncsi, hogy mennyire tudod saját magadat egyensúlyban tartani azzal, hogy mit kell csinálni, de ez is egy tök jó, mert nem is gondoltam rá, hogy te látod a környezetedet, hogy ők mit hibáznak, vagy adott esetben miben erős ő, és hogy akkor tudod-e saját magadról, hogy meg tudod-e saját magadról állapítani, hogy vagy olyan erős, mint ő. Ott mellette.
2: Hát mondjuk a lövészetben ezt nehezebben lehet megítélni, de az biztos, hogy a szakmám ilyen értelemben is előnyt jelent. Tehát amit a többiek esetleg hosszabb idő alatt vesznek le, azt én tényleg néhány másodperc alatt mint információt lekapom róla.
1: Szaladjunk vissza akkor az elején, mert most már nagyon ott tartunk, hogy a versenysport és annak is a legfelső százalék, pár százalékáról beszélünk, hogy mi az, amit hozzá kell tenni ahhoz, hogy valaki bajnok tudjon lenni, és rengeteg minden kell hozzá, az étkezés, a sportszakmai háttér, a regeneráció, a rehabilitáció, és kell hozzá egy olyan mentális felkészülés, vagy egy olyan, én ilyen úgy szoktam mondani, hogy ilyen értelmezési készség, hogy tudjam, értsem saját magam működését, akár verseny, akár edzés közben, akár vesztett, akár győztes helyzetben is vagyok. De vissza az elejére, ugye azt mondtad, hogy azzal, vagy hát azt olvastam rólad, hogy azt nyilatkoztad, hogy először a gyerekekkel kezdtél el foglalkozni, hogy őket motiváld a sportra. Ez pszichológiai kérdés?
2: Én magyar-orosz szakos tanárként kezdtem a pályámat, és természetesen az iskolában is csináltam sportlövő szakkört. Tehát így indult az egész ennek megfelelően, mert szerettem volna, ha ők is jól teljesítenek, ennek megfelelően el is jutottak az országos versenyekre. Ez nem csak a lövészetben volt, akkoriban még volt úgynevezett úttörő gárda verseny, de abban is volt például lövészet. Úgyhogy Azt gondolom ezzel kapcsolatosan, és lehet, hogy most sokak azt mondják, hogy nincs igazam, de nem baj, hogy a mai gyerekeket is ugyanúgy lehet motiválni, ugyanúgy ki lehet szakítani a mobiltelefon és a számítógép függőségből, hogyha olyan programokat, olyan élményeket adunk nekik, amivel egyrészt sikerélményük van, másrészt megélik azt a bizonyos fajta fejlődést, amiről az eddigiekben is szó volt. Tehát, hogy nem csak az a siker, hogyha számítógépes nyomkodó játékba lenyomom a megfelelő teljesítményt, hanem az igazi, való, jó értelemben való világban nyújtom azt a teljesítményt, ami még a társakkal való együttműködést is jelenti csapatsportokban, ugye természetesen különösen, hanem hogy egy másik közeg, amiben ő még nem járatos, de hogyha belekóstol, akkor abba ugyanúgy bele kell tanulnia. Na most, amit említettél, az egy nagyon fontos szempont, hogy a testi tudatosságnak a szintje csak a fizikai gyakorláson keresztül fog javulni, de utána már bekapcsol az agy is, mert fordítva is működik a dolog, hogy én mentálisan tudom irányítani magamat, és akkor javulni fog a fizikai teljesítmény is. Na most a kettőt párhuzamosan kell építeni, és ez sokszor az elején azért nehezen értik meg még a felnőttek is, hogy hát a mentális felkészüléshez ugyanannyi idő kell, vagy legalábbis egy idő után ugyanannyit kell vele foglalkozni, mint a fizikaival. Nagyon sokszor csak akkor értik meg, amikor eljönnek és azt mondják, hogy már évek óta stagnálok, nem tudok előrelépni, akkor most már muszáj valamit ezzel kapcsolatosan tenni.
1: Két részletben válaszolnék most, bár nem kérdeztél. Vagy hát valahogy reagálnék arra, amit mondta. Az egyik az, hogy én igazat adok neked, hogy a gyerekeket rá lehet venni a sportra, és annyi a különbség talán a 10-15-20-30 évvel ezelőtti a gyerek működéshez képest, hogy sokkal több inger éri, és ennek megfelelően sokkal nehezebb őket rávenni. Ennek a nehézséget, vagy extra nehézséget az okozza, hogy aki rá akarja venni a gyerekeket arra, hogy sportolnak szülők, tanárok, testnevelőtanárok, edzők, szomszédok, barátok, teljesen mindegy, hogy ki, kevésbé képzettek azon a téren, hogy olyan tudnák őket rávenni erre. Tehát, hogy...
2: Ez igaz.
1: Hogy amíg akkor elég volt, hogy mennek is fiam játszál többiekkel, lényegében csak a sport volt, ma szeretnénk, hogy sportoljanak a gyerekek, csak nem elég ezt mondani neki, mert valahogy meg kell indokolni, vagy rá kell venni. És ugye utána jelentkezik a gyerekeknél az, hogy ez szerintem ez egy biokémia, vagy egy ilyen... Ez egy kémia, hogy mit termel a szervezete, minek körül jobban, mit tud jobban megélni, mi okoz neki sokkal mélyebb gyermekkori élményt, vagy pillanatnyi örömöt. Az, hogy ő egy helybe ül, és a pulzusa nem megy fel annyira, mint amennyire mondjuk futás közben, labdarúgás közben, fogócska közben, teljesen mindegy túrázás közben, és melyik ad nagyobb élményt, hogy ennek van-e valami kémiai háttere, ami mégiscsak mélyebb, és nem lenézve a számítógépes sportokat, mert én azt mondom, hogy az is rengeteget tud adni, de mint mindent azért az arányosság tekintetében kell művelni így a sportot, és akár az e-sportot is, vagy a számítógépes játékokat, hogy van különbség élmény és élmény között?
2: Természetesen van biokémiai háttér, ez pedig a beta-endorfin felszabadulás. És mint ahogy általában a futók szokták ezt jól megfogalmazni, hogy nem az a jó, amit csináljuk, hanem utána, és ez tényleg így van, a beta-endorfin egy gonosz kis anyag, a versenyzés vagy az edzés végén szabadul fel, és sajnos minél többet edzel, annál később szabadul fel. Tehát a jó értelembe vett sportfüggőség pontosan így alakul ki, hogy vágyják azt az élményt, ami az edzés után következik, és ennek megfelelően hajlandók érte tenni is. Tehát egy kicsit olyan a helyzet, mint amikor a gyerek áll a cukrászda előtt, és akkor kérdezik, hogy kérsz dobos tortát? Nem. Ettél már dobos tortát? Nem. Tehát akkor meg kell kóstoltatni vele, hogy utána legközelebb azt mondja, igen. De sokszor van ám így, hogy nem, aztán amikor belekóstolnak, még akár egy óra után is úgy megy ki, hogy hát egy órát kértél, tessék, akkor menjél Isten hírivel. Na jó, és akkor nem jöhetek többet. Hát azt mondtad, nem akarsz. Aztán kiderül, hogy de igen, tehát meg kell kóstoltatni, meg kell tanítani, de természetesen jó szakemberek segítségével, és itt azért hadd utaljak arra, hogy sok mindenki úgy gondolja, hogy a sporthoz ért, és akkor ilyen boldogító tanácsot kapnak a sportolók, hogy ne is törődj vele, majd legközelebb jobb lesz, na most ez nem sportpszichológia. Tehát a megfelelő módszereket kell elsajátítani, megfelelő szakmai háttérrel, és akkor ezt a fejlődést is nagyon jól lehet segíteni.
0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Dr. Rénát Ágot, a sportpszichológus a mai vendégem. Visszatérek még az első válaszodra, amikor beszélgettünk a gyerekek motiválásáról, ahol azt is kifejtetted, hogy a felnőtteknél is nagyon nehéz elérni azt, hogy ők egyrészt higgyenek ebbe, és kezdjenek el mentálisan saját magukkal foglalkozni.
2: Talán... Én mindig azt mondom, hogy nem kell benne hinni. Tehát jó értelemben itt van az a sportszerreklám, aminek a szignóját vagy logóját nem szabad elárulni, de hogy pont arról szól, hogy kezd el, csináld, és akkor meg fogod tapasztalni, hogy ráléptél egy útra, és ezen az úton más élmények, tapasztalatok érnek, amik nagyon-nagyon hasznosak lesznek ezzel kapcsolatosan.
1: Na, és akkor itt van az, hogy ugye azt említetted, hogy a fizikai munka mellett kevésbé kezdenek ezzel el foglalkozni, és talán azért is, mert a fizikai munkának van egy látható eredménye. Izmosodok, fogyok, akármit sem. Tehát, hogy a tükörben ezt látom.
2: A mentálisnak is van.
1: Van, igen, csak ezzel tisztában vagyok, és ez abszolút, én azt mondom, hogy minimum annyira fontos a kettő egyformán, tehát hogy nincs különbség a kettő között, mert olyan, mintha lenne egy hardware, ami a test, és akkor azt tökére fejlesztem dinamikába, izomzatba, úgy felkészítem, hogy mindent, hegyeket fogok tudni vele elhordani, de a szoftverem nem tudja használni a megfelelőképpen magát ezt a hardware-t, akkor lehet akármilyen hardverem se fog jól működni. A kettő egymást húzza.
2: Így van.
1: De a mentális felkészültség az elején nem látszik a tükörbe. Tehát, hogy belenézek a tükörbe, és...
2: Másképp látszik. Úgy látszik, amikor például azt mondja a sportoló, hogy most már nem izgultam annyira, vagy most telefonált az egyik sportolom az Univerziádéről, és azt mondta, olyan boldog vagyok. Sajnos nem jutottam be a döntőbe, de óriásit fejlődtem.
1: Ez mennyi idő? Még ideig eljött valaki.
2: Kinek mennyi? Van, akinek csak egy pár hónap, van, akit évekig kell nyüstölni, de általában 2-3 hónap alatt meg lehet mozdítani a dolgot, és fél év alatt már be is épül. És mondom, mit csináltál? Különben ezek a legboldogabb pillanatok egy sportpszichológus számára. Azt mondja, ahogy begyakoroltuk, különben én kimentem a pályára, és ott a pályán gyakoroltuk be azt a verseny előtti rituálét, amire neki szüksége volt. Azt mondja, mindent megcsináltam ezzel kapcsolatosan, a vizualizációt, a légzéstechnikát, a horgonypontokat, és így tovább, és ahogyan végigcsináltam abban a pillanatban, ugyanúgy, mint itthon, megnyugodtam, elindultam, megcsináltam, tökéletes volt. Tehát azok az élmények viszont nagyon hamar megjelennek, hogy könnyebben megy, hogy kevesebb feszültséggel jár, hogy a mozgás

0: sportolóknak a példája embertelenül sokat jelent ebben a helyzetben. Tehát amikor egy élsportoló, egy olimpikon, egy Európa világbajnok lenyilatkozza, hogy ő ezt használta így, és nem titkolja, takargatja, meg nem tartja szégyennek, sőt, azt mondja, hogy gyerekek, csináljátok ti is, mert nekem ez bevált, nektek is be fog válni. Van egy nagyon egyszerű 1 perc 10 másodperces Lewandowski videó. Fönt van az interneten. Mostanában ezeket szoktam levetíteni, vagy ilyen piciket szoktam levetíteni, nagy sportolók, tényleg jelentős tapasztalattal és eredménnyel rendelkező sportolók tollából, idézőjelbe téve, tehát az ő gépük segítségével. 1 perc 10 másodperces videó, és benne van, hogy mit jelent a mentál tréning, mit kell csinálni, és milyen eredményt lehet vele elérni. Olyan áttörés, mintha átszakadt volna egy gát, hogy igen, hát mi nem tudtuk, hogy ő is. Hát akkor nézzél utána, hogy te a saját sportágadba találnál, aki ugyanezt lenyilatkozza. Vagy ott van például a Swiateknek a problémája. Én nagyon örülök, hogy nyert Wimbledonban. Na de miért? Mert azzal bántották éveken keresztül, hogy te olyan vacak vagy, hogy neked pszichológusra van szükséged, mert anélkül nem tudnál teljesíteni. És ő hiába mondta, hogy pont azért kell nekem az igazi sportpszichológus, mert hogy ő segít majd engem hozzá a győzelemhez. És most, amikor megvolt az eredmény, akkor azért elcsöndesedtek ezek a hangok. Tehát, hogy azt kell megfordítani, hogy ugye az emberek még mindig nem nagyon tudnak különbséget tenni a klinikai pszichológia és a sportpszichológia, adott esetben sportpszichológia között, hogy ez épp egészséges emberek, beleértve a parasportolókat is, fejlődését segíti. Hogyan lehetek én jobb? És ennek megfelelően ez nem arról szól, hogy nekem dili doktorhoz kell mennem, tehát ezt most már végre el kellene felejteni, meg azt is, amikor az edzők azt mondják, hogy mi beszélgetni én is tudok a sportolóval. Nem erről szól a dolog. Ez egy külön szakma. El kell fogadni, hogy mint az orvoslásban külön van sebészet, szemészet, belgyógyászat, és így tovább. Ez egy külön szakma, meghatározott módszerekkel, meghatározott teljesítménybeállítással, ami külön szakembert igényel. És abban a pillanatban, amikor ez a helyére kerül, és már a környezet is el tudja fogadni, hogy valakinek erre szüksége van, különben a junioroknál biztos, hogy egy alapcsomagot én ajánlottá tennék. A kötelező szót azért nem használom, mert sokan félreértették. Én csak azt tanácsolom, hogy mindenkinek legyen egy ilyen batyúja, amivel felkészül, alapmódszerekkel, akkor abban a pillanatban elkezd működni a történet. A másik dolog, amit hadd említsek meg, a szervezeti kultúra. Mert azokban az egyesületekben, ahol a felnőttek vagy a juniorok, tehát a magasabb korosztály már jár ilyen felkészítő foglalkozásra, ott a kicsik rágják a küszöböt, hogy ágó is nekünk mikor tartasz ilyet? Mert akkor tudják, hogy ha a nagyoknak ez jó, akkor ez nekik is jó lesz, és akkor ott már ez nem kérdés. Nagyon sokszor, amikor valaki nyilatkozik, akkor utána, hát olimpia után főleg, tehát olimpia után egyszerűen áradnak a telefonok, hogy én is szeretném. Tehát, hogy kellenek ezek a jó példák, és kell az is, hogy egyszer beszéljünk róla ilyen szempontból nyíltan. Különben nekem, ha már itt tartunk, egy nagyon régi tervem, és lehet, hogy ezt akár a ti köreitekben meg is lehet valósítani, hogy csináljunk egy sportpszichológiai felkészítő műsorsorozatot, ahol azokat a módszereket, amit online is meg lehet tanítani, azokat nagyon szívesen elmondom, betanítjuk, megtanítjuk őket rá, és akkor ezzel is lehetne fejlődni. Tehát a sportpszichológiai kultúrát lehetne fejleszteni azzal, hogy ez miről szól, miről nem szól, tehát hogy mitől nem kell félni, és hogyha olyan pici, egyszerűen jól használható módszereket tanítunk, akár heti rendszerességgel mondtam valamit, akkor igenis ez tudna működni. Fontoljátok meg az ötletet, szerintem ez sokat segítene tényleg országos szinten ezen a dolgon.
1: Én nagyon hiszek ebbe, és nagyon sokat köszöntek magának a sportpszichológiának, vagy a pszichológusi foglalkozásoknak, mert ez már az én életem, és én nálam ez abszolút bizonyított, és ahol lehet, én ezt terjesztem is, hogy ez mennyire fontos. Én valahogy úgy elemezném ezt, hogy akkor kell elkezdeni a sportpszichológusi foglalkozásokat, amikor még nincs baj, hogy ne is legyen baj. Ez olyan körülbelül, mint a nálam ez nem érvényes, mint a fésülködés. Én ezt így tudtam jellemezni a gyermekemnek, a picinek, hogy az agykontroll, meg a pszichológia, a sportpszichológia azért fontos, hogy ne akadjon össze a hajat, hogy mindig legyen szépen kifésült, hogy amikor meg akarsz fésülködni, és bele akarsz túrni a hajadba, akkor ne akadjon bele a csomókba, és szép legyen a hajad állandóan, vagy legalábbis ne legyen olyan ápolatlannak tűnő, mert minél ápolatlanabb, annál nagyobb baj lesz vele. Tehát, hogy mindig ki tud fésülni, és olyan, hogy szépen minden szál külön áll. Tehát azt jelenti, hogy látszik, hogy foglalkozol a fejeddel, mindegy, mi van benne, de a hajad alapján látszik, hogy foglalkozol magaddal, és ez tök jó.
0: Jó hasonlat.
1: A pszichológia szerintem pont ilyen, hogy azért

0: foglalkozó magaddal, mert szeretnéd, hogy ne legyen problémád, és azok a dolgok, amik történnek veled, azokat megérzs, és sorba tud rakni, hogy a helyre tud.
1: Vagy ha van probléma, akkor meg tud oldani. Igen, rögtön kapsz módszer.
0: Vannak megoldó kulcsok, és van egy megoldó szakember melletted. De már a közben, amiről beszélgettünk, és ugye vannak a felnőttek, vannak a gyerekek. Ezt nyilván másképp kell mind a két korosztálynál megfogni, de melyik az, amelyik esetleg fogékonyabb rá?
1: Inkább személyfüggő.
0: Teljesen személyfüggő.
1: Inkább személyfüggő a dolog, és természetesen ugyanazokat a módszereket tanítjuk, csak gyerekekre adaptálva, és másképp. Tehát mondjuk egy felnőttnek azt mondod a relaxban, hogy a jobb karom súlyos, nehéz, a gyereknek azt mondod, a piciknek, hogy most fölülünk a varázsszőnyegre, elindulunk, és te érzed, ahogyan puhán belesüppedsz, és a karod is elnehezedik, stb. Stb. Tehát, hogy a módszerek egy-két kivételtől eltekintve ugyanazok, csak másképp tanítjuk, és másképp is várjuk a visszajelzést. Most itt az egész kicsikre vonatkozik, mert hát ugye vannak a korán záródó sportág, akkor már 8 éveseknek versenyezni kell, és sőt, például a műkorcsolyában felnőttként kell viselkednie ráadásul, amikor még fogalma nincs arról, hogy ez mit jelent, torna, igen, műkorcsolja, stb. Tehát ezekre mind-mind ilyen szempontból föl lehet készíteni őket. Tehát más módszertannal megy, de az is inkább egyére szabott, hogyha bejön egy sportoló, akkor a kikérdezés és az előtörténet felvétele, az exploráció és az anamnézis felvétele után már körülbelül kialakul a fejemben, hogy neki vajon melyik módszer lenne jó. Mert amikor elmondja, hogy ő hogy szokta csinálni a verseny előtti felkészítését, abból már nagyon sok információ lejön, hogy vajon melyik módszer kellene, és az is, hogy hol van neki hiány. Hát ugye a klasszikus történetek között az szerepel, hogy izgulok a verseny előtt, versenyen nem tudom kihozni azt, amit edzésen tudok, nem tudok kijönni a csapattársaimmal, kommunikációs problémáim vannak, nem merem elmondani, és így tovább.
0: Tehát a sportoló más a sport élet szakaszában, és más civilként, mert ugye egyszer éli a sportoló a két életét, akármennyire, és azt mondjuk, hogy a sportoló élet az egy életforma. Ez igaz, de azért valahol ott van mögötte az ember is, és az éli azt a civil életét, ahol párkapcsolatot épít, ahol tanul, ahol bevásárol, ahol közlekedik, ahol próbálja építeni a saját egzisztenciát. Tehát, hogy találkozik ugyanazokkal a napi nem problémákkal, de feladatokkal, vagy eseményekkel, amiket neki túl kell lennie, vagy meg kell oldania, hogy az, amit a civil életben megtanul, vagy az, amit a sportolói pályafutása közben alatt megtanul, azt mind a két helyen tudja alkalmazni. Tehát, hogyha eljár ő pszichológushoz, mint sportoló, azt neki tudnia kéne az alkalmazni a civil életben. És hogy a kérdés az, hogy szerinted az ott tanultakat mennyire tudják adaptálni a sportolók a civil életben, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy a sportoló az fújján jó munkaerről lesz a civil élet, vagy a sportolói pályafutás befejezése után a civil életben, meg ennyi mindent tud, meg ilyen képességek, meg ilyen szerzett, meg született, meg tehetség, meg kitartó, meg kudarckező, minden, de nekem az a tapasztalatom, megmondom őszintén, mint sportvezető, hogy azért ez kemény dió.
1: Két külön szerepben is tudnak működni, és nagyon sok sportoló nem mindent vesz át a civil életbe. Nekem is ez a tapasztalatom, erre a szakma azt mondja, hogy mozaikos a személyiségfejlődésük. Ami szó szerint azt jelenti, hogy azok a képességek, amik kellenek a sportban, azokat megtanulja, jól használja, de nem biztos, hogy automatikusan mindent átvisz. Egy néhány tulajdonságot igen, amiket felsoroltál, de nem biztos, hogy mindent. Tehát, hogy egy harcos, szó szerint küzdő sportos, lehet, hogy otthon papucs, férj vagy feleség, most a szónak a másik értelmében, de gyakorlatilag a különböző szerepekben képesek egészen eltérő módon viselkedni. És nagyon sok olyan sportolói karrier lezárásakor nagyon komoly segítségre van szükség, amikor mondjuk nem 10, hanem 20, vagy inkább 30 fölött fejezi be valaki az aktív sportolást, és kiderül, hogy a hétköznapi életben azért nem biztos, hogy boldogul. Ezek viszonylag hamar pótolhatók, de van olyan is, ami nem. Tehát, hogy valaki elkezd egy szakmát, és 20-valahány évesen már diplomája van, ha valaki abba hagyja 35-36-37 éves korába, és akkor komolyan el kell gondolkodnia, hogy ha tanulni akar, akkor még mi fér bele, mit szeretne, ott már nem nagyon lehet mellé nyúlni, mert akkor még egyszer már nem lehet újra kezdeni, vagy legalábbis nehezebb. Tehát, hogy az átváltás a civil karrierre az is egy külön feladat a szakember számára is. Nem mindenki emel át minden készséget, nekem is ez a tapasztalatom. Viszont igen, amiket felsoroltál, azokat meg nagyon szeretik a cégvezetők, mert lehet, hogy még nem tud annyit, de majd beletanul, tehát hogy a szakmai részbe beletanul, viszont azt a fajta szívosságot a civilek szinte soha nem tudják adni, amit egy sportoló. Tehát, hogy ő képes ott maradni még 2-3 órát csak azért, mert ezt a problémát meg kell oldani, és tényleg meg kell oldani, és a hajtja az a vágy, hogy ebben is sikerélményt érjen el. Mert az örül arra van kódolva, hogy a sikerélmény után jön a jó kis endorfin, meg minden más is, társadalmi megbecsülés, elismertség, társas támasz, amikor elismerik azt is, hogy hú, milyen ügyes voltál, ezt más nem tudta volna megcsinálni. Az ilyen mondatok azok nagyon sokat segítenek.
0: Simogatóak.
1: Igen, és azért hadd használjam ki az alkalmat, hogy azért az edzőknél is, bár mostanában már egyre több olyan jó edzővel találkozom, aki támogató, tehát, hogy a lehúzó, ledorongoló személyiséget tipró mondatok, ez mítosz, hogy ez segítik a teljesítményt. Ez nem igaz, ezek súlyos pszichés károsodáshoz vezetnek. Lehet, hogy ki lehet taposni ilyen áron az eredményt, lehet, hogy időben még hamarabb is, de ezek nem vezetnek eredményre. Másik oldalról pont a civil életben is súlyos károkat tudnak okozni. Tehát amikor egy olimpiai bajnokomnak azt mondta az edzője, hogy olimpiai aranyérem után, hát fiam, te is csak egy liter tej vagy, amit leveszek a polcról, hú.
0: Jó, de hát ezek már inkább emberi játszmák, nem okvetlen szakmai dolgok.
1: Képzetlenség. Az edző részéről képzetlenség, hát, hogyha ilyet mond egy olimpiai bajnoknak. Tehát vannak ilyen megható történeteim mínuszba, talán nem is erre kellene kihegyezni a dolgot, de arra mindenféleképpen, hogy a támogató közeg az meghatározó. Tehát ha az edző azt mondja például a szendvics technikával, hogy ide figyelj, gipszekab, ez meg ez nem volt jó, de ha gyakorolsz így 10 darab ilyet, meg ilyet, meg ilyet, akkor hétvégén be tudlak tenni a csapatba, mert kijavítod a hibádat. Ennyi az egész. Tehát most ez nagyon leegyszerűsítettem, de hidd el, hogy erről szól a történet. Ahelyett, hogy te hülyebb, én a fakezű állat. Ez már nem.
0: Hát a gyereknevelésnek is ez az alapja, hogy nem tiltok meg, vagy csak megengedek, hanem adok egy választási lehetőséget, csak jó keretezve adom meg neki a választási lehetőségeknek a tárházát, hogy miből választom, és inkább abba az irányba fog menni, amire én szeretném.
1: Akkor dicséred.
0: Igen.
1: És támogatod.
0: És amúgy úgy érzi, hogy ő választ az ABC-ből, amit én adok neki meg ABC-t, de az az érzés meg kell, hogy legyen neki, hogy ő választhat.
1: Tehát így van, a választás szabadsága, így
0: hívja
1: a szakma.
0: Igen, és akkor már jól érzi magát. Visszakanyarodva még a civil életre váltásra, nagyon sokszor beszélünk, mert nagyon sokat hallunk arról, hogy a sportolónak mit kell csinálnia, tehát tanulnia, készülnie, jó kell választani, hogy be tudjanak illeszkedni a civil életbe. Versenyezni kell azokkal, akiknek már akár 5-6-7-8 éves munkatapasztalattal rendelkeznek, és ők majd ott szépen be tudják őket hozni, hiszen van egy olyan egészséges versenyszellemük, hogy sokkal több időt, energiát képesek arra áldozni, hogy ők sikeresek legyenek, vagyis győzzenek ott is. De a másik oldallal nem igen foglalkozunk, vagyis a befogadó oldallal, hogy mit javasolná, vagy mit tanácsolna, vagy mit kérni azoktól a vezetőktől, akiknek a sportosztalán sok közük nincsen. Felvesznek egy volt sportot, és tudják, hogy volt sportot, és egy olyan álomképpel állnak hozzá, hogy na, megjött az igásló, ez majd fogja húzni, és aztán ezt csak csodálkoznak, hogy ez se tudja, azt se tudja, amit se tudja, ami teljesen természetes, hiszen addig nem gyakorolta az a sportoló azt a szakmát, amiben ő beleáll, azt lehet tudni, hogy ő akarni fogja csinálni, biztos, hogy meg fogja csinálni, és biztos, hogy mi az, amivel esetleg tanácsok, amivel ellátnád azokat a vezetőket, akik befogadják, vagy magukhoz veszik, felveszik, ilyen módon támogatják is a idézőbölt leszerelt sportolókat, hogy mit tanácsol nekik, hogy támogassák őket.
1: Ez a munka és szervezet pszichológiában ugyanúgy fennálló kérdés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akit kiemelnek csoportvezetőnek, az ahhoz, hogy kell csoportot vezetni, nem ért. Ő a munkája alapján került kiválasztásra, aminek semmi köze nincs a leendő munkájához. Ezt a szempontot az ő vezetőinek is figyelembe kell venniük. Tehát ugyanúgy a próbaidő, betanítás, magam mellé veszem, nézd, lásd, tanuld meg a szakmát, ez nagyon fontos. Az én sportpszichológus kollégáim, akik komolyan gondolták ezt a dolgot, úgy mondták tréfásan, hogy átmentünk pulikutya üzemmódba, ami azt jelentette, hogy amikor én mentem, dolgoztam, akkor jöttek, láttak, megfigyelték, utána kiértékeltük a dolgot, tehát minden olyan dologba beavattam őket, ami majd a leendő munkájukhoz kell. És amikor már megfelelő módon elő voltak képezve arra, hogy mit kell csinálniuk, csak akkor kell őket bevetni, akkor meg ugye megfordul a dolog, hogy akkor ő dolgozik, de akkor én segítem a munkáját. Tehát két szakaszra osztanám. Az első a betanulás fázis, amikor megtanulja a módszereket, látja, hogy hogyan kerül alkalmazásra. A másik, amikor ő kezdi el csinálni megfelelő szakmai képzettség után, természetesen, tehát a kiképzésről, ilyen szakmai kiképzésről nem szabad megfeledkezni, tehát egyrészt megvan a szakmai háttér, elkezdi csinálni, akkor viszont a szakember segít neki szupervízióval, tehát az elvégzett munkának a minőségi elemzésével, és akkor így ezután a két fázis után lehetne bevetni. Na most, hogy ez melyik helyen mennyi időbe telik, mennyi időbe kerül, ez egy másik történet. De úgy odaültetni valakit, hogy oké, itt az íróasztal, holnaptól te csinálod, az biztos, hogy nehézségeket jelent, vagy rossz esetben akár bukást is.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dr. Lénárd Ágota sportpszichológus a vendégem. Ugye elkülönítjük a sportot és a civil életet olyan szempontból is, hogy azt mondjuk, hogy a sport szempontjából akár több életet is le lehet élni nagyon rövid idő alatt, hiszen nagyon intenzív a gyakorlás, a felkészülés és a megmérettetésnek az időszaka. Tehát, hogy egy hétig gyakorlok, hétvégén meccs. Egy évig gyakorlok, világbajnokság. Négy évig gyakorlok, olimpia. Van egy transzparens megmérettetés és egy jó felmérés. Ilyen szempontból a sportpszichológusok is, mivel hogy ide kötődnek, sokkal gyorsabban megmérettetnek a sportolókkal együtt. És ugye van a más egyéb pszichológiai szakágak, ami nem a sportpszichológia, hogy ez intenzívebb, nagyon amatőr a kérdés, vagy nem tudom
2: más. De jó a kérdés, igen, intenzívebb, mert ez egy verseny. Ez a sportpszichológusok számára is, ahogy említettem, egy verseny, mert haladni kell a korral, sőt, még új dolgokat is ki kell találni, hogy a te embered legyen jobb. De más szakmákban, tehát más pszichológiai szak, pszichológusi munkában ez nem jelenik meg ennyire. Mert az, hogy most ott a kliens egy hónap alatt gyógyul meg, most maradva a klinikainál, vagy két hónap, vagy három, hát ott azt mondják, hogy hát ennyit bírt. De itt a sportoló is kiselejteződik, meg a szakember is, és ez nem csak a sportpszichológiára igaz, hanem minden másra. Fizioterapeuta, az orvos, a rehabilitológus, a gyógytornász, a dietetikus, tehát itt mindenki veszőfutásban van, vagy versenyt fut az idővel, mert egy meghatározott időn belül kell, hogy legyen egy teljesítményváltozás. És ezt sokan nehezen értik meg, hogy ez azért bizonyos értelemben akárhogyan is, ugyanúgy, mint az edzés munkához, idő kell. Tehát amikor bejön egy szülő, és azt mondja, hogy hát már ide gyere, jár a gyerek egy hónapja, és még semmi nincs, hát nem is lehet.
1: Mit szeretne látni a szülő ilyenkor?
2: A szülő azt, hogy rögtön és azonnal ő beadja a gyereket a mosodába, mire visszajön, addigra megkapja készen. És ez nem így működik.
1: Tehát egyszerű lenne, akkor nagyon sok ellenfel lenne a gyereknek.
2: Igen, igen, ez így
1: mindenki
2: van.
1: Mindenki néz igen. Neki. Egy nagyon furcsa kérdés, nagyon sok szakmában most már jelen van, és egyre több helyen mutatja meg azokat a lehetőségeket, amire még nem is gondoltunk, ez a mesterséges intelligencia. Ez mennyire szűrődik be, vagy mennyire lehet hasznos, mennyire lehet káros a sportpszichológia szempontjából, és mennyire tudja esetleg segíteni azt a fajta jelenséget. Az interneten megtalálom, hogy mit is kéne most csinálni, és mivel kéne kezeljen magam mindenféle tréningeket, majd én kiokosítom magam, mert hisz minden fönt van már a neten.
2: De nem biztos, hogy azt a jót választja, igen, ami neki személyre szabottan kell.
1: Ez mennyire, ez azért csapdás. Tudja a mesterséges, igen, intelligenciának a megjelenése korrigálni ezt, mennyire tudja a ti munkátokat, igen, segíteni, és mennyire lehet igazából ez hasznos szerinted?
2: Miután nem egy út vezet Rómába, mondja a közmondás, tehát, hogy valaki az interneten tájékozódik, és azt mondja, hogy például maradva a mi szakmánknál, hogy melyik módszerek szimpatikusak neki, és ennek megfelelően választ egyet, akkor még az akár jó is lehet. De ha neki a kiválasztott három közül egyik se jó, akkor baj van. Én mindig azt mondom, hogy oké, legyen okos, intelligens a beteg, de utána menjen el szakemberhez.
1: A szabadalok. Ő honnan tudja, mi baj van, és mire keres választ?
2: Erre mondom, hogy ez nagyon félre is tudja vinni a dolgot. Tehát én megfordítanám a dolgot, és ez úgy működik, hogy ha eljön valaki, és megnézzük, hogy mi a probléma, vagy mi a felkészítésnek a menete, mire van neki szüksége, akkor azt mondom, hogy nézd, ezt már el tudjuk érni így, meg így, meg így, meg így, melyik a szimpatikus. Azt mondja, fogalmam nincs. Mondom, nagyon helyes, akkor kipróbáljuk, mindegyik módszerből adok egy kis kóstolót. És utána azt mondja, hogy igen, a kettes számú tetszett, csináljuk ezzel. Ha olyan a helyzet, hogy ez megcsinálható, de van, amikor egészen egyértelmű a dolog, de ott is lehet a módszereken úgy változtatni, finomítani, összevonni, kombinálni, integratívvá tenni, hogy az ő számára jó legyen. Tehát az, hogy valaki elolvassa az interneten, hogy ő szerinte mi a baja, ez nagyon félre megy, de már megjelenik. Tehát bejön a sportoló, és azt mondja, hogy hát én biztos, hogy depis vagyok. Aztán kiderül, hogy csak egy elrontott versenyt kell helyre tenni, és semmi köze az igazi depresszióhoz.
1: Most mi csak azt az oldalt nézzük, amikor a páciens próbálja magát diagnosztizálni, vagy a barátja próbál, vagy a párja próbálja
2: vagy a család, környezet, igen,
1: a gyereket. ebbe talán az jó lehet, hogy rájönnek, hogy valamit meg kell oldani, és elkezdenek ez irányba elmozdulni.
2: Így van.
1: Az még nem azt jelenti, hogy jó összességében jó, de hogy már érzi, hogy a fizikai felkészülésen kívül valami másra is szüksége van talán.
2: Igen, ez a része, ez teljesen jó. Tehát küldtek már hozzám úgy sportolót, hogy a család összefogott, és azt mondták, hogy akárhogyan is, de arra ráveszik, hogy legalább egy alkalommal, vagy két alkalommal jöjjön el. A többi már persze az én ügyességem, meg szakmai képesítésemnek megfelelően zajlik, hogy rá tudom-e venni arra, hogy dolgozzon. Az esetek 99%-ában igen. Mert amikor úgy beszélgetünk, hogy ebben nincs semmiféle kényszer, semmiféle olyan dolog nincs, amitől különben rettegnek az emberek, hogy hú, majd akkor az agyamat kimossák, szó sincs ezekről. De amikor beszélgetünk, és hát ugye megint a választás szabadsága fölmerül, akkor ez nagyon jól tud működni. De nagyon édes történetek is voltak ezzel, lehet, hogy már akár itt is ez elhangzott, amikor bejön a gyerek, és azt mondja a gyerek, hát mert 16-17 éves fiatal, és azt mondja, hogy azt mondják, hogy te is sportolsz, ez igaz? Nem, igen. Azt mondja, és neked is szokott a világbajnokságon remegni a térded? Hát mondom, elég ritkán, de ha véletlenül remegne, akkor tudnám, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, na jó, akkor tárgyaljunk. Ez egy nagyon aranyos sztori volt, és ténylegesen úgy működik a dolog, hogy szoktam is mondani azoknak a sportolóknak, akiken látszik, hogy izgulnak az első találkozásnál, hogy jaj, mit fognak kérdezni, most nekem hogy kell viselkedni, és így tovább. Szoktam nekik mondani, hogy figyelj, én is sportoló vagyok, meg te is. Csak én egy kicsit tapasztaltabb. Én fogok neked segíteni abban, hogy ezeket a tapasztalatokat átadva te jobb legyél. És akkor egy boldog, megkönnyebbült sóhajjal elindul a dolog.
1: Megindul egy bizalmi játék.
2: Igen.
1: Még visszatérve a mesterséges intelligenciánál gondolat erre.
2: Igen, arra igen, én is szeretnék igen reagálni. Vannak területek, ahol amit összevadászik az mesterséges intelligencia, az akár jó is lehet, mert azért a szakembersenek se káptalan a feje, tehát hogy lehet, hogy lesz olyan dolog, amire ilyen szempontból nem gondolok, és ez akár jó is lehet. De azok a torzítások, amiket a rendszer még jelenleg nem tud kiszűrni, azok megint csak vihetnek tévutakra. Viszont a mesterséges intelligencia segítséggel végzett elemzések, tehát ez a teljesítményelemző programok és ennek a fejlesztése, én ott gondolom, hogy talán az egyik ilyen legnagyobb előrelépés lesz, mert nagyon rövid idő alatt nagyon sok olyan adatot lehet feldolgozni, amit eddig máskor sehogy nem lehetett. De az árnyoldalból megint egy példa, látszik, hogy volt benne mesterséges intelligencia a cikkbe, és akkor a végkövetkeztetés az volt, hogy ez meg ez azért nem jó, mert. És akkor megnéztem, hát a szerencsétlen összekeverte a puskát, a pisztolyt, meg a koronglövészetet. Hát almát körtével meg szilvával nem lehet összehasonlítani, és kijött belőle egy zagyvaság. Na most, aki nincs benne a sportágba, az ma akár még el is hiheti, hogy akkor az, amit ott találtak, az nem jó. Csak mondjuk egy pontlövő, meg egy mozgó tárgyat lövő, koronglövő ágazatot világért nem lehet összehasonlítani, teljesen más történet. Tehát, hogy arra figyelni kell, hogy ez a megfelelő területen, megfelelő módon meg legyen szűrve. Vagy ugyanígy a mesterséges fordító programokat is említeném, tehát azért kitágult a világ. Nagyon sok információhoz hozzá lehet férni, hát régen tolmácsolni kellett, fordítani kellett, stb. Tehát most már egészen jó fordító programok vannak benne, de azért egy tréfásat hadd mondjak, és akkor ezzel közel lehet vinni a dolgot, hogy ugye a pszichológiában van vonásszorongás, ami jellemző az emberre, így született.
1: Tehát pontosan micsoda?
2: Ilyen alkati szorongás, hogy ő így született, izgulékonyabb, mint a többi, és van a pillanatnyi, hogy hú, holnap világbajnokság lesz, és akkor ennek megfelelően szintén változik az izgalmi szint. Na és ez a fordító program, ugye State and Treatment Anxiety-ről beszélünk, hát a State Anxiety-t lefordította állami szorongásnak. Oké, ez így vicces, mert mindenki rájön, hogy hopp, ez nem jó. De lehetnek olyan finomabb változatok, amikor egy nem szakmabeli olvasó nem jön rá, és azt gondolja, hogy ez tényleg jó így. Tehát én azt gondolom, hogy mint minden módszernél használjuk ki a jó oldalát, az előnyös oldalát, de nagyon kritikusan azzal kapcsolatosan, ami olyan végkövetkeztetést takar, ami nem biztos, hogy úgy van. Tehát amihez már tényleg szakember kell. Én azt gondolom, hogy a szakembereket nem lehet kikapcsolni. Persze vannak ilyen jövőbeli víziók, hogy majd valami ágyra fektetjük az embert, a feje fölé rakunk egy búrát, abból jönnek a megfelelő frekvenciák, és akkor azzal majd minden helyre jön. Persze, a bioinformációs technológiával így dolgozunk, mi is így dolgozunk, ezzel nincs semmi gond. De az, hogy csak ilyen módon és így meg lehessen oldani dolgokat, ez nem létezik. A másik példa, amit ugye a hadseregek, hát ugye a fejlesztések nagy része vagy a hadseregből jön, vagy pedig az űrhajózásból, kétségtelen, mert azok ilyen szempontból a húzó ágazatok, de hogy ott is volt egy ilyen feltételezés, hogy hát nem kell a katonának semmit se csinálnia, hanem teljesen kapcsoljuk ki az agyát, tanítsuk be arra, hogy mi az ő dolga, és akkor be van fejezve. De megbukott a program, több országban megbukott, hát az emberek érző lények. Azt teljesen kigyilkolni csak akkor lehet, ha meghal. Hát bocs, de nem ez a cél. Tehát ennek megfelelően úgy átalakítani az agyat, hogy valaki ebbe ne vegyen saját maga tudatosan részt, hanem csak kívülről ráraknak valami programot, az szerintem ilyen szempontból sose fog működni. És az érzelmi része pedig, az meg pontosan kell a sporthoz, hogy miért csinálom, hogyan csinálom, milyen eredményt akarok elérni, ez nem kikapcsolható. Most még nem. Aztán, ha gyártanak androidokat, akkor lehet, különben ez a veszély fönnáll. Tehát amikor egy sportoló azon gondolkodik, hogy azért kellene protézist beépíteni, mert kiderült, hogy azzal gyorsabban tud futni, és tényleg, akkor ez már úgy meggondolandó, hogy meddig ember az ember, és meddig lesz az ilyen alkatrészekkel, és ez a mentális dologra is vonatkozik. Hát ma már simán be lehet ültetni olyan mikrocsippeket, aminek a segítségével a sportoló másképp tud gondolkodni.
1: Ez újabb feladatokat fog majd adni a pszichológusoknak, meg a sportpszichológusoknak. Még annyit kérdeztem, hogy a páciens és a mesterséges intelligencia és az öndiagnosztizálás kapcsán beszélgettünk, de a szakembereknek segít a mesterséges intelligencia abban, hogy nyilván abban sokkal nagyobb tudásbázishoz tudnak hozzáférni, de elfogadják a szakemberek a mesterséges intelligencia létét, segítségét, tanácsait, iránymutatásait?
2: Jelenleg még nagyon nagy a szórás ezzel kapcsolatosan, de még egyetemi szinten is, tehát most egy pillanatra hadd evezzünk a tudományos oldal felé. Van olyan egyetem, ahol tiltják, és van olyan egyetem, ahol meg kötelező, hogy futtassa át a saját anyagát a mesterséges intelligencián. Tehát azért mondom, hogy ez most még nagyon kezdeti szakaszban van, de én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen lesz, tehát egy bizonyos idő után, és aki nem jut információhoz, az biztos, hogy lemarad. Tehát ha másra nem használja, csak az információgyűjtésre, már akkor is előrébb lesz vele. A felhasználás az egy nagyon kényes kérdés még mindig.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Amíg te játszottál a téren,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
11: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Ezüstérmes a férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Folytatódnak a vasútfejlesztések. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
12: Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében, miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A miénk legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt, 4 góllal. A kardozó battai sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a német Larissa Eiflertől, így bronzérmes lett Hongkongban a vívó világbajnokságon. Szintén női kardban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spíz Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Fitibor, Siklósi Gergely és Koch Máté a 8-at döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. Péni István Európa rekorddal ezüstérmet nyert a férfiak 50 méteres, három testhelyzetű puska számában, a kínai Hangzhouban, a sportlövő világkupa versenyen. Az aranyérmet a hazaiak lövője Chang Chang Hong szerezte meg. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen, a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség. Így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni. Emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén, a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található.
0: Közlekedés.
12: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-ason Mogyoród térségében, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Sok lesz a napsütés, főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egér, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dr. Lénárd Ágot, a sportpszichológus a mai vendégem. Szerinted mi a páciens és a kezelő közötti olyan kapcsolat, amit mondjuk egy mesterséges intelligencia nem tud, vagy nem érez, vagy nem tud helyettesíteni? Tehát amikor találkozik a páciens a doktorra, vagy a kezelőjével, vagy a szakemberrel, mi az, amit a kezelő meg tud neki adni, amit a mesterséges intelligencia jelen tudásunk, vagy most így, ahogy itt ülünk, szerintünk nem tud megadni még nagyon-nagyon sokáig.
2: Pontosan az a humán vonatkozás, ami egy ember-ember interakcióban megjelenik, és ez most jó értelemben ez a kötődés kell a fejlődéshez. Tehát teljesen szemtelenül nem lehet valakit tanítani, mert ha abban a közegben ő nem érzi jól magát, akkor előbb-utóbb kilép a

0: helyzetből. Tehát pontosan a humán vonatkozásokat azt nem lehet kikapcsolni. Fel lehet használni viszont úgy is, hogy lehet jó értelemben olyan házi feladatot adni a sportolónak, hogy most akkor menjél, és akkor nézzél utána, hogy te a saját sportágadban ezzel kapcsolatosan mit találsz. És akkor akár közösen átnézzük, megnézzük, kiszűrjük belőle, ami jó, és azt beépítjük a felkészülésbe. Ez oda-vissza tud működni. Szakember és a sportoló részéről
1: nagyon
0: is.
1: Nagyon a jövőbe ugrottunk, de jó erről beszélgetni, mert szerintem ez nagyon itt van már.
0: Nagyon.
1: Tehát
0: nagyon.
1: Ez már itt kopogtat a
0: Ez Los Angeles előtt már működni
1: már
0: fog.
1: Biztosan igen. Próbálgatják és tesztelik, és biztos ennek vannak nagyon komoly előnye és nagyon komoly hátránya is. Talán úgy általánosságban mesterséges intelligenciával, tehát számomra az egyik legfontosabb, vagy legmeghatározóbb dolog a végeredmény szempontjából, hogy hogyan tudod keretezni azt az információt, amit te szeretnél tőle kapni. Tehát milyen információt adsz meg neki, mint inputot, hogy azt kap tőle, amit te szeretnél. Mert hogyha picit elviszed őt egy irányba, és többet, kevesebbet adsz meg, vagy kicsit színezed, akkor már más irányba fog elvinni, amit elhiszel ugyanúgy neki, csak az már nem a te célodhoz fog vezetni, vagy talán nem az a rövidebb út a célodhoz, amit szeretnél.
0: Vagy a másik dolog, ami tényleg már most már nem csak a tudományos fantasztikus irodalomban és filmekben jelenik meg, hogy igen, a robotok intelligensek, csak utána képesek átvenni az irányítást, mert önfejlesztők. Tehát gyakorlatilag olyan programokat használnak, aminek a segítségével egy idő után bizonyos területeken okosabbak tudnak lenni, mint az emberek. Na most tegyük föl azt, hogy valaki egy ilyen mesterséges intelligenciával, robottal fűszerezett felkészítést csinál, ott adnak egy programot, ha ezt megcsinálod, világbajnok leszel, vagy olimpiai bajnok leszel. De azt nem lehet kikerülni, hogy ezt a folyamatot kontrollálni kell. Mert az félre tud menni. A program nem fogja tudni érzékelni azt, hogy hú, ma lázas vagyok, ma lesérültem, ma bedagadt a bokám, és így tovább. Tehát, hogy egy mechanikusan végrehajtott program biztos, hogy nem fog működni. Az emberi tényező nélkül ez elképzelhetetlen.
1: Nekem még a jelenlegi tudásom, vagy érzéseim szerint, ami nagyon-nagyon hiányzik ebből az intuíció, hogy egy jó edzőnek is hiába van meg az óriás tudás, a tapasztalata, de mindig van egy, én nem tudom megfogalmazni, hogy ez pontosan mit jelent az intuíció, hogy abban a pillanatban tudod, hogy mit mond neki, vagy mit nem mond neki, vagy hogy néz rá, vagy hogy viselkedj, vagy hogy gesztikulálj, és ez egy olyan kapcsolat ember és ember között, amit talán a mesterséges intelligencia, vagy gép nem
0: soha
1: fog tudni.
0: Soha nem fog tudni.
1: Mert ő számol, és ő racionális alapokon dönt, ami nagyon jó, csak amit említettél már menet közben, hogy mindent tudni kell használni, és mindennek meg kell tanulni azt az egyensúlyállapotát, hogy mikor mit fogsz tőle elhinni, és felülbírálni akár azokat a javaslatokat, amiket ő ad.
0: Ezt már a fizikusok is megerősítették, hogy ebben semmi földön kívüli dolog nincsen, áthajlik a tér. Ez azt jelenti, hogy képzeljünk el egy papírlapot, ami a könnyebbség kedvéért most legyen háromdimenziós, hiába kétdimenziós, és hogyha megemeljük egy A4-es papírnak a sarkát, és áthajlítjuk a papírlapon egy másik pontra, onnan bizony tudunk információt nyerni. Tehát nagyon sok esetben még tudományos magyarázata is van annak, hogy amikor áthajlik a tér, abból a másik helyről információt tudunk venni, és az például lehet intuíció. Amikor az illető nem tudja, hogy mi történt, de hirtelen jött egy ilyen sugallat. Igen, a pénzügyi világ is megerősíti, hogy a világ 10 legnagyobb pénzügyi döntéséből 6 vagy 7 nem tudományos alapon és nem szakmai alapon született. Azért ezen el lehet gondolkozni. Tehát, hogy itt is az emberi tényezőnek a fontossága jön elő, de nem mindegy, hogy milyen szinten képzett valaki. Tehát, hogy bizonyos nagyobb összefüggésekben képes-e látni a dolgokat, tudja-e kezelni az érzelmi oldalt, megint csak jó értelemben mondom, spirituális oldalt, ami mind-mind-mind kell ehhez. Vagy elfogadni azt, hogy én nem vagyok omnipotens, sem mint edző, sem mint sportpszichológus, mert annak az illetőnek megvan a saját sorsa, megvan a saját feladata, amit neki végre kell hajtani, és lehet, hogy én abban csak egy segítő vagyok, de nagyon fontos segítő, hogy ezt ő elérje, de ha mégse, az már nem az én hibám, hanem az az ő sorsa, az ő választása, az ő döntése. Pályakezdő edzőknél nagyon sokszor megjelenik ez az oldal, hogy majd én bajnokot faragok belőle. Biztos lehet egy darabig, de az egész sorsát az edző nem tudja a saját szája íze szerint alakítani, ha az illetőnek más a sorsbeli feladata. És itt megint csak nem semmiféle földön túli dologra nem gondolok, hanem csak arra, hogy az ő élete hogyan fog változni, mit kell neki megcsinálnia, és ezzel kapcsolatosan mi a feladata. Ez különben a szakembereknek nehéz elfogadni, és magamat is beleértve, főleg amikor látok egy olyan tehetséges fiatalt, akiből tudom, hogy mit lehetne kihozni, aztán valahogy mégis elkanyarodik a sorsa.
1: Kinyitottunk pár olyan témát, ami akár önálló beszélgetés tárgya is lehetne.
0: Így van.
1: De nem lezárva ezeket, végre egy szakembernek mondhatom el az egyik elméletemet, vagy adhatom át az egyik elméletemet, akár kérdésként, vagy ha bírál a céljából, hogy én nagyon-nagyon sokáig azt hittem, és most is azt hiszem, hogy három fajta sportról létezik. Tehát három szinten lévő sportról a mentális szempontból. Az egyik az, akinek fogalma nincs arról, hogy hol van, és mit csinál, és hogy minek mi lesz a következménye, és hogyha, tudom, ott van a 100 méter sík, ő annyit ott végig kell futnia, ő gyorsan fog futni, nem érdekli, hogy hányan ülnek körülötte, az óra mit mutat, nem tudja, hogy az aranyére mivel jár, de ugyanúgy azt se tudja, hogy mivel jár az, hogyha nem nyer.
0: Ez az izommemóriából dolgozó sportoló.
1: Ő tud nyerni, mert semmi nem akadályozza, mert ő neki a minimális információ van a fejébe, és ő ezzel meg tudja nyerni a versenyt, mert semmi külön behatás nincs.
0: De soha nem fogja tudni, hogyha valami nem sikerült, az miért nem sikerült.
1: Nem is érdekli, mert hogy nem érdekli őt. Aztán jön az, aki elkezd ezen gondolkozni. Ez a második szint. És elkezd azon gondolkozni, hogy ez most miért nem sikerült. Most se fog sikerülni? Most fúj a szél, mit kell csinálni, hogyha fúj? Most sokan vannak, most szembe süt a nap, most a jobbra vagy a balra szomszéd, ami most készen áll, de íz most a lába, ez nagyot rugaszkodott múltkor, és elkezd vacilálni, és már lekéső a rajtot, nem fog tudni nyerni. És van a harmadik, aki már tudja a válaszokat ezekre, ha fúj a szél, mit kell csináljak, hogyha sokan vannak, akkor azt kell csináljam, nem nézek oldalra, se jobbra, se balra, nekem 25 lépést kell ott tegyek, ilyen sebessége, ilyen gyorsulással a hátamat így kell kiegyenesítsem, utána oda kell nézek, ő megint tud nyerni. Tehát szerintem ez csak egy elmélet, hogy ha valaki elkezd magával foglalkozni mentálisan, az nem okvetlen segít az első lépésben már neki, mert elkezdi értelmezni azokat a hibákat, amiket ő elkövet, és talán bizonytalanabb is lesz, mert úgy érzi, hogy nem fogja tudni korrigálni.
0: Hát de ilyenkor kell jönnie az edzőnek, a szakembernek, igen, sportpszichológusnak, stb., hogy oké, nagyon ügyes vagy, hogy fölfedezted, hogy milyen teljesítménygátló tényezőid vannak. Szuper! Viszont akkor most jön az a fázis, hogy nézzük meg, hogy melyiken mit lehet javítani. Tehát maga a felismerés az már általában sokat jelent.
1: Igen, és akkor ő van a kettes pozíció, tehát ő a kettes számú, igen, versenyző típus, aki elkezd fejlődni, így de van, mivel egyre több problémát talál magában, egyre többet látnak magában, amit korrigálni kell, ezért akár vissza is eshet, és nem, inkább nem tud nyerni, mint az egyes és a hármas, aki meg már tudja, hogy mit tud.
0: Nem
1: mit
0: feltétlenül. Arra gondolj, hogy minél többet csináltad a sportágadat, akkor jöttél rá, hogy még mennyi mindent kell megtanulni. És ez minden szakmában így van. Jó értelemben, amikor valaki sokat dolgozik egy területen, és rájön arra, hogy még mi mindenre kell figyelni, és hogy milyen széles ez a spektrum, ahol neki fejlődnie kell, akkor szoktak az emberek egyre alázatosabbak lenni, hogy még mennyi minden van. Tehát ez a nem tudásból fakadó biztonságérzet, az addig szokott működni, amíg el nem jön egy olyan verseny, amikor nem sikerül. Tehát az egyes számú változatban is lesz olyan, hogy hát most miért mindent megcsináltam, miért nem lett jó. Azért ezzel szoktak foglalkozni a sportolók.
1: Amikor elkezd, akkor lép a kettesbe.
0: Igen, és akkor kezdi inkább megtanulni. Egy fejlődésnek gondolnám.
1: Igen, és akkor kezdi megtanulni, hogy mi a vége, vagyis hát nincs vége, mert egy sportolói pályafutásnak sosincs vége, mert amikor én befejeztem, akkor azt éreztem, hogy most kezdem el érteni azt, amit csináltam eddig, de már a testem az nem kívánja azt, amit nekem bele kéne még tegyek ahhoz, hogy ez sokkal jobb legyen, és ez a cserekereskedelem a sokkal jobb legyen, és menj, hogy egy picit jobb legyen, csak mindig csak egy picit lejjebb, és mennyit kéne beletenni, az már nekem nem érte meg. Tehát engem, azt a cserét már nem vállaltam, és azért engedtem el az egészet. Viszont akkor meg az volt a célom, hogy amit akkor tudtam, azt már a nálam 10-15 éve fiatalabbak kezdjék el tudni, hogy utána együtt fejlődhessük akár meg azt az új szakaszt, amiről nekem fogalmam sincs, mert én nem jártam ott még. Ő nekik pedig új lesz, és őket még lehet terhelni, lehet próbálkozni velük, lehet velük haladni szépen előre azon az úton, ami adott esetben mind a kettőnek ismeretlen.
0: Nagyon szép példáját hoztad ennek a küldetéstudatnak, tehát szinte minden sportolom, aki nagyon magas eredményt ért el, egy idő után elkezd gondolkozni, hogy hogy mi a dolga neki ezzel, mi az egésznek a küldetése, mi a mission, mint ahogy szokták mondani, hogy átadni a tudást, a tapasztalatot, megszervezni egy új klubot, elindítani egy új mozgalmat, és így tovább. Tehát, hogy az a fejlődésnek csak az egyik szintje, hogy oké, megnyertem, örül a család, örül az ország, de mi a dolgom nekem ezzel? És amikor ezt a lépcsőt is meglépik a sportolók, abból általában nagyon szép dolgok szoktak kijönni, mert akár a fiatalok segítése, vagy akár olyan fejlesztés, vagy anyagi segítség, ami előrébb viszi a dolgot, amikor értelmet kap az ő eddig elért eredménye a jövő nemzedékének fejlesztése szempontjából. És ez egy nagyon fontos tétel. De erre, amíg versenyeznek, nem szoktak gondolni, és talán nem is kell. De amikor már új tervek, célok jelennek meg, magánélet, karrier, gyerek, család, stb., akkor általában nem hagyják parlagon heverni ezeket az értékeket, és ez így van jól.
1: Nekem most egy dolgom van, hogy megköszönjem, hogy elfogadtad a meghívásomat, és egy nagyon jót beszélgettünk.
0: Én is köszönöm.
1: És megköszönjem azok nevében is, akikkel foglalkoztál, tanítottál sportolókat, szakembereket, hogy olyan útra jutottad őket, amiben ők is ki tudnak teljesedni, és szép sikereket tudnak elérni, akár érmekben, akár nem érmekben mérendően. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom, Lénárt Ágota.
2: A szerkesztő Olasz Gergő és a műsorvezető Gergely István nevében búcsúzik a Sportolók slágerlistája. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen kezdődik a körkapcsolás.
3: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: még, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Három parázs összecsapás a hét utolsó napján. A menetelést a fővárosban kezdjük, ahol két patinás klub feszül egymásnak. 15 óra 45 perctől Vasas Győr mérkőzés. Ezt követően Debrecen felé vesszük az irányt, ahol a nemzetközi kupára hajtó együttesek csatája következik. 18 órától DVSC Puskás Akadémia rangadó. Az estét pedig a forduló abszolút csúcsmeccsével zárjuk. A rekordbajnok Fradi látogat a Tolna vármegyei Katlanba. 20 órától Paks FTC összecsapás. Kövesse velünk az NB1-es élvonalbeli labdarúgó bajnoki mérkőzéseket élőben a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
7: Köszöntöm a körkapcsolás hallgatóit, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök pedig Antal Rihárd. Elkezdődött a Formula 1-es magyar nagydíj, a 41. futam. Mielőtt bármit mondanék arról, hogy mi lesz még itt a körkapcsolás adásában, már is kapcsolunk a helyszínre Kreisz Bálint kollégámhoz.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Oscar Piastri átvette a vezetést, fantasztikusan rajtolt el a McLaren versenyzője, aki a második kanyarban, a most már Lewis Hamiltonról elnevezett kanyarban előzte meg csapatását, Lando Norrist. Az indulás legnagyobb vesztes a Charles Leclerc, aki visszaesett az ötödik pozícióba, megelőzte őt Hamilton is, akit egyébként megbüntettek. Russell most rádiózik is, hogy problémái vannak, mondjuk el az első 10 sorrendjét a rajt után. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Ajar, Lawson, Lindblad, Hülkenberg. Verstappen is jól indult el a rajtnál. Az nap egyértelmű vesztese eddig, vagy hát a rajt egyértelmű vesztese Charles Leclerc, a győztese pedig Oscar Piastri, aki fantasztikusan jött előre, és gyönyörűen vett át a vezetést McLaren-es csapattárs előtt.
7: Köszönjük szépen Kreisz Bálintnak, hozzá természetesen majd még rendszeresen kapcsolunk a futam alatt, de most nézzük, mert hogy a futam indulása előtt készített több interjút, most hallgassuk meg ebből az elsőt.
9: Baumgartner Zsolttal beszélgettünk, aki hazánk egyetlen Formula 1-es pontját szerezte mindez idáig. 40 éves a Hungaroring, a 41. magyar nagydíjat rendezik azon a pályán, ahol neked is a király kategóriával a történetet hivatalosan is elkezdődött. Milyen újra itt lenni közel 23 évvel azután, hogy az első emlékek ide kötnek téged?
0: azóta nem először vagyok itt, ugye 17-18 a kétüléses programmal itt részt vettünk, úgyhogy igazából majdnem minden évben itt vagyok, az utóbbi pár évet eltekintve, mert nem volt pont alkalmas az időpont, de nagyon tetszik az új infrastruktúra, ezt én tavaly még nem láttam, ez gyakorlatilag abszolút a világ elitjébe tartozik most ez a létesítmény. Mindenhonnan ráadásul ezt hallom, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szépen megcsinálták. Gyakorlatilag ugye utoljára volt 2003-ban egy nagyobb átépítés, ugye amikor a pályavonalvezetés változott, meg ilyenek. Nekem ez nem ismeretlen helyszín. Tavaly is egy futamon talán kim voltam Szingapúrba. Ugye az elmúlt 20 évben minden évben a Melbourne-i nyitófutamon ott voltam a kétüléses autóval, és nagyon sok az ismerős, ilyenkor mindig találkozunk vagy volt szerelő kollégákkal, vagy olyanokkal, akikkel korábban más sorozatban együtt dolgoztam, úgyhogy ez mindig egy jó élmény. De aminek kifejezetten örülök, hogy a gyerekeimnek meg tudtam ezt most mutatni, hogy végül is milyen, és most már fel is fogják, nem akár úgy, mint 17-be, 18-ba, hogy milyen helyen és milyen közegben versenyeztünk annó.
9: Sokat meséltél már nekik a saját élményeidről, a pontszerzésről, a versenyekről, erről a hangulatról?
0: Persze, hát nyilván az volt a kicsúcsosodás, de azért ennek van egy sokkal hosszabb, mélyebb története is, amit egy versenyző egy ilyen úgymond másfél szezon alatt átél a Forma 1 világába, és amihez alkalmazkodni kell, meg kell tudni ugrani lélekben, erőben, szakmailag. Ezek mindig tanulságos beszélgetések.
9: Nyilván a körforgásban benne maradtál, akár így az egy-egy versenylátogatásokkal, de mennyire vagy még rajongója a Formula 1 világának, gondolok itt mondjuk akár az új szabályrendszerre is.
0: Egy picit megváltozott a versenyzés menete vagy tempója, de alapvetően én azt látom, hogy a verseny az izgalmasabb lett talán, tehát nem annyira egysíkú, mint a mi időnkben. A nézőknek látványosabb, nyilván a hang az egy más effektus, de fejlődni kell ezzel az igényel, ugye ez az elektromos hajtás azért egészen elképesztő teljesítményt tudtak odarakni ezeknél az autóknál, úgyhogy nekem maga a verseny és az, hogy vannak izgalmas pillanatok, akár egy egész futam alatt, tehát nem az van, hogy elmegy valaki elől és biztosan ő nyer, és az idei évben meg kifejezetten azért elég sokrétű az, hogy ki van a dobogó legfelső fokán. Nyilván most a Mercedes dominál, de azért most a Ferrari is oda tud érni, a Red Bull is oda tud érni egy dobogóra, a McLaren, tehát ők nagyon szépen ott osztoznak versenyszínre ezeken a helyeken, úgyhogy ez azt gondolom mindenképp egy jót tesz a sorozatnak.
9: A kulisszák mögötti csillogás mennyit változott az elmúlt 20-25 évben, mert most ezek a pilóták világsztároknak tűnnek, Alonsót volt, hogy biztonsági őrök kísérték, tényleg mint a legfeltettebb személyek.
0: Maga az egésznek az Ázsia egy picit még nagyobbra nőtt, ugye sokkal nyitottabb lett ez a belső tér, ugye ez a paddock rész, ugye magával a Netflix sorozatokkal, a szériáival, ugye a különböző évadokkal, úgyhogy mindenképpen egy még nagyobb sztárcsináló volt, és most legalább bele is látnak. Picit nagyobbak lettek a motorhome-ok azóta, mióta mondjuk mi itt voltunk abban az időben. Akkor is volt már a Ferrari-nak meg a nagyobb csapatoknak hasonló, de ugye akkor az első kiemelkedő ugye a 2000-es évek vége fel, amikor a Red Bull megcsinálta az Energy Station, ugye ebből ez már a második generáció, hanem az első generációs, amit akkor terveztek, de nagyon sok vendéget kell neki kiszolgálni, akár a paddock klubból, akár különböző partner cégektől, szponzoroktól, úgyhogy ez elengedhetetlen, és mellette persze a csapatot is. De ugye ez Európában igaz ennyire, ugye ahol ezt versenyhétvégéről viszik, a tengeren túlon azért teljesen egy picit bensőségesebb az egésznek a fölállítása.
9: Szalai Fannival beszélgetünk, aki nem csak triatlon felnőtt világkupa győztesnek mondhatja magát, de már Red Bull sportolónak is, és itt vagyunk a Hungaroring paddockjában. Milyen élmény volt ez a garázslátogatás, amin voltatok?
4: Nagyon jó élmény volt, már mindig is nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen így a színfalak mögött egy Forma 1-nek a rendezése, főleg itt a Red Bullnál, úgyhogy nekem nagyon tetszett minden, és tényleg betekintést kaphattunk ugye színfalak mögé, úgyhogy tök érdekes volt látni test közelből az autókat, meg a kerekeket, meg így mindent, úgyhogy nagyon, nagyon tetszett.
9: már két nap eltelt azóta, hogy Isaac Hadjar bejelentette neked a sapkával, hogy a Red Bull sportoló élettől sikerült így feldolgozni ezeket a történteket?
4: Úgy őszintén még annyira nem, mert ugye egyből utána utaztunk versenyre, úgyhogy egy kicsit így kell egy pár nap még, de talán így most kezdem így feldolgozni, hogy tényleg benn vagyok a Red Bull csapatában, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Főleg az is, hogy Isaac adta át, ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, úgyhogy tényleg most lesz egy pár napom, hogy feldolgozom az eseményeket, mert most jön egy ilyen pihenősebb időszak a versenyzésembe, de tényleg nagyon, még egy kicsit mindig így sokkos állapotban vagyok, hogy Red Bull atléta lettem.
9: Hogy sikerült a verseny, még a karodon ott van a rajtszámnak a nyoma, hogy élted meg?
4: Igazából nagyon jó, bár egy kicsit stresszes volt az eleje, mert kicsit késett a repülőnk, meg kaptam egy büntetést sajnos, mert nem nagyon találtuk meg az épületben, hogy hol volt a briefing, mert nem volt kijelölve, segítséget meg ott a szervezőktől nem nagyon kaptunk, úgyhogy így egy 10 másodperces büntetéssel kezdtem az úszás után. Sikerült szerencsére fejbe leküzdenem ezt, mert már ugye előtte nap megtudtam, hogy van egy büntetés, ami vár rám, úgyhogy igen, de jó volt egyébként, jól sikerült az úszás is, igyekeztem minél előbb kijönni. A futás is nagyon szuper volt, most nagyon jólnak éreztem a futást, és a biciklin pedig együtt haladtunk a többiekkel, úgyhogy nagyon szuper volt.
9: Sokat változott veled a világ az elmúlt két hónapban, talán lehet ezt mondani. Az álmaidat éled egyértelműen ebben az időszakban?
4: Igen, nekem ez egy nagyon nagy álmom volt. Kicsikorom óta, hogy Red Bull sportoló legyek, és igazából ez így tényleg minden napot volt velem, hogy egyszer el tudjak érni arra a szintre, úgyhogy most tényleg így ezt élem.
9: Kiemelt helyre fog kerülni ez a sapka, hogy minden nap emlékeztessen a céljaidra és azokra a dolgokra, amiket elérhetsz?
4: Biztos. Az éjjeli asztalomon volt, amikor megkaptam. Jobbra is néztem, hogy tényleg igaz-e. Kiemelt helyre kerül, igen.
9: Sárkány Zalánnal beszélgettünk itt a Hungaroring pedokjában. Elég izgalmas óráid lehettek, mert egy garázs látogatáson sem vettél részt a Red Bullnál. Milyen élmény volt? Kezdjük ezzel.
10: Elképesztő, végre találkoztam az én példaképemmel, mert igaz, én túl sok sportot nem nézek, viszont a Forma 1 az olyan, ami valakinek a foci, valakinek a jéghoki, nekem a Forma 1 volt egész életemben, és a Verstappennel most végre találkoztam, aki a mentalitása és az ő fókusza és az ő úgymond versenyzési stílusa nagyon illik, úgy gondolom az én mentalitásomhoz, úgyhogy elképesztő volt, egy nagyon nagy élmény volt.
9: Tudtál neki legalább köszönni, vagy egy-két mondatot váltani vele?
10: Igen, vagy négy kérdésemre is válaszolt, volt egy ilyen meet and greetünk, úgyhogy tökre jó fej volt, igazából az alapkérdések voltak, tehát hogy megkérdeztem azért a szimulátorokról is, mert mégiscsak szimulátorban sokat szokott versenyezni, sim racinget, úgyhogy, és ezt őt az nagyon érdekel. Úgyhogy igen, tudtam pár szót váltani vele, és nagyon földhöz ragadt csávó, úgyhogy nagyon bírtam.
9: Hanyadik alkalommal jársz ki itt a Hungaroringen, mert ez már a 41. magyar futam, neked ebből nézőként vagy vendégként mennyi jutott?
10: Nekem ez az első, mert mindig ilyenkor vannak a főversenyünk, idén is, ez egyik szemem sír, másik szemem nevet, mert hogy eltolták ugye az Európa-bajnokságot augusztusnak a közepére, ami azt jelentette, hogy így nem, úgymond nem tudtam hamarabb befejezni a szezont, de legalább el tudtam minél Hungaroringre, úgyhogy idén ez egy kiváltságos alkalom volt, hogy így lehetőségem adatott arra, hogy itt lehessek.
9: Mi az, amit magaddal viszel mindenképp ebből az alkalomból, a példaképeddel találkoztál, ez milyen motivációt ad?
10: Elképesztő, most ugye két hét múlva párizsi Európa-bajnokságon van, és ez egyszerűen nagyon dobott a motivációban, mert mégiscsak egy olyan négyszeres világbajnokról beszélünk, aki hihetetlen mentalitást mutat nap, mint nap, úgyhogy most motivált vagyok, az biztos.
9: Másképp fogod nézni így futamot, hogy tudod, hogy Verstappen ott állt előtted, beszélgettél vele nem sokkal korábban?
10: Nem igazán, hát az biztos, de az viszont nem változott, hogy én ugyanúgy szurkolok neki, és reménykedem egy pódiumban, vagy akár akár még egy első helyezésben is. Hát nem egyszerű most a Red Bullnak a szezonja, de azért szurkolok, hogy meglegyen. 2019 óta ők a kedvenceim, úgyhogy őszintén csak a Verstappen végig.
9: Ha már szóba hoztad a párizsi Európa-bajnokságot, már csak nagyjából két hét van hátra addig. Milyen célokkal utazol majd ki a francia fővárosba?
10: Igazából megvannak a saját céljaim, az időeredmények azok nyilván megvannak fejben, azokat nem szeretem leszpoilerezni, de megvannak azok is, hogy egyszerűen nyilván 2024-ben sikerült egy két darab bronzérmet elérnem Európa-bajnokságon, és azóta rövid pályán már Európa-bajnok is vagyok, úgyhogy most nagy pályán ideje megmutatni, hogy mit tudok. Sajnos egy váll problémával küzdök, ami nem segítette a felkészülésemet, de szerintem ki lehet küszöbölni, és sikerült úgymond valamilyen szinten sikeres felkészülés zárom.
7: Kreisz Bálint beszélgetett kint a Magyar Nagydíjon, legutóbbi riportalany a Sárkány Zalán volt, most pedig már is kapcsolunk Kreisz Bálinthoz, aki elmondja, hogy áll most a 41. magyar futam.
8: 9 kör telt el a versenyből, Oscar Piastri továbbra is magabiztosan vezet, nagyon jól rajtolt a McLaren versenyzője, Lando Norris a második helyen, ez sem változott, 1,7 másodperc a különbség a két McLarenes között, a harmadik Max Verstappen, akinek még egy 2 másodperc a hátránya Norrishoz képest, a negyedik pozíció Hamilton, az ötödik Leclerc, a hatodik Antonelli, a hetedik Agere, és a 4 legerősebb konstruktőrből, tehát a McLarenből, a Mercedesből, a Ferrariból és a Red Bullból egyetlen valaki hiányzik az első 10-ből, George Russell, aki a rajtnál kicsit beragadt, és a 15. helyre esett vissza, onnan már sikerült visszazárkózni, most a 12. pozícióban van. Egyelőre nagyon nagy káosz nem volt, igazából néhány előzést láthatott a közönség, de mivel elég kicsi a különbség a versenyzők között, ezért félhetően sok-sok kísérletezés lesz, ne felejtsük el, hogy új szabályrendszerben versenyez idénytől a Formula 1, sokkal több váratlan előzés lehet, mert az energiamenedzsment is fontos szerepet tölt be az autóversenyzőknél, a futam és a körök alatt. Nagyon közel van egymáshoz Hamilton és Leclerc, aki 8 tizedre követi a monakói, a brit csapattársát, és Hamilton is próbál minél közelebb maradni Max Verstappenhez, aki 6 tizeddel van előtte, úgyhogy itt a harmadik helyért néz ki egy nagyon nagy csata a következő percekben, Oscar Piastri pedig nagyon magabiztosan vezeti 10 kör elteltével, de még 60 hátra van, úgyhogy az ő utamgyőzelme sem garantált.
7: Krejc Bálintnak köszönjük szépen, természetesen majd még kapcsolunk hozzá, aki pedig nézni akarja a futamot, az M4 Sport csatornán megteheti, és a sportcsatorna még a futam indulása előtt Petrovics Mérei Andrea jóvoltából interjút készített a versenyhelyszínén Magyar Péter miniszterelnökkel.
11: Hát tekintve, hogy 1986 óta folyamatosan van Hungaroring és Forma 1 itt Magyarországon, és Monza mellett talán ez az egyetlen olyan pálya, ami azóta folyamatosan működik, és minden évben megrendezik ezt a versenyt. Szerintem mindenki megelégedésére világszerte, még akkor is, amikor ment a felújítási munka. Éppen most volt szerencsém Stefano Dominicalli-vel beszélni, a Forma 1 elnök ezérigazgatójával, és meséltem neki a gyerekkori élményemet, akkor még Nigel Mansell-nek szurkoltam meg, amikor még más volt, de azt gondolom, hogy óriási jelentőség és lehetőség is Magyarország számára ez a verseny. Most is rekord számú néző lesz, több mint 300 ezer néző a hétvége alatt, majdnem 80% az ide érkező nézőknek külföldről érkezik. Készen vannak a felújítási munkálatok, ugye még 32-ig van egy élő szerződése Magyarországnak, a Forma 1-nek, a Hungaroringnak, a Forma 1-jel, és abban van egy 5 éves hosszabbítási lehetőség is, erről is beszéltem, de tulajdonképpen meghallgattam itt a Forma 1 vezetőit és a Liberty vezetőit, hogy mennyire elégedettek a Hungaroring rendezésével, az elvégzett munkákkal, úgyhogy szerintem nagy lehetőség van arra, hogy amiben még van, biztosan, hogy kiterjesztjük ezt a 4 napos versenyt, akár egy 1 hetes programmá is, e felé szeretnének most elmenni, még több turistát idehívni, bevonva az autógyárakat, ugye arról is beszéltünk, volt szerencsém Toto Wolff-al is találkozni a Mercedes csapat főnökével, aki egy legenda, megnézni Niki Lauda sapkáját is, és az a szerencsés helyzet van, hogy Magyarországon itt vannak az autó, a legnagyobb autógyárak, európai autógyárak, úgyhogy a tudás és sok minden együtt van ahhoz, együtt áll ahhoz, hogy egy sikeres Hungaroring legyen a következő években is.
12: Ezek nagyon biztató szavak. Ugye most egyelőre 32-ig vagyunk rendben, akkor ezek szerint azért konkrétan már megfogalmazódott a 37-ig való hosszabbítás is?
11: Mindenképpen szükséges. Nem csak a mögöttünk álló 40 év miatt, hanem az ország számára várható lehetőségek miatt. Ez nem csak egy sportesemény, ezt szerintem mindenki tudja. Ilyenkor a legnagyobb cégeknek a vezetői jönnek ide, tárgyalnak egymásra ezekbe a gyönyörű épületekbe, vagy éppen a most átadás új épületekben, ez szerintem egy óriási lehetőség Magyarország számára. Nyilván óriási verseny folyik ezekért a versenyekért, most bejelentették újra, ha jól hallottam, Malajziát. Tudjuk, hogy most már van osztrák nagydíj is, ugye jó pár évig nem volt. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy óriási lehetőség. Persze úgy kell tárgyalni, hogy az ország, Magyarország turizmusa és a gazdasága a lehető legtöbbet érezze ebből. Jó lenne, ha még több magyar nézője lehetne ennek a versenynek, de azt gondolom, hogy mindenki készen áll a tárgyalásokra, abban maradtunk, hogy folytatjuk nyilván. Nem ebben a fél órában tudjuk megbeszélni a részleteket. Nekünk is, a kormánynak is, Posvai miniszterúrnak is át kell nézni a Hungaroringgal kapcsolatos számokat, mi mennyibe került, mennyi pénz megy ki. de azt gondolom, hogy ma inkább beszélünk arról, hogy egy fantasztikus versenyt, és egy nagyon izgalmas versenyt már vár mindenki. Abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy most ez egy izgalmas, mert nem minden évben volt ez így. Nyilván azért is van rekordszámú néző, nagyon sok olasz, holland, etc.
12: Nigel Mansell-t említette, azt is lehet azért önről tudni, hogy ha kell valakinek drukkolni a Forma 1-ben, akkor az Max Verstappen. Most hogy áll ehhez?
11: Pont próbáltam ezt elkerülni, mert valóban régen említettem ezt, de talán jelen helyzetben nem lenne éldomos. Azt mondani, az voltam a Mercedes garázsában, elképesztő élmény volt egyébként, és azért azt látni, hogy van egy 18 vagy már 19 éves fiatalember, aki jelenleg vezeti a versenyt, és hogy micsoda koncentráció, mennyi mindennek kell együtt állni, Toto Wolff is beszélt erről, hogy azért nem nagyon ritka, hogy egy ilyen tehetséget találnak, és szerencséjükre 11 éves korában a Ferrari nem akarta leigazolni, és így ők el tudták vinni. Én ma ilyen semleges nézőként jöttem ide, és annak drukkolok, mint szerintem nagyon sokan, hogy egy nagyon izgalmas verseny legyen. Ugye ez egy nagyon technikás pálya, nagyon nehéz előzni, szokták mondani, egy Monaco tulajdonképpen falak nélkül. Nagyon sok múlik a rajton, és hát voltak itt fennforgások tegnap az időmérő edzésen, úgyhogy nagyon szereltek a Mercedesnél, és próbálták kijavítani a tegnapi hibákat. Én egy izgalmas versenyt várok, és mindenkinek jó szórakozást kívánok.
7: 15 óra 22 perc van, és most itt a Formula 1-es futam közben egy kis vízilabda, mint ahogy azt délelőtti közvetítésünkben hallgathatták. Itt a Nemzeti Sportrádióban közvetítettük a Magyarország-Görögország férfi vízilabda világkupa szuperdöntőt. Ennek következik most az összefoglalója, a kommentátor Erdei Márk.
13: Görögország lesz ugyebár az ellenfél a világkupa döntőjében. Argyropoulos bepötyinti centerbe, ebből nem tud akciózni a center Kakaris, de kirobja a labdát sajnos jobbra, és megvan a második görög gól. Papanastasiou a gólszerző, az Olimpiákhoz 27 esztendős játékosa. Hát őnek is megvan ezen a mérkőzésen az első gólja, őt tenap nem talált be az olaszokkal szemben. Argyropoulosról ugye említettem, hogy neki már volt 3 gólja az olaszok elleni meccsen is, és még ugye előtte is eredményes tudott lenni a görögök negyed döntőjén. Semmi probléma ezzel, másfél perc után tehát 2-1 Görögországnak. Fekete kap egy szabad dobást, ezt el kell lőni a 6 méterről, Fekete kiemelkedik, lő, és egy óriási bombagól. Bravo Fekete Gergő, megvan ezzel neki is az első gólja ezen a mérkőzésen. Fekete Gergő bombájával tehát most megint csak egy a különbség. Manherz most már előre kapja meg a labdát, vele szemben Gárdikas, megpróbál lefordulni, ez jól néz ki. Manherz nagyon jól csinál, és egy óriási gólt lő. Manherz Krisztián lefordul Gárdikasról, a 27 éves görög játékosról, ezt követően pedig nem akar lemaradni a többiektől, márint Feketétől és Vismektől, a klubbéri csapattársaitól, ő is megszerzi az első gólját ezen a világkupa döntőn. Szépen lefordult, Skumbek is még megpróbált besegíteni, de ő sem ért már oda, és Czortatos keze alatt, valahogy bal keze alatt még valahogy elfért a labdája Manherz Krisztiánnak, még a bal kézről lement a labda a vízre, onnan meg szerencsére bepattant az a görög kapuba. 5-3 ezzel már csak tehát Görögországnak. Gyorsan jövünk most előre, 5-4-ben megúszunk, Fekete tovább passzolja le a balszére, és Varga Vince tovább teszi, nagyon szép játék, iskolajáték, úgy is lehet mondani, tovább rakta középre Nagy Ádámnak, aki bepöttyintette a labdát közelről, 3-4 méterről, az ellenfél üresen maradt kapujának bal oldali részébe. Nagyon szép gól volt most ez, és a nagy bombázóink szépen lassan egymástán beköszönnek. Bent a labda Nagy Ákosnál, Nagy Ákos átlövi keresztbe Feketéhez, Fekete vissza Buriához, ezt már el kell lőni, aztán Nagy Ákos, és ott a gól! Nagy Ákos csikarszögből, a jobb szélről, szépen a kötélhez közel, belövi a labdát, addig-addig lóbált, amíg teljesen elsüllyedt előtte Czortatos, ezzel pedig megvan az újabb magyar gól, és megvan az újabb magyar gólszerző is. Érdekes, hogy már 11 gól esett ezen a találkozón, ugye 6-5-re a görögök vezetnek, de mind a 11 gólt másik játékos szerezte. Jobb szélen van a labda Buriánnál, visszarakja a bal oldalra, Vígvárihoz, elhajol a blokk mellett, és belövi a rövid alsó sarokba, onnan felpattan a jobb felsőbe, parádés bomba volt ez most Vígvári Vendeltől, megint döntetlen van, vissza tudunk jönni, pedig már 3 gól is volt a különbség még 5-2-nél. Félpályáról lőhet egy lövés, meg is van, de egy óriási kapufa. Sajnos nem volt gól Kovács Péter lövése, kijött a kapufáról. Hát nyilván Czortatos rajta volt, tudta, hogy ez nem fog bemenni, de azért ez egy jól kinéző próbálkozás volt. A világkupa szuperdöntőjének a döntőjében tehát túl vagyunk az első fél időn. Magyarország, Görögország 6-7, egy gól a hellények előnye. Ott középen az ötös számú görög Argyropoulos, és tőlünk pedig közben van egy óriási lövés hátulról. Manherz Krisztián kapja maga a labdát, kiemelkedik, két lóba után pedig kilövi a kapunak a bal felső sarkát, úgyhogy ha már említettem azt, hogy a görögöknél eddig csak Skumpakis tudott duplázni, a 8 góljukat 7 különböző játékos szerezte, ő ugye a görög hármas számú játékos, hát a mi hármasunk az első, aki a magyar színekben duplázni tud, őneki van meg először a két gólja, tehát Manherz Krisztián a gólszerző, szépen kilőtte a kapunak a bal felső sarkát, Czortatot is csak legyintel erre a lövésre, érezte, hogy erre most ő sem tud odaérni. Megint zárkózunk, nem csak hogy zárkózunk, ki is egyenlítünk, Magyarország, Görögország 8-8. Jobb szín a labda, ott van Nagy Ádámnál, aztán át a túloldalra, és egy óriási gól! A gólszerző pedig Végvári Vendel, aki megkapta a bal szélső pozícióban. Ő volt az, aki egy jó keresztlabda után nem sokat gondolkozott. Egy lóba után, amivel beugrasztotta a blokkot az a rövid alsó sarokba, azzal ő kilőtte a hosszú felső sarkot, vagyis a kapunak a bal felső sarkát. Czortatot is már teljesen verve volt. Nyugodtan lehet mondani, hogy nem maradt már lába ennél a helyzetnél, vagyis nem tudott jól kiemelkedni, nem tudta magát felrúgni jól a levegőbe, hogy kivédje ezt a lövést, ami legnagyobb örömünkre. Úgyhogy Végvári Vendelnek is megvan a második gólja ezen a mérkőzésen, és továbbra sem engedjük el a görögöket. 10-10. Bencenterben megint Kovács Péter, ő várná a labdát, egyelőre még nincsen kiállítás, de van egy óriási gól! 5 méterről Zalánki Gergő harcolt ki most egy szabad dobást, egyből kiemelkedett, és bezúdította a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy egy Zalánki bombával tovább zárkózunk. Említettem már, hogy Zalánki Gergő volt a nap a hős, ő volt az, aki a mindent eldöntő gólt belőtte az ausztrálok ellen. Hát ez most még nem a mindent eldöntő gól volt, de arra pont elég volt, hogy újra zárkózzunk, és véletlenül se engedjük el az utolsó játékrészben 3 góllal a görögöket. Most a jobb oldalon járnak természetesen, Kalogaropulosznál szinte mindig lekerül a labda valahogy a jobb oldalra, de most középre jön egy bomba. A gólszerző pedig Skumpakis, sajnos megint visszáll a két gólos különbség. Vigvárihoz kellene tovább passzolni, ez meg is van, Vigvári lőhet, inkább egy szabad dobásért küzd, egyre nem kapja meg, Zalánki újra, egy lóba, két lóba, három lóba, és most szabálytalankodnak vele szemben, aki pedig szabálytalankodó Argyropoulos volt, kiemelkedik Zalánki, és bebombázza! Így is van, minden dühét beletette ebbe Argyropoulosszal szemben, mert előtte akkora pofon kapott tőle, mint a ház, e fölött most szemet hunytak a játékvezetők, de hát teljesen mindegy, inkább köszönjük meg nekik, mert az utolsó emberölőnyünk az nem volt az igazi, emiatt Zalánki gondolt egyet, kiemelkedett, és meglőtte a saját maga negyedik, a magyarok 13. gólját, ezzel egy gól a különbség megint, egyel vezet már csak Görögország. Manherz pedig már keresi a passz lehetőségét, ekkor a labda a jobb oldalra most Buriához a kötél mellé, aztán Zalánki kapja meg, Zalánki pedig megint lövésre bíztatjuk, nem inkább Manherzhez passzol, Manherznek lőni kell, lő, és gól! Manherz góljával megint döntetlen, és még rengeteg idő van hátra, 45,6 másodperc. Argyropoulos kapja meg, ő tovább passzolja, nem tőle jön a lövés, Skumpakistól várják, nem, Argyropoulos kapja megint, ő lő, és a kapufáról bepattan. Hát nem igaz, a baloldali kapufáról bepattant Argyropoulos lövése. Megkapja a labdát Zalánki, 7 másodperc, visszarakja Manhersznek, Manhersznek kell lőni, Manhersz lövés sajnos kiblokkolják, de a labda a végül a görögökhöz pattan. Görögország ezzel sajnos megszerzi első világkupa aranyérmét, miután utolsó másodpercekben szerzett góllal, Argyropoulos góllal a Ferencváros játékosának a góljával 15-14-re legyőzi a magyar férfi vízilabda válogatottat.
7: Vízilabda válogatottunk tehát második helyen végzett a világkupán, és akkor ismét Formula 1, magyar nagydíj, és kapcsoljuk már is Krejc Bálintot.
8: Hallottok? Itt vagyok, hallottad?
7: Igen, beszélj, Bálint, itt vagy velünk már adásban.
8: 19 kört állt el a magyar nagydíjból, Antonelli vezet, Adjarel, PSV és Norris előtt, de itt már vannak olyanok, akik voltak kint a Box utcában, teljesítették az első kiállásukat, és vannak olyanok, akik ezt még nem tették meg. Megvan az első kiesőnk is, Valtteri Bottas személyében, ő az első, akinek véget ért a 41. magyar nagydíj, az autója, a Cadillac meghibásodott, és alig tudott visszajönni a Box utcába. A Box utca elején elfüstölt, és félre kellett állni. Egy ideig, emiatt sárga zászlózás volt, Ami pedig azokat illeti, akik már kiálltak, ott nagyon nagy verseny van Max Verstappen, Lewis Hamilton és Charles Leclerc között, az 5., 6., 7. helyen jelenleg, de ez változni fog, amikor a boxkiállások befejeződnek. Nagyon harcias, mind a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, mint pedig Max Verstappen. Nagyon nagy csaták az vívnak egymással, és Verstappennek is volt egy bevetődős előzés az 1-es kanyara előtt a célegyenes végén, és most ezt Lewis Hamilton visszaadta neki néhány körrel később a pálya másik felén, a 3. szektor elején. Úgyhogy elindult a futam olyan szempontból, hogy a kerékcserék is elkezdődtek, vannak izgalmak, előzések, próbálkozások, volt már kiesés is, baleset eddig szerencsére még nem volt, úgyhogy a safety car sem kellett pályára küldeni, de 20 kör már eltelt a 41. magyar nagydíjból, és már csak 50 van hátra.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
14: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
15: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
16: Ezüstérmes a férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini gázolást. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
16: Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A mieink legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal. A kardozó Battai Sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott német ellenfelétől, így bronzérmes lett Hongkongban a világbajnokságon. Szintén női kardban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spész Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Vitibor, Siklósi Gergely és Kok Máté a 8. döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
16: Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az iszlám államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtotta tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 29 megsérült.
1: Közlekedés.
16: Baleset történt az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllő és Bak között. A 36-os kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. A torlódás meghaladta 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
16: Sok lesz a napsütés. Főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 15 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Javában zajlik a magyarországi Forma 1-es nagy díj, a 23. Kölnér tart a verseny, és itt van velünk a vonalban Lakló Taladár, akivel már többször beszélgettünk itt a futamok során, mondhatjuk úgy, hogy Forma 1-es rajongó szakértő. Szervusz!
17: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is,
7: Milyen ez a 41. magyar futam?
17: Meglepően izgalmas. Ugye úgy indult ez az egész év, hogy a Mercedes tarolni fog, aztán egyszer csak elkezdtek a csapatok úgy talprálni, ugye a Ferrari is, és most a mai futam meg úgy néz ki, mint a tavalyi, hogy a McLarenek állnak az élen, Piastri, Norris, úgyhogy meglepően izgalmassá

0: ott egy kicsit többet vállalt. Szokatlan ez a Norrisztól, mert idei évben stabilabbnak tűnik, mint a Piastri, mégis ez a manőver, ez egy kicsit, hogy mondjam, tán a Norris hibájának tekinthető.
1: Mit vársz a további részétől a versenynek? Ugye voltak itt büntetések, ezért egy picit a rajtsorrend átrendeződött. Lesznek itt még előzések?
0: Nagyon kíváncsi leszek. Az biztos, hogy a legtöbben a két kiállást választják, ugye már a 20. kör után már megkezdődtek a kerékcserék, egyedül Antonelli húzta el egy kicsit abban reménykedve, hogy talán egy kiállással meg fogja tudni csinálni, bár szerintem ő sem fogja tudni megcsinálni egy kiállással. A büntetések miatt egy kicsit szomorú vagyok, mert úgy tűnt, hogy a Ferrari ugye mind a három szabad edzésen nagyon erősnek bizonyult, és szerintem, ha Hamiltonnak nincs a büntetése, akkor izgalmasabb lehetett volna az első három rajtja, így, mert ugye a Ferrari között elég jól szoktak rajtolni, így viszont nagyon beszorult a Verstappen mögé, és tempót is vesztett, meg szerintem most úgy nézem, hogy innentől nem nagyon látom azt, hogy a Ferrari följebb tudna jönni, úgyhogy úgy nézem, hogy a kettős McLaren győzelem az lóg a levegőben.
1: Köszönjük szépen Lakló Taladárnak, és már is kapcsolunk a helyszínre Kreisz Bálinthoz.
2: Egyet tudok érteni művész úr szavaival, 26 kör után Piastri és Norris van az élen, és maga biztos az előnyük a harmadik helyen autózó Max Verstappen előtt. Hamilton és Leclerc a két Ferrari-val a negyedik és az ötödik pozícióban van, és ez számukra csalódás keltő lehet, mert az első két nap pénteken és szombaton nagyon jól nézett ki a Ferrari, az első két szabad edzést meg is nyerték, és ugye Lewis Hamilton az időmérőn is sokáig úgy tűnt, hogy pol pozícióban lesz, és aztán 12 ezreddel kapott ki Lando Norristól. Ehhez képest ma a versenytempójuk az nem igazán jó. Hamilton és Verstappen csatázott egymással, amikor legutóbb kapcsolatotok ide a helyszíre. Azóta Verstappen megelőzte Hamiltont, visszaelőzte, és már egy magabiztos két másodperces előnyt épített ki, úgyhogy Verstappen is kezdi megerősíteni a harmadik pozícióját. Hamilton a negyedik, Leclerc mögötte egy másodperces hátrányban, és utána egy újabb pici szakadék, Antonelli és Russell, az a George Russell, aki már feljött a hetedik pozícióba, de ez annak is köszönhető, hogy ő még nem állt ki a box utcába. Előtte ezt már mindenki megtette, és utána is elég sokan, úgyhogy neki még van egy kerékcseréje, de mivel közepes keverékeken kezdett, azért még talán néhány kört kihúzhat. 26 kör telt el a versenyből, ezekben a másodpercekben kezdődött el a 27. a 70 körös 41. magyar nagydíjból. A két McLaren tehát szélsebesen halad a kettős győzelem fele. Piastri és Norris viszont még akár csatázhat is majd a közeljövőben, ami nyilván azért esélyt ad arra, hogy történhet valami baleset, de gondolom a csapatfőnökök előre lefektették a szabályokat, és mivel tavaly is volt azért egy-két ilyen eset, azért gondolom elmondták, hogy mire kell figyelni, és nem ütközhetnek egymással.
1: Köszönjük szépen Kreisz Bálintnak, természetesen majd még kapcsolunk a helyszínre, de megkezdődik labdarúgó közvetítés sorozatunk. Tegnap ugye a 2026-27-es idénynyitón a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte az Újpest együttesét, most pedig a folytatásban az Újonc Vasas, a bajnok Győri Etót fogadja, és közvetítjük természetesen ezt a mérkőzést, majd utána 18 órakor Debrecen Puskás Akadémia találkozó lesz, 20 órakor pedig Paks-Ferencváros összecsapásra kerül sor. Itt van velünk a stúdióban állandó szakértőnk Bene Ferenc, akinek most nincs túl sok ideje már a kezdésig, hiszen 15 óra 45 perckor kezdődik a találkozó. Úgyhogy Feri, csak egy rövid értékelésre kérlek, hogy mit vársz ettől a meccstől, egy újonc a bajnok ellen, azért ez mindig pikáns.
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Pontosan rávilágítottál a lényegre. Véleményem szerint is az lesz az elsődleges kérdője, hogy a Vasas a szintlépés az osztályváltás után képes lesz felvenni rögtön az NB1 ritmusát, illetve a Győri Etó azzal az előnnyel, hogy már túl van tétmérkőzéseken, azzal az előnnyel mennyivel tud élni, és mennyire lesz domináns a találkozó során.
1: Azért a Győrt azt láttuk itt a nemzetközi kupa meccsen, hogy még picit keresi talán a helyét új edzővel. A Vasasnál meg, ahogy ránéztünk, és majd Tóth Béla elmondja az összeállításokat, elég sok fiatal szerepel.
3: Igen, ez így van, a Vasasnál ez abszolút mértékben klubmodell évek óta. nyilván ezért is lesz pikáns, meg érdekes a találkozó. Azért a Győri Eto a legutóbbi luxemburgi győzelmével biztosan, vagy biztos vagyok benne, hogy önbizony.

0: bizalommal teli várhatja a találkozót, és azért az a plusz három tétmeccs a lábakban, az biztos vagyok benne, hogy hozzájárul a győri Eto esélyességének, de a Vasas hazai pályán úgy gondolom, hogy szükségeltetik, hogy szerezzen pontokat, hiszen egyértelműen minimum a bennmaradás, de inkább a középmezőn tűzték ki célul.
1: Bene Ferencnek egyelőre köszönjük, természetesen itt lesz velünk végig a mérkőzés alatt, mi pedig már is kapcsolunk a helyszínre, a mérkőzés kommentátora Tóth Béla.
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bajnokok összecsapása következik, az előző idény NB1-es és másodosztályú aranyérmese, az Eto FC és a Vasas találkozik a Fáy utcában, az Ilovszki stadionban. A kezdő csapatokban annyi érdekesség mindenképpen akad, hogy például a győrieknél mindössze 4 változás ahhoz a mérkőzéshez képest, amikor Kisvárdán májusban bajnok lett az együttes, és a Vasasnál is a 4-es a bűvös szám, 4 nyári érkező került be a kezdőfelállásba, engedi a kapuba, Csóka a védelembe, a támadó sorba pedig Kovács, Réti és Kosta. A gólvonal előtt tehát a Vasasnál Engedi Márk, 19 esztendős, 2006-os születésű, Uram Jánossal szemben feltehetően az is Engedi mellett döntött, hogy ő megfelel a fiatal ajánlásnak. Hely, Iimbor, Csóka, Doktorics összetételben a hátvédsor a hazaiaknál, a középpályán Rab és Hidiem, utóbbi korábbi Eto játékos, egyébként győri nevelés, Kovács, Réti, Urblik, Tóth és Kosta, ez tehát a támadó négyese a hazaiaknak. Az Etónál pedig mindössze egyetlen változtatás a luxemburgi nemzetközi kupamérkőzéshez képest. Tóth Rajmund még a keretből is kimaradt a helyén. Djukanovic, ő van ott a kezdő pontnál, ő indítja majd útjára a labdát. Fehér felszerelésében, teljesen fehérben a vendég Eto, még a hagyományos színösszállításában piros-kékben a Vasas. Petrás a kapuban, a vendégeknél Vladoju, Umatum, Krpić, Stefuj összetételben a védelem, Vitalis, Gavrič és Bumba a középpályán, elől pedig G, Djukanovic és Schön, ugye Nadir Benbouli továbbra is sérült, csak úgy, mint Csinger Márk, és annyi változás még, amit már említettem, hogy Tóth Rajmund a keretbe sem került be ezen a mérkőzésen. Elkezdődött a találkozó, azonnal Vitalist megtámadja Urblik, és Vitalis a nyomásból ki tudja passzolni a labdát Vladojuhoz. Zsia jobb szélen, Umatum a védelem tengelyében most már a labdával. Az időjárás kiváló, picit melegebb van, talán mint ami kellemes a labdarúgóknak egy ilyen mérkőzésen. Némi szél is fúj, ott a pályán azért tekintve a gépnek az állapotát, semmi gond nem lehet azt illetően, hogy kiváló labdarúgó mérkőzés kerekedjen ebből a találkozóból. Győrből is érkezett jó néhány szurkoló, és a Vasas tábor és a saját szektorát. Úgy látom, hogy van szektor lezárás is, még az NB2-ben történtek miatt, úgyhogy a Vasas a saját csökkentett szektorát azt azért megtölti a szurkolókat illetően. G a jobb szélen visszafelé kénytelen mozogni, Tóth szúr közbe, jöhet majd egy bedobással az Eto. Erős Gábor, a hazaiak szakvezetője, aki a győri klubhoz ezer szállal kötődik, ugye győri nevelés, ott mutatkozott be az NB1-ben is. Eto támadás, ezt most elhalász a Hely Viktor, ő indítana a jobb szélen, Kovács, Réti Márk próbál felgyorsulni, túl hosszú ez a szöktetés Helytől, úgyhogy jöhet majd bedobással az Eto, ezt már el is végeztem, ilyen Krpić. Ugye a bajnok csapatból, aki nem volt a bajnok csapatnak a tagja, az egyedül Milán, illetve Viktor Djukanovic, ugye az a montenegrói csatár, aki érkezett frissiben az Etóhoz a nyáron. Felpörgeti Bumba, Helyt próbálja lefutni Schön, visszapasszolja Hely a kapusához, Engedihez. Engedi pedig sokat vár, végül előre nyújtja a labdát, Umatum tudja elbólintani. Karcagon az NB2-ben védett az előző idényben Engedi Márk, debreceni nevelés egyébként, most a nyáron szerezte őt meg, tehát Erős Gábor alakulata. G-t rúgják meg, méghozzá Hidiem, tehát majd egy szabad rúgással az Eto, már a Vasas térfelének a jobb oldaláról, nem messze a büntető területtől. A mérkőzés játékvezetője Csonka Bence doktor, Tóth 2 Vencel és Barnemisza Norbert segíti a munkáját a vonalak mentén, a tartalék az Molnár Attila, a varkocsiban a főnök Cirkelbak Péter. Egy tagú lesz a sorfal, Kovács Réti alkotja, a labda mögött pedig Vitális, az előző NB1-es idény legjobbja. Szabadrúgás tehát az Eto'o javára mérkőzés harmadik percében, majd a távolság, be lehet adni a büntető területen belőle. Vitális jól tekeredik a labda, Urblik fejelte föl, úgyhogy jöhet majd a mérkőzés első szöglete, ezt az Eto'o végezheti el a negyedik percében a találkozónak. Kibandukol oda a jobb oldalra, Sőn Szabolcs, ő tekerhet majd. Három tétmérkőzésen már túl van a Győr ebben az idényben. A Bajnokok Ligája első selejtező körében alul maradtak a Vikingurral szemben, az izlandi bajnokkal szemben, még az Atert Bissent megverték a Konferencia Ligában kedden. Jön a szöglet, Sőn tekerhet majd tehát. A kapu elé érkezik egy fejes, ez levágódik Tótról, ott van még, és sikerül felszabadítani. Újabb szöglet következik majd, a túloldalról lehet ezt elvégezni. Az első komolyabb lehetőség a Győr előtt adódik, de ez a Kripics bólintás, ez egy védőtestéről vágódott le. És aztán a felszabadítás az már sikeres volt. Innen a bal sarokból Vitális vagy Gavrics végezheti majd el, ketten tanakodnak egyelőre. Egyébként a pálya ezen szeglete már árnyékban, nagyjából azért az egy negyede a pályának, ami árnyékos. Onnan végezheti el a szögletet Vitális, a kapu eléhez is kifejelte Urblik, odapattan Umatumhoz, illetve Vladoju emeli vissza, ez így nem jó senkinek, dobhat majd a Vasas, méghozzá a jobb oldalról. A Vasasnál, ha játékos állományra tekintünk, akkor igazából az tapasztalható, hogy erősödött az NB2-es keret, ahhoz érkeztek erősítések, mint Kosta, Kovács, Réti ugye a támadósorba, a védelembe Csóka, a kapuban ugye Engedi, viszont az a mag, amely az NB2-ben is meghatározó volt, az maradt Angyalföldön. Ebből kiindulva tehát a Vasas a magabiztos bennmaradásért harcolhat, és erre minden esélye meg is van, mert valóban erősödött Erős Gábor játékos kerete. Győri támadás próbál kibontakozni a felezővonal közelében, ezt akadályozza meg Kosta. Ő lépett közbe és szerelt, a játékvezetőt is érintett a labda, úgyhogy majd labdaejtéssel folytatódik a találkozó. Iimbor kéri el Csóka a védelem belsejében, ő a baloldali belső védő. Ugye Magyar Kupa győztes volt az Alegerszeggel, az Alegerszeget hagyta el, 81 mérkőzésen játszott az ETI együttesében Csóka Dániel. Egy évvel és előre ezt visszafejelik a vendégek, Hidiem fordul meg két Győri között, még mindig Hidiem a bal szélen fut végig, aztán Tótot szökteti már a 16-os a legmagasságban, Tót megtolja, szabálytalanság nem volt, úgyhogy jöhet majd egy kirúgás, Petrás végezheti majd el. Kísérték Tótot, a győri védők viszont hiába került a földre, nem történt vele szemben szabálytalanság. Legalább 4-5 ezeren vannak itt az Ilovszki stadionban. Elég szép számú nézőszám, nézőközönség. A mérkőzésből pedig 6 perc telt el. Vasas, Eto'o egyelőre 0-0 a labdarúgó NB1-ben. Iimbor, a Vasas a saját tér felén. Csóka fölpasszolja Urbliknak, Urblik pedig pontatlanul játszaná meg a bal szélen Doktoricsot. Jöhet majd egy bedobással az Eto'o. Engedi, Doktorics, Rab, valamint Tóth Milán is az első NB1-es mérkőzését játssza a Vasasban. Ugye Tóth Milán érdekesség, hogy ő hiába volt meghatározó ember a Vasasnak az NB2-ben, hogy annak az angyalföldi keretnek még nem volt a tagja, amely játszott az NB1-ben 2022-23-as idényben. Doktorics Áron pedig 184 másodosztályú bajnoki után először 24 évesen játszhat az élvonalban. Milyen Kripicsnél a labda, tehát győri szövögetés, mármint a támadást illetően. Szépen megindul Vladoju a jobb szélen. G-hez viszi fel, G a 16-ossal egy magasságban próbálja visszatenni a labdát Vladoju elé. Jöhet majd egy berobással a szerelést követően az Eto'o. Behajítja a gambiai Umatum, Gavrics. Most a Vasas tér felén zajlik a játék, de a felező vonal közelében. Sőt, most már visszaszorul a saját oldalára az Eto'o. Stefuj vissza Kripicshez, ketten támadják Kripicset, aki inkább visszagurítja a kapusához, Petráshoz, Kripics, Vitálishoz, van előtte terület, Vitálisnak is van több kérője a jelek szerint, egyelőre a Győr csapatát erősíti. Bumba, mélység indítás, ez túl hosszúnak bizonyul, Schönt próbálta szöktetni Claudio Bumba. Első bajnoki mérkőzése ez az Eto kispadján a mexikói szakvezetőnek, Efrain Juáreznek. 38 esztendős a mexikói vezetőedző, ugye 39-szeres mexikói válogatott volt játékosként, legnagyobb sikere a kolumbiai bajnoki cím és kupagyőzelem vezetőedzőként, a Nacional együttesével érte el mindez Dél-Amerikában. Korábban hazájában a Pumas együttesében dolgozott, onnan végül is hát kultúrcsok lehet számára az, hogy bekerült Magyarországra, nem dolgozott még Európában Efrain Juárez, ráadásul ez a pályafutás, ez az európai időszak, ez a Vikingur elleni kudarccal kezdődött. A Vasasnál a labda, jöhet majd egy újabb bedobással az angyalföldi együttes Vitális szerelését követően. Jövő csütörtökön majd egy hazai visszavágó következik az Eto számára a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Az Attert Bissennek hatot rúgtak Luxemburgban. Vasas támadástól ott a bal szélen szépen megfutja a védőjét. Valadójut már a 16-os környékének sarkazás. Nincsen beadás, Doktorics került egyébként a védelem mögé, de időközben elfogyott a pálya. Jól szűkítette a területeket a vendég együttes, úgyhogy kirúgással következik majd Petrás. 10. perc a mérkőzésen, Vasas Eto egyelőre 0-0, helyzet nélkül. Igazolták-e a várakozásaid az eddig történtek? Kérdezem szakértőnket, Bene Ferencet.
0: Nagyjából igen, hiszen mindkét csapat egyelőre kóstolgatja másikat, igyekszik felmérni a terepet. Hát gyakorlatilag mindketten ugyanazt a játékrendszert alkalmazzák, ez a 4-3-3-4-2-3-1 váltakozva a középpályától függően. Nézzük a győri támadást.
2: Djukanovic 20 méterre a kaputól, jó a csel, bepöcköli, Stefuj csatlakozott a támadáshoz, Djukanovic eltekeri mellé. Maga alól tekert el jobbal a montenegrói csatár 17 méterről, nem is volt ez rossz, szépen csavarodott a labda a bal felső irányába, de a kaput elkerülte, úgyhogy Engedinek nem kellett védenie. Az első veszélyes Eto támadás, Stefuj lépett be egyébként ebbe az akcióba, jó a csel, aztán a középpályán Raptól, ő viszi előre a labdát, volt előtte némi terület, aztán megtorpan, Rab belelövi aztán a labdát Djukanovicba. A jobb oldalon hely, a Vasas pedig így megtorpan a saját tér felé még ezzel az akcióval. Imbor begurítja Csókához, visszalép Urblik. 100. NB1-es mérkőzés ez Urblik Józsefnek, köszöntötték a mérkőzést megelőzően. Ugye a Puskás Akadémiában gyűjtött az élvonalbeli mérkőzések nagy részét, és volt az NB1-ben játékos a Vasas felszerelésében is. Dobhat majd a Vasas, most már ott vannak a büntető terület környékén, a túloldalon, tehát az Eto tér felén. Doktorics beemeli Hidiemhez, Doktorics laposan a büntető területen belőle, Rabot kereste volna, ez kiemeli onnan az Eto védelme, de még marad a Vasas ellenfele tér felén. Urblik már a felező vonal közelében, Imbor nyugtatja a társakat meg, a kedélyeket. Körülnéz Urblik, ível be a védelem mögé, Tótnak ez jó, jó a labda, átvétel viszont elpattan tőle a labda, összeszedi Petrás, aztán ütközött a kapus és Tóth Milán, azt hiszem, hogy ez kétségtelen, hogy nem jár 11-es ezért, viszont lehet, hogy ez fájdalmas ez az ütközés Tóth Milánnak. Nagyon jó volt az észrevétel Urbliktól, hogy ívelje be a befutó Tótnak a védelem mögé, és bár én azt mondtam, hogy jó a labda átvétel, de emiatt pattant el méterekre a labda Tóttól, és ezt használta ki a szlovák kapus. Győri támadás, G a felező vonal mellett a jobb szélen, szerelték őt, és ezzel meglódulhat a Vasas. Urblik viszi át a tengelybe, ez is elakad egy fehérmezes vendégjátékosban, Umatum visszagurítja Petráshoz, a győri kapus körülnéz, inkább a bal oldalt választja most, Kripics, feljebb lép a Vasas, próbálják megzavarni az Eto labda járatását most a hazaiak. Petrás, Vitális, szépen megtolja, szabálytalanság, úgyhogy szabadrúgás kifelé az Eto javára. 13. perc a mérkőzésen, Vasas Eto 0-0, de már volt helyzet mind a két oldalon. Igaz, klasszikus kapura lövést nem lehet felvésni egy-egy csapat neve mellé sem. Petrás saját kapuja előtt, ível ballal előre, sőnek ez nem jó, Hely tolta ki egyébként a labda alól, Csóka pedig egészen haza Engerihez, Engeri a saját 16-osán belül, ível előre jó hosszan, ez így pontatlan, Umatum mellel készítette le Vitálisnak, és megint Umatum. Csákvárról érkezett, 20 esztendős, 2006-os születésű játékos, a fiatal ajánlásnak megfelelően ott a pályán, tehát Umatum Ádám a győri védelem tengelyében. G elszórja labdát Tóth, ő meg rápöcköli a gambiaira, jöhet majd bedobással a Vasas. A labda pedig majd Doktori Csáron kezéből kerülhet a játéktéren belülre. Tóth Milán is játszott korábban az Etóban. Említettem, hogy első NB1-es mérkőzése Tóthnak, ugye volt az NB2-ben a gól király is. Egyébként az előző idényt 7 góllal és 6 előkészítéssel zárta a másodosztályban Tóth. Kovács Réte felé szállt a labda, Steffoly most már fedezi azt, és meg is kaparintja, sőt, mi több, hazagurítja Petráshoz. Koszta egyelőre keveset van játékban a Vasas csatára, ő vezényi most a letámadást. Nagyon magasan meghúzza a védelmi vonalát a Vasas a felező vonal közelében, és a letámadás most annyiban eredményes, hogy Hidiem közelebb lép az emberéhez, és róla pattan ki a labda. Jöhet majd egy újabb kirúgás, amit Petrás végezhet el. Tényleg nagyon bátran föltolja a saját védelmét Erős Gábor alakulata, és már megszállja az Eto támadás építésének korai fázisában ellenfele térfelét az angyalföldi együttes. Umatum, Vladuju a jobb szélen, a 16-oson belül Vitális. Gsinek ez nem pontos, hova perdül a labda, játéktéren kívülre dobhat majd az Eto, Csonka Bence játékvezető ítélete szerint. Ez a két együttes az élvonalban legutóbb 2012. márciusában találkozott, akkor még a régi stadionban, az Ilovszky-Rudolf stadionban 2-1-re nyert a győri csapat Dudás Ádám góljának köszönhetően. Azon a találkozón emlékezhetünk, hogy Pintér Attila volt a szakvezetője a győrieknek. Vasas támadás a bal szélen, aztán egy kisebb helyzetjelentés majd a Formula 1 világából. Lesz-e vajon veszély ebből a Vasas akcióból, még a bal szélen próbálkozik az angyalföldi együttes. Egy védelem mögé belőtt labda elválik Rab az őrzőjétől, és a bedobás lesz ennek a vége. 16. perc, Vasas Eto 0-0, és akkor mi a helyzet a magyar nagydíjon a Formula 1-ben? Kreisz Bálint.
3: A 41. kör végén jár a mezőny, Max Verstappen van az élen Antonelli előtt, de ők ketten még csak egyszer voltak innen a box utcában, a mögötte lévő versenyző pedig már kétszer. Ami érdekes, hogy Norris megelőzte Piastrit, ez az is kellett, hogy Piastrit eléggé feltartották a legkörözöttek, Colapinto Pintóval ütközött is, mert ráhúzta az autót, hiába ment a McLaren-es versenyző az ideális íven, és volt elsősége, hiszen lekörözés alatt volt az Alpine versenyzője, de erre nem annyira figyelt, mert éppen a saját elfrívta Lance Stroll-lal, úgyhogy kicsit ráhúzta a Piastrira, akinek szerencséje van, hogy épp volt csak focantak, és nem sérült meg az autója, úgy tűnik, kerék a kerékkel találkozott, talán ez mentette meg a futamát, de ez is így is nagyon sok időveszteségbe került, és amikor legutóbb bejelentkeztem, akkor még egy 4-5 másodperces magabiztos előnye volt Norrishoz képest, ez most megfordult, 3 másodperc a hátránya, 41 perc telt el a futamból, és továbbra is a két McLaren tűnik a győzelemre leginkább esélyes konstrukciónak, konstruktőrnek. A Ferrari viszont kezd magára találni, de nagyon nagy zárkózás kell még tőlük, hogyha szeretnének dobogóra vagy a futamgyőzelemre odaérni Tóth Béláé.
2: 18. perc a mérkőzésen, továbbra is gól nélküli döntetlen a Vasas és az Eto összecsapásán. Vitális Milánt kellett tápolni a kispad előtt, és még egyelőre játéktéren kívül a győriek csapatkapitánya, tehát az elmúlt egy percben ember hátrányban az Eto, most ér vissza a pályára Vitális a tartalék játékvezető Molnár Attila engedélyével, úgyhogy Hát ha jól látom, akkor talán az orra vére eredhetett el, vagy nagyon a szája környékét tapogatták Vitálisnak, mintha azt részesítették volna ápolásban. Kovács réti be a védelem mögé, ez nagy lehetőség lehet így. Tóth éri utol, az alafonal közelébe sodródott, visszagurítja, Kosta lőni nem tud. Kosta visszafelé kénytelen fordulni a 16-os csücskéhez, begurítja második hullámba. Urblik megtorpant ez a támadás, Tóth fölpattan rajta a labda, és onnan tisztázott Kripics. Nagyon hosszan előre vágta a győri védő, ráadásul még a szél is alá kapott, úgyhogy kirúgással következik majd a Vasas. 19. perc a mérkőzésen, Vasas Eto 0-0 tehát. Bene Ferencet szólítom megint, mert ha jól emlékszem, a legutóbbi alkalommal viszonylag rövidre kellett szabni az értékelésedet.
4: Igen, ott hagytuk abba, hogy mindkét csapat ugyanazzal a játékrendszerrel próbálkozik, és kipárosodtak, tehát gyakorlatilag a középpályán is egy az egybe ugyanazokkal a párokkal találkoznak a játékosok, és ez mind ugye a védelem során is, és a támadósorban is kulcskérdés lesz, hogy adott esetben azonos poszton játszó játékosok, értem itt, hogy mondjuk a jobb és a bal hátvéddel szemben hogyan tudja megnyerni a párharcokat. Például a Vasasnál érdekes az elképzelés, hiszen mindkét szélső ellentétes lábú, úgynevezett tükörszélsővel futballoznak, tehát Kovács Réti jobb szélről befelé való indulásai, illetve bal lábával való veszélyes indítások vagy beadások lehetnek az angyalföldiek részéről nyerési pont. Ugyanez a másik oldalon Tóth Milán részéről, és különösen Tóth Milánnak a gyorsasága és egy-egy elleni veszélyes támadó potenciája azért gondot okozhat. Egyelőre Vladujú és Umatum kevésbé tud vele bírni, és már 2-3-szor is hajszálon múlott, hogy gólhelyzetbe kerüljön. Tehát ezt látom a Vasasnál előnynek. Az Etónál pedig érdekes lesz Gyukanovicsnak a centerjátéka, hiszen a mexikói szakvezető szerintem rájött, hogy NG nem igazán center, és a jobb szélen tud talán a gyorsaságát kihasználva leginkább hatékony támadójátékra. Úgyhogy NG kikerült a jobb oldalra, és Gyukanovics kérdés, hogy milyen minőségét képvisel centerként.
2: Győri akció. A felezővonal közelében Kripics Gavrichhoz, Gavrich a földön, Urblik rúgta meg, újabb szabad rúgás következik, ezt is az Eto végezheti majd el. Gyorsan meg is tették Bumba Ben középen, Benyesi a védelem mögé, Gyukanovics kibújik a védők mögül is, az alafonal közelében megszerzi. A jobb szélen még ott van a társ, Bumba visszagurítja aztán Umatumhoz, elkéri Kripics a kezdőkörben, Gavrich a stengelyben, egy csel Rabbal szemben, Gavrich még mindig, Hirien már szerelte, és négy vasas játékos gyorsít, négy fehérmezes győri védővel szemben, Tóth Milán, őt szereli a visszazáró Gavrich szabályosan, Vladoju hozza el a labdát, és akár most így, hogy szétszakadt a mezőny, ezt kihasználhatja az Eto, Vitális, a felező vonal közelében, mégis időközben visszazárta a Vasas is, G, úgyhogy ebből nem lesz végül is helyzet, és gyorsan kialakított lehetőség. Kripics saját tér felé még a félpályán. Stefuj gyakran belép középre a szélső hátvéd, olyannyira, hogy hát Kripics húzódik ki a bal oldalvonal mellé, és Sőn a klasszikus szélső. Stefuj azért most visszalépett a saját pozíciójába. Kripics, Bumba mélyen visszalépve, Gavrich a labdával, saját tér felé még az Eto. Szép játék ez most. Gyukanovics forgatja át a jobb oldalra. Vladoju már a Vasas tér felén, G. Egysel, Doktorics a földön, szerelni tud a Vasas játékosa. Ráadásul a taps azért jár a lelátóról, mert még visszarúgta Doktorics G-re, úgyhogy bedobással következik az angyalföldi gárda. Doktorics kezében a labda. Ugye korábbi szombathelyi játékos, viszont a haladásban sem játszott az élvonalban. Első NB1-es mérkőzés ez Doktoricsnak. Újabb bedobás most néhány méterrel előrébről végezheti majd el ezt Doktorics. Említettem korábban, hogy bajnokok összecsapása ez, friss bajnokok összecsapása, de hát hozzá kell tenni a két csapat történetéhez, hogy a Vasas az élvonalban hatszor lett a legjobb, míg az Eto idén májusban az ötödik bajnoki elsőségét gyűjtötte be az NB1-ben. A bal oldalon futhat el most a Vasas, előre hozta Doktorics, Tóth, be a 16-oson belőre, jó a cser, Rab ellövi, belevetődik egy Győri, és a felperdülő labda Sönnek jó, Sön szökhet el a bal szélen, Kovács Réti kíséri. Jók a cselek Söntől, Kovács Réti megállítja, egymásra esik a két játékos, test a test elleni küzdelem, Bumba a nevető harmadik, a 16-oson belőre Gyukanovics, nem érte el a labdát. Nagyon meredeken gurította be a kapu előterébe Bumba a labdát, Gyukanovicsnak kellett ezért megszakadni, ráadásul a montenegrói nem érte el az átadást, meg elfogyott a pálya is. Ivószünet következik, mert hogy valóban azért van meleg a pályán, nagy meleg, úgyhogy most frissítenek a játékosok, még hogyha nem is abban a formában, 3 percen át, mint azt megszokhattuk a labdarúgó világbajnokságon. 24. perc, Vasas Eto 0-0 a mérkőzés állása tehát, és megint csak Bene Ferenchez fordulok, hogy itt a mérkőzés eddigi alakulása alapján te hogy látod, hogy bármelyik csapat jobban tudja érvényesíteni az akaratát?
4: Egyelőre számomra szimpatikusabb és úgymond bravúrosabb és meglepőbb a Vasasnak a játéka, hiszen nyilván az nem újdonság, hogy hazai pályán önbizalommal teli lépnek pályára, de meglepő módon már a győrieknek, hogy te is említetted nagyon helyesen, már a labdakihozatalát az ellenfél 16-osánál próbálják megakadályozni, és nagyon szépen agresszívan letámadnak úgy még hozzá, hogy a 3 előlévő támadó, gyakorlatilag Tóth Milán, Kosztamárk és Kovács Réti folyamatosan letámadja a 4 belső védőt, és utána a második hullámba középpályáról Hidi Sándorék is jönnek fel, egészen ugye Urblikkal együtt, tehát gyakorlatilag kizárják az oldalpaszt, és ezzel párhuzamosan a mélységi passzjátékát is a Győri Etónak. Nagyon helyesen, főleg Hidi és Hurbik jön föl egyértelműen, akár Gabricsra, akár Bumbára, akár Vitálisra. Tehát egyelőre a Győri Etónak nem engedik, hogy úgymond önbizalommal jöjjenek a játékosai, és ezáltal nem kapják el a ritmus, nem tudnak tempót diktálni. Tehát ez az angyalföldi taktika eddig maximálisan beválik, hogy magas letámadások kizökkentsék úgymond a Győri Etót. Tehát nem azt a stratégiát választotta Erős Gábor, hogy visszahúzódnak és inkább a saját tér felén zárják le területeket, hanem nagyon magas védelmi vonallal már az ellenfél tér felén próbálnak labdát szerezni, illetve ezáltal megnehezítik a Győri Etó játékát, és nem tud úgymond tempóba, formába lendülni a vendégegyüttes. Ez eddig nagyon-nagyon bátor és jónak tűnő taktikai húzás.
2: Ez az ivószünet, ez másfél perces volt, tehát nem 3, mint a világbajnokságon. Engedi vágta előre a labdát, és már Vitális fordul. Jöhet majd egy szabadrúgással az Eto. Van szakértői szempár itt a helyszínen is, a mérkőzést megelőzően. Vukovics Lászlóval, állandó kollégánkkal találkoztam itt, és megtekinti az első félidőt, majd aztán megy be a Kunigunda útjára, ugye a Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen már ő lesz a beszélő hang a mérkőzések közben, és ő hát a lelkemre kötötte, hogy mindenképpen mondjam el, a Vasas korábban volt a Győri klubnak az elnevezése is, ugye emlékezhetünk rá, hogy Győri Vasas Eto, hát itt most két Vasas, egykori Vasas, meg a jelenlegi Vasas összecsapásán egyelőre gól nélküli állás a mérkőzés 26. percében. Eto támadás, Steffoly már 20 méterre a kaputól, Imbort nem tudja átfűzni, szerelt a belső védő, Kovács Réti pedig kiharcol egy bedobást, jöhet majd tehát a touch a Vasas részéről. Kovács Réti visszatért, mert hogy a Kubala Akadémia növendéke, a 25 éves játékos az előző idényekben a Nyíregyháza Spartacus együttesét erősítette. Emlékezhetünk rá, hogy az előző kiírásnak az utolsó fordulójában gólt is lőtt a Spartacus Kazincbarcika elleni hazai mérkőzésén, távolról egy szépségdíjas találatot ért el, viszont hát az egy olyan félszezonnak a lezárása volt a részéről, ami azért nem volt teljes, sérülések sújtották az elmúlt egy évét Kovács Rétinek. A bal oldalon most a Vasas, Csóka, most már átlép az Eto térfelére, Doktorics visszafelé kénytelen gurítani Csókához, meghozza most a saját 4-4-2-es védelmi felállását az Eto is. Gavrics lép fel ilyenkor Gyukanovics mellé, de kíséri most ezt a Vasas akciót a balszéről. A beadás és egy nagy védés! Kosta első helyzete! Petrás ért belé, én úgy láttam, ő hárított, aztán lehet, hogy a kapufáról pattant ki. Minden esetre a bal szélen futott el a Vasas, és Kosta lőhetett. Megforgatja aztán a védői Turblik. Hely, Benyesi a 16-oson belül, reglövés, mellé száll. Vasas lehetőségek egymás után. Jár a taps most a játékosoknak, Rab volt a második, aki kapura lőtt. Egymás után tehát két lehetőség, az első az Kosta előtt adódott, a bal szélről egy beadást tűzött kapura, és ez egy jobb oldali beadást eredményezhetett, mert ugye a jobb oldalra keveredett a labda, Hely nyeste be is, Rab jobbal kapu felé célzott, de az is elkerült a kaput, és most egy Vasas hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gól helyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Ugye a 16-oson kívül történt mindez, egyértelmű gólhelyzetnek ítélte meg Csonka Bence, és emiatt a kiállítás. A 11-es akkor csak sárga, de így, hogy a 16-oson kívül történt, így piros lap és szabad rúgás. Varvizsgálat zajlik, kell-e itt bármit közbeavatkoznia a varkocsinak, kérdezem Bene Ferencet.
4: Véleményem szerint meg fogják erősíteni Csonka Bencének az ítéletét, hiszen egyértelmű gólhelyzetben volt a kitörő játékos. Ilyenkor mindig örök dilemma, hogy inkább a védő ott lihegjen gyakorlatilag a háta mögött a csatárnak, és nehezítse meg a gólszerzésben a gólszerzés kihasználását, vagy faltoljon. Én szerintem lett volna nagyon-nagyon komoly esélye a Vasas kapusának Engedinek. Szerintem hibás döntés volt a szabálytalanság, de majd meglátjuk, minden esetre komoly fordulópontja lehet a találkozónak.
2: Nagyon korán, még az első fél órában ember hátrányba került tehát a Vasas, és ez jó szög, a szabadrúgás jár tehát jó 20 méterről, a sorfal négytagú, ráadásul még befekküdte mögé Doktorics is, Vitális pedig kiváló szabadrúgásokkal rendelkezik, ezt is kapura tűzte, de fölé szállt. Megpattant, azt hiszem, a sorfalon, Vitális azonnal reklamálja, hogy meg kellene ezt varozni, hogy... Mindenképpen szöglet kellene, hogy következzen, Vitális kap egy sárgát szövegelésért. Ugye van már szabálymódosítás azt illetően, hogy tévesen megítélt szögletet visszavonhat a VAR, de hát itt kirúgást ítélt a játékvezető. Azonnal cserél közben Erős Gábor, tehát reagál a Vasas szakvezetője arra, hogy ember hátrányba került a csapata. Rab Boldizsár számára befejeződött a mérkőzés, hamarabb, mint azt szerintem Erős Gábor tervezte. Pávkovics Bence érkezik a pályára. Hát itt most 2 percen belül sokkal több minden történt, mint az első fél órában. Vitális még mindig mondja magáét. Sárga lap a neve mellé, ezt már elkönyvelem én is. 31. perc, Vasas Eto 0-0. Egy csere tehát, Pávkovics érkezett a pályára Rab helyett, és ugye Hely Viktor kiállítása miatt ember hátrányban a Vasas a 29. perc óta. Ez alapjaiban írhatja át a mérkőzés menetét valóban. Kripics a labdával, saját tér felén az Eto. Bumba elkéri Sőn, visszalépett most a védelem vonalából, mármint a Vasas védelmének vonalából Sőn. Bumba, Urblik lépett hozzá közelebb, játékvezetői labdaejtés lesz, mert rárúgta a labdát Gavrics a játékvezetőre. 32. perc, Vasas Eto 0-0. Itt jó néhány dolog történt az elmúlt percekben, de van-e bármilyen fordulat a Formula 1-es futamon, a Magyar Nagydíjon? Magyar útról jelentkezik Kreisz Bálint.
3: Itt is történtek dolgok, olyan elképesztő nagy izgalmak ebben a pillanatban, ha őszintük vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy nincsen. Ösen 2 kör telt el a 41. Formula 1-es Magyar Nagydíjból, és megvan a második kieső Sergio Perez személyében, akinek szintén technikai problémája volt, mint csapattársának, Valtteri Bottasnak. Úgyhogy a kedilekeknek viszonylag hamar elkezdődött a nyári szünet. Azt mondom, hogy a szezon első fele nem olyan, mint amire álmodott az újonc istáló. Az élen Lando Norris, mögötte Andrea Kimi Antonelli, aki a világbajnoki tabellát is vezeti, viszont esetében ki kell emelni azt, hogy eddig csak egyszer állt ki a boxba, rajta kívül az élmezőnyből mindenki más kétszer, úgyhogy egy kiállással kevesebbel szeretnénk teljesíteni a futamot. Ezt majd a végén látjuk meg, hogy mennyire kifizetődő döntés. Nyilván most a használt kemény keverékeket azért szépen lassan elkezd egyre rosszabb köridőket autózni, és így érhetik utol a többiek. Antonelli hátránya Norrishoz képest 7,6 másodperc, mögött a harmadik pozícióban Oscar Piastri van, még 4 másodperccel lemaradva, de Piastri egyre jobban közelít Antonellire. A negyedik Hamilton, az ötödik Verstappen, a hatodik Leclerc, a hetedik Russell, a nyolcadik Ezer, a kilencedik Lindvall, és a tizedik utolsó pont szerző helyen jelenleg Gabriel Bortoleto. 53. kör kezdődött el ebben a pillanatban, még 17 van hátra, és Norris halad pályafutása 12. futamgyőzelme felé, a Szótót Béláé.
2: Sűn akadt fönn a védőjén, a játékvezető szabálytalanságot nem látott, most a Vasasnál a labda, 34. perc, Angyalföldön a házgazda egyelőre gól nélküli döntetlennél a bajnoki címvédővel szemben, viszont az Eto ember előnyben Hely Viktor kiállítása miatt a Vasas a kezdeti sokból talán már kezd kilábadozni, labdával most Csóka, és Pávkovics egy az egyben átvette Hely helyét, tehát a védelem jobb oldalára érkezett, így viszont a középpályán egyedül Hidiem marad védekező felfogású játékosként, ugye onnan vitte le Véris Rabot, Erős Gábor, így alakította át a csapatát a Vasas szakvezetője, ugye 9 mezőny játékossal a hazaiak. Vitális, Steffuj, a felezővonal közelében jár az Eto, Kripics átcipeli most már a Vasas tér felére, aztán a keresztlabda a bal oldalra Schönhöz, Schön vissza, Steffuj érkezik segítségképpen, Steffuj kicsiben a játék bombával, a 16-os a legmagasságban, Schön került a védelem mögé, de Pávkovics tudott javítani, és jól fedezve a labdát kiengedte azt. 10 perc még az első fél időből, 0-0 a mérkőzés állása, de ugye ember hátrányban a Vasas. Számolja a másodperceket ennél a kirúgásnál Csonka játékvezető, még idejében rúgta előre, engedi, visszakerül hamar a Vasas tér felére a labda, Iimbor az égbe, G figyeli, Tóth mássza meg őt, hiába került a földre Tóth, itt most legfeljebb ő lehetett szabálytalan, bedobásra következik az Eto, közben Tóth már talpon, G fordulna meg két ember között, megrúgták őt, szabad rúgás befelé. 16-os csücskétől, attól olyan 5 méter távolságra majd a pontrúgás a jobb oldalról. Doktorics volt az, aki elrúgta G lábait. 36. perc és rögzített játékhelyzetekből már tudott veszélyeztetni az Eto ezen a mérkőzésen. A jobb oldalról következik majd ez a szabadrúgás, a kéttagú sorfal pedig már a büntető területen belül helyezkedik. Az Eto minden magas játékos elől, egyedül Vladojuk maradt hátul biztosítani, Schön pedig átment a túloldalra, ő elfut Vitálisével majd, Vitális a kapu elé, kifejelik a hazaiak, hova perdül a labda, Hidiem csúsztatja tovább, Vladojuk, egészen haza Vitális, Petrás pedig 35 méteren kinnál, így gurítja vissza Vasas tér felére Kripicshez. Steffuj, Gavrics, már a bal oldalra hozzá át Gavrics. A vonal mellett elkérni, hát Gyukanovicsnak ez nem volt a legjobb megmozdulása, elsúrrant a labda a talpa alatt, ugye ő húzódott ki teljesen a bal oldali vonal mellé. Most ez technikai hiba, ráadásul ki nem kényszerített. Bedobja Pávkovics, Kosta fejeli föl, tovább bólintja Bumba, Vitális. Vitális ellövi távolról, a fű alatt elkerüli a kaput. 37. perc, és beszéljünk erről a kiállításról és Erős Gábor döntéseiről. Nem a középcsatárát hozta le Erős Gábor, hanem a középpályát létszámban ugye Rab miatt létszámban egy picit a középpályának a játékosait csökkentette, ha értem, mire gondolok, Feri. Tehát ilyenkor nem a középcsatárt hozzák le általában a szakvezetők?
4: Én úgy gondolom, hogy Erős Gábornak bátor, ám de logikus a döntése, hiszen általában, amikor 4-4-2-es játékrendszert alkalmaz egy csapat, akkor előfordul, hogy a két ég közül az egyiket veszik le, és ez egy teljesen logikus döntés. Így, amikor 4-3-3-as játékot alkalmaz valaki, akkor ha középcsatát leveszik, akkor nincs teteje a csapatnak, gyakorlatilag nincs céljátékosa, akire a kontrákat adott, és ebbe föl lehet passzolni. Tehát szerintem jó döntés született, és mindenféleképpen azt jelenti, hogy bízik a három támadójában. Nyilván középpás védekezésben vannak azért kételjeim, de ezt majd legközelebb.
2: Szöglet következik, a Vasas végezheti majd el, 38. perc. A bal oldalról az Angyalföldiek első sorok rúgása. Urblik begurítja, Kovács eréti vissza neki, kicsiben végül Doktoricshoz. Doktorics a kapu elényesi, inkább a kapu mögé, lehet, hogy nem beadás volt az, hanem kapura lövés. Petrás pedig gyorsan indítana, mozgott a labda, úgyhogy visszarendeli a játékvezető. Pedig Petrás most azt próbálta itt most kihasználni, hogy a szöglet miatt fellépett a teljes Vasas. A labda viszont, hát ezek szerint nincsen cserelabda ott a kapu mögött, de végül megkapja a cserelabdát Petrás, úgyhogy most már el lehetett végezni szabályosan is a kirúgást. Az NBA-ben a 125. alkalommal találkozik a két csapat. 56-szor győzött ebben a párosításban a fővárosi együttes, 37-szer az Eto, 31 döntetlen még, ami kiegészíti az eddigi 124 mérkőzésnek a mérlegét. Kirúgás most engedi Márktól, mert hogy ez egy kósza előreévelés volt az Eto középpályájáról. Évelhet tehát engedi. Jó hosszan előre Kosztát keresve. Koszta is hosszú légiós létet fejezett be. Játszott korábban Izraelben, ugye megfordult Oroszországban, valamint Görögországban is, és volt dél-koreai együttes játékosa is Kosta Márk. 2017-ben még bajnok lett a Honvéddal. Egyébként NB1-es mérkőzésből talán neki van a legtöbb a jelenlegi Vasasban. Még egy szabad rúgás, amit talán érdemes megvárni, aztán egy kis F1. 40. perc, a Vasas következik most ezzel a pontrúgással, egyelőre a félpályáról, és a lesvonalat is jó 25 méteren húzza meg a vendégegyüttes. Urblik a labda mögött, ívelhet majd lágyan a védők mögé, Tóth, őt meg megelőzik. Szerelt Bumba, viszont kószán vágja előre, ebből nem lesz helyzet. 5 perc még az első félidőből, Vasas Eto 0-0, ez labdarúgás, technikai sportra váltunk, Magyar Ódról Krejsz Bálint szól most hozzánk.
3: A 41. Magyar Nagydíj 57. köre kezdődött meg nem sokkal ezelőtt, és néhány perccel ezelőtt drámai pillanatok voltak itt a magyaródi versenypályán, hiszen Oscar Piastri, a McLaren versenyzője, lelassult, és megállt a váltója, tönkrement a váltója, és emiatt ki kellett állni a versenyből. Elég rossz helyen állította meg az autóját, nem tudott vele visszajönni a box utcába, úgyhogy egy ideig virtuális biztonsági autó volt, ez pedig sokaknak lehetőséget adott arra, hogy kevés időveszteséggel kijöjjenek a box utcába. Lando Norris megerősítette előnyét, és most már friss lágygumikon van. Verstappen mögött a második pozícióban, a harmadikban pedig Lewis Hamilton. Piastri nagyon sajnálhatja, mert a verseny első felében nagyon jól ment, aztán volt egy kisebb pocsanása, azt már az előző bejelentkezés esetén említettük, Stroll és Colapinto küzdött egymással, és Colapinto nem figyelt oda a Piastrira. Nem tudjuk, hogy ennek a apró pocsanásnak van-e köze a bales a későbbi technikai problémához, de látva azt, hogy azért ott volt egy ütközés, méghozzá kisebb is volt, ez könnyen elképzelhető. Piastrinak ez a szezonja egy közhelyen élve a szegény embert az ág is húzza kategóriába tartozik, hiszen az első két utamon technikai problémák miatt el sem tudott indulni, és most a nyári szünet előtti utolsó versenyen is kiesik ismételten technikai problémák miatt. 12 kör van még hátra, az első sorrendje ebben a pillanatban Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton és Leclerc, a legnagyobb csata Hamilton és Antonelli között van kibontakozóban a harmadik helyért, a többiek viszonylag nagy távolságra követik egymást a szótók bérájét.
2: 42. perc, Vasas Eto 0-0 továbbra is, de a Vasasnak voltak most lehetőségei. Igaz, most az Eto támad, G kapja meg, 16 méteren begurítja, 16-oson belőre, bomba, és kapufa! A kipattanó Gyukanovics kapura kanalazza, Egvéd is engedi től. Ott van még a labda a 16-os környékén, Steffuj, közbelép Tóth, és talán most szabadul fel végérvényesen a Vasas kapuja, már csak azért is, mert Steffuj megrúgja Urblikot, szabadrúgás kifelé. Össze lehet foglalni az elmúlt 2-3 perc történéseit. Kezdjük a legfrissebbel. Egy lövése volt tehát Bumbának, a létszöről pattant kifelé, Gyukanovics akrobatikus mozdulattal visszalőtte a kipattanót, azt engedi bravúrral hárította. Ezt megelőzően a Vasasnak volt két lehetősége, Kosztát találták meg kétszer is a büntető területen belül labdával, egyszer sem tudott kapura lőni, aztán pedig Urblik átlövése az a kapu mellé pattogott. Tehát ember hátrányban sem adta fel a támadásokat az angyalföldi együttes. Gól viszont egyelőre nincsen, egyik oldalon sem. A legközelebb viszont ezzel a kapufával, meg azzal a Gyukanovics lövéssel, most már egyértelműen a bajnoki címvédő járt a gólhoz. A bal oldalon most a Vasas akciója, Doktorics agyig feltolva, a bal szélen meghúzza a szélső hátvéd, visszafelé kénytelen fordulni a 16-os csücskénél, Kovács réti, benyesi a labdát, Vitális készít Tine magának, aztán tisztázott. Annyi változás történt még a Vasas támadó szekciójában, hogy Kovács Réti átlépett a bal oldalra, és azúttal tengelyben Tóth. Megint a bal szélen a Vasas akciója. Kovács Réti visszakészíti, egy nyesés csókától, de ez a kapu mögé. Ebben megint csak több volt, Vasas szurkolók fogják a fejüket, csóka követte ezt a támadást, hogy a belső védő ment az akcióval végig, és a 16-oson belül ballal nem a legjobban nyeste be a kapu elé, mert benn volt ott Tóth, valamint Kosta is. Ha őket sikerül megtalálni, akkor alig, ha nem ez kapura lövéssel végződhetett volna. Steffuj, bomba, Győri akció. Az első fél óra az némileg eseménytelenül telt el ezen a mérkőzésen, viszont a kiállítás óta pörögnek az események. Jó a csel most Gavrics-tól, ballal forgatja át a bal oldalra, utolsó perc a rendes játékidőben a szünetet megelőzően, Bumba táncoltatja meg Tótot, Vitális, nagyon magasan fönn az Eto, Kripics ki a bal szélre, Sőn indul meg befelé, elválasztják a labdától Tóth, Pávkovics pörgetné vissza Tótnak, ez így Sőnnek lesz jó, és akkor eddig üldözte Tóth Milán Sőnt, megtorpan a felező vonal közelében. Bumba ki a bal oldalra, Steffuj Kripicshez, Kripics körülnéz, befelé indul, Umatum kéri el. Umatum előtt ott a jobb szélen, ott van egyébként Vladoju és G is. Már a 16-os környékén Umatum nagyon bátran előre tört, és ebből most baj lehet. Doktorics húzza meg a bal szélen, már az Eto tér felén. Kénytelen lelassítani, mert nem követte csapattárs ezt a partizán akciót. Letelt a rendes játékidő az első fél időben, 3 perc a hosszabbítás, annyit állt a játék a kiállításnál. Meg ugye volt ivószünet is. Urblik labdával. Saját tér felé még Urblik. Előre Tóthoz, Tóth finom mozdulattal tovább, Kosztával az összjáték, megint Tóth, felszedik az ütőjét, mehet tovább, Koszta ellövi, és mellé! Koszta Márk lövése 22 méterről, itt most azt hiszem, hogy Csonka helyesen előnyszabályt alkalmazott, mert bár egyértelműen elrúgták a lábait Tóthnak, de egyértelmű volt, hogy Koszta, ha kapura fordul, akkor tüzelhet. Mégis mérte a távolságot, ballal előtte, a jobb oldali kapufa mellé pattant. Ível előre Bumba, ez Steffujnak hosszú. Szoktuk mondani, hogy egy gól az jót tesz a mérkőzésnek, hát a kiállítás milyen jót tett ennek a találkozónak. Azóta tényleg nem unatkozik az ember, és az Ilovszki stadion közönség az kapkodja a fejét, hogy éppen melyik kapu előtt történik érdekes dolog. Most éppen a vaskapuj előtt annyi, hogy engedi, előre rúgja. Kosta veszi le. Urblik már az Eto tér felén. Tóth finom mozdulattal megint elkaszálják. Tóth reklamál, hogy ezért már sárga lapot kellene adni. Bumba elkésett belépője valóban eltalálta Tóth lábait. És hát főleg amiatt reklamál itt most Tóth Milán, hogy egymás után kétszer is őt faragták körbe a győriek. Nem hiszem, hogy kipécézték volna őt. Sokszor van nála a labda. Most éppen Bumba késett el. A játékvezető viszont sárgát nem ad. Ugye, ami lap volt eddig a mérkőzésen, az piros, helynek egyértelmű gólhelyzet megakadályozása miatt, és szövegelés miatt adta ki a sárga lapot még Vitálisnak Csonka játékvezető. 48. perc már az első félidőben, vasas szabadrúgás a kispadok elől a jobb oldalról. Ívelhet Urblik, a kapu elé a 16-oson belülre Csíről pattalni, Kovács Réti visszalövi, ismétlés nincsen. Túloldalon várta volna még a labdát Pávkovics, de Kovács Réti erőből vágta be a 16-os környékére. Ez a bedobás még belefér a játékidőbe, Umatum gurítja vissza Petráshoz. Gyorsíthat Kripic, és lassan letelik a jelzett ráadás. Gavrics, Stefuj, kicsiben a játék, Schön, kiről meg ki, ezek szerint Schönről, dobhat az angyalföldi gárda. Mind a két szakvezetőnek azért lesz itt a szünetben, azt hiszem, hogy mondani valója. Juárez nem feltétlen érezheti azt, hogy ember előnyben a csapata olyan fölényben játszik, ami elégedettséget szülhet benne. Véget ér az első félidő. 0-0 a mérkőzés állása a Fáj utcában, ahol a bajnoki címvédő Eto a vendége a másodosztály bajnokának, a Vasasnak. Gól nem született tehát, a szó a budapesti stúdiói.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ezüstérmes a férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini gázolást. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: A labdarúgó NB1 első fordulójának mai nyitó mérkőzésén a másodosztályból feljutó Vasas az Eto FC-t fogadja. A félidei állás 0-0. Este 18 órától Debrecen Puskás Akadémia, 20 órától Paks Ferencváros találkozót rendeznek. A párharcokat élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyerte az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydneyben. A világkupa szuperdöntőjében, miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A negyedik helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kikapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében a német Tamara Korpácstól.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A tegnap esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. A 21 éves tettest továbbra is keresik. A hatóságok szerint a merénylő bozótvágó kést is használt a támadás során. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a fejpályaudvarokra. Hozzátette, a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten.
5: Közlekedés.
6: Baleset történt az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után. A 20-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás 2-3 kilométeres. Erős a forgalom az M7-esen a főváros felé vezető oldalon, Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések.

0: első fél időről, de Feri, te is megjegyezted, hogy elég sok minden történt, ha nem is Forma 1-es tempóban, de azért egy jó tempójú mérkőzést láthattunk, ami alapvetően változott azóta, mióta jött ez a vasas kiállítás?
1: Az az érdekes, hogy nagy mértékben nem változott a játékképe. Igazából a tempó tekintve inkább a vasas lehet elégedett, hiszen különösen a középpályás labdaszerzések utáni gyors átmeneteivel veszélyesebben játszik egyelőre a vasas. Dacára annak, hogy Hely Viktor révén kiállítás szenvedett el az angyalföldi gárda, és emberelőnyben van a vendég Győri Eto, nem látok különösebben veszélyt a Győri játékában. És az a klasszikus dolog történt, hogy egyrészt Erős Gábor nyilván átkalibrálta a csapatát egyfajta védekező felállásra, tehát gyakorlatilag a Rab lecserélésével behozta Pávkovicsot egy-egybe jobb hátvéd pozícióra, és Urblik, aki Kosztamárk mögött, a center pozíció mögött egyfajta tízes játékmester szempontjából lépett pályára, most vissza kellett húzódni a Hidi mellé, betöltve Rab pozícióját, tehát a 4-3-3-ból egy 4-4-1-es játékrendszer alakul ki. Ez annyiból veszélyes a vasasnál, hogy Urblik valószínűleg elforgácsolhatja az energiáját védekezéssel, amiben azért őre inkább a támadó játéknál lenne szükség. Viszont nagyon okosan a három támadót fennhagyta Erős, tehát a vasas támadásaiban továbbra is van veszély. Nagy kérdés, hogy Urblik ezt meddig bírja, az kétségtelen. Viszont térjünk rá az Etóra, mert a vasas nagyon logikusan és nagyon jól futballozik, még gólhelyzete is volt Urblik átlövése okán. Viszont az Eto akkor tudja érvényesíteni ezt az emberelőnyt, amennyiben tempót diktál, amennyiben a középpályán a 3-2 elleni játékhelyzetét jól játsza ki, amennyiben gyorsan forgatja a játékot, minél több hibára és nyomásra készteti az angyalföldi védekezést. Ez eddig nyomokban sem történt meg, igaz volt Bumba révén egy kapufája az Etónak, de a klasszikusan az történt, hogy a vasas egy picit megijedt az ember hátránytól, és mindenki rendkívül fegyelmezetten óriási energiabefektetéssel a csapatjáték alárendeli az egyéniségét. Az Eto meg egy kicsit megnyugodott az emberelőny által, és korán sem úgy futballoznak a játékosok, kicsit az az érzésem, hogy úgy spórolnak az energiájukkal, és inkább arról szól a történet, hogy hát igen, majd csak rúgunk egy gólt, most oldja meg a másik, de ha 5-6-an így gondolják a pályán, akkor nem működik a csapat.
0: Feri, hogy érzed, ez a kiállítás szükségszerű volt, hogy ott visszarántsák a Győr játékosát, vagy elsőre azért úgy tűnt, hogy még lehet, hogy tehát még nem volt olyan 100%-os gólhelyzetben.
1: Igen, hát ez abból adódott, hogy egy labdakihozatalnál Iimbor fönnmaradt, az ő területére bepasszolták a labdát, és Hely Viktor zárt be Iimbor mögé, aki már létszám, illetve pozíciós hátrányba került. Egyértelmű gólhelyzet volt, tehát a maga az ítélet Csonka játékvezetőtől az helytálló volt.
0: Ja, én nem is ezt az mondom kétségbe, csak hogy még ugye 19 igen. méterre, 18 méterre igen, volt hát a kaputól.
1: Ez mindig egy örök kérdés, mert nem olyan szintű gólhelyzet volt, hogy épp hogy elérte a védő a támadót, és csak felrúgni tudta, hanem igazából egy olyan zicser helyzet volt, ami azért az esetek többségében gól szokott belőle születni, de még mindig ott van az esély, hogy engedi, jó ütembe kijön, elakad benne a labda, hiszen Hely nagyon-nagyon közel volt a támadóhoz, és még Csóka is ki tudott keresztezni. Tehát két irányból is fenyegetve volt a támadó, ebben az esetben azért jó esélye lett volna egy nyomás alatt lévő támadóval szemben az angyalföldi kapusnak. Hát Hely másként döntött, ezt nyilván mind az élet adja meg. Ha a másik félidőt ki tudja védekezni az angyalföldi csapat, főleg kontratámadásokkal tud még veszélyeztetni, akkor lehet, hogy jó döntés volt. Ellenkező esetben, ha az Eto tempó diktál és felőli az angyalföldi védekezést, akkor nem.
0: Ugye itt a kiállítás után volt egy szabadrugás, amelyik kipattant a védelem, illetve a sorfalról, és ott nagy vitatkozás volt. Feri, erősíts meg, megnézheti ilyenkor a játékvezetőt? Nem szólhatnak a fülére, hogy most ez nem, mi történt?
1: Ott Vitális valószínűleg nem ismerte a szabályt. Számomra eléggé, hát úgymond bután viselkedett. Gyakorlatilag a játékvezető egyértelműen tévedett. Tehát ebben megvédem Vitálist, megpattant a sorfan labdaszögletet, kellett volna ítélni, de amennyiben kirúgást ítélnek, a VAR nem vizsgálhat. Eleve a VAR nem vizsgálhat szögletet, csak abban az esetben vizsgálja, ha megadták a szögletet, ne történjen abból gól, egyfajta elővigyázatosságként alkalmazzák ezt a szabályt, hogy ne legyen támadható érvénytelen gól. Tehát ez egy egyirányú utca, kirúgásnál nem lehet megváltoztatni szögletre, fordított esetben viszont igen.
0: Hát majd kíváncsian várjuk a második félidőt, hogy mi történik. Nagy kérdés, hogy például ezt a 30-32 fokos meleget 10 emberrel, majd például hogy bírja a vasas. Ez segíthet a Győrnek?
1: Hát egyrésztről nyilván segíthet a Győrnek, de ez abban az esetben lehet az ember előnyt érvényesíteni, ha az megfelelő tempóval, megfelelő gyors futballal jár. Eleve az Eto nem változtatott még annyit sem, hogy mondjuk egy egész pás letámadással próbálna megzavarni az angyalföldieket. Számomra ez nagyon furcsa, amilyen passzív játékot nyújtott az Eto a kiállítás után, az szerintem teljes tévút. Most a másik fél elején én úgy gondolom rá kell menni a vasasra, tempót kell diktálni.

0: a gyors játékot kell, gyorsabb labdasebességet kell elindítania, és védekezésben pedig egyértelműen csak másodpercekre lehet a Vasasnál a labda, át kell menni egy egész pás letámadásra, nem létezik, hogy egy fél idő alatt, most már több mint egy fél idő alatt ne lehessen egy ember előnyt kihasználni, ahhoz biztos, hogy kell az Eto'o, hogy a Vasas elfáradjon.
1: Persze, hát kell az Eto'o, meg kell a Vasas is, hogy lelkesen tudjon játszani, mert hát azért láttuk Costa lövésénél, hogy majdnem gól született.
0: Igen, nem véletlen Erős Gábor fennhagyta a három támadóját, hiszen ezekben a játékosokban egyéni villanásként is benne van a gól. Tehát Erős Gábor úgy alakította át a középpálya gyengeségét, hogy azért előre fel legyen fantázia csapatban.
1: Bene Ferencnek köszönjük szépen. Mi pedig már is kapcsolunk a Hungaroringre, Krejc Bálinthoz.
2: Lendo Norris győzelmével ért véget a 41. Magyar Nagydíj itt a Hungaroringen 2026-ban a 40 éves magyaródi versenypályán. És azért érdekes, mert ugyanúgy, hogy a 40. Magyar Nagy Díjat is Lando Norris nyerte most, a pályán 40 éves születésnapján is ő győz. Oscar Piastri nagyon jól kezdte a futamot, ám volt egy boccanása a futam közepén, és utána pedig a váltója meghibásodott, így a McLarenek közül végül a csapattársa, a címvédő Lando Norris, aki nyert, aki 2025-ben a brazil nagydíjon tudott utoljára főversenyt nyerni, azóta idén Miami-ból volt egy sprintfutam győzelme, de főversenyen most tud először nyerni a 2026-as évben, pályafutása során pedig ez a 12. alkalom, amikor elsőként inti leült a kockázászló. A második helyen Max Verstappen futott be, a harmadik a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli lett, aki ezzel tovább növelte az előnyét a pontvadászatban. A negyedik helyen a pályán Hamilton érkezett be, ám kapott egy 5 másodperces büntetést Fox utcai gyorshajtás miatt, és mivel csapattársa Charles Leclerc 4,3 másodperccel mögötte ért be, így ők a végén helyet cseréltek, így hivatalosan Charles Leclerc a negyedik, és Lewis Hamilton az ötödik. Ez már csak azért is fontos, mert Hamilton jelenleg a második a bajnoki tabellán, és így nem 48, hanem 50 pontos hátrányban kell nyári szünetre mennie a listavezető Andrea Kimi Antonellivel szemben. George Russell a 7. pozícióban zárt, ő ugye a Mercedes versenyzője, Andrea Kimi Antonelli csapattársa, és neki is tetemes a lemaradása, közel 60 pont, egész pontosan 59, úgyhogy fiatal olasz versenyző nagyon-nagyon jól zárja a szezon első felét, és közel jár ahhoz, hogy a világbajnoki álmait egyre valóságosabbá tegye. Ami a pontszerzők listáját illeti, az első 10 sorrendje: Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg és Lindblad. Ezzel véget ért a 41. Magyar Nagydíj itt a 40 éves Hungaroringen. Folytatás jövőre, ami a magyar versenyeket illeti, de a Formula 1-es pontvadászat pedig egy rövid nyári szünet után folytatódik 4 hét múlva. Andrea Kimi Antonelli áll a bajnokság élén.
1: Bálint, még mondd el nekünk azt, hogy mit tapasztaltál, amikor Norris célba ért. Sok rajongója volt, tehát ez az első hely itt Budapesten, mit érnek itt a szurkolók körében?
2: Igen, népszerű versenyzőről beszélünk, itt hozzá kell tenni, hogy azért nyilván a sportban, így a Forma 1-ben is van egyfajta győsteshez húzás, tehát nyilván azok a versenyzők, akik az előző szezonban jól mentek, népszerűek, így a McLarennek rengeteg szurkolója lett az elmúlt 2-3 szezonban, amikor elkezdett újra felfele íválni a narancssárga autóval versenyző csapat szénája, és rengeteg Lando Norris-os sapkát lehetett látni a lelátón, sokan voltak, akik megpróbáltak tőle aláírást kérni, azok közül, akik a padokba is bejutottak, és tapsol fogadták őt, amikor beért a célba, meg sok McLaren szurkolót lehet látni itt a célegyenetben is, de ott a hátsó kanyaroknál, az állószektorokban is, és lengetnek a nevével fényezett sprintzászlót is, tehát egyértelmű az, hogy Norris sikerének sokan örülnek, de vannak mindig népszerű csapatok, ilyen a Ferrari, ilyen a Red Bull, úgyhogy a Max Verstappen szurkolók ellenben annyira nem elégedettek. Bár hogyha azt nézzük, hogy Verstappen második lett, akkor az nyilván az ő szempontjából az idei szezonját nézve siker, de a szurkoló mindig bízik a legjobban, és bízik a saját kedvenc futam győzelmében, úgyhogy nyilván a Red Bullosok azért nem lesznek teljesen elégedettek, de Norris az lehet, és a McLaren is az lehet, hiszen tovább folytatják itt a sikerszériájukat a Hungaroringen. A 41 magyar nagydíjból 14-et ez a konstruktőr nyert, ők a legsikeresebbek, a McLaren már 14-szer győzni tudott a Hungaroringen, és az elmúlt 3 versenyt is ők nyerték, 24-ben Piastri, 25-ben és idén pedig Lando Norris zárt az élen.
1: Krejc Bálintnak köszönjük szépen, hamarosan folytatódik a második félidő, Vasas Győr, a kommentátor Tóth Béla.
3: A Vasas indította útjára a labdát, Urblik rúgta előre a győri 16-oson belülre, ezt kifejelték a vendégvédők, Hidien visszaszerzi, aztán szerelik őt Vitális, és Vitális került a földre egy bodycheket követően, úgyhogy szabadrúgás kifelé. Változatlan összetételben tértek vissza a pályára a csapatok, mint ahogyan negyed órával ezelőtt bementek az öltözőbe, tehát újabb csere nem történt. A Vasasnál Erős Gábor már ugye megbontotta a kezdő felállását kényszerűségből, a kiállítás miatt érkezett a pályára Pávkovics Rab helyére. Labdával most ott a sarokban Doktorics bajlódik, annyit elért, hogy végül is nem menjen ki szögletre. Berobással következhetett a Vasas, gyorsan elvégezték, Urblik szakad meg a labdáért, de Vitális lábára tudja csak rápöckölni, ebből megint csak touch lesz, amit elvégezhetett az Eto, Vladoju hajította be Umatumhoz, most pedig már Kripics veszi át a labdát és viszi át a Vasas tér felére. Vitális kezdőkörben mozog még egyelőre, visszagurítja Kripicshez, minden mezőny játékos a hazaiak tér felén, Kripics bátran előre tör, még mindig ő ellövi, lenyeli a labdát, engedi. 17 méterről egy átlövés a bátran előre lépő belső védőtől. Ez is kaput eltalált próbálkozás, de nem volt ez gólhelyzet. Jó a csel, Urblik egyetú játékost átfőzött, aztán viszont elszórja, Vladoju keresztezett Tóth előtt, G vinni el, túl könnyen adta meg magát G, mondom én, de a játékvezető végül a sípjába fújt, a gambiai játékost eltaszította magától Urblik. A felezővonal közelében a szabadrúgás, Bumba, Kripics, az Etónak a bal oldalán ott van előtt egyébként Sőn és Steffuj, Sőnnel az összjáték, ő lépett vissza most mélységbe. Bumba, Vitális, Vitális ilyenkor a két belső védő között, ő próbálja csapatkapitánként valóban teljesen hátulról szervezni a győriek játékát. G-beadás, ez kifejelte Csóka, Urblik néz előre, azonnal indul mellette Tóth, a bal szélen meghúzza, egyedül G kíséri Tóthot. Tóth még mindig elhúzza a bal oldalon az alafonal felé, ott kénytelen visszagurítani, Doktorics segített neki, Doktorics lágyan a büntető területen belőre, Kovács Rétinek ez nem pontos. Jó volt maga az elképzelés, hogy a védők mögül érkező keresztező Kovács Rétit találja meg, de túl hosszú volt a maga a löbbölés. 49. perc már a mérkőzésen, gól még nem született a találkozón. Hely Viktor kiállításához annyit mindenképpen érdemes hozzáfűzni, hogy az NB2-ben az előző idényben, tehát a teljes egészében a szezonnak nem volt kiállítása a Vasasnak, egyszer sem kellett ember hátrányban játszania a későbbi bajnoknak. Ez mindenképpen új helyzet tehát, nem csak amiatt, mert most már az élvonalban küzdenek az angyalföldiek. G a védők mögé nem volt les, Vladoju középre, jó labda átvétel, lekészítés, Steffuj, Bumba lő mellé. És akkor ezek szerint szöglet következik. Megpattant még egy Vasas védőn ez a Bumba próbálkozás. Nagy fölényben kezdi a második félidőt az Eto. Most a Vasas némiképp magára húzta ellenfelét. 50. perc már a jobb oldalról a győriek. Szöglet rúgása, Vitális ívelhet majd a kapu elé. Jön a labda, mellé a fejes. Aki a legjobban, illetve a legmagasabbra emelkedett, az mintha az előrelépő Steffuj lett volna. Kripics is ott volt a közelben. Minden esetre ez a próbálkozás feljelez. Jócskán elkerült a kaput. Sérülés miatt nincsen a keretben sem Tóth Rajmund, ahogyan korábban említettem. Lábsérülést szenvedett a csapat legutóbbi csütörtöki edzésén, úgyhogy emiatt a névsorból kihagyta őt Efrain Juárez. Megint rövid ideig van a labda a hazaiaknál, viszont Sőn indítása Gavrics felé túl hosszú. Jimbor haza, engedi a levegőbe a labdát, oda rúgja föl, Kripics. Aztán Bumba, ezt rövid, majdnem elvéti, nem is Bumba, hanem Vitális. Aztán Vitális lebirkózza Urblik, szabályos volt. Urblik a labdával már a győriek tér felén. Kidiem megkapja a második hullámban, Doktorics, és akkor most feláll ehhez az akcióhoz a létszám hátrányban játszó Vasas, Csóka, Urblik, benne azért van ötlet, kreativitás, most elszórja a labdát Doktorics, Vladoju, vitális most már, van előtte terület, indít, ketten a jobb szélen a győriek közül, G fut el a labdáért a sarokba, G kiváltott rá Csóka, aztán a keresztezés a kapu elé az rettenetes, Iimbor emelik ki onnan, hát Gavrics ben volt középen, de méterekkel előtte ment el a labda. Vitális visszaszerzi a jobb szélen. Egy csel Doktoriccsal szemben, Doktorics okosabb volt, megállította ellenfelét, jó az összjáték Urblikkal, Doktorics vissza Csókához, Csóka ível, hosszan előre a bal szélen, Tóth átvehette volna, végül maga elé engedte, és ez nem volt jó döntés, ezt használta ki Kripics. Bumba már! Sőn a védelem mögé pörgetni, ez meg Djukanovicsnak hosszú, engedi, dobja ki a kapuból. Mind a két együttes azért támadó felfogásban játszik, a Vasas is megpróbál valamit alkotni ember hátrányban, most szétszakadt a pálya, Kovács Réti a 16-osnál már, Kovács Réti beböki a labdát a kapu elé, de lecsúszott a lábáról, Petráshoz került. Összességében tehát itt a második félidőben eltelt most már 6 perc, gól továbbra sincs, viszont jól látható az, hogy az Eto emberelőnyben megpróbálja minél inkább érvényesíteni a saját akaratát, mennek előre a szélsők is, mindig próbálják a védelem mögé lőni a labdát vitálisék, de a Vasas, amikor labdához jut, akkor gyorsan átviszi a győriek térfelére. Nem mondtak le tehát a támadó játékról Erős Gáborék. Vasas játékosról pattant visszafelé a labda, a Csóka megmenti, ne legyen szöglet belőle, viszont ez az ívelés hosszan előre pontatlan, Umatum gyűjti be. Kripics és most már Steffuj. A bal szélen megint csak Sőn, megindul be középre, elviszi Pávkovics mellett Sőn, még egy embert ott hagy maga mögött, aztán talpra áll, mert egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát, de ebből nem lesz beadás, nem lesz helyzet, viszont Vasas kontra lehet, Kovács Réti gyorsít, Kovács Réti keresztül fut a pályán, aztán a védelem mögé Tótnak, ez remek, nem volt les, Umatum megállítja Tótot, ráadásul szabályos eszközökkel. Tóth a földön, ebben több volt, Kovács Réti nagyon okosan bökte oda a védelem mögé, a labda átvétel nem volt tökéletes. Már ebből győri helyzet lehet, Sőn, megállítják őt is, Hidiem zárt vissza vele. Urblik, illetve végül is ott a körül tekintgető Koszta az, aki megpróbál társat keresni. Ugye Tóth elől maradt még a korábbi helyzetét követően, lesen. Urblik ott volt Koszta mellett, aztán előre játszani a labdát Koszta már nem igazán tudta. Meg egyébként is csatárként ahhoz szokott hozzá, hogy ő a legelőrébb tartózkodó mezőnyjátékos. A Vasas most a saját tér felén őrzi a labdát, megbecsüli azt, Iimbor haza engedihez. Most már egészen hátul Csóka, jó a csel Doktoricstól. Megelőzni ott Vladoju Tóth Milánt, Tóth Milán mehet el ezzel, Tóth viszi keresztül, egybecsúszó szerelés, ezek szerint szabályos volt, engedi Csonka Bence, mérgében üti a gyepet Doktorics, ő is úgy érezte, hogy elkaszálták, Tóth is lemaradt, hát most tényleg hátrányban így a Vasas, mert a Győr közben támad, Gavrics a jobb szélen meghúzza, itt most Gavricsot rúgta meg Hidiem, meg Urblik is. Csonka Bencének a kezei közül most kezd kicsúszni a mérkőzés. Ad egy sárgát Urbliknak a játékvezető. Egymás után volt két olyan ütközés, amit nem fújt le a győri játékosok oldalán Csonka Bence játékvezető, tehát a keményebb párharcokat engedi egyébként a bíró, de a játékosok úgy érzik benne a pályán, főleg az angyalföldiek, hogy kettős mércét alkalmaz a játékvezető. 55. perc. 0-0. Szöglet következik, és végül is Doktoricsnak mutatta fel a sárga lapot Csonka, nem Urbliknak, mind a két Vasas játékos ott volt előtte. Kicsiben végzik el a győriek a szabadrúgást, Gavrics vissza Vitálishoz. be középre Vladojuhoz, Vladoju a védelem mögé emeli a 16-osan belülre, Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető, 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén, és már Bumba kivált a tömegből, hogy nem is Bumba az, hanem Gavrics, hogy ő fogja majd ellőni ezt a 11-es, de addig Bene Ferencnek megadom a szót, hogy egyértelmű-e a büntető ténye.
1: Igen, a felszabadító rugást elindító Iimbor megrúgta a győri játékost, egyértelmű a 11-es. Ilyenkor kell vigyázni, ugye a világbajnokságban is láttunk ilyen esetet, meg számtalan esetben tapasztaltuk ezt a magyar bajnokságban is. A védő a labdát el akarja rúgni, gyakorlatilag a felszabadító rugásként ott terem a támadó megtolja, és a tovább lendülő lábbal megrúgja a támadó lábát. Egyértelmű a 11-es, hát egyelőre Iimbor a mérkős negatív hőse, hiszen a kiállításban is tevékeny részese volt azáltal, hogy elveszített a labdát, és az ő helyén tört Kapura Győri játékos, ami után helyszabálytalankodott, most pedig 11-est járt az Etónak. Én úgy gondolom, hogy az Eto most örülhet ennek a 11-esnek, hiszen nem igazán működött a csapatjáték.
3: Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi, a bal alsóba helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto, magabiztos 11-es, és ezzel az ember előnyben játszó bajnoki címvédő immáron gól előnyben is. Beszélj egy picit a büntetőről is, Feri, meg akkor visszatérhetünk arra, hogy a Vasasnak így most már gólhátrányban is mit kellene kezdenie ezzel a mérkőzéssel.
1: Igen, igazából az Eto részéről én azt vártam, hogy egy domináns játékot nyújt, az meg is valósult nagyjából a második félidőben, viszont nincsenek tempóban, nincsenek sprintek, nincsenek jó ütemű kiugratások, és nincs főleg visszatámadás, agresszív visszatámadás a játékukban, én kevés dinamikát tapasztaltam eddig, úgyhogy tényleg egy ajándék ez a 11-es, bármennyire is jogos volt. Most a Vasas abból a szempontból nem fog változtatni a játékán, hogy fönn vannak a megfelelő létszámmal a gólszerző típusú játékosok. Itt az az érdekes, hogy a 11-es előtti támadásnál ragyogó labdát adott Kovács Réti Tóth Milánnak, aki rosszul vett át a labdát, és azután tudott szerelni becsúszó Umatum. Ilyenkor muszáj, egész egyszerűen az ember hátrányban lévő csapatnál muszáj bravúros egyéni teljesítményeket hozni, mert nem csak futó mennyiségben kell kompenzálni a hiányzó egy játékost, hanem azokat a kevés lehetőségeket vagy gólhelyzeteket tökéletesen ki kell használni. Tóth Milán, ha jól veszi át a labdát, akkor hasonló gólhelyzet alakulhatott volna ki, mint hely kiállításánál.
3: Steffuj akcióban marad az Eto, Steffuj csele befelé, nem pontos, közben léptek a hazaiak, Hidén, mintha ellökte volna magától Bumbát, mehet tovább a játék. 59. perc, Vasas, Eto FC 0-1 Gavrics góljával. Éppen a gólszerzőnél a labda. Vitális kiforgatja a jobb oldalra, G. A Vasas szurkolók mindent bele kiáltással buzdítják a csapatukat. Most éppenséggel az Eto szurkolók tűnnek a hangosabbnak. Kovács Réti elszöket a jobb szélen, kettenben középen. Kovács Réti már a 16-oson belül befelé cselez. Kovács Réti ellövi, felpattan szögletre. Érkezett a kapu elé Koszta és Tóth is, Kovács Réti végül egyedül akarta megoldani, jobbról indul befelé, és neki ugye kiváló ballába van, ezért érthető, hogy miért akart mindenképpen lövőhelyzetig menni. A Vasas tábor elől majd a szöglet a bal oldalról, Urblik sétál ki oda a sarokba, ő végezheti el ezt. És azért egy ember hátrányban játszó csapatnak a rögzített játékhelyzetek mindig felértékelődnek. Erről most Iimborék is. Urblik József tehát a bal oldalról ívelhet. Balkarja magasban, jön a labda a kapu elé, élesen Petrás húzza le a hosszú kapufánál. Elősőn egyedül ő fut előre, nem lesz ebből hosszú indítás. A játékvezető pedig mutatja, hogy viszont akkor egy közvetett szabad rúgás kifelé, amit már el is végzett Petrás. Készülődik szép Márton cserére, Efrain Juárez mond neki taktikai instrukciókat, úgyhogy cserél majd az Eto fiatal játékost dob be a csapatba a mexikói szakvezető. Krípics a labdával, átviszi a vasas tér felére. Krípics pontosan megtalálja a jobb oldalon G visszaveszi, aztán pedig próbálta szöktetni Gavricsot, G előtt marad, bumba tovább, ott van Gavrics, Gavrics ellövi, lepattan, ez így végül is Urbliké lesz, és gyorsít a vasas is, elől Tóth, Urblik megcsinál egy cselt befelé, aztán indít, les nem volt, Tóth Milán válhat ki a védők mögül, utoléri a sarokban, és aztán megrúgja őt Vlado, jó szabadrúgás befelé. Szöglettel felérő lesz majd ez a szabadrúgás. Vladojuk kísérte végig Tótot, aki hát nagy sprintet vágott ki azért, hogy utolérje ezt az indítást a sarokban. Vladojuk pedig miután megkaparintotta a labdát Tót, elkaszálta ellenfelét. Szép még egyelőre nem érkezik, várat tehát magára a győri csere, megvárja még ezt a rögzített játékhelyzetet a mexikói szakvezető. 62. perc már a mérkőzésen, vasas szabadrúgás tehát. Egyelőre gondosan készítgeti le, illetve simítja el a gyepet maga előtt Urblik, őivel tehát a szöglet zászló mellől. Lágyan be, kifejjelik a labdát a győriek, Krípics volt az, aki beletette a fejét, Gavrics vissza a levegőbe, bólintja a labdát, Kosta, illetve visszaemeli Csóka 16-os környékére, kikanalazza Doktorics Urblikhoz, Urblik a 16-os vonalánál beemeli középre, ezt is meghiúsítják a győri védők, ső nem tudja megkaparintani a labdát, Doktorics viszi el a sarok irányába, bal szélen Doktorics, ketten vannak körülötte, Sőn szereli, nem, Doktorics Agilis visszaszerzi, és aztán Sőn felszedi az ütőit. Sárga a villan Sőn Szabolcsnak, újabb szabadrúgás a vasasnak, éppen még a 16-oson kívül rúgta meg Sőn ellenfelét. Paprikás a hangulat egyre inkább a mérkőzésen. Sőn Szabolcs sárga lapja tehát bekerül az én jegyzőkönyvembe is. 63. perc. Az alafonal mellől következik majd ez a szabad rúgás. 5 méterre onnantól, ahol egyébként az alafonal és a 16-os oldalvonala találkozik, tehát ez sokkal beljebb következik ez a pontrúgás, mint a korábbi Urblik rögzített játékhelyzet. 63. perc, és továbbra is arra várunk, hogy jön a Sipsz, ami már megérkezett. Urblik ívelhet majd tehát egytogó a sorfal. Urblik kapura élesen, ezt is fölfejeli Krípics. Visszapattan Urblikhoz, ő meg elveszíti. Sőn indít, Gavrics futhat, Hidiem ott van mellette, és végül gyorsa volt Hidiem, és jobb helyzetből indult. Tóth Milán próbálta visszadobni támadásba Hidiem, kikanyarodott a labda. G számára véget ért ez a mérkőzés, a helyén tehát Szép Márton, ez a csere most Efrain Juárez-től. Szép Márton korábban a magyar bajnokságban kapott már lehetőséget, ő is egyébként a győriek fiatal játékosa, egész pontosan 2007-es születésüként 19 esztendős, július 26-án, tehát ma ünnepli a 19. születésnapját Szép Márton. Hát alig, ha csak ezért ad neki most bizalmat Juárez szakvezető. Sőn ki a jobb oldalra, Vladoljú benyesi a labdát a hosszú kapufához, visszafejelik, ott van még a 16-os környékén, Kosta kanalazza ki, elő megint Tóth indul, Urblik indít, Umatum kíséri Tóth Milánt, Tóth, elkaszálják őt is. A játékvezető most nem fúj a sipjába. Hát itt a vasas szurkolók azok méltatlankodnak természetesen, majd Bene Ferencet is megkérdezem erről. Úgy tűnt egyébként, hogy Tóth érte el hamarabb a labdát, és megpróbálta megkerülni ellenfelét. Néma maradt a síp. Szép, a 16-oson belülre Gyukanovics. Lassan lövő helyzetben szerelik őt. Stefuj visszaszerzi. Gavrics 25 méterre a kaputól. Tóth még mindig a földön, és akkor most áll meg a játék. lehet, hogy ápolni kell Tóthot, de könnyen lehet, hogy taktikussággal Tóth lemaradt a földön, hogy Győr ne tudja befejezni a támadását. 20 perccel telt a második félidőből, frissítenek a játékosok, elemezzünk mi is. Hát Feri, sok minden történt, játékvezetői ítéletekről is beszélj kérlek, hogy mennyire érezted ezt a legutóbbit helyesnek, és arról is, hogy itt 0-1 óta mennyit változott a játékképe.
1: Igen, először is a játékvezető tevékenysége, én úgy gondolom, hogy eddig optimális volt, tehát engedte a kemény játékot, nem fújta szét a találkozót, és azt a szellemiséget követte, amit a világbajnokságon láthattunk. Viszont itt az iménti esetnél, amikor Tóth megtolta a labdát, Umantum egyértelműen késett, tehát lehet, hogy úgy ítélte meg a játékvezető, hogy elérte a győri védő a labdát, de nem így volt, tehát egy teljesen jogos szabálytalanságot reklamálnak a vasas szurkolók és a játékosok. Nyilván nem lett volna kiállítás, hiszen ott nem volt egyértelmű gólhelyzetben, de azért egy belső védőt besárgáztak volna, tehát ez úgymond egyfajta dupla tévedés. Ugyanakkor a csapatjátékkal kapcsolatban nagyon érdekes a találkozó taktikai szempontból, hiszen a Győri Eto felvállalja a saját játékstílusát, Vladujú és Tefui is nagyon magasan részt vesznek a támadójátékban két szélsővédőként, és elég domináns az Eto, viszont rendkívül pontatlan, és nagyon indolensek a játékosok, tehát már több olyan sárgalapot kaptak, ami vagy kakaskodásért történt, vagy egy teljesen jogos sárgalapot, egyértelmű sárgalapot érthetetlen módon nagyon vadul reklamáltak, tehát valami nem stimmel a győriek lelkivilágával, úgymond, hát mentális állapotukkal, mert ahelyett, hogy kontrollat lenne a találkozó, nagyon-nagyon sok hibával játszanak, és nagyon-nagyon sok veszélyes kontrát vezet a vasas, ami egy 1-0-ás állásnál, főleg emberölőnyben nem lenne megengedhető.
3: Gavrics a labdával a frissítést követően, tehát Eto támadás, Stefuj a bal szélen, vissza Gavricshoz a gól szerzőjéhez, elkéri középen Vitális, Umatum, nagyon magasan az Eto, Umatum ellövi fölé. Nagyon jó észrevétel volt, hogy van előtte egy folyosó, egy lövő folyosó, de hát 25 méterről jobban le kellett volna szorítani a labdát, mert hát folyamatosan emelkedett, fölfelé szálló ágban volt a labda, így aztán a labdatartó hála, illetve labdafogó háló akadályozta meg, hogy a győri szurkolók közé jusson ez a lövés. Tóth az ápolás követően még egyelőre a pályán kívül, tehát most 9 játékossal benne a játékterületen a vasas. Most egészül ki annyiban, hogy ugye Hely Viktor kiállítása miatt eleve 10 játékossal az angyalföldiek, és visszatért most már Tóth is. Urblik a bal szélen, Tóth kapja meg mélységben, szépen elviszi Vladojú mellett, Urblik segít neki. Urblikot kíséri szép, továbbra is a bal szélen a vasas, Doktorics megtorpan Bumba előtt, Doktorics még visszafelé kénytelen fordulni, hát most elfogytak előtte a lehetőségek, hogy kit válasszon, Hidiem segítette ki, Iimbor a felezővonal közelében, őt is támadják, elvéti, és ezzel akár fordulhat az Eto, Sön középen ott van Gyukanovics, nem tud felé fordulni, szorította kifelé folyamatosan Csóka, jól védekezett itt kényszerhelyzetben Csóka Dániel. A bal szélen próbálkozhat már az Eto, Stefuj vissza Kripicshez, Vitális kéri el, megtalálja Umatumot, Umatum pedig visszagurítja a csapatkapitányhoz. Megint csak Kripics, feljebb lép most a vasas, próbálja Kosta is, valamint Kovács Réti is zavarni a labdajáratást. Tóth is közelebb lép Umatumhoz, szép megtartja, szép visszafelé vezeti, de végül Vladojut megtalálja. Nagyon szépen próbál csapdázni a vasas, és a győriek folyamatosan kényszerülnek visszafelé, de most kihozza nyomásból Vitális, és a bal oldal felé tereli a labdát. Stefuj, jó a váltás Sönnel, visszakapja a horvát bal hátvéd, aztán eladja ő is Hidiem. A jobb szélen pedig akár szaporázhatja a lépteit, Kovács Réti túl hosszan tolta meg, Kripics közbe csúszik, bedobásra következik majd a vasas. Olyan tétován indult meg Kovács Réti, illetve ugye bajjal tudta maga előtt tartani csupán a labdát, bedobás lett a vége. Kovács Réti gyorsan elvégezték a taccsot, beemeli ballal a kapu elé, kifejeli Kripics. Hidiemnek magas, de átveszi végül most már a labdát, és a földön tartja azt Iimbor. Nézem, hogy a vasasnál lesz egy csere. Ferenc Istvánnal beszélget Erős Gábor. Néhányan azért melegítenek ott a sorokban mind a két oldalon, de még nincsen változtatás a hazaiaknál. Urblik Kostát próbálta megtalálni, ez így nem pontos. Nem tudom, hogy mennyit akar kockáztatni Erős Gábor. Vannak azért támoró szellemiségű játékosok a padon. Banó Szabó Bencét, Pálinkás Gergőt, Pető Bencét kiemelhetem. Ők azért tudnának segíteni, Radó András is a szélen frissességet hozhatna. De hát ember hátrányban a Vasas, Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Kosta elől a mentés. Nagyon fontos, vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a győrieket leszámítva, óriási gól. A semmiből szoktuk mondani, de itt veszélyeztetett a Vasas, és valóban már vitálisnak volt egy kulcsfontosságú mentése Hidiem előre törésénél, és nem figyeltek arra a győri védők, hogy hát teljesen szabadon ott maradt Urblik, aki kiválóan találta el a labdát. Mit mond erre Bene Ferenc?
4: Hát magára Urblik gólján nehéz szalagot találni. Gyakorlatilag 26-27 méterről jobb külső rüsztel a bal felső sarokba, úgyhogy két kapufát is érintett. Ahogy mondani szokták, tényleg a pókot kilőtte a bal felsőből. Elképesztő nagy gól volt, mindenkinek javaslom, hogy nézze vissza, aki nem látta. Ugyanakkor Hidi Sándort is dicsérjük meg, hiszen ahogy a középpályáról felgyorsított és kicselezett két győri játékost, az fantasztikus volt. Tehát az ő érdeme és ezek azok a pluszok, amit én előzetesen hiányoltam, vagy megkívántam egy ember hátrányban lévő csapattól. Viszont nem véletlenül kizáltam annyit a győri Etót, nem úgy futballoznak, hogy ember előnybe kell, és most a futballistenek megbüntette őket a langyos játékokért.
3: Cserélt egyébként Efrain Juárez, érkezett a pályára Huszár Marcell, megint csak egy fiatal támadó szellemiségű játékos, aki azért ék pozícióban szokott általában szerepelni, Sönt vitte le a mexikói vezető. És hát most megint csak más a leányzó fekvése, 1-1-nél egálnál az Eto, ember előnyben bár, de tényleg azt nem lehet állítani a második fél időről, hogy egyértelmű fölényben játszan a bajnoki címvédő, és a gólkülönbség lenne csupán a kérdés. Óriásit harcol a Vasas, ráadásul sárga lap Szép Mártonnak, Urblik József arcát találta el, szabadrúgása a Vasas javára. Nem volt ez szándékos, egész egyszerűen test a test elleni küzdelemnél Szép Mártonnak a karja, ugye elvált a törzsétől is, hát óvatlanul, de eltalálta ellenfele arcát. Járunk még az utolsó negyed órán kívül, tehát 73. perc a mérkőzésen, ápolják Urblikot, nem marad a földön. A Vasas Eto FC 1-1, és én itt említettem pont azt, hogy óriásit küzd a Vasas, és hát mondhatni, hogy a létszám hátrányuk azért nagyon nem látszik meg. Te ezzel mennyire értesz egyet, Bene Feri?
4: Pontosan erre utaltam, hogy egy emberhátrányban lévő csapatnak a mentalitását megtriplázza ilyenkor egy kiállítás, és mindenki alárendelje az egyéniségét, alárendeli ilyenkor a csapatjátéknak, és olykor kettőzött erővel küzd, ez látható Vasasnál. A másik csapat meg nagyon-nagyon rosszul reagált erre, hiszen a győri Etónál nincsenek meg az a tempó nincs meg, nincsenek meg azok a forgatások, és nagyon-nagyon nagy baj van a győrieknél fejben, hiszen minden egyes játékvezető ítéletet reklamálással fogadnak, nagyon-nagyon sok az indulás magatartás, nagyon sok a pályán a veszekedés, és ez elnyomja bélyegét a játékukra. Minden ilyen tett elviszi a koncentrációt a valós céloktól, és ezért nem működik az Eto játéka. Valami a háttérben nem stimmel ezzel az Etóval.
3: 75. perc már a mérkőzésen, Vasas szöglet következik. Kénytelenek voltak a győri védők kifejelni a labdát egy előreévelést követően. A jobb oldalról következik majd Kovács Réti sorok rúgása. rögzített játékhelyzet. Kovács eríti ballal a kapu elé, Kripics fejelte ki, visszalövi Doktorics mellé, ballal pattant egyet kellemesen Doktorics előtt, talán túl magasra is a labda, így nem tudta kellőképpen leszorítani. Vladoju. Az Eto jön előre, és tényleg nagyon érdekes, hogyha a testbeszédüket nézzük a játékosoknak a győrieknél, hogy nagyon sokszor, főleg az előző idényhez képest, kommunikációban, mármint ugye nonverbális kommunikációban az látszik a győrieken, hogy mintha nem mozognának teljesen természetesen a pályán, mintha mindegyik játékos egy picit szokatlanul mozogna saját pozíciójában. Megint egyet nem ért, és most Huszár és Steffuj között. Ugye volt egy mélységindítás be a védelem mögé, és Huszár valamint Steffuj egymásra várt. Steffuj egyértelmű, hogy lesen volt, és nem akart menni a labdáért. Huszár ezzel nem volt tisztában, és ő megállt. Így ebből megint csak nem lett Tetó helyzet, és ez is egy olyan árulkodó jel, ami azt igazolja, amit szakértőnk is mondott, hogy valami nem stimmel. Feltehetően egyébként szellemiségében, csapategységében most az Etónál. És ez óriási különbség, főleg, hogyha azzal vetjük össze, hogy milyen egységet alkotott ez a csapat kettő hónappal ezelőtt, május végén, amikor bajnok lett. A labdával Petrás, még mindig a saját térfelének mélyén, Kripics a labdával, Steffuj vissza a kapushoz. Petrás át a jobb oldalra mozog, Umatun. És hát emberelőnyben az Etónak kellene előre jönnie, mert az nagyon égő lenne, hogyha több mint egy órát emberelőnyben játszva a bajnoki címvédő nem nyerne az újonc otthonában. Középre Huszár, ezt tisztázzák a hazai védők, ráadásul les volt, úgyhogy szabad rúgás kifelé. Itt említem meg megint, hogy a 29. perc óta játszik ember hátrányban a Vasas Hely Viktor kiállítása miatt. És nem látszik sem a számokat tekintve, sem pedig a mérkőzés képét tekintve, hogy nagy fölényt alakítanak ki az Eto. Labdabirtoklásban 62%-ban van a labda egyébként a vendégeknél. Lövéseket tekintve 12-10 az arány a Győr javára. Három kaput eltaláló próbálkozása van a vendégeknek, kettő a hazaiaknak. És például egy ilyen mutató lehet az, hogy hány szögletet végezhettek el a csapatok, viszont abban sincsen kiugró különbség az ember előnyben játszó csapat javára, olyannyira nem, hogy 6 szöglet volt egyenlő elosztásban a mérkőzésen. Kapott egy sárgát Kosta egy könyökösért, a labdával viszont most már megint a Vasas. Kosta megtartja, aztán elszórja. Sok a hiba a középcsatár játékában. Gavrics szép csellel, aztán indít Djukanovics a 16-os csücskénél a bal szélen, befelé indul, eglövés, kapufa! És lehet, hogy beletolt engedi, így van, szöglet következik. Djukanovics küldte kapura, 17 méterről, picit balról eltalálta a lécet. És ez ugye már a második kapufája a mérkőzésen az Etónak, tehát azért a szerencsével is hadilában állnak a vendégek. Djukanovics egyébként kiválóan tekert. Az első fél időben Bumba találta el a kapufát. 78. perc. Jobb karja magasban a szögletnél Vitálisnak a kapu elé. Egy fejes mellé perdül. Azt hiszem, hogy itt Steffuj fejéről pattant oldalra, holott ő nem is ugrott a labdáért. Cserél kettőt a Vasas szakvezetője. Véget ért a mérkőzés Kosta Márk számára, és befejezte ezt a találkozót Tóth Milán is. Érkezik Pető Bence, valamint 84-esel Horváth Rajmund az angyalföldiekhez. Sokat dolgozott Tóth Milán, sokszor meghúzta a szélen. Elsősorban azért itt faltokat kellett neki elszenvednie, Kosta Márk pedig hát sokszor inkább idegen testként mozgott ebben a felállásban. Ő még nem az igazi. Két friss ember tehát, és én csak támadásban a frissesség. Tehát egy középcsatár és egy szélvészgors szélső érkezett a Vasashoz. Tehát ember hátrányban azért Erős Gábor a támadó játékosait próbálja cserélni és frissíteni. Labdával megint csak az Eto, Kripics visszagorítja most már Vitálishoz. Vitális meg vissza a belső védőhöz. belépünk a mérkőzés utolsó 10 percében. Lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélben egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. A cserék közül most éppen a győri szakvezetőnek a második változtatása, Huszár Marcell az, aki villan, és ismételten előnyben a bajnoki címvédő. 2-1, és hát csak úgy, mint az az Urblik gól, ez is némiképp váratlanul érkezik. Bene Ferenc.
4: Igen, kellett hozzá egy nagyszerű mélységi passz, és egy baloldali támadó, aki elindult mélységbe. Ugye a Etónál mindig is erős volt a baloldal, elsősorban Stefújnak köszönhetően, hol Bumba játszik előtte, hol Bánáti, hol Sőn. Tehát nagyon-nagyon jól működött ez a játék kapcsolat imént is. Nagyon-nagyon érdekes a helyzet, hiszen ebből a szempontból a Vasasnak nem tett jót a szerzett gól, hiszen teljesen úgy érezték, hogy ez a meccs nyerhető, és lankadt a figyelmük, semmi nem indokolta, teljesen felállt védelemmel kapták ezt a gólt, egy helyezkedési hibából adódott, most újra futhatnak az eredmény után, és egy picit ez megmutathatja az Etót.
3: A labdával Djukanovic, ő veszti el, saját tér felé még, Vladoljú csavarja előre, elfejelte Csóka, Urblik, Csóka, illetve Hidiem Csonka mellett vitt el, tehát a játékvezető is az útját állt egy kicsit. Doktorics, van-e még azért annyi energiatartalék a Vasasban, hogy erre is válaszoljon? Urblik előheti, ebbe belelép Vitális. Iimborhoz pattan a kezdőkörbe. Iimbor vissza Doktoricshoz. 82. perc már a mérkőzésen. Horváth tartja a labdát, fedezi egyébként azt Valadójúval szemben, a román védő volt ott mögötte, szabad rúgás befelé, mert végül is Horváth Rajmunddal szemben szabálytalanság történt. Jó szögből, picit balról következik majd ez a szabad rúgás, viszont azonnal kapura nem lehet tekerni, beadás lesz majd belőle. Ki más? Természetesen a labda mögött Urblik, és elől vannak a védők is. Hátul egyedül Hidien marad biztosítani, de ő is már a győriek tér felén. 82. perc, Vasas szabadrúgás. A játékvezető még magyarázza ott a játékosoknak a nagy népsűrűségben, hogy mit szabad és mit nem. Urblik lájon a kapu elé, egyfejes Pető, nagy védés Petrástól, visszalövik, ez is Petrásé. És szabadrúgás kifelé. Okosan a védők mögé lágyan emelte be, pörgette be a labdát Urblik, és Pető számított rá, hogy érkezik majd a labda felé, de azt hiszem, hogy kellő erőt nem tudott beletenni ebbe a csúsztatásba. Így aztán Petrás védeni tudott, miközben Vladoljú marad lenne a földön. Dicsi már játékra készen, csereként Dicsi Ádám. Szinte csak fiatalokat dob be ezen a mérkőzésen Juárez, mert rajta kívül még érkezik majd Bíró Barnabás is, és lehet, hogy Vladoljú nem is tud már ezután a görcs után visszatérni a pályára. Zajlik az ápolás, áll a játék. 7 perc van még hátra a rendes játékidőből. Mit vársz a hajrától, Feri?
4: Nagyon izgalmas és nyílt találkozót várok. Középpályán kezd elfáradni a Vasas, tehát ott egyértelműen felé kerekedik a vendégegyüttes, viszont továbbra is azt mondom, hogy Erős Gábor fenntartja azt a lehetőséget, ugye, hogy a labdaszerzések utáni, főleg szélső átmenetekkel, gyors támadásokkal még további veszélyeztetés várható a hazaiak részéről is. Egyértelmű, hogy Koszta helyett Pető beállításával egy erőteljes, vaskos, izmos testalkatú center került a pályára. Ő a felpasszott labdákat jó hatékonysága meg tudja tartani, mármint Pető, illetve a szélén továbbra is ott van Kovács Réti, továbbra is ott van Tóth Milán helyett bejött Horváth Rajmund. Tehát itt azért még a támadójáték nincs elfelejtve a Vasasnál. Ami egy picit angyalföldi szempontból hát bal szerencsés, hogy pont a rugott gól utáni periódusban egy 5 percen belül kapták az újabb gólt. Nagyobb koncentráció kellett volna, tehát az Eto játékában igazából nem volt benne ezen a mérkőzésen két gól. Két hajmeresztő hibából szerezte a gólt az Eto, tehát gyakorlatilag eddig úgy néz ki, hogy saját magát verje meg egy kicsit a Vasas, de nagyon nyílt találkozó várható, amiben akár egy győri gól is benne van, de egy kis szerencsével akár a Vasas is egyenlíthet.
3: Kettős csere érkezett, tehát Décsi és Bíró Barnabás. Ugye a szélen, a védelem jobb szélén az egyik változtatás, Vladoljú jött le a pályáról, és Claudio Bumba számára fejeződött be még ez a találkozó. Vasas támadás, Pető elpattant tőle, Petrás rosszul előre, de végül Gavricshoz kerül. Gavrics ki a bal szélre, Steffujhoz, illetve nem is Steffujhoz, hanem Huszár. Gavrics visszakapja, na most már Steffuj, és Dícsi az, aki visszagorítja Umatumhoz a védelem tengelyébe. 5 perc van még hátra a rendes játékidőből, és azért az a Petőfejes jelezte, hogy a Vasas nem adta fel teljesen azt sem, hogy 2-2-re módosítsa a mérkőzés állását. Djukanovic egy hosszú indítást levesz mellel, aztán viszont szerelik kettőzött erővel a hazaiak. Érkezik majd egyébként Pálinkás Gergő is, tehát egy középcsatár a Vasashoz. De még erre várunk. Labdával most már szépen megfordul, Szép a kapu felé vezeti, Szép Márton egy csel, elővi, belevetődik, Csóka Dániel, ezt tapsolják meg a hazai szurkolók, Doktorics szép csellel megindul, aztán a földre kerül, szabad rúgás a Vasas javára. És akkor most a kecskeméti, korábbi kecskeméti Pálinkás Gergő, centerjátékos egy szélső helyett, Kovács Réti jön le a gyepről. Pálinkás Gergő az előző MB2-es idénynek a legeredményesebb játékosa volt, ugye Kecskemétben termelte a gólokat, és azért most már elő két torony, Pető, valamint Pálinkás a Vasasnál. Egyértelmű a cél, ívelése kell megtalálni őket. A felezővonal közelében még a Vasas Hidien. Ugye a másik újonc, a Honvéd pontot szerzett Kisvárdán, hátrányból felállva tegnap. A Vasas vajon újoncként mire képes a bajnoki címvédővel szemben? Azt látjuk, hogy ember hátrányban, önök pedig hallják, én látom, hogy ember hátrányban ez a Vasas ember felettit küzd. Megint ők jönnek előre és próbálnak támadni. Iimbor, Urblik nagyon szépen megtartja. Aztán egy csel visszafelé, Szép elválasztja, nem, Urblik még mindig tartja, és aztán a síp harsan, mert hogy Szép addig ráncigálta ellenfelét, amíg Csonka, a játékvezető, ezt meg nem unta. 87. perc a mérkőzésen. Mindent bele, mondják a Vasas szurkolók. De mennyi maradt még azért az angyalföldiekben, amit ki tudnak adni magukból a hátralévő percekben. Juárez a szakvezető is hangos szóval be a pályára, segítőjével együtt. Ennél a Vasas szabadrúgásnál igazgatják a játékosaikat. Lágyan be Urblik a 16-oson belőre, Kripics fejelte föl, visszabólintja Doktorics. Urblik most már a földön, mármint a labdával. Urblik szépen megfordul külsővel a 16-os környékére, Horváth felé. Ez megint csak vitális. Kiemelném azt egyébként, hogy vitális jó néhányszor messziről berepülve tud szerelni, megelőző szereléseket bemutatni, tehát védekezésben is nagyon sokat hozzátesz Vitális Milán a csapata játékához. Most éppen Pető került a földre, a bal oldalról, a 16-os mellől jöhet majd a szabad rúgás. Ezt is a Vasas végezheti el, és természetesen Urblik József. 88. perc, kifejezetten éles mérkőzés. Két tagú lesz a sorfal, Bíró és Gavrics alkotja. Éles a szög, hát akár Urblik azonnal kapura is tekerheti, de az meglepetés lenne. Csonka rendezi a játékosokat a büntető területen belül, most következhet a szabadrúgás. Urblik, kapura, és kicsúszik a labda egy fejen, szögletre. Azonnal kapu elé élesen, lehet, hogy ténylegesen kapura is szánta mindezt, Urblik József kicsúszott egy Győri fejről. Egyre kevesebb idő maradt hátra a mérkőzésből, belül az utolsó 2 percen, és hát ki gondolta volna, hogy ezt kell mondanom, de az ember hátrányban játszó újonc jön előre azért, hogy egyenlítsen a bajnoki címvédővel szemben, mert hogy Vasas Eto 1-2, 89. perc, Urblik szöglet a jobb oldalról, jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Turbrik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes, és megint csak 2-2. Illetve most már 2-2, a megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. És 29. perc óta a mérkőzésen ember hátrányban a Vasas. Ember feletti a küzdelem, de milyen jelzőket tud még találni erre a teljesítményre, Bene Ferenc?
4: Hát elsősorban a felelőtlenség jut eszembe az Eto részéről. Én nem értem azt, hogy egy emberelőnyben lévő csapat hogy szedhet össze 4 darab sárgalapot, amelyiknek a fele reklamálásé történik. Hogy történhet meg eleve az, hogy egyáltalán 5-6 támadást vezet a Vasas, nemhogy rendszeresen 3-2 vagy 4-3 elleni létszámfölényes játékhelyzetekkel kontrázik a Vasas. Teljesen megérdemli az angyalföldi csapat az egyenlítést. Ez egyértelműen Erős Gábor taktikai és a csapatnak a szívdiadala, mert fantasztikusan teljesít az angyalföldi gárda. A Győri Eto nagyon öreg urasan futballozik, nagyon nagy taktikai hibákat vétenek, és egyáltalán úgy futballoznak, ahogy emberelőnyben azt tennie kellene az Etónak. Annak ellenére, hogy 2 rúgott góllal viszont emberelőnyben legalább csak kell nyerni. Tehát a 2 rúgott gól az alapjában nem kevés, viszont a játék képe alapján tovább is azt tudom mondani, hogy büntetett a futball.
3: 6 perc a hosszabbítás, ami elkezdődött, miközben egy nagy hiba Dícsitől erre csaphatott volna le Pálinkás. Dícsit megmentette Kripics ettől az óriási baklövéstől. Az Etónál a labda a Vasas tér felén. Gavrics megindul be középre. Gavrics passzolja be Umatumhoz. Minden mezőny játékos a hazaiak tér felén. Umatum ívelése mélyen a kapu elé a büntető területen belülre. Kicsúsztatta ezt Pávkovics szöglet, amit a Győr végezhet el a bal oldalról. A neki sarok rúgása az Etónak a mérkőzésen. Gyorsan elvégzi Vitális Gavrics. Egy csel befelé Gavrics meghúzza az alafonalról középre, elcsúszott. Hát kicsúszott a gyep a lábai alól Gavricsnak, de még ott van a 16-oson belül a labda, most hozza el a Vasas. Sőt, ott Petőt birkózzák le, szabad rúgás kifelé. Jöhet ezzel a Vasas, ugye 6 perces hosszabbításból most már egy másfél perc eltelt. Hozzáteszem, és úgy teljes a történet, hogyha elárulom ezt is, hogy a mérkőzés megelőzően a Foci Óra rendszeres résztvevőjével itt a Nemzeti Sportrádióban ugye ismerhetik nagyon jól Simon Zoltánt, állandó vendégünket. Ő azt mondta, hogy ez a mérkőzés 2-2-es döntetlennel fog véget érni. Azt nem tette hozzá, hogy lesz kiállítás is, és a Vasas lesz ember hátrányban, de a 2 a 2, mármint a 2-2-es végeredmény az egyelőre áll, hátra van még 4,5 perc. Labdával most megint a Vasas a győriek tér felén, Pálinkás kirúgja, jöhet majd bedobással az Eto. Ez bedobhatja onnan a bal szélről Stefuj, visszább rendeli őt a játékvezető, Kripics Umatumhoz, és az is azért rendszer szinten felbukkan többször a Győr játékában, hogy ennyi hibát azt hiszem az előző szezonban tavasszal nem követett el az Eto, mint ezen a mérkőzésen. Vitális ki a jobb, a bal szélre. Stefuj, jön a beadás a kapu elé, lecsúszik a lábáról, de a túloldalon ez még bíró Barnabásnak jó lehet, utoléri bíró, és végül kiengedi. Hát utolérte, de nem tudta megtartani a labdát a fiatal bíró Barnabás. Dobással jöhet majd a Vasas, Erős Gábor pedig a vonal mellett szinte extázisban kiabál be a túloldalra Pető Bencének. És hát hallják önök is itt a Zilovszky stadionnak a hangulatát, azt hiszem. A győri szurkoló tábor az most néma csöndben, nem ezért utazták át a fél országot az Eto szurkolói. Stefuj a bal szélre még elmegy a labdáért, visszagurítja a Kripicshez tengelybe. 94. perc már a mérkőzésen. Décsi tovább Umatumhoz, a jobb szélen elkéri bíró Barnabás, mellette szép mutatja magát, bíró vissza Széphez, megindul be középre Szép, Kripics a 16-os környékére, fölpattan a labda, összefejelt két játékos, Vasas szabadrúgás lesz majd belőle, Décsi fejelte meg ellenfelét, jól látom akkor Pető került a földre, És hát Erős Gábor is szól be néhány szót a játékosoknak, Efrain Juárez is, de ha megnézem a két szakvezetőnek a tekintetét, ábrázatát, akkor egyértelmű, hogy Juárezre inkább a csalódottság és a tehetetlenség rajzolódik ki, Erős Gábor pedig a maga lendületével és habitusával biztatja még, rázza a csapatát fölfelé. Horváth Cselei a bal szélen, Décsi rúgta ki a lábait Horváth Rajmundnak. Vasas szabadrúgás az oldalvonal mellől az Eto tér felén. A 6 perces ráadásból 4 letelt, maradt még hát az én órám szerint nagyjából másfél perce a csapatoknak. 2-2 a mérkőzés állása, lehet, hogy a Honvéd után a másik újonc is pontot csen, és hátrányból felállva tud pontot szerezni. Urblik nyugtatja a kedélyeket. Az ő szabadrúgása mindkét karja magasban. Urblik 16-oson belülre a kapu elé, csúsztatás, kifelé perdül a labda. Bíró Barnabás szeri össze. Gavrics, ő szerezte még az első gólt, kézre pattant.

0: labda a labdát a kapu elől. De maradt támadásban az Eto'o, egy perc még a mérkőzésből. Bíró Barnabás beadását, a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dicsi, nem is Dicsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek, mert azt a három kapufát találjuk egyszer is befelé pattan a labda, akkor itt teljesen másképp alakul a mérkőzés. De hát a ha nem játszik a futballban, és hát azt hiszem, hogy itt majd a tudósításban meg lehet énekelni a Vasasnak a hőstettét is. Több mint egy órát emberhátrányban játsza szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto'o FC 2-2. A múlt idény élvonalbeli és másodosztályú bajnoka csapott össze az Ilovszky Rudolf stadionban. A délutáni kánikulában az első fél óra eseménytelenségét egy kiállítás írta felül. A gólhelyzetben kilépő Gavricsot még a 16-oson kívül Hely Viktor kaszálta el. Létszám hátrányba került a Vasas a 29. percben. A szünet előtt az Eto'o a kapufát is eltalálta, Bumba lövése után Djukanovic közeli lövését hárította, engedi kapus. A házgazda legnagyobb első félidei helyzeténél pedig Costa eszén járt túl Petrás, tehát ember hátrányban sem adta fel a támadó játékát a Vasas. Gól nélküli állásnál cseréltek térfelet a csapatok. És a második félidőben felgyorsultak az események. Az 56. percben Umatumot a 16-oson belül megrúgta Iimbor, 11-est ítélt a játékvezető az Eto'o javára. Gavrics a kapu bal alsó sarkába helyezett a 11-es pontról, ezzel szerzett vezetést az Eto'o. A 71. percben viszont egyenlített a Vasas Urbik József bombagoljával, több mint 25 méterről iszonyatosan eltalálta labdát Urbik, aki a kapufa érintéseivel a hálóba talált a bal felső sarokba. 1-1. 7 perccel később Djukanovic eltalálta a lécet, kis hiány tehát ismételten vezetéshez jutott az Eto'o. 2 perccel később viszont Huszár Marcel már a hálóba juttatta a labdát, Stefu indítását követően a bal oldalról lépett be Huszár a 16-oson belülre, és elemelte a labdát jobbal a kilépő kapus mellett. 2-1-re vezetett ezzel az utolsó 10 percre ráfordulva a bajnoki címvédő. Pető fejese már jelezte azt, hogy a Vasas ember hátrányban és gól hátrányban megy előre még az egyenlítésért, és végül az erőfeszítéseket megint csak siker koronázta, mert hogy a 89. percben a jobb oldalról végezhetett el szögletet Urblik, Csóka pedig 5 méterről fejjel egalizált. 2-2, a legvégén Szép Márton még eltalálta a lécet, a Győr tehát nagyon közel járt ahhoz, hogy az utolsó másodpercben megnyerje a mérkőzést, de az a kicsi hiányzott most a bajnoki címvédőnek. A Vasas pedig óriásit küzdött, és a 29. perc óta ember hátrányban játszva pontot szerzett a bajnoki címvédővel szemben. A végeredmény Vasas, Eto'o FC 2-2, soha rosszabb mérkőzést. A szó a stúdiójé.
1: Tóth Bélának köszönjük szépen, 17 óra 43 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, és itt van még velünk Bene Ferenc állandó szakértőnk. Hát Bélának hallottuk az értékelését, és azt mondta végén, hogy soha rosszabb mérkőzést. Hát gondolom azért a győriek nem így vélekednek, mert kinekelték a sajtot a szájukba.
2: Én teljes mértékben egyetértek Tóth Béla riporter kollégánkkal, hiszen rendkívül jó mérkőzés volt, és különösen érdekes, hogy annak tudatában, hogy nagyon korán kiállítás történt, nem vált egyértelművé a találkozó, hanem végig izgalmas, fordulatos volt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik oldalon, és mondjuk kezdjük a Vasassal, nagyon nagy energiákat mozgósítottak, nagyon nagy csapategységről tettek tanúbizonyságot, nagyon nagy emberi tartásról, és óriási energiákat tettek bele a mérkőzésbe. Ezzel szemben a Győri Eto'onál nem működött a csapatjáték, de nem csak, hogy nem működött, hanem nagyon-nagyon lassan is futballoztak, és az volt az ember érzése, hogy nincs meg az a fajta

0: egység, ami hát most nem akarok ilyen magasztos szavakat használni, hogy a klubért, a címerért, vagy egymásért, de minimum a csapatért való hát energiabefektetés az enyhén szólva azért kevesebb volt a Győri Etónál, mint a Vasasnál. Ugyanakkor a Győr nagyon-nagyon sok taktikai alapelvet megsértett. Tehát gyakorlatilag megsértett olyan egyértelmű futballtörvényeket, ami alapján csak ez lehetett az út, hogy a Vasas vissza fog jönni a mérkőzésbe kétszer is. Tehát amelyik csapat megsérti a futballtörvényét, az nem fog tudni nyerni.
1: És hát ugye itt a 88. percben elárulhatok egy kulisszatitkot, megkérdeztem tőled, hogy Vasasnak még lesz lehetősége, tud egyenlíteni, akkor jött ugye az a bizonyos szabadrugás, majd a szöglet.
0: Igen, hát én azt mondtam ugye a közvetítés során is, hogy 2-1-nél nagyon nagy esélyt kapott az Eto, de mindvégig benne volt a mérkőzésben, hogy vagy jön egy harmadik gól, tehát a Győrnek igazából továbbra is azt mondom, hogy el kellett volna dönteni a találkozót, vagy azért levegőbe lóghat egy Vasas egyenlítés. Igazából akár támadójáték szempontjából, akár Erős Gábornak a cseréi által mindvégig olyan érzése volt az embernek, hogy a Vasas az utolsó pillanatig nem fogja feladni. Ugyanakkor nyilvánvalóan azért ilyenkor, amikor már néhány perc van csak hátra a mérkőzésből, akkor azért egy koncentrált és egységes csapat nem szabad, hogy kiengedje a kezéből a győzelmet.
1: Bene Ferencnek köszönjük szépen a szakkommentátorkodását. Ugye két mérkőzés már véget ért az első fordulóban, tegnap a Nyíregyháza 2-1-re verte az Újpestet, most pedig az újonc Vasas 2-2-es döntetlent játszott ember hátrányban a Győr együttesével, a bajnok csapattal, és majd következik nem sokára, 18 órakor a Debrecen Puskás Akadémia összecsapás, hogy majd a nap végén 20 órától a Paks-Ferencváros mérkőzést is közvetíthessük itt a rádióban. De ugye véget ért a 41. magyar nagydíj Magyaródon. Voltak azért némi nemű izgalmak, de igazán nem tudom, hogy mennyire meglepetés az, hogy az első helyről startoló Lando Norris volt az, aki megnyerte végül is a futamot, és ugye beszélgettünk már itt a futam elején Lakló Taradár művészúrral, akit én úgy neveztem, hogy egy nagyon hozzáértő szurkoló. Hát nem tudom, hogy tetszett neked így összességében a verseny, és azt kaptad, de amit vártál a magyar nagydíjtól?
2: Hát köszönöm szépen a megtisztelő felkomfort, hogy én hozzáértő rajongó, valóban rajongó vagyok, inkább maradjunk így. Nekem tetszett, mert végre izgalmas volt a futam, ugye az évad elején jöttek a Mercedesek egyre másra, Russell, Antonelli, és aztán folyamatosan Antonelli, úgy végre történt valami kis izgalom, hogy a McLaren került az élére, és ahogy az elején mondtam, hogy én úgy látom, hogy egy kettős McLaren győzelem lehet ebből, hát Piastri műszaki hibája miatt ez nem így lett, de szerintem bekövetkezett volna a kettős győzelem, hogyha nem hibásodik meg a sebességváltója. Igazából ami meglepő, hogy a Ferrari megint eldobott egy helyezést azzal, hogy a virtuális safety car alatt kijött, miközben a Verstappen kimaradt, és ugye ezt már egyszer eljátszották Hamiltonnal, hogy Russell nem jött be, és elvette egy második helyet a Hamiltontól. Szegény Hamilton így még rákényszerült arra is, valószínűleg a nagy izgalmában gyorsan ment a box utcában, aztán vissza kellett adni a helyet Antonellinek. De egyébként a futam az úgy zajlott, ahogy az elején elindult. Talán az, hogy az Antonelli kivárásra játszva így be tudott jönni harmadiknak, illetve az, hogy a Russell ugye az elhibázott rajtja után föl tudott jönni hetediknek, azért az nagy dolog, de összességében bár érdekes volt a futam, nagy meglepetések nem születtek. Talán inkább az volt a meglepetés, hogy a Ferrari főleg a kemény keveréken nem tudta tartani azt a tempót, ami a szabad edzéseken látszott, hogy uralták a mezőt.
1: Vezet. Hello. Antonelli örülhet, mert maga biztosan vezet.
2: Antonelli örülhet, persze, hiszen 50 pont előnye van Hamiltonnal szemben, de azt gondolom, hogy amit egyébként mindenki más is, hogy hosszú ez az évad, a felénél se tartunk éppen, jön a szünet, mindenki majd jól kipiheni magát. Szerintem a csapatok is jól összeszedik magukat. Ami mindenképpen biztató, bocsánat, hogy a mezőny hátsó részéről is beszélek, hogy a két aszton valamit talált, mert ugye 14. 15. helyen, ha jól emlékszem, végül is befejezték a futamot, és némi meglepetésre Stroll az Alonso előtt jött. De az, hogy végre találtak valamit, hogy merre kell elindulni, ez mindenképpen biztató lehet az Aston rajongók szempontjából.
1: Hogy vészeled át te ezt a nyári szünetet így F1 nélkül?
2: Hát, lesz munka, lesz egy kis pihenés, úgyhogy szerintem mire kettőt pislantok, addigra újra folytatódik az F1-es szezon.
1: Köszönjük szépen Lakló Taladárnak, és akkor most pedig hallgassuk meg, hogy hogyan nyilatkozott a futam után a győztes Lando Norris.
3: Sokan London Norris, Lando 12. győzelmel Magyarországot tavaly is nyert, nagyon domináns napot zárt, de nem így indult, ahogy reménykedtél. Nem így történt az első körben ott Oscarral? Fáradt vagyok. Nem tudom, mi történt, úgy őszinte legyek. Egyszerűen elvesztettem az autó hátulját, csúszkált, és borzasztóan éreztem meg az autóban, Oscar pedig jó munkát végzett, és megelőzött. Kicsit talán a poros ívre kerültem, és illetve ez az első köröm, az kuka lett. De mint az őrült nyomtam, hogy esetleg hibára kényszerítsem őt, nagyon jó volt a tempó. Talán a legjobb tempót autóztam a pályafutásom során, fantasztikus volt az autó, nagyon magabiztosan vezettem. Fantasztikus nap volt. Úgyhogy ilyen, nem számítottam rá, hogy ilyen hosszú etapot kell teljesíteni, de annyira jó volt a tempó, hogy éreztem, hogy egyre több és több kört tudok belepakolni azokba a körökbe, és akkor jöttek a friss gumik, és akkor meg már tudtam nyerni. Örülök, hogy újra itt vagyok, és itt lehetek, és azt, hogy ismét elsőként zártam. Így van. Először nyertem ebben a szezonban. De rengeteget dolgozott a csapat is, ugye hoztatok fejlesztéseket, és jól működtek ezen a hétvégén. Maga biztos, hogy abban a tekintetben, hogy ez a teljesítmény az ott lesz a jövőben is. Szeretném azt hinni, igen. Megnézzük, ha belegondolok, hogy mennyire jó volt az a mai nap, akkor azt szeretném hinni, hogy igen, így tudjuk folytatni. Lesznek olyan pillanatok, amikor jobban fogunk majd szenvedni, de ezt tudjuk, hogy ez a pálya fekszik nekünk, és ez az egyik legjobb pálya nekem az egész szezonban. Úgyhogy lehet, hogy nagyon jól sikerült, nem fog ennyire jól sikerült a következő étvégig, de bízom valami hasonló teljesítményben, és valóban a csapat rengeteget dolgozott ezen az autón, és végre tudunk újra futamokat nyerni egy olyan autót, rakott, ezt köszönöm neki.
1: Lando Norriszt hallottuk, tehát aki megnyerte a 41. magyar nagydíjat, a második helyen Verstappen, a harmadik helyen pedig Antonelli végzett. És akkor megint vissza a labdarúgáshoz, hiszen 18 órakor kezdődik majd a mai második mérkőzésünk, a Debrecen Puskás Akadémia összecsapás. Ott van már a helyszínen Olasz Gergő kollégánk, aki mindenek előtt most elmondja nekünk a két csapat összeállítását. Szia Gergő!
4: Szia Balázs, köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat innen a Nagy Erdélyi Stadionból, Debrecenből. Elmúlt már a Campus Fesztivál, de a Futball Fesztivál remélhetőleg ma kezdődik. Csütörtökön jól sikerült a főpróba a Debrecennek, hiszen nap Unik Jerevánt 1-0-ra legyőzte a Konferencia Liga selejtezőjében. Ahhoz képest a hazai csapatban az új vezetőedző Gert Remmel 5 helyen is változtatott. Ez nem csoda, hiszen jövő csütörtökön majd a visszavágóra utazik Jerevánba, Örményországba a DVSC. Andrejev maradt a kapuban, a 4 védő jobbról balra Terca, Batik, Mehiász, valamint Keller. Itt három helyen változott a védelemben. A csapat csak Terca maradt a kezdőben. A középpályán is egy változtatás, Patai bekerült Cipper helyett, mellette Dzsuzsák, valamint Boskovics szerepel majd. A támadó sorban pedig Kocsis, Szendrei és Macsó Máté kapott helyet, kikerült Badoni, valamint Cibla Flórián. Úgyhogy ezek a változtatások történtek. 6 egészen pontosan, nem is 5 rosszul mondtam az imént. Babó Levente vezetőedző ezzel szemben tétmérkőzésen bemutatkozik a Puskás Akadémia kispadján. Lehockit nevezte a kapuba. Kezdőként ő Csákváron játszott tavaly még kölcsönben. Szolnoki, Golla, Árutyunyán, valamint Oteville lesz a 4 hátvéd jobbról balra. A középpályán Okeke és Kern valószínűleg védekezőbb szerepben, míg Szújszáló irányíthat előttük. A jobb szélén a tavalyi gólkirály Lukács, a bal oldalon Mondovics, míg a center pozíciójában a Hamburgot is megjárt, valamint a Genket is megjárt Német kezd. Tavaly a DVSC negyedik lett, a Puskás a hatodik, de minden további majd a közvetítésben elmondok. Addig is a szó a stúdióé.
1: Köszönjük szépen Olasz Gergőnek, még van egy kis időnk, úgyhogy most az izgalmakra zenélünk egy kicsit, utána pedig már itt van velünk Vukovics László, és vele próbáljuk majd a mezet felvezetni a mérkőzést.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 17 óra 58 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, ahogy említettem már, itt van velünk Vukovics László állandó szakértőnk. Nem sok időd marad most a mérkőzés előtt, mert ugye pörögnek az események itt a körkapcsolásban. Kezdődik hamarosan a Debrecen Puskás Akadémia találkozó. Hát érdekes mérkőzésnek ígérkezik ez. Mindkét csapatnál azért sok a változás a legutóbbi bajnoksághoz képest. Mire számítasz, Laci?
4: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát a vendégeknél egy nagy hiányzó Nagy Zsolt, vele nem tudom mi lehet, ő most nem játszik. És érdekes, hogy Lukács sokat rebesgették, hogy el fog igazolni. Mondjuk én ezt nem zárnám ki teljesen, hogy augusztus 31-ig ez nem történik meg, de ő ott van a kezdőcsapatban, a magyar válogatott játékos a Puskás Akadémiában. Kolli, Dárdai és Nisszillá van a padon, akik szerintem minőségbe bevethetők. A hazaiaknál Lang és Cibla Flórián, aki szerintem a kezdőcsapatból most nem játszik. Meg akar nézni mindenkit a mester. Hazai pályán a Debrecen nyilván a győzelem igényével lép pályára, de hát láttuk az előző mérkőzésen is, hogy Győr egy órán keresztül emberelőnyben nem tudta megverni a Vasast. Hát a Debrecen szeretne jól bemutatkozni hazai közönségnek, a Puskás meg megmutatni, hogy igenis megvannak, és ők is szeretnének jól szerepelni.
3: És azért ne feledjük el, hogy a Puskás Akadémiában egy fiatal új kapus lesz, mert azért sokat jelent mindig, hogy kivéd, de hát a Debrecennek is egy új kapusa van tulajdonképpen, bár már láttuk a kupában.
4: Igen, hát a Debrecennek Andrejev, a Puskásnál Lehocki valóban, és sok fiatal kap szerepet most a Puskás Akadémiába. Hát most itt van Mondovics Kevin, a kezdőcsapat tagja, Ken, Okeke, ugye német már tavaly többet játszott, ő már nem annyira fiatal, de tőle nagyon várják azt az áttörést, amit tulajdonképpen, ahogy ő berobbant a magyar futballba, és volt egy komoly sérülése, de az várat magára, mert én azt vallom, aki egyszer tudott focizni, nem felejti el, csak vissza kell zökkenni a futballba, mert német egy nagy értéke volt a magyar labdarúgásnak, hát jó lenne, ha újra visszatalálna arra az útra.
3: De a Debrecenben is vannak azért meglepő fiatal nevek.
4: Igen, a Debrecenben is vannak, pontosan Patai például, Kocsist már ismerjük, ugye Cibla Flórián, remek játékos, ő most a kispadon kezd, Szendrei akár. Igen, bátran nyúl a, hál' Istennek, az új vezetőedző a fiatalokhoz, remélem, hogy meghálálják a bizalmat. Egy jó mérkőzést várok, és remélem, hogy több gól is esik.
3: Két csapatkapitány választ egyébként, Szolnoki és Zsuzsák, akik már nem a fiatal korosztályba tartoznak, de fiatal kollégánk, Olasz Gergő pedig már is kapja a szót, ő közvetíti a mérkőzést.
5: Olyannyira nem tartozik Zsuzsák Balázs a fiatal kategóriába, hogy idén tölti majd a 40. életévét, úgyhogy 40 évesen is még remélhetőleg az NB1-ben fog focizni a DVSC csapatkapitánya. Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat innen a Nagyerdei stadionból, ahol az OTP Bankliga 2026-2027-es idényének első fordulójában a Debrecen a Puskás Akadémia csapatát fogadja. A kezdő csapatokról már említettem az imént is, és hamarosan megteszem újra, de előbb arról tegyünk említést, hogy a Debrecennél már jól sikerült a főpróba, hiszen a hétközben csütörtökön egészen pontosan a Konferencia Liga selejtezőjében, hazai pályán, tehát itt Debrecenben legyőzték az örmény Pjunik Jerevánt 1-0-ra Cibla Flórián góljával. Ő ma nincs itt a találkozón, legalábbis kezdőként nem kapott szerepet, a kispadon helyet foglalt ő is. Elkezdődött a találkozó, a fehérmezes hazai Debrecen kezdte el, Batik most egy picit botladozik a labdával, 20 másodperc telik el a mérkőzésből, természetesen 0-0 az állás. A Puskás Akadémia meg a tőle megszokott sötét kék mezben szerepel a mai összecsapáson. A hazai Debrecenben a kapuban változatlan maradt a kezdőcsapat, hiszen továbbra is Andrejev, akit a Lech Poznántól igazolt le a nyáron a Debrecen, ő védi ma is a DVSC hálóját. Terca, Batik, Mehias és Keller a négy hátvéd jobbról balra, Terca maradt csak. Batik bekerült Hoffman helyére, Mehias Langot váltotta, és Guerrero került még ki a bal hátvéd pozíciójából, az ő helyére érkezett az a Keller, akit szintén a nyáron szerzett meg a DVSC csapata. A középpályán ott van a védekező szerepben, a középpályán a 75-ös számban futballozó Patai, valamint a 6-ossal játszó Boskovics, és előttük irányít majd Dzsuzsák, ő a fazon szabásza tehát a DVSC-nek. A center pozícióban egyértelműen a Paksról nyáron igazolt Szendrei, a jobb szélső Kocsis, míg a bal szélső Macsó Máté, aki a DVTK csapatától érkezett, amely már az MV2-ben futballozik, és Gert Remmel természetesen a Debrecen új vezetőedzője, a nyáron szerződött ő is, Sergio Navarro helyére jött a lett szakember. Eladja a labdát most hátul a Debrecen, kimegy az oldalvonalon túlra, úgyhogy amikor eltelik lassan 2 perc a találkozóból, jöhet egy baloldali bedobással majd a Puskás Akadémia, amelynek a bal hátvédje Ottevil hajítja majd középre a labdát, és Kernt választja, és akkor a Puskás Akadémia kezdőcsapatát is a teljesség igényével élve még egyszer elismétlem, Lehocki a kapuban. Említettem, hogy tavaly még Csákváron 25 mérkőzésen védett, de NB1-es találkozón még nem jutott szerephez, most ő íveli már előre a labdát, hiszen a bedobást követően hátra keveredett egészen a Puskás Akadémia kapusához. A labda a Szújszáló kapja meg közben a jobb oldalon, és szöktetné maga előtt Lukácsot. A középpályán a védelemben először egészen pontosan a Puskás Akadémiánál Szolnoki, Golla, Árutyunyán, valamint Ottevil jobbról-balra, ez a négy hátvéd, Kern előttük a védekező középpályás szerepkörét próbálja betölteni, valamint Okeke is ott van még a középpályán vele együtt, és akkor kérdés, hogy majd Mondovics vagy éppen Szújszáló húzódik be középre, de az is lehet, hogy egy 4-2-4-es formációval játszik majd a Puskás Akadémia, és akkor talán Lukács egy picivel hátrébb lesz, mint majd Német, és akkor lehet, hogy jobb oldalon Szújszáló, a bal oldalon Mondovics, Lukács egy ilyen hamis 9-es pozícióban visszalépő évként, és a klasszikus center pedig majd Német lesz. Na, a Puskás Akadémiánál egyelőre ez tűnik a legreálisabb forgatókönyvnek, de nyilván majd egy néhány perc múlva azért Vukovics László állandó szakértőnket is, miután megfigyelte a játékot, valamint a pontos formációkat, megkérdezem erről. Eltelik most már 3 perc és 10 másodperc a találkozóból, még mindig 0-0 az állás, most egy pontatlan debreceni labda. Arra lehetett számítani a találkozót megelőzően, hogy azért a Debrecen igazolások alapján is, valamint maradók alapján is, tehát hogy ugye kevesebb távozó volt a DVSC csapatánál, legalábbis kevesebb meghatározó játékos, még akkor is, hogyha a Szűcs Tamás, valamint Bárány Donát elhagyta a csapatot a nyáron, azért jól tudta pótolni őket, akár Szerzsi Szamperrel, de a DVSC, aki most nincs ott a kezdőcsapatban, sőt a kispadon sem kapott helyet jelenleg. Ő nem bevethető, de a Pjunik Jereván ellen már bemutatkozott, szóval arra lehetett számítani, hogy azért a Debrecen lesz az esélyese ennek a találkozónak, de megnézve a kezdőcsapatokat, azért rengeteg olyan játékos van, akit pihentet a vezetőedző Gert Remmel, hiszen, mint azt már említettem, csütörtökön még egy konferencialiga selejtező mérkőzés vár majd a Debrecenbe, amely jet előnyből várhat, és azzal utazik majd Örményországba. Egy szabálytalanság, Berke Balázs először mutatkozik meg a mérkőzésen, ő is akkor érezteti, hogy jelen van a mai találkozón, ő a játékvezetője ennek a mai összecsapásnak, a két segítője Belica Bence Péter, valamint Berényi Ákos, a videóbíró szobában pedig Kulcsár Katalin tevékenykedik majd Szert Balázs asszisztenssel, és Újhelyi Tamás a tartalék játékvezető, így teljes a játékvezetői csapat. Most egy előreívelt labda, amelyet egy pillanatra tudott csak Szendrei megtartani, de aztán elválasztották őt a labdától. Mehias üvölt egy hatalmasat, aztán Boskovics is eltűnik a földön a debreceniek közül, Okeke pedig nyargal a jobb oldalon kiteszi Szújszálónak, aki egészen a vonalhoz kihúzódott, aztán megpróbálja megverni lábon Kellert, de remekül védekezett a bal hátvéd, akit, mint említettem, szintén most igazolt a Debrecen, az izraeli Netanya együttesétől, de 2021 és 22 között a DVTK játékosa is volt, úgyhogy azért a magyar bajnokság nem ismeretlen a balhátvédnek, Kellernek. Megint elveszítette a labdát a DVSC egy hosszú indítást követően. A Puskás Akadémia szervezheti saját támadását. Okeke az, aki most megfordul a védekező középpályás pozíciójában. Pontos volt a passza a bal oldalra, de aztán Mondovicsot próbálták megjátszani. A Puskás Akadémia játékosai, Batik viszont remekül fülelte le, de el is adja egyből. A bal hátvéd, Otteville volt, aki leleste ezt az átadást, megpróbálta rápöckölni ellenfelére, sikerült is, neki jöhet bedobással a Puskás Akadémia, még akkor is, ha Zsuzsák Balázs jelentkezik, hogy szeretné elvégezni ezt a partdobást. Hát Berke Balázst még a nagyon rutinos és 109-szeres válogatott Zsuzsák sem tudja meggyőzni arról, hogy a Debrecen jöjjön most egy partdobással. Egy fölívelt labda, Szújszáló lekapja a levegőből nagyon szépen, aztán rácselez két emberre, Kellert meg is veli sebességgel, megpróbálná beadni, de Mehiasz becsúszva érkezett, 2-3 métert is csúszott a baloldali belső védő a Debrecennél, aztán Macsó pedig egy köténcsellel veri át Szolnokit. Ennek azért lehet, hogy meg lesz a böltje, Szolnoki nem annyira szereti, csak éppen nem Macsó volt, aki kapott egyet most Szolnokitól, hanem Szendrei került fölre a földre Szolnoki mellett. Említette már a stúdióban Balogh Balázs, és arról is beszéltek, hogy Nagy Zsolt nincs ott a keretben, és nincs ott a kezdőcsapatban sem. Egyelőre pontos információt nem kaptunk arról, hogy mi lehet Nagy Zsolttal a probléma. Kern szerez labdát, és a bal oldalon Mondovics kihúzódva már kap is egy indítást. Bele tudott még pöckölni Terca, a jobb hátvéd, sőt, aztán meg is előzte Mondovicsot. Ez most egy szép megoldás volt, de aztán kipöcköli az oldalvonalon túlra a labdát. Kiemelte a legtöbb sportújságírással foglalkozó portál a Punik Jereván elleni mérkőzését követően a Debrecennek, hogy egy lendületes, magas letámadásos játékot játszott a vezetőedző Gert Remmel, és egyébként kifejezetten jól állt ez a DVSC csapatának. Hát lehet, hogy a bajnokságban a jelenlegi kezdőcsapattal ezt pontosan nem tudja megvalósítani, de a legerősebb kezdő 11-ével igencsak jól nézett ki a DVSC ezzel a játékfelfogással és játékstílussal. Boskovics kap most egy labdát, a DVSC középpályása. A 8. percbe lépünk most már, DVSC Puskás Akadémia az OTP Bank Liga első fordulójában 0-0 továbbra is. A jobb oldalra kihúzódva Kocsis kap egy labdát, aztán Boskovicsot választja megint, ő átforgatja a bal oldalra, a bal hátvéd Keller viszont előrefele nem tud játszani, szinte minden mezőnyjátékos a Puskás Akadémia térfelén, kivétel Batik, valamint Mehiasz ez a tény alól, de most már ők is átjönnek az ellenfél térfelére. Aztán most rávezeti a labdát a védelemre Patai, megpróbálja bebökni Szendreihez a 16-oson belülre, de lelesi ezt egy Puskás Akadémia védőjátékos, golla fejéről jött ki a labda, aztán most már megint Batikhoz kerül, a debreceni jobboldali belső védőhöz. Batik most vissza megy vele a saját térfelére, aztán megpróbálja átforgatni Mehiasznak, pontos az átadása. A 9. percbe lépünk most már, DVSC Puskás Akadémia 0-0 továbbra is, egy jócskán felforgatott DVSC, legalábbis a konferencialiga selejtező mérkőzéshez képest a jelenleg legerősebb Puskás Akadémia ellen, úgyhogy nincsen ott a keretben Nagy Zsolt. Egy előreívelt labda német irányába, szépen veszi ezt most le a korábban a Hamburgban és a Genkben is futballozó center. Említették ezt is a stúdióban Vukovics Lászlóék, hogy azért jó volna, hogyha ő valóban magára találna, nem véletlen, és nem a semmit látta meg Németh Andrásban, sem a Genk, sem pedig a Hamburg csapata. Valamiért leigazolták őt akkor oda. Mióta hazatért, azonban nem megy annyira neki a játék a tavalyi idényben. Például csupán 2 gólig és 2 gólpasszig jutott 22 mérkőzésén. Az igen csak kevésnek mondható, egy klasszikus 9-estől, pláne úgy, hogyha mondjuk mellé rakjuk azt a Lukácsot, aki a gólkirálya lett az előző idénynek az NB1-ben. Ő 17 gólig jutott, és ráadásul volt olyan, hogy német volt a klasszikus center, Lukács pedig szélsőként futballozott a Puskás Akadémiában, és így is jóval több gólt termelt a felcsútiak számára. Eltelik a találkozóból 9,5 perc. A bedobást egyelőre nem akarja elvégezni a Puskás Akadémia, de most úgy döntött végül Otteville, hogy előre hajítja, nem ér bele senki, úgyhogy megint jöhet majd egy bedobás, de ezt most a DVSC végezheti el, nem pedig a Puskás Akadémia, és akkor talán van időnk, hiszen hazadobják egészen Mehiaszhoz, sőt most már a kapusig kerül lassan a labda. A 10. perc is eltelik, a 11. belépünk, DVSC Puskás Akadémia az első fordulóban 0-0, továbbra is Vukovics László. Hogyan látja eddig a felállásokat, összeállításokat, valamint a mérkőzést úgy általánosságban?
4: A vendég Puskás 4-2-4 vagy 4-4-2-be játszik, attól függ, hogy Szojszárót és Mondovicsot, aki a két szélén játszik, mind a kettő támadó szellemű játékos. Ők kint játszanak a szélén, és Lukács és Német két ékkel játszik most a Puskás Akadémia, tehát Lukács fölmegy egész Német mellé, de Lukácsnak szabadabb a szerepköre. Német a klasszikus ég, de tulajdonképpen két ékkel játszanak. Okeken és Kern felel a védekezésért a középpályán, és hát négy hátvéd, most Szolnoki kikerült a régi pozíciójába jobb hátvédbe, Ormond Otevil a baloldali védő. A debrecenieknél Macsó játszik a baloldalt, ő nagyon jó egy az egybe, arra alapozhatnak is, és Szendreit ismerjük Paksról, nem véletlenül igazolta le a Debrecen, tőle sokat várnak a hajdúságiak, de látszik a Debrecenen, hogy most több helyen változtatott az edző a kezdőcsapaton, még nem nagyon kapták el a játék ritmusát.
5: A 12. percbe lépünk, amíg Vukovics László szakértőnk elemezte a pályán zajló történéseket, addig zajlottak is a történések a pályán. Eladott egy labdát a belső védő, vagyis a kapus Andrejev, de aztán nem bosszulta meg magát végül. Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, akiről beszéltünk, hogy nem úgy sikerült az előző idénye, mint ahogy azt szerette volna, és hogy nem találja annyira a ritmust itthon a Puskás Akadémia színeiben, megszerzi első találatát a bajnokságban ebben az idényben, valamint a Puskás Akadémia első gólját is ő jegyzi akkor a 2026-27-es idényben. Dzsuzsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üresen érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. 12 percnyi játékot követően tehát vezet a Puskás Akadémia a DVSC ellen. Mit szól ehhez Vukovics László?
4: Debrecen építkező fázisában a félpályán eladtak egy labdát, Szojszálló remekül leste le a paszt, följátszotta a térfő közepi helyezkedő Lukácshoz, aki egy az egybe megverte az emberét, és gyönyörűen levitte úgy az alapvonalig, hogy kivárta a megfelelő ütemet, amikor lábra vissza tudta lőni a 4 méterre álló Németnek, akinek csak az üres kapuba kellett bepasszolni, de nagyon jó érkezett középpen, nagyon ráfér a gól Németh Andrásra, és Lukács Szojszálló labdaszerzését kell dicsérni, és Lukács parádés megoldását a gól előtt.
5: Közben már Dzsuzsák ad egy keresztlabdát Macsónak a 16-oson belül, a fiatal balszélső, centerezése pontatlan viszont. Okeke az, aki belebonyolódik egy-két cselbe ott a 16-os előterében, nem voltak szabálytalanok vele szemben. Macsó megint a labdával, Okeke szerelné őt, ez talán a Puskás Akadémia játékosáról mehet neki, de aztán végül még bent tartja a labdát a középpályán Patai, és ő rúgja ki a labdát az oldalvonalon túra. Berke Balázs játékvezető pedig alkalmazza a már a világbajnokságon is bevezetett szabályt, mely szerint 5 másodperce van elvégezni egy csapatnak a bedobást. Most a Puskás Akadémiára számolt rá jelen esetben, és Szolnoki Rolandra, Szolnoki pedig megint nagyon keményen Macsó lábára tartott rá. Nem felejtette el azt, hogy ott az 5. perc környékén egy köténcsellel átverte őt a fiatal debreceni balszélső. Most megint egy labdaszerzés magasan a Puskás Akadémiától, és Szojszálló teljesen üresen léphet ki. Középen érkezik Lukács, Szojszálló rá is lőheti, a rövidet választja, de az oldalháróról kijön a labda. Óriási lehetőség volt, ez is 2-2-ben vezethetett támadást gyakorlatilag a Puskás Akadémia, plusz természetesen a kapus még a kapujában állt. De hát Andrejev igencsak kiszolgáltatott helyzetben volt. Egy labdaszerzés megint a félpályánál nagyjából, és nagyon gyorsan az átmenetekből odaér a kapu elé bizony a Puskás Akadémia csapata. Villámgyorsan felszerveződött a támadás. Lukács még a középpályán, sőt, hát a középpályáról érkezve, ott a 16-oson belül érkezett is, de nem tudta őt megjátszani a középpályás Szojszálló, vagy hát nem akarta őt megjátszani, inkább a lövést választotta, de ez most nem ért gólt. Viszont egy indulás ismét, Németh András talán a lesvonalról lép ki, bent tudja még tartani a labdát az alapvonalon belül. A játékvezető, sőt a partjező, Belica Bence Péter csak most emeri a zászláját a magasba. A 15. percben Debrecen Puskás Akadémia 0-1, Németh a 12. percben volt eredményes, és bizony megduplázhatta volna könnyedén előnyét a Puskás Akadémia Szojszálló révén. de az a lehetőség a 15. percben kimaradt. Most viszont már támad a Debrecen, a bal oldalon Boskovics kapja meg a labdát, aki a középpályáról forog ki. Ide az oldalvonal mellé, vele szemben Szújszáló, most már nagyjából 8 méterre csupán az alapvonaltól jön Boskovics, keresztbe tett labdája, de ez szörnyen mély volt, Kocsisnak esélyesen volt, hogy bent tartsa a játéktéren belül. Kirúgással jöhet majd a Puskás Akadémia. Lehocki az, aki odagurítja a labdát Harutyunyánnak. Ő a Puskás Akadémia baloldali belső védője, és megint csak számolt Berke Balázs, remekül alkalmazza ezt a szabályt, hiszen már valóban összeszedte a labdát rég a Puskás Akadémia kapusa, sőt odagurította a baloldali belső védőnek is, és azonnal elkezdett a játékvezető számolni, ilyenkor is 5 másodperce van elvégezni a csapatnak a kirúgást, ha nem, akkor a kirúgás helyett az ellenfél csapata jöhet szöglettel, az azért egy igen komoly büntetés, hiszen régen volt az a mondás futballközhely, hogy a szöglet fél gól, hát ha fél gólt nem is ér manapság már egy szöglet, de azért valóban nem szívesen cserélne egyik csapat sem egy saját kirúgást egy ellenfél szögletre. 17. perc, Debrecen Puskás Akadémia 0-1, Németh szerezte a Puskás vezető találatát a 12. percben. Egy hosszú indítás Dzsuzsáktól a bal oldalról, Szendreit keresné, de nem találta őt, csak Szolnokit. Szolnoki viszont egyszerűen kipasszolta a labdát az oldalvonalon túlra, Keller pedig elvégezhet egy nagy bedobást, nagyjából a 16-os vonalából bal oldalról jön is a középre, hajított labda, Okeke rúgja fel a levegőbe, sőt Németh András volt az, aki most saját kapuja előtt is játék lehetőséghez jutott, felbombázta a levegőbe, aztán hátra kerül Pataihoz, Patai pedig hazapasszolja egészen kapusához, Plamen Andrejevhez, akit, mint azt már mondtam, a Lech Poznántól igazolt a nyáron a Debrecen, de egyébként a Feyenoord U21-es csapatánál is játék lehetőséghez jutott a Loki mostani kapusa. Egy előre ívett labda tőle, aztán Macsó megtartja azt Okekével szemben, jól fordul be Boskovics, Boskovics még a 16-os előtt, Dzsuzsáknak passzol, Dzsuzsák egy lövés és egy óriási védés a fiatal Lehockitól. Hát a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete volt debreceni szempontból legalábbis, hiszen a Puskás Akadémia már eljutott egy gólig. Bizony nagyot kellett tornáznia most a tavaly még Csákváron pallírozódó Lehocki Bendegúznak, de résen volt és ki tudta paskolni ezt a labdát. Dzsuzsák nagyjából 18 méterről lőhetett kapura, a bal alsó irányába tartott ez a labda. Lehocki pedig bravúrral hárított kétségtelenül. Árutyunyán most a Puskás Akadémia belső védőjénél a labda, hazateszi Lehockihoz, akinek tehát eddig kiválóan sikerül a bemutatkozása. Most is egy hajszálpontos íveléssel játsza meg Németet, Mehias eltünteti őt. Ollóba zárta gyakorlatilag saját két lábával Németh két lábát. Nem csoda, hogy nem tudott tovább menni a Puskás Akadémia csatára, aki eddig a mérkőzés egyetlen találatát jegyezte. Most már pedig a 19. percben járunk. Okeke a bal oldalra forgat neki. Hát ezt nem is tudom, hogy hogy adjam tovább a rádió hallgatóinak. Nagyon rossz próbálkozás volt ez, gyakorlatilag odaadta a debrecenieknek a labdát, érthetetlen módon ívelte előre, úgyhogy sehol a környékén a labdának nem tartózkodott Puskás Akadémia játékos, és ennek meg lehet a bőtje, hiszen a bal oldalon már szervezi saját támadását a DVC. Macsó beadás érkezik, középre Szendrei nem tud csúsztatni, de beleért egy Puskás Akadémia játékos, aztán a hosszú oldalon Ormond Ottevill az, aki takarít. Jöhet egy bedobással megint a Debrecen, megint a 16-os vonalától nagyjából, a jobb oldalról pedig nem az imént nagy bedobást elvégző Keller, hanem Terca lesz, aki behajítja a labdát. Meg is tette mindezt Terca, de csupán hátra Mehiaszig a belső védőig. Mehiasz is azért több nagy csapatban megfordult, például Spanyolországban a Leganés, a Málaga, vagy éppen egy idényen keresztül az Atletico Madrid futballistája is volt, igaz, az Atletico Madridban csupán a B csapatban szerepelt. Boskovics veszi át most a labdát, Dzsuzsáknak passzol megint a 16-os előterében a DVSC, jön az egyenlítő találat megszerzését, jön a beadás, Szendrei fejjel, a felső hálón pattan a labda, jó próbálkozás volt ez most a bal oldalról, Macsó kapott egy remek labdát, aztán beadta, és remekül érkezett a nyáron a Paksból érkező fiatal Szendrei. Megverte gollát a fejpárbajnál, de már nem tudta pontosan a kapura csúsztatni a labdát. Lahocki egyébként is ott állt a kapu közepén, úgyhogy valószínűleg, hogyha kapura megy, akkor is ki tudta volna tolni, akár a léc alól a Puskás Akadémia kapusa. Közben már előre is ívelte a labdát, a debreceniek még bent tartják, de hát nem biztos, hogy ez jó döntés volt, így viszont igen, mert Mondovics előre passzolt, Lukács viszont hagyta ezt az átadást, mert úgy érezte, hogy lesen tartózkodik. Megint csak egy kirúgással jöhet majd a Debrecen csapata. Andrejev letette a labdát, oda passzolta már is a jobb hátvéd elé, Dzsuzsák pedig azt megtartja Kernel szemben. Kern Martin volt, aki szorongatta most Dzsuzsákot, azért róla is el lehet mondani igencsak szép dolgokat, például a Sturm Graz csapatának játékosa volt, bár ő is csupán a második csapatban való szereplésig jutott a Sturm Grazban, tehát azért őt sem véletlenül vitték el Ausztriában. Reméljük, hogy itt a Puskás Akadémia színeiben ő is magára talál, mint fiatal magyar futballista. A 22. percben járunk. A magyar szabályról nem beszéltem még, de mind a két csapat tökéletesen megfelel neki, hiszen az öt magyaros ajánlás helyett mind a két együttes 7-7 magyar játékost nevezett a kezdő csapatba. Berke Balázs megint számol, Szolnoki ennek nem örül, de akkor előre hajítja a labdát jobb híján. Belefejel Keller, aztán Lukács nyer meg egy fejpárbajt, igaz, hogy eltakarította őt, Boskovics ott a középpályán, de már felkelt és folytatja tovább a játékot. A Puskás Akadémia egyébként kifejezetten jól néz ki így az első 22 perc alapján. Nem látszik, hogy több olyan játékos is volt, meghatározó játékos, aki elhagyta a csapatot, például Makrekisről vagy Maceirasról beszélhetünk, vagy említhetjük itt a belsővédő Markgráfot, aki Újpestre szerződött, vagy a kapus Szapanos Pétert, aki a válogatottban is szerepelt. Egyelőre ez nem látszik a Puskáson. Most is Németh tartja meg a labdát a 16-oson belül. Németh kicsit kisodródik, de jön Szújszálló segíteni neki, de szépen vette le Németh. Aztán Szolnokihoz passzol, Szolnoki beadja, hosszú oldalon Lukács veheti még át, Mondovics is a 16-oson belül, Kernnek passzolják vissza, és egy nagy védés. Bizony a kapusnak bele kellett érnie. Andrejev volt az, aki a felső léc alól kipaskolta a labdát, talán hogyha egyből ráfordul Németh a kapura is ellövi, akkor ebből még nagyobb lehetőség is lett volna, hiszen már az előnye megvolt a védőjével szemben, de hát nagyon nehéz azért, mert már viszonylag kiszorított helyzetben volt, így is nagy lehetőség lett ebből a Puskás Akadémia szempontjából, és majdnem megszerezte a második találatát is a felcsúti együttes. A DVSC pedig egyelőre úgy néz ki, hogy nem bírja el azt a sok változást, amelyet a vezetőedző alkalmazott még a csütörtöki konferencialiga mérkőzéshez képest. Most jön a beadás a szögletből, megint mintha egy debreceni játékos ért volna bele, de azt mutatja a játékvezető Berke Balázs végül, hogy Arutyunyan lábáról hagyta el a játékteret a labda. Berke aztán egy óriási sprinttel Golla irányába, Golla reklamált neki. Berke nem annyira szereti, ahogy elnézem, hogyha reklamálnak az irányába, úgyhogy egy jó 30 métert sprintelt ott Golla sarkában. Érdekes volt ezt is nézni. Heves indulatok a játékvezető és a Puskás Akadémia jobboldali belsője között. Közben már megint a Debrecen hozhatja a labdát a 24. percben. 1-0-ra vezet a Puskás a DVSC ellen, és most is egy nagyon hosszú indítás, amely az alapvonalon túlrepül, úgyhogy jöhet egy Puskás Akadémiai kirúgás. Lehoz kihelyezi le a labdát az ötösre. Eltelik a félidő fele, megint Vukovics László szakértő szakértelmére hagyatkoznék, hogyan látja eddig a találkozót, azért ez a Puskás Akadémia abszolút nem lebecsülhető.
4: A Debrecen nagyon nem találja a játékát, ott egy-egy ember tudnék kiemelni, Macsó Máté nagyon tehetséges, remekül cselez, jók a beadásai, Szendrébe látok még potenciát, és Zsuzsáknak volt egy szép lövés, akkor nagyon nagy ötvét Lehocki. A Puskás Akadémia meglepően jól kezdte a mérkőzést, azok a hírek ellenére, amik jöttek, hogy amiket elmondtál, hogy kik mentek el játékosok, ugye Szappanos, Margráf, stb., hogy Nagy Zsolt és Lukács is kérdéses volt, hogy maradnak-e, Nagy Zsolt nincs is a pályán. Ahhoz képest egész jól néz ki a Puskás, ott lesznek esetleg bajba, hogyha telik az idő, és minőségbe, cserébe igazából nekik a kispadon Kolli, Dárdai és Nisszillá van, akit úgy minőségbe be tudnak hozni. De ha a Debrecen nem tud váltani a fél időben, legalább szerintem lesz egy két csere, mert valamit bele kell nyúlni a debreceni edzőnek, mert a Puskás nagy fölényben játszik.
5: Most is Okeke indítaná Lukácsot, aki majdnem túljut bizony Mehiászon is. Aztán Mehiász megy bele egy kétes párharcba. Új, de csúnya Szolnoki belépő. Hát most már nem tudom, mikor kapja meg Szolnoki első sárgalapját. Azért megérkezett Macsóra is. Előtte szintén Macsó volt az áldozata Szolnokinak. Nem tudom, meddig lehet bírni. A tavalyi idényben egyébként Szolnoki 9 sárga lapot kapott 20 tét mérkőzésen, úgyhogy volt, hogy csupán csereként szállt be. Az azért nagyon, hát, agresszív játékmódra van legalábbis Szolnokitól. Lényeg a lényeg, hogy most megúszta egyelőre még büntetőkártya nélkül. A 26. percben jöhet viszont egy Dzsudzsák szabadrugással, táv nagyjából 35 méter, 1-0-ra viszont vezet a Puskás. Most jön Dzsudzsák labdája középre, elcsúszik a lábak mellett, a hosszú oldalon pedig Mehiasz az, aki nem tudja továbbítani a kapura ezt a labdát, pedig odahullott konkrétan a fűzőjére. Igaz, hogy előtte azért sokan ott tömörültek, és csak az utolsó pillanatban eszmélt Mehiasz, hogy ez bizony odajön hozzá. De hát ez is egy lehetőség volt a Debrecen előtt arra, hogy egyenlítsen, hiszen vezet a Puskás Akadémia, és most is teljesen ember azonosságban támadhatott volna, hiszen 3-3 ellen vezethette volna a támadását, német András csúsztatását követően a Puskás, de ezt most Batik remekül fejelte haza a kapushoz, és már is jöhet a debreceni támadás. Megint Szendrei az, aki az egyik Puskás Akadémia védő áldozatának esik, Szűszálló pedig már nyargalhat a jobb oldalon, egy kontratámadással bepasszolná németnek, németet Mehiasz előzi meg, mind a két oldalon nagyon határozottan lépnek föl a hátvédek, Boskovics pedig jól tartja meg a labdát és tálalja Macsó elé. Ez most ígéretes, Kocsis indul be Macsónak, Macsó nem tudja oda passzolni, Kern pedig figyelte arra nagyon, hogy nehogy Dzsudzsákot meg tudja játszani Macsó. Érzésem szerint gólla becsúszásánál még visszapattant a labda Szendreire, de a játékvezető nem így látta. Jöhet majd a Puskás Akadémia helyett a Debrecen egy bedobással. Keller odahajítja Mehiasznak, a 27. percben járunk. DVSC Puskás Akadémia az OTP Bankliga első fordulójában 0-1. Német András a 12. percben szerezte meg a felcsútiak vezető gólját. Keller most a bal hátvéd pozíciója helyett a bal szélső posztján tűnik fel, visszapasszolja Mehiasznak, nem cselez rá inkább Szújszálóra, aztán Batik lép be a támadásba, kockázatos passz, de eljut a jobb oldalra, ahol be tudna lépni Terca a támadásba. Terca gólpaszt adott a Jereván ellen, igaz, nem volt egy olyan nagyon nehéz gólpaszt, hiszen Cibla egy gyönyörű távoli bombával volt eredményes. A bal oldalon Mondovics indulna, elő pedig Lukács teljesen üresen, de nem veszi őt észre Kern a középpályán. Hát ha Lukácsot most itt szöktetni tudta volna, akkor Mehiasz biztos vagyok benne, hogy nem érte volna utol a villámléptű magyar válogatott csatárt, aki ráadásul a tavalyi idény gólkirálya is volt. Mehiasz viszont most labdát kap, megint a Debrecen birtokolja, és irányítja a játékot. Batik felpasszolja a labdát a védekező középpályás pozíciójába visszalépő Tercának, de hát Terca azért egy jobb hátvéd alapvetően kipasszolja. Most a bal oldalra Macsó elveszíti a fejpárbajt természetesen Szolnokival szemben, azért jó pár év rutin a kettejük között, valamint Szolnoki agresszivitása miatt is azért már sokkal finomabban megy oda Macsó. Most viszont egy kontratámadás, Lukács ad remek labdát Német elé, Német rácselez Batikra, meg is veri őt, és ott a második gól. Német András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Német ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia, ha pedig így folytatja a DVSC, akkor azért nem biztos, hogy ez egy olyan nagy önbizalomnövelő mérkőzés lesz a Konferencia Liga párharci visszavágója előtt, mielőtt Jerevánba utazik majd a Loki. Gyakorlatilag megint teljesen üresen maradt 1-1-ben Batik Némettel szemben, Német pedig jóval fiatalabb Batiknál, jóval mozgékonyabb, egy-két átépős cselt, biciklicselt követően elvitte Batik mellett a labdát, aki még el is csúszott, aztán nagyon higgadtan belsővel a jobb alsóba passzolta a labdát, esélyesen volt most Andrejevnek a hárításra. Szól az ébresztő a Loki táborból, teljesen jogosan, hiszen 30 perc után a DVSC 2-0-ás hátrányban hazai pályáadásul a Puskás Akadémia ellen. Vukovics László.
4: Mestermunka volt, amit láttunk most Német Andrástól. Gyönyörű labdát kapott 25 méter a bal összekötő helyén, 1-1-be biciklicserrel megverte Batikot úgy, hogy azt hitte az első biciklicser után lőni fog. Belépett Batik, még egyet tolt Német András, és 10 méterről elpasszolt a labdát. Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt pont róla beszéltünk, hogy milyen jó lenne, ha újra visszatalálna, hogy a magyar futball megtalálna ezt a játékost, aki óriási tehetsége a magyar futballnak. Volt egy komoly sérülése, Én nagyon remélem, hogy most elindul azon az úton, hogy újra a magyar futball megtalálja őt.
5: És remekül halad ezen az úton egyelőre, hiszen fél órányi játékot követően már kétszer betalált a Debrecen kapujába itt az első fordulóban. Így nem kérdés, hogy az állás. Debrecen Puskás Akadémia 0-2. Nagyon magabiztosan játszik ez a Puskás Akadémia ahhoz képest, amit azért az előzetes hírek alapján, ahogyan a stúdióban Vukovics Lászlóék is elmondták, hallani lehetett. Most viszont Kocsissal szemben egy szabálytalanság, és az első sárga lap is villan a mérkőzésen. Kern Martin az, akinek kijárt ez a figyelmeztetés. Most Kocsis most érvényesítette a sebességbeli különbségét Kernnel szemben, remekül tolta meg a Puskás Akadémia középpályása mellett a labdát, és nagyjából 22 méterről jöhet majd, ráadásul egy ballábas szögből ez a szabadrúgás. Hát azt hiszem, Dzsuzsák Balázs nevét senkinek nem kell bemutatnom a magyar sport szeretői közül. Láttunk már tőle nem egy, nem kettő, de nem is csak három óriási szabadrúgás gólt. Most itt egy párat azért lehetne feleleveníteni, például a PSV-ben is rúgott egy óriásit nagyjából 35 méterről. Aztán a magyar válogatottban a románok elleni összecsapáson is Romániában volt egy óriási Dzsuzsák szabadrúgás gól. Hát amilyeneket mostanában Szoboszlai Dominiktól lehet látni, olyanokat láttunk egy néhány évvel ezelőtt még Dzsuzsák Balástól. Nem véletlen a négy tagú sorfal, valamint a sorfal mögött fekvő Mondovics Kevin sem a Puskás Akadémia részéről. A táv tehát 22 méter nagyjából, a kapuban Lehocki, Dzsuzsák pedig rászúrhatja a kapura. Dzsuzsák lő! Új, de éles volt ez a lövés! Viszont így néhány méterrel mellé szállt, a jobb kapufa mellett repült el ez a próbálkozás. Nagyon jó erő volt benne, nagyon jól csapódott a labda, de nem volt pontos. Úgyhogy gyakorlatilag erre azt szokták mondani, hogy ugyanannyit ért volna, mintha csak kipasszolta volna az alapvonalon túlra. Hát valóban gólban ez nem mutatkozik meg, de azért jól nézett ki ez a szabadrugás. Szolnoki fejeli a magasba a labdát, Boskovics most megnyer egy fejpárbajt, de aztán golla, megint egy akkorát fejel bele, mintha ívelés volna. Megnyeri Német is saját egy az egy elleni párharcát, de Boskovics jön ki jól belőle, és a Debrecen indulhat. Szendrei, a 16-oson belül Szendrei, óriási mentés ott Tevéltől, és nem tud szerelni a Debrecen. Lukács pedig indul Mehiás mellől, talán Lesről, de hogy kapja le Lukács a levegőből a labdát? A 16-oson belül már a magyar válogatott csatára emeli az ásztaját a partjelző, Les volt, de már csak azért megérte tovább engedni ezt a támadást, mert Lukács szenzációsan szelidítette meg a felé érkező labdát, egy ilyen külsőző, oxizó mozdulattal terelte maga elé, szenzációs volt. Nem véletlenül válogatott azért Lukács, és nem véletlenül lett a tavalyi idény gólkirálya sem. De most egyelőre nem ő a gólkirálya az NB1-nek. Németh Andrásnak sokkal nagyobb esélye van erre, hiszen már a mai találkozón is kettő gólt jegyzett. Egészen jó formában kezdi ezt az idényt, tehát ő az első, aki két gólig eljut az NB1-ben. Jön egy középretett labda, most a Debrecen támad, Kocsis veszi maga elé. Lövése előtt viszont Árutyunyán még odaér, és az alapvonalon túlra tisztáz. Jöhet egy szöglet? A 34. percbe lépünk. Egy kicsivel több, mint 11 perc maradt még az első félidőből. A jobboldali sarokrúgást pedig Dzsuzsák végzi majd el. A játékvezető egyelőre még kéri, hogy várjon, most már jöhet viszont Dzsuzsák centerezése. Ballábbal a kapu irányába tekeredhet, Mehiás a hosszú oldalon nagyot küzd Lukáccsal. Lukács viszont nem ért bele a labdába, sőt, kiengedi az alapvonalon túlra. Kirúgással jön majd Lehocki Bendegúz. Lehockinak volt már nagy védése ezen a találkozón, úgyhogy azért ő is kellett ahhoz, hogy a Debrecen egyelőre gól nélkül álljon, és hát ő is kell ahhoz, egészen pontosan így a helyes a megfogalmazás. És nem talál egyelőre a Puskás Akadémia kapujába a DVSC. Egyelőre ívett labda Lehockitól, Batik nagyon szerencsétlenül érkezik, Németh Andrással találkozott a levegőben, de a Debrecen birtokolja a labdát, úgyhogy nem állítja meg egyelőre a játékvezető. Sőt, most mehet a jobboldali támadás. Kocsis, ő sem veszi észre, hogy Batik a földön. Batik most már legalább négy kézláb, tehát fél térden. Aztán most már ki is egyenesedik teljesen. Szerencsétlenül érkezett most a debreceni belső védő, aki egyébként kettő idényen keresztül a Puskás Akadémia futballistája is volt, sőt, hát azért néhány klubban megfordult a magyar labdarúgó NB1-ben, volt az MTK-ban, a Honvédban, futballozott a Ferencvárosban is még pályafutása elején, Úgyhogy azért Batik bejárta itt a magyar NB1-es klubok háza tájékát, sőt, hát házon belülre is jutott több együttesnél. Az utolsó 10 percére fordulunk az első játékrésznek. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia, Németh duplájával és ismét Vukovics Lászlóhoz fordulnék. Azért váratlan a Debrecen mai gyenge teljesítménye a csütörtöki konferencialiga selejtezőt látva.
4: Nagyon sok helyen változott a Debrecen összeállítását, nem gondolta az új vezetőedző, hogy ez ennyire megfogja a csapatot. Szeretne frissíteni, nyilván tovább szeretne jutni ma Jerevánba, de hát az a meccs még azért 4 nap múlva lesz, tehát lehet, hogy most megbánta, hogy ennyi helyen kicserélte a kezdőcsapatát. A szünetben biztos, hogy bele fog nyúlni, lehet, hogy nem is 1-2 helyen, mert muszáj valamit lépnie. A Puskás nagyon meggyőző játékot mutat, a Debrecen pedig, amit mondtam, csak egy-egy villanás, de csapat szinten semmit nem mutattak eddig.
5: A 36. percben tehát, már csak kevesebb, mint 10 perc az első félidő rendes játék idejéből, a Puskás Akadémia pedig 2-0-ra vezet a Debrecen otthonában. Nyáron egy edzőváltás is történt, mind a Puskás Akadémiánál, mind a Debrecennél. Nagyon úgy tűnt, legalábbis az első tétmérkőzést látva itt a debrecenieknél, hogy jól sikerült az edzőváltás a DVSC csapatánál, hiszen Gert Remmel alatt remekül futballozott a Debrecen a Jereván ellen, de most azért nyilván árnyéka annak a DVSC-nek ez a mostani. És hát a Puskás Akadémiánál pedig Hornyák Zsolt 7 év után hagyta el a felcsútiakat. Volt azért igazán remek időszaka is a Puskásnak, például amikor a bajnoki címért is versenyfutásban volt a Ferencvárossal a 2024-2025-ös idényben, akkor ezüstérmet szerzett a felcsúti gárda, és a tavalyi évben is azért odaért csak a 6. helyre 45 ponttal az Zalaegerszeg, a Debrecen, a Paks, hát valamint a Ferencváros és a Győr előzte meg az előző idényben a Puskást. És valóban nem nézett ki az jól, hogy távozott Margráf, távozott Szappanos, távozott Maszeirász, de egyelőre úgy néz ki, hogy tudták pótolni a Puskás Akadémián ezeket a játékosokat. Most viszont megindulhat Szújszálló a jobb oldalon, és sokkal gyorsabb ellenfelénél, és előnyszabályt ítél a játékvezető. Szújszálló centerez, pontatlan volt a bepasszolt labdája. Biztosan egy sárgalapos figyelmeztetés majd kijár Kellernek, hiszen jól megrángatta a Puskás Akadémia bal szélsőjét, de a játék mehet tovább. A hosszú indítást Lelesi golla, Okeke pedig összeszedi a második labdát, nagyon gyengén teljesít ma a Debrecen. Igaz, hogy rengeteg fiatallal a kezdőcsapatban, igaz, hogy igencsak felforgatott kezdő 11-el az alap csapathoz képest, de hát a Puskás Akadémia

aki bal lábbal eltekerte a bal alsó irányába a labdát, viszont a kapus résen volt ezúttal, és megmentette csapatát a góltól. A 39. percben így maradt csupán a két gólos Puskás Akadémia vezetés a negyerdei stadionban, a DVSC otthonában. Jön viszont a jobboldali sarokrugás, Lukács pedig lepasszolja. Kern az, aki visszaadja neki, aztán szújszálóhoz kerül hátra a labda, ő mélységből adhatja középre, sőt átszáll a hosszú oldalra, Árutyunyán fejeli középre. Eltakarítják onnan a debreceniek ideiglenesen, hiszen hátra kerül a labda most Ormondot Tevilhez. Kipasszolja a bal oldalra, gollá, tőle szokatlan területen veszi fel a labdát, továbbítja is azonnal Mondovichoz, Mondovich visszapasszolja gollának, át lehetne forgatni a túloldalra, vagy jöhet egy beadás. Szolnoki ügyesen sarokkal maga mögé húzza, és érkezik a középpályára Kern. Kern pedig bepasszolja Lukácsnak, Lukács átvételét most azért olvasták a debreceniek. Arutyunyán viszont lelesi az átadást, szújszáló mellett tolja meg majdnem Szendrei. Szújszáló becsúszva tudja menteni a labdát Szendrei elől. 40. perc. Kern kapja meg a jobb oldalon. Szolnoki fent marad, Lukács meg is játsza Szolnokit, jól érkezik középen Mondovich, a hosszú oldalra száll a labda Szolnokitól, ez most pontatlan. Német pedig bent tudja tartani ezt a labdát, hogy hátrapasszolja Ottevillnek. Ő szépen veri meg emberét, megint Német kapja. Ha ő nincs bent, akkor Mondovich az, aki beforog a center pozícióba. A beadás így azért nem olyan erényes, hiszen Német egy jó 20 centivel legalább magasabb, mint Mondovich, aki most a 9-es posztján futballozik. Úgyhogy laposan kell valahogy bejuttatni a labdát oda középre. Német az alapvonalról jöhet a beadása. Érkezik szújszáló is a hosszún, beleér még a védő. A kapus előtt Mehiász nem értette meg Andrejevvel magát. Megint majdnem összejött egy újabb Puskás Akadémia találat. Hatalmas a zavar a Debrecen csapatánál. Megint szól az ébresztő. Ébresztő a lelátóról, a kapu mögül, a debreceni táborból. Azt azért meg lehet érteni, hogy vasárnap délután nem azért jön ki egy-egy Debrecen szurkoló, hogy ezt a teljesítményt lássa a Lokitól, pláne a csütörtöki után, ahol még egyszer ki kell, hogy emeljem, remekül futballozott a DVSC a Pjunik Jereván ellenében, és nyerte 1-0-ra. Jön egy beadás a jobb oldalról a DVSC csapatától, kiszáll az alapvonalon túra. Megint egy kirúgást végezhet el a Puskás. Lehocki Bendegúz sétál a labdáért. Ivószünetet nem tartott a játékvezető a mérkőzés kezdésekor, nagyjából olyan 28 fok volt itt a Nagyerdei stadion környékén, de mire elkezdték, az összecsapás gyakorlatilag teljesen árnyékba borult. A stadion nagyon magas lelátójának köszönhetően így nem kellett gyakorlatilag semmiféle ivószünetet elrendelni a játékvezetőnek. A gólok alatt, a Puskás Akadémia góljai alatt frissítettek a játékosok. Jöhet egy debreceni támadás a 42. percben, 3 perc maradt csak a rendes játékidejéből az első félidőnek, 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia továbbra is. Kocsis balába felecsel, ez egy lövés, szörnyen gyenge, de egy bedobást még így is kiharcolt a Debrecen ebből a támadásból. Behajítja már is a labdát a jobb oldalon Terca, aztán vissza kellett forgatni a Boskovicsnak egészen a középpályára Pataihoz. Patai most Batiknak, Batik pedig Mehiásznak. Minden mezőnyjátékos a Puskás Akadémia térfelén. Német próbálja megtámadni azért Lukáccsal a belső védőket, de hát a debreceniek csak tanástalanul járatják a labdát elő. Most viszont ez egy jó mélységi átadás, Keller forgolódik, sőt meg is tartja a labdát, Szolnokival szemben a jó csel. Azt mutatja a játékvezető, hogy nem történt szabálytalanság, Macsó lábáról pedig már kipattan a labda. Hát Szolnoki minden rutinját felhasználja most így az első félidőben a nálánál jóval gyorsabb Keller Macsó párossal szemben. Remekül futballozik a rutinos jobb hátvéd itt az első félidő alapján, és ha már a rutinról beszéltem, akkor Szolnoki a 9. idényét kezdi meg a Puskás Akadémia csapatában, egészen elképesztő a legrégebb óta felcsúton futballozó játékosok között ő is. Szolnoki, Mondovich kap labdát a 16-oson belül, Mondovich megtolja Batik mellett, azt a mindenit, milyen lehetőség maradt ki, centikkel a baloldali kapufa mellett suhant el Mondovich próbálkozása,
és ha itt három gól lett volna már a különbség a fél

0: időben a két csapat között, akkor azt hiszem a lényegi kérdések el is dőltek volna a mai mérkőzésen. Vukovics László egy picit erre a helyzetre reflektáljon.
1: Igen, ez, ha belövi, valóban 3-0-al eldőlt volna a mérkőzés. Batik itt is óriásit hibázott, Mondovics remekül vette maga elé a labdát, és centikkel lőtt el a balkapufa mellett. Az első fél időben nem lenne túlzás, a 3-4 góllal vezetne a Puskás Akadémia. A Debrecen nagyon csalódáskeltően futballozik, pláne a csütörtöki konferenciáliga mérkőzés után. Attól függetlenül több helyen kicserélte a vezetőedző a csapatát. A szünetben itt nagyon komoly vérfrissítés lesz, szerintem lehet, hogy 2-3 csere is elképzelhető.
0: Az utolsó percében lépünk a rendes játékidőnek itt az első fél időben. Boskovics pedig eladja a labdát, Németet pedig lerántja Batai, egy sárgalap a jutalma majd. Ezért a szabálytalanságért mutatja is Berke Balázs játékvezető Patainak, hogy az imént ugyanezért a szabálytalanságért Kern is sárgalapos figyelmeztetésben részesült a Puskás Akadémiától. Akkor miért volna más, vagy miért érvényesülne más szabály, amikor egy debreceni játékos teszi ezt? Nem érvényesül más szabály, sárgalapot kapott Patai. És szépen lassan lecsorog a 45. perce is a találkozónak, úgy, hogy a Debrecennek gyakorlatilag köze sincsen a találkozóhoz. Egy-két kisebb lehetőséget, valamint egyetlen egy nagyobb Lehocki védést leszámítva, amikor Lehocki valóban leért Zsuzsák Balázs bal alsóba tartó lövésére, gyakorlatilag mintha pályán sem volna a Loki. És még egyszer elmondom, kicsit azért hízelgő is, hogy csupán 2 góllal vezet jelenleg a Puskás Akadémia. Ismét egy hosszú indítás Mondovics irányába, most Terca előnyösebb helyzetben, Mondovics viszont óriásit küzd, majdnem megszerzi a labdát Tercával szemben, de végül Terca meg tudta menekíteni ezt. 2 perc lesz a ráadás az első fél idő végén, a jobb oldalon pedig Kocsis nyargal, jöhet a beadás is tőle, Kocsis a balába fele cselez, jön át a hosszúra a labda, a Szújszáló kiengedné, de Macsó még ott van, beleért Szújszáló, szöglettel jöhet majd a Debrecen, mondom én, de a játékvezető úgy látta, hogy nem ért vele Szújszáló, és akkor lehet, hogy ez a jó döntés, hogy azért mégiscsak közelebb van az akcióhoz, mint én, és eltelik akkor a ráadás első perce, 1 perc még marad itt a félidő végén. Berke Balázs viszont háromszor a sípjába fúj, akkor csak 1 perc volt a ráadás, nem pedig 2. Egy pillanatra mutatták fel csupán az eredményjelző táblát, vagy a cseretáblát. Zsuzsák Balázs be is szalad gyorsan az öltözőbe, mi hamarosan a stúdióba, előbb viszont még elmondom, hogy a Debrecen félidőben 2 gólos hátrányban vonulhat az öltözőbe. Német volt az, aki duplázott az első játékrészben, a 12. valamint a 29. percben talált a DVSC kapujába, és a Debrecennek gyökeresen meg kell változtatnia saját maga játékát, hogyha itt akár pontot, hát pontokról még ne is beszéljünk, de valamennyit szeretne szerezni, nem vereséggel szeretné zárni az első fordulót. Fél időben tehát DVSC Puskás 0-2 a Szóha stúdiói.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. A Forma 1 elnök vezérigazgatójával tárgyalt a kormányfő. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A labdarúgó NB1 első fordulójának mai nyitó mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto FC 2-2-es döntetlent játszott az élvonalba 3 év után visszatérő Vasas otthonában. 18 órakor kezdődött a Debrecen Puskás Akadémia találkozó, a szünetben az állás 2-0 Puskás Akadémia javára. 20 órától Paks-Ferencváros találkozót rendeznek. A párharcokat élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A 26 éves pilótának ez az idei első pályafutása 12. futamgyőzelme. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, még a dobogó alsófokára a VB pont versenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája állhatott fel. Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében, miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A mieink legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal. A kardozó battai sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a német Larissa Eiflertől, így bronzérmes lett Hongkongban a vívó világbajnokságon. Szintén női kardban Szőcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spíz Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Vitibor, Siklósi Gergely és Kok Máté a 8-at döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. A negyedik helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kikapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében a német Tamara Korpácstól.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt a Forma 1 elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hozzátette, új kormányban, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határmenti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Zaporizsja megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután tegnap hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét. 19-en megsebesültek a Kirilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Robbanó szerkezet miatt menekítették ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amsterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzterészek hatástalanították a szerkezetet, 2 embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban 2 robbanás és 1 rongálás is történt. Ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A Szojúz űrhajó 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a kazak sztyeppén ért földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
2: Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet. Zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 18 óra 54 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, még javában tart a szünet Debrecenben, ahol a Puskás Akadémia 2 góllal vezet idegenben. És hát ez a harmadik mérkőzés a 2026-27-es bajnokságban, ugye pénteken este láthattuk, hogy láttunk már nagy potyagolt, Szappanos Péter jó voltából, Vukovics László itt van velem a stúdióban, és mosolygott már a dolgon, de láthattunk bombagolt is, például a mai vasas mérkőzésen. Laci, hát először kezdjük ezzel a potyagollal, hát azért valahogy ki, ha elmegy egy új csapatba, értem én, hogy ég a bizonyítási vágytól, de egy válogatott kapus ekkorát hibázzon, kettőt tulajdonképpen egyszerre, ha valaki nem hallotta volna a gól történetét, majd most Laci is mindjárt elmondja, hogy hogy történt.
1: Hát igen, Szappanosnál volt a labda, nem támadta senki, röviden íveltek ki a félpálya közepéig ellenfélhez, aki levette Kvasinától, kettőt rajta, és nem túl életelős rövést eresztett elő a 22 méterről, és becsúszott Szappanosnak a hóna alatt. Hát ez nagyon kellemetlen egy kapusnak. Őt azért igazolták oda, hogy vezérlőnyíliség, tényleg egy nagyon jó kapusról van szó. Minden kapus szokott kapni potya gólt, csak hát így kezdeni, igen, egy új csapatba, azért ez kellemetlen, és ráadásul a mérkőzés is elment vele.
5: Ráadásul ugye az Újpest együttesért sokan kikiáltották, hogy a Ferencváros minimum vetélytársa lesz, vagy akár bajnok lesz ebben a szezonban. Hát nem így kezdődött, ha jól emlékszem rá, 2002-ben nyert utoljára Nyíregyháza otthon az Újpest ellen, tehát nagyon-nagyon régen, és most 1-0-ás hátrányban egy szerencsétlen gól volt egyébként az is, mert ugye Katona Levent ott beleveletődött a lövésbe, így lett gól, így csapta be Tóth Balást a Nyíregyháza kapusát. Szóval a Nyíregyháza második időben megfordította a találkozót. Neked meglepetés volt, hogy a Nyíregyháza legyőzte az Újpestet?
1: A mérkőzés előtthöz képest meglepetés volt, amit a pályán láttam a második fél időben, ott megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Hát ha belegondolunk, hogy legutóbb az eddigi utolsó bajnoki címét, remélem ezt a szót direkt mondom, hogy legutóbbi, hogy nem utolsó, mert Újpesten szeretnének még bajnoki címet látni, 1998-ban volt, 28 éve. Itt nem is az, hogy kikaptak Nyíregyházán, mert az is kellemetlen, itt inkább a második fél idei játék, ami nem volt bíztató, mert nem látszott, hogy igazán mit akar játszani az Újpest, pedig vannak most jó játékosaik, igazoltak is játékosokat, gondoljunk csak a Puskás különítményre, akkor hoztak külföldről is játékosokat, azt mondták ráadásul, hogy végre kezdünk, összeállt a csapat. Nem ez a baj, hogy kikaptak Nyíregyházán, hanem a játékuk legyen meg, ha azt megtalálják, mert abból lesz ugye a futball, hogyha elkezdett csinálni, van egy alapjáték, mondjuk volt a Győrnek tavaly, akkor az első hét meccs emlékszünk, hogy elég volt pontja, majdnem kirúgták Borbély Balást, de tudták azt, hogy van játék a csapatnak, kijöhet belőle, és ki is jött.
5: Igen. Na, nézzük a második meccset egy picit, ugye itt ha mondhatjuk úgy is, hogy az újonc, vagy visszatérő, az MB2 bajnoka, a Vasas játszott ugye a Győrrel, az NB1 bajnokával. Nem látszódott ezen a mérkőzésen az a különbség, hogy tavaly még osztálykülönbség volt a két csapat között. Ráadásul ugye 60 percet a Győr emberelőnyben játszhatott.
1: Igen, én az első fél időben kint is voltam személyesen a mérkőzésen. Nagyon jól játszott a Vasas, nem volt megilletődve a Győrtől. Mezőnyfölényben volt a Győr, azért minőségileg jobb játékosok alkotják. De a Vasas most nagyon jó igazolt ezen a átigazolási szezonban, és azt se felejtsük el, hogy augusztus 31-ig tart az átigazolási piac, tehát akkor lehet majd megmondani igazán, hogy mik a végleges keretek, és úgy lehet belőni azt, hogy melyik csapat nagyjából hova várható, de ez még mindig csak a előzetes papírforma várakozás lesz.
5: Akkor lesz még szerinted a mozgás?
1: Én azt gondolom, hogy lesznek még mozgások, igen, mert kivárnak azért a győriek is, kell, hogy igazoljanak, ott nézik azt például, hogy följutnak-e a főtáblára, lesz-e esély.
5: De ezt nem kellett volna a BL meccs előtt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt mi külön beszéltük is adás előtt is, hogy ez a Djukanovics például egy remek igazolás. Ha ez megvan a Reykjavik meccs előtt, most könnyen mondom, mondhatják az emberek, de a Győrnek sokkal nagyobb esélye lett volna a továbbjutásra, van egy igazi centere, mert Ben Buali tudjuk, hogy sérült, nem játszhatott, ők már tudták előre, G-nek kellett azon a poszton játszani, ami nem az alappozíciója, mindegy, ez csak egy csapat a Győr, de több helyen lehetnek mozgások, a Fradiból is vihetnek el játékos, gondoljunk csak Lenny Josephre, aki rúgja most a gólokat, Kelendő a piacon, vagy Yusuf, tehát az is lehet, de én Lukácsra gondolok, aki nagyon Kelendő lesz a piacon, hogyha olyan ajánlat jön, mert a Puskás biztos, hogy keresik jobbról-balról, csak megkéri az árát a Puskás, hát ha meg tudnak egyezni, akkor el fog menni, ha nem, akkor nem.
5: Na hát ugye említettük, hogy volt ezen a Vasas mérkőzésen egy bombagól, Urbik Józseftől már megszokhattuk, hogy bizony ő képes bármikor, bárhonnan szinte gólt lőni, na nem azt mondom, hogy a saját 16-os elől, de hát ezért ez a lövés, ez az ellenfél térfelének a közepéről ment körülbelül, jobb lábbal, egy kicsit talán még le is csúszott neki külsőre, úgy kanyarodott fel a bal felső sarokba, ezt érdemes megnézni, bárkinek javaslom, aki csak hallotta itt nálunk a közvetítésbe, de hallgassuk meg, hogy hogyan értékelt a mérkőzés után Urbik József.
6: Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már nem azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy Jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
7: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondtad, előre védekeztetek, és megvolt számtalan lehetőségetek.
6: Hát úgy van, ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy Győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebbe a csapatba, és ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
7: 100. vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat.
6: Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet belőle, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átvettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
5: Urblik Józsefet, tehát a Vasas játékosát, csapatkapitányát hallottuk, és azt mondta ugye, hogy itt azért több területük van, mint az NB2-ben, hát ezt meg is beszéltük már sokat, hogy az NB2-es meg az NB1-es foci között nem minőségben, hanem úgy egyáltalán a játékstílusban is nagy különbség van.
1: Egyébként minőségben is nagy különbség van, de amit mondott Urblik, pontosan arra akartam én is kitérni, hogy az NB1-be fociznak a csapatok, mert jobb képességű játékosok alkotják, NB2-be meg el akarják rontani a másik játékát, ott a gyengébb csapat visszaáll, 10 védekezik, és csak a kontrára rendezkedik be. Itt az NB1-be azért a Ferencváros van kiemelkedő csapat, aki ellen a többiek általában a kontrát válasszák, kivétel a Paks, aki fel ma fog játszani este, aki nem adja föl a játékát, még a Panathinaikos ellen sem, ő fölvállalja a letámadást, oda-vissza. De a Vasasnak kedvezhet az, hogy igazoltak olyan játékosokat, akik tudják a focit, vannak gyors játékosaik, nagyon jó rugótechnikával, lásd Urblik vagy Costa, akinek nagyon jó bal lába van a Costának is például, vagy a Kovács Réti Márk, akit igazoltak, az is rúgta tavaly majdnem az évgólját. Az Urblik gólja, meg ahogy te is mondtad, ezt érdemes megnézni, mert elképzelhető, hogy már az első fordulóban megszületett az évgólja.
5: Egy mondatot csak, mert már is kezdődik, lesz változtatás gondolom majd a debreceni oldalon. Tudik nem visszajönni a Debrecen Laci a Puskás ellen?
1: Hát ha negyed órán belül tud gólt rúgni, akkor meccsbe tud kerülni. Szerintem egy 2 változtatás biztos lesz. A Ciblát szerintem be fogják hozni.
5: Na hát nézzük, hogy rúg-e olyan bomba gólt, mint a Piunyik ellen, mondjuk, mint ma, amit rúgott Urblik József. Kiderül hamarosan, kapcsolunk Olasz Gergőhöz.
0: Vukovics Lászlónak így legyen 5-e a lottón. Érkezett a félidőben ugyanis a pályára Cibla Flórián, valamint a 8-es számban a futballozó Leon Mirtály. Ők ketten jöttek a Debrecen csapatába csereként, és elhagyta a játékteret a 39 éves eddigi csapatkapitány Zsuzsák Balázs, most már Batik Bence vett át tőle a karszalagot, hiszen a félidőben Zsuzsák tehát elhagyta a játékteret, és már nem jött vissza. A másik csere, aki lejött a pályáról, az a 20-as számban futballozó Macsó Máté. Posztra cserél tehát a vezetőedző Gert Remmel. A bal szélén Macsó helyett Cibla, a középpályán Zsuzsák helyett Mirtály. Így változott a Debrecen, ezzel szemben a Puskás Akadémia, és így tehát a vezetőedző Babó Levente nem változtatott. Maradt ugyanaz a 11, amely az első fél időben futballozott, hát miért nem maradt volna? Magabiztosan 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia a Debrecen vendégeként az OTP Bank Liga első fordulójában, és akkor csak, hogy a teljesség igényével éljünk. Andrejev a második fél időben a Debrecen kapujában, az 4 védő változatlan, Terca, Batik, Mehiász és Keller, a 3 középpályás így Mirtály, Patai, valamint Boskovics, és a 3 támadó elől Kocsis, Szendrei és Cibla, 3 fiatal magyar játékos. Boskovics szerez most labdát, oda passzolja Szendrei Mirtálynak, tálalja, de remekül érkezett a balhátvéd Ormond Ottevill, és tisztázta a 16-oson belülről a labdát. Jöhet majd egy szöglettel a második félidő első sarokrúgásával a Debrecen. A 19-es számban futballozó Kocsis Dominik szalad oda, hogy elvégezze majd ezt a szögletet bal lábbal. Egy baloldali sarokrúgás, úgyhogy a kaputól kifele tekeredik majd a labda. Jól bele lehet fejelni ebbe egy magas játékosnak, akár jön Batik irányába, kicsúsztatja Szolnoki, aztán a hosszú oldalon nem tudta átvenni a labdát Terca, de szerencsére Okeke kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra. Terca már végezhet el egy bedobást. Batik irányába hajítja, de ez rövid neki, úgyhogy kifejeli onnan előle a balhátvéd Ormond Ottevill. Aztán Terca megint megkapja a labdát. A vonal mellett Kocsis kéri elő, gyorsabb szinte minden játékosnál az NB1-ben. Tercának tállal vissza, Terca hosszú oldalra íveri át, aztán azt megpróbálja befejelni középre. Cibla, ott eltűnik Boskovics a 16-oson belül, szerencsétlenül esett. A kipattanót rárúgja Patai, de jócskán felé száll a próbálkozása, viszont intenzitásban eddig a második félidőben, amit mutatott a Debrecen ebben a 2,5 percben, az teljesen más, mint amilyen az első játékrészben volt. A Loki most azért kapuratörően futballozott a fehérmezes hazai gárda, és bizony megpróbált gólt szerezni. Ez az első fél időben nem volt jellemző a hazai csapatra. Egy csúsztatás Mehiasztól, miután Lehocki, a Puskás Akadémia kapusa, előreívelte a labdát, de most már átjut egészen Andrejevig a labda, és akkor Batik hozhatja játékba. Batik egyelőre nem passzolja a fölmélységben, hiába lépett vissza a középpályáról Mirtai, nem kapta meg a labdát. Aztán visszakerül megint Andrejevhez, a kapushoz, Batik a jobbján, a balján pedig elkéri Keller, meg is kapja, de egyelőre nem tud előre jutni a Debrecen. Cibla, óriási keresztlabda, még hosszú is egy kicsit, hát jó nagyot kellett ehhez belerugnia a labdába Cibla Flóriánnak, aki egyébként aki egyetlen találatát szerezte a Pjunik Jereván elleni konferencialiga selejtező mérkőzésen. Ő azért lehet az évek alatt, hogyha itt marad esetleg Debrecenben közönségkedvenc is, bár már így is nagyon szeretik őt itt a Loki stadionjában. Közben nagyjából 2,5 méterre mellettem repül el a labda, amelyet Batik tisztázott. Egy picit arrébb jön, akkor megpróbáltam volna visszabólintani. Lehet, hogy a fejhallgató lerepült volna ugyan a fejemről, de előbb visszajutott volna a labda, mint így, hogy legurult a lépcsőn itt mellettünk. Mindenre volt időm, hiszen egy nem talált el a labda, kettő az 50. percben a Puskás Akadémia jöhet majd egy bedobással, amelyet már el is végzett Ormond Otteville, aztán előrehajítja a labdát Lukács, jól tartja meg, Szújszálló elől, megint Batik ment, de ezt most finomabban, szofisztikáltabban tette, mint az előbb. Bedobással jöhet megint a Puskás Akadémia, nagyjából 25 méterre a Debrecen kapujának alapvonalától. Mondovicsról megy ki a labda, úgyhogy hajíthat gyorsan Kocsis, de Kocsis ott hagyja inkább a bedobás jogát Tercának. Most azzal, hogy Cibla is már a pályán, megint fiadaladott egy picit a Debrecen. Cibla is 2007-es születésű futballista, rengetegen vannak itt tényleg most fiatalok. Szendrei Cibla, jó ide kemény találkozó, közben golla tűnik el. A játékvezető egy pillanatra előnyszabályt ítélt, de aztán végül lefújta a kontaktot, gollához ért oda Mirtai, és nem csak hozzá, hanem rá is odaért, hiszen volt kontakt bizony a két játékos között. Eltelik most már 5 perc a második játék részből, az állás továbbra is változatlan az első fél idejéhez képest, továbbra is 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia Debrecen ellen, de jobban néz ki eddig a Debrecen, mondom én, de aztán jön egy 3-2-ben vezetett támadás a Puskástól, bepasszolja a labdát Német, Lukács lövésébe blokkolnak bele, úgyhogy szöglettel jön majd megint a Puskás Akadémia csapata. Ebben a félidőben először, de azért az első játékrészben is volt már jó néhány szöglete a Puskás Akadémia csapatának, úgyhogy ez lesz már majd egészen pontosan a szögletek tekintetében a harmadik, amelyet elvégezhet a felcsúti együttes. Kern az, aki megint kimegy elvégezni, középen természetesen Német, Golla, Szolnoki, Arutyunyán, úgyhogy vannak ott azért olyan játékosok a Puskásból, akik fejjel is tudnak kapuba találni. Német irányába száll át a labda, Cibla fejeli elelőle, aztán Lukács okosan nem kapura lövi, hanem bepasszolja, majd aztán egy hatalmasat kell futni a Mirtájjal, de visszaér vele természetesen. Hát Lukácsnak elképesztő sebessége van, nemzetközi szintű mondhatni, úgyhogy ez az egyik nagy erénye. Kocsis aztán egy nagyon pimasz csellelve, hát Mondovicsot, majd Szújszálót is. Hát volt bőr a képén, de megcsinálta, úgyhogy ez egy remek megmozdulás volt. A bal oldalon pedig már Szendrei nyargalhat. Jön a középre tett labda a hosszú oldalra, és átszáll Arutyunyán fejeli el. Nem értette meg most egymást ő, meg Lehocki. Lehocki talán el tudta volna boxolni a labdát onnan az ötösön belülről, de Arutyunyán előnyösebb helyzetből volt, úgyhogy kifejelte szögletre. És akkor a harmadik Puskás Akadémia szögletet kövesse. Na, harmadik debreceni sarokrúgás. A jobb oldalról végzi ezt majd egy Kocsis, aki, mint azt már említettem, az iménti sarokrúgásnál ballábas, úgyhogy ez most a kapu irányába is tekeredhet. Felemeli a jobb kezét Kocsis Dominik, jön a centerezése, jön a fejes is, de elszáll a hosszú mellett. Boskovics volt az, aki megpróbálta a kapura csúsztatni. 7 perc, tehát 7-es perc telik el a második félidőből. Német első félidőben szerzett duplájával továbbra is vezet ugyan a Puskás, de megint csak Vukovics Lászlót kérdezném, azért más mentalitással jött ki a Loki itt a második félidőre, ha jól látom.
1: Igen, Cibla Flórián beállítása eddig teli találtnak bizonyult, Szolnoki nem nagyon bír vele, ott többször mögé kerül a Debrecen a Puskásnak, onnan jönnek beadások. Viszont az egyetlen kontrájával a Puskás megint lezárhatta volna a mérkőzést, 3-2-be voltak. Nagy Zsolt előtte végül is a labdát egy blokkról kiment. De a Debrecen, ha most tudna szépítani egy 5-10 percen belül, akkor élessé tehetné a mérkőzést. Ha nem, akkor a Puskás le fogja előbb-utóbb zárni.
0: Egy nagyot kell nyargalnia most Mehiásznak. Szújszáló volt az, aki megpróbálta őt szorongatni egy hosszú ívelést követően, de aztán megnyerte végül Mehiász a futó párbajt. Előnyösebb helyzetben volt természetesen, most pedig egy szép labda átvétel a középpályán Pataitól. Támad a Debrecen a szépítésért. A bal oldalon Cibla. Cibla megpróbálja maga elé tálalni, de szörnyen hosszú volt. Kellernek esélyesen volt, hogy pályán belül tartsa Cibla, elnézést kér tőle. De a debreceni tábor még ezt is megtapsolta, ezt a megoldását Ciblának. Emlékeznek arra a csütörtöki remek találatra, amelyet a Konferencia Ligában jegyzett. 54. perc, Debrecen Puskás Akadémia 0-2 az OTP Bank Liga első fordulójában. Mehiász fejeli most vissza az előreívelt labdát, amelyet Lehocki nyújtott előre, aztán Szújszáló most már versenyt futhat Kellerrel. Szújszáló a jobb oldalon, középen csak Lukács, érkezik most már a támadással Német is, de megkapja Szolnoki előbb. Szújszálóval a kényszerítő Szolnokitól, aztán Ciblának neki szaladt Szolnoki, mert tovább a játék, hát Cibla megpróbálta most egy mexikói védekezéssel megállítani Szolnokit, ami annyiből áll, hogy nem engedi tovább futni. Nem biztos, hogy jó emberrel próbálkozott, lenni is maradt a földön egy kicsit Cibla. Most már pedig a Puskás Akadémia jöhet majd szabadrúgással, miután Okeke került a földre, a csereként beszállt Mirtály mellett. Elvégezte a szabadrúgást a Puskás Akadémia. 55. perc, DVSC Puskás 0-2. Hátra kerül a labda egészen Lehockihoz. Golla, a jobboldali belsővédő nem tudja előre játszani, vissza inkább Lehockinak. Lehocki kiforgatja a bal oldalra, Árutyunyán, Mondovics még bent tudja tartani a vonalon belül, de hosszan tolja meg maga elé, és Kocsis lelesi. Így a labdát, elcseni a labdát a lábáról. Most Cibla, Cibla 18 méterről, sőt, hát jóval messzebbről, 24 méterről nagyjából. Kapura tűzte a labdát, de nem okozott nagy problémát ezzel Lehockinak, akinek csak le kellett hajolnia a labdáért. Közben mutat oldalra a vezetőedző a Puskás Akadémiából, Babó Levente valakinek egy ötöst mutatott, akkor lehet, hogy 5 percen belül mondjuk akár Dárdai Palkó is érkezhet a pályára, aki egyébként 100. tétmérkőzésén szerepelne a Puskás Akadémia színeiben. Több párharc is. Mehiász végül, aki győztesen jön ki ezekből. Megpróbálja átforgatni most a labdát a jobb oldalra Cibla, és remekül teszi, hiszen Kocsis teljesen üresen kapja Cibla átadását. Befele tör Kocsis, Cibla megy mélyen, Kocsis távoli lövése, jócskán fölé száll, de volt élet ebben a támadásban is. Cibla remekül forgatta ki, aztán 4-5 debreceni játékos is felért oda a 16-os előterébe, vagy akár a 16-oson belülre is. Gólt azonban nem sikerült újabbat jegyezni a találkozón, hát, sőt a Debrecennek még egyet sem sikerült jegyezni a mai összecsapáson. A Puskás ezzel szemben már kétszer zörgette meg az ellenfele hálóját, úgyhogy 2-0-ra vezet Német András duplájával a felcsúti együttes a Loki ellen. A jobb oldalon megint csak Terca léphetne be a támadásban, Mondovics odaér védekezni vele szemben. Mondovics is azért több idényt töltött el a Csákvár futballistájaként, ott pallérozódott az MB2-ben. Most már viszont felhívta őt a Puskás Akadémia ide a felnőtt csapatba. Eddig is játszott föl azért, de akkor lehet, hogy az idén lesz az első olyan idénye, hogy teljes értékű kerettag. Most egy középre tett labda Szendreitől, Golla lábáról végül kipattan. Megint egy szöglettel jöhet a Loki, és a tábor is egyre hangosabbra veszi a rigmusokat. Az 57. percben járunk. Ez már akkor a 4. sarokrúgása lesz. A Debrecennek megint csak Kocsis végzi el, egy jobboldali szöglet. Dárdai Palkó odaszalad a Puskás padjához, de most még nem tud beszállni. Jön középre, a labda és kiöklözi a hosszú oldalra Lehocki. Aztán jön az ismétlés, ezt pedig egy fejest, Lehocki elől még Boskovics el tudja majdnem fejelni, de Lehocki végül ezt is elöklözi. Remekül csinálta, Kocsis böknék középre, ezt pedig már nagyon magabiztosan fejelte ki Árutyunyán onnan középről. Beragad most a Puskás Akadémia itt a második félidő első negyed órájában. Az 58. percben járunk már. De egyelőre gólban nem mutatkozik meg az a fölény, amelyben futballozik a Debrecen itt a második félidő elején. Érzésem szerint szabálytalanok voltak Szendreivel szemben, de mehet tovább, mutatja Berke Balázs játékvezető. Batik pedig a bal oldalra tálalja a labdát Ciblához. Hajszál pontos átadás, remek átvétel. Cibla a 16-oson belülre szalad. A centerezése lyukat rúg Keller. Ez most nem volt a legszebb megoldás, amelyet láttunk eddig a mérkőzésen. Lukács pedig kiharcol egy szabadrugást, és akkor jöhet két csere is. Badoni érkezik majd, aki kezdőként lépett pályára még a Jereván elleni mérkőzésen, és Szendrei, aki a Paksból igazolt a nyáron, hagyja el a játékteret. Hát Badoni azért jól futballozott bizony a Punik Jereván elleni találkozón. Most biztosan a pihentetés miatt is a kispadon kezdte a találkozót, de úgy látszik, hogy neki is jut azért egy bő fél óra a mai találkozón, hiszen az 59. percben lépett a pályára. Hamarosan a 60. percbe lépünk, de az állás változatlan. A 29. perc óta Német akkor szerezte a második találatát, az elsőt pedig a 12. jegyezte Német András. Ezzel a két góllal vezet a Puskás Akadémia a Debrecen ellen. Árutyunyán jól leste le ezt az átadást, Kern pedig remekül játsza meg Németet. Német a bal oldalra Ottevillhez forgatja, egy hosszú indítás, egy picit rövid mégis, hiába a hosszú jelző rá. Lukács aztán sarokkal próbálja meg visszatenni Boskovics mellett a labdát Kernhez. Boskovics pedig hiába jelentkezik. Az iskola az csak szeptember 1-én indul majd az új tanév. Most még felesleges jelentkeznie Berke Balázsnál. Bedobással jöhet a Puskás Akadémia. Dárdai pedig a pályára lép, Mondovics elhagyja a játékteret, és akkor 100. NB1-es mérkőzését játsza. Két mérkőzését játsza Dárdai a Puskás Akadémia színeiben. A bedobást pedig Ormond Ottevill végzi el. Német András irányába, aki elől Batik tisztáz, úgyhogy jöhet megint egy bedobással a Puskás Akadémia. Tökéletes a felcsútiaknak az, ha az ellenfél tér felén tartják a labdát. Most ez Dárdai meg is teszi, visszabökné a bedobást elvégző Ormond Ottevillhez a labdát, ez nem sikerül, Kern viszont még belefejel egyet, Német András elveszíti a fejpára vagy Batikkal szemben, de Kern lekapja a levegőből és megszelidíti. Jó néhány ütemmel később, aztán Német András szép a sarkazása, hát most megjött az önbizalma Németnek a duplázásától. Ottevillnek ad is egy hatalmas pacsit, mintha már vége lett volna a mérkőzésnek. Lehet, hogy Ottevill mondta neki, hogy van még fél óra a találkozóból, de valóban a kétharmada már eltelt az összecsapásnak, és egyelőre magabiztosan vezet 2-0-ra a Puskás Akadémia a Debrecen ellen. Mind a két oldalon volt már itt a második félidőben is változtatás, sőt, de a Loki kettőt cserélt már a félidőben is, a második félidőt megelőzően, úgyhogy a Debrecennek még 2, a Puskás Akadémiának még 4 változtatási lehetősége van. Szojszáló, baloldali sarokrugásra száll középre, sikerül kifejelni onnan Ciblának, aztán a hosszú oldalon Lukács lő megint, és ráadásul Kern Martin lábára hagyja el a játékteret a labda, ő volt az, aki még bele tudott érni Lukács lövésébe. Kapura viszont már nem tudta továbbítani, úgyhogy megint jöhet a Debrecen. Ráfordulunk a mérkőzés utolsó 30 percére. Ha harmadokra bontanánk, mint ahogyan az a jégkorongban van, akkor az utolsó harmadába lépnénk a találkozónak, és az a kettőgólos Puskás Akadémia előnyez. Igen, csak meggyőző, de hogyan látja ezt a stúdióból Vukovics László?
1: Jól kezdte a második fél időt a Debrecen, akkor benne volt a mérkőzésben abban a 10-15 percben, hogy közelebb tud zárkozni, hogy szépíteni tud. Ezt nem tette meg, most a mérkőzés kiegyenlítetté vált, a Puskás többet tudja megtartani a labdát. A debreceniek próbálnának előre jönni, de nem lehet egy egész fél időn át ott tartani az ellenfelet a kapu előtt, letámadni sem tudod, mert azt nem bírod fizikailag se. De a Debrecen nem diktál most nagy iramot, de úgy teszik a dolgukat, de nincs bennük igazán váratlan. Cibla Flórián jól szállt be, de ha nem tudnak hamarosan gólt rúgni, akkor ezen a mérkőzésen nem sok keresnivalójuk lesz.
0: Most is egy mélységi átadás Mehiasztól, amit lefülelnek a Puskás Akadémia védői. Aztán Okeke lábáról már visszapattan a debreceniekhez. Rendes volt most a balhátvéd Keller, legalábbis a Puskás Akadémia szempontjából, hiszen a debreceni balhátvéd eladta a labdát. Mehiasz aztán eltünteti a középpályán Kent. Most már a videóbíró segítségével akár egy esetleges ütést is lehet videózni. Berke egyelőre nem emeli a szájához a sípot, sőt Dárdai Palkóval össze is ér a kezük. A földön továbbra is Kern, góllal kibombázza a labdát oldalra. Megvárta azért természetesen, még az egyik debreceni megtámadja, hiszen góllának tökéletes ez. hogy áll a játék, és valóban Berke Mehiasznak ad egy sárgalapot, akkor Mehiasz volt az, aki oda nyomott egyet úgy Kernek, hogy labda közelben sem volt gyakorlatilag. Ebből arra lehet következtetni, hogy futás közben Kern egyszer csak lent maradt a földön Mehiasz mellett, de van-e már esetleg a stúdióban ismétlés az esetről? Fordulok Vukovics Lászlóhoz ismét. Mehiasz elütötte ott a középpályán Kent, teljesen üresen labda nélkül gyakorlatilag.
1: Most jön egy, nem, beállt elé, ahogy te fogalmaztál az előbb a mexikói védekezés, hogy elmondjuk a hallgatóknak, amikor a futó ember a labdát nézi, te pedig az embert nézed, tehát beállt elé, vagy egy másik példával, amikor becsukódik a metróhajtó tulajdonképpen. Itt az történt szegényjel, hogy a labdát nézte, elé állt és neki futott.
0: Az ajtók záródtak, Mehiasz kapott egy sárgalapot, emiatt a megmozdulásáért Kern most már talpon, és tudja folytatni a játékot, a Puskás Akadémia pedig 2-0-ra magabiztosan vezet a Nagyerdei stadionban, a Debrecen otthonában, az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének első fordulójában. És valóban nem úgy tűnik az elmúlt néhány perc alapján, hogy a Debrecen itt akár pontot, nemhogy pontokat szerezzen. Hiába jött ki jól a második félidő első néhány percére a Loki, azóta megint alább hagyott a lendület, bár azért még bőven hátra van fél óra, és ha megnézzük, akkor a Puskás Akadémia is 17 percen belül szerezte mindkét találatát Német András révén. Hát 17 perc még bőven van a Debrecennek, de fogy az ideje. Most egy eladott labda, golla az, aki oda passzolta Kocsisnak, és elüti Okeke Kocsist. Óriási a felhördülés a stadionban. Berke Balázs játékvezető nem látta szabálytalannak Okekét. Értetlenül állok a szituáció előtt. De a Puskás Akadémia továbbra is járatja a labdát. Hátul Szolnoki pedig hát sportszerűen rúgja ki oldalra. Addig az rendben van. Batigék viszont megtámadják Berke Balázs játékvezetőt. Egy elpasszott labda gollától. Kocsis lecsapott rá. Megtolta a labdát, és biztos vagyok benne, hogy nem egyenlő testhelyzetben volt a két játékos, már mint Kocsis a támadó, valamint a védőjátékos Okeke. Okeke ledózerolta, hogyha egy ilyen futballkifejezéssel szeretnék élni Kocsist, a játékvezető viszont ezt nem úgy látta. Most abban sokat foglalkoztatom Vukovics Lászlót, de ő hogyan látta ezt az esetet?
1: Véleményem szerint is szabálytalan volt, ez nem egyenlő testhelyzet volt. Megtolta Kocsis a labdát, és föllökte őt Okeke. Berke nagyvonalon továbbot intett, tehát a bordáját fájolja Kocsis, de meggyógyult. Egy jó helyről lett volna szabadrugás 23 méterről a Debrecen javára, ez most elmaradt.
0: És így az egyenlítési lehetőség, sőt, hát a szépítési lehetőség is elmaradt, hiszen elsőre csak a szépítéshez kellene egy találatot jegyeznie. A Debrecennek most pedig a túloldalon egy sokkal kisebb kontaktot fúj le Berke Balázs játékvezető. A Puskás Akadémia játékos, a Német András maradt a földön Batikkal szemben. Batik valóban szabálytalan volt. De hogyha ezt befújja Berke Balázs, akkor az előzőt miért nem? Hát a játékvezető saját szája íze szerint vezetheti a mérkőzést, azért is hívják őt a játékvezetőjének, de sokkal inkább bíró ezen a mai találkozón a helyes megfogalmazás. Mehiasz melleli csapattársa elé az előreívelt labdát, de aztán Dardai Palkó ki tud lépni vele, szépen kerüli meg Batikot, aztán ott hagyja Lukácsnak, Lukács a jobb lába irányába cselez, és szörnyen ellövi keresztbe a labdát. Hát Dardai talán jobban tette volna, hogyha egyedül fejezi be ezt a támadást, de megint csak ott volt a lehetőség a Puskás Akadémia előtt, hogy lezárja a mérkőzést. Van az a bizonyos sportkörökben vagy futballkörökben használt kifejezés vagy mondás, amely szerint a futball büntetés, hogy a futball törvénye az, hogyha rengeteg helyzetet kihajtsz és nem zárod le a találkozót, az megbosszulhatja magát. Hát több lehetősége volt már a Puskásnak, hogy lezárja a mérkőzést, nem tette meg. Most viszont támad megint a Debrecen, egy középre tett labda, sikerül Kernnek eltakarítani a 16-oson belülről a 67. percben. A Puskás továbbra is Német András duplájával vezet 2-0-ra a Debrecen ellen itt a Nagyerdei stadionban. Batik kapja meg a labdát, továbbítja Mehiasznak. Mehiasz tekintget a bal oldalra, de csak jobbra tudja passzolni a csapatkapitánynak, Batiknak. Aztán visszakapja tőle, a két belső védő játszik össze. Senki nem mozog a középpályáról, hogy labdát kapjon esetleg, de Kocsis visszalép most a jobb szélső pozíciójából. Kocsis bepasszolja középre, jól tartja meg a csereként beszállt 25-ös számú Baldoni. Aztán eltűnik a 16-os Csicskénél. Dardai Palkó volt szabálytalan vele. Hiába mutatja Berke Balázsnak, hogy labda volt. Ez nem volt labda, és az már nem az első, hogy nem volt labda egy ilyen szerelésnél, amikor egy Puskás Akadémia játékos próbált egy debrecenit hatástalanítani. Hát a hatástalanítás az többször is összejött, csak nem mindig szabályos kereteken belül. mint ahogy most sem, úgyhogy a 16-os csücskétől valamivel kijebb, nagyjából az alapvonaltól olyan 23-24 méterre jöhet majd Cibla, és akkor a 16-os és az oldalvonal közül gyakorlatilag, ha meghosszabbítanánk azt a vonalat. A 68. percben még mindig 2-0-ra vezet a vendég Puskás Akadémia itt a Debrecen otthonában. Berke Balázs pedig mutatja a sorfalnak, hogy hova kell állnia. Cibla, valamint Terca a labda mögött. Terca bal lábbal, Cibla jobb lábbal kanyarinthatná ezt középre. Talán ha a jobb hátvéd Terca tenné meg ezt, és a kapu fele kanyarodna a labda, az jobb lenne, de ezt Cibla adta középre végül. Az sikerült tisztázni onnan. Megint csak Cibla, aki összeszedi, hátrapasszolja egészen Andrejevhez. Jobb választás hiány, Andrejev pedig már a bal oldalra tekinget, hiszen mind a két debreceni belsővédő elől maradt. Mehias csúsztatja be Batiknak, Batik elől elvinni Mirtály, aztán nem sikerült ezt neki megtennie. Indulhatna a Puskás, egy szabálytalanság, még mindig ott a labda. Most ezek kicsit azért ilyen fejetlen pillanatok voltak. Egy előre ívelés golla, menti ezt most meg, nem sokat van a földön a labda, ráadásul elég sok a testi kontakt is a két csapat együttese, a két csapat játékosai között most. Érzésem szerint megint egy szabálytalan szerelés Lukáccsal szemben, de tovább engedi a játékvezető, a lövés pedig messze száll. Elsőnek jobbnak tűnt ez a próbálkozás, a játékvezető Berke viszont azt mutatja, hogy beleértek még a lövésbe. A Puskás Akadémia játékosai, pontosabban csak egy azok közül, úgyhogy szöglet előhet majd megint a Debrecen, ez már az ötödik sarokrúgás. A második félidőben ebből három volt egészen pontosan. Valóban jobban játszik a Loki a szünet óta, de ez gólban egyelőre nem mutatkozik meg. Jön Kocsis, középre ívelt labdája, a hosszú oldalon Batik még bele tud lőni egyet, aztán gollával szemben megnyeri a fejpárbajt is. Mehias fejel. A szurkolótábor egy pillanatra felhördül, mintha kéz lett volna, de Kocsis egyelőre folytatja a játékot. Jön a beadás, golla a magasba fejeli, aztán a második labdát is el tudja fejelni. Kapáslövés, mellé száll! Milyen jó próbálkozás volt ez most Pataitól, de ez sem ért gólt, és lent marad Cibla, ami óriási probléma lenne a debrecenieknek, hogyha Cibla Florian megsérülne, hiszen mint azt már említettem, a Pjunik Jereván ellen kezdőként lépett pályára, sőt gólt is szerzett. Az ő elvesztése az komoly érvágás lenne a debrecenieknek. Egy kettős csere a túloldalon, a Puskás Akadémiánál lejön a duplázó Németh András, és Lamin Colli érkezik az ő helyére, aki az előző fél évben még kölcsönben futballozott a DVTK csapatánál, valamint elhagyja a játékteret a 20-as számban futballozó Szújszáló, az ő helyére pedig Nisila érkezik majd. A Puskás Akadémia akkor ezek szerint előrefele cserél, és nem az feltétlenül célja, hogy frissebb védőjátékosokat hozzon be, hanem akkor valahogyan megpróbálja majd lezárni ezt a találkozót. Hogyan értékeli ezt a kettős cserét, valamint az elmúlt néhány percet, a Loki nyomást, Vukovics László?
1: Bognár György dolgozott a Puskás Akadémiánál, meg Csákváron is, és tanulhattak tőle a fiatal edzők. Hát pontosan így kell, hogy nem magadra húzod az ellenfelet, tudnánk millió példát sorolni, hogy akkor előbb-utóbb gólt kapsz, hanem neked megrúgni a harmadik gólt, vagy hátul tartani az ellenfél védőit, mert ha van három csatárod, van minimum három, de inkább négy védőt hátul tartasz. Közben egy óriási helyzet.
0: Lamin Colli tör kapura, és pont akkor átlökött rajta Batik Bence. Érzésem szerint, hogy még nem volt szabálytalan, de a játékvezető most egy sárga lapot emel a magasba, akkor viszont Colli volt szabálytalan, akit rálökött Batik a kapucsra. Jól érkezett ki Andrejev egyébként a kapujából remek ütemben, Colli viszont egyértelműen nem szándékosan szabálytalankodott a kapussal szemben, hanem csak ráesett gyakorlatilag a DVTK, vagyis a DVSC a Debrecen hálóőrére. Hát a DVTK-ra nehéz lenne, az NB2-ben szerepel jelenleg a Miskolci együttes. A Loki kapusa jól van, Colli pedig kapott egy sárga lapot, bár érzésem szerint ez abszolút nem volt most szándékos a Puskás Akadémia beszállt támadójától. Lezárhatta volna most már megint a mérkőzést a felcsúti gárda, de nem tette ezt meg Colli sem, ahogyan nem tette meg az imént Lukács sem, sőt nem tette meg azt Dárdai Palkó sem, amikor tehette volna, úgyhogy a sok kihagyott helyzet, mint azt már korábban is említettem, egy idő után lehet, hogy megbosszulja magát. 72. perc. Biztosan nincsen taktikai oka annak, hogy nem ívelte előre a labdát egyből Andrejev, mert kettő gólos hátrányban futballozik csapata, megint egy szabálytalanság gollától, és egy ígéretes pozícióból egy szabadrúgás. Nagyjából 22 méterről jöhet majd a Debrecen egy szabadrúgással, golla pedig most már megkapja sárga lapját, amelyért azért oly sokat küzdött itt az elmúlt 72 percben. Nem az első faultja volt a belső védőnek, de most telt be a pohár Berke Balázs játékvezetőnél, és most adta oda neki a sárga kártyát. Természetesen haza nem viheti magával, visszatette a mellzsebébe. Berke Balázs lefújja a habot, 23 méter a táv, Cibla Flórián a labda mögött odáll, Kocsis is, de hát ezt valószínűleg Cibla Flórián fogja elvégezni. Egyelőre 4 tagú a sorfal. Most jön majd a szabadrugás, Cibla elsétál, akkor Kocsisnak hagyja ott. Mégis hiába rúgott hatalmas gólt távolról, ráadásul Cibla Flórián a Pjunik Jereván ellen 3 nappal ezelőtt csütörtökön. Most mégsem ő áll a labda mögé, Mehiász odáll, de hát ha belső védőként, baloldali belső védőként Mehiász végül elvégzi Kocsis helyett, az minimum a meglepő kategóriába tartozna. Kocsis most lépik ki, tehát bal lábbal lövi majd ezt a szabadrugást 30 méterről, sőt 23 méterről, mint azt már említettem. Kocsis topog, neki szad a labdának, lövése lepattan valamelyik sorfalban álló Puskás Akadémia játékos fejéről, aztán visszaíveli a 16-oson belülre. Ejj, de kemény találkozó, végül lehúzza a labdát Lehocki az ötös előterében. Megpróbált még szabályosan Boskovics oda menni neki, és végül sikerült is, mert nem volt szabálytalan a kapussal szemben. A Puskás Akadémiából pedig Lehocki már is odahajítja a labdát a bal hátvéd Otteville elé, és jöhet egy bedobással a Puskás Akadémia, de előbb még érkezik egy csere. A 78-as számban érkezik Sain Balázs, és elhagyja a játékteret Boskovics, aki az imént közel volt a gólszerzéshez. 75. perc történéseiről számolok be ezekben a pillanatokban. Colli elveszít egy 1-1 elleni szituációt Batikkal szemben, aztán átforog a labda a jobb oldalra. Colli most mintha felöklelte volna az induláskor tercát, hát köztük is van azért egy jó pár kiló különbség, és lehet, hogy izomban történik az a pár kiló különbség. 75. perc utolsó negyed órájára fordul a találkozó. Batik átforgatná a bal oldalra a labdát, meg is teszi ezt, ott beléphetne a támadásba Patai Dávid, de saját tér felé még mindig a DVSC, Mehiász pedig igen, csak komótosan íveli a bal oldalra a labdát úgy, hogy az a bal hátvéd Keller mögé érkezett. Szerencséje volt még a nyáron érkező bal hátvédnek, hogy bent tudta tartani a labdát a pályán belül. Mehiász megint visszapasszolja egészen a kapushoz, Andrejevhez. Ebből biztosan nem lesz építő találat így néhány másodpercen belül, viszont most ez jó volt Andrejevtől ez a mélységi átadás Patainak. Patai a bal oldalra passzol Ciblához. Cibla tör befele, aztán jó az átvétel is ott a középpályán. A csereként beszállt Mirtály volt az, aki megpróbálta maga elé venni a labdát. Colli eltűnik Batik mellett, fogja a fejét, de egyelőre a játékvezető nem állítja meg a találkozót. Sain Balázs passzolja tovább, aztán Ciblával szemben kőkeményen védekezett Szolnoki, Colli továbbra is a földön, és akkor valószínűleg a kapus Lehocki Bendegúz kibombázza oldalra a labdát, meg is tette ezt, de nem megy ki a labda, bent tartja a debreceni kapus Andrejev. A játékvezető most állítja meg a játékot, amikor már Colli felült, és úgy tűnik, hogy magához tért, viszont bejött az ápolás, úgyhogy Collinak el kell hagynia a játékteret. Hát ennél sokkal rosszabban nem jöhetett volna ki a Puskás Akadémia, ebből Collinak egyértelműen semmi baja nincsen. Lent feküdt a földön egy fél percig, majd amikor fölkelt, akkor már éppen szaladt be hozzá az ápolás. Ilyenkor azért egy percig lent kell maradnia, legalábbis az új szabályok szerint Lamin Collinak az oldalvonal mellett, és nem térhet vissza a pályára, úgyhogy egy percig biztosan emberelőnyben futballozhat a Debrecen. Batikja meg a labdát Andrejevtől, és akkor talán most kellene nyomást helyezni a Puskás Akadémiára. Kocsis előtte indul Sain, jó a labda is a 16-oson belülre, csorog, de hát előnyösebb helyzetben Árutyunyán, minek ért bele? Kérdezem én, és Colli nem jöhet vissza még a szögletre sem, mutatja Berke Balázs, hogy ezt még 9 mezőnyjátékossal kell kivédekeznie a Puskás Akadémiának. 77. perc, Kocsis, jobboldali sarokrúgás, a 6. a mérkőzésen Kocsis, átszáll a hosszúra a labdája, Batik fejese viszont mellé csorog, azért csak csorog, mert nem volt olyan életerős kísérlet ez. Collinak továbbra is mutatja Újhelyi Tamás, 4. játékvezető, tartalék játékvezető, hogy még maradjon az oldalvonal mellett. A játékvezető pedig megint csak számol Lehockira ezúttal, mert nagyon lassan végzi el a Puskás Akadémia kapusa a kirúgást. Most telik le az egy perc, Kolli már menne vissza. A játékvezető pedig meg is adja neki a jelet. A negyedik játékvezető tette meg ezt, érdekes. Ez akkor ezek szerint nem a fő játékvezető dolga. Kocsis a ballába fele cselez, átíveli a hosszú irányába a labdát, Cibla elől pedig Lehocki szedi le, akár még kapura is lőhette volna. Kocsis a labdát, de inkább megpróbálta beadni a hosszú oldalra, így viszont ez elhalt ez a támadás és gólszerzési lehetőség. Kolli megint kiharcol egy szabadrúgást, nagyjából 40 méterre, talán 45 is van az, a debreceni kaputól, de ezzel is telnek a Puskás Akadémia szempontjából értékes másodpercek, hiszen 2-0 még mindig vezet a felcsúti együttes a Debrecen otthonában, az OTP Bankliga első fordulójában. A 79. percben járunk, Debrecen Puskás Akadémia 0-2, és a baloldalt megint megkapja a labdát Keller, támad a Loki, Cibla Flórián. Szolnokinál a sebessége egyértelműen jobb, sőt, kiemelkedő Szolnokijéhoz képest, de hát a rutin azért a Puskás Akadémia jobb hátvédje mellett szól. Cibla aztán szabálytalan, Berke Balázzsal pöröl egy sort, nem érti, hogy miért fújta ezt le a játékvezető. Közben begörcsöl a bal hátvéd Keller, ő azért csereként beszállt Gereiro helyére a Pjunik Jereván elleni csütörtöki konferencialiga selejtező mérkőzésen is. Úgyhogy neki a lábában azért bőven. Most már több mint egy mérkőzés, hiszen a Pjunik Jereván ellen egészen pontosan a 80. percben szállt be a hosszabbításokkal együtt, akkor most már több mint 90 perc a lábában, igaz azért annyit ki lehetne bírnia a bal hátvédnek, de hát nem bírja. Gereiro érkezik majd a helyére, kérdés, hogy most, vagy majd a következő játék megszakításnál. Újhelyi Tamás pedig rohan a cseretáblával az oldalvonalhoz, úgyhogy most tudott cserélni a Loki. Guerrero érkezik, Keller pedig elhagyja a pályát, és akkor folytatódhat a mérkőzés egy előreívelt labdával, amelyet Lehocki nyújtott meg a csatár Kolli irányába. Kolli viszont nem nyerte meg a fejpárbaját, úgyhogy a debrecenieknél megint a labda. Terca egy picit hosszan vette át, végül szerencséje volt, hogy nem tudta szerelni őt a támadó. Lukács ólálkodott ott, közben egy távoli próbálkozás a debreceniektől, megint egy blokk, amely útját állja a labdának. Jöhet egy sarokrugás ismét, ez egy baloldalról elvégzett szöglet lesz majd. A labda mögött pedig a félidőben érkező Cibla. Bal kezét emeli a magasba, jobb lábbal a kapu irányába is tekerheti a labdát. Ez is nagyon magasan jön a hosszú oldal irányába. Van egy fejes, és a gólvonalról tisztáz Ottevill. Remek helyen volt most a Puskás Akadémia bal hátvédje. Góltól mentette meg a csapatát egyértelműen. Cibla ismétlése érkezik, de ez elszámost a hosszú fölött. Mekkorát mentett a Puskás Akadémia védője, és akkor talán ez lehetett volna az egyik utolsója lehetősége a Debrecennek, amelyet még ha értékesít, akkor akár a pontért vagy a pontokért küzdhetett volna, de így, hogy fogy az ideje és kettő gólos a Puskás Akadémia előnye, így azért már igencsak kétséges vagy kérdéses a pontszerzés itt a Nagyerdei stadionban a Loki szempontjából. Hogyan látja ezt Vukovics László?
1: Pontosan, az idő egyre fogy, sürgeti a Debrecent, kapkodnak is a támadásokba, ez a fejese szép volt, a gólvonalról kivágták, de ahogy menni fog a mérkőzés, és Kolli nem veszti el a idegrendszere fölött az uralmat, akkor egyszer el fog tudni szaladni, mert sokkal gyorsabb, mint a debreceni védők.
0: Közben a játékvezető a vezetőedzőnek, Babó Leventinek, sőt nem is, az egyik stábtagnak hozt ki egy sárgalapot, azt nem láttuk pontosan, hogy a Puskás Akadémia kispadján melyik szakember kapta ezt a sárgalapot, de akkor a kispadról is valaki már a figyelmeztető lapnak a birtokában nézi a további 8,5 percet, ami még maradt a rendes játékidőben. Most ez egy szép megtartott labda a bal oldalon. Mirtály volt az, aki bolondított két Puskás Akadémia játékost is, de hogy végül kirúgást ítél Berke Balázs, az nagyon nem tetszik a debreceni publikumnak. 8 perc maradt még a rendes játékidőből. Ha az egész mérkőzést vesszük figyelembe, a 83. percbe lépünk ezekben a másodpercekben, és jöhet egy kirúgással a Debrec, a Puskás Akadémia, amely továbbra is 2-0-ra vezet a negyerdei stadionban a Loki vendégeként. Egy cserére még elhatározza majd magát a Puskás Akadémia, Varga Zsombor lesz az, aki érkezik a pályára a felcsútiaknál. Ez lesz akkor minden bizonnyal az utolsó változtatása majd az új vezetőedzőnek, Babó Leventének. Colli megveri most Batikot, megveri most Mehiaszt is. Mehiasz oda tud még pöckölni, de még mindig Collinál a labda. Aztán visszapasszolja Lukácsnak. Lukács 1-1.

0: Lukács. Viszont akkor most lehet, hogy őt cseréli le majd a Puskás Akadémia vezetőedzője. Így van, Lukács elhagyja a játékteret. Érkezik a pályára Krupa Zsolt, és elhagyja Kern Martin is a játékteret. Őt pedig Varga Zsombor váltja. Akkor Lukács és Kern le, Krupa, valamint Varga be. Ez az utolsó két változtatása akkor minden bizonnyal a vezetőedző Babó Leventének. Érkezett már a pályára Dárdai Pál, az egy játék megszakítás volt, érkezett Lamin Colli, az is egy játék megszakítás volt, úgyhogy biztosan ez az utolsó változtatása, hiszen egy fél időn belül, sőt egy mérkőzésen belül három játék megszakítás engedélyezett egy vezetőedzőtől. Dárdai a baloldali szabadrúgást tekeri középre, jön a kapujából, remekül Andrejev, és le is húzza ezt a beadást, elől viszont nincsen egyelőre senki. Andrejev csak a baloldalra Guerrero-nak tudja kigurítani a labdát, ő pedig bepasszolja középre Pataihoz. Patai vezeti a támadást, ő a Zalaegerszeg ellen mutatkozott be egyébként még idén februárban, a Paks elleni 5-2-es vereség során még a tavalyi év végén. Egy gólpaszt is kiosztott, azon a mérkőzésen dőlt el, hogy nem lesz bronzérmes a Debrecen, hanem a Paks lett végül a tavalyi idény dobogójának a harmadik fokán végző csapat. 85. perc, sőt átlépünk a 86-be, 5 perc maradt a rendes játékidőből. Nagyon gyorsan kellene egy gól a Debrecennek, hogyha szeretne pontot szerezni itt az első fordulóban, és jó szájízzel utazni Örményországba, a Pjunik Jereván otthonába, ahol majd csütörtökön a Konferencia Liga selejtezőjében, a második selejtező kör visszavágóján lép pályára a Pjunik Jereván ellen. Az első mérkőzést 1-0-ra megnyerte ugyan a Debrecen itt hazai pályán ciblagójával, de az még nem életbiztosítás egy párharcban, pláne úgy, hogy a második mérkőzést játsza idegenben a DVSC csapata. Megint megsürgeti a játékvezető Lehocki Bendegúzt, a Puskás Akadémia kapusát. Colli felrepül, aztán leesik. Ez általában így szokott lenni egy emberrel, egy tárgyal, bármivel. Megpróbált egy szabálytalanságot eladni, de a játékvezető most nem könnyörült meg a Puskás Akadémia csatárán. 87. perc közben 3,5 perc maradt a rendes játékidőből. 2-0-ra még mindig vezet a Puskás Akadémia a Debrecen ellen, Német András duplájának köszönhetően. Batik ő lép be a támadásba, aztán ott hagyja a labdát a csereként beszállt Mirtájnak. Mirtáj pedig kiforgatja a jobb oldalra, Kocsis maga elé néz, aztán megveri emberét. A szintén csereként érkező Krupa Zsolt volt az, akinél gyorsabb volt Kocsis, végül pedig Ormond Ottevillnek kellett szerelnie, de csak szögletre mentette ezt a labdát is, úgyhogy megint jöhet egy sarokrúgás, az egyik utolsó olyan lehetősége a Lokinak, amelyből ha még gólt szerez, akkor akár egyenlíthet is a mérkőzésen. 87. perc, jön középre Kocsis labdája, Colli kifejeli, de vissza csak Kocsishoz, jöhet egy ismétlés a beadásból, jön is, egy félollózó mozdulat, aztán megindul a Dárdai, előre sikerül menteni, aztán Okeke kirongyol, Guerrero ismét bead egy labdát, de ez is jócskán fölé száll most. Nem sikerült kapura továbbítania a labdát Sain Balázsnak. Hiába próbálkozik a Debrecen. Nem tud gólt szerezni egyszerűen a Puskás Akadémia ellen, még hazai pályán sem. Megint jöhet egy előreívelés Colli irányába, de ez is szörnyen pontatlan, úgyhogy ismételten jön egy debreceni bedobás, majd Terca, aki a kezébe vette a labdát. A 88. perc közepén járunk, 2,5 perc még a rendes játékidőből. Hát akkor talán most utoljára a mérkőzésen Vukovics László. Lehet-e itt még szépítő találat, vagy csoda folytán összejöhet-e akár még az egyenlítés is?
1: A futballban soha nem mondhatjuk, hogy soha, mindig lehetnek valami váratlan esemény, tényleg egy lepattant labda, egy megpattanó, egy óriási hiba, de nem igazán van már benne a mérkőzésben, hogy ezt ne nyerje meg a Puskás Akadémia, és ha a meccs egészét nézzük, akkor nem is érdemtelenül fog ez megtörténni, ha így fog alakulni, mert itt a másik fél idő elején valóban volt egy 5-10 perc a Debrecennek, de egyébként az egész mérkőzésen az történt, amit a Puskás szeretett volna. Sokkal jobban néz ki a Puskás Akadémia, mint gondoltuk szezon előtt. a Debrecen pedig nem bírta azt el, hogy ennyi játékost nélkülözött a kezdőcsapatból,

0: ő nekik most a fókusz a nemzetközi kupa mérkőzés. Itt most ebbe úgy néz ki, hogy ezen a három pontba kerül most.
1: Ugyanis a 89. percben még mindig 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia a Debrecen vendégeként itt a Nagyerdei stadionban az OTP Bankliga 2026-2027-es idényének első fordulójában. Úgy ráadásul, hogy egyébként a Puskás Akadémiában sem Nagy Zsolt nincsen ott a keretben, sem az a Duarte, aki az Ötfogi Szigetek köztársaság csapatával képviselte magát a világbajnokságon. Colli közben megnyargal, nem tudom milyen magyar kifejezés az, de kilépett a 16-oson belülre, próbált centerezni, de végül pontatlan volt a beadott labdája. Most viszont jön Colli irányába egy labda Mehiaszba, beleszalad a Puskás Akadémia csatára, és végül jöhet így szabadrugással kifejle a Debrecen, de ez is jó Collinak, valamint a Puskás Akadémiának, mert addig is telnek az értékes másodpercek a debreceni szempontból, legalábbis azért egy 3 perces hosszabbítás várható itt a második játékrész végén, de egyelőre még a rendes játékidőben járunk, legalább 27 másodpercig, sőt egészen pontosan addig, és 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia a Debrecen vendégeként a lelátóról. A debreceni szurkolók elkezdenek már szállingozni hazafele. Gondolom én, hogy az az úti cél, így vasárnap este. És a Debrecen mai teljesítményét látva ez teljesen jogos is, hogy így tesznek. Nem volt a mai mérkőzésen ellenfele egyszerűen a Debrecen a Puskás Akadémiának. Remekül meccselt eddig Babó Levente, az újdonsült vezetőedző a felcsútiak kispadján. És úgy tűnik, hogy Hornyák Zsolt után is maradt biztos kezekben a felcsúti kispad. Babó Levente pontosan úgy alakította ezt a találkozót csapatával, ahogyan azt szerette volna. Gyors 2 gólos előny az első fél órában, azóta pedig állja a sarat a Lokival szemben. Kocsis tűnik el közben, nagyon kemény szerelés Okekétől, Kocsis aztán fölpattan. Na, ha ebből még valahogyan gólt szerezne a Debrecen, akkor még azt lehetne mondani, hogy van esélye. 2,5 perc maradt még a találkozóból, mert közben a jelzett hosszabbítás az 3 perces. Ebből eltelt már 1/2 perc, mire elvégzi ezt a szabadrúgást a Debrecen, eltelik 1 perc. Úgyhogy ha egy nagyon-nagyon gyors gólt szerezne valahogy a DVSC, akkor még talán volna esélye, egy esélye az egyenlítésre, de hát az is csupán kérdőjeles volna. Minden esetre Berke Balázs játékvezető egyelőre még csak a hab lefújásával volt elfoglalva, és már 1,5 perc telik el lassan a hosszabbításból, úgyhogy talán most már azt lehet mondani, hogy csak a szépítő találat megszerzése jöhetne össze a Lokinak. Kocsis, valamint Terca a labda mögött, Kocsis bal lábbal, Terca jobb lábbal ívelhetné középre jelenlegi állás szerint, de Berke még azért kiosztja ott a játékosokat a 16-oson belül. Kocsis, kapura tekeri, fölé száll. A felső hálóra csapódott a labda, és akkor ezzel viszont biztossá válik, hogy a Debrecen kikap a nyitó fordulóban hazai pályán, ráadásul a Puskás Akadémia ellen. 1 perc ugyan még van a találkozóból, de hát sem Lehocki nem siet már ezzel a kirúgással, sem a Puskás Akadémia játékosai nem fognak kapkodni. Colli most még leveszi a labdát, aztán megpróbálja előreívelni, de már kint volt a labda az oldalvonalon túl. Colli megúszta, hogy sárga lapot kapjon most is. Átforgatja még a bal oldalra a labdát Patai. Ott megkapja a csereként, szintén csereként beszállt Cibla. Nem sikerül megtartania, aztán Colli Mehiasszal még egy versenyfutás. Mehiasz eltűnik, Colli oda nyomott neki egyet, egy második sárgalapért, és Collit kiállítják. Hát egészen elképesztő butaság ez a Puskás Akadémia centerétől. Talán a legnagyobb tapsot ez kapja a debreceni publikum túl a mai mérkőzésen. A 90 perc alatt ez a megmozdulás. Colli fél órán belül összeszed 2 sárgalapot, és egy nagyon buta hibával kiállítatja magát, így a második fordulóban egészen biztosan nem áll majd Babó Levente vezetőedző rendelkezésére. Hát, kár volt ez most az ő szempontjából, ezért örülnek neki itt Debrecenben, az álláson, az eredményen nem fog változtatni ez sem. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bankliga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC Puskás Akadémia 0-2. Jobban kezdte a találkozót a Puskás Akadémia, bármennyire is arra lehetett számítani, a Debrecen Konferencia Liga selejtezőjében aratott Pjunik Jereván elleni sikert követően, hogy majd erősebb lesz a Puskás Akadémiánál. Ez nem így volt. A 12. percben megszerezte a vezetést a vendég Felcsúti gárda, Mehiás adta el a labdát, és a debreceni belsővédő nem tudott már javítani, Lukács csapott le a pontatlan átadására, kicselezte a védőjét, majd középre tállalt, és Németh a teljesen üres kapuba pofozta a labdát nagyjából másfél méterről, ezzel vezetett a Puskás 12 percnyi játékot követően. Aztán a 29. percben Németh nem csak saját, de csapata góljainak számát is megduplázta. Lukács hosszú átadása megtalálta a centert, aki rávezette a labdát Batikra, majd faképnél hagyta egy-két cselt követően a rutinos debreceni belsővédőt, és higgadtan a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. A kapusnak, Andrejevnek esélye sem volt hárítani. A 39. percben lezárhatta volna a találkozót a Puskás Akadémia, ahogyan a 44. percben, ám előbb Ormond Otteville, utóbb pedig Mondovic adott ki egy nagy lehetőséget. A félidőre tehát 2 gólos Puskás Akadémia vezetéssel vonultak a csapatok. A második játék részben érkezett a pályára a csütörtökön a Konferencia Ligában a Pjunik Jereván ellen győztes gólt szerző Cibla Flórián, de ő sem tudott változtatni az álláson, ahogyan a Debrecen egyik játékosa sem, így magabiztosan végül kiváló mérkőzést játszó a Puskás Akadémia 2-0-ra legyőzte idegenben a Debrecent. A 93. percben még egy buta szabálytalanság miatt Colli megkapta saját maga második sárgalapját, csereként szállva 25 perc alatt piroslapos kiállítást gyűjtött össze. A Debrecennek jövő héten csütörtökön egy nagyon fontos mérkőzése lesz majd, amikor a Konferencia Ligában a Pjunik Jereván otthonában lép pályára, és 1-0-as előnyből várhatja azt az összecsapást majd. A Puskás Akadémia pedig a második fordulóban majd a Kisvárdát látja vendégül a forduló első pénteki mérkőzésén. A végeredmény még egyszer tehát: Debreceni VSC Puskás Akadémia az OTP Bank Liga első fordulójában 0-2. Én Farkas Bálint hangmérnökünk nevében is köszönöm a figyelmet, a szó a stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. Kereskedelmi hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A labdarúgó NB1 első fordulójának mai nyitó mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto'o FC 2-2-es döntetlent játszott az élvonalba 3 év után visszatérő Vasas otthonában. Debrecen Puskás Akadémia 0-2. 20 órától Paks-Ferencváros találkozót rendeznek, a mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A 26 éves pilótának ez az idei első pályafutása 12. futamgyőzelme. Norris mögött a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, még a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája állhatott fel. Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydneyben, a világkupa szuperdöntőben, miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A mieink legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal. A kardozó Battai Sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a német Larissa Eiflertől, így bronzérmes lett Hongkongban a vívó világbajnokságon. Szintén női kartban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, míg Spész Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Vitibor, Siklósi Gergely és Koch Máté a 8-at döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. A negyedik helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kikapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében, a német Tamara Karpácstól.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. A támadásoknak vannak áldozatai és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben, közölték az ukrán hatóságok. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnökcsoport dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új, alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető.
2: Közlekedés.
3: Erős a forgalom a 71-es főúton és a 7-es főúton is. Az M7-es Budapest felé vezető oldalán már a 83-as kilométertől a székesfehérvári szakaszig lassabb haladásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 19 óra 59 perc van a mikrofonnál, Balogh Balázs, de csak rövid ideig, mert hogy hamarosan kezdődik a Paks-Ferencváros mérkőzés. Vukovics László szakkommentátor itt lesz velünk. Egy mondatod van a meccs előtt, Laci.
0: A Ferencváros 9 helyen változtatott a kupa meccshez képest. Kíváncsi vagyok, hogy a Real Madrid vagy a Paksi Real jobb eredményt, mert ugyanígy két nap múlva lesz majd a Fradi Real, és ugyanilyen csapat fog
5: játszani. De gondolom, nem arra pihentetnek.
0: Hát nem, most a csütörtöki Twente elleni meccsre.
5: Minden további Paksról, Német Kornéltól.
6: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit Paksról, a Fehérvári úti stadionból. Vukovics László valóban jól mondta, soha, de soha nem látott kezdő 11-jel küldi pályára a csapatát Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Varga Ádám védi a Fradi kapuját, a csapatkapitány és a védelem közepén majd Botka, az új igazolás Zohori is bekerült. Megkapja kezdőként a lehetőséget a 23 esztendős Nagy Olivér. aki a Vojvodina ellen is, illetve a Twente ellen is pályára lépett, igazon csak perceket kapott a fiatal játékos. Szintén bekerült a kezdőcsapatba az a Szabó Szilárd, aki legutóbb a Kazincbarcika ellen még a Kisvárda cserejátékosaként, illetve a Kisvárda kölcsönjátékosaként lépett pályára legutóbb az élvonalban. A legutóbbi nemzetközi mérkőzéseken nem került be a csapatba. Szóval tehát a védelemben Botka, Oda-Oda, Zohori, illetve Nagy, Korbu, Kanikovszki, akik az alapcsapatból maradnak a Ferencváros együttesében, illetve ugye Lisztes, Kovácsevics, valamint talán Oda-Oda nevét nem említettem. Szóval ez elvileg, hogyha lehet hinni az előzetesen megadott hadrendeknek, de hát ez azért alapvetően, hogy mondjam, inkább csak tájékoztató jellegű. Szóval ez a Fradi esetében egy 4-2-3-1-es hadrendet takarna. A négy védő, majd meglátjuk, hogy valójában négy védő takar, de mivel most már az ünnepélyes kezdőrugás megtörtént, és a Fradi kezd, ezért ezt bátran kimerem jelenteni, hogy Oda-Oda a védelem jobb oldalán, és a fiatal nagy pedig, vagy bocsánat, Oda-Oda a védelem bal oldalán, a fiatal nagy pedig a védelem jobb oldalán, majd Botka és Zohori pedig az előzetesen megadottaknak megfelelően középen. Na most a Paks együttesében is rengeteg változás a Panathinaikosz elleni mérkőzéshez képest. Gyorsan a névsor: Kovácsik, Györfi, Vécsei, Vasszegszárdi, Zeke, Pap, Horváth, Pető, Haraszti és Szalai a Ferencváros aranyszínű mezben kezdi a mérkőzést. Jobbról balra támad majd a Ferencváros együttese. Zohori az új igazolás, tartja a labdát saját 16-osának előterében, és már is nyújtaná meg előre. Ez a labda egyből visszajött Horváthról, de aztán már is az első támadás a Fradié, lehetne viszont ez az indítás nagy részéről túlságosan nagy. Úgyhogy ez lehetőséget teremt akkor Vukovics Lászlónak, hogy most kettő bővített mondatban belefűzve a Paksot is. Nyilván a nemzetközi mérkőzéseknek szól ez az óriási átalakítás, de vajon van-e a Paksnak A és B sora, vagy mire mehet ez a felforgatott paksi csapat a szintén felforgatott Fradi ellen?
0: A Paks 5 helyen változtatott, ugye a Ferencváros 9, ez tényleg a Fradinak a B csapatait. Most meglátjuk, hogy a Fradinak a kerette, amit mindig elmondunk, hogy bomba erős, hogy a B csapatát is én azt mondtam mindig, hogy legalább dobogós lenne a bajnokságba, hogy mire megy vele a Paks. A Paksnak tudjuk, a Panathinaikosz ellen sem adta föl a játékstílusát, ma sem fogja. A Fradinál a játékosok egyénileg jók, csak az a kérdés, hogy csapatként hogy tudnak funkcionálni. Az a Botka Endre, aki volt válogatott futballista, nagyon régen játszott, hát most nem megyek végig, de az lesz a meccs kérdése, hogy hogy tudnak csapatként funkcionálni a ferencvárosiak, és a paksiak hol tudnak labdákat szerezni, tudják-e játszani a saját játékukat.
6: Oda-Oda a paksi kispad előteréből teszi hátrafelé a labdát, és aztán most már Zohori a labdával. Zohorét Horváth próbálja támadni, Immelámmal tudja csak megtenni mindezt a paksi játékos. Aztán Botkának kell most már figyelnie benne a 16-oson belül, Szalai visszafejelt labdája után Lisztesnek is vissza kell lépnie. Kanikovszki a megszerzett labdával pedig Kovácsevicset indítja. Kovácsevics ezek szerint nem volt lesen, Kovácsevics Zicserben! A második percben jön a meccs első óriási lehetősége. A kilépő Kovácsevics ezek szerint nem volt lesen, végigviszi a labdát, és a 16-os vonaláról fölélő óriási helyzet maradt kihasználatlanul. Na Laci, úgy látom, hogy sok munkád lesz Vukovics Laci a mai napon, mint egykori csatár. Mit rontott itt Kovácsevics?
0: Kanikovszki parádés labdát adott neki. Itt a világbajnokságon az jut eszembe, amikor Mbappé elé kijött ugye a spanyol kapus és lekeresztezte. Most Kovácsevics nem jött ki, egyedül vihette rá Kovácsevics a labdát, Kovácsevicsre a labdát Kovácsics, de nagyon rossz megoldást választott. A pattanó labdát dropból fölélőtte, ő sincs játékban, most meg lemarad a földön, és mutogatja a combját, lehet, hogy meg is sérült ebbe a helyzetbe.
6: Olyannyira, hogy Jusuf is már is érkezik a ferencvárosi kispadhoz, és bizony itt jönnie kell majd az ápolásnak, Kovácsevics továbbra is lenne a földön, Jusuf pedig már is veszi le a melegítő felsőjét, úgyhogy nagyon úgy fest, hogy kényszerű csere. Hát azért ilyet viszonylag ritkán lehet látni, hogy valaki kilép Zicserben egy ajtóablak helyzetet elpuskázzon, és aztán utána belesérüljön. A bal lába, a támasztó lába ragadt le egy picit Kovácsevicsnek ennél a lövésnél, és azt mutatja Ipcsei Gábornak, hogy ebből alig ha lesz folytatás. Jusuf pedig már is rajtra készen, úgyhogy csere a Ferencváros együttesében. 3,5 perc telik el a mérkőzésből. Kovácsevics a mezébe temeti az arcát, kényszerű cseret át a Fradinál, Kovácsevics helyére Jusuf érkezik. Egyelőre várni kell arra, hogy Kovácsevics elhagyja a pályát, nagyon-nagyon lassan jön le. És Kovácsevics azonnal az öltöző felé veszi az irányt. Hát, finoman szólva sincs szerencsés helyzetben ennél a szituációnál semmi, sem a Ferencváros együttese. Zóri! Botka! Ja, azt már említette Vukovics László, hogy Botka nagyon-nagyon nincs játékban. Viszont megkapta a csapatkapitányi karszalagot, ez lehet, hogy földobja majd a játékát. Ferencvárosi helyzet, Gruber a jobb oldalon hosszan tolja meg a labdát. Kovácsik hozhatja majd játékba, vagy végezheti el a kirúgást. Kérdés, hogy ez mennyire dobja majd föl, tehát Botkát, hogy csapatkapitányként vezethette ki a Fradit erre a meccsre. Nagy hátrafelé, Varga. Mielőtt még megérkezne a rárontó paksi játékos, egyből vágja előre. Jusuf 16-oson belül eladja viszont a labdát, aztán utána egy szabálytalanság, de Győrfi tovább viszi. Oda-oda bent tartja, ezek szerint a paksi szurkolók felhördülnek. És aztán utána Horváth mellett Jusuf nem tud megindulni az oldalvonal mellett a felező vonal, és az oldalvonal találkozásától Oda-oda végezheti el a bedobást. Disztes! Fölnéz Lisztes, és visszafelé teszi Botkához a labdát. Botka a középső védő a Fradinál a mai napon. Nagy a jobb oldalon. Nem egy szívbajos típus, Nagy Olivér. Nyilatkozott a meccset megelőzően a Fradi médiának. És abszolút nyugodtan várta a meccset. Kanikovszki. Korbu. Oda-oda. Minden mezőnyjátékos a paksi térfélen, akkor, amikor túl vagyunk az első 5 percen a meccsen. Egy jó kényszerítő után a 16-oson belül már a labda. Szabó volt az, aki laposan tette volna középre. Korbu csak hátrafelé tudja játszani. 9-szer nyert a Paks ebben a párosításban. 11 döntetlen született, 25 ferencvárosi siker. Ez ugye azt jelenti, hogy a 46. egymás elleni mérkőzése jön a két csapatnak az előző idényben. Ugye mind a két gárda a dobogón végzett, a Fradi ezüst, a Paks pedig bronzérmet szerzett, így léphettek ki a nemzetközi porondra, míg a Fradi ugye 3 győzelemmel a nemzetközi szintéren, hiszen nyert a Vojvodina ellen oda-vissza, illetve a Holland Twente ellen is hétközben, addig a Paks a Panathinaikosz elleni vereséggel kezdte nemzetközi szereplését. Varga húzza, hogy nyújtja meg előre a labdát. Nagy. Gruber lép vissza. Elveszíti a labdát a Ferencváros, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a paksiak harcos letámadása eredményes, és labdát szerzett a hazai csapat. Egy baloldali beadás. Jön majd a mérkőzés első szöglete. Szalai Józsefet keresték volna a társak. Első szándékra, amikor nem jött a beadás, és aztán második nekifutása is. Ő lett volna a cél. Az első szöglet a meccsen, tehát a 8. percben. Varga jön ki a kapujából, és az 5-ös vonaláról elüti. Lisztes a kezdőkörnél tovább fejeli. Kérdés, hogy Szabó erre a labdára rá tud-e sprintelni, megteszi. Kovácsik pedig vissza a kezdőkörbe. Zohoré fejeli vissza. Jusuf nem fér a labdához. Szekszárdi tette tovább. Horváth. Győrfi a jobb oldalon, teljesen tisztán. Megcsinálja a cselt oda-oda mellett, aztán a földre kerül. Hosszan tolta meg, oda-oda ott hagyta viszont a lábát, és ez így lehetőséget teremtett a paksi játékosnak, hogy elessen. Veszélyes helyről jöhet paksi szabadrúgás majd. A mérkőzés játékvezetőjéről nem esett még szó, Karakó Ferenc dirigálja az összecsapást, és azt jelzi most ebben a pillanatban, hogy csak sípszóra lehet majd elvégezni a szabadrúgást. Paksi csapatkapitány haraszti a labda mögött. 9. perc a mérkőzésen. szinte minden mezőnyjátékos a Ferencváros 16-osán belül. Haraszti, vele szemben az egytagú sorfal Lisztes Krisztián. Haraszti élesen be, és volt az veszélytelen. Megint csak Szalait keresték volna, vagy Szalait kereste volna Haraszti ott bent középen. Szalai Mezőkövesden szerepelt legutóbb, és a BVSC ellen van gólja. Március 22-éről az egy győztes találat. Azóta nem szerzett gólt. Jó pár csapatnál megfordult Szalai József fiatalkora ellenére. Kecskeméten, Dorogon, a Vasastán is játszott. Legutóbb ugye, hogy említettem, Mezőkövesden. Most viszont egy ferencvárosi támadás. Kanikovszki 16 méterről még egyel tovább teszi. Szalai, kezdezés reklamálnak a ferencvárosiak, Karakó azt mutatja, hogy bocsánat, Szabó volt, az nem Szalai, szóval, hogy mehet tovább a játék, de már az asszisztens jelzésére végül is les miatt megáll a történet, tehát szabadrúgással jöhet majd a Paks. Kovácsik tette le a labdát, gyakorlatilag teltház a Paksi stadionban. Szép számban érkeztek ferencvárosi szurkolók, de a hazai szektorok is megteltek annak rendje és módja szerint. Kanikovszki fejli hátra a labdát. Kereken 10 perc telik el a mérkőzésből. Paks-Ferencváros 0-0. Kanikovszki oda-odát választja. Oda-oda pedig rárúgja a labdát Györfire. Ez lehetőséget teremt arra a Fradinak, hogy egy bedobással jöhessen. Számunkra pedig egy lehetőség arra, hogy Vukovics László elmondja a benyomásai 10 perc játék alapján.
0: Eddig teljesen kiegyenlített a mérkőzés, hát a Ferencváros nemhogy gyengült volna, valahogy Kovácsevics helyett Jusuf jött a pályára, talán még erősebb is lett, csak pihentetni szerette volna ugye Borbély Balázs a támadóját. Lenny Josephet épp ezért nem is nevezték a mérkőzésre, nehogy megsérüljön. Egyébként augusztus 31-ig van az átigazolás, és csak azért említem, hogy még könnyen elképzelhető, ha Lenny Joseph így ilyen mennyiségbe termeli a gólokat, akkor elviszik őt még a nyáron a Fraditól. A paksiaknak pedig rá kéne érezni arra, hogy a Fradi most ugye 9 helyen más összeállításba játszik. A Ferencvárosnál meg azok a játékosok, akik lehetőséget kaptak, igyekeznek bebizonyítani azt, hogy helyük van a kezdőcsapatba.
6: 11 perc telik el az összecsapásból, paksi szabadrúgás után Szalaihoz kerül a labda előre, oda-oda vágja vissza a mezőnybe. Jusuf azt nézte, hogy hova hullik a labda, Vas fejelte vissza, és aztán megint Vas, valamint Jusuf csatája. A paksi védő nyeri ezt a párharcot. Szabó nem tudja megtartani, és aztán Zohoré, valamint Szalai nagy csatában mehet tovább, Karakó tovább engedi. A labda pedig a paksé lesz, a fiatal ferencvárosi Szabó Szilárd lábát érintve hagyta el a labda a pályát. Zohoré, Botka, Haraszti támadja, Botka oda-odát választja a paksi kispad előterében, és aztán a Ferencváros új igazolása, a francia, Nathan Zohoré volt az, aki kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra, megint csak a francia munkában, ezúttal Haraszti mellett, és ezúttal a francia nyeri a párharcot. Korbu térül, fordul, zseniális labdát ad a felező vonalnál Lisztes. Lisztes, hátulról lerántani sem lehet Lisztest. A kiugratás Gruber felé, ez pontatlan volt, és jön majd a meccs első sárgalapja, bizony, jön a meccs első sárgalapja, a paksiak 21-es számú játékosa, Pap Kristóf kapja. Lisztes befordult mellette, és Papp mindent megtett annak érdekében, hogy megállítsa. Mondom, lerántani sem tudta, de aztán Lisztes végül is tovább tette a labdát. Viszont ez pontatlan helyre ment, így ferencvárosi szabadrúgás jöhet. 13 perc telik el lassan a mérkőzésből. Leandro, a ferencvárosiak másodedzője, mutatja Grubernek, hogy mi lesz a figura, mert hogy ő végzi el a szabadrúgást a paksi térfél közepéről nagyjából. Mindenki, aki él és mozog a 16-os vonalán, a paksi 16-os vonalán, Gruber most löbbeli be a labdát, Zohoré fejéről csúszik ki az alapvonalon túlra. Hiába reklamál a Fradi hátvédje, hogy szerinte nem róla ment ki a labda, Karakó hajthatatlan. Támadásban már a Paks együttese. Kanikovszki hátul, és ő fejeli ki a labdát. Két labda benne a pályán, nem lehet gyorsan elvégezni a bedobást. Pető ott is hagyja Győrfinek. Elképesztően gólgazdag meccseket játszik ez a két csapat egymás ellen. Kíváncsian várom, hogy most a felforgatott kezdő 11-ek után is ugyanez lesz a forgatókönyv, vagy sem. Bár legutóbb, amikor itt szerepelt Pakson a Ferencváros együttese februárban, akkor mindösszesen egyetlen gól döntött, azt Gruber Zsombor szerezte. Gruber ugye most is benn van a pályán. Tehát volt már itt 5 gólos mérkőzés. Volt, igaz, az nem a paksi pályán, 7 gólos találkozó. Nem is egy, szóval tényleg jó pár gólgazdag csata ebben a párosításban. Lisztes Gruber felé az indítás, Gruber belép Bécsei elé, Gruber helyzetben, Gruber egy kicsit sokat várt, és oda a lehetőség, Gruber ballal, a lövése lepattan a blokkról, oda-oda megszerzi a labdát, 20 méterre a paksi kaputól, Korbu, Kanikovszki, ki a bal oldalra, Szabó belöbbeli középre, ez gyenge labda volt, Szalai lép vissza labdáért. Araszti felé az indítás, ez pontatlan, Vargához kerül hátra. 15 perc telik el a mérkőzésből. Paks-Ferencváros 0-0. Ez az utolsó előtti mérkőzés a nyitófordulóból. Ami a hétfői napot illeti, oda is jut most egy első osztályú találkozó. Majd az MTK Zalaegerszeg összecsapást is élőben közvetítjük. Csak úgy, mint az eddigi találkozókat. A mai napon volt egy döntetlen és egy vendégsiker. Most a paksiak azért támadnak, hogy legyen egy hazai győzelem, de ez a baloldali beadás veszélytelen. Varga mozdult ki a kapujából és szedte le a labdát. Oda-oda. Vissza Vargához. Szalai próbált ott zavart kelteni, úgyhogy Vargának sok választási lehetősége nem volt. Egyből előre kellett tennie a labdát. Gruber. Szabó felé ment volna az indítás, Szabó nem indult el. Paksi labdaszerzés egy pillanatra majdnem úgy tűnt a ferencvárosi térfélen, aztán most már Nagy. Nagy fölnéz, és keresi Szabót. Gyenge labda. Fogja a fejét Nagy, és elnézést kér. A legutóbb 90 percet Nagy Olivér még a Soroksár színeiben az MB2 30. fordulójában a Kecskemét elleni győztes mérkőzésen játszott. Soroksár alapembere volt az előző szezonban Nagy Olivér, vagy az előző idényben. Ahogy említettem itt a Fradiban most, az új korszakban két nemzetközi mérkőzésen pár perc, illetve a Karabag elleni felkészülési meccsen jutott neki negyed óra. Számolt tehát vele Borbély Balázs, aki Bognár Györgyel ellentétben talpon, és úgy követi az eseményeket. A paksi mester pedig azt látja hozzám hasonlóan, hogy a bal oldalon épül egy nagyon veszélyes paksi támadás, és a beadás Pető Milán találja meg. Rosszul? Vagy Pető Milán találta el rosszul a labdát? Ami a lényeg, hogy nem lesz belőle végül is helyzet. Paksi helyzet. Yusuf most már, Yusuf nem nagyon harcos, Yusuf a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben. Egy előre vágott labda, Yusuf nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Yusuf góljával tehát 0-1 az állás. Vukovics László.
0: A Fradinak ilyen minőségi játékosai vannak, hogy rettető komoly sebességgel rendelkeznek, ha a Paks ennyire fönt védekezik, már pedig a Paksnak ez a játéka, akkor ezek azonnal gólveszélyt jelentenek, és Yusuf nem úgy, mint Kovácsevics, nem lőtte fölé a labdát, hanem maga elé tette, megtolta, és 15 méterről gyönyörűen elpasszolta a jobb alsó sarokba. Egyébként az előző támadásnál a Paksiak gyönyörűen verte meg Nagy Olivért a bal szélen a paksi játékos, a centerezése Pető Milán mögé jött egy picit, az is óriási lehetőség volt. De a Fradinak ezek mind óriási. És a második fél idő lesz nagyon érdekes, ahol az alapjátékosok majd be fognak jönni. Mindkét csapatnak, a Fradiból 7-en ülnek a kispadon, a paksiaknál 5-en, akik bevethetők az alapcsapatból.
6: Megszerzi át a vezetést a Ferencváros együttese. akartam mondani, ugye, hogy rendkívül gólgazdag, több mint hármas gólátlag feletti az egymás elleni mérlege a két csapatnak, hogy elnézést, hogy ez sem lesz jó esélye 0-0, de hát a félülő feléig sem jutunk el, és már is kiderül, hogy ez sem lesz 0-0. Ferencvárosi bedobás. Nagy a jobb oldalról. Szabó. Teljesen tisztán a Paksi 16-os csücskénél Szabó megállítja. Györfi az utolsó védő. Aztán oda-oda felborítja Györfit, úgyhogy Paksi szabadrúgás jön majd. Kovácsik végezheti el ezt a szabadrúgást. 20 perc telik el lassan a meccsből. 0-1 tehát az állás. Kanikovszki. Szabóval az összjáték. Kanikovszki kerül a földre. Három paksi játékos között. Haraszti felé a középre előtt labda. Nagynak kell figyelnie, és Nagy Olivér meg is oldja a feladatát. Botka. Oda-oda. Lisztes. Nem tudja magát áthámozni Győrfin, és ezek szerint Lisztesről ment ki a labda. Paksi bedobás, majdnem, hogy a saját kispadjuk előteréből. Aztán Győrfi csalja a távolságot. Eljut kis hián a Fradi 16-osának csücskéig légvonalban. Az pedig ott egy szabadrúgás lesz. Kanikovszki került a földre. Zohori végezheti el a szabadrúgást. Úgy nyilatkozott Christopher Zakariasen a Nemzeti Sportnak, hogy idézem szó szerint, nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl, az egész csapat úgy érzem, hogy fittebb, mint hosszú idő óta bármikor, beleértve saját magamat is, közben egy újabb Fradi helyzet, Lisztes Jusufnak készíti le! Hát ezt most elszórakozta a Ferencváros együttese, talán már Lisztes is befejezhette volna, Jusuf pedig kiszorított lehetőségből, vagy nem éles lehetőségből, középről jött a lövés, de ott egy védő szorításában nem tudta jól megoldani. Újabb óriási lehetőség, ez viszont visszatérve egy fél pillanatra Zakariasen nyilatkozatára, aki úgy folytatta, hogy sokkal bizakodóbb vagyok, mint bármikor korábban. Nagyon beszédes és tanulságos. És ha már a sportnapi lap szóba került, illetve azt, hogy Vukovics Lászlóval ugye részletesen beszéltünk róla, hogy 9 helyen változott a Fradi kezdőcsapata. Hát nem nagyon lehet azon csodálkozni, hogy a sportnapilap előzetesen vélt vagy várt kezdő 11-e alig stimmelt. Gruber, Korbu és Kanikovszki az a három játékos, akit sikerült eltalálni. Borbély Balázs alaposan megkeverte a kártyákat. Kovácsik vágja előre a labdát. Lassan az első félidő feléhez közelítünk. Paksi bedobás, Vécsei. Ő játszott korábban hosszú időszakon keresztül a Ferencváros együttesében. Most viszont már hosszú ideje a Paks meghatározó játékosa. 2023-ban került ide Paksra. Megint csak egy baloldali beadás. Átjön a labda a hosszúra. És jön majd egy szöglet. Szabó jött hátra, és csúsztatta ki a labdát. 2-0 szöglet aránya paksiak javára. A nagy eredményjelzőn viszont egyetlen szám szerepel. A Ferencváros neve mellett egy egyes. És ez a legfontosabb mutató. Haraszti a jobb oldalról egy szöglet. Veszélyesen jött középre. Viszont ott nem volt paksi játékos, aki bele tudott fejelni a labdába. Györfi vissza Harasztihoz. Haraszti újabb beadás, át a hosszúra. Ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól! Egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a paksi együttes. Ha jól láttam, talán Horváth, de másodperceken belül kiderül, hogy ki lesz a gólszerző. A lecsorgó labdából jön tehát az egyenlítés. Pető Milán a gólszerző. Egyenlít tehát a Paks együttese a 24. percben. Na mit szól minden Vukovics László?
0: Haraszti szöglete is jó volt, már utána azt még mentette a Ferencváros, kifejelték, visszakerült Harasztihoz a jobb szélre a labda, és parádés beadást tett a hosszúra, amit visszafejeltek, lett egy kavarodás, ami kipattant 8 méterre Pető elé, aki érdekes, hogy ott van 10 ferencvárosi játékos, és le tudja venni 8 méterre a labdát, igazít egyet rajta, és 8 méterről középről bepasszolja a jobb alsó sarokba. Hát ez várható ilyenkor, amikor ennyi helyen változik egy csapat, hogy csapatszinten lesznek helyezkedési hibák. De a Ferencváros a gyorsaságába bízhat elől, ha a paksiak a játékukat nem adják fel, akkor ott a félpálya, ott abból sok helyzete lehet a Fradinak, mert nagyon gyorsak.
6: Egyértelműen az összeszokatlanság számlájára írod ezt a kavarodást, Laci, ami volt itt a 16-oson belül?
0: Igen, így még soha, szerintem többet egyébként sem lesz ilyen összeállítás, ez a mai napnak szól, hogy a kupamérkőzés miatt mindenki pihenjen. Én nem tudta, hogy ki hova helyezkedjen, és össze-vissza helyezkedtek a 16-oson belül, abból lett, hogy a lepattanó labdát nem az, hogy ellőtte egyből a játékos, hanem még igazítani tudott 8 méterre a kapu előtt. Ez nagyon ritka NB1-es szinten.
6: Ó, oda szerez labdát, a kezdőkörben pedig már nagy határozottan megindult előre, de aztán utána fönnakadt a paksi védelmen, és most pedig már jön előre a hazai csapat. Zeke a bal oldalon középre teszi, ez is szöglet lesz. A harmadik paksi szöglet jön a meccsen. Szögletek tekintetében egyértelműen jobban áll a Paks, de most már az eredmény is 1-1. Ugye az első, illetve bocsánat, a második hazai szögletnél jeleztem, hogy az eredményjelzőn csak a Fradi neve mellett volt változás. Most már ugye a Paks mellett is ott áll az 1-es. 26. perc a találkozón a harmadik paksi szöglet jön. Két ferencvárosi marad elől, ez azt jelenti, hogy ez három paksi védőt lekölt, viszont Vargának kell védenie, és nem véletlenül maradtak elől egyébként Szabóék, meg Lisztes menne, Zeke rángatja, ebből is szerintem Zeke aztán felrúgja Lisztest, szerintem ebből is sárgának kellene jönnie, mondom én, majd mindjárt kiderül, hogy Karakó végül is hogy dönt. Ja, hogy Karakó úgy döntött, hogy Lisztes ellenítél, mert hogy ő húzta meg először Zekét, és mindaz, ami utána történt, amire én azt mondom, hogy szerintem sárgának kellett volna jönnie, az már ennek a következménye volt. Paksi szabadrúgás a felező vonalról. Lisztes Jusuffal nem értik meg egymást, mind a ketten mennek a labdára. Lisztes lefejelte oda, ahonnan Jusuf érkezett. Jusuf jön az indítás felé. Vécsei előnyösebb helyzetben, Jusuf viszont testtel kitolja Vécseit, úgyhogy így ferencvárosi bedobás. Vécsei lekapcsolja a labdát. Mindez történik a kispadokkal átellenes oldalon, de most valóban a horvát. Aztán most már oda-oda a paksi kispad előterében. Fölnéz, előre nem lehet tenni, csak hátrafelé Botkát választja. Nagyon jobb oldalon. Botka. Nagy. Eddig szépen lábról lábra épül a ferencvárosi támadás. Gruber. Szabóhoz az átívelt labda, Szabó fejeli vissza. Ez így pontatlan. És Kovácsik egyből küldi előre Szalai felé. Korbu kockázatos volt, de megtartja a labdát a Fradi. Kanikovszki. Szabó a bal oldalon. Szabó már lesen volt. Bármennyire is nem ért egyet a játékvezető döntésével. A paksiak elvégezték a szabadrúgást. Györfi fönnakadt Korbun. Paksi szabadrúgás. Papp tette le, de aztán végül is nem ő végzi el, hanem Szekszárdi végezte a szabadrúgást. Vécsei. Ki a bal oldalra? Szalai felé. Szalai a 16-oson belül. Zohoré lelopja a lábáról a labdát. Györfi. Az oldalvonal mellett a paksiak jobb oldalán most a támadás. Pető a gólszerző. Térül, fordul. bepasszolja középre, Pető kapja vissza a Varga, nagy védés, Botka kanalazza ki! 29. perc, ez egy komoly helyzet, ez egy szép helyzet, ez egy nagy lehetőség a Paks előtt. Egy gyönyörűen felépített támadás, és megint csak Pető közelről, hát mennyi lehetett ez, 7-8 méter, jobb lábbal a kapu jobb oldalát célozza Varga, Varga a véd, és aztán most már az előre vágott labdával Yusuf próbálna zavart kelteni, jön a mentés, oda-oda végzi el. Kanikovszki. Oda-oda, nyílt sisakos csata, mind a két oldal bátran megy előre, de hát erről is volt már szó, Vukovics László említette, hogy a Paks nem nagyon szokta feladni senki ellen a saját játékát, tehát mennek bátran előre, aztán a legtöbb esetben egyébként jó eredményt érnek ugye el. Hiába kerültek ugye most viszonylag korán hátrányba. Ez sem zavarta őket össze, hogy változtassanak. Zohorét borítja fel Szalai. Ferencvárosi szabadrúgás jöhet. Fél óra telik el a meccsből, úgyhogy Vukovics László összefoglalhatja, hogy hol is tartunk jelenleg 30 perc után.
0: A Fradi, amikor megszerezte a vezetést, az volt benne a mérkőzésben, hogy a Paks, mivel jön fölfele, nagyon nagy területek lesznek, meg tudja duplázni az előnyét a Fradi, de nem ez történt, hanem a Paks egy szöglet utáni kavarodásból egyenlített, és ez a gól nagyon fölhozta a paksiakat. Most egy picit feléjük is billen egy kicsit a helyzetek száma, de a Fradinak mindig benne van a lehetőség abban, hogy egy-egy gyors megugrásból be tudják sárgázni a paksiakat, mert sokkal gyorsabbak, amikor lerántják őket, vagy fölrúgják, akkor ha minél több sárgát kapnak a paksiak, előbb-utóbb nem fognak tudni szabálytalankodni, vagy megfogyatkoznak, meg hát a félpálya ott van előttük, és ha Yusufot meg tudják játszani, akkor az mindig életveszély.
6: Most éppen Lisztes Krisztián volt az, aki megpróbált megindulni, és Vécsei borította föl. Vécsei ezúttal nem kapott lapot. Ferencvárosi szabadrúgás jöhet viszont, hát ezt kimérnénk mértanilag, szerintem pont megkapnánk a Paksi térfél közepét. Tehát a kezdőponttól és az alapvonaltól egyenlő távolságra, pont a pálya közepéről jöhet majd a szabadrúgás. A két jelentkező, Szabó jobbal vagy Gruber ballal, jön majd az ívelés, Szabó jobbal, oda-oda felé Zohori lett volna végül is a megfejtés. Oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani, köszönöm a segítséget, amit itt kapok helyből. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc. Hát megkaptuk azt a választ is, én azt hiszem, hogy mennyire lesz motivált, vagy mennyire fogja élvezni a játékot. Egy nagyszerű ívelés, vagy egy fordítás, ugye, amit kap Gruber, és még elől marad ugye Botka, aki az ötös vonaláról csúsztatja a labdát Kovácsi kapujába. Ebben a gólban szerintem egyébként a Paksi kapus is benne van, ami viszont tény, tehát a 32. perc végén újra vezet a Fradi Botka góljával 1-2. Na, benne volt a Kovácsik ebben a gólban, és mit szólsz Botka fejeséhez, Vukovics László?
0: Igen, ennél szebb visszatérésről nem is álmodhatott Botka Endre, hogy góllal védő létére, hát rá abszolút nem ez a jellemző, hogy megbízható, nagyon jó hátvéd, de hogy góllal tér vissza, ez egy óriási ajándék neki. Igen, Kovácsik benne volt ebbe a gólba, ahogy mondani szokták, a rokonok elé jött ki, előtte megcsúsztatta a labdát Botka, és az üresen maradt kapuba ment. Nagyon szép volt Gruber beadása.
6: Botka góljával tehát előnyben a Ferencváros együttese, Borbély Balázs pedig magához hívta Grubert, illetve Szabót, akik változtattak, de majd ezt mindjárt mondom. Pető viszont most megérkezik, a Paksi Pető a ferencvárosi 16-os vonalához. Egy baloldali beadás, és Karakó azt mutatja, hogy nincs 11-es. Gruber mellett került a földre, talán Györfi volt ez, de nem mernék rá mérget venni. Az biztos, hogy Horváth vissza a lövésre, ez pedig egy gyenge kísérlet. Szekszárdi lövése került el a kaput. Karakó azt mutatja, Győrfinek, hogy ne dobálja magát a 16-oson belül. A paksiak egyértelműen 11-es reklamáltak, a játékvezető meg nagyon-nagyon határozott, viszont egyelőre a füléhez kap, vagy a mutatja a fülét, hogy várjunk még egy picit. Borbé Balázs meg kis hián idegösszeroppanást kap a ferencvárosi kispad előterében. Még nem lehet játékba hozni a labdát. A videóbíró vizsgálja, hogy mi történt a 16-oson belül. Nagyon-nagyon sokat kell várni. Lehetséges büntető most jelent meg a kijelzőn. Karakó pedig továbbra is a fülét mutatja mindenkinek. Na vajon mi lesz a döntés, Vukovics Laci?
0: Hát egy csatár hátra kerül a saját 16-osán belülre, mint Gruber, ez nem szerencsés eset védekezésbe. Hát hozzányúlt a paksi játékoshoz, aki elfoglalta a pozíciót előtte. Gruber keze rajta van a hátán, de végül is úgy ítéli meg, úgy látom a mozdulatból, hogy mégsem lesz 11-es. Tehát ezt most így megúszta a Ferencváros.
6: Igen, megúszta, illetve úgy ítélte meg Karakó, mutatja, hogy végül is nem volt semmi. Lisztes pedig már labdát szerez a paksi 16-os előterében. Lisztes egyből teszi középre. Nem sok hiányzott hozzá, hogy ebből is veszélyes helyzet legyen. Meleg pillanatokat élt át, tehát a vendégcsapat. Nyílt sisakos továbbra is, kifejezetten jó a mérkőzés. 3 gól már, 35. percben járunk. A nagy kivetítőn pedig továbbra is az a felirat olvasható, hogy nincs büntető. Ez valóban így van. Oda-oda a labdával. Gruber. Na és akkor most tudom befejezni azt a gondolatmenetet, hogy Borbé hívta magához Grubert, illetve Szabót, és ők helyet cseréltek, tehát Gruber jött át a bal oldalra, Szabó keveredett át a jobb oldalra, ezen kívül más változás nincs a Ferencváros játékában, majd mindjárt, hogyha áll a labda, vagy olyan helyen lesz a labda, hogy nincs veszélyes támadás, akkor erről is tud Vukovics László szakszemmel nyilatkozni, hogy ez miért történik. Jusuf csúsztat tovább egy labdát Szabó irányába. Kovácsik vissza a mezőnybe. Két kisember, Kanikovszki, valamint Pető. Horváth harcoltak a labdát, Petőt és Horváthot valamiért mindenáron össze akarom keverni. Nézzék el nekem, ez most már legalább a harmadik ilyen eset volt. Szalait viszont nem nagyon lehet összekeverni senkivel. A paksi csatára 16-oson belül már Szalai térül fordul. Zohore mellett visszakészíti lövésre, és Korbu az, aki az utolsó pillanatban Pető lábáról lelopja a labdát. Györfi teljesen tisztán a jobb oldalon. Györfi felnézhet, jön is a beadás, lesz a lövés, lesz a fejes, nem lesz fejes. Na most van lehetőség. Laci, miért van jelentősége, vagy van-e jelentősége ennek a Szabó Gruber oldalcserének?
0: A Borbé Balázs úgy döntött, hogy azonos lábút visz azonos helyre, eddig tükörszélsőként Gruber játszott jobb oldalt ballábasként, és fordítva Szabó Szilárd balról jobblábasként, most átvitte őket. Régen ez mindig úgy volt, hogy jobbszélső jobblábas volt, a balszélső ballábas, most Borbé Balázs megnézi ezt, hogy lehet, hogy Grubernek itt több keresnivalója van esetleg a paksi védelem jobb oldalán.
6: Viszont a paksiak most egyelőre pont a saját jobb oldalukon, de jönnek előre Grubernek, megint hátra kell jönnie védekezni. Györfi vele szemben, oda-oda. Györfi, a bal lábán a labda. Haraszti lekészíti lövésre, Pető pedig fölé durrantja. A 38. percben jön a tapsa nézőtérről. Szépen megrajzolt támadás. Pető lövése zárja az akciót. Marad az 1-2. Varga. Jusuf felé az indítás. Kanikovszki kerül a földre. És harcol ki egy szabadrúgást. Kanikovszki nem sieti a dolgot, mert hogy oda-oda kap taktikai utasításokat Borbé Balástól. És pont oda-oda lesz az, aki elvégzi majd a szabadrúgást. A felező vonal és az oldalvonal találkozásához nagyon-nagyon közel a labda. Oda-oda elvégezte. Kanikovszki a saját kispadja előteréből Grubert választaná. Papp felszabadítását követően a labda a Fradié lesz. Kenum oda-oda végezheti majd el a bedobást. Egy nagy bedobás Jusuf felé. Jusuf nagy harcban, aztán a földre kerül Szekszárdi mellett. Jusuf a fejéhez kap, Szekszárdi oda megy és elnézést kér. Jusuf nem akarja fogadni ezt az elnézést. Szekszárdi hiába van ott, továbbra is Jusuf lenne a földön. Azt mutatja Jusuf Karakónak, hogy Szekszárdi könyökölt. És aztán utána Jusuf feltámad, Vukovics László látta le bármi könyöklésre okot adó jelenet sort.

0: A Paks, de már megint les volt, úgyhogy a labda majd a paksiaké lesz. Egy újabb veszélyesnek tűnő szituáció, amelyet követően jön a jelzés, hogy sok hűhó semmiért, ugyanis les miatt Kovácsik végezhette el a szabadrúgást. Nagy! Haraszti mellett, Harasztit szabálytalannak látja az asszisztens. A hazai nézők ezzel nem értenek egyet, a Fradi gyorsan elvégezte a szabadrúgást, a Paks megszerezte, és akkor újra ezúttal Korbu a saját 16-osán belül. Nagy Olivér. Jusuf. Nagyon-nagyon gyors Jusuf, de ezúttal a paksi védő méghozzá Vas megoldja a feladatát. Vargához kerül. Hável Vargához. Varga a másik kapuban van, a ferencvárosi kapu előterében, szóval Kovácsikhoz került a labda. Aztán Pető fölborítja a Botkát. Szalai Zicserben! Gól! 2-2! Egyenlít a Paks! Pető megint főszerepet vállal! Botka nem marad! Még mindig lent van a ferencváros csapat kapitánya! És Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát! Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Itzert! 2-2! És 41 perc sem telt el a meccsből! Hát elképesztő! Vukovics László, szabályos a gól?
1: A mai futballban mindig meg kell várni a varvizsgálatot, mert a játékos örül, utána visszavonják, hogy megadják, nem lehet tudni. Meg kell várni, hogy a Botkával való ütközés. Én nem láttam most olyan kamerálást, ami számomra perdöntő lenne, de most mutatnak egy helyről. Nem volt szabálytalan. Botka rossz szögbe meg akart előzni Petőt, és olyan helyről ugrott föl, hogy rosszul fogott talajt Botka, de véleményem szerint meg fogják adni a gólt. De azt elemezzük még ki, hogy Pető gyönyörű labdát adott, ahogy te is mondtad Szalainak, aki nagyon közel került a kapushoz, és gyönyörű megoldást választott, alábökött a labdának, nem volt más lehetőség, mert különben eltalálta volna a kapust, és gyönyörűen alálöbbölt a labdának, a kivetődő Varga fölött épp hogy csak átgurult a gólvonalon, tehát ugyanannyit ér, mint mondjuk Urbik délutáni bombagólja, ami a mind a két keresztlécet érte.
0: Botka reklamál közben karakolnál valamit, azért ennél a szituációnál érződött a meccs hiány is, nem Laci Botka esetében?
1: Igen, valóban, csak kicsit aláfeküdt, mondjuk most megint látok egy kameraállást, egy picit aláfeküdt Pető Botkának, de megadták a gólt, mert az előbb, viszont amit mondtam, hogy a Grubernél ott volt egy 11-es gyanú szitu, azt a Ferencváros javára ítélték, itt viszont nem fújták le azt, hogy egy picit aláfeküdt Botkának Pető.
0: Hosszú távon az élet döntetlenre játszik, szokták volt mondani, hát most az eredmény is döntetlen, 42,5 perc után 2-2 az állás, a nagy kérdés, hogy akár még itt az első félidőben lesz-e bármilyen változás az eredmény tekintetében, vagy marad a második félidőre, vagy a másodikban sem lesz, ugye azért azt a verziót sem lehet elvetni teljes egészében, de hát ha így megy tovább, akár ebből egy 4-4 is bőven lehet, tényleg bátran felvállalja mind a két csapat továbbra is a támadásokat. Tisztes? Viszonylag régen lehetett már említeni, de bocsánat, nem is Tisztes volt, Tisztes várta középen a labdát, hanem Szabó volt az. Oda-oda. Gruber. Pontatlan labda átvétel Grubernél, így oda a lehetőség. Korbu tőle elpattan, és akkor ezzel jöhetnek előre a paksiak. Györfi oda-odát próbálja becsapni. Pető megint csak. Nagy csatában a két 17-es ezúttal Korbu, és végül is Györfi közbelépésével szerez labdát a Paks. Szekszárdi a jobb oldalon. Szekszárdi, lecsúszik a beadása. Így oda a lehetőség. Nagy végezheti el a bedobást. Feltéve, ha lesz társ, akihez tudja majd tenni a labdát. Három ferencvárosi Gruber, Lisztes és Jusuf elől. Jusuf felé ment volna a labda. Jusuf másodjára tudja összeszedni. Jusuf. Oda-oda találja meg. A paksi kispad előterében. Oda-oda. 45. perc. Gruber. Ő a Fradi kispadjának előterében. Gruber ballal középre. Kanikovszki oda-odának készíti le. Gyönyörű játék! Jön az első ferencvárosi szöglet. Mindenre a 45. percig

0: Berardi. Gruber melegítő társai gyűrűjében. Ha jól látom, Gomez, ha jól látom, Rámákers, tehát védők melegítenek Gomezért. Állítólag az argentin Independiente hivatalos ajánlatot is tett. Sajtóhírek szerint a Fradi 3 millió dollárt szeretne minimum látni, hogyha vinnék Gomezt, az ajánlat egyelőre meg sem közelíti ezt, úgyhogy egyelőre itt tart a történet. Az első félidő rendes játék ideje pedig letelt. 3 perc lesz a ráadás. Gruber. Gruber balról középre. A lecsorgó, a lecsorgó. Lisztesi a 16-oson belül. Lisztes vissza középre. És lesz belőle egy újabb szöglet. Lesz bizony. Jön a második ferencvárosi szöglet. Rázendít a vendégtábor. Pontot előttük, a vendégszurkolók előtt. Jöhet most a második ferencvárosi szöglet. Gruber. Ezúttal a rövidre, a lecsorgó pedig Pető, és Pető húzza ki a 16-oson kívülre. Varga kezdőkörből visszalöbböli, megint les volt. Mehet viszont tovább, Szalai. Haraszti. Haraszti a bal oldalon, a paksiak bal oldalán. Haraszti egy jobblábas kísérlet. Felpattant előtte, elnézést kér Haraszti a többiektől. Ez valóban nem volt egy jó megmozdulás, de Haraszti tud ennél jobbat is egyébként. Ezt oly sokszor bizonyította már. Volt egy szezonja, 10 évvel ezelőtt neki is a Fradiban, a 2015-16-os idényben próbált szerencsét. A budapesti zöldfehéreknél nem nagyon járt akkor sikerrel érdemben, úgyhogy visszatért Paksra, és pályafutása nagy részét egyébként itt játsza, leszámítva egy-két fehérvári kitérőt, vagy éppen az MTK-nál eltöltött egy szezont, a 2021-22-es szezon egy részét. Györfi oda-oda mellett, Györfi megforgatná oda-odát, aztán utána oda-oda megszerzi a labdát. Varga a jelzett hosszabbításból, még egy perc a hátralévő idő. Györfi a jobb oldalon. Horváth jobbról középre, Zohoré rossz helyre, Pető megint ott van a 16-oson belül, aztán Yusuf és Pap találkozásából Pap húzza a rövidebbet. Paksi szabadrúgás jöhet. Ez most a ferencvárosi térfél közepéről. Haraszti jön a labdáért. Vécseiék pedig mennek előre Vas kivételével. Mindenki, aki él és mozog Paksi részről, a Fradi 16-osának vonalánál. 48. perc már, megint egy tagú lesz a sorfal. Lisztes Krisztiánnak kell hátrébb lépnie. Haraszti, hát mennyi lehet ez? 18, 27-28 méter középről. Haraszti, kapura lövi. Gyenge kísérlet. Bal felső célozta Haraszti. Jár a tapsérte, de igazság szerint azért ez messze elkerült a kaput. Hát gólgazdag első félidőt követően Paks-Ferencváros 2-2, úgy kezdődött minden, hogy a második percben Kovácsevics lépett ki zicserben, de a 16-osról fölgyurrantott, majd ebbe a zicserbe bele is sérült, és a helyére érkező Yusuf végül is ugyanebben a helyzetben találta magát a 18. percben. Kilépett az zicserben, vagy kilépett zicserben, lerázta a védőjét, és 15 méterről gólt szerzett. A 24. percben Pető Minán egyenlített egy kavarodást követően, aztán a 29. percben Pető lövését kellett védenie Vargának, majd a 32. percben egy Gruber beadást követően Kovácsik rosszul mozdul ki a kapujából, Botka Endre, a ferencváros csapatkapitánya pedig egy fejesből újra a Fradit juttatta előnyhöz, de nem sokáig vezetett ám a Ferencváros, hiszen a 41. percben egy Pető Botka csatát, a paksi játékos nyert meg, majd remek labdát adott Pető Szalainak, aki zicserben alábökött a labdának, amely jobb alsó sarokban kötött ki, így 45 plusz 3 perc játék után Paks Ferencváros 2-2 a folytatás Budapestről a stúdióból.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. Lelőtték a berlini gázolás feltételezett elkövetőjét. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 első fordulójának mai nyitó mérkőzésén a másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel, úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől emberhátrányban játszottak. Debrecen Puskás Akadémia 0-2. 20 órakor kezdődött a Paks-Ferencváros találkozó, a szünetben az állás 2-2. A mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Lando Norris maga biztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta Budapesten. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-nal és Kimi Antonelli a Mercedes-tel ért célba. Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Sydney-ben, a világkupa szuperdöntőjében, miután a mai fináléban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-re kikapott a görög csapattól. A miénk legeredményesebb játékosa a mai összecsapáson Zalánki Gergő volt 4 góllal. A kardozó Battai Sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a német Larissa Eiflertől, így bronzérmes lett Hongkongban a vívó világbajnokságon. Szintén női kartban Szűcs Luca és Katona Renáta a 32, még Spész Anna a 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél Andrásfi Tibor, Siklósi Gergely és Koch Máté a 8-at döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. A negyedik helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kikapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében a német Tamara Korpácstól.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szórófegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a tegnap éjszaka történt gázolást. A merényletben 1 ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. A Tisza kormány ragaszkodik a határon túli magyar közösségek önrendelkezési jogának biztosításához, és nem kíván beleszólni működésükbe, belső életükbe. Erősítette meg közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán erdélyi látogatásáról beszámolva azt írta, felülvizsgálják az Orbán kormány által adott támogatások felhasználását, a döntéshozatali és elszámolási folyamatokat, mert a magyar közpénz felhasználása csak átláthatóan történhet. Az a cél, hogy alkatrész hiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrész hiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom a 71-es főúton és a 7-es főúton is. Az M7-es Budapest felé vezető oldalán már a 83-as kilométertől a Székesfehérvári szakaszig lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet. Zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 20 óra 57 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Ugye ma délután bonyolították a 41. magyar nagydíjat Magyaródon, és hát voltak azért izgalmak, volt kiesés, volt ott előzés rögtön a rajtnál. Itt van velünk Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója. Hogy tetszett neked ez a 41. magyar futam, Barna?
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon tetszett ez a verseny, mert ahogy te is említetted, tényleg mindenből kijutott a helyszínre kilátogató szurkolóknak, láthattunk meglepetéseket, fordulatokat, és én azt gondolom, hogy összességében kijelenthető, hogy egy meglepetés győztes is, hiszen a hétvége előtt senki sem számolt komolyan a McLaren esélyeivel, a négy top csapat közül inkább ez az istálló nyújtotta a leggyengébb teljesítményt az elmúlt két futamon, viszont ide hozzánk Hungaroringbe egy nagy és átfogó fejlesztési csomaggal érkeztek, és az abszolút beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Lando Norris már szombaton is a pole pozíciót megszerezte, és utána vasárnap is nagyon jó volt a tempója az autónak. Ez egy sima kettős győzelem is lehetett volna, hogyha Oscar Piastri technikai hiba miatt nem esik ki.
4: Kezdjük ott az elején, ugye ott rögtön a rajtnál volt egy előzés, és Piastri azért reált, az meglepetés volt, nem?
5: Igen, elég furcsán alakult a rajt. A pole pozíciós Norris ugyan megőrizte a vezetést, de a második kanyarban egy kicsit megingott alatta az autó, és csapattársa a harmadik helyről induló Oscar Piastri megelőzte. Azért tudott egyébként ő ilyen előre kerülni, mert a második helyről induló Leclerc pedig beragadt. Ők egy kicsit rosszul konfigurálták a váltót a rajtprocedúrához, tehát a monokói versenyző visszacsúszott az ötödik helyre, és onnantól a McLarennek diktálták a tempót, viszont nem tudtak annyira elszakadni a mezőnytől, mint amennyi az autó teljesítményében volt, mert Piastri nem diktált annyira jó tempót, mint Norris, tehát tulajdonképpen sok-sok körön át azt láthattuk, hogy a brit címvédő tapossa a csapattársa sarkát, és a McLaren irányító pultjánál pedig főtt a fejük a vezetőknek, hogy most hogy oldják meg ezt a helyzetet, hiszen nyílt csapatutasítást nem akartak alkalmazni, de egyértelmű volt, hogy a hátrébb haladó McLarenes a gyorsabb versenyző.
4: Persze az élet ezt, ahogy szokták mondani, megoldotta, mert Piastri kiesett. Szerinted az, hogy leállt az autó alatt, abban közrejátszhatott az, hogy volt előtte az a koccanása?
5: Igen, egyébként a helycsere már korábban megtörtént közöttük, mert a McLaren a második kiállásoknál eltérő stratégiát alkalmazott. Piastrit korábban hívták be, Norris pedig elnyújtotta az etapját, és a tempójának köszönhetően elétért vissza. De egyébként ebbe abban az is szerepet játszott, amit te is említettél, hogy Piastri koccant egy lekörözöttel. Itt kicsit kaotikus volt a helyzet a kék zászlókkal a lekörözéseknél, mert az elektronikus rendszer nem működött, és a versenymérnökök nem tudták időbe jelezni a lekörözendő versenyzőknek, hogy mögöttük gyorsabb pilóta érkezik. Minden esetre koccant Piastri és Sainz, szerintem az autója nem abban sérült meg, lehet, hogy a rázóköveket túl keményen használta, minden esetre váltóhiba miatt a második helyről fel kellett adnia a futamon.
4: Említetted, hogy nem működött a rendszer, ez minek tulajdonítható?
5: Hát időről időre ez előfordul. Ugye olyat is láttunk már idén, hogy véletlenül megjelent egy olyan felirat, hogy mondjuk a biztonsági autó most fogja elhagyni a pályát, és igazából nem is ez volt a helyzet. néha ilyen elektronikus gigszerek vagy ilyen hibák előfordulnak az F1-ben is, és úgy tűnik, hogy ezeket viszonylag nehezen kezelik a csapatok, akik úgymond már elkényelmesedtek, minden információ rendelkezésükre áll.
4: Azért ezek a hátrasorolások, ezek gondolom befolyásolták a verseny végét.
5: Igen, ugye Kimi Antonelli a Mercedes-szel végül a harmadik helyen végzett Norris és Verstappen mögött, viszont őt is hátrasorolták az időmérőn egy sárga zászlós kihágás miatt. Nyilvánvalóan érdekes lett volna megnézni azt is, hogy ő milyen tempót tud diktálni, hogyha előrébről indul, mint ahogy Hamilton is a Ferrarival szintén rajtbüntetést kapott, az ő versenyét is azért ez meghatározta, de hát ezek néha előfordulnak, és a pilótáknak jobban kell figyelnünk szombaton is.
4: Megtört azért egy átok itt a magyar versenyen, hiszen 2020 óta senki nem nyert pole pozícióból. Most igaz, hogy nem rajtcélgyőzelem lett, de most tudott nyerni Norris.
5: Valóban ez egy érdekes statisztika, főleg egy olyan pályán, amiről azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz előzni rajta, és gyakorlatilag a pole pozíció az fél győzelemmel ér föl. De hát nyilvánvalóan most az elmúlt évek is mutatták, hogy nem feltétlenül ez a helyzet. Norrisnak is nagyon meg kellett dolgoznia ezért a győzelemért, de azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott, már a pályán megszerezte az első helyet, és onnantól Piastri nem is tudott rá nagy nyomást gyakorolni.
4: Azt nem néztem meg a statisztikában, hogy mikor volt ilyen utoljára, akár Budapesten, akár bárhol, hogy négy különböző istálló volt az első négy helyen.
5: Hát idén nem ez a jellemző, és tényleg érdekes, hogy ahogy indult ez az idény a Mercedesnek a nyomasztó dominanciájával, gyakorlatilag mindenki elkönyvelte, hogy hát itt csak Antonelli vagy Russell nyerhet, sőt egy idő után már szinte csak Antonelli, hiszen Russell nincs olyan jó formában, és szinte keresztet vetettünk a bajnoki izgalmakra, de most azért ott tartunk, hogy 11 futam után elmondhatjuk, hogy három különböző csapat is győzelmet ünnepelhetett már, a fejlesztési csomagok tulajdonképpen mindenkinél jól működnek, és versenyről versenyre változhat az erős sorrend attól függően, hogy ki milyen újdonságokkal jelentkezik, ki mennyire tudja ezeket kiismerni, optimalizálni, de az tényleg biztató, hogy a Mercedes és a Ferrari után most már a McLarennek is volt egy ilyen erős hétvégéje.
4: Persze azért Antonelli maga biztosan vezet, most jön ugye a nyári szünet, az tényleg igaz, hogy a versenyzők úgy érkeztek nagy bőröndökkel, hogy innen már mennek is egyből nyaralni?
5: Hát lehet, hogy van ilyen, de azért Monakó sincs olyan messze, tulajdonképpen a félmezőny Monakóban lakik adózási okok miatt, úgyhogy magángéppel elég gyorsan haza tudnak menni, de lehet, hogy olyan versenyző is akad a mezőnyben, igen, aki innen rögtön a tengerpart felé veszi az irányt.
4: Hallottunk arról, hogy nagyon-nagyon tetszett az ideérkezőknek az új pálya, a kiszolgáló helyiségek, de mit tapasztaltál?
5: Igen, én is ezt tapasztaltam, nem csak a rajongóknak, akik egyébként rekordszámban vettek részt ezen a hétvégén, hanem itt a garázs mögötti területen, a paddockban a VIP vendégeknek is nagyon tetszik az új főépület és a kiszolgáló létesítmények. Ugye tavaly már átadták vagy felavatták ezt a nagy épületet, de idén még be kellett fejezni, most már minden funkcióját betölti, és tényleg büszkén mondhatjuk, hogy a Hungaroring egy abszolút európai és minden igényt kielégítő versenypálya lett fantasztikus infrastruktúrával.
4: Köszönjük szépen, Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakújságíróját hallottuk, tehát a mai nagydíjról, amelyet Lando Norris nyert meg. Második helyen Verstappen, harmadik helyen pedig Antonelli végzett, és akkor térjünk vissza a labdarúgásra, hiszen hamarosan vége a szünetnek a Paks-Ferencváros mérkőzésen. Hát egy goldus találkozó, és én azt gondolom, hogy nehéz lenne megjósolni, hogy melyik csapat fog nyerni. Két-két gól, különböző szituációk után. Laci Vukovics László itt a stúdióban velünk, állandó szakértőnk továbbra is. Te hogyan láttad ezt az első félidőt?
6: Hát soha rosszabb mérkőzést, ahhoz képest, hogy 9 helyen változott a Fradi kezdője, és 6 helyen a paksiaké, nagyon jó első fél időt láttunk, de hát a másik fél időbe fognak jönni azok az emberek, akik alapemberek, gondolok itt a paksiak részéről Bödére, például Hánra, Lenzsére, Windeckerre, vagy akár Gyurkicsra, Balogh Balázsra, ez mind bejöhet, igaz, hogy 5-öt lehet cserélni, tehát 5 fog bejönni. A Fradinál nem sorolom végig, de hát ott 9 helyen változott. Tehát a másik fél idő nagyon érdekes lehet olyan szempontból, hogy az alapcsapatok jobban fognak hasonlítani az igazi kezdőkre mind a két csapat. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk a Paks megelégedne a döntetlennel, de hogy ismerem Bogdár György hozzáállását, nem elégedne meg, bárhogy alakul a mérkőzés, és a Fradi is győzelemre játszik, tehát jó második fél időt várhatunk.
4: Kíváncsi leszek majd a cserékre, én minden esetre a meccs alapján inkább a védekezésben javítanék a Ferencvárosnál, nem tudom, Kornél lesz-e erről szó, Németh Kornélhoz kapcsolunk Paksra.
0: Lesz Balázs, mintha egy orákulum lennél és a jövőt látnád. Mariano Gomez érkezett a pályára, méghozzá Korbu helyére, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Botka kicsúszik a védelem jobb oldalára. Zahori mellé jön be középre Gomez, és oda-oda marad a bal oldalon, és akkor így nagy lépett föl a középpályára, ha jól értelmezem, de Vukovics László majd mindjárt megerősít, vagy megcáfol ebben, de akárhogy is nézem, ez ebbe az irányba mutat, úgyhogy ez a változtatás. Így van, Botka a védelem jobb oldalán, középre jött a változtatás, oda-oda a védelem bal oldalán, így van. Ez az egyetlen egy csere a Ferencváros együttesében, Paksi részről nincs változtatás. Így megyünk tehát tovább a második félidőben. 2-2-ről Böde Dániel egyébként itt van, ha már szóba került, melegített a félidőben, eligazította a labdaszedőket, köztük a saját fiát is, kiintegedett feleségének, a Fradi kézlabdakapusának, Bíró Blankának, Böde Bíró Blankának. Mindenre jutott ideje, energiája, ismerőseit meghívta a két palac vízre a csapat hűtő táskájából, úgyhogy tényleg, tehát a szokásoknak megfelelően, hogy mondjam, központi figura, ebben nincs változás, és most, mintha csak hallaná, hogy róla van szó, felveszi a megkülönböztetőt, és elindul folytatni a bemelegítést, úgyhogy Hánnal, Baloggal egyetemben, Lenzsérrel egyetemben bármelyik pillanatban pályára küldheti őt majd Bognár György, Akolace, Kadu, Lévi, Osvát, Rámákers, Rommens, Szevikján, Zakariasen, Bagi, aztán Dibusz, és talán így most már a teljes igényében mindenkit felsoroltam, ők várják a lehetőséget majd még a Ferencváros együtteséből. Lisztes felé a kiugratás, ez nem jó ez a labda, illetve dicsérjük meg Vast, aki jól helyezkedett és megoldotta, nagy beadása, Jusuf, Kovácsik szedi le a labdát, Vas Gábor jól oldja meg, ott a védelem közepén legtöbbször ráháruló feladatokat, illetve nehézségekkel jól meg tud birkózni. Elindultak egyébként a paksiak mellett a ferencvárosiak is melegíteni. Akolace, Szevikján biztos, hogy ott van. Kadu is melegít, de ez lehet, hogy még csak az első kis csoportos melegítés, és utána jönnek majd a többiek. 2,5 perc telik el a második félidőből. Gomez nyújtja előre a labdát. Jusuf Vas mögötte, és Vas megszerzi. Pető ezúttal oda tudott lépni. Nagy Gruber visszakeveredett eredeti helyére a támadó szekció jobb oldalára. Gruber és Zeke nagy harcban a labdáért. Gruber nyeri a párharcot, aztán Zeke visszaszerzi a labdát, és Bácsikhoz kerül hátra. Nagy csata volt a paksi kispad előterében a labdáért. Botka. Gruber. Nem tudja becsapni Zekét. Szalai. Nagy mellett. Szalai. Jól tartja. És aztán jól teszi tovább a labdát. Zeke. Még ez is jó. Pap. Ez viszont már nem. Lisztes lépett hátra. Botka. Ez megint egy bizonytalan megmozdulás volt Botkától. Jusufról meg lepattan a védő. Még hozzá Győrfi volt az, és megindulhat a Ferencváros. Jusuf kapott utána egy ajándékcsomagot Horváttól. Azért tüntet a hazai publikum egy része, mert hogy amikor Jusuf határozottan odalépett, és lepattant róla Győrfi, azt nem fújta le Karakó játékvezető, amikor viszont kapott egy ajándékcsomagot Jusuf, azt viszont azonnal lefújta a játékvezető. El is végezte a szabadrúgást a Fradi. Gomez a labdával. Zahori. Oda-oda a bal oldalon. Jusuf felé. picit hosszúnak tűnik ez a labda. 5 perc telik el lassan a második félidőből. Az első félidő lendületes helyzetekben és gólokban gazdag játékához képest itt azért ez most jóval visszafogottabb. Egyelőre legalábbis. Szalai és Zohoré párharcát a ferencvárosi védő nyeri. Paksi bedobás jöhet a kispadokkal átellenes oldalról. De most a rendkedvéért jelzem csak, hogy jobbról balra támadnak a paksiak. A felezővonal és az oldalvonal találkozásánál oda-oda kezében a labda. Mindez a kispadokkal átellenes oldalon, tehát a kommentátor állással szemközt lévő oldalról jön a bedobás. Yusuf jól tartotta a labdát, aztán utána elveszíti, majd szabálytalanul szerzi vissza. A ferencvárosi támadó Yusuf egykedvűen passzolja vissza a labdát, hogy el lehessen végezni a szabadrúgást. Zeke paksiak bal oldalán Gruber mellett. Gruberről lepattan a labda, ez így szöglet lesz. A negyedik paksi szöglet jön a meccsen, a második félidőben az első. Középen óriási helyezkedés. Yusufnak is vissza kell jönnie. Két ferencvárosi támadó marad elől. Hát három paksi védő figyel rájuk. Varga rosszul jön ki a kapujából. Zahoré az, aki összeszedi a labdát, és már is nyújtja előre Szabó felé. Szabó nem tudott a labdához férni, Haraszti pedig szintén nem tud a labdához férni. Hosszú volt ez a fordítás, ez a keresztlabda. Botka. Lisztes. Kiharcol egy bedobás saját kispadjának előterében. Lisztes Krisztián, aztán ott hagyja a labdát Botkának. Botka pontatlan megmozdulása részéről. És ez így paksi labdaszerzés lesz. Na Vukovic László, ez egy gyors kérdés. Botka specifikusan mennyi idő kell szerinted, mire egy ilyen rutinos játékos visszaszerezheti a meccs rutinját, az önbizalmát, mert azért nagyon érződik Botka megmozdulásain. Gól ide vagy oda, több pontatlanság vagy több negatív dolog van a számláján, mint pozitív.
6: Játékhiány csak játékkal pótolható. A rutinos játékosoknak hamarabb visszajön, de ha nem játszol, akkor muszáj egy pár meccsnek eltelni. Addig rutinból megold sok minden, de nem pótolható a meccshiány.
0: Kanikovszki szerzett labdát saját 16-os előterében. Pető felborítja Kanikovszkit. Ferencvárosi szabadrúgás jöhet. Botka. Az NB3-ban volt egy-két mérkőzése, amit lejátszott, de azért ez messze van. Nagyon-nagyon messze van attól a szintől, ahol ő korábban futballozott. Sokáig lógott a levegőben, hogy egyáltalán mi is lesz a sorsa. Végül úgy alakult, hogy marad a Ferencvárosnál, mi több ugye most csapatkapitányként vezette ki az együttest. De hát ahogy fogalmazott Vukovic László, meccshiányt csak mérkőzés percekkel értékes mérkőzés percekkel lehet pótolni. 54. perc, veszélyes paksi szabadrúgás. Haraszti a labda mögött, kifordítja a jobb oldalra, lesz belőle jó beadás. Györfi kiharcol egy szögletet méghozzá, ez az 5. paksi szöglet, 5-2 a szöglet arány. Jön a szokásos forgatókönyv. Szabó, illetve Lisztes jönnek előre, tehát ők nincsenek védő feladattal ellátva a szögletnél, az ellenfél szögleténél. Gruber kihúzza a labdát pont Lisztes felé. Lisztes meg is szerzi azt. Lisztes Szabóhoz az indítás. Szabó gyors, de nem eléggé gyors, jött mellette Vécsei. Kanikovszki összeszedi, aztán Szabó állva várja a labdát, ez így lehetőséget teremt a paksi védőknek, hogy visszaérjenek. Kanikovszki már a 16-osnál. Gruber is fölért a támadással, nagy meg belevezeti a labdát az előtt álló védőbe, Petőbe. És a paksi kontra csak nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert egy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc, vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Mit szól mindez Vukovics László?
6: Hát úgy nézett ki, hogy már oda a Paksi kontra, mert rálépett a labdára a félpályánál a Paksi játékos, és valahogy visszaszerezték, rágyorsított Horváth, parádés labdát tett jobbra a Harasztinak, aki jó beadást adott, még óriásit védett Varga Szalai fejesénél, egy 6 méteres fejes középről, de pont visszapattant Szalai elé, aki utána 4 méterről berúgta a kipattanó labdát. Nagyon szép támadás, de mondom, már úgy nézett ki, hogy rálépett a Paksi játékos, és oda az egész Paksi támadás, és abból lett utána a gól.
0: Na hát, általános cserebedék Ferencvárosi részről, méghozzá lejön a pályáról Gruber, illetve lejön a pályáról Szalai, és akkor jönnek az új játékosok. Akolace az egyik, aki érkezett a pályára, és miközben én itt a gól történését könyveltem, azt mondja, hogy gyorsan nézem, hogy ki lesz a másik, aki érkezett. Ugye Akolacét említettem, ahogy megvan a másik játékos, természetesen jelzem azonnal. Az biztos, hogy először a meccsen hátrányban, tehát a Ferencváros együttese. Közben megjelenik a nagy kivetítőn is a Szabó Szilárd Elton Akolace csere. Ezzel sajnos előrébb nem jutottam, mert hogy ezt már ugye említettem. Ezen kívül volt még egy változtatás a Fradi együttesében. És most már megvan az is. Bagi Ádám lesz a másik ferencvárosi játékos, aki pályára lépett, a 19 esztendős játékos szintén a Soroksár együttesében vitézkedett az elmúlt időszakban, miközben Zohori hozza rá a szívrohamot a ferencvárosi szurkolókra 16-oson belül, és Magi szórta is a gólokat, tavasszal volt a BVSC ellen, a Budafok ellen, illetve a bemaradás szempontjából rendkívül fontos Kecskemét elleni mérkőzésen 2 is. Most megint csak fontos feladatok várnak rá. ...58. perc a találkozón. Oda-oda! Gomez! Akolace ugye a jobb oldalra érkezett Gruber helyére. Pagi pedig a bal oldalon, tehát a két szélsőjét kapta le. Borbé Balázs, Haraszti felé közben egy remek indítás, Haraszti és a keresztező Gomezről végül is nem megy ki a labda az alapvonalon túlra, illetve annyiban engedjék meg, hogy változtassak, hogy Bagi most helyet cserél Lisztessel, tehát Lisztes megy ki a szélre, Bagi pedig középen játszik majd. Kanikovszki szépen tartja a labdát, Akolace saját kispadja előterében. Eladja a labdát viszont a Fradi. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között, gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks. Azok után, hogy 0-1 meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere. Óriási gólt lő jobban a Balansóba, 16 méterről, 4-2 tehát, Vukovics László, na mi újság van most?
6: A Pető Milánnak tényleg fantasztikus mérkőzése van, nem merték bántani, úgy tolta meg a labát ütemben, 4 ferencvárosi van körülötte, senki nem mer hozzányúlni, a 16-oson kívülről mindegyik vár a másikra, hogy majd elpöckölje, bejut a 16-oson belőre, ott pláne nem merik bántani, betolja magának tükörszélsőként balról, 14 méterre befelé, és a bal kapufától kijebb 14-15 méterről óriási gólt lő a bal alsó sarokba. Hát szegény Varga Ádámot nem irigylem, nem védett már legalább egy éve, most bekerül a csapatba, kap egy 4-est eddig. Hát nem hálás szerep most úgy, hogy 9 helyen változott a Fradi. Nehéz dolga van most a Ferencvárosnak.
0: Elképesztő dolgok történnek a Paksi stadionban, és még mindig csak egy órája játszanak a csapatok, úgyhogy nézzük a jó oldalát a dolgoknak. Ki tudja, mi lesz még a hátralévő 30 percben. Mit tud lépni, ha tud erre lépni a Ferencváros együttese? Ez is egy nagy kérdés. 4-2 a Paksiovára. Botka megnyújtja Jusuf felé. Ez az indítás nem volt jó. Bagi próbálna labdát szerezni. És ugye 3-2-nél jöttek a cserék, de hát mire Bagi vagy éppen Akvalace fölvenné a meccs ritmusát, addigra már 2 gólos hátrányban a Ferencváros együttese. 2 gólos előnyben a Paks gárdája. Csere lesz a paksiaknál majd. Egyelőre egy változtatás. Méghozzá Windecker érkezik majd a pályára. A labda pedig a kardinál Haraszti húppal le a földre. Ezt mutatják a paksiak, hogy meg kellene állni. Most már Petőnél a labda, ő nem áll meg, hanem rádurrantja. Haraszti görcsöt kapott, és Botka érkezik azonnal nagyon sportszerűen segíteni. Windecker pedig jön majd a pályára pillanatokon belül. Kérdés, hogy Harasztinak a helyére vagy sem. 10-es, 22-es. Haraszti jön le, tehát Haraszti Zsolt hagyja el a pályát. Ki lesz a csapatkapitány, ami eddig, vagy aki eddig Haraszti volt. Windecker kapja majd meg a csapatkapitányi karszalagot. Ez az első paksi csere a mérkőzésen. 4-2, tehát a 62. percben járunk. Gyorsan tartsunk egy létszám ellenőrzést, mert hogy van mit összefoglalni a mérkőzésen. Jusuf góljával a 18. percben a Ferencváros szerzett vezetést. Pető egyenlített a 23. percben, aztán nem sokkal később, egészen pontosan a 32. percben Botka labdájából újra a Fradi szerzett vezetést. De a 41. percben még az első félidő végén Szalai góljával egyenlített a Paks együttese. Épp hogy elkezdődött a második félidő, Szalai József megduplázta a góljai számát, 3-2 a Paksnak az 55. percben, az 59. percben pedig Pető Milán 4-2-re alakítja az állást. Botka 16-ról egy lövés, lepattan Vécseiről. Elképesztő dolgok, Botka keveredett lövőhelyzetbe. Minden ferencvárosi mezőnyjátékos a Paksi térfélen volt. Windecker ezt használja ki, és indítja Petőt. Pont Botka helyén, Akolácénak kell visszalépnie. Botka csak most érkezik. Pető átfordítja a labdát túloldalra Györfihez. Györfi a 16-oson belül, Györfi középre, ebből is szöglet lesz. 63 perc telik el a meccsből. 6-2 a szöglet aránya paksiak javára. 4-2 az állás a hazaiak javára. Hát amilyen jól játszik, vagy játszott, remélhetőleg a jelen idő és a jövő idő is indokolt lesz, reméljük majd játszik is. A Fradi a nemzetközi meccseken az alapcsapatával, ezzel a felforgatott együttessel egyelőre egy sok gólos mérkőzésen vereségre áll Borbély Balázs társasága. Akolácze és Lisztes maradnak elől a szögletnél. Szalai ott húzza, vonja ellenfelét. Ferencvárosi szabadrúgás. Varga nem tudja gyorsan előre vágni, pedig ez lett volna a terv, hogy Akolácét vagy Lisztest megjátszani a két szénén, hát ha ők meg tudják futni a védőjüket. Oda-oda. Nagy. Botka. Kanikovszki. Bagi felé a kiugratás. Vas utolsó pillanatban gyönyörűen 20 méterre a saját kapujától. Nagy mentés volt. Zeke saját kispadja előterében. Botka lekapcsolja a Zeke labdáját. Pető Horváth borítja fel Botkát. Ferencvárosi szabadrúgás gyorsan elvégzik. és majdnem azt mondom, hogy ez zöld-fehérek, de a Fradi aranymezben játszik a mai napon, úgyhogy ez a megállapítás a mai napra csak elméletben, vagy a címert nézve igaz. Mindekker lerántása után ferencvárosi szabadrúgás, Lisztes került a földre. 65. perc már az összecsapáson. Mindenki, aki ér és mozog, jön előre. Egyetlen játékos nagy maradt hátul. Az összes többi ferencvárosi mezőny játékos elől. Varga Ádám is a kezdőkörig jön előre a kapuból. A 16-os vonala a les határ. Most jöhet a szabadrúgás. 66. perc. Gomez fejese, Kovácsik! Középre jött a labda. Kovácsiknak nem kellett izgulnia ennél a szituációnál. És már is előre Horváth felé. Horváth és nagy. Horváth lök egyet nagyon. Varga nem jön ki a kapujából. Varga valakivel veszekszik. Horváth kétségbeesésében bedobásra rúgja a labdát. Nyeregben a paksi csapat, én azt érzem, de majd mindjárt Vukovics László megerősít vagy megcáfol, akkor amikor a 66. percben járunk, csak ezt a paksi akciót, vagy ezt a paksi támadást még várjuk meg, a két gólos Szalai térül fordul. Szalai kicsit elhitte, hogy a Babis hús, három emberen már nem tudott átjutni, ferencvárosi bedobás jön majd, Szalai nem marad, kicsit belesérült ebbe az indokolatlan cselsorozatba. Na Vukovics László, az én állításom az az, hogy nyerekben a Paks is meg van zavarodva a Ferencváros.
6: Hát a Fradi valóban egy kicsit össze-vissza játszik, ugye mondtuk, hogy ilyen összeállításban még nem játszott soha, szerintem nem is fog. Itt most korrigálni kéne, és eddig nem jött még Böde Dániel, de most már jönni fog az utolsó 20-25 percre. Hát ő még mindig egy csodafegyvere a Paksnak. Ugye három volt Ferencvárosi, van Vécsei, Haraszti és Böde, akik megfordultak a Fradiba is. Hát Bödét meglátjuk, hát láttuk a Panathinaikos ellen, láttuk tavaly, és még nélküle már négy gólt rúgott a Paks. A Ferencváros menne előre, de most annyira szedett-vedett csapat benyomását keltik így. Hiába vannak egyénileg jó játékosaik, csapatként ma nem funkcionálnak.
0: Hát Laci, annyira jön Böde Dániel, Szalai a két gól, a Szalai már el is hagyta a pályát, és érkezik a helyére Böde, aki még egy utolsó frissítőt mesz magához. Most már játékban a labda, úgyhogy jelenleg ideiglenesen ember hátrányban a paksi csapat. Jusszuf felé jött egy indítás, oda-oda szedi össze a labdát. Nagy a kezdőkörben Zahorja. Böde valóban a Panathinaikos ellen zseniális gólt szerzett, és hát még a mai napig is én azt hiszem, hogy nem csak Pakson, hanem a Ferencvárosnál is abszolút közönség kedvenc. Akolace, Gomez viszont egyelőre nem tud érkezni. Böde Dániel ott áll az oldalvonal mellett, várja a lehetőséget. Most megy ki a labda, most jöhet majd a csere. Karakó mutatja, hogy Böde Dániel tehát a pályán. ...529. alkalommal Böde Dániel. 21-es, 88-as, Böde! Böde, Botka! Miközben Böde jön, Botka is elhagyja a pályát, és Rommens érkezik a helyére. Na ez mit jelent a gyakorlatban Vukovics László, mert ez hadrendbeli változást is alig, hanem magával hoz, hiszen Botka egy védő, Rommens meg támadóbb szellemű játékos. Már mindjárt egy kicsit várunk, hogy hogyan alakulhat át a történet, és akkor utána Laci is könnyebben tud rá reagálni. Ez biztos, hogy első labda érintéséből Rommens kapta a bedobás után a labdát. Egy baloldali beadás, Jusszuf lekészíteni lövésre, lepattan a blokkról. Mindekker, Akolace és Zeke nagy harcban. Akolace nagyon gyors, Zeke fölborítja Akolacét, aztán utána visszarántja Akolacét. Na Vukovics László, mit jelent a Rommens Botka csere, hogy alakulhat át a Fradi?
6: Rommens a középpályára jön, a Fradinál elég most egy védővel kevesebb, mert Böde marad egyedül elől a paksiaknál, és őt egy az egybe próbálják majd semlegesíteni. Nem egy veszélytelen vállalkozás, de a Fradinak nincs más választása, menni kell előre. Behozott egy labdaszerző középpályást, hát ha ott tud az ellenfél térfélén labdát szerezni, és hamar szépíteni, majd egyenlíteni a Fradi, hát nem lehet más céljuk.
0: Biztes két védő között menne, Yusuf Bagihoz, Bagi felé a labda, és Bagiról megy ki a labda. Kirúgással jöhet majd a Paks. Kovácsik tapsoltatja meg a közönséget, meg egy kicsit saját magát is. 20 perc van hátra a rendes játékidőből, 20 és fél, plusz a hosszabbítás. 4-2-re vezet a Paks a szezonnyitó hazai mérkőzésen a Ferencváros ellen. Kovácsik. Régi idők fociára emlékeztető hagyományos kirúgás. Ritkán látni manapság már ilyet. Zohar részette össze a lecsorgó labdát. Szabad rúgás helyett bedobás, azt mutatja Karakó, de a labda a Ferencvárosé, az biztos. Oda-oda kezében a labda. Egészen a felezővonal és az oldalvonal találkozásáig előre megy oda-oda. Nem nagyon van társa, ki ezt tehetné. Bagi. Yusufhoz csúsztatná, csak éppen Yusuf és visszalépett. Böde. Ő meg Petőt találja meg. Négy ferencvárosi védő. Két paksi támadóval, aztán bekapcsolódik Györfi. Györfi a 16-oson belül a ballábas lövése. Lepattan Böde és Gomez nagy csatában. Böde kapura fordul fölé. Böde elnézést kér a bal oldalon felfutó Zekétől. Megpróbálta. Egyébként Nagy Olivér az, aki eredeti helyére visszacsúszik a védelem jobb oldalára, ha esetleg kell védekezni. Varga végezte el a kirúgást, de valami történt, amit mutat neki Karakó, ami miatt meg kell ismételnie. Varga is előre vágta, Yusuf most teszi hátra a labdát, ami még mindig csak a felező vonalnál jár. Bagi passzolja hátra, és akkor Varga gyorsan összeszedi. És ezúttal nem hosszan előre vágott labda lesz, de mégiscsak. Varga, Bagi felé, Mindeker mellett tovább csúsztatja. Yusuf. Csetlik botlik, de tovább teszi a labdát Nagyhoz. Akolace. A paksiak jobb, a paksi védelem bal oldalán, a ferencvárosiak jobb oldalán épül a támadás. Oda-oda. Romance. 30 méter a kaputól az egyik ferencvárosi, talán Bagi nem maradt a 16-oson belül. Bagi most tápászkodik fel. Nagy, minden paksi Böde kivételével visszahúzódik saját 16-osának környékére. Böde a kezdőkörben Zohréval és Gomezzel. Oda-oda. Nagy tisztán, de egyelőre nem kapja a labdát. Gomez kapja a labdát a kezdőkörben. Mindenki a kérés mozog Varga kapus kivételével, a Fradi hálóire kivételével a paksi térfélen. Hol lesz rés ezen a pajzson? Ha lesz egyáltalán rés ezen a pajzson. Nagy, pontatlan labdakezelés. Nagy kér elnézést. Kanikovszki kapta meg a csapatkapitányi karszalagot egyébként. Ő biztatja az övéit, hogy gyerünk, csináljátok tovább. Böde és Gomez nagy harcban. Ezúttal Böde elveszíti ezt a párbajt. Yusuf, ő meg szabálytalankodik Vassal szemben. Szabadrúgás. A labda a paksé lesz. Kovácsik sehova sem siet. De hát hova is sietne? Kettő gólos előnynél. Ami a folytatást illeti majd, ugye a Ferencvárosra csütörtökön este 8:30-tól a Twente elleni visszavágó vár. Előnyből, 2-1-es előnyből indul a Fradi. Aztán jön majd a Vasas elleni mérkőzés, miközben Balog, miközben Hán érkeznek majd a Paksba. És aztán utána ugye a Győr elleni hazai bajnoki mérkőzését halasztja a Fradi, mert hogy jön egy hírverő mérkőzés, egy barátságos találkozó a Real Madrid ellenében. Ez tehát a budapesti zöldfehérek programja. A Paks utazik majd a Panathinaikoshoz, ezt követően aztán utazik Zalaegerszegre, és legközelebb majd augusztus elején Kispestet látja vendégül hazai pályán Bognár György csapata. Mindenre volt idő, vagy mindenről volt idő beszélni, hiszen a paksiak tartják a labdát saját térfelükön. A 75. percbe léptünk már. Adja magát szerintem a kérdés Vukovics Lászlóhoz, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet feltörni ezt a nagyon-nagyon szervezetten védekező paksi védelmet, hol lehetne megbontani Bognár György csapatát?
6: A Fradiban vannak olyan játékosok, akik egyénileg tudnak olyat csinálni, hogy megvillanak, gondolok itt Akoládzére, Jusufra, akár Lisztesre, vagy egy pontrugásból bármikor lehet gólt szerezni, de azt minél hamarabb meg el kéne érni a Ferencvárosnak, hogy meccsbe kerüljön, mert ha kap egy ötödik gólt, avval végleg lezáródik a mérkőzés. A mai meccsben nincs benne, hogy csapatként tudna a Fradi fordítani, csak az egyéniségekbe bízhatnak.
0: Horváth helyére elnézést, Balog érkezik a pályára, illetve elhagyja a pályát Pető, az ő helyén pedig Hán a folytatásban. Balog és Hán, tehát a két új ember. Pető óriásit játszott Szalaival egyetemben, jogosan pályázik a mérkőzés legjobb játékos a címre. Pető is most került vissza Paksra, hiszen az előző idényt a Diós Győrnél töltötte kölcsönben. A bemutatkozás nem tűnik rossznak, sőt, Akolace, Kanikovszki most már, Kanikovszki Akolace helyére, Jusuf próbál zavart kelteni, Vécsei nagyon rutinosan, nagyon higgadtan, Gomez, Romance, Mindekker, mindenki fejjel, aztán újra Gomez. Karakó kioszt egy sárgalapot Mindekkernek a Bagival szemben elkövetett szabálytalansága miatt. Ferencvárosiak azon méltatlankodnak, hogy ők inkább megindultak volna, a labda ugye náluk volt. Nagy a jobb oldalon. Rommens a kezdőkörben. Gomez a felező vonal és az oldalvonal találkozásánál Bagi felé. Vécsei. Előre bikázott labda, ami kimegy. Az egyik ferencvárosi stáb tagadja vissza. Gomez végezte el gyorsan a bedobást. A labdabirtoklási tekintetben, vagy a labdabirtoklás nézve hatalmas fölényben a Fradi. Ellenben a második félidőben 7 próbálkozás Paksi részről, ebből 3 kaput is talál. A Fradinál mindösszesen 1, azaz 1 próbálkozás fordulás óta. Nagyon-nagyon kevés ez. Jusuf, Kanikovszki, 13 perc maradt hátra a rendes játékidőből. Szerintem a kis csoda az nagyon-nagyon kevés, vagy enyhe kifejezés. A nagy csoda meg egyelőre nincs a láthatáron, ami segíthetne a vendégeken. A Paks pedig egy újabb sokgólos klasszikus mérkőzést nyerhet meg hazai pályán, és meg lehet a két csapat egymás elleni történetét vizsgálva a 10. hazai győzelem 2024-ben, októberében tudott legutóbb nyerni a Paks hazai pályán. Osváth, Böde, illetve Tóth Barna szerezték akkor a találatokat. Mennyit változott azóta az élet? Másna mondjak, Száldánya, Makrekis, Gártemman, Maiga, Szalai Gábor, Kadi volt a Fradi gólszerzője, Csivics, Varga Barnabás, Traoré, Ramirez, hát gyakorlatilag hírmondónak maradtak egy-ketten az akkori csapatból a Ferencvárosnál. Lisztes, 79. perc a bal oldalon. Visszafelé, oda-oda. Nagyon-nagyon kézilabdában azt mondanánk, hogy passzív a Ferencváros játéka, de fociban inkább azt mondom, hogy ötlettelen. Lukovics László majd ugye azt mondta, hogy vannak egyéniségek, akik el tudják dönteni, de ő neki kellene labdát kapni. Egyelőre viszont nem látszik, hogy kitől jönnének ezek a labdák. Na most ott volt! Kanikovszki a 16-oson belül megfordul, középre teszi, és Jusuf előtt egy óriási zicser a 79. percben. Viszont ezt mellé, a kapu jobb oldala mellé helyezi Jusuf. Ez volt az első olyan labdája a Fradinak, amivel visszajöhetett volna a meccsbe. Na most viszont, mivel Kovácsik még csak most teszi le a labdát, Bukovics László tud reagálni erre a helyzetre, meg az iménti felvetésre, hogy passzívnak tűnik a Fradi játéka, és ahhoz, hogy jöjjenek az egyéni villanások, labdát is kellene kapni, de kitől, vagy kinek kellene ezeket a labdákat kiosztani?
6: Na most Kanikovszki egy nagyot villant, gyönyörűen vette vissza a labdát a jobb szélen, és ballal egyből az első védő fölött remekül tálalt Jusufhoz, aki óriási helyzetben 6 méterről a levegőből mellé fölé lőtte a labdát, utána mérgébe belerugott a kapufába. Hát ez egy nagy szépítési lehetőség volt, ebben újra képbe kerülhetett volna a Fradi.
0: Tisztes indult volna a kezdőkörben, bekerült a Paksi ollóba, és a földre került, mehetett viszont tovább a játék. Rommens eladja a labdát a Ferencváros, Balog. Ő pedig üres területről, üres területre a jobb oldalra passzolta ki. Böde és Zohorén a csatában. A Fradi védője nyeri ezt a csatát, és aztán Zohorén megindul, meglepődik, hogy már a Paksi térfélen van. Vissza is veszi a labdát, az nem az ő műfaja. Rommens

0: kapott. Leandro, a Ferencváros másodedzője. Kap egy sárga lapot Karakútól. Gomez kényelmesen vár, és íveli fel Jusufhoz a labdát. Ez így nem jó. Pap. Böde és Zohori. Pap kapott közben egyet Rommenstől. Minden egyes ilyen szituáció a paksiak malmára hajtja a vizet. Ez teljesen egyértelmű. És Pap továbbra is lenne a földön. Jusuf most húzza föl. Két szerencsétlen gól ugye a Panathinaikos ellen, amit kapott a paksi csapat. Önbizalmat viszont biztos, hogy tudnak most ebből a mai négy rúgott gólból meríteni, és ez egyre közelebb ahhoz, hogy ez egy szezonnyitó győzelem legyen. Óriási durranás lenne, ha Görögországban tudna fordítani Bognár György együttese. Varga. Jusuf felé az előre vágott labda, Vas. Remekül fejelte el a labdát. Biztes, Bagi felé, ez pontatlan. Vécsei. Böde irányába. Bödére nagyon figyelnek a ferencvárosi védők, most éppen Zohori volt az, aki megint csak elválasztotta Bödét a labdától, a paksi letámadás pedig azt eredményezi, hogy Rommens alig tudja kiemelni a labdát saját 16-osa előteréből. Sőt, csak ellenfélhez tudja tenni a labdát. Mindekker. Megint lent egy paksi a földön. Hazai szabadrúgás. Nem mondom, hogy óriási bravúr, mert azért, amikor a tavalyi bronzérmes játszik a tavalyi ezüstérmessel, vagy az előző szezon bronzérmese az előző szezon ezüstérmesével, akkor bármelyik csapat is nyer, nem lehet azt mondani, hogy óriási bravúr, de olyan tekintetben mégis, hogy kétszer volt hátrányban a Paks, és nem azt, hogy nem tört meg Bognár György csapata, hanem óriásit fordított, mi több kettő góllal vezet, és abszolút uralja 7-es perccel a rendes játékidő vége előtt a mérkőzést. Nagy! Laci, Vukovics László, látsz-e még fordulatot ebben a meccsben?
1: A foci bármikor tartogathat meglepetést, igazán a meccsben nincs benne az, hogy most a Fradi rúg 2 vagy 3 gólt, inkább az van benne, hogy Böde, mint ahogy mindig szokott, mert nála mindig van valami, hogy egyszer még valamit csinál, az sokkal jobban benne van a találkozóban. Hát itt az a tanulság, hogy egyszerre 9 embert, értem Borbé Balázs, a prioritása a nemzetközi kupa, meg a Twente ellen mindenképp tovább kell jutni, de hát az 4 nap múlva van. Egy picit lehet, hogy többet játszhatta volna az alapcsapat játékosai, de hát ez az ő dolguk. Ezzel a bajnokság nem fog elmenni, mert 33 meccsből áll, ez az első forduló, de mindenképp nem jó kezdés, ha vereséggel kezd egy csapat.
0: A tavalyi bajnoksága már elment a Fradinak ezzel, hogy ugye Robi Kim folyamatosan arra panaszkodott, hogy nem tudja az alapcsapatát játszatni, ugye a magyar szabály vagy a magyar ajánlás köznyelben magyar szabályként honosodott meg miatt, és ugye és most az általános csereberék ennek is szóltak. Izgalmas és érdekes idény előtt állunk, kiindulva ebből a mai mérkőzésből, de hát még ennek sincs vége. 5,5 perc a hátralévő idő. A kezdőkörből végzett el egy szabadrúgást a Ferencváros. Nagy Kanikovszkihoz. Kanikovszki középen belöbböli a 16-oson belülre. Biztos lefejeli Bagi felé. Lisztes lemarad a földön, aztán most tápászkodik csak föl Lisztes Krisztián. Böde ezúttal megtartja a labdát. Balog, két rutinos paksi. Balog várná Zekét a bal oldalon. Ha nem is menetrend szerint, de Zeke megérkezett, vagy úgy menetrend szerint, mint hogy a MÁV közlekedik kis késéssel, de megjött Zeke. Kanikovszki. Lisztes. Jusuf. Kilométeres lesen, az asszisztens egyelőre még nem emeli a zászlaját. Jusuf a földre kerül a 16-oson belül, de már lesen volt. Hamar kell gyógyulnia Jusufnak, hogyha érdemben a csapatát nem szeretné hátráltatni, ez meg is történik ebben a pillanatban. Van még hátra 4,5 perc a rendes játékidőből. Jó pár csere, gólok, Szóval egy 3-4, de az is lehet, hogy 5 perc is lesz a hosszabb.

0: Bítás. Akárhogy is tűröm, csavarom, 10 percnél több, biztos, hogy nincs hátra a meccsből. 2 gólos előnyben a Paks a Ferencváros ellen. Érdekes eredmények az első fordulóban, hiszen ugye a nyitómérkőzésen az Újpest hiába vezetett, nem tudott nyerni Nyíregyházán. A Kisvárda 1-1-et játszott a Kispesttel. A Vasas ember hátrányból mentett pontot a címvédő Győr ellen. A Puskás az első félidőben lerendezte a szintén nemzetközi szereplő Debrecen elleni csatát. Most a Paks 4-2-re vezet a Fradi ellen, szóval ember legyen a talpán, aki itt az első fordulóban eltalálta az eredményeket, hogyha próbálkozott ilyennel. Az biztos, hogy Paksi szabadrúgás jön. Az idő a hazaiaknak dolgozik. Balog. Minden mezőnyjátékos a vendégek tér felén. Balog tehát a labda mögött. Jön az ívelés. Hán elől sikerül elfejelni a labdát. Vécsei egyből vissza, de most lép vissza Lesről. Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Jusuf. Vécsei borítja fel. Mehet tovább a játék. És aztán utána ferencvárosi szabadrúgás. 3 perc a rendes játékidőből. Karakó kap kritikát a nézőtérről, miszerint Jusuf a kedvenc játékosa. Zahori. Tanástalan. Csak a felező vonalán lévő Kanikovszki tudja megjátszani. Rommens hátrafelé. Ugye ő még Pascal Janssen regnálása alatt érkezett a Fradihoz. Hát annyi, vagy azóta is mennyi víz lefolyt már a Dunán. Hol van már Pascal Janssen? Akolace. Zekét hozza nehéz helyzetbe, de Zeke tartja a labdát és ki löbböli bedobásra. 88. perc. Nagy. Bogi. Rommens. Hán kerül mellette a földre. Mehet tovább a játék. Hán gyorsan gyógyul. Rommens. Bogi. Vécsei mellett. Jusuf. 5 védővel, 6 védővel a Paksiak. Nem marad Bagi a földön. Lisztes, nem jön be a csel Györfi mellett. Na, bocsánat. Óriási tapsot kapott Györfi, mint ahogy Böde is, aki most megtartja a labdát. Ez már a 89. perc. Windecker, Zeke. Zeke indul meg, és kiharcol egy szögletet. Nagyról megy ki a labda. Egyelőre nem is látszódik, hogy ki lesz az a Paksi játékos, aki középre akarja ívelni a labdát. Talán Balogh Balázs lesz az. Igen, ő lesz az, aki körülbelül olyan sebességgel, mint hogy a kollégánk a stúdióból indult volna el. Szóval olyan sebességgel érkezik elvégezni a szögletet. Ez már a 90. perc a mérkőzésen. Balogh tehát a labda mögött. Megint a szokásos forgatókönyv, 2 ferencvárosi gyorsjátékos elől marad. Eddig ez a meccsen egyszer sem jött be. Györfi átkerül a labda a jobb oldalra, Györfi lövése után. A Paksi labdaszedők sem segítenek Vargán most, hanem magára hagyják. Most hozhatja a játékba a labdát a Fradi kapusa. Van még hátra 15 másodperc rendes játékidőből, plusz valamennyi hosszabbítás. De mennyi lesz a ráadás? Kanikovszki. Jusuf felé. Nem jó a lekészítés. Nincs szabadrúgás. 4 perc a ráadás.
1: 4 perc a ráadás. Ez mutatja a tartalék játékvezető. Na kérem szépen,
0: Rommens. Mit lehet beleszuszakolni ebbe a 4 percbe? A Paksiak szívük szerint semmit nem tennének már bele. Hanem inkább fújja le Karakó. A Fradi minimum egy, de inkább 2 gólt rámolna bele, ha lenne egyáltalán helyzete. Egyik állítás sem áll közel a valósághoz. A paksiak óhaja, hogy fújják le a meccset, még nem valósulhat meg. A Fradi óhaja meg, hogy legyen helyzet, azt ki kellene kaparni azt a gesztenyét. Vagy alakítani. Nagy, nem tudja kihez tenni. Kanikovszki. Kanikovszki tovább. Lisztes, Rommenshez. Oda-oda. 25 méterre Jusuf. A 16-os vonalánál nem jön be a Csel Szekszárdi mellett. Szekszárdi kipasszolja a labdát bedobásra. 1 perc eltelt a jelzett 4 percből, ami a hosszabbítást illeti. Egy nagy ferencvárosi bedobás jön a 16-oson belülre. Jusuf tovább csúsztatja balogról, kipattan a labda. Böde! Böde! Megtartja, és akkor ezzel, ha akar, meg tud indulni a Paks. Annyira nem sietik el a dolgot a hazaiak. Balog. Mindekker a felező vonalnál. Vele szemben Kanikovszki, Vécseihez hátra. Balogot megelőzi Gomez. Akolace szerintem egyszer sem tudott rágyorsítani úgy igazán. Bagi lemarad a földön, miután összerúgott a paksiak játékosával. Közben Böde a 16-oson belül. Böde, Böde még mindig átámozza magát a második ferencvárosin, és a jobb alsót vette célba. Gyengécske lövés, de vastapsot kap érte. Jusuf, Varga vágja előre a labdát Jusuf felé. Jusuf hát is veszi. 93. perc már a meccsen. Bagi oda-oda kerül a földre Györfi mellett. Aztán Bagi is a földre kerül. Szabadrúgáshoz jut a Ferencváros együttese. Györfi kap egy sárga lapot. A jelzett hosszabbításból, bocsánat, én az imént, hogyha 94-et mondtam, 93-at szerettem volna. Most kezdődött a 93-dik, annak a közepén járunk. Így lesz helyes a mondat, remélem, hogy nem 94-et mondtam. 92-35-nél áll, illetve áll, forog az óra, pörög az óra. De hát másfél percnél így sincs több a jelzett hosszabbításból. Mindenki Varga Ádám kivételével a Paksi 16-os vonalán. Az a les határ. Balogh Balázst előre rendelik a paksiak. Nagy megy le vissza a ferencvárosi nagy. Nem lehet még elvégezni a szabadrúgást. Karakú még mindig rendezkedik. 94. perc a mérkőzésen. Ferencvárosi szabadrúgás. Jön az ívelés, nincs fejes, mármint ferencvárosi fejes. Helyette lesz paksi szabadrúgás kifelé, és ezzel alig, hanem el is dől a mérkőzés sorsa. Kezdődhet a paksi örömünnep, így este 10 óra magasságában, hiszen zeng-zung a szép volt fiúk a lelátóról. Hátrányból fordítva meg tudja nyerni a Fradi elleni mérkőzését Bognár György csapata. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszúra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2. Ferencvárosi Zicserrel, Kovacsevic Zicserével indult a találkozó. A második percben viszont ez az óriási helyzet kimaradt. Kovacsevic meg is sérült, ezt követően Jusuf érkezett a helyére, aki viszont a 18. percben már nem puskázta el az Zicserét, lerázta a védőjét, és 15 méterről előnyhez juttatta a Ferencvárost. Sokáig nem vezetett a Fradi, ugyanis a 24. percben a végig hibátlanul és nagyon agilisen futballozó Pető Milán egy kavarodás után egyenlített. A 32. percben jött az újabb gól, méghozzá a Ferencváros csapatkapitánya, a hosszú idő után mérkőzést, első csapatban mérkőzést játszó Botka fejesével lett 1-2 az állás, Gruber beadását követően. Kovácsik rosszul mozdult ki a kapujából, Gruber, Botka ezt használta ki, és ezzel vezetett a Fradi. De megint csak nem sokáig, hiszen a 41. percben Pető és Botka csatázott, ezt a harcot Pető nyerte meg, majd a lecsorgó labdát Haraszti passzolt a Szalaihoz, aki Zicserben alábökött a labdának, és az első félidő végén a 41. percben 2-2-re alakította az eredményt. Szalai József Pető Milához hasonlóan extrát játszott a mérkőzésen, hiszen az 55. percben előbb a fejesét hatalmas bravúrral még védte Varga Ádám, az ismétlés közelül, viszont Szalai már nem rontott el, és ezzel 3-2-re vezetett a Paks együttese. Az íra a pontot pedig Pető Milán tette fel az 59. percben, amikor jobban egy szép szólót követően a Balassóba lőtt 16 méterről. A nemzetközi kupa induló csapatok csatáját tehát a Paks 4-2-re nyerte a Ferencváros ellen. Én Mátyus Attila hangmérnök kollégám nevében búcsúzom a helyszínről a végeredménnyel, további értékelés, elemzés a budapesti stúdióból.
2: Németh Kornélnak köszönjük szépen, 21 óra 57 percre, tehát eldőlt az is, hogy a Ferencváros 4-2-re kikapott Pakson. Hát az első félidő után Laci azt mondtad, hogy ez egy izgalmas mérkőzés, a második félidőben kíváncsi leszel, mi történik. Hát azért őszinte leszek, nem biztos, hogy erre számítottál.
3: Arra nem számítottam, hogy a Fradi ennyire beragad, és hogy a Paksi gólra számítottam, de arra, hogy a Fradi nem tud válaszolni, arra nem. De csak egy pár adalék az egészről, hogy miért történt ez, hogy a Zohori, ő nem Sissé, vagy a Nagy Olivier nem Makrekis, a Szabó Szilárd meg nem Lenny Joseph. Ezzel arra célzok, hogy a minőséget nem tudod pótolni, és ha egyszerre 9 helyen változtatsz, mi a Fradinál akármilyen erős a keret, mert tényleg nagyon erős a keret, nem bírta el a csapat. A Paks pedig megint bebizonyította a Ferencvárosnak a mumusa, ugye kétszer a kupadöntőbe verte
2: meg. De a Paks sem a legjobb összeállításában volt.
3: Hát a Paks is mondjuk 5 helyen más összeállítás, és a Pakson nem tudnak olyan játékosokhoz nyúlni, mint a Fradi, tehát ez mindenre nem lehet mentség. És Szalai József és Pető Milán nagyon jó meccset játszott, mind a kettő 2-2 gólt szerzett, le a kalappal előttük, és hát nem véletlen, hogy most Bognár György, akinek remek szeme van a futballhoz, többször bizonyította, hogy Tóth Barna helyett most Szalai Józsefhez nyúlt, aki nagyon jó választásnak bizonyul, mert gyártja a gólokat, megtartja a labdákat, nagyon jó szemmel adják kölcsön is a játékosokat a Paksiak, gondolok itt mindkét játékosra, mert Pető Milán is Diózsőrbe volt kölcsön, építik föl őket. Ezek egy remek koncepció, ami Pakson működik. A Fradinak meg ez a 33 meccsből az első meccs volt, nem ezen múlik a bajnokság, csak kellemetlen így kezdeni a szezont.
2: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. Véget ért tehát ma 3 mérkőzés, tegnap ugye még a nyitó meccsen az NB1 2026-27-es szezonjában Nyíregyháza Újpest 2-1, a mai napon Vasas Győr 2-2, Debrecen Puskás Akadémia 0-2 és Paks Ferencváros 4-2.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kedves hallgatóink, közeledünk a körkapcsolás végéhez. Most hallgassuk meg, hogy mit olvashatnak majd holnap a Nemzeti Sportban. Következik a napi felelős szerkesztő Szűcs Miklós.
5: A Nemzeti Sport hétfői számában kiemelten foglalkozunk természetesen a Formula 1 vagy a nagydíjával, hiszen a hétvége a Hungaroringen telt nagyon sok rajongó számára. A futamot Lando Norris nyerte, talán nem is volt ez akkora meglepetés az időmérő alapján, de kollégáink amellett, hogy beszámoltak a napi érdekesebb és legfontosabb történésekről, például Jenson Buttonnal is tudtak beszélgetni, aki, mint elmondta, sosem fogja elfelejteni a Hungaroringet. Az ok az nem meglepő, hiszen 2006. augusztus 6-án a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első futam győzelmét, szóval emiatt számára örök emlék a magyar nagydíj. A Forma 1 mellett labdarúgás is ajánlott, hiszen a labdarúgó NB1 ezen a napon, tehát bármint vasárnap indult be leginkább, 3 mérkőzést is rendeztet, mind a 3 tele volt érdekességgel, éppen ezért volt miről írni kollégáimnak, elemzések, értékelések mellett a napi tudósítás is szerepel a holnapi lapszámunkban. Kicsit külföldre tekintve figyeltünk Szoboszlai Dominicre, aki a Liverpool első nyári felkészülési mérkőzésén gólt és gólpasszt is szerzett a Sunderland ellen. Ez is önmagában hírértékű, az pedig különösen, hogy tette mindezt csapatkapitányként, hiszen amikor csereként pályára lépett, akkor átvette a csapatkapitányi karszalladót. Judi Ádám írásával kiderül, hogy ez pontosan mit jelent a továbbiakra nézve. Kamer János egy másik légióssal foglalkozott bővebben, mégpedig Gazdag Dániellel, aki győztes gólt szerzett az MLS-ben szereplő Columbus színeiben. Ezzel a találkozón szerezte idénybeli 3. gólját, és érdekesség, hogy a következő fordulóban a Pinter Dánielt, Luis Suárez-t és természetesen Lionel Messit és a soraiban tudó Inter Miami ellen lép pályára Dazsa Dániel együttese. Futballtól kicsit eltávolodva, két nagyszabású világeseménnyel is kiemelten foglalkozunk még. Elsősként említeném a Vivo világbajnokságot, ahol Battai Sugar világbajnoki bronzérmet szerzett a hongkongi VB-n, kardozónk a tavalyi Európa-bajnoki harmadik hely után most a világbajnoki domodon állhatott fel a harmadik fokra. Erről Kovács Erika készített részletes beszámolót, sőt interjút is készített a friss bronzérmessel, és természetesen a vízilabda világkupa döntőjével is foglalkozunk, hiszen férfi válogatottunk Görögország ellen játszotta a finálét. Sajnos 15-14-re kikaptunk, de a találkozó beszámolója mellett véleményeket is szedtünk össze, hogy ez a továbbiakra nézve mit jelenthet a magyar férfi vízilabda válogatott számára. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
2: Szűcs Miklósnak köszönjük szépen!
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: a föld ne keressetek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: A körkapcsolás utolsó szakaszában asztali tenisszel foglalkozunk.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Film készül a Fennyani csodáról. Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor az 1979-es asztali tenisz világbajnokságon csapatversenyben aranyérmet szerzett, legyőzve a verhetetlennek tartott kínai válogatottat is. A csapat óriási bravúrt hajtott végre. A tornán kétszer is megverte az addig verhetetlennek hitt Kínát. Először a selejtezőben 5-2-re, majd a döntőben 5-1-re. A tervek szerint a 70 perces dokumentumfilmet 2027 elején mutatják be. Ebből az apropóból most hallgassanak meg egy beszélgetést a négyszeres világbajnok Jónyer Istvánnal, aki természetesen nem asztali teniszezőként kezdte.
3: Gyerekkoromban én focistának készültem, csak a végén egy kislabdára váltottam, de még Solymosi Pixinek is szedtem a labdát annó. Tehát onnan datálódik ez az én foci szeretetem, sőt, amikor az aranycsapatot megpillantottam, vagyis tudtam róluk, akkor a gomfoci csapatom az aranycsapat fotóival volt teleragasztva, és mindig nekem kellett nyerni. Hát az aranycsapat volt a legjobb, mondom, akkor én nekem is ezt kötelezően meg kell nyernem.
4: Te is tagja voltál egy aranycsapatnak, amiről majd hamarosan beszélünk, és a foci azt meddig vitted? Játszottál rendesen bajnokságban is?
3: Igen, nem, odáig nem vittem, mert tornatanárom az kosaras volt, minden órán kosaraztam, és inkább akkor áttértem a kosárlabdára, az jobban ment. Foci sem volt rossz, ilyen úgymond ilyen rákosi, mésző, ilyen középpályás lehettem volna, mert cselezni nem nagyon tudtam, mellettem viszont nem ment el senki, és hát elég jó észjárásom volt a fociba, tehát tudtam szervezni a játékot, hát ez átragadt aztán az asztali teniszre is.
4: És a kosárlabda azért ahhoz nem volt meg a magasságot?
3: Ahhoz nem volt meg, sajnos a Jónyer családban apám is 15 centivel, az összes Jónyer mindenki magasabb tőlem, de viszont nagyon gyors voltam, ez volt az én erényem, hogy ahogy labdát jutottam, mindenkit lehagytam, és a két pontosokat simán dobáltam, de aztán jött a pingpong, elindultam egy iskolák közötti bajnokságon, ahol egy hungaró celes ütővel megvertem a igazolt versenyzőket, és akkor elhívtak játszani, csak hát közben ment a kosárlabda is, meg a pingpong is, és egyszer elestem kosárlabdában. Mamám azt mondta, hogy hú, soha többet, mert itt ellöknek, itt bántanak, itt rugdosnak. A pingpongban viszont a másik oldalon áll az ellenfél, ez sokkal könnyebbnek. Úgyhogy aztán a végén az edzőm hatására, aki többször rám szólt, hogy most válasszam, hogy vagy kosár, vagy pingpong. És hát az utóbbi mellett döntöttem.
4: Hát azt láttuk, hogy egy kicsit nagyobb labdával teniszben ott előfordul, hogy néha dobálják az ütőket pingpongban, nem volt ilyen versenyed, amikor valaki elhajtotta az ütőt, és hát, mondjuk majdnem eltalált?
3: Hát olyan volt, de az sikerült nekem eldobni. Egy borzasztó nagy fonákot akartam pörgetni, izzadt a tenyerem, majdnem átdobtam egy sportcsarnokot a fonákkal. Össze is húztam magam, hogy kit verek fejbe vagy nyakon, életveszélyes lett volna, mert egy ütő, ami megy így, úgy, mint a diszkosz szinte, azzal azért egy pár embert le lehetett volna taglózni.
4: Ugye említetted ezt, hogy hungarocelles ütővel nyertél a versenyzők ellen, de hát ez jellemző volt rád a pályafutásod alatt is, hogy akkor még nem voltak ilyen készütők, hanem ti ragasztottátok ezeket?
3: Általában igen. Én sajnos az apám asztalos volt, és én már gyerekkoromban 9 évesen mellette egész nyáron végig dolgoztam, és hát sok mindent ellestem tőle, az enyvezést, a ragasztást, és sőt a nyeleket is magamnak csináltam, ezt egészen, amíg abban nem hagytam. Most már nem ragasztok, mert annyira nem számít, hogy most egy-két point vesztek, de a fogása nekem sose volt jó, egész életemben ragasztottam, reménykedtem, hogy egyszer jó lesz a fogás, de ez nem jött össze.
4: Mindenki így csinálta akkor?
3: Nem. Sokan készütővel játszottak, őket nem zavarta a nyél, én viszont speciálisan pörgettem, meg droppoltam, amikor sikerült, emiatt én úgy éreztem, hogy nekem egy olyan nyelet kell csinálni, ami mindenre jó. Hát mondjuk aztán rájöttem később, hogy 20-30 év után, hogy ez nem jó, nem jön össze, de hát így sikerült.
4: Ennek a nyílnek volt köszönhető az a speciális ütésfajta, amit veled kapcsolatban mindig emlegetnek, ez az úgynevezett kiflipörgetés?
3: Nem, hát ez a sok edzésnek a jövedéke.
4: De hogy jöttél rá, hogy ezt kell?
3: Hát tatán éjfélkor játszottunk, mi mindig lementünk, este mindig 9-től volt edzésünk, olyan 10:30-11-ig, és utána mindig próbáltunk Gergely, Klampár, Takács, én játszani ilyen DC-t, mint ami a teniszben is van, és már nagyon fáradtak voltunk, mert hajnali 17:30-kor már kezdtük kondícióedzésekkel, délelőtt 4:30 edzés délután, utána jött az este, akkor adogattunk sokat, és ami egy kicsit nagyon unalmas volt, és utána játszottunk DC-ket, és egyszer éjfélkor játszottam, nem tudom, a Klampára vagy a Gergelye, és egy ütést annyira kiment, hogy így szinte majdnem hasalva, vigyázva belepörgette majdnem a földről, és akkor megkerült a hálót, és az asztalon már csúszott a labda, tehát vissza üthetetlen volt, és nekiestem a bordás falnak, és akkor elkezdtem gondolkodni, hoppá, hát ez védhetetlen, akkor ilyet kell gyakorolni. Onnantól kezdve mindannyian elkezdtük ezt gyakorolni, és szinte a társaim is ugyanolyan jól csinálták, mint én, csak azért nevezték el rólam, mert igazából én jöttem rá először.
4: De hát azért, amikor úgy döntöttél, hogy elkezdesz pingpongozni, illetve a tatai edzőtáborig, azért eltelt egy kis idő, ott töretlen volt a fejlődésed?
3: Igen, végül is borzasztó gyorsan, arról csak annyit, hogy amikor meghívtak egy klubba, hogy igazoljak le, hát akkor az ottani versenyzők 18-19 forra megvertek, de jött a nyári szünet. És akkor az edzőmtől egy asztalt kölcsönkértem, hogy hagyj vigyem el, hogy próbálkozzak itt ezzel a játékkal. És volt egy nagyon jó barátom, aki szintén a klubba játszott, ő a mamámékkal nagyon jó kapcsolatban volt, és lementem hozzá, és 3 hónapig reggel 8-tól este 8-ig játszottunk. Az elején ő is adott 16 fort, de a végén úgy sikerült, hogy mire visszamentünk, már én adtam neki 5 fort. És a csapatban egyik legjobb lettem, és hát onnantól kezdve borzasztó gyorsan fejlődtem tovább, úgyhogy 4-től, vagy 6-tól 8-ig edzettem a DVTK-ban, 8-tól 10-ig leszaladtam egy másik egyesületbe, és utána pedig orvédésig fociztunk éjfélig, ami adott jó kondíciót. És akkor igazából 2 év múlva, tehát 2 év játék után már ifjúsági Európa-bajnokságon 3. lettem, majd rá egy évre a Bercik Zoltán a felnőtt magyar bajnok. Ez is úgy indult, hogy a Bercik egy utasellátónál dolgozott, lejött Miskolcra, de hogy várt a visszamenő vonatjára, és akkor lejött játszani a mémtébe, a miskolci mémtébe, és ő is úgy kezdte, hogy adott 5 fort, 3-at, mentünk lefelé, a végén én adtam neki 5-öt, úgyhogy már kénytelen volt ott aludni, hogy visszavágjon, de hát nem sikerült, és akkor mondta, hogy öcsi, van-e kedved velem magyar bajnokságon elindulni? És így első alkalommal, pedig a stílusunk is különbözött, mert ő védőjátékos volt, én támadó, de megmondtam az öreg 6-szoros Európa bajnoknak, hogy hogy fogjuk megnyerni a párost. És ez sikerült is.
4: Vendégünk a stúdióban Jónyer István, a Nemzet sportolója, ugye beszélgettünk már a kezdetekről, és hát titeket azért mindig úgy szoktak emlegetni, hogy a Jónyer, Klampár, Gergely. De mikor akadtál először össze Klampár Tiborral? Voltatok nagy ellenfelek már fiatalon?
3: Hát egész fiatalon, a Tibi már nagyon nagy menő volt, tehát ő már sorozatban nyerte az ilyen serdülő versenyeket. Igazából először a Szombathelyi Ifjúsági Európa Bajnokságon ismertem meg a Tibit jobban, ott is megnyerte az Európa-bajnokságot, akkor már nekem is jobban ment, én ifjúságiba lettem 3., és onnantól kezdve datálódik, hogy nagyon sokat, mert meghívtak ifjúsági válogatottba, onnantól kezdve lettünk jó kapcsolatba, majd aztán később pedig együtt rájöttünk, hogy mi a párosban nagyon jól tudunk együtt működni, és ez aztán nagyon sokáig tartott.
4: Van valami statisztika arról esetleg, hogy egymás ellen mi volt az eredményetek?
3: Nincs statisztika, de sajnos én mínuszban vagyok a Tiborral, meg még a Gáborral szemben is, mert ők nagyon ismerték az én játékomat. Tehát nekem, ha azt mondják, a világon ki volt a legnehezebb ellenfeleim, nekem én mindig elmondom, hogy a Klampár és a Gergely Gabi, mert ők többször megvertek, mint én nyertem ellenük. Viszont volt olyan, amikor nagyon fontos meccsen én nyertem, ami nálam azt mondtam, hogy kettő számít legalább.
4: És most játszatok még esetleg? Szoktatok meg egymás ellen ütni?
3: Hát egymás ellen csak bemutatókon. Járunk még a Tiborral, meg a Gáborral is sok helyre. Tiborral szoktam ütögetni. Én mikor készültünk egy versenyre, mindig vele játszottam, mert nagyon gyors keze volt tőle, úgy jött a labda, mint a kínaiaktól, úgyhogy ha vele ütöttem, akkor mindig fejlődtem 2-3 pontot. Tehát én ezt én nagyon kedveltem. Ellentétben vele, aki utált velem játszani, mert én mindig, tehát nem egy helyre ütöttem a labdát, mint egy ilyen bemelegítésnél szokás, hanem én már kicsit meccsre gondolván, kicsit középre, kicsit oldalra, és ezt ő nagyon utálta, de hát előbb-utóbb megszokta.
4: A kínaiakat említetted, hát az végigkísért az egész pályafutásodat, az ő szereplésük.
3: Igen, hát a kínaiak, én nagyon-nagyon szerettem ellenük játszani, sőt, volt, amikor hát ellenük is észre kellett játszani, úgyhogy volt olyan világbajnokság, például ahol megjelent a Licsensi, ő ott a világ leggyorsabb játékos, a labda föl se pattant, és én már olyat ütött a szemünk közé, és egyszer, hát jöttek a kínaiak, és hát akkor jó erőben voltam, meg kivágott íj, hatalmas muszkli, és én vittem így a kínaiakat a kezemen, és mondtam, ez rendben van, de ezért adjatok vissza valamit, ütögessünk csak együtt. Onnantól kezdve minden nap együtt ütöttünk be, és mikor már jött ez a Licsensi például párosba, akkor már nem volt, megszoktam, hogy tőlem nagyon gyorsan jön a labda, szinte azt mondom, hogy rákészültem minden ütésére, tudtam, hogy hova fogja ütni, és így simán nyertünk ellenük.
4: Nem csak ennek köszönhető persze az, hogy ilyen jó szereplésed volt világbajnokságokon. Mikor állt össze az a csapat, amelyik verhetetlen volt a világbajnokságon?
3: Hát igazából már azt mondhatom, már 75-ben, amikor a Klampár TV-t eltiltották, szerintem már akkor is világbajnokok lettünk volna, csak sajnos a Tibit eltiltották, és akkor 79 előtt azt mondtuk, hogy akkor szintén nagyon jó formában voltunk mind a hárman, de hát a Tibit akkor is ki kellett menteni, akkor is eltiltás előtt volt, de az államvezetés, vagyis a sportvezetésnél kiharcoltuk a Gergely Gabival, hogy hát büntessék meg utólag valami pénzbüntetés, vagy valami, de hát a 2 éves munkánk, mert az Aztetenszben 2 évenként van világbajnokság, hogy akkor hagy jöjjön velünk a Tibor, és ezt megengedték, és akkor tényleg, én a mai napig azt mondom, ha akkor 10-szer játszunk a kínaiak, a bármilyen összeállításban nem tudtak volna 1-2 meccsnél többet nyerni.
4: De hát azért volt akkor még nagyon sok jó pingpongos abban az időszakban, amikor ti versenyeztetek.
3: Hú, hát akkor Európa is nagyon erős volt. Európában is nagyon. Magyarországon volt 50 olyan játékos. Én azt mondtam, hogy egyetlen ország se tudott volna minket megverni, mert a Bercik Zoli egy olyan stratégiát csinált, és olyan edző partnereket tudott nekünk összehozni, akikkel borzasztó sokat játszottunk, és ők vitték a saját egyesületükbe, majd onnantól kezdve mindenki borzasztó jól játszott, úgyhogy itthon ki lehetett kapni egy 40-50-től is, mert azok is borzasztó jól játszottak.
4: Horvátországban egy emléktornán Anton Stipancsics csak győzted le a világbajnoki döntőben, nem is akárhogy. 30 éve, hogy beszélgettük, már meghalt, ugye szegény?
3: Igen. Hát én nagyon tiszteltem őt, mert fantasztikus játékos volt. kínaiakat is hülyére verte, ha szabad így mondani, és a volt edzője, a József Tip Trubkovics, aki Németországba jött nagyon sokáig, majd hazajött onnan, és elindította a Stipancsics emlékversenyeket, és meghívott az elsőre, és nagyon jól éreztem magam, meg a másik az volt, kis félelem bennem volt azért, hogy én kétszer megvertem ezen a világbajnoki döntőn, miattam lett sajnos alkoholista, és így halt meg. Mondom, én kimegyek, ott maximum lelőnek. Szóval
4: hát ugye egyéniben is megverted, meg párosban is nem sokkal utána.
3: 5 perce rá indult a páros verseny, de hát akkor őt már nem lehetett összeszedni az asztalnál, hát a Schurbeck az káromkodott rendesen.
4: De 0-2-ről verted meg ráadásul.
3: 0-2-ről döntőszett 17-13-ról, ami nem volt kis győzelem.
4: Mi történt ott?
3: Hát én gondoltam egyet, és taktikát változtattam, addig nagyokat pörgettem, de erre nagyon fölkészült, mert a Schurbeck is nagyokat pörgetett, tehát akkor utána elkezdtem nagyon lassú pörgetéseket bevinni, ami fars volt, viszont utána nekem magasan jött vissza a labda, és azt már le tudtam mészárolni, úgyhogy 18-17 már az én javamra. Persze az is kellett hozzá, hogy én szerváltam.
4: Beszélgettünk már Antun Stipancsicsról, de hát azért rajta kívül még volt egy pár olyan ellenfél, akiken sikerült túllépni és begyűjteni mondjuk csapatvilágbajnoki aranyérmet.
3: Hát igazából a jugoszlávok nagyon nagy ellenfeleink voltak. Hát sajnos azt mondhatom, most a jugoszláv csapatból már csak Csordás él, akikkel játszottunk, mert a Schurbeck, Stipancsics, Karakasevics, Mészáros Béla, ez a négyes már sajnos nincs közöttünk, viszont Csordás is velük volt fantasztikus, és most találkoztam vele. Tehát ezért is szeretek elmenni egy-egy ilyen jubileumi vagy hagyományőrző versenyre, mert olyan versenyzőkkel találkozom, akikkel nagyon jó beszélgetni. Például ott volt Primorác is, aki nem kevesebb, mint 7 olimpián vett részt. Fantasztikus, a Jürgen Perssonnal közösen 7-7 olimpiát. Sajnos én egyen se vettem részt, csak a Klampár Tibinek sikerült egyen részt venni, ahol nagyon szépen szerepel, de sajnos le kellett játszani a harmadik helyére a mérkőzést, így nincs életjáradéka, ezt nagyon, nagyon rosszul jött ki az ő részére, de hát mint eredmény ez fantasztikus volt, hogy már akkor 35 éves volt a Tibi, és ezt meg tudta oldani.
4: Igen, mert ugye akkor a harmadik helyen már járna az életjáradék, illetve nem is nagyon szokták lejátszani a bronzmérkőzést.
3: Most azóta nem is játsszák le. Ugyanígy járt a Bátorfi Tóth kettős is, akik szintén ugyanebbe a cipőbe járnak.
4: És te hogy nem jutottál ki az olimpiára?
3: Hát akkor már idősebb voltam, és én, mert én 3,5 több vagyok, mint a fiúk. Ezért voltam én a kapitány, meg a úgymond a, hogy mondjam, a felügyelő, és én nagyon hamar kimentem külföldre, én voltam szerintem Magyarországon az első, aki külföldre szerződött Olaszországban a mafiához, de hát ez így sikerült, ezt ott tudtam meg csak, de aztán hát nem is fizettek ki a végén, de átjöttem Ausztriába, és itt többszörös osztrák bajnok vagyok csapatba, egy nagyon kellemes társasággal, 2 lengyel fiú és egy erdélyi fiú volt ebbe az osztrák csapatba a társam, egyetlen osztrák nem volt, de mi nagyon jól megvoltunk, imádtam menni, mindig jól éreztem magam, nagyon jó volt a közeg, aztán később jött a Klampár Tibi is, és a Gergely Gabi is jött az osztrák bajnokságba, és ott jókat harcoltunk egymás ellen.
4: Te voltál a csapaton belül a higgadság? Aki abszolút. Figyeltél a többiekre?
3: Abszolút, igen. Hát a Tibi ez egy ilyen kicsit hamarkodós. A Gabi meg volt ilyen is, olyan is, tehát hároman voltunk, háromféle embertípus, de én mindig világértelemben apám volt ilyen nagyon nyugodt, hogy ő egy soha egy rossz szót nem mondott, nem volt ideges sose, mamám inkább, de nem őt örököltem. Viszont úgyhogy így a fater részén a mai napig is mindent nagyon jó bírok, tűrök, ha kell várni valakire 2 órát is állok egy helyben, úgyhogy nincs bennem semmi rossz indulat, sőt, úgymond még hiányérzet sem. Ez van, ez hozta a sors, és ezt meg kell csinálni.
4: Hát azért a sors jó dolgokat hozott. Kicsit beszéljünk erről a 79-es csapatvilágbajnoki aranyéremről. Mi volt ennek a menete?
3: Hát igazából már az első fordulóban nagyon nehéz volt, mert az észak-koreaiakkal fennyán volt a helyszín. Észak-koreaiak eljöttek hozzánk edzőtáborba. És hát velük edzettünk, vagy 10-12 napig. Nagyon jól kiismertek minket. Igaz, hogy a Belcik Zoli mondta, hogy a pörgetés az olyan körülbelül felesre sikerüljön, ne legyen nagy a pörgetés.
4: Lehet ilyet csinálni?
3: Hát nehéz, mert az ember, ha odáll, és pörgetni akar, akkor szeretné a legjobban. Meg úgy gyakorlok én is, ha az rendesen, de ilyen fél erővel az nem az igazi. Próbálkoztunk, néha leszúrt minket a Belcik, hogy ez egy kicsit nagyobb volt, meg ezt nem így kellett volna, de és első meccsen velük játszottunk, és nagyon nagy csata volt, de azért mi nyertünk, és ez úgy beindított minket, hogy télemáltak, nagyon jó játékosok voltak, Tolszerrel játszottak mindannyian, és szinte kínai stílust játszották.
4: Európában nem játszottak akkor nagyon így, Tolszárfogással?
3: Nem, abszolút nem. És utána beindultunk, jöttek a jugoszlávok, svédek, és az elődöntőt játszottuk a kínaiakkal, és ott 5-2-re nyertünk, és akkor már a döntőre az edző, a Lifujunk, aki hatszoros világbajnok volt, ő megkérdezte a játékosokat, hogy ki játszana szívesen a döntőn. Hát erre nem volt önként jelentkező, mert már annyira majd résztak. Sőt, amikor én arra emlékszem, a Lucsivel elkezdtem játszani első mérkőzést, és láttam szembe, hogy remeg a keze. Hát mondom, ez hogy szeretne nyerni ellenem remegő kézzel? Remegő kézzel senki nem tud mérkőzést nyerni. Úgyhogy, és utána beindultunk, és ott én vesztettem egyetlen mérkőzést, de azt is 1-20-19-en volt magas labdám, döntőszedbe 10-6, és akkor a kínai, a Kuo Yahua lecsalt egy, akkor voltam életemben először mérges és ideges, de azt is 19-re vesztettem el.
4: Kedves hallgatóink, Jónyer Istvánnal, a négyszeres világbajnokkal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Ezzel a körkapcsolás végére értünk, a mai műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A mai nap szerkesztője Cserjé és Bendegúz volt, a hangmérnök Antal Rihárd, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Köszönöm a figyelmüket, ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Keszi Dórával.
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: Már nyert otthon a Paks, győzelemmel felérő döntetlen a Fáy utcában, Landon Norris címvédése a Hungaroringen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
1: Sportvilág.
5: A labdarúgó NB1 első fordulójának záró mérkőzésén a Paks 4-2-es győzelmet aratott hazai pályán a Ferencváros ellen. A találkozót Németh Kornél foglalja össze.
6: Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese. Paks FTC 4-2. Ferencvárosi Zicserrel, Kovácsevic Zicserével indult a találkozó. A második percben viszont ez az óriási helyzet kimaradt. Kovácsevic meg is sérült, ezt követően Jusuf érkezett a helyére, aki viszont a 18. percben már nem puskázta el az Zicserét, lerázta a védőjét, és 15 méterről előnyhez juttatta a Ferencvárost. Sokáig nem vezetett a Fradi, ugyanis a 24. percben a végig hibátlanul és nagyon agilisan futballozó Pető Milán egy kavarodás után egyenlített. A 32. percben jött az újabb gól, méghozzá a Ferencváros csapatkapitánya, a hosszú idő után mérkőzést, első csapatban mérkőzést játszó Botka fejesével lett 1-2 az állás, Gruber beadását követően. Kovácsik rosszul mozdult ki a kapujából, Botka ezt használta ki, és ezzel vezetett a Fradi. De megint csak nem sokáig, hiszen a 41. percben Pető és Botka csatázott, ezt a harcot Pető nyerte meg, majd a lecsorgó labdát Haraszti passzolt a Szalaihoz, aki Zicserben alábökött a labdának, és az első félidő végén a 41. percben 2-2-re alakította az eredményt. Szalai József Pető Milához hasonlóan extrát játszott a mérkőzésen, hiszen az 55. percben előbb a fejesét hatalmas bravúrral még védte Varga Ádám, az ismétlés közelül viszont Szalai már nem rontott el, és ezzel 3-2-re vezetett a Paks együttese. Az íra a pontot pedig Pető Milán tette fel az 59. percben, amikor jobban egy szép szólót követően a bal alsóba lőtt 16 méterről. A nemzetközi kupainduló csapatok csatáját tehát a Paks 4-2-re nyerte a Ferencváros ellen.
5: A győzelmet követően a paksiak vezetőedzője Bognár György értékelt.
7: Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult, illetve gólt is lőttek, voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatba. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
8: Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
7: Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
8: Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
7: Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után, az példaértékű volt.
5: A délutáni mérkőzésen a Puskás Akadémia sima 2-0-ás győzelmet aratott Debrecenben. A mérkőzést Olasz Gergő foglalja össze.
9: Jobban kezdte a találkozót a Puskás Akadémia, bármennyire is arra lehetett számítani, a Debrecen Konferencia Liga selejtezőjében aratott Pjunik Jereván elleni sikert követően, hogy majd erősebb lesz a Puskás Akadémiánál. Ez nem így volt. A 12. percben megszerezte a vezetést a vendég felcsúti gárda, Mehiász adta el a labdát, és a debreceni belsővédő nem tudott már javítani. Lukács csapott le a pontatlan átadására, kicselezte a védőjét, majd középre tállalt, és Németh a teljesen üres kapuba pofozta a labdát nagyjából másfél méterről, ezzel vezetett a Puskás 12 percnyi játékot követően. Aztán a 29. percben Németh nem csak saját, de csapata góljainak számát is megduplázta. Lukács hosszú átadása megtalálta a centert, aki rávezette a labdát Batikra, majd faképnél hagyta egy-két cselt követően a rutinos debreceni belsővédőt, és higgadtan a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. A kapusnak, Andrejevnek esélye sem volt hárítani. A 39. percben lezárhatta volna a találkozót a Puskás Akadémia, ahogyan a 44. percben, ám előbb Ormond Ottevil, utóbb pedig Mondovic hagyott ki egy nagy lehetőséget. A fél időre tehát 2 gólos Puskás Akadémia vezetéssel vonultak a csapatok. A második játék részben érkezett a pályára a csütörtökön a konferencia ligában a Pjunik Jereván ellen győztes gólt szerző Cibla Flórián, de ő sem tudott változtatni az álláson, ahogyan a Debrecen egyik játékosa sem, így magabiztosan végül kiváló mérkőzést játszva a Puskás Akadémia 2-0-ra legyőzte idegenben a Debrecent. A 93. percben még egy buta szabálytalanság miatt Colli megkapta saját maga második sárgalapját, csereként szállva 25 perc alatt piros lapos kiállítást gyűjtött össze. A Debrecennek jövő héten csütörtökön egy nagyon fontos mérkőzése lesz majd, amikor a konferencia ligában a Pjunik Jereván otthonában lép pályára, és 1-0-as előnyből várhatja azt az összecsapást majd. A Puskás Akadémia pedig a második fordulóban majd a Kisvárdát látja vendégül a forduló első pénteki mérkőzésén. A végeredmény még egyszer tehát, debreceni VSC Puskás Akadémia az OTP Bankliga első fordulójában 0-2.
5: Most következzen a Puskás Akadémia duplázója, Németh András, aki az M4 Sportnak nyilatkozott.
10: Örülök a két gólnak nyilván, mi a sikerült helyzet kihasználás ma a mi részünkről, de legjobban annak örülök, hogy megszerzük az első 3 pontokat a szezonban. Jól kezdtük a szezont.
11: Babó Levente akár meccselése, akár habitusa, nekem valamelyest eltér Hornyák Zsoltétól. Te miben tapasztalsz változást?
10: Felszabadultabban játszunk most, jobban akarjuk bontani a játékot, türelmesebben forgatjuk a játékot a pályán. Igazából ezek taktikailag kicsit máshogy futballozunk.
11: És hogy te is fogalmaztál, nagyon jól kezdtetek. Távozók voltak, érkezők kevéssé. Milyen célokat fogalmaztatok meg, és mire lehet képes szerinted ez a keret?
10: Olyan sok játékos azért nem ment el tőlünk, legtöbb játékos itt maradt, úgyhogy minél jobb szezon szeretnénk futni nyilván. Ez egy új stábtól érezzük a bizalmat, úgyhogy mindent el fogunk tenni ebbe a szezonban.
5: A debreceni Kocsis Dominik szerint megérdemelt volt a Puskás Akadémia győzelme.
12: Nehéz itt mondani, teljesen megérdemelt volt az első fél időben az a 2 gólos hátrány. Nagyon lassan játszottunk. Mire rájöttünk, hogy a szélén kéne bontani addig, és arra várnak, hogy bepasszoljuk középre a labdát szereznek és kontráznak, amire rájöttünk, eltelt egy fél idő. Második fél időben nyomtunk, nyilván, hogyha beesik egy gól, akkor teljesen más a szituáció, akkor nyilván teljesen más lehet a forgatókönyv, meg a meccs ritmusa is. Hát így viszont sajnos elég rosszul jöttünk ki belőle. A pressingünk se úgy alakult, ahogy csütörtökön. Tényleg nem tudok más mondani, ez van. Csütörtökön megint fontos mérkőzésünk van, aztán vasárnap megint játszunk, úgyhogy melós lesz.
11: Főleg a második fél időt hogy bírtad erővel és mentálisan, hiszen először elemi erővel Okeke érkezett, majd Dárdai rúgott oda, szóval nem kíméltek a felcsutiak.
12: Első fél időben nagyon nem éreztük, személy szerint én sem. Aztán a második fél időre úgy jöttem ki, hogy már tényleg teljesen mindegy, minden erőmet beleadom, hogy legalább egy szépítő gólt tudjunk szerezni, és akkor tényleg, ahogy mondtam, teljesen más lett volna a mérkőzésnek a ritmusa, meg a kimenetele is talán. A második fél időben sokkal többet értem a labdába és próbálkoztam. Sajnos nem úgy jöttek a dolgok, ahogy kellett volna. Mondom, még egyszer ez van.
11: Ahogy említetted, 4 nap múlva ismét pályán a csapat. Mind kell, hogy most a fókusz legyen, hogy aztán sikerrel abszolváljátok a Pjunik elleni mérkőzést.
12: Ma holnap ki kell pihenni ezt, főleg fejben. Aztán jön a regenerációs része. Azzal nem lesz probléma, úgy gondolom. Mindent megteszünk azért, hogy csütörtökön fitten tudjunk pályára állni. És ennyi. Próbálunk győzni 100%-ban.
5: A vasárnapi nap nyitó mérkőzésén a másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel. A találkozót Tóth Béla foglalja össze.
13: Több mint egy órát emberhátrányban játszva szerzett pontot a másodosztály bajnoka. Vasas Eto FC 2-2. A multirény élvonalbeli és másodosztályú bajnoka csapott össze az Ilovszky Rudolf stadionban. A délutáni kánikulában az első fél óra eseménytelenségét egy kiállítás írta fel. A gólhelyzetben kilépő Gavricsot még a 16-oson kívül Hely Viktor kaszálta el. Létszám hátrányba került a Vasas a 29. percben. A szünet előtt az Eto a kapufát is eltalálta, bomba lövése után Djukanovic közeli lövését hárította, engedi kapus. A házgazda legnagyobb első félidei helyzeténél pedig Costa eszén járt túl Petrás, tehát ember hátrányban sem adta fel a támadó játékát a Vasas. Gól nélküli állásnál cseréltek térfelet a csapatok. És a második félidőben felgyorsultak az események. Az 56. percben Umatumot a 16-oson belül megrúgta Iimbor, 11-est ítélt a játékvezető az Eto javára. Gavrics a kapu bal alsó sarkába helyezett a 11-es pontról, ezzel szerzett vezetést az Eto. A 71. percben viszont egyenlített a Vasas, Urbik József bomba góljával, több mint 25 méterről iszonyatosan eltalálta labdát Urbik, aki a kapufa érintéseivel a hálóba talált a bal felső sarokba. 1-1. 7 perccel később Djukanovic eltalálta a lécet, kis híján tehát ismételten vezetéshez jutott az Eto, 2 perccel később viszont Huszár Marcel már a hálóba juttatta a labdát, Stefó indítását követően a bal oldalról lépett be Huszár a 16-oson belülre, és elemelte a labdát jobbal a kilépő kapus mellett. 2-1-re vezetett ezzel az utolsó 10 percre ráfordulva a bajnoki címvédő. Pető fejese már jelezte azt, hogy a Vasas ember hátrányban és gól hátrányban megy előre még az egyenlítésért, és végül az erőfeszítéseket megint csak siker koronázta, mert hogy a 89. percben a jobb oldalról végezhetett el szögletet Urblik, Csóka pedig 5 méterről fejjel egalizált. 2-2, a legvégén Szép Márton még eltalálta a lécet, a Győr tehát nagyon közel jár.

0: Nagyon-nagyon komoly mentális erőt mutat, és ugye tavaly is sokszor említettem már, hogy ez a Vasas nem ugyanez a Vasas, és talán a srácok is elég sokat beszéltek róla, és most az első pillanattól kezdve úgy gondolom egy focizni akaró, és nagyon nagy hittel, és önbizalommal játszó csapatot láthattok a nézők, és talán nem véletlen, hogy felállva tapsolt az egész Ilovkis stadion a végén, mert szerintem a fiúk tényleg megérdemlik ezt, hiszen óriási melót tettek bele. Úgyhogy én csak szuperlatívuszokba tudok beszélni róluk, úgy gratulálok nekik, mert én azt gondolom, hogy ez egy győzelemmel felérő döntetlen.
1: Mentálisan is erős volt a csapat, de azt lehetett érezni kívülről, hogy fizikálisan is nagyon, mert azt, hogy ezt 10 emberrel így végig tudták csinálni. Nyilván ez most egy éles teszt volt, de egy jó visszajelzése, hogy a felkészülés ilyen téren abszolút első osztályú lett?
0: Nagyon jó visszajelzés volt, és ezzel tavaly sem volt problémánk, úgyhogy akik ebben a részben dolgoznak, előttük le a kalappal, de ugye a srácok előtt is le a kalappal, megint csak ugyanazt tudom mondani, hiszen ezt a munkát nagyon becsületesen elvégzik, de talán értik is azt, hogy miért van szükség erre. Amikor ilyen futó teljesítmény, meg ilyen munkát tudnak beletenni, akkor még ha néha fájdalom is, de talán örömmel csinálják meg azokat a munkákat, amik nem labdával történnek. De egyébként pedig minden edzésben azért igyekszünk úgy beleilleszteni a terhelést is, hogy abba megjelenjen a labda, de az erőléti kollégák előtt és az egész táb előtt le a kalappal tényleg.
1: Igen, ezt már előzetesen is mondta, hogy szeretnének bátran játszani, önazonosnak lenni, folytatni azt, amit csináltak a másodosztályban. Itt azért mérkőzés közben érezte is azt, hogy akár az az Eto, ez még ember hátrányban is veszélyes, vagy veszélyeztetető lehet, és rájuk lehet bátrabban menni?
0: Igen, és ezt a fiúk be is bizonyították, hiszen ahogy mondtam, már kétszer hátrányból sikerült felállni, és azért a tavalyi bajnokról beszélünk, tehát nem akármelyik csapat, ez akármelyik csapat ellen is azt gondolom, hogy nagy dolog, 10 emberre ráadásul. Úgyhogy igen, bíztunk benne az első pillanattól kezdve és fél időben, és úgy gondolom, hogy amiket megbeszéltünk az öltözőben, ugyanazt láthattuk a srácoktól a pályán is. És én azt gondolom, hogy még 10 ember is az első fél időben talán nekünk voltak nagyobb lehetőségeink, és talán több lehetőségünk is volt a Győrnek. Nem mondom, hogy a Győrnek nem volt, meg természetesen volt. Itt a végén is volt egy kis szerencsénk, de azt gondolom, hogy szerencséje annak van, aki tesz érte, és ezért ma a srácok nagyon-nagyon sokat tettek. Úgyhogy én továbbra is azt tudom mondani, hogy gratulálok a csapatnak, és erre tényleg lehet építeni.
2: Most következzen a Vasas játékosa Urblik József, aki az M4 Sportnak nyilatkozott.
3: Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak. Itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
1: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondtad, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
3: Hát úgy van, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk, azért itt a erőléti edzőknek nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy Győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőségebb a csapatba, és ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
1: 100. Vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat?
3: Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet vele, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jó találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
2: Most pedig jöjjön a győriek egyik góllövője, Huszár Marcell.
4: Hát igazából tudtuk, hogy a Vasas mit fog tudni csinálni, mert hát láttuk a tavalyi bajnokságot, és igazából úgymond egyszerűen megnyerték, szóval tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és hát az is lett, de az ember előnyben meg első, ahogy 29. percben állították ki talán, azt hiszem, utána szerintem nem játszottunk jól, de a fél időben átbeszéltünk, meg minden, és szerintem a másik fél időben sokkal jobban játszottunk.
1: Ott ugye egy-egy után szálltál be, most azért egy 15 percet többet kaptál így játék lehetőségben, és egyből egy góllal háláltad meg. És már azelőtt is ugye volt egy furcsa lehetőség, amikor ott Bumba lesen volt, vagy Stefui lesen volt, és azt jól érzékelted, akkor is nagyon közel voltál. A gólod az hogyan volt, mint ha meg tudtad volna nézni, hogy hol van engedés, és okosan elpöckölted.
4: Hát igazából az edző úgy költött be, hogy nyilván próbálja gólt szerezni, és igazából hajtsam ki magam ez a 20-15 percet, és hát igazából éreztem, hogy a labda oda fog jönni elém, és azt hiszem Stefui adta. Kapus jött ki, meg láttam, hogy hát át kell pöckölnöm fölött, és hát jól döntöttem.
1: Már a hajtást említed, fizikálisan szerinted ma ez

0: Hogyan esett a Győrnek? Ugye hétközben kupameccsetek volt, idegenben utazni is kellett, nagyjából ugyanaz a csapat játszotta a mérkőzés nagy részét mind a kétszer, mert a Vasason látszott, hogy ők azért nagyon fel vannak készülve most erre.
1: Hát igen, de szerintem egy nagyon jó felkészülést csináltunk nyáron, szóval igazából fizikálisan is nagyon jó állapotban vagyunk szerintem.
0: Folytatásra neked egyébként ez a gól, ez mekkora löketet ad, főleg úgy, hogy nyilván azért próbálsz bizonyítani, és mérkőzésről mérkőzésre egyre több játékpercet szerezni az új mesternél.
1: Hát igazából minden nap 100%-osan kell dolgoznunk, és én is így teszem, szóval ez így lesz a következő napokban is.
2: Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool győzelméhez az angol csapat első nyári felkészülési mérkőzésén. A Liverpool végül 4-2-re nyert az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen a Nashville-ben rendezett találkozón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a szünetben állt be csereként a liverpooliaknál. Varga Barnabás az Alkaté magyar válogatott labdarúgója, 2 gólt is szerzett csapata a Hollands Molla elleni felkészülési mérkőzésén.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Ezüstérmet nyert a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőjében, miután a fináléban egy kiélezett mérkőzésen 15-14-re kigapott a görög csapattól. A döntő után Vigvári Vendel nyilatkozott az M4 Sportnak.
4: Szomorú vagyok, mert ez már tényleg a harmadik elveszett döntő, a harmadik ezüstérem, ahol tényleg egy jó példa, hogy ki mit néz, hogy félig tere van a pohár, vagy félig üres a pohár. Jó lenne a pozitív dolgra koncentrálni, és igyekszünk arra is. Én nagyon bízom a srácokban, és iszonyatosan élvezem a velük együtt töltött időt. Tényleg, amit itt megalkottunk, illetve megalkotunk minden egyes ilyen közös együttléten, az teljesen egyedülálló. Ezt nézők valamennyire látják a vízben, de ezen a hétköznapokban sokkal jobban látszik, és nagyon szeretek én is, illetve az egész csapat ide jönni, úgyhogy sajnálom, hogy ez most lezárul, és egy jó darabig nem látjuk egymást, de szép szívenk vannak jövőre világbajnokságot, mert szeretnénk fényesíteni az érmen, illetve aztán olimpia, úgyhogy busakodásra nincsen okunk, tényleg hálás vagyok a srácoknak, azért egy szép egy hónapot töltöttünk együtt, sok pozitív élménnyel, rengeteg szeretettel bízom, úgyhogy király volt, én nagyon szeretem őket, és hajrá magyarok!
2: A kardozó Battai Sugár 4 győzelem után az elődöntőben kikapott a német Larissa Eiflertől, így bronzérmes lett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. Szintén női kardban Szűcs Uca és Katona Renáta a 32. Nick Spies Anna 64 között esett ki. A férfi párbajtőrözőknél András Tibor, Siklósi Gergely és Kok Máté a 8. döntőben, Nagy Dávid pedig a 32 között búcsúzott. Lando Norris maga biztosan nyerte a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezonban első győzelmét aratta Budapesten. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. A beérkezés után Lando Norris így nyilatkozott.
5: A rajt sajnos nem sikerült jól. Már az első kanyarban éreztem, hogy a hátsó gumik még nem tapadnak megfelelően, így Oscar hamar meg tudott előzni. Ezen aztán alaposan felhúztam magam, onnantól kezdve úgy nyomtam a gázt, ahogy csak lehetett. Szerencsére az autó végig megbízható volt, remek fejlesztéseket kaptunk erre a hétvégére. Ráadásul a kerekek is jobban bírták a terhelést a vártnál, így végül sikerült megnyernem a versenyt. Valószínűleg ez volt az egész karrierem egyik legjobb teljesítménye, és remélem az év második felében hasonlóan folytatjuk az idényt.
2: Megvédte magyar bajnoki címét 200 méteren Takács Boglárka, idei legjobb eredményével 23,2-os idővel. Őt is Somogyi Zsófia kérdezte.
6: Úgy jöttem ide, hogy szeretnék 23-on belül futni, ezt talán tegnap is mondtam, vagy ha nem, de így gondoltam, és így érkeztem ma. De amikor láttam, hogy elég nagy stabilan szembeszél van, elég nagy szembeszél ma egész nap, így akkor úgy voltam, hogy jó, akkor lehet, hogy ma nem is feltétlen időbeli célokat fog megfogalmazni magammal szemben, hanem inkább technikai futást szeretnék kivitelezni, hogy minél azában minél nagyobb sebességet tudjak elérni, és minél szebb és minél gyorsabb futást produkáljak. Úgyhogy ez szerintem maximálisan sikerült, legalábbis én elégedett vagyok vele, és belülről úgy éreztem, hogy mozgásilag talán az utolsó pár méter volt, ami kicsit szétesett, vagy jobban tarthattam volna még esetleg a futást. És ezért is fogtam a fejemet a célbeérkezés után, mert 0-2 lett, úgyhogy nem is voltam messze a 23-on belül idő. Annak ellenére, hogy azért nem volt a legidálisabb szélviszony a 200-ról már beszéltünk, még a 200-ról annyit, hogy mondtad, hogy ugye azt ebben a szezonban azért nem kicsit félrehelyeztétek, de mondtad, hogy majd meglátod, hogy mennyire lesz biztató ez, amiket tudtál 200-on futni az EB-re nézve. Most itt ebben a pillanatban nyilván talán még az átgondolás sem történhetett meg, de most ilyen szempontból tudsz erről bármit mondani?
7: Először azt szeretném mondani, hogy kíváncsiak, hogy mi lesz a sorsa a 200 méternek, mert nyilván ezután a futás után megkérdezem az edzőnek, megbeszéljük, hogy ő mennyit lát ebbe, vagy hogy ennek így mennyire van értem, mert nem tudom, nem néztem meg az a top listát, de szerintem a top 12-től biztos nem vagyok benne ebben ezzel az időreménnyel, úgyhogy így azért egy nehezítettebb pálya lenne, vagy lesz, hogyha a 200-at is vállalom, mert akkor így az első kört is kell futnom az előfutamokat, amit szerettünk volna azért, ha lehet megúszni, mert azért 200-on számít egy kör is. De nyilván ahhoz akkor azért több 200 kellett a futnomba stabilabban, most arra már olyan formába kerül, hogy akár a csúcshoz közel tudja futni, azért ez persze mondtuk, hogy jó lenne 23-on belül kezdeni, meg 22-80 körül, de azért nem így épül fel, 100 méter se így működik a szezonban, szóval így kellenek a versenyek, kell a rutin.
2: A fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila az országos bajnokságon nem 400 méteren főszámában állt rajthoz, hanem 200 méteren indult a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Stadionban. 20,80 százados egyéni legjobb eredményével a második helyen végzett Enyingi Patrik mögött. A 400-on országos csúcstartó Molnár Attilát a futam után kérdezte Somogyi Zsófia.
8: Egy kicsit ismerkedtem a sebességemmel, az új sebességemmel, ritkán van esélyem ezt kipróbálni. Fedett pályán próbáltuk, csak ott egy kicsit nehezebb bevenni a kanyarokat, úgyhogy ez most arra ment, hogy az edzőm szerette volna megmutatni nekem, hogy körülmény függetlenül el fogom tudni kezdeni azt a 421-en belül, és engem ismerve, az én taktikámat ismerve, onnan már csak gyorsulok. Jó, nem, persze nem, 20,8 és 20,5 lesz a két 200-om, ez elég erős lenne, de azt szerette volna elhitetni velem ezzel egy héttel, hogy nincs olyan, hogy túl gyors, tehát nyugodtan ragadjon el a hív, ne legyek megilletődve, hogyha ha vezetek 200-nál Birminghamben, mert hogy fel fogom építeni, és ezt gyakoroltuk. Azt kérte tőlem, ne sérüljek meg, a kanyar második részét el is engedtem, és aztán az egyenesben kezdtem el kigyorsítani. Azt mondanám, hogy nagyon messze van ez az egyéni csúcsomtól, de hazárdírozás lett volna az egyéni csúcsomat most megtalálni, szóval lehet, hogy le is sérültem volna, és akkor több kéz fogná itt a homlokát, mint azt gondolnánk. Úgyhogy ez nagyon ígéretes így.
6: Ugye 44-47-es új országos csúcsot futottál a szezonban, 400-on. Most, hogyha azt nézzük a szezon eddigi részét, mit vetít neked mindez előre az EB-re, ugye Birminghamre már utaltál?
8: Én úgy gondolom, hogy ha ezt most körbefutjuk, akkor az még jobb, de nyilván nem, ez most a vicc része, a visszhelye. Nagyon kegyetlenül erősnek érzem magam. Nem tudom, hogy... Tudom, hogy honnan ered és hogy milyen edzés munkát végzünk, de meglepő ezt megszokni. Úgyhogy most már nem csak azért várom az EB-t, mert nagy verseny az évben, hanem az is be van keretezve, hogy úristen, mit fogok én ott remélem megcsinálni. Csillagok álljanak össze, ne legyek beteg. Két hét van, addig még vigyázni kell magamra. De ha megőrzem ezt a formát, ami ma van, akkor nézve sok mindenki.
2: Idei legjobb eredményével 81 métert 87 cm-rel nyerte az országos bajnokságot az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence. Ezt az eredményt a hatodik kísérletével érte el. A verseny után Somogyi Zsófiának nyilatkozott.
9: Nagyon jó versenyzés volt, legalábbis hasonló eredményre számítottam előzetesen, tényleg nagyon jól mentek az utolsó edzések. Már a melegítés kezdetekor is nagyon-nagyon jól éreztem magam, nem is tudom, hogy mikor voltam mozgásterjedelemben utoljára ilyen laza, mint a mai napon, szóval nagyon-nagyon bíztató volt maga az egész melegítés is. Ha már a felkészülő dobásokat veszem figyelembe, akkor is azt, hogy 80 méter felé tudtam dobni igazából az egyik kísérletem, mert az is nagyon-nagyon bizalmat adott. Aztán sajnos a versenyt ezt egy kicsit lassan kezdtem el, nem tudtam azt a érzést meg mozgást tovább vinni, amit melegítésre fölépítettem. Aztán én nagyon nehéz volt visszarázódni a versenyben, meg hát van ez a tipikus mondás, hogy sokat akar a sarka, nem bírja a farka. Én is egy picit ebben a hibába beleestem. Aztán kellett egy kis idő, hogy egyáltalán 80 méter felé jussak megint, de ez sikerült. Nagyon vontatottnak éreztem igazából az egész verseny lefolyását, nagyon lassan mentek a kísérletek emiatt. Nyilván egy-egy kísérlet után a hibákat nagyon nehéz volt kijavítani a következőre, de minden jó, ha a vége jó. Nagyon örülök ennek az idei legjobb eredménynek, főleg annak külön örülök, hogy ott utoljára sikerült igazából ezt összehozni. ez nagyon jó előjel lehet így az Európa-bajnokság előtt. Még a hátralévő időben én azt gondolom, hogy ezt a formát, meg ezt a mozgást, meg ezt az érzést ezt tovább tudjuk vinni, meg magán a formán még javítani tudunk ugye az Európa-bajnokság hátralévő nagyjából 3 hétben, akkor tényleg csodát lehet csinálni majd.
2: 12,78%-os eredménnyel nyerte meg a 100 méteres gátfutást a magyar bajnokságon Kozák Luca, aki az idei szezon során már 2-szeres javított az országos csúcsán. Kozák Luca így értékelte a versenyt.
10: Egyértelműen az volt a célma, hogy győzzek. Anna nagyon jó formában van, tehát azért idén ő többször nagyon közel futott az egyéni csúcsához, úgyhogy tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Úgyhogy ez volt az elsődleges cél. Az előfutamon azért éreztem, hogy itt inkább szembe fúj a szél, úgyhogy nem feltétlenül a leggyorsabb eredmények lesznek. Nem teljesen szembe szél van, inkább ilyen oldal szembe, de gáton igazából bármilyen nagyobb szél van, az azért be tud zavarni. De összességében tényleg az, hogy idézőjelben nem a legidősebb körülmények között tudtam 78-at futni. Ennek nagyon örülünk, hiszen nem nagyon volt olyan verseny, amit 80-on kívülivel fejeztem be, tavaly meg egyszer futottam 80-on belül, úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés, és pont amikor jöttem, de számolgattam, hogy a legtöbbször az 3 darab voltam, de egy egész évben 8-ról jutottam futni, most már az 5. futásom, úgyhogy a legpozitívabb ez, hogy ezt azt tudom vinni, hogy nem a legidősebb körülmények között is jó eredményt tudtam elérni.
11: Ez a forma, ez a szezon most így az EB fókuszában mi mindent vetíthet neked előre?
10: Hatalmas önbizalmat ad. Ugyanakkor azért idén már 5-en vagyunk 12-60-on belül Európában, ami nagyon-nagyon erős, és nem tudom, hogy volt-e ilyen. Nyilván itt első körben a döntőbe jutás az így, azért csodott lennék, hogyha ilyen szó után nem jönne össze. És a döntőben igazából bármi lehet. Nagyjából én, ahogy látom a lányokat, egy-ketten vannak kiemelkedően a mezőnyből, de ez egy másik verseny lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, meg kiből mit fog kihozni a verseny, de mindenféleképpen a döntőben szeretnék nagyon jót futni.
2: Pén István Európa rekorddal ezüstérmet nyert a férfiak 50 méteres, 3 testhelyzetű puska számában a kínai Hangzhouban zajló sportlövő világkupa versenyen. Az aranyérmet a hazaiak lövője Chang Chang Hung szerezte meg. A 4. helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kikapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében a német Tamara Korpács-tól. Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France utolsó szakaszát, míg Tadej Pogacar sorozatban 3-szor, pályafutás során 5-szer nyerte meg az összetettet a francia országúti kerékpáros körversenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
13: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikába egy jó 2,5 hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
2: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, tehát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
13: Igen, ugye Colorado Springsben voltunk egy jó másfél hetet, kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a 4 nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság. Megnéztük ezt a ezt a flót, ezt a Las Vegas-i élményeket ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasban voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde, de nekem nem volt ez az élmény meg.
2: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyi tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyi szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
13: Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Elég jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk fel, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
2: Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenésre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
13: Egy napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkoztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt. De nyilván kedden kezdődött meg a tábor, reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
2: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
13: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a 3. vagy 4. éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az elsőn sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már 2. lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
2: Az a közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?
13: Azt gondolom, hogy voltak. Voltak szülők, voltak ifjú titánok, a kis birkózók is kim voltak, jelen voltak, jöttek képet csinálni, autogramot, úgyhogy ezek mind egy kis pluszt adnak. Nyilván, amikor az ember versenyzik, akkor nem ezzel foglalkozik. Én hál' Istennek ezt nagyon jól ki tudom zárni azt, hogy a közönség nem befolyásolja az úgymond stresszfaktoromat, tehát hogy nem izgulok azon, hogy most akkor kiül a lelátón. Tehát, de nyilván jól esik az, hogy az embert buzdítják és szurkolnak neki. Úgyhogy eddig nem volt jó omen, hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
2: Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
13: Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy azt követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottan várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
2: Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
13: Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz szöröket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni, vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
2: Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy kalpokat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
13: Igen, ugye örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már vissza tudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
2: Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy holt pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán amikor átlendültél, rá gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet akár az arany is.
13: Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó, ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, hogy az ember fölmegy és az első mérkőzésén legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az a hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és ez így is volt. Bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvertem az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
2: Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mind dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
13: Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányban a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meggyakorolni, meggyakoroltuk is.
2: Edzőitől milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
13: Büszkék voltak, nagyon örültek. Mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni. És tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
2: Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
13: Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában a világverseny előtt szoktunk kielemezni, Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
2: Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
13: Szokott, igen, ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek, tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
2: A mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak az versenyzők, akiknél azért túl stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
13: Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne a felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
2: Beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin. De sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni és kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
13: Azért nálunk nem volt akkora hiányuk, tehát volt egy időszak, amikor ugye nem indulhattak, nem versenyezhettek, azt hiszem ez a, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a 22-es, 23-as év lehetett az, amikor nem indulhattak a versenyeken, aztán utána úgy indulhattak, ugye nem használták a zászlójukat, meg nem volt himnuszuk, a nyertek világversenyt. Ez mostanra visszajött, tehát mindent jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy... De amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza. Azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
2: Na ez az például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors, ez a fejlődés?
13: Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen ki ismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is rá fejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
2: Te például szeretsz most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
13: Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezés, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy oroszt, vagy egy fehér oroszt, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
2: Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkorod ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkozást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen. Bátyád meg motocross versenyző, szóval ahányan vagytok, annyiféle sportot tűztök, neked hogy jött az életedbe a birkozás?
13: Igen, apukám, ez a csibész kis gyerek volt, aztán a bunyót választotta. Nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le. Aztán ugye a Norbival, a Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy, vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiadat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodáskorom óta, mondjuk az most már, mostanában az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
2: De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
13: Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulásra is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
2: Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttél, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszem még a legelső edzésedre? Milyen volt?
13: Igen.
2: Milyen volt?
13: Hát... Rémülten bementem, és nagyon féltem ott a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balogh Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és... Hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkózás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy hozzuk, vagy a szüleimnek mondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
2: És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet? Mert azért te már egy kadett juniorkorodban is hoztad az eredményeket.
13: Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott, Előtte ugye serdülőben voltak ilyen, nem, ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalra birkoztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
2: Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szerettél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő?
13: Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye, és ez tehát nálam ott volt előttem a példa. És ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologban, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
2: És miért pont a kötött fogás szakág?
13: Gyerekként, tehát serdülő korosztályig 15 éves korig, ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabadfogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe, vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkozni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
2: Na igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük. Ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
13: Változó. Tehát, hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkozok, azért az elég kellemetlen. Tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam még annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
2: Azt mondtad, hogy gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
13: Voltak olyan meccsek, igen, amit
2: néztem. Kinek szurkoltál?
13: Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki, nagyon sajnáltam, hogy kikaptak, úgyhogy de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak, úgyhogy nekik szurkoltam, de nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
2: Továbbra is itt van velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkozást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, és hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban 5. voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod, visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
13: Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első körben akartam, aztán utána miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szívás Erikkel és Kis Balázsa, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásban szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
2: És hát nem csak az, hogy kijutott, hanem ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még, így fiatal fejjel?
13: Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, hogy ott voltam, akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam bele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jó döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett egy gyümölcse.
2: Birkozásban állatok, pláne a 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt is akár? Sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
13: Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése. Ugye 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra. Ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire. Meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani. A világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott az ember dobogóra föláll, akkor már fix a rephegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze, meg a világranglista alapján majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
2: Mondtad, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz, és az adott versenyre koncentrálsz?
13: Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságra megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba, úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, már mint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
2: Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ez is térmet szereztél. Az mennyiben változtatta meg az életedet?
13: Igen, ott ez egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és Még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen, olyan fiatal is voltam.
2: Mennyire nehéz nálatok a világjelvonalában maradni? Azért tényleg ilyen szinten mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
13: Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy válműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlódtam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az élmezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltuk, vagy csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, 100%-osan nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
2: De ezt mennyire volt nehéz mentálisan feldolgozni, hogy most akkor párizsi olimpiád az úgymond ugrik. Visszaemlékszem, mentem vívóedzésre a Gerevicsbe, és ott láttalak a parkolóba, és akkor már bejelentettétek, hogy azt hiszem a 22-es hazai EB-n nem indulsz, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy Alex mégiscsak jobban van, vagy mégiscsak tudsz járni edzeni, aztán kiderült, hogy mégsem, de hogy mennyire volt ezt nehéz feldolgozni mentálisan, hogy akkor ez az olimpia számodra ugrik.
13: Nem volt egyszerű. Hát ugye az első, tehát az utolsó kvalifikáción az első mérkőzésemet simán nyertem. Tehát, hogy olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan, vagy szorosakat birkoztunk, és ott 10, tehát hogy 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy fú, vagy még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokiót után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őröltem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de azt gondolom, hogy ezt csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugyan nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és az segített leginkább, meg akkor ismerkedtem meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden átfogalmazódott bennem akkor.
2: De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
13: Nem egyáltalán, tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor én nekem ennyi elég volt. Nem, tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni, ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
2: De a párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
13: Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem, beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe, ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon, de nem tudtam, tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kint vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
2: Tehát Dávid is most pont egy térdműtéten esett túl, és hát most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
13: Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így össze szoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de van, szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk, úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is ugyanúgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap nem volt a Dávid Tatán, úgyhogy az ott volt velünk egy szobába, pihenő, két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott voltam most a rankingon, tehát ő vele melegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy segítettem neki.
2: Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd összere sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye a pár is kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá birkózás, vagy mondjuk így a versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
13: Szerintem de nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendben rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog és minden stabil, stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
2: Mentális rész az egy nagyon nagy falat, nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
13: Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, hát ugye öregettem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Még például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
2: De igen, egyes

0: Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
1: Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban? Melyik a legkeményebb edzés?
0: Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élethalál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap azért, ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenőidőszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában ilyen átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkozás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös és dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
1: Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk, ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
0: Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkózó Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a Vuppóra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
1: Mondtad, hogy a csúcsform elérésre miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bahrein helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
0: Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, mert ugye Bahreinben elég meleg van, arra fogták. Aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták Kazahsztánba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a rankingversenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kiéleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárkivel és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
1: Ezt, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket, mert hát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
0: Igen. Jó is, meg rossz is, mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát, úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs

0: időszak, így sok pihenünk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, ahogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenünk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesztük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
1: Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események, és pörögnek az események a Magyar Birkózó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk hova is, azt hiszem, nem Dortmundba, mi az, Dániába, edzőtáborba, a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek, beszélgettünk, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalon, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy velük elkészültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök. Nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlenül az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen. Kovács Evikával gyűltögél él a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, hát hatalmas izgulás voltam úgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23. szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt hát inkább lelkileg.
4: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont azért, hogy ne.
5: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudtad tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
3: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
3: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem, szerinted? Nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
3: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabbb fokozatra kapcsolni.
2: Mert ugye augusztusban lesz.
4: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
2: Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
4: Mint hogyha a versenynaptát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n. Általában.
3: Most viszont
4: augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
3: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
4: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrás beépíteni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
3: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperi világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
4: A szuplé nevet szerint.
5: Csak egy
4: körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, igen, nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
3: Igen, és én
4: igen, és akkor jaj, de jó, és...
3: És ilyen kis cuki volt,
4: igen,
3: a leugrás.
4: Mint ahogy a juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
3: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
2: az EB-re.
5: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy éves versenynaptár, hogy
4: húztak faltól falig.
5: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
3: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
4: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
3: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
4: Tehát inkább konditeremben vagytok.
3: Hát nem nagyon járunk amúgy konditeremben.
5: Tehát akkor saját testsúly.
3: Igen, általában. Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
4: edzek.
3: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
2: egy
3: már...
2: Egy szuper csarnokotok van.
3: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
4: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
3: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
4: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
2: Lépésről lépésre.
4: De hogy?
3: Igen.
4: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
3: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
4: És aztán megpróbálja.
3: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
4: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
3: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott, nagy Isten, rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
2: biztonságos.
3: Puha. Igen, szóval,
4: tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
3: Igen, nagyon kellemes.
4: Csak utána csak tudom, hogy alig tudtunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez kényelmes.
3: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
4: Kipróbálnád?
5: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
2: tornász alapokkal
4: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És az a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
2: Nem,
4: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
2: Hát, ha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
3: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen. Hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
2: De nagyon hosszú.
3: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogy szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
4: De ezek
3: helyre.
4: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
3: Szerintem igen.
2: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok meg, akkor mondhatjuk, hogy a felemes korlát is a gerenda.
4: Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
3: De egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumusszer a gerenda,
4: igen,
3: de
4: nem szabad ilyet mondani. Miért?
3: Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így ez versenyeken
2: is. Ezt láthatjuk is.
3: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad. Még sok
4: megcsinálni egy ugrássort rajta.
3: Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
5: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benned kvázi.
2: 20 másodperc, fél perc van?
3: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
5: de
3: akkor...
5: De mert csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
4: Tehát hogy ne égjen beléd az, hogy...
5: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
3: Szerintem nem igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
4: Talpra leesni a legjobb.
3: Hát
4: mármint,
3: igen,
4: az
3: a legkellemesebb.
2: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem annyira kellemes.
4: Igen. Meg, ha így belegondolok, nem akarok szakmázni, hogy ugye nem tudom hány méter hosszú.
3: 5 méter hosszú.
4: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinál, mondjuk leugrás. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nagyon nagy kihívás. Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy a én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekedni.
2: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
3: Igen.
2: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
3: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa-bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval ugyan valamit
4: fordulsz, vagy ezt
3: hát,
4: a kétszer csinálom.
3: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
4: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
3: Igen.
4: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
2: Biztos így.
5: Hogy ez nem zavaró-e?
4: Igen. Hogy amit értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig
2: kell,
4: az van,
2: kötelező.
4: Hogy... Azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
3: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van. De nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen... Aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem, szóval...
2: És hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
3: 2006 óta.
2: Vagyis 6 éves korod óta.
3: Ugye akkor kezdtem.
2: Miket eltéltetek együtt?
3: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
2: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
3: Ő tegezem.
2: Már tegezed.
3: Igen. De soha nem magáztam.
4: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig
3: soha nem történt.
2: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
4: Nyugodt, de ez egy 20 éves kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
2: Megjelenek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
3: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
2: lesz. Tehát ez 20 év.
4: De te is róla?
5: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van akkor?
2: Figyelj, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod, hogy edző mondtad most, ugye?
5: Nem, de
4: azért gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
5: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
2: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
4: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
3: Persze.
4: Tudod, hogy mikor lehet vele.
3: Mikor mit lehet alkudozni.
2: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az evén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
3: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
2: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
4: képzeld,
2: milyen,
4: hogy fog izgulni.
2: Igen, hogy mennyire fog izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
3: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
2: Meg a nemzetközi mező, mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak?
3: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
2: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
4: Csak már az előbb itt mutatottad,
2: hogy... Meg, de most egy pluszban még van, igen.
4: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
2: Van-e verseny még, Ati?
3: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
4: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinál.
3: Igen.
4: Igen, gondoltam.
3: Rómába utazok a családdal.
4: Ó, de jó.
3: Úgyhogy igen.
2: Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
3: Igen.
2: És külön lesz a férfi és a női EB.
3: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen. A fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
4: ott felfogsz,
3: akkor...
4: kedvenc városom.
3: Igen.
4: Az egy nagyon jó hely.
3: Igen. Mindenki mondja amúgy.
2: Nem voltál még Rómában?
3: Nem,
2: akkor
3: még
2: ez
3: soha.
2: Egy nagyon szuper élmény
4: lesz. Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv, mármint, hogy a bejárható, vagy hogy sok... azt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
5: Jó cipő.
4: Igen.
5: Kell a jó cipő.
3: Igen.
5: Sok
3: sétálhoz.
4: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
2: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
3: Tehát, hogy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
4: Mondjuk túl sok, túl vastag ruhát ne vigyél.
3: Jó.
4: Így nyár közepén.
3: Á, igen, igen, azt gondoltam, hogy nem
4: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
3: Igen, igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
4: ez
3: nagyon...
4: Ez a
3: igen, igen, igen. De ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett. Háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni pár napot péntektől hétfőig majd.
3: Csütörtöktől vasárnap. Igen, igen,
2: jó,
3: egy ilyen hosszú hétvége.
2: Igen. És nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra
3: koncentrálsz. Ez a matolai elem. Igen,
2: tehát elindulsz ott is. Verseny.
3: Igen, igen, igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
2: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
3: Igen, igen, igen.
2: Külföldiek is jönnek?
3: Igen, igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
4: és akkor korlát? Vagy gerenda is?
3: Korlát-gerenda, mindkettő.
2: Korlát és gerenda.
3: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
2: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye két év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
3: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
4: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
2: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
3: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
4: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
5: Az mondjuk, és hogy ez négy.
4: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak.
3: Igen.
4: Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton,
3: igen,
4: akár a klubtársaiddal is, bárkivel,
3: igen,
4: akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
2: Igen, pont a csapatot szerettem
4: volna
2: én is
4: kérdezni. Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
3: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
4: 12 csapat jut ki, ugye?
3: Igen, igen, 12 csapat.
2: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
3: igen, az
2: ugye?
3: Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
4: Mert azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
2: Hát főleg, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
3: Ó, igen, az már nem most volt sajnos.
4: Hát
3: igen,
4: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
5: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
3: Igen,
4: valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
3: Igen, világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni, a VB első három talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
4: És a csapatnál mondani, is szerintem úgy szokott lenni.
3: Is, igen.
2: Az érmesek.
3: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
4: Tehát, hogy igazából akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
3: Így van.
4: Az hol lesz az akar, ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t, hol lesz? Ezt nem tudom.
3: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
2: A 26-os, ez biztos ugye október Rotterdam lesz.
3: Igen.
2: Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
3: Nem, még ott sem még jártam.
4: Akkor
3: hogy...
4: sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
3: Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
4: Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érmeseket, mert ez örök emlék és örök rossz emlék.
2: A Peking előtti?
4: Barátságunk így kezdődött, hogy 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, igen. Szóval hogy ez egy elég...
2: Igen, az egy fájó
4: de
2: pont volt.
4: De ettől függetlenül szerintem a torna kvalifikáció szabályai továbbra is nagyon kemények.
2: Nagyon
4: én
2: kemények.
4: Azt gondolom.
2: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió.
3: Igen.
2: Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angelesre.
4: Jó, figyelj, ez a négy minden kontinensen lesz.
3: Igen.
4: Tehát, hogy
2: melyik olimpiát
4: élvezted
2: eddig a legjobban?
4: Párizst.
2: Jó.
3: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
4: Gege azt mondja, hogy az olimpia igazából.
3: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért... Nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
4: de
3: közösen.
4: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
3: Igen,
4: tehát,
3: szóval,
4: hogy a jó rész, mármint az úgy a jó része.
3: Igen, legalább. Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
4: és,
3: kint
4: és
3: vagyunk.
4: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágabeliekkel, vagy együtt?
3: Tokióba egyedül voltam.
2: Az COVID-os volt.
3: Ott a Fanni jött utána.
4: Pigniszki Fanni.
3: Igen, uh-huh. De ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
5: És te kész volt már a szobátok, vagy...
3: Igen, ja, kész.
2: Mert Rióba te is.
3: Igen?
5: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
2: Hát ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen.
4: A háromon volt egy.
5: Ja, három, bocsáss meg, három.
3: Igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
4: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
5: Hát én még Tokióban voltam én is.
2: Ja, akkor Tokió.
4: Wow. Bocs,
2: hát Tokió
4: már öregebb vagy.
2: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz?
5: Igen.
2: Na és hol?
5: Ázsiában lesz.
2: Ázsiában.
5: Chengdu, Kína.
2: Oh.
5: 2027. szeptember 23. október 7.
2: Az egy népszerű helyszín. Igen. Van több
4: szokott venni. Univerziádétól kezdve világjátékokig mindenig.
3: Igen. Ez nem itt lesz.
4: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
3: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábba lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
4: Igen?
3: Hát amikor mi Tokióba voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
4: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
3: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
2: És akkor bosszantó is tud lenni.
3: És
2: azért.
3: Igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
4: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy korláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
3: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
4: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a,
2: még nem akarom ugye, még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
4: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
3: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
3: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
2: Hát ugye szóval, 22-es Müncheni Európa-bajnokság?
3: Igen.
2: Hát ott voltak a sérülések.
3: Igen, ott pont előttünk.
2: Női ugrásban volt.
3: Igen, pont előttem sérült le a bulgár lány, azt hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: majdnem... Meg az olasz is.
3: Igen. És akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
2: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
3: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
4: És nem szuplét látunk.
5: Nem szuplét.
2: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
5: És természetesen sérülésmentes felkészülést kívánunk.
4: Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal az a szerintem újra ott lesz a legjobbak között.
2: És köszönjük, hogy itt volt az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy szépen itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, megszorítunk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy tízes listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: És Holzer Ádám.
4: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
2: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, igaztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz, az vajon hogy néz ki?
3: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
4: Na, és azért lesz, hogy
3: nem te lesz, nyilván.
4: De szerintem erre tippek, hogy 60,
3: szerintem egy hatot el fogunk tudni találni a listáinkról.
2: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
3: Igen.
2: 7.
3: 7, 60-70, akkor.
4: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
2: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
4: De akkor ez nekem az utolsó három helyezettem.
2: Így van.
4: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
2: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
3: Igen.
2: És ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad
3: pócselejtezőségek. Schmeichelt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér az, a 21. században, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
2: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
3: Látok.
4: Igen, és meghatározó volt. Én is így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor haja, most mondom, hogy én nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
3: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kát, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
4: mint kapus, mint kapus képzettség, mint kapus képzettség, kapus, lábbal való játék, bármi.
3: Bármi. Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy, hogy azért nem csak erről szól, hanem, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt, ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
4: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából, akkor egyelőre a kérdés.
5: Van hét, amiben megegyeztetek.
4: Ott majd egy sorrendet kell állítanunk.
3: Jó.
4: Az, igen, az.
3: Jó, tehát akkor az a... Az a...
5: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik. Jól számolom.
4: Amiből hármat kellene becsempészni.
5: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, Dehea. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt de, már nem számolom.
4: Egy pillanatra.
5: Charlison, Ederson.
3: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket ugye test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, a sérülésből úgy fölépültem, és akkor elmentem a Hiberniához, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a VL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és ez, az Alisson az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen nem tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod, ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel ebben nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
4: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazil listán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüktem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78 század gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsének, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
5: És hármat védett,
4: igen, ha igen, talán az egy, de nem egy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
5: És szerintem azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítettek.
4: Igen. És akkor még világbajnok is emellé, 2002-es keret tag volt, tehát azt gondolom, hogy mint kapus, és ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kán, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bárcsak a tizedik helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
3: Feltetlenül felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ezt, tehát már csak azért is, mert, bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt érdemes, hogy megnézzenek a Milánnak a védelmét, vagy az egész
4: csapatot,
3: meg
4: az edzőt,
3: persze, hát még persze, nem mindegy, hát hogy milyen csapat, egyébként a Csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheetet ugye a bajnokságba.
4: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit igen. Most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni.
5: Igen, de hát most az Arsenal 2-t kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta Maldini, Kaladze.
3: Igen.
5: Védelem, és ugye Gattuso, még...
4: Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Zédor.
3: Gyáncsolotti volt az edző, ugye?
4: Na jó, hát ez jó, most de, egy kapustra, nem volna semmit az
3: edzőből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, nem is az Ellisont, én lehet, hogy az Ederson is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arról, hogy személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szinte az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. És olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az ott az abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadás, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. Az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldást, egyedül ő, és ezeket
4: és
3: megtalálta.
4: És a pályán volt.
3: És a pályán volt. És azon az Anfield-en én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Ellisonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem. Viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy ők hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
4: Hát zsinórban, de szerintem
5: hatot számoltak,
3: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
5: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
4: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kisországból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnevesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszak, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy az Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra, már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját, tehát nem
3: érve. Oblak az Atletico Madrid Dibusz Dénese?
4: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi porondon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolog, hogy 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs is nagyon nagy hibát dob. Vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
5: Az Atletico Madriddal sem.
3: Nem, és azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
4: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
5: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számíthatnak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
3: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
5: igen,
3: aki okay. Nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
5: És mindegyik döntőben ő védett.
3: Igen. És mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
4: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol volt legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokovic meg Nadal eredményeket mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elől a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, de hát azért is, mert Miha Blázsiccsal egyszer még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
5: A személyes szálak.
4: Igen, a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk ki, mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is Alisonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrödön
5: tapasztaltál. Mennyire győzött meg?
3: Micsoda?
5: Hát Oblakkal a kapcsolatban.
3: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
4: Elengedem, nem, el kell nem ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alisson inkább fel kellett volna dobnom a listára.
5: Ádám behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
3: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, hogy azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
4: igen, meg az a Manchester, ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tagja és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része, igen. Tehát hogy ő pont ott a Fergér a végében érkezett,
5: vele
4: és aztán...
5: még amiatt van egyszeres bajnok.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
5: és hasonló eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
4: Igen, de azért ezt ne felejtsük el,
5: hogy világbajnok, igen.
4: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin, vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gil már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10-en. Ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, mérte 14 meccsből azért 5-öt lehozott, kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcselezte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
3: De neked ő fent van?
4: Nekem Joris fent van. Nekem fent volt Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
3: Bár ezt is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni, meg
4: hát,
3: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
4: nézzük így,
3: hogy föl se került a...
4: Igen, bennem fel sem merült
3: egyébként. Fel sem merült, hogy ott tesszük.
4: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Barthez és Joris között, az én szemben, hogy Joris többet láttam ugye Bartheznél.
3: Akkor hogy állunk, mert lassan szerintem megvan a...
5: Most kellene 3 embert mondani.
4: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
5: Akkor Alisson.
4: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a 7 mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék 5-ből kellene egy, aki Ederson, Navas,
5: akkor van Loris,
4: de Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
3: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
4: 10. helyen becsúszik.
3: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenham
4: mérésre. Meg szerintem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most ha csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valaki láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha a Deheát meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB, de két VB döntő pályára lépni egymás után, mind a kétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az...
3: És akkor egy...
4: Ilyen nem,
3: és,
4: nem
3: akkor a Kán,
4: és akkor hát,
3: és a Kán, inkább, aki ugye VB döntő,
4: és akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük. Nem,
3: megint egy ilyen francia német szembenállás. Igen. Kán vagy Loris.
4: Kán vagy Loris.
3: És az Ederson az kivesszük.
4: Hat angol bajnoki cím az kevés. Hát azért
3: túl sok lenne a három brazil.
4: Van egy szint.
3: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, öt, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
4: VB legjobb játékosa.
3: VB legjobb játékosa.
4: Csak fölköhögte a döntőn ezt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetel, és az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
3: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmenjünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mint jobban hőbörög vagy üvölt.
4: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kánféle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez mondjuk Lorisé lenne.
3: Amikor gyerekek voltunk, ugye elvárás volt, hogy legyél olyan, mint a Kán vagy a Schmeichel, és gyerekké és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenkit, és szerintem a nagy része a gyerekek úgy át, hogy mi van?
4: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordibálni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kán egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
3: Volt még egy sztori erről, aztán egy utolsó, Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-os talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították, amikor gyerek volt, és hogy így kell ki, az volt a kapusedzés, azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki igen. legyen,
4: és
3: mint a Schmeichel.
4: Rengeteg olyan kapusedző meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvenc, tehát igen. Nem egy kapusedző volt, akinek Oli Kán volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztály volt.
5: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Káné volt. Tehát...
4: Egyébként igen, mert úgy fanatizáltak edzésen. Igen, hogy az a fajta fanatizálás, tehát ez a... Én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kánt egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik, tehát hogy civilként szerintem ledobta magáról, lehet, hogy ez egy szerep volt, vagy
3: szerintem
4: hogy,
3: ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
4: igen,
3: kapusnak.
4: Vagy hogy így kompenzált valamit.
3: Még milyen... Én esetleg, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a
4: igen.
3: az idol, vagy az a kép van a szurkolóban, hogy Szűcs Lajos mint kapus, ugye ebben szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karakteret, de elején ezt tőle meg kell szokni a szurkolóknak is, őt meg fordítva is. És
4: de egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonó meg azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes ne verjék már össze, menjél te. Jártam én boxedzésre, persze. És akkor jártam én úgy boxezésnek óta, én is ez olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk,
3: nem,
4: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kán örökséget, mert hát nyilván...
3: Ő is teljesen más karakter.
4: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbántva a Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk a ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kán elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kánról meg vitatkozunk. De hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kán nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
5: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A 10. helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kán, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson.
2: De az, hogy melyik a nyolcadik és melyik a kilencedik, ez még nem dőlt el.
4: Igazából... Én Didát fejjebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én nálam a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos, mint látszik a listában. De minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
2: Alisson még lehet, van még akár ideje.
4: Lehet, de ez a műsorban van.
2: Így van. Akkor nyolcadik Dida, kilencedik Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petriche, Péter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a hetedik?
4: Én nálam Schmeichel volt a hetedik, de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett. De arról kevesebb beszélünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást a 6. percben. Tehát, hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
3: érdekes
4: volna.
3: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy úristen, mit csinál.
4: És nem hogy felmegy a 90-edikben, még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt. Schmeichel nevé az valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
3: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam, nem a Strandról, de...
4: Nem a Strandról, tehát az anekdota így szól, és az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon... És a Fergusonnak az életrajzik is dokusorozatában is ugye meg van említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, a 91, jól emlékszem, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát vagy 93, ugye Fergie, meg tehát a 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt, meg szerintem azért olyan szint az ittszervédésekben, meg a kisugárszerűen kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ez előtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
3: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, vagy a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart agyonrúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indulat, hanem egyszerűen elsodort játékos a vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ ugye az olasz futballtól átvette az, hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abba, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt, meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom, és arrogancia, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én ezt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelési játékosokból, és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcs, és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból ez tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
4: Azt hittem Beatles-t mondani.
3: Hát ez igen, az hatásos volt. De hogy ez, én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
2: Nálad feljebb van.
3: Igen.
4: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádina, azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezünk meg valahol?
2: Majd valahol megegyeztek, igen.
4: De nálad akkor feljebb rakok.
2: És akkor nálad Cassias a 6.
4: Jó, akkor mindig belőlem indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Cassias a 6. Így van.
3: Ezekhez egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madrid, és B-et nyerjen, és utána VB-t nyert, 2 EB-t nyert.
4: Egyik döntőn se kapott gólt.
3: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasította ezt a futballtnak a tagja. Igazából most, hogy közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
4: Nagyon nehéz. Itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
2: Hát világbajnok, kétszeres Európa bajnok.
4: Ugye, és mindez 4 éven
2: ez
4: belül.
2: Ez egy korszakos spanyol válogatottal, azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornát szinte senki.
4: Senki, 4 év alatt 3.
2: És a Real Madriddal is abból a szempontból idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
4: De 2000-esen nem is lépett pályára,
3: igen,
4: ugye a 2002-es.
3: Csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus, hogy bárkit megvehetett volna.
2: Ez meg saját nevelésű volt.
4: Ott spórolta.
3: Spanyol szabály.
2: És igazából csak egy
4: fiatal szabály.
2: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt a Casillas-féle idolt, addig szóba nem került, hogy ne ő legyen az első számú kapus.
4: Igen, és egyébként Mourinho a munkamoráját vetette fel, mint legnagyobb probléma, és ezt ilyen több helyről összecsengett ugye azóta, hogy ő tényleg ott a vége fele már ugye saját szobrának árnyékában élvezte a dolgokat, és hogy nem biztos, hogy megfelelően állt hozzá mondjuk a munkahoz, de hát ezt nyilván ezt
3: most eltelt egy csomó idő, és
4: igen,
3: az új
4: ezt azért nem túl elegáns megkérdelezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, amikor a régi időkről beszélnek, és mondjuk az ő időszakára, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn persze megnyerte, az volt a harmadik bajnokok ligája című, a 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőben. 11-es pontra egy felperülő labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akiért nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-0 nyert 2008-ban a Bernabeu-ban, de Del Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték, és ott egy olyan szabadrugás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a Del Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillas a távolabbi sarokba, szóval elképzelhetetlen. Tényleg ez egy 14 éves kisgyerek ma feláll, de nem tudom, mit történetet ott, és az
3: Európa... Hamar fölkölt a felnőbe, nem tanították meg mindent.
4: Lehet, és az Európa-bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy hát az eredménysor mellettem van, én mondjuk a 6. helynél feljebb, nem tudom, hát max lejjebb, hasmelyhel tolni szeretnénk.
3: Tehát toljuk a smelyhelyet följebb, és cseréljen a Casillas.
4: Akkor 7-6 egyelőre, itt tartunk.
2: Igen, Casillas-be
3: csak magamat előhozom egy picit, de csak egy mondatra, hogy ribak kesztyűbe védett a, emlékszel, a a Casillas, és rajta kívül senki nem vélet abban, kivétel én. Én abban mutatkoztam a fremjel, mert a Reebok stadion volt a boltomba, és adtak ilyen Reebok kesztyűt, de tényleg senki
4: nem volt. Nem hol a listáról?
3: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba. Ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ba voltak, mint kapus.
2: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
6: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
3: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-be, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
4: Sean Dyche kedveli ezt.
3: Abszolút, ez a Sean Dyche típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságból jön, pont, amit nem akarsz, az ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliába, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtatt, és az olyan, az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, na, hogy teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták le, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lábba való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak neki, nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
4: Hát a két döntő az szerintem ékes példája. Tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő. Tehát Klopp mondta most ebben a hossz interjúban, hogy 3 BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát ugye a két legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
3: Ne. Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye
2: a Liverpool ellen. De még a Dortmund elleni döntő is 2024-ben.
4: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund elleni döntő, amikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember, lábon ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal megmutat a gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beér a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még utána volt egy nagyon nagy védése adon a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az első, tehát hogy...
2: És úgy lett 2-0.
4: Vagy Vini rúgta
2: az első?
4: Vagy Carvajal volt a fejese. Igen, de hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő, az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy hát lehet ez az 5, igen, ez...
3: Nagy ember, iszonyatosan gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszonyatosan jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol és ér le, tulajdonképpen lép, valamikor sokszor lépés nélkül, ugye mindig ezt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő jó pozíciót vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az 5. hely az most azt beszéltük, ugye? Azt szerintem az rendben van. Az korrekt, én most is meg kellene gondolkozom, hogy mint Egyébként... Maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
2: Kurtoán még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát, tekintve igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre most Kurtoán az ötödik. Ez azt jelenti, hogy jön a negyedik pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
3: Nekem is ott van a negyediken, azt hiszem nem, vagy harmadikra tettem talán, de nekem inkább csak
2: szerintem ilyen negyedikre.
3: Negyedikre. Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó Ádám rúgta a gólt, aztán utolsó.
2: Barátságos meccsen.
3: Barátságos meccsen.
4: Akkor ennyi közös van cseh, meg köztem, mert Gyurcsó Ádi nekem is rúgott. Puskás szívében magsom voltam, úgyhogy akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
3: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
2: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
3: 2004-es szezon, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak
4: 15
3: gólt.
4: 15-öt kaptak. Hát
3: BL győztes, Chelsea van 494 meccse, 5-szörös FA Kupa győztes, 4-szeres angol bajnok. Megérdemli ott lenni a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, hogyha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet, nem tud elé kerülni a cseh elé, és nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
2: Petričével kapcsolatban még mindenképpen beszélünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzésen ütközött Stephen Hunt-tal, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett. Egy ilyen ütközés jó néhány kapus esetében akár a karrier végét is jelentette volna.
3: Azt gondolom, hogy nekem volt az ilyen három agyrázkodásom, abból
4: nekem is.
3: Abból.

0: konyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább 2 hétig, vagy még...
1: Még
0: vagy
1: én is 1 hétig voltam, már én is elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be meg semmi. Ja. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat. Ja. Térdel. Akkor,
0: ja. Na, de ő egyébként pont most láttam velem a interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalat, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások, hogy...
1: Közben jégkoron kapus is lett,
0: ugye? Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
2: És Bogdán Ádám felvetette már a Cseh Schmeichel helycserét, azzal mi legyen?
1: Szerintem még Van der Sar jön, és igen, nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már Cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
2: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál, ő a harmadik.
1: Amúgy is, igen, ő a harmadik.
0: A harmadik helyen előrébb van, mint a két új ember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
1: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, 2 a Manchester-rel. Tehát 5 BL döntőn lépett pályára. És na, az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
2: BL. Milyen védelem több, volt.
1: Persze, mindig olyan nyilván. Kapusra nem nyilván, mindig. De a potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
0: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt, még úgy nőttek fel, hogy nem megfogadták is a
2: 70-es születés.
1: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfogadta a hazadást.
2: Egyébként Schmeichel is, igen, az a 92-es EB döntő.
1: De a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Van der Sar javára. És az, hogy Van der Sar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulham-től. Van der Sarnek van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata. 2009-es ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb. Megdöntött, a mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképesség. Úgyhogy én Van der Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
2: Van der Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Csehnél és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
0: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. Óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy BL-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
1: Ő volt az Allison a United-ben?
0: Igen. Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy
1: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
0: Fulhamből. Igazolták.
1: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova. És hogy szinte varázsüt. Jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett a Manchesterben.
0: Láttam, hogy bal dropból rúgott ki, tehát hogy kirúgás dropból.
1: És én azt mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De ugye itt Ádi említett, hogy az, hogy az induló Premier League rögtön rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán a szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
2: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
1: Elképzelhető, igen, de hogy

0: Pont ezért Fender Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságba emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az itszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Fender Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, az bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás, az, hogy az egész kapus társadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez milyen fajta szerintem ő olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
1: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester Unitedre való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút
0: annak. Mert a hármasból a legelőre.
1: Igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Fender Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
2: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Fender Sar a negyedik, Kurtoá az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik meg Casillas.
2: Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas, azt most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
1: Jó, ki a második?
2: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből
0: jó, de kell most majd eldönteni az elsőt.
1: Én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapustársadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffont írtam. De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én nem, tehát...
1: Olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
1: Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen, 2000-ben.
2: Nagyon durva.
0: Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
1: Igen, lehet, hogy vizsgálták azóta, de...
0: Előteremtették rá valahogy.
2: 53 millió euró volt, ugye a Pármából, 2001-ben
0: azért igazolt az Juventusba. Az egy inflálódott állapot, nézzük, hogy az ma mennyit.
2: És akkor még olasz lira volt, tehát hogy csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lirába ment az a biznisz.
1: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy bundesligás. Nekem az angol, Angliában megfordul, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
2: Buffon sem fordult.
1: Tudom, a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
2: Úgyhogy intézmény, fogalmazom
1: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna a rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit. De aztán biztos volt, csak ő egy... Tehát tényleg az az olasz kapusságnak a csúcsa. Ő egy Maserati, vagy nem? Vagy mi,
0: hát én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál, szóval, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve, hogy hova pattantak ki róla a labdák, tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említették Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát ha ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza is. Ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott volna a szériába, legtöbb szériá meccs.
2: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni. Egyetlen hiányzó cím azért van. Igen.
0: Hát jó, azt tudjuk.
1: De... Hát, mert nem kezdve a Juventusban.
0: Igen, 3 elveszített döntő, de...
2: Főleg neki az a 2003-os az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett 2-t a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
1: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
0: Igen, hamar túltette magát. És azért játszott egy EB döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az a 4-0, igen, de az utolsó 10 percben volt 2 gól.
1: Szerintem, hogyha egy tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő a Federer.
1: Tehát, hogy igen, a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valahol a legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikák már, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és a szerintem, ha itt most a listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanatban mutatott, nagyon nagy bravúrok.
1: Végiesen, könnyedén, jó irányban, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazzara, nem tudom, tehát ez az olasz.
0: Jó az olasz példa, de hát akkor Rolls-Royce. Hát nem, van az
1: iPhone.
0: De egy ütött kopott Ford.
1: Jaj, Istenem. Mi röhögünk itt, nem a
0: angol állapot. Kétszer döntő egymás után, ezt kinevetjük.
2: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
2: Milyen védelem volt előtte?
0: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-essel felső kapufás Pányánka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg egy összetetlen volt Buffa. Szóval az a kis jó, most az a nem ártott a, nem tudom, a Zámbrotta, Cannavaron, ezt a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
2: Tehát Buffon első helye az kőbevésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
3: másodikra tettem, de nem tudom, hogy
0: ő nála is második egyébként? Hát akkor...
3: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
2: Schmeichel miatt
3: vagy akár Fandeszer miatt. A lényeg az, hogy a Neuerrel kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző csillagvédések, a lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
2: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögető játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
3: És az addig ilyet nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kijebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem, úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a 2 BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha a Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanez Schmeichelnél, de hát ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan minden idők egyik legszebb élgóját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csukafejes ugye 40-re kifejelt a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
1: az akaratán
0: kívül, az ellenfélnek akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően én sem vagyok elájulva, úgy maga az, hogy a Bundesliga, tehát hogy a 90-es évek kácsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy tehát a Bundesliga-nak nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben. Most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája, a Rummenigge, Sepp Maier, de hallottuk, aztán nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgás, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokot, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka, de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és én 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
2: a Dortmund ellen.
0: Igen, a Dortmund ellen döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen. A Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapust, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg hát ott mind a két kapus, az lenyűgöző volt, tehát így őket élőben, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
2: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
3: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
2: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióba még nem raktunk senkit. Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbevéssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
3: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás, egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázza ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogyha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
0: El tudom fogadni egyébként. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
3: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel óta a legjobb kapusunk.
2: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
3: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
0: Ezt így kérném én.
2: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
3: Na, jó.
2: Courtois vagy Cseh?
3: Én azért Cseh, mert a Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
2: Bólogat.
0: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichel nem láttam jönni.
3: Ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt meg bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
0: Ja, hát ami nekem Buffon, ami biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akarva akaratlanul pár-párma meccset összefoglalott Rayunon, Rayduén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusban.
2: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. Hetedik Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kán. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
3: Van már franciák?
2: Még nincs.
3: Akkor legyen egy francia bent, nem? És a Kás a német, meg ott van a második helyen.
0: Neuer. Mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kán meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kán nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
2: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kán is benne lehet. Kán? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
0: tényleg ez volt a reakció, mert például Oli Kán is ott lehet. Oli Kán nagy baj lesz.
2: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
4: 10. Hugo Lloris, 9. Alisson, 8. Dida, 7. Iker Casillas, 6. Thibaut Courtois, 5. Petr Cseh, Negyedik, Edwin van der Sar. Harmadik, Peter Schmeichel. Második, Manuel Neuer. Első, Gianluigi Buffon.
2: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
5: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a MediaClick.hu.